0: A fürdőkádban alszik.
1: Csend. Anna majdnem öklendez.
0: Emlékszik, Anna?
1: Anna lehajtott fejjel áll mozdulatlanul.
0: A gyermekére emlékszik?
1: Anna hófehér és mozdulatlan. A haját igazgatja.
0: Emlékszik az arcára?
1: Csend.
0: A kezére, a homlokára, a bőrére.
1: Anna kifakad.
2: Mit akarnak még, mit?
0: Csak annyit, hogy emlékezzék.
1: Anna emlékezni próbál.
2: Most is hallom. Hallom, ahogy szuszog. Ahogy alvás közben mindig. Nem, ő nem halt meg. Most is keres, én tudom. Éjszaka odállok az ajtóhoz, belenyomom az arcomat a kiálló szálkákba. És várok. De nem jön. Nem fog bejönni. Nem jön, mert nem akar megsérteni. Én meg olyankor egész testemben fájok. Egész anyaságomban fájok. De ő nem engedi, hogy megérintsem. Egész lényével kérlelhetetlen.
0: Anna, hogyan történt? Milyen volt az a viharos este?
1: Csend.
2: Először csak nézett rám. Nem értette. Mosolygott. Aztán még nevetett is. Jaj, hogy nevetett. Pedig én nem tudom elviselni a nevetést. Semmilyen nevetést. Nem bírom, értik? Azt hitte, hogy csak játékból folytogatom. Egyre erősebben szorítottam. Csak szorítottam.
1: Anna a földre esik.
2: Aztán ott hagytam őt a szobában. Kimentem. Majd az erkéről le a mélybe. Nem tudom hogyan, de túléltem a zuhanást. Feküdtem a homokos parton, és bámultam a tengert, azt a vakító kékséget. És tudtam, hogy soha többé nem lesz semmi. Soha többé.
1: Csend. A nő lapoz.
0: József Károly. Az önökre vonatkozó diagnózis igen súlyos. Önök nem tartózkodhatnak az utcán, hiszen pszichotikus síkon, agresszív, közveszélyes szexuális idegzavarban szenvednek, így nem élhetnek otthonukban sem. A zárt osztályon kivételes terápia keretén belül kezelést kapnak. Ezekkel kapcsolatban törvény rendelkezik. Önök kétes egzisztenciájú emberek, akik bekóborolták az egész országot. Miután a tettenérés megtörtént, önök késsel próbálták átvágni csuklójukat és az áldozat nyakát. József és Károly a betegségtudat teljes hiányával jellemezhető, skizofrén személy. Több ízben követtek el szexuális erőszakot kiskorú egyéneken. A szabad elengedés az önök esetében teljességgel kizárható.
1: Csend.
0: Emlékeznek?
1: Csend.
3: Éjjel felébredtünk, és miután kielégítettük egymást a Józsival, kimentünk terepre.
0: Terepre?
1: Akar ezt így mondja.
3: Jártuk a terepet. Ez a mi közös szóhasználatunk.
0: Volt önöknél kés, vagy egyéb szerszám?
1: Rozsdási lett. Törött olló.
3: Meg madzag is.
0: Élvezték?
1: Akkor igen.
3: Mintha újjászülettem volna.
1: Igen.
0: Ezt meg hogy értik?
3: Olyan, mint a repülés.
1: Másra nem emlékszünk.
3: Semmihez se hasonlítható repülés.
1: Repültünk.
3: Az áldozatok vére, akár a festék, sose éreztem, hogy valódi volna.
0: Már régóta van ilyen érzésük?
1: Gyerekkorom óta.
3: Aztán a saját vérünket is kiengedtük.
0: Ezt úgy értik, hogy sebet ejtettek magukon is?
1: Magunkon is szeretjük kipróbálni.
3: Szabadok vagyunk, nem?
1: Csend. A nő feláll. Oda sétál Annához. Felsegíti a földről, a kezében nyom egy papírt, amin, ez is a terápia része, egy Pilinszky vers áll. A nő és a csembalista távozik. Anna egy ideig bámulja a papírost, majd akadozva felolvassa a szöveget. Józsi és Karcsi mozdulatlan.
2: A pokol térélmény. a mennyország is. Kétféle tér. A mennyország szabad. A másikra lefelé látunk, mint egy alaksori szobában. Föntről lefelé láttunk. Mintha egy lépcsőházból kukucskálnánk lefele egy akarattal nyitva hagyott felejtett alaksori szobának ajtaján át. Ott az történik, ami épp nekem kibírhatatlan. Talán nem egyéb, kibontanak egy rongyos ládát, lemérik hány kiló egy hattyú, vagy ezerszeres ismétlésben olyasmiről beszélnek azzal az egyetlen lényel, kit szeretek, miről se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad.
1: Hirtelen felizzó erős fény, majd sötét.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: reggel hatkor éles hangon szól a vekker. Egy rendes ember már ilyenkor gyorsan fel kell. Ajkamon kihalkszitok, 5 percet hazudítok, még a munkahelyről nem késhetek el. Egyszer csak megráznak, hogy 7 már az óra. Hát vata gyorsan felriadtam én ezt óra. Hogy behozzam az időt, a ruhát meg a cipőt, úgy menet közben úgy kapkodom fel. Hajrá, mondom, gyere most, fogd el azt a villamost, jön az ugrás bátor és merén. Megszólal a különcsíp, rendőrertás különcsíp, felugrásért 10 forintom kér. Hallod, de piroska, ne lépj a tilosba, mert forról jár, aki az úttestre lelép. Figyeld meg, Erzsike, hogy vajon jelzik-e, hogy szabad már az út és átmehet
1: a nép.
0: Nappal meg este, úgy lépj az úttestre. A zöld a lámpa, mert ez
1: az irodalmi lépegetőt hallottátok. És a műsor első felében a Pont Műhely volt vendégünk, Szegedi Szabó Béla, a Kék Árnyalat című hangjátékát adták elő. Reméljük bejött. Hallgassátok tovább.
0: Jó volt, de én mégis átsiettem. Hát épp az úttest között én hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet. Füstén szállja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a különcsíp, rendőreftárs különcsíp, barátságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkedve itt voltam elén. Hallod, de piroska,

ha zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed, veszed, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelző lámpa, én átszaladtam ott a rendnek fittyet hányva. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a metelésre nem vigyáztam én. Rendőr elszárs meg helyszín bírságot érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve. Jött egy írtó nagy iram, eredmény bokapicam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólalt a külön síp, rendőr elszárs külön síp, te is így jársz, hogyha nem ügyel. Hitam ruhat szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kell. Hallod, de pizoska,

maradj állva. Különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalbusz jön nagy vágtatva, motországult a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, 102 jármű jön egy szakba, megszédült a forgatagba, rendőr.

0: Kedves Tilos Rádió hallgatók, itt az éterben a gyűjtői napot hallhatjátok. Eljutottunk addig a csodálatos egyben felemelő pontig, hogy a zenegyűjtés, hanglemezgyűjtésnek egy újabb fórumát nyissuk meg. Itt amellünk Shuriken, Johnny Drama, Tomanek és én Káosz egyenlőre, de hát bizonyára érkeznek majd többen.
1: Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Voltak már itt a iménti műszis lemezbőrzén is egy páran. A lemezgyűjtés határait szeretnénk megkérdezni. Így egy lemezbőrze kapcsán felmerülnek a típus problémák, illetve kérdések, hogy ha az ember 300-500 forintos lemezeket hoz ki, az fog-e jobban fogyni, vagy 5000 forint alatt ne is árazzon lemezt, hiszen nem veszik komolyan. Őt mindennyien vásároltatok már bőrzéken, és próbáltatok is már eladni. Kezdjük egy ilyen beugratós kérdéssel.
1: Nincs törvényszerűség szerintem, egyszer így, egyszer úgy. Nagyon sokan persze először a filléreseket nézik meg, de aztán egyébként persze jobban megéri, hogyha egy drágát elvisznek. Teljesen változó. A mai bőrze már a második volt a nap folyamán, úgyhogy én a 200 és 400 forintos lemezeket a csomagtartóba hagytam. Ez volt a stratégiám. Hát, ha valaki ezt itt röntgen szemmel meglátja, és lefut egy 200 forintos lemezemért, ez nem történt meg. Hát ma nem törvényszerűségből éppen az egyszer lent jött össze, de ettől függetlenül kalandos és hosszú nap volt.
0: Nektek korábbi bőrzés tapasztalat, hogy
3: lehangoló.
0: Korábbi
3: tapasztalat. Mindegyik korábbi bőrze nagyon lehangoló, aki volt már ilyen eseményen, egyrészt azt látja, hogy nők elvétve és tétován, és általában ilyen szomorú arcú férfiak állnak a dobozaik fölött. Ott van az a sok szemét, amit otthon összegyűjtöttek, és igazából nincsen rá szükségük, pénzre jobban lenne szükségük, meg még több jobb lemezre, nem ezekre a hulladékokra, amik láda szám állnak, néznek, egymás ládáiba beletúrnak, lefikázzák egymás árazási stratégiáit, meg egyáltalán, hogy megint ugyanezeket a szemeteket hoztat ki. Mindenki tudja mindenkiről, hogy ki a dörzsölt, ki az, aki múltkor eladta azt a rommá karcolt lemezt, és nem szólt róla, hogy szét van karcolva, hogyha már olyan idióta voltál, hogy nem néztél meg. Tehát, hogy van egy ilyen, egyrészt egy ilyen akolmeleg belter, de inkább egy ilyen savanyúázott birka szaga van, mint ez a finom meleg gyapjú, amihez hozzábújná, és ez egy végtelenített lubban. Tehát ugye ezek jellemzően olyan helyeken szoktak lenni, ahol nincsen mester vagy természetes fény, tehát teljesen elveszíted az időérzékedet a neonban, és ebben a ragyogásban csak azt várod, hogy valamikor ez a loop ez így véget ér, és ki tudjál belőle szállni. Sokszor megfordul ilyenkor a fejemben, hogy miért is kezdtem lemezeket gyűjteni.
0: Hát ez az eladás kérdése, ez pont ezt az egyik határt feszegeti, amikor így nem csak megszerezni, vagy saját magad számára próbálsz, hogy örömet vagy tárgyat okozni, hanem részt veszel egy kiállításon, lejátszod másoknak, vagy nehogy Isten, eladod, elcseréled egy másik darabra. Marci foglalkozott hanglemez kereskedelemmel, professzionálisan.
4: Igen.
0: Hogy látod, az olcsó dolgok mennek jobban, vagy a drága, sokat bizonyított Rage Against the Machine lemezek?
4: Azok mindig jól mennek, de még az előző kérdésre válasz, hogy mondjam, mert én például nagyon olcsón sosem adtam el semmit, igaz, nem is sokszor adtam el dolgokat, de azok, hát igen, nagyon olcsón nem is próbálkoztam semmivel.
0: Tehát neked könnyű azt mondani, hogy te tényleg a saját gyűjteményedet számolod fel, és már nem úgy van, hogy megveszed a 82. zalatnai, hadd mondjam el lemezt azért, hogy eladhassad egy őrült áron egy elképesztő embernek?
4: Hát ez eleve nehéz, ugye, mert itt veletek ülök itt, és hogy mondjam, azért a ti gyűjteményedek, tehát inkább abból áll, hogy régi dolgokat vadásztok össze, ezt így nagyon egyszerűen mondhatom, nem? És az enyém, tehát én meg az újakat veszem egyfolytába, és ugye a lemezbolt is erről szólt, hogy, és akkor ugye láttam az olyan arcokat, mint mondjuk ti, és akkor...
0: Marci lemezboltban dolgozott.
4: Igen, 10 éven keresztül lemezboltban dolgoztam. Na és akkor ott látom, hogy vannak az olyan arcok, akik rámennek az eredeti nyomás, meg tudod, csak a rígység, és ott meg volt egy csomó újra nyomás mindenből. Nem tudom, azokra annyira nem pörögtem rá, inkább az új beatekre.
0: Tehát te a folyamatos újdonság hajszoló vagy.
4: Igen.
0: Hát azért ezekben a freaklemez gyűjtőkben is ott van az, hogy most végre megjelent a Quadrophone digitális japán kiadás hologramos lemezen. Karácsonyra meg lehetett rendelni, de úgy, hogyha előtte egy vércseppet elküldesz digitálisan egy norvég címre. ami egyben egy adományom.
4: Azt ráfestik a picture diskre.
3: Megint kiderült, hogy a rossz fórumokat olvasom, káoszéről teljesen lemaradtam.
0: Térjünk vissza a lemezbőrzézéshez, mert a gyűjtemény kialakulás az előző műsor számban itt a gyűjtői napon a társasjáték Flipper, ugye Transformers, G.I. Joe gyűjtemények voltak, de azok egy más típusú, inkább személyes élmény, míg a mi dolgunk az a zene, ez akárhogy is, de a DJ-ségünkből fakadt. Tehát, hogy lejátszunk több számot is egymás után, és az egyik után valahogy jöjjön már egy másik, és van egy inspiráció ahhoz, hogy több számunk legyen, mint amennyit éppen egy lemezként be tudunk fogadni. Nem tudom, hogy nálatok ez DJ-ségként indult-e, de én úgy kezdtem el gyűjteni eleve a lemezeket, hogy egy csomó számot nem játszottak le azok az emberek, vagy nem hallottam semmilyen fórumon, és próbáltam egy olyat találni, amit többször szívesen hallanék, mint ahogyan éppen hozzájutok. Tehát azon túl, hogy persze korábban kazettákra másoltam én is 100 forintért a Randy MC és a Derek B, meg a Prodigy hanglemezeket, és Walkman-en hallgatgattam, de azután ez jött már a 90-es évek közepétől, hogy hanglemezen próbáltam, ezt természetesen nagy köszönettel a Tilos Rádiónak, ahol ugye megtámogattak ezt műsorral, meg egyéb lehetőséggel.
3: Igen, volt egy ilyen energiája a Tilosnak, tehát nekem ilyen kazettákon, meg aztán CD-ken kezdtek el meglenni zenék, és akkor nem tudom, azt gondoltam, tehát ez a mi volt először én azt hiszem, hogy nem DJ voltam, hanem ezeket gyűjtöttem, mert volt egy ilyen ráébredési pillanat, hogy azok a zenék, amiket beszereztem, azokat jellemzően a Tilos Rádióban hallottam először, de ez nem állt össze, tehát ez két év spéttel esett, hogy ja, én minden zenét, amit vettem, azt először a Tiloson hallottam, tehát gondolom, hogy a Nádori, meg a Palotai, meg ezeknek a zenéi voltak. És akkor megveszegettem, és akkor volt egy ilyen ambíció bennem, hogy a gimnazista, akinek még a tojáséj rajta van a fenekénből, már majdnem egy kifejlett, ivarérett példány lettem a gimnázium végére, és akkor indult a Tilos legálisan, és akkor gondoltam, hogy nekem itt a helyem, és szeretnék műsort csinálni, és olyan szerencsés helyzetem volt, hogy csinálhattam műsort, és akkor ott láttam először lemezjátszókat, meg az igazán komoly DJ-k lemezről, és hogy valahogy onnan indult ez a bolondéria.
1: Nekem a lemezezés az előbb jött végül is, mint a Tilos világéletemben. Tele volt a szobám, meg a táskám kazettákkal, CD-kkel, és akárhol volt valami zenelejátszó eszköz, akkor 5 percen belül oda kerültem. Meg csereberéltem emberekkel, meg másolgattam én is javában, és amikor egyszer elkezdtem így indokolatlanul lemezeket is gyűjteni, édesapának volt egy félig használható lemezjátszója, irodában, akkor közben néhány Tilos bulin vettem észre azt, hogy ott vannak azok a zenék, amiket szeretek, meg amiket gyűjtögetek. Meg el is kezdtem közben hallgatni a Tilos Rádiót, és akkor végül egy jó időpontban jelentkezve, pont 15 évvel ezelőtt, illetve plusz 2 hét, illetve konkrétan előtte fél egy évvel jelentkeztem, csak így lassan örülnek a malmok a rádióba, tehát mire a jelentkezésből sikeres műsor lett, ez 2001. november 16 volt, még így napra pontosan is tudom a jeles dátumot. Úgyhogy ez volt, és igen, egyszerűen mindig új dolgokat lehet felfedezni ezzel, hogy találok valami soha nem ismert előadónak egy 60-as évek végi lemezét, és ezzel egy ilyen új dimenzió kinyílik, mert hirtelen ott megnézem, hogy milyen kik a közreműködők a lemezen, így utána nézek a kiadót, a többi kiadványának egyéb dolgok, és valahogy mindig talál újat az ember, még így a régiségek között is.
4: Én nagyon sok CD-t vásároltam, tehát ott volt az, amikor túl így a kazettás korszak után már kicsit éreztem, hogy ez, hogy mondjam, nem is tudom, kicsit szenvedély már, vagy nem annyira normális, és aztán velem is ez történt, hogy például hallgattam a Tilost, és rájöttem, hogy ezeket lemezen tudom megvenni, leginkább ezeket a zenéket, és így indult az egész.
0: Hát akkor egy eléggé szűkörű társaság vagyunk, így a Tilos által erősen befolyásolt lemezgyűjtőként, de hát nincs mit szégyelni ezen. A Tilosnak a zenei nyitottsága az éterben az elképesztően meghatározó volt, és én a mai napig ezért is örülök, hogy ezt csinálhatom, mert ez továbbra is fent áll, tehát hogy annyira sokféle zenét játszik a rádió, hogy máshol nem nagyon találni meg ezt.
3: Én meg is akarom köszönni a hallgatóknak, mert ez az egyik ilyen legitimációja ennek, hogy az ember miért kell föl és megy ki bolha piacra, meg költ el pénzt erre, hiszen végül is az internetről letölthető, nem biztos, hogy ugyanaz, amit bebele akadsz a bolha piacon, de rengeteg jó zenét föl lehet fedezni, és valahogy mindig ez van, a műsoromba eljutok a héten, ha eljutok, és akkor ott viszont le tudom játszani azokat, amiket az utóbbi időben kukáztam össze, és akkor ennek van értelme, és egy csomó minden a Tomaneknek valamelyik ilyen végtelen Facebookos posztján volt leírta, hogy ő kategorizálja a dolgokat, és akkor volt benne ez, hogy jó, és akkor lejátszottam róla azt a számot, amit akartam, és akkor mehet a bőrzére, tehát hogy van egy csomó ilyen dolog is, ami csak így átmegy a kéz alatt. Aztán nagyon hamar ráébred az ember, hogy beszerezni a nagyon nehezen beszerezhető lemezeket is könnyebb, mint eladni. Van egy ilyen csapda jellege, hogy szeretsz úgy gondolni rá, mint egy befektetés, tehát hogy egy nap kiszállsz ebből, más a takarékbélyekbe rakja, vagy ingatlant vásárol te lemezt, majd megnézzük, hogy amikor konténerrel viszi el az önkormányzat, mert örökösök nélkül, kormányzat, mert örökösök nélkül pusztulsz el, akkor hogy annak mennyi értéke van, de hát remélem.

0: Nagyon-nagyon megörültek, hogy én ezeket ilyen olcsón odaadom, ezeket a lemezeket. Még eljutottak a tökéletes helyre, mert egyébként nálam álltak a polcon, csak azzal gondolkoztam, hogy ők a jövő lemezbőzés, akik 10-15 év múlva ugyanazt árulni fogják, mert egyszerűen voltak tényleg ezek a New Jazz-es dolgok, nagyon érdekesnek tűntek.
1: De ez egyfajta büntetés, én félek, hogy egyszer csak a gyerekem osztálytársa egyszer csak odaállít, hogy hallottad, a bűnös New Jazz 1995. Minden esetre ennek a lemezbüszkeségnek sajnos tényleg egy elkényeztetett oldalát képviseljük, akik kapnak, vagyis hát adott egyfajta reprezentációs lehetőség a Múlikban vagy a rádió műsorban, míg azért a bőrzékre elképesztő helyekről elképesztő pofák jönnek, ki tudja, hogy miért, és pont azt talán ezt vásárolják meg. Szóval, hogy ebbe a lemezesdiben azért biztos ti is megszenvedtétek azt a részt, ahogy elkezdtétek már nem elengedni soha többet ezt a történetet, mert akárhogy is, hogy az ember rádióműsora és a lemezgyűjteménye és a DJ karrierje együtt kiad egy olyan erőt, amiből már elég nehéz kiszabadulni, hogy ne bővítse ezt a karikát.
2: Azért vannak a leépülésnek azok a gyors formái, amikor ezek elkezdenek nem számítani, és az ember nejlonzacskó számra hordja le a körúti lemezboltokba három sós magyaróért cserébe a gyűjteményt, és egy fél év alatt olvad el 20 év munkája, de ezt reméljük, hogy egyikünknek sem kell átélnie. Hol is tartottunk? Talán nekem az volt az érdekes, hogy ugye beszéltem erről, hogy milyen a bőrze, a szomorú arcú férfiak állnak a ládáik mögött, és amikor először én is beálltam a másik oldalára a pultnak, azért az egy nagyon kemény nap volt abban a szempontban, hogy jó, most már én is ez a 40 fölötti szomorú arcú férfi vagyok, akin eddig röhögtem, és most valószínűleg remélem jönnek mások röhögni rajtam. És a más, tehát hogy volt egyrészt ez a fajta ilyen midlife crisis pillanat, és a másik ugyanazon a bőrzén az az ember volt, aki egy ilyen hosszú ballonkabátban, tényleg egy szomorú arcú férfi volt, bocs, hogy ezen a témán lovagolok, így nézi, de az a fajta szomorú arcú férfi, aki még ilyen 40 évesen is az édesanyjával lakik, és szociálisan kicsit ügyetlen, és így nézi át a lemezeket, és a 300 forintos ládában egyből megtalálta a kincset, és amikor kihúzta azt a lemezt, amiért én soha nem gondoltam, hogy bárki még pénzt akar adni. Tehát hogy ez, ugye ez a gyönyörűség, hogy mindannyian értéket találunk olyan lemezekbe, amik úgy nem slágerlistásak, emberek nem gyűjtik, nem tudom, de hogy van benne zeneileg valami jó. És ez az ember kihúzta a, nem tudom, a Almdudler testvéreknek a jódli lemezét, és egy ilyen Steyer táj előtt álltak ezek a jódlizó férfiak. És egy ilyen végtelen boldogság csillogott a szemében, hogy megtalálta a Szent Grált. Majd végignézett mindent, semmi más nem talált, akkor kicsit csalódott volt, és megkérdezte, hogy és Bartókon van-e? És hogy ezek a fajta teljesen váratlan ízlés kombinációk, amik összejönnek, azok végül is mulattatóak a vonalnak erről az oldaláról nézve.
0: Igen, annyi, hogy egyébként a lehurcolt lemezekkel, vagy lehurcolandóval kell valamit kezdeni. Múltkor pont panaszkodtam Gábornak, hogy a hozzám a kettő legközelebbi adományboltban, mert borzalmas, hogy mindig csak azt a 10-10 lemezt húzom ki, amit már én adtam oda nekik. Úgyhogy amikor már 11-szerre nem akartam 200 forintért kihozni a bőrzére, akkor így bedobtam, és amikor már 3 napja nem jártam ott, és benézek, hogy hoztak el valamit, és megint csak azt a 10-et húzom ki, amit én hurcoltam le, az egy kicsit így nehezebbé teszi ezt a sportot. De viszont ez a csillogó szám meg, ha tényleg valaki megtalál valamit, amit nagyon szeretett volna, annak nagyon örülök. A rádióban 10 évig hevertek ilyen széjjel karcolt status quo lemezek, és így hazavittem őket, így a bőr lejött a bőr az ujjamról, mire letisztítottam őket, és kihoztam, és ilyen 200 forintokért kiraktam, annyira rossz állapotban voltak, és ugyanez, hogy valaki csillogó szemmel kihúzta azt, ami neki hiányzott a kollekcióval, és mondta, hogy nagyon örül neki, és megdolgoztam érte, úgyhogy ingyen elhoztam a rádióból, letisztítottam, és 200 forintért eladtam neki, és boldogság. Igen,
1: akkor ezek szerint mi egy kicsit a misszionárius lemezgyűjtők körébe tartozunk, akik ugye a rádióműsor, a DJ-zés és a lemezgyűjtés együttes vonzásából nem tudnak szabadulni. Megérkezett közben körénk szintén egy lemezgyűjtő DJ Suhaid és egyben lemezjátszó társunk, aki egyben két mikrofon közül is tud választani.
3: Szervusztok!
1: Neked is ezt a határt kell

0: Kellene megtalálnod. Ezt figyelj. Igen. Megvagy?
1: Igen.
0: Hogy te már túrtál ugyanúgy külföldön, mint mások. Mi most itt az árusításról beszéltünk a bőrzén, arról beszéltünk, hogy DJ Tilos Rádiós műsorkészítőnek milyen fantasztikus érzés is lenni, és egyben mekkora tisztelete és köszönetet tartozunk a nálunk hatalmasabb, akiknek a vállán állunk, és egyben hanglemezről játszok, hiszen mennyire inspiráltak arra, hogy mi magunk is hanglemezeket gyűjtsünk. Ideig jutottunk azt hiszem a történetben, illetve néhány személyes emlékkel megszínesítettük ezt a dolgot. Hogy áll a tankcsapda beszerzés? Sikerült előbbre lépni, ugyanis egy tankcsapda hanglemez lehetséges boldog tulajdonosával állunk, szóval nem tudom, titkot árulok el.
1: Igen, igen. Ez egy titok. De sehol nem állok vele, le kell mennem egy ipari... Hát nagyvárosnak nem mondanám, de kicsinek se. Cserébe elég ipari. Titkos hely. Titkos hely. Ott egy néni mondta, hogy van egy tankcsapdalemeze, meg 27 millió zárai vámosia, és mondtam, hogy meg fogom látogatni, de ez egyelőre még nem egy nagy sztori, ennél csak jobbjaim vannak.
0: Hát akkor Lícius, vágj már bele. Engem tényleg az érdekel, amikor egy olyan lemezt találtál, amit soha többet nem adnál el.
2: Ugye azt lehet tudni, hogy a Kristóf az már egészen üzletszerűen nyomja ezt a bizniszt, és kérdezném tőle, hogy ez olyan-e, mint a Falfúró című filmben, tehát hogy fölhívnak-e érett asszonyok, akiket elhanyagol a férjük, hogy ebből a gyűjteményből mazsolázz amennyire szeretnél, meg hogyha gondolod, akkor ő főz egy kávét, meg biztos meleged van, levehetnéd az ingedet. Tehát, hogy hogyan néz ki ez test közelből?
1: Abszolút volt ilyen, de az a helyzet, hogy általában ketten megyünk az unokabátyámmal, ő egy kicsit ilyen kultúráltabban néz ki
2: nálam. Minél többen, annál boldogabban.
1: Ránézésre is több pénze van nálam, viszont azzal van még megbonítva a dolog, hogy általában nem a nőké a lemezgyűjtemény, aminek apropóján megjelenünk valahol, hanem a férjüké. És amikor egy házi asszony azt gondolja, hogy örül annak, hogy ott vagyunk, akkor általában lehet azzal számolni, hogy a férj zavarba kerül, és mi is. Olyankor megtörtént az, hogy a férj zavarában elkezdett minket itatni a házi pálinkájából, amiből nyilván akkor már nő is ivott, hölgy, feleség, és ez nem segített a helyzeten, hanem rontott. És akkor menekülésre kellett már fogni a dolgot, mert mielőtt még a nő elkezdett a megszabadulni a ruháitól, mi udvariasan elmentünk a megszerzett lemezekkel, mert veszélyben éreztük a zsákmányt, tehát hogyha ott ilyen szituáció van, akkor a misszió kerül veszélybe. Tehát hogy van egy sorrend, attól függetlenül, hogy kinek milyen párkapcsolata van egyébként, attól függetlenül is van egy sorrend, hogy ilyen alkalommal az elemezekért vagyunk ott. Elsősorban nem az ökölharcért, meg nem az összeméregetésért.
0: És végül is elhoztátok a lemezeket?
1: Persze, hogy el, hát ez, hogyne. Hogyne, de megdöbbentő, hogy egy-egy random öreg asszonytól milyen lemezek tudnak előkerülni, hogyan. Tehát, hogy tényleg, vagy a férjéktől, vagy a megboldogultaktól.
0: Na de tényleg ebben a történetben bele kell, hogy tartozzon az is, hogy az inspiráció, ami miatt vásárolsz, abban benne legyen az a pont, hogy ezt bizony nem adom el. Persze, a többit vihetitek, ha szeretnétek, de egy ilyen jó rátalálás, illetve hát esetleg megmutathatnád, feltehetünk lemez, van itt két hanglemezjátszó, illetve közben megérkezett DJ Minik, Tilos Rádiós testvér, és egyben gyűjtő barátunk,
3: hello,
0: akivel már találkoztam a Bakancsos Bolha piacon. Sőt, haza is vitt a kis kölykömmel az ölemben.
3: Igen.
0: És hanglemezeket vásárolt, tehát azért mondom, hogy benne van az, hogy az, amit a Gábor is említett, hogy bizony kiment reggel korábban, mint ahogy a nap rendesen fel kell, így vasárnap.
3: Ez így igaz, mondjuk nem csak a lemez volt ott a motiváció, hanem ott a minden. Az a piac, az olyan, ami nincs, az nem létezik. De tényleg, ott olyan kincseket találsz, olyan filérekért erre rengeteg példa. Nem tudom. Ilyenkor viszont rájövök, hogy olyanom van otthon, amit ott árulnak filérekért, viszont én lemezt nem tudom, sosem adnék el, meg sosem szabadulnék meg tőle, ha tudom, hogy sosem fogom lejátszani, akkor sem. Ti hogy vagytok ezzel, mert...
4: Hát azért megváltozik a véleményed, amikor már nem félsz el otthon.
3: Nem tartok még ilyen apartmannyi lemeznél, de meg családi lemezeim is megvannak mind nagyjából.
4: Illetve pont porosak. Az van, hogy én egy kicsit sajnálom, hogy későn kezdtem el lemezeket eladni, mert sokkal jobban érzem magam, hogyha, tehát mindig ott hagytam bolha piacokon a másodpéldányt, hogy nekem már megvan mint állapotban, akkor most miért tudjam ki, bár tudom, hogy többet ér.
3: Ja, én volt, amiből vettem még egyet, hogy meglegyen még jobb állapotban is, úgyhogy van, amiből kettő.
4: Ja, hát igen, ez egyébként a klasszikus, hogy én is megveszem, összehasonlítom, és akkor a jobb állapotú borítóban a jobb állapotú lemezt, hogyha ugye az a nyomás, megtartom másikat. De a lényeg az egész, hogy sok, alapvetően többet költök sokkal lemezekre, mint amik bejönnek, viszont utána jobban érzem magam, hogyha legalább néha ilyenkor egy ilyen másodpéldányt kikukázok, és valami köztes áron eladom, ami azért annál több, mint ahogy kikukáztam.
3: Tökéletesen jó a gondolatmenet, csak én akkor is ilyen furcsán gondolkozom erről is, meg egy-két dolog van, amit nem adok el, pedig tökre megérné, meg érdemes lenne gondolkozni azon, hogy megszabaduljak dolgaimtól, de mint az öreg asszonyok, a tárgyakhoz ragaszkodom nagyon.
5: Eszembe jutott a nem eladós történetről, hogy van egy kedves díler ismerősöm, aki válogatottabb marasságokkal talál be mindig, de mindig valahogy úgy jön ki a dolog, hogy azért van értelme. És a minap hozzám vágta DJ Tommy Boy, a legendás magyar house DJ, gyakorlatilag egy éra emblematikus képviselő. Egyébként a Tilos Rádióban is volt neki annó műsora, a House műsora, Palotai a jövő zene előtt, vagy... Igen.
6: Palotai felkonferálja Tommy Boyt.
5: Igen.
7: Hát és ez... a mai napig is világszerte aktív a Crazy Biza formációval.
5: Igen, Crazy Biza, ahogy mondod. És ő valahogy elkezdett megszabadulni lemezeitől, és ehhez az érdekes ember lemezdílerhez került egy táskányi adag. Amit ő nekem adott, és mondtam, hogy hát annyira nem érdekel, de azért ragaszkodott hozzá, hogy hazavigyem, hát hazavittem, nem kellett érte fizetnem semmit, majd otthon átnézem, mi van benne, és volt benne egy olyan kameruni diszkó 1981-ből, amely 300 euróért volt fönn az interneten, de 200 egy néhányért már adták is el, tehát az látszott, hogy nem valami elmebeteg gondolta, úgyhogy most akkor ő beárazza lesz, ami lesz. Az egészben az volt a szomorú és egyben örömteli, hogy zseniális zene volt rajta, vagy hát van rajta. Úgyhogy ilyenkor az ember úgy dönt, hogy 300 euró, belegondol, hogy mennyi mindent lehetne abból rendezni az életében, majd úgy dönt, hogy azok a dolgok elrendezetlenül maradnak inkább.
0: Igen, azért az fontos, hogy lásd azt a pillanatot, ugye az előbb beszélgettünk a gyűjtőkkel, az ideális helye egy gyűjteménynek, meg ahol megjelenik, hát ahol megszólal ez a kameruni diszkó. Tehát én például majd egy kitűnő lengyel free jazz lemezre tettem szert, amit nem biztos, hogy annyiféle helyen tudok megszólaltatni, viszont ha én magam hallgatom, az engem nagy örömmel fog eltölteni.
4: Még annyi, hogy dicsértük a tilos hallgatókat, és pont ezt akartam mondani, hogy...
0: Elfelejtettem mondani, hogy a tilos hallgatók meg fogják hallgatni a műsor.
4: Igen, és azt szokott lenni, hogy én felrakok egy 10 perces free jazz-t, és így azon gondolkozom, hogy ez kicsit talán túl meredek volt, meg necces, és így a 6. percben betelefonál valaki, hogy te ez, ami szól percek óta, mi ez a nagyon jó dolog, és így tudod, már így várom, hogy így dobálja a köveket. De most és csak így valaki így átszemült hangon betelefonál, hogy tetszik neki az, amit én ott így leízattam, hogy ez most talán egy kicsit meredek volt berakni.
0: Köszönjük, tilos hallgatók. Ugye Tilos Rádióban hallgatjátok továbbra is ezt a dolgot, és a tilos.hu-n ezt az egész gyűjtőnapot letölthetitek. Most valami furcsa dolgot el kéne indítani a lemezjátszóról. Nem is tudom, itt van DJ Shuriken, DJ Suhaid, DJ Johnny Drama, DJ Minich, DJ Tomanek is, DJ Bahama Chaos, és most elkezdjük azt, hogy elkezdünk még inkább a darab-darab, forint-forint, euró-euró, és a végén pedig a vér-vér részről beszélni, ahol már hát tulajdonképpen a pénisz méret összehasonlításáról van szó, de ez tényleg csak így 10 óra felé, amikor már így a hip-hop műsor is elérte. Tegyünk be egy pár számot, lazuljunk el, és folytatjuk a feltárást.

0: Szavaztok, kedves rádióhallgatók, Tilos Rádió gyűjtők, gyűjtőség, gyűjtemények napja, megérkezett Zocska is. Tilos lemezgyűjtők köre éppen szokásos gyűlését tarts itt a Müsziben, élő bejelentkezés az éteren és a téren át, és hát lemezgyűjtői élményeket próbálunk átbeszélgetni, és próbáljuk megtalálni azt, hogy kedves hallgatóknak egy-egy szám, amiket most játszunk is, egytől egyig mind gyűjtői különleges példányok, attól függetlenül, hogy a Tilos Rádióban minden nap hallhatjátok. El vagytok kényeztetve a Tilos Rádió DJ-től, akik itt egy egész asztal körül ülő társasággal formálódnak lassacskán, és hát mindnek van egy-egy olyan története, olyan benne van a megszerzés, megtalálás öröme. Ugye szerintem a vadságba beletartozik az egzotikusság is, tehát hogy ami a legtöbbet tettetek meg út, vagy a legmesszebbről hoztatok lemez. Zocska, aki itt van velünk, megkérhetem, hogy egy szót mondja azt, hogy hello, itt vagyok, vagy ilyesmi.
1: Mit?
0: Igen, mert ő is hozott lemezeket, amit összeszedett innen-onnan.
1: Hoztam egy pár lemezt, de ez nem számít.
0: Valahonnan csak beszerezted őket, a gyűjtésről beszél egész nap a Tilos Rádió.
1: Gyűjtöm. Gyűjtjük és koptatjuk. Nekem elég kopogtak a lemezeim, de gyűjtöm őket. Gyűjtök mindig újakat, hogy le lehessen játszani valamit közülük. Ami még nem annyira karcos. Tehát én azért gyűjtök, hogy legyen utánpótlás. Mások azért gyűjtenek, hogy legyen a polcon sok lemez, de nekem mindig lekerülnek a polcról valahogy a lemezek is. Káoszba fullad az egész. De aztán mindig találok egy olyan lemezt, ami még lejátszható. És ezért lejátszom. Ugyanis a lemezek arra valók, hogy lejátszuk, mint ahogy már többször megemlítetted a mai műsor során. Ugyanis akkor indultam el otthonról, amikor Káosz kapitány elkezdte a kalandozást a gyűjtemények rögös útján.
0: Szóval, hogy azokat a lemezeket meg is kell szerezni. Inkább azt mondd el, hogy te hogyan szerzed ezeket a lemezeket. Most ott tartunk, hogy egy bőrzéből jutottunk el idáig. Tehát itt lemez alkudozás van, itt rekesznyi hanglemez fölött mondanak ítéletet, pro és kontra, megy vissza a sötét puttonyba, vagy pedig egy új puttonyba kerül át. Zocska, mesélj már el egy kalandos lemezvásárlásodat, hogy egy furcsa helyen, furcsa módon jutottál furcsa lemezhez.
1: Hirtelen így nem is jut eszembe, minden lemezhez furcsa jut ember. Nem tudom. Talán a legtöbb lemezt Zürichbe vettem. Ott összeismerkedtem srácokkal, akik egy lemezboltot csináltak. És minden szab... Spruci, Pipa és Spruci. A Mono Records. Igen. Mono Records. Ez ott van Zürichnek a régi negyedébe. Azaz, hogy ott volt, ugyanis megszűnt, de múlt évben újra nyitották kapuikat, csak másutt a Langstrasse-n, ami ugye híres a magyar lányokról. De nem is ez a lényeg, hanem én hozzájuk jártam gyakorlatilag a munka után, munka helyett, munka közben, mindig hozzájuk jártam, és náluk tudtam az összes lemezt, hogy mi van a boltba.
0: A magyar lányok.
1: De viszont Zürichben sok lemezbolt van, és amikor náluk már minden lemezt meghallgattam, akkor mentem a többibe. Aztán később rájöttem arra, hogy melyik lemezbe melyik nap hoznak árut, és akkor oda mentem, és kitúrtam a legdurvábbakat. Gyönyörű volt. Régi szép idők.
0: Hát abban is egyetértünk, hogy a lemez gyűjteményünk alapét elég régen fektettük le ahhoz, hogy a hanglemezen meglét egy csomó lemez esetében alap volt, hiszen a 90-es évek közepén olyan újrakiadások vagy eredetik jelentek meg, amik éppen akkor, amikor mi is egyfajta indító tűzben égtünk, benne voltunk ebben a dologban, hogy nincs más, ezt hanglemezen kell megvásárolni egyáltalán, nem? Vagy de?
1: Én gyűjtöm a CD-ket is. Ja, most 600 van a táskámból. Nem viccelek. Kellenek, hogy tudjak válogatni. Végül is tök mindegy, hogy min van a zene, milyen formátumon, maga a zene számít, tehát lehet az a legszebb, legdrágább lemez is, hogyha vacak rajta a zene. Akkor kidobhatod, felrakhatod a falra, nézegetheted, vagy megdobálhatod vele az embereket az utcán. Ellenben...
0: És a lemez bőrze, ahol egy más embernek örömet okozol vele, esetleg ő maga saját maga számára okoz örömet vele, hogy lejátsza azt a jódli lemezt.
1: Esetleg. Itt játsza a jódli. Van egy jódli lemezem, nagyon durva. Soha nem engedik meg, hogy lejátszam, annyira durva. Na mindegy. Tehát, hogy az számít, hogy jó zene legyen. De ma még is a CD, a CD az is hát a... gyárilag van kiadva, tehát még annyira nem vészes, de persze nem kétel menni a pendrive-okig.
0: A lemezgyűjtemény határait mindig az határozza meg, ahol az illető azt mondja, hogy ezeket a lemezeket, mivel már nem játszom le, meg is vagyok hajlandó, mint egy válni ezektől a daraboktól. És hát az elengedés egyrészt a négyzetméterekben szokott határt szabni, másrészt meg pont abban a stiláris, vagy kultúrális...
1: Én nem tudom elengedni a lemezeket, mert ugye kivesz karcos lemezt. Tehát maradnak. És addig játszom, amíg játszhatatlan nem lesz. Ennyi. Ugye, mert leesnek a buliba, fúj a szél, elfújja a port, stb. Odaérek, sörös újjal, és akkor már is ott a folt. Persze ezeket lehet időnként tisztítani, takarítani, és újra rájönni, hogy lehet, hogy az a karc külön jó benne. Kell hozzá tábortűzeffektus. Attól gyakorlatilag újra komponálódik egy lemez az ember keze között.
0: Kérdezzük meg a többieket is a lehasznált lemezek szükségszerűségéről. Tehát egy-egy szám megléte, mennyiben fontosabb a minőségnél. Tehát a különleges darabok, amiket lejátszottok, mennyiben érted? Tehát hogy akárhogy is hercegnek azok a lemezek.
2: Vannak olyan lemezek, amiket megtaláltam ilyen nagyon-nagyon karcosba, és sokáig kerestem egy jó állapotú, de annyira sokáig, hogy fölraktam, és inkább így megtartottam a karcosat, mert megszoktam, hogy van az a sercegés, a recsegés, és az attól volt az a szám nekem, és így mondtam, hogy ez így nem kell.
1: Zene úgy van fölvéve, eleve a CD-re, vagy az albumra, hogy az a sercegés ott van. Figyelj, Cut Chemist, DJ Shadow. Csupa karcos lemez.
3: Hát ami meg a megválás, az tényleg az van, hogy a délelőtt is egy bőrzen voltam, úgyhogy nem tudtam hallgatni a Teszt és Lélek adását a mai tematikus napon, de valami, ahogy olvastam a tematikát, azt hiszem az volt az egyik, hogy így az ilyen gyűjtőszellem az nem tud megválni tőle, és én meg rájöttem, hogy néha annyira túltolom a túrást, hogy azért jobban érzem magam, hogyha meg is tudok válni néhány darabtól, és ez sikerült is elérnem. Bár ahogy a korábban Gábor említett, olyan van, hogy vagy egy két perces jó részt egyszer lejátszok azért meg a hallgatóknak, és utána válok meg a lemeztől. De én azt érzem, hogy ilyen szempontból egészségesebb a gyűjtőszem, hogy meg is tudok valamitől válni. Azon kívül, hogy persze vannak olyanok, amik megtalálom, akkor azt mondom, hogy na jó, ebből majd, hogyha még egyszer belefutnék ebbe az őrülten ritka kiadványba, na akkor azt majd talán eladom, de ezt egyelőre azért megtartom, játszom mindenhol.
1: Én nagyon sok lemezt adtam el, például a Negro boltjába, de egy csomót megbántam.
0: Ezután hallgassunk meg egy zenét, elnézést! Nem.

0: A Tilos Rádió gyűjtőnapját hallhatjátok a Műsziből élőben, DJ-k a helyszínen, és a lemezgyűjtésről beszélgetünk, illetve arról a luxusról, hogy tilosos DJ-ként gyűjthetünk lemezt, és lehetünk egy őrületes mánia, szenvedély, rabjai, mindannyian, hiszen nem tudjuk elereszteni a hanglemez korongok utáni további keresgélést, és egy-egy különleges példány beszerzését, és hát ennek tulajdonképpen a hallgatók egy ilyen élvezői, és nagyon örülünk, hogy ezt meg is oszthatjuk velük most ezzel a fórummal, hogy bevalljuk ezt a kis fantasztikus kötődésünket így a rádióhoz és a lemezezéshez. És amiket most hallhattatok az előzőekben, azok mind-mind ilyen túrásnak az eredménye, illetve most, amit majd hallhattok ezek után is. DJ Minik megérkezik, és ő már bekészítette azt a következő dalt, ami majd a beszélgetés pont után egy-egy ilyen különleges példány. A DJ találás felelőssége nagyon nagy dolog szerintem.
1: Most nem értem a kérdést.
0: Ahogyan bővíted a lemezgyűjteményedet, abban az, hogy te le is tudod játszani, az azért meghatározó. Tehát, hogy azok az emberek, akiknek még a lehetőség sem adott soha, hogy egy rádióműsorban, vagy egy parti során, ne egy Isten, lejátsszák a lemezeit.
1: Vagy otthon. Van egy csomó ember, aki így megveszi és felrakja a polcon, nem? Ilyen ezek a kis tarisznyás alter indie rockosok. Szerintem ott nincsen lemezjátszó, hanem megvették a hipster szakállat, megvették a tarisznyaszacsot.
2: De most, hogy egyre több lemezt adnak el világszerte, nem, tehát nem feltételezhetjük, hogy...
1: De srácok, jó, de ők a csillogó számítógépükről, mert a download card miatt kinyitják, letöltik a zenét, és akkor aztán ezt a laptopról játsszák, viszont van egy lemezgyűjteményük, ami kirakhatnak a Pinterestre, hogy így lakberendezésileg így rendben van a kéró. Nem?
0: Igen. Van egy vitatott ike a keret, ami pont lemezborító méret, és elvileg vannak ilyenek, hogy ugye egy kisebb veszed a lemezt, úgy is belefér abba a keretbe, tehát hogy...
2: Azt a baj, ez azt kéne, hogy tudj, tehát hogy ismerjünk olyan embereket, akik úgy vesznek lemezt, hogy nem DJ-k. Én viszonylag kevés ilyen embert ismerek.
0: Aki DJ?
2: Nem, aki nem DJ, és úgy vesz lemezeket, igen.
0: Tehát valakiről... Egyszer csak kiderül, hogy mégiscsak DJ, azért vette évekig a lemezeket, vagy azért rögtön tudod, hogy...
3: De most komolyan, tehát a gyűjtés az, az egy egész más dolog, mint a használat. Tehát a bélyegeket se tudod lejátszani, meg mit tudom én, a fényképeket, aki régi fotókat gyűjt, az se nézegeti folyamatosan, azért csak megszerzi, örül neki, de már a következőt szerzi, meg azzal nem foglalva, nem azzal, hogy nézegeti az előzőt. Tehát a gyűjtés, meg a használat, vagy a hasznossá tétel, az két totál külön dolog, az egy szerencsés, egy beesés, hogy a lemezeket használni is lehet, de szerintem a gyűjtést egyáltalában nem befolyásolja az, hogy még nem, pláne nem az, hogy másnak le tudod játszani, de még az se feltétlenül annyira nagyon, hogy magadnak. Gyűjtöd, mert gyűjtöd. Gyűjtöd, mert ember vagy, mert az ember úgy alakult ki, hogy gyűjt, valamit gyűjteni kell, komfortérzet, biztonság, univerzumban való helyünk.
2: Vagy azért veszed meg, hogy lejátsz az a heti műsorban, hogy hú, nem vettél új lemezt, de azért a műsorban legyen valami új. És veszel valamit gyorsan.
3: Az is van. De az már az extra.
0: Na de hát azért akárhogy is most itt az asztal körül pont a gyűjtésnek olyan példányai vannak, akik benne vannak a gyűjtésben is, és benne vannak ebben is, hogy egy lejátszási helyzetben vannak. És ezért maguk a gyűjtemények is terheltek olyan darabokkal, amit valamilyen módon megmutatásra szántál.
3: Ne felejtsük el azt a feature-t, hogy a gyűjtésről beszélni is lehet, és pont ezt csináljuk most, és a gyűjtők egymással is tudnak beszélni. Sőt, akitől, mit tudom, egy ilyen small talk során megkérdezik, hogy és egyébként te mivel foglalkozol, akkor lehet, hogy elmondja, hogy ő könyvelő itt meg ott, de szerintem három mondattal később már a lemezgyűjteményéről fog beszélni, tehát ez önmeghatározásnak is egy óriási mankóját jelenteti a gyűjtés. Nyilván erre valaki kevésbé szorul, erre valaki jobban, de
0: biztosan arra akartad felhívni a figyelmet, hogy hoztál te is egy pár különleges lemezt, mint mindenki itt a DJ-k között. Akkor szerintem kezdjük el a mélyebb bemutatását a lemeznek, hogy miért gondolja egy gyűjtő azt, hogy amit felrak, az egyel jobban róla szól.
4: ez táskám legelején volt egyrészt. De tényleg elő volt. Ez egy olyan, nekem mostanában nagyon kedves előadó, amit mindenképpen szerettem volna megmutatni. Ő Moszkomen, és tínédzser módjára alá is irattam múlt héten vele a lemezeket, úgyhogy tessék. És nagyobb történet nincs, csak egyszerűen nagyon-nagyon megtalált ez a hangulat, ez az elektronikus hangulat.
0: Szép. És akkor vele gazdagítottad a gyűjteményt, amit most megosztasz a rádió hallgatókkal is. Hallgassuk meg ezt a dalt egy részletében legalábbis, és utána visszatérünk, és most akkor egy DJ, egy dal, ezt fogjuk lejátszani, ez a rovat következik, ameddig DJ G-Remix megérkezik, és ő is elő fogja adni, hogy hány DJ, hány dal, és utána folytatjuk.

0: Tilos Rádió, FM.
1: Gyűjtsétek a Lutra albumban a matricákat, mi is ezt tesszük, és ez a gyűjtői tematikus napnak gyakorlatilag az a leáldozó utolsó fénysugára, ami már el se hatol a tudatotokig. Remélem, hogy itt vasárnap elkezdtetek készülni a következő hétre. Nem sok nap van karácsonyig. Nekem még rengeteg hulladéklemezem van, ami keresi a gazdáját. Úgyhogy remélem, hogy a jövő hét olyan lesz, ahol a kínálat megtalálja a keresletet, áramlik a lemez, eljut valakihez az, amihez én már hozzá se akarok nyúlni, és ők boldogok lesznek. Körülbelül ennyi. Szerintem nem kell túlerőltetni ezt a zenéről beszélést. Most már itt lenne.
0: Beszélgessünk már a lemezbőrzéről, már volt arról szó?
1: Persze, arról volt szó.
0: Ja, bocs, én késve érkeztem, ugye.
1: De te elmondhatnád.
0: Ha nincs más hogy... téma, akkor nyugodtan elmondhatnátok nekem is, hogy milyen volt. Kicsit egy más szemszögből.
1: Hát azok, akik eladnak általában, azok egymás ládái körül mászkáltak, és én kicsit nagyobb szerencsével sóztam rá a saját hulladékomat másokra, mint fordítva.
0: És ilyen joviális baráti hangulat volt, vagy
1: hát
0: inkább ez a préri?
1: Mindenki így várta, hogy jönnek majd mások is, tehát volt egyfajta reménykedés, de erről én lemaradtam, mert én ilyen fél négykor, nem, de ilyen fél négykor, három-négykor estem be, és akkor már inkább ilyen reményvesztett volt a hangulat, és akkor még egy kicsit átnézték egymás ládáit, lefikázták, hogy ki mennyire árazta be annyira, amennyire, és aztán nagyjából ennyi volt. Voltak ilyen emberek, volt egy kedvencem, egy oldalszakállas, aki egy tengerész kabátban végiggyalogolt az egész rendszeren. Nálam 15 percet töltött avval, hogy 4 darab lemezt kivett a tokjából, a borítóba belerakott, fénymásolt dalszöveg lapot darabonk, tehát oldalanként végiglapozta, megnézte. A lemez állapotát több lámpa alatt, többféle szögben végignézte, visszarakta, visszacsomagolta, akkurátusan is nem vett semmit. Úgyhogy ő volt a kedvenc vásárló.
0: Nekem az a csóka kedvencem, aki iszonyatosan összetaperolja még az ujjaival is eközben, és tényleg fél-háromnégy órákat tölt egy ládánál, más nyilván nem fér közbe oda, majd nem vesz semmit, vagy ha megvesz valamit, az 500 forint lesz, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú monológot kell meghallgatnom arról, hogy ez mekkora érvágás, és igazából jót tesz velem, amiért megveszi 500 forintért.
2: Nyilvánvalóan ez a szép, nem gondolod? Én most, amikor erről beszélgetettek, eszembe jutottak azok a vásárlók, akik ugyanezt csinálták.
0: Még a Deepben, azt tegyük az, hogy Johnny Drama a Deepben dolgozott.
2: Igen, ezt a káosszal, hogy a lemez volt, dolgoztam.
0: Új hallgatók.
2: És igen, akik éveken át azok az arcok, akik nem vettek semmit, és aztán egyszer csak elkezdtek venni mondjuk egy darabokat. Iszonyat nagy sikerélmény. Szép dolog ez.
0: Ja, hát amikor nem a termezeidet vakargatják, megtapogatják, akkor nyilván a sikerélmény...
2: Persze ez is benne van.
0: Előbbre tud kerülni az ideg zsábánál. Megjött az Esteházi gazdája.
3: Igen, itt már előkerültek azok a kérdések, hogy egy-egy lemeznek eladhatósága úgy felmerül, és a megtartása, illetve a lejátszása azért akárhogy is a gyűjtésnek pont ez a, ahogy a előző műsorban is volt, a használat során jön meg egy típusú új értéke a gyűjtő számára, és ez ezek szerint élesen elhatárolódik, hogy az eladandó, vagy eltrédelendő példányoktól, úgyhogy lehet, hogy ezeket most hagyjuk is, és most térjünk el tényleg azokra, amik miatt ti inkább vagytok gyűjtők, mint egyszerű felhasználók, vagy végfelhasználók, és ezzel bevállalva azt, hogy ti beletúrjátok magatokat olyan dolgokba, amikbe hát találtok olyan darabokat, amiknek nincsen neve vagy hivatkozása, ne egy Isten, és el kell kezdeni társítani valahova, mert a zenéket most így az előző körökben abban megegyezhetünk, azért valamilyen módon összekapcsoljátok korábbi zenei élményeitekkel, és együtt műsorrá, vagy DJ-szetté, vagy rádióadássá, vagy mixé képzitek.
0: Nagyon-nagyon-nagyon összetett kérdés volt, amit feltettél. Én már nem is emlékszem az elejére, viszont eszembe jutott az, hogy vettem most egy pár lemezt, és kiderült, hogy Fenyő Miki szüleitől, Fenyő Miki szülnek a gyűjteményéből való, és a lemezekkel együtt jött ez a sztori is, ami nem feltétlenül igaz, de hogy mikor Fenyő Miki, ők ugye kint éltek Amerikában valamennyi ideig, és azért tudott ő behozni olyan dolgokat, mint a beat zene, aztán a rock and roll, meg a break, meg ilyesmi. De hogy akitől vettem, annak az a csúfondáros története volt, hogy hát ez egy kamu, mert hogy igazából folk lemezeket hallgattak a szülei, és a Fenyő Miki a szülének a folk lemezein nevelkedett, és semmi köze nem volt se a rock and rollhoz, se a pszichedelikus dolgokhoz, se a folk azért egy határmesdje, de pláne nem az ilyen breakhez, meg rock and rollhoz, ahhoz egyáltalán nem. És egyébként amiket vettem, azok tényleg ilyen érdekes amerikai nyomású, izraeli népzene, meg tudom én, tök érdekes dolog. Kicsit az jutott eszembe, mikor állítólag a 80-as években kiment Charlie Amerikába, és aztán erre a mítoszra építette fel a karrierjét. Tehát őnek is ugye a New York, hogy volt az, mi a cím ennek? Jó. Na, Vályi Gábor még kicsit szebben is jönnek, mint Charlie, viszont ugye, és az a mítosz is valami áll, az sem biztos, hogy igaz, de az is erre épült, hogy Charlie kiment Amerikába akkor, amikor még senki nem mehetett oda, ami által úgy zajlott, hogy behúzta a függönyöket, felhalmozott elegendő elemózsiát, és gubbasztott 2 hétig. A nappaliában lehet elégni, hogy csődből, hogy a szomszédok sem eszelje meg, hogy mi van.
1: Úgy indult, hogy megtalálja Indiát, de végül nem volt valami, hogy felfedezte Amerikát.
0: Szóval lehet, hogy a magyar pop-rock ikonok azok hát igen, ilyen csokker mód születtek meg.
3: Még mindig a saját gyűjteményekről beszélünk, tehát persze az ikonjainknak vannak elég kalandos története, de azért akárhogy is a mi lemezhez való jutásainknak is vannak olyan önfeláldozós része, amikor már túlmegy a jó zenész, vagy a kulturáltság határán egy lemeznek a megszerzése, vagy a lejátszásának a körülményei.
1: Erről beszélnél egy kicsit? Tehát, hogy mikor érezted azt te, aki egyébként a kultúra lefoszlásával így nem vagy egy ilyen nagyon érzékeny viszonyban, hogy konkrétan észrevetted, hogy ez már az elállatiasulásnak egy első vagy második fokú súlyosbított esete?
3: Amikor szívesen tettem fel egy abba számot, és egy 3+2 szám után, akkor volt egy olyan pont, mind a kettőt hanglemezről tettem fel, és akkor volt egy olyan pont, hogy egyrészt a buli megkívánta, tehát táncolt mindenki, sőt, nagyon jó volt a hangulat. Másrészt lemezről játszottam le a számokat, hogy miközben az abba kívánság pont megvolt, és le is tudtam játszani, és ezzel még egyfajta plusz örömet váltottam ki, mert amúgy a számkívánság a DJ egyik hát nem is tudom, furcsasága, hogy ezt most teljesíti-e vagy sem, hogy ez a repertoárja vagy a saját DJ profiába belefér-e éppen az adott pillanatban, de pont megvan az a szám, azért az nagyon izgalmas, hogyha azt fel lehet tenni, és akkor azzal kiváltani az adott leánybúcsúnak, vagy születésnapnak a hangulatát, vagy éppen az ott esetben az esküvőnek. Viszont ez a két szám, meg ez az egész esküvői hangulattal egy olyan ponthoz érkezett el a hanglemezről való zenelejátszásom, hogy el kellett gondolkodnom ezen, hogy egy esküvőn abba számok hanglemezről való lejátszása az tényleg már egy misszióvá változott, és bizony a lemezeim formálnak engem, és akár
1: de azért benn volt a táskában, amikor elindult az esküvőre, tehát a lehetőség magvai el voltak vetve.
0: Hát meg azért két dolog, tehát ez hol van az elállatiasodástól, ez inkább a racionalitás számomra, ami nagyon is emberi tulajdonság. A másik pedig az, hogy többször elmondtad, hogy hát hanglemezről játszottad le te azt az abbát, mint egy mentegetve önmagad és a helyzeted. De nekem csak az a kérdésem, hogy számít ez valóban bármit, hogy az ember felrak egy vállalhatatlan számot lemezről? Szerintem nem biztos, de az is lehet, hogy igen. Mit gondolsz erre, Csabi?
3: Hát ugye az adott helyzet diktál, ugye? Ebben az esetben egy 3+2 kombinéci minóta után sikerült ezt, és tökéletes sikerrel, mert ugye a szándék az nemes volt, és erről szólt a buli. De Hát azért a gyűjteményünknek ez olyan része, amit csak akkor viszünk el magunkkal, hogyha nagyjából sejtjük, hogy ezt ne fogjuk játszani, viszont pont amiért ma itt vagyunk, az pont egy másik része, ami a saját szórakoztatása van, és a többiekkel való megosztás viszont egy közös öröm. És ez, erről szólna most a további rész, hogy a különös darabok, amiket kitúrtatok, és sose hallottatok, és máshol sem nagyon tudtok csatlakoztatni hozzá. Arról mondjatok már egyet-kettőt, mert most már azért egy-két szám megszólalt normál gyűjtésből, de legyen egy-kettő olyan rátalálás, amihez fűződik valami olyan élmény, ami miatt ez különleges. És hát Gábor, te is hoztál egy-két olyan kis lemezt, ami...
1: Melyeket már le is játszottam, úgyhogy ezek gyakorlatilag nem voltak rosszak akkor annak, amik...
3: annak, aki hallotta a műsor elején, ugye mielőtt sikerült összehozni.
1: Szerencsére a rádió archívumában vissza tudtok tekerni. A legjobb számokat akkor játszottam, mikor az itteni élő közvetítéstől, mert aki most kapcsolna be, ez élőben szól valóban a műsziből, ez a enervált lemezbúvár találkozó. Kérlek, Kristóf, az oxigénpalackomat ne zárd el most. Tehát voltak ilyen nagyon-nagyon jó számok is, amiket felraktam, ezek alatt jellemzően a stúdióban átkapcsolták a híreket, mert híreket is kell sugározunk, és ez fog következni 2 percen belül, úgyhogy kapaszkodjatok bele a székbe, Kristóf még mond egy rövid zárszót, mielőtt átveszi a híradó az éter hullámait, és utána majd zenékkel jelentkezünk újra.
0: Folytatódik a műsor?
3: Csak zeneileg, szerintem köszönjünk el így DJ-ileg, és...
2: Mert most már jön mindjárt Lord Győre, ha minden igaz, nem?
3: Így van, és utána pedig 10-től a No Wave magazin, ahogyan szokott lenni, és a többi, és a többi.
2: No Wave gyűjtői kiadás?
3: Bizony,
2: képzeld el. Az
3: Tóth Pali is hatalmas nagy gyűjtő. Azt mondta, hogy van olyan lemeze, amit egy csiszoló korong mellékleteként adtak ki. Úgyhogy szerintem lesznek ott történetek szintén.
2: És utána talán a Sample Temple is egy gyűjtői tematikus adással zárja a gyűjtői műsor folyamat.
3: És remélem lesz folytatás is a gyűjtői napnak itt a Tilosan, ez szerintem egy izgalmas.
0: Számunkra minden nap gyűjtői nap. Igen. Ez lett volna a zárszó, azt gondolom.
4: Én még csak annyit mondtam volna, hogy jó, hogy van sok bőrze, hogy jó, hogy volt itt a Müsziben, van a Muzikumban, a Lemezpiac, Dürer, hol szokott még lenni, a Körlet, Bálna, úgyhogy azért végül is mindenhol lehet valamit találni.
2: Folyamatos programajánlót hallottak.

0: Újra. Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-3773. Az idei év utolsó polkült műsorát halljátok Fekete Balázsa, Lojkó Miklóssal, Ződi Zsoltal és velem, és tietek a szó.
1: És Szalai Tamás Maxa. Sziasztok, kedves hallgatók. Itt ülünk a stúdióban, az utolsó műsor várjuk, hogy elinduljon, és nem tudtuk igazándiból, hogy miről beszéljünk, mi legyen a téma, és Balázs vetette fel, hogy beszéljünk általában a 2016-ról, erről az évről, amit én Annus Horribilisnek tituláltam a Facebookon, hogy ez egy...
2: Ezek szerint te tudsz latinul.
1: Ezek szerint én tudok egyrészt latinul, tanultam is egyrészt az egyetemen, másrészt pedig, hát egyébként is tudok, hiszen egy művelt értelmiségi vagyok. Na, ez az értelmiség sokszor előjött itt az év során, azért mondtam. Na, azt akarom csak mondani, az első kérdésem csak annyi, ilyen egyszerű lenne. Szerintetek is szörnyű év volt 2016? Brexit, Trump?
3: Én nem szeretem ezt, hogy Annus Horribilis meg ilyeneket. Én szerintem nem volt szörnyű olyan értelemben, hogy amikor elindult, akkor sokan érezték, hogy ebből, hogy olyan dolgok vannak folyamatban, amik nem fognak jól kisülni. Ezt szerintem mindenki érezte. És nagyjából úgy kezdtük, hogy két évvel ezelőtt megemlékeztünk az első világháború kitöréséről, és már akkor ilyen visszhangokat, ekkókat kerestek a 100 éves 19. századi béke és a lassan 100 éves 20. századi béke békét veszélyeztető körülményekre. Én nem hiszem, hogy szóval közhely, amit a Mark Twain mondod, hogy a történelem nem ismétlen meg önmagát, csak rímelő sarok. Uh-huh. Tehát igenis, egy hosszantartó, stabil, nehéz, izzadságos módon kialakított körülményekre támaszkodó, alapokra támaszkodó békerendszer, világrendszer kezdett el most már nem csak nyikorogni, hanem azt lehet mondani, hogy tekintve az emberek, a fiatalok attitűdjeit gyakorlatilag véget is ért. Uh-huh. Hogyha erre ráébredünk, és nem próbáljuk védeni a bástyáit annak, ami elhalt, vagy halódik, akkor ezzel sokkal többre jutunk. Tehát ezért nem mondanám Annus Horribilisnek, mert ez azt feltételezi, hogy van egy Annus Mirabilis, amiben minden jó működik, és ezzel szembe az ostrot, az oszmánok ostromolják a Konstantinápoly falai. Lehet, hogy ez nagyon rosszul fog kisülni, ami történik, de nem hiszem, hogy azért, mert valakik felróható hibákat követtek el volna, vagy azért, mert valakik felróható módon elkezdték ostromolni ezeket a várfalakat. Effektíve nem lehet fenntartani olyan, tehát a hidegháború 20 évvel ezelőtt, vagy több, 25 évvel ezelőtt véget ért. A második világháború kikényszerítette azokat a körülményeket, amik nagyjából a nyugat számára egészen kiválóak voltak. Egyébként bárki bármit rám követ dobhat, szerintem a kelet számára se voltak olyan egészen, kivéve az 50-es éveket tényleg, ami kriminális volt, de a konszolidáció idejében nem volt annyira borzalmas, mondjuk az egészségügyet vagy az oktatást tekintve. Ezeknek az alapjai, a raison d'être, tehát az őket létrehozó és fenntartó logikák véget értek.
1: Milyen? Mik ezek a logikák, amik véget értek? Mik a fenntartó logikái ennek a, hát a békés jólétnek?
3: A fenntartó logikája ennek az volt, hogy, hogy mondjam, ugye én olyan, az én gyerekkoromban mindenek a referencia végpontja a második világháború túlélő generáció emlék halmaza volt. Lám-lám, ők ezt csinálták háború. Lám-lám háború végén ez történt. Lám-lám, mi azért éltük túl. Lám-lám, ők ezért élték túl. Ezt kellett csinálnunk 45-48

0: osztálytársadalmat, leromboljuk az igazságtalan gyarmatbirodalmat.
1: Az ország határokat az, Európára.
0: Az a későbbi, de az ENSZ-en keresztül megszüntessük a világ, hogy mondjam, az egész világtörténelem legszörnyűbb betegségeit, tömegjárványait, megszűnt a pest is, a gyermekbénulás, hogy mondjam, az analfabetizmus, Kína, India, valami egészen horrorszerű világok voltak ott, és ezek gyakorlatilag megszűntek. Ezek azért voltak lehetségesek, mert tényleg az osztálytársadalom, mint olyan, ami abszolút jellemezte például Nagy-Britanniát, és Amerikát is, tényleg a polgárjogi mozgalom, stb. Tehát mind azért volt lehetséges, mert az embereket fűtötte egy közösségi szolidaritás.
1: Ez valójában a második világháborúnak a traumája.
0: A második világháború
1: volt a kiinduló pontja ennek az egésznek.
0: A traumája és a győzelemnek a
1: mámora.
0: Mámora ünneplése volt az alapja, akár a politikusok szemében, akár az emberi, a kis hogy mondjam, családi emlék, hogy mondjam, nosztalgiák fényébe. Ami hát mondjuk a szovjet szatellitországból odáig azt is tartalmazta, hogy így elvittek embereket, a Malenki, robot, stb. Most ez az egész referencia közeg, hogy ilyen csúnya szót használjak, ez most már az idősebbé váló középkorú embereknek a referencia közege, de az se.
1: Már tulajdonképpen nekik se
0: annyira. Már nekik se annyira. Ez olyan mértékben történelemmé vált, mint mondjuk a 20-as években egy embernek a Kossuth Lajos, vagy a porosz francia háború. Uh-huh. Na most ilyen körülmények között egy olyan erkölcsi rendet, egy olyan gazdasági pénzügyi rendet, a Bretton Woods és az uruguayi gazdasági egyezményeket, amik mind arra alapultak, hogy lám, ott a tiltó és figyelmeztető táblák, amik a Müncheni egyezményről szólnak, amik a Potsdami egyezményről szólnak, amik nem tudom, ezek mind olyan kódrendszerek, amik ma már nem aktívak, nem mondanak semmit. Ebből kifolyólag ezt nem lehet tovább csinálni. Ezt ha nem alakítja át az elit, már pedig nem alakította át az elit, mert őt szolgálta, illetve olyan állásokat töltött be, amik rendkívül jövedelmezők és stabilak voltak, akkor azok fogják megváltoztatni, akik számára ez már értelmetlen, ez az egész. Szoktak ilyen apróságokra lemenni, hogy mi az értelmetlen, hogy a politikai korrektség az értelmetlen. A politikai korrektség is oda megy vissza. A polgárjogi mozgalom előtt igenis Amerikában rendszeresen ki volt írva, kirakatokba, aki nem hiszi, nézzen utána, meg kis motel, meg hotel ajtókra, hogy négerek és kutyákat és négereket ne hozzanak be. Nem volt jogtalan, volt egy 1950, most nagy butasság volt, ezek nem is elhiszem, 50-es évek végén, azt hiszem 1959-ben egy Ferguson és Plessy volt az az alapeset, bírósági eset, legfelsőbb bírósági döntés, ami törvénytelenné tette ezeket. Nem volt tilos azt mondani, hát én azt mondom, hogy nem akarok itt egy feketét látni, akkor kiírom az ajtómra. Angliában az 1950-es évek végéig ki volt írva, hogy kutyák és írek ne üljenek.
1: De ennek amit most mondasz, viszont ennek a gyökere nem a háborúra visz vissza.
0: Ennek is a háborúra vissza, mert a háborúban védte meg Truman a néger katonai századokat. Ott mutatták, ott tűnt el gyakorlatilag az Egyesült Államok hadseregében a diszkrimináció, stb. Tehát ott az a fajta büszkeség, az a fajta önbecsülés, ami Amerikát a világ legnagyobb szuperhatalmává tette a háborúba, az adta a négereknek is azt az önbecsülést, amivel ugye 1 millió ember 1963-ban oda masírozott Washingtonba és győzött. Tehát és azok után ugye elharapózott az, hogy a pozitív diszkrimináció, nem a negatív, hanem a pozitív. Ugye én Iowa-ba jártam egy fél évet egyetemre, és ott bizony nagyon kevés a sötétbőrű. Aztán biztosan 3 diák volt, talán több 1000 közül. De miután van egy törvénykezés, hogy feketéknek jut

0: oktatások járnak többek között minibusz. Tehát őnekik járt egy minibusz, amit használhattak benzintérítéssel mindenről, és járhattak az ország körbe-körbe akárhova, és mások meg nem. Na most hát ennek már akkor 86-ban, amikor az már elég visszás volt, de nem szólt senki, mert mindenki tudta, hogy miért van. Aki morgott egy kicsit, az olyan viccesen morgott. Tehát mindennek az indok rendszere, ami miatt ennek elfogadható volt, mert mindenki visszavezette az eredetére, hogy hát igen, igen, mert mit műveltünk mi itt évszázadokon át a feketékkel, ez mind eltűnt, maradt a PC, a politikai korrektség, ami viszont tényleg előrült mértékeket öltött. Hát egyes egyetemeket tényleg be kell jelenteni előre, hogy az előadásod 27. perc, 4. másodpercében lesz egy kijelentés, amit esetleg valaki rossz néven fog venni.
1: Nagy bajban lennék, mert...
0: Mondjuk az egy örmény...
1: Nem tudom, mit mondok még az elején.
0: Mondjuk az egy örmény diák úgy fogja tartani, hogy az a mondat, hogy nem teljesen olyan az örmény holokausztról, ahogyan az van, akkor az előre bejelented, és akkor egy biztos helyre ki kell küldeni. Ez őrültség, szó szerint. Ez agyamentség. És ebből kifolyólag az FLA való tolerancia sincs, mert ugyanis már senki nem tudja, hogy ez miért van. Úgy gondolják, hogy azért, mert vannak felfogalkodott, jól fizetett pókhasú idióták, akik ezt valamikor kitalálták.
1: Meg a elit egyetemeken végzett politikai vezető réteg, meg az elit egyetemeken végzett értelmiségi réteg, akik rákényszerítik ezeket a marhaságokat.
0: Akik fekete limuzinnal járnak, amit a fene tudja, honnan szereztek, körülbelül úgy tekintenek ő rájuk, mint itt tekintettek.
1: És ebben van is valami igazság.
0: Oké, nem mondom, hogy nincs, tehát nem, igen, csak nem, tehát én most analizálom, hogy miért lett ez. Körülbelül úgy tekintenek Isten minden ő rájuk, mint itt tekintettek a jogtalanná és szavazatoktól mentes állampolgárok a szocializmusba. Hát gondoltad volna, hogy egy ás rendszámú pobjede autóba ülő valaki, tehát valaha neked bármiféle jogosultságod lesz őt eltávolítani. Tudtad, hogy nem. Ilyen mérvű jogvesztettséget érez egy átlag amerikai, és emiatt...
1: Na, megnézem, egy átlag brit is, nem?
0: Nem annyira.
1: Nem annyira?
0: Nem annyira. Az átlag brit az vicces, egyre jobban érzékelem, hogy miért lett ez a Brexit szavazat. Ugyanis ez az analízis, hogy a tanulatlan, középkorú, sörhasú odavert az asztalra, amit itt is mondtunk.
2: Futballszurkoló.
0: Igen.
1: Ez ilyen borzongban.
0: Igen.
1: Futballszurkoló.
0: Tehát a 4,5%-os sörtivó.
1: Fokozzuk!
2: Sixpack John.
1: Sixpack. Tehát hallottam, igen, ez nagyon jó.
0: Joe Sixpack, aki tényleg sokat iszik, de az olcsó és hig-hig fajtából. Nem ez volt a lényeg. Elég sok, jól képzett középosztálybeli fizetést kapó ember is úgy érezte, hogy megszűnt a döntéshozók és a döntések és ő között a kapcsolat.
1: Miért ez valaha megvolt?
0: Hogyne? Hogyne? Hát a Nagy-Britanniában iszonyú erős volt a kis önkormányzati...
1: Meg a szakszervezetek, nem?
0: Igen, de hát azt tényleg túlzásba is vitték.
1: De megvolt.
0: Megvolt. Jó, igen, az is hiányzik. És akkor még most átadok a szót másnak, mert itt még most franciákról is akartam volna beszélni, mert ez talán még érdekesebb, amire rájöttem a többi napokba.
1: De azt még ezt várjuk már, még ezt a szállat, nem csak a sörhasolók szavaztak a Brexitre, hanem a középosztályos
0: abszolút a magas fizetésű, ott tanult
1: de ők is a kontroll, amiatt meg úgy érezték, hogy a kontrollvesztés miatt.
0: Nézd, vegyünk egy Tesco áruházat, ami egy olcsó dolog, de azért minőségi élelmiszer is van benne, és tegyük fel, ez van legközelebb ő hozzá, jó fizetésű, egyetemi vagy közigazgatásbeli ember, mondjuk évi, mondok, amit 50 000 fontot keres, ez egy olyan jó középfizetés. Nem rossz, és nem túl jó. És lemegy, és azt mondják, hogy hát a Cumberland nevű kolbász megszűnt, amit ő mondjuk 25 éve vesz, ami egy ilyen tradicionális angol, ilyen fűszeres kolbászfajta. Helyette itt van ez az egész sort kicserélték lengyel élelmiszerfajtákra, de úgy, hogy van. Ami ő kipróbál, mert nyitott kozmopolita ember, sokat utazott, és lehet, hogy ki három nyelven beszél, és azt mondja, hogy ez egész jó. Ez tök jó, de ki találta ezt ki, hogy miért van most csak lengyel, ezért. És akkor azt fogják neki mondani, hogy nem tudjuk, de azt mondták, hogy ki kell cserélni. És akkor elmegy a, mit tudom én, hova az újságos, és azt mondja, hogy hát a nyomtatott változata az Independentnek nincs, a Telegráfot nem tartjuk, a Guardiant, ezt nem ragudjon, de az rossz néven veszik bizonyos vevők, azt azért nem tartjuk, és helyette ott van, én nem tudom, 50 olyan újság, amit ő megért, ha jön akar, mert tanult ember, de nem angol újságok. Ki tudja, hogy ez, és tudok egy valakiket, akik ezért mondták azt, hogy ez nem, tehát akarom tudni, hogy ezek miért történnek. Ezek nem piaci erők okozták, nem a piaci erők nem okoznak ilyesmi.
1: Hát, hogy kontrollt kivették a kezünkből.
0: Akkor kontrollt kivették, semmiféle kontrollja nincs, de és akkor ki fog derülni, hogy ez valamiféle egészen elképesztően eldugott helyen egy adminisztratív döntés, ami a döntés mechanizmust is olyan mértékben és olyan módon változtatták meg, amihez ő nem tud már hozzáférni.
2: Húha! Köszönöm, így mindenki rám néz kérdő tekintettel.
1: Már meg se szólaltál eddig.
2: Igen, igen. Részben csatlakozom Miklóshoz, és visszamegyek az eredeti kérdésre.
1: Mert ez is vagyok kíváncsi a véleményre. Te azt mondtad, hogy nevettél, mikor Trump győzött, ugye ez az egyik ilyen emlékem erről.
2: Igen, régen nevettem olyan jót, mint azon a reggelen.
1: A másik pedig az, hogy te tényleg egy másik nemzedék vagy, mint mi a Miklóssal.
2: Tehát abszolút a másik nemzedék,
1: vagy nemzedék vagyunk. Te pedig egy másik nemzedék vagy. Te vagy az a nemzedék, aki az asztalra csapott most?
0: Vagy mi van? A Trumpon.
1: Vagy mi van?
2: Hát nem szavaztam sem a Trumpra, sem a Brexitre, tehát így.
1: Hát igen, nehéz lett volna.
0: De lélekben sem?
2: Lélekben sem.
0: Ja, az a lényeg.
2: Nem, bocsánat, tehát a Trumpnál meginoktam, tehát azért inoktam meg, mert a Hillary Clinton szerintem egy borzalmasan rossz jelölt volt. És mondok egy nagyon durván, ti mind ismeritek a politikai világképemet, ezt én erősen így jobbra sorolnám, de a Bernie Sanders nekem sokkal szimpatikusabb volt. Hát, és az borzalmas így kimondani, de így
0: miért nem, de miért nem lehet azt kimondani, amit én mindenütt leírtam Facebookon, mindenütt, hogyha van egy olyan bináris választási lehetőség, amit dilemmának lehet nevezni, mert ez az volt a Clinton és a Trump között, akkor miért nem lehet kimondani, ahogy ezt régen mondták, a dilemmának a lényege az, hogy az már eleve el van veszve, ha dilemma.
2: Én ezért valószínűleg, ha amerikai lettem volna, nem szavaztam volna.
0: Na így
2: volna.
0: Van, tehát egyik se volt elfogadható. Az nem kell választani, hogyha nem lehet választani. Volt egy nagy, Alfred Sherman, ez egy kevésbé ismert nagy angol, ilyen népfilozófus volt, ami Angliában még mai napig létező kategória, bár mindent megtesznek, hogy eltűnjön. Aki a király... A
1: publicistának hívják ezt.
0: Hát egy...
2: Közíró.
0: Inkább... Fene tudja, hogy...
2: Moralista.
0: Igen, de ő közszájon terjedtek a mondásai, az a vicc, nem nőnét le semmit. A királynővel is álltak, néha teázott, és ott anekdotáztak. Az Alfred Sherman mondta, hogy a dilemmával egy dolgot lehet csinálni, hogy az egy olyan, mint az ökörnek a szarvai, ha megfogod, akkor kész, nem tudod az egyiket elengedni, mert akkor véged van, tehát akkor le kell vágni mind a kettőt. Ezzel a dilemmákkal egyébként magánéletben is általában így van, hogy ezt nem lehet megoldani. A Bernie Sanders nagyon magam ellen beszélek, mert én minden a... szempontból sokan mondják, hogy a Sanders és a Trump az ugyanannak a pénznek a két oldala. Ha ezt nem így látod, akkor mondjad.
2: Nem, én nem akarok ebbe különösebben belemenni, mert tőlem távol áll egyébként is az Egyesült Államok, nagyon távol áll, én két hetet voltam az Egyesült Államokban, és életem legboldogabb pillanata volt, amikor Brüsszelbe visszaértünk, tehát így...
0: Én szerettem Amerikából lenni.
2: Erősen tartózkodó vagyok, de annyit mondanék még, nem akarok ebbe belemenni, mert ezt tényleg nem értek meg, nem a that's not my cup of tea, ahogy ugye ezt így szokták mondani. Hogy azért olvastam sokat a Trump után, alternatív oldalakat is, és azt hiszem értem a frusztrációt, ami a Trump
0: győzelméhez
2: vezetett. Tehát ez az Epelecs-hegység, Közép-Amerika, Denver, stb. Tehát azt hiszem ezt értem, de ezt szerintem hagyjuk most, mert mondom én ehhez keveset. Ebből keveset látok, és mondanék még egy érdekes reflexiót, hogy rólam köztudott szakmai körökben, hogy hát ha jó indulatú vagyok, akkor az úgynevezett eurorealistákhoz tartozom, mert elég sokat foglalkoztam európai joggal, meg európai politikával. Mások üvöltve vádoltak már dühöngő, őrjöngő euroszkepszissel is rossz pillanatokban. És bevallom, hogy engem a Brexit teljesen Európa pártivá tett. Tehát sose gondoltam, hogy megélem ezt a pillanatot. Hogy igazából a Brexit óta úgy vagyok ebben, hogy ez nagyon nem tetszik nekem.
1: Csörcsé se gondolta, hogy valaha még a kommunistákkal együtt fog harcolni.
2: Tehát, de nem, őszintén mondom, tehát, hogy ez egy ilyen érdekes átalakulás, ami a fejembe lement, hogy nekem nagyon komoly problémáim vannak úgy általában az Európai Unióval, meg az európai projekttel, meg minden. Ebben nagyon egyedül is vagyok a szakmában, de így megtanultak elfogadni, mint valamilyen szent barmot. És én a Brexit óta határozottan Európa párti lennék, tehát előtte sokat gondoltam arra, hogy Magyarországnak is húznia kéne kifelé az Európai Unióból, most már eleve úgy vagyok vele, hogy Isten ments. Nagyon sokokból, ebbe sem menjünk bele, de ez egy ilyen érdekes
0: ez
2: változás a fejemben.
0: Ez a 3 napon belül szerintem.
2: Ezt nem tudom.
0: Én igen. Jó, mindig.
2: Legyen így, de mondom, tehát, hogy láttam azt, ami lezajlott Angliában, meg láttam igen. Azokat az indulatokat, meg ugye nekem is van agyam, én is elkezdtem igen. Gondolkodni. És én most már abszolút azt gondolom, hogy az Európai Unió nem szuper, nagyon sok gond van vele, de sokkal jobb, hogy ott vagyunk, mint hogy nem vagyunk ott.
0: Várjál.
1: És melyik része jó az Európai Unió? Ugye van ez az Európa projekt.
2: Válaszolok majd az eredeti kérdésre.
0: Erre muszáj válaszolom azt, hogy a Brexit az nem úgy néz ki, nem is úgy nézett ki, és nem is úgy néz ki az utó életében, hogy van egy Európai Unió, amelyik ottan kisebb-nagyobb hibákkal éleget, és aztán van egy berzenkedő őrült tag, amelyik idegen gyűlöletből kifolyólag kilép, hanem ez interakcióban, egymásra hatásban és szimultán jelzi a Brexit is, és a többi dolog, ami zajlik Európában, az Európai Unióban, a diszfunkcionalitását.
2: Ezzel teljesen egyetértek,
0: Nekem van egy egészen sötét elképzelésem, amit több helyen elmondtam. Eléggé csúnya dolog lenne, hogyha ha fogadnék és azzal nyernék valami pénzt, hogy a katasztrófa révén. De van egy olyan elképzelésem, hogy a Brexit azért nem fog effektíve létrejönni, mert amennyiben 2019 márciusára, ami a lehető legkorábbi időpont, de nem lesz betartva, mert el fog húzódni, de tegyük föl 2019 márciusára jogilag ki lehetne cserélni a papírokat a kilépésről, addigra már nem lesz kivel kicserélni. Olyan mértékben látom veszélyeztetettnek, illetve önpusztítónak belülről és kívülről veszélyeztetettnek az európai projektet, biztonságpolitikailag, gazdaságpolitikailag, politikailag a folyamatosan dezintegrációs folyamatok szerepelnek, amik megkérdőjelezik, hogy fenntartható-e maga az unió, és nem csak egy ilyen üres kéreg marad, mint a római birodalomból, amit úgy tettek állati hosszú ideig, 476 után, és úgy tettek, mintha lenne római birodalom, de már nem volt.
2: És ugye a római birodalom joga az, ami a legtovább élt ebből, és a legizgibb,
0: hát
2: hogy...
0: Hát az a kelet-római birodalom joga volt, amit a nyugat valahogy átlopott magának.
2: Igen, például azt gondolom, hogy csak rejátszunk a gondolattal, most egy ilyen zárójel nyitok, és 2019-re vége az EU-nak, mint ahogy mondod, akkor is azt gondolom, hogy az Európai Unió jelenleg hatályos jogának egy csomó eleme tovább él.
0: Ez így van, úgyhogy napi
2: standardekben, napi ilyen dolgokban.
1: Köszönöm a gazdaság szervezőben.
2: Úgyhogy ez egy ilyen érdekes.
1: Ugye ez a standardizáló része az európai projektnek, mert ugye ez az, ami legkevésbé látszik.
2: A belső piaci jellegű.
1: De az, ami legfontosabb, ez biztos, hogy fenn fog maradni. Hát egyszerűen hozzáigazították. Ugye ez ha csak ránézek az elektromos készülékekre, megfordítom ezt a telefont, itt ez a CE-jel.
2: Válaszolok akkor az eredeti kérdésre. A Miklós tök jól elővezette, és bizonyos szempontból, amit mondok, az kapcsolódik hozzá. Kicsit olyan, mint amikor így ezek az ilyen kerekek így részben összekapcsolódnak részben. Nem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 2016-os év egyáltalán nem volt borzalmas. Sőt, azt is gondolom, hogy igazából nagyon izgi, amikor a történelem láthatóvá válik. Mert én nem értek a történettudományhoz, meg főleg ilyen közegből nem merek erről beszélni. Viszont szeretek olvasni, és különösen szeretek történészeket olvasni, és az a történészek közül különösen szeretem az angol történészeket. És nekem az a benyomásom, hogy a történelem az valami olyan, hogy nagyon, de Fernand Braudelt is nagyon szeretem, tehát a francia történészeket is, hogy a történelem az egy olyan jelenség, ami nagyon sokáig a háttérben zajlik, és nem lépnek a főbb hatások felismerhetően elénk. Mert ugye nagyon fontos, hogy az úgynevezett történelmet a jelenben éljük meg, és a jelenben nagyon nehéz felismerni, meg szelektálni, hogy mi az, ami valóban fontos, mi az, aminek pedig nincs történelmi relevanciája. És én azt gondolom, hogy 2016 azért egy végtelenül jelentős pillanat a modern politika történetben, mert több olyan dolog is láthatóvá vált, amit akár a 80-as évekig vissza lehet vezetni, viszont most manifesztálódott, és most kaptunk egy ilyen képet róla. Ez részben összefügg ezekkel az élményekkel, majd erre visszatérnék, hogy ugye az én, nekem már tényleg a második világháborúról olyan értelemben átételes élményei vannak, hogy a nagyszüleimtől hallottam róla, de ez így nem tudom, mennyiben érint meg engem, meg mennyiben nem, de én egy ilyen közép generációnak tartom magam, hogy én azért még a nagypapám szemében láttam a könnyeket, láttam a fényképeket a lágerből, meg mindent, tehát hogy ilyen módon átélem, de az én gyerekeim már biztos nem fogják úgy átélni, mert ők már a nagypapát sem ismerik. Tehát szerintem az enyém az pont az a szürke zóna, vagy ez az átmenet, aki még tudja értelmezni, van felé empátiája, viszont már nem áll olyan közel hozzá, mint mondjuk a ti generációtok. Na de hogy mi az, ami igazából láthatóvá válik? Én látok egy nagyon érdekes összefüggést, és ez az európai projekttel kapcsolódik össze. Többször fejtegettem már, mindig nagyon merev elutasítással találkoztam magyar kollégáknál, ellenben külföldi kollégáknál sokkal kevésbé találkoztam ebben a kérdésben elutasítással. Most szerintem igazából az európai projektnek, az európai integráció valódi fordulópontja, bármennyire is furcsa, amit mondok, az 1992 a Maastrichti szerződés. Ugyanis ez az a pillanat, amikor minőségileg megváltozik Európa, mert a nagyon sikeres gazdasági pillér mellé odalép a politikai unió projektje. És ez nagyon sokáig sikeresnek tűnik, vagy legalábbis működőképesnek, és szerintem már 92-ben voltak olyan inherens problémák, aminek a valósága az most ebben az évben mutatkozott meg. Még egy gondolatot hagy tegyek ehhez hozzá. Hogy alapvetően szerintem az az igazi probléma, ezen nagyon sokat morfondíroztam, és az is nagyon érdekes, hogy Magyarországon semmilyen fogadókészség nem volt kollégák közül, ellenben például angolok nagyon jól megértették, vagy franciák, amit mondtam. Hogy ugye az európai integráció addig volt sikeres, amíg alapvetően olyan területeken mozgott, amik a szuverenitásnak a magját nem érintik. Tehát ugye most azt tényleg, hogy mit tudom én, a váltóáramot hogy kell beállítani egy készülékben, ez nem egy ilyen szuverenitás kérdés, és itt az európai államok nagyon jól fel tudják mérni, hogy ebben sokkal többet nyernek, mint veszítenek, hogy hát adják valami távol intézménynek, hogy ott majd megmondják, hogy nem tudom, hogy kell beállítani. És ezért volt elképesztően sikeres a belső piac. Először ugye közös piac, majd belső piac, és ehhez akart Anglia is csatlakozni. Tehát ez az, amit a 70-es évek legelején felismert Thatcher, és végigvitt. Azonban 92-ben zavar kerül a gépezetben, noha ezt ilyen nagy sikerként ünnepeljük. Ugyanis a politikai unió létrehozatalával, ami csak nagyon finom lépésekről szól, most nem untatnám ebből a hallgatókat, de mégis elindul egy erős lépés, hogy a gazdasági egység mellé egy politikai pillért is felépítsenek. Ezzel igazából belegyalogolnak az európai politika történet egyik legmasszívabb hagyományába, ami ezt a Miklós sokkal jobban tudja, mert ugye ő foglalkozik modern politika történettel, én csak itt dilettánsként beszélek, ami igazából az állami szuverenitásnak a hagyománya. És nagyon fontos, hogy az állami szuverenitás már 92-ben is illúzió, ha jogi, gazdasági, egyéb szempontból nézzük, de ugye, ahogy Péter László mondja, hogy a tények nem, de az eszmék formálják a történelmet, és még mindig egy olyan valid, nagyon fontos eszme, ami minden politikusnak, minden államvezetésnek a fejében ott van. És ezért van az, hogy noha 92 utáni időszakot nagy sikerként ünneplik, majd ugye jön az Európai Konvent, megpróbálnak valami alkotmányos alapszerződést letenni, ami aztán két magállamban bukik meg, egyébként Hollandiában és Franciaországban. Akkor ugye van 2009-ig egy ilyen euroszklerózis, kicsit kisebb formában, mint a 60-as években, de egy dolog látszik, hogy nem működik. És akkor lezárnám ezt azzal, hogy szerintem ebben az évben az látszott nagyon, számomra teljes mértékben láthatóvá vált, hogy az európai projekt ebben a formában, ahogy ez most zajlik, politikai értelemben működésképtelen.
0: Gyorsan hozzáteszem, hogy 1991-ben tehát a Maastricht vezető út az előkészítésében a Margaret Thatcher egy nagyon erőteljes, erőmozdító és pozitív szerepet játszott.
2: Ezt nem tudtam.
0: Ez így van.
2: Ellenkezőjére tippeltem
0: azt
2: volna.
0: Mondani, hogy, azt lehetne mondani, hogy, hogy harcolt érte. Ez azért volt, mert érzékelt, mert 1986-ban Londonban a tőzsdén lezajlott a szép csöndben az egyik legfontosabb eseménye a 20. század végének, a Big Bang. Ami azt jelentette, hogy a tőzsde a fizikális, személyes, brokeri tevékenység megszűnt. És ebből kifolyólag a londoni tőzsde az egész világ kereskedelmi, pénzügyi magjává vált. Hiszen oda települt az elektronikus kereskedelem, onnan az a hub, tehát onnan vonul ki az még a Tokió, a Frankfurt, Szingapúr, New York is ott fut össze, miután ahelyett, hogy egy broker fülén lenne három telefon, lógna és idegbeteg módon kiabálna és csapkodna és liciteket és nem tudom miket dobálna be annak, aki beírja, hogy most mennyiért vették meg ezt a legutóbbi 1 trillió tonna rizst. Ezek a műveletek a londoni tőzsdének a letitkosított vonalán, kódolt vonalán a másodperc egyre kisebb töredéke, most már úgy tudom, 1 milliomod másodperc az létrejövő mega dílek és tranzakciók özöne folyik. Ez volt a Big Bang. A Thatcher fölfogta, hogy amennyiben az úgynevezett Single European Act, az egységes európai törvény Európával, vagy direktíva, nem tudom, mi volt, létrejön, azzal Nagy-Britannia a City-n keresztül gyakorlatilag eminens szerephez jut Európában. Külkereskedelme megnő értékben, és függetlenül attól, hogy a gyártóipar, tehát a manufaktúra, a gyártási tevékenység, a termelő tevékenység, hogy mondjam, iparcégi gyártás szinte null, teljesen visszaszorult, a közvetített, és így a közvetítés által értéknövelt szolgáltatás révén fel fog virágozni az ország. Ezt előre látta, és ez így is lett. Igen.
2: Annyit tennék hozzá, hogy nagyon érdekes, amit mondasz, ugyanis az úgynevezett Single European Act, amit egységes európai okmánynak hívnak a magyar tankönyvekben, az igazából szerintem a végpontja, ahová el lehetett vinni a gazdasági integrációt.
0: Értem, de érdekes mondom a Thatcher, aki azonban eljutott oda később, már miniszterelnöksége utolsó szakaszában is, de főként már a nyugdíjas korszakában eljutott a kiábránduláshoz is. Tehát érdekesen mondod, hogy az volt az utolsó pont, mert...
2: Mert utána a 92-es Maastricht az már egy minőségileg más szemléletet tükröz.
0: Itt azról van szó, hogy úgy... Nem, azt látta, hogy amit ő gondolt, az...
2: Félre siklott.
0: Igen, tehát ami gondolta, addig bizonyos fokig jó lett, de bizonyos kinövéseit, bizonyos őrültségeit ő már nem volt hajlandó lenyelni. Ugyanis ténylegesen, hát a Jacques Delors személyében...
2: Igen, hát ő volt az emblematikus alak, ugye Lámfalusi Sándorral a háttérben, aki hát... Meséljek erről?
0: A Lambsdorff. Na, jó. Tehát
2: Alexandre Lámfalusi.
0: Igen, a Lambsdorffot.
1: Nem, Lámfalusiról beszél.
0: Igen. Kérdezik, sose hallottam róla.
1: Lámfalusiról?
2: Akkor miért? Hát ugye...
0: Kire van szó?
2: Nem, tényleg nincs meg.
0: Egy Lambsdorffot is meg.
2: Nem. Hát van
0: azt hiszem, hogy lefordítottad, de lángyarázó.
2: Van egy érdekes.
0: Vilmosnak nevezték Shakespeare.
2: Ugye, hogy egy kicsit ilyen populárisra tegyem a műsort, a magyar vonal mindenhol kell. Hát, és természetesen a Single European Act-ben és az utána következő eseményekben is van magyar vonal. Ez a magyar vonal pedig a tavaly elhunyt Lánfalusi Sándorhoz kötődik. Őről annyit érdemes tudni, hogy 49-ben pár társával együtt, például Rezsőházi Rudolffal, aki még él, érkeztek Lővenbe, és ott kezdtek új életet fiatal egyetemistaként. Rudi bácsit egyébként nagyon szeretnénk elhívni, reméljük, hogy még a vendégünk lesz egyszer. Nekem ő jó barátom. És Lánfalusi Sándor futotta be talán a 12 emigráns diák közül, akikből egyébként heten lettek egyetemi tanárok, a legnagyobb karriert, mert ő Oxfordba ment után, Löwen után közgázra, és ott csinált azt hiszem PhD-t, és utána a bank szektorba helyezkedett el. És az euró, nyilván nem lehet azt mondani, hogy csak Lánfalusi Sándor ötlete volt, de, és akkor ezt el is akartam egyébként mondani, hogy Lánfalusi már ott volt, ott bábáskodott az euró születésén, hogyha ki lehet keresni a dokumentumokat, volt egy fehér könyv a közös európai valutáról például. Azt hiszem talán 85-ben vagy 84-ben, annak már ő volt az egyik ilyen spiritus rektora, és őt szánták az Európai Központi Bank első elnökének is, de akkor már idős volt, és mondta, hogy ezt nem vállalná el. És ezt mindig el szokták mondani, meg lehet látni, hogy a Jean-Claude Trichet, aki az első elnök volt, 2010-ben is például, amikor, vagy 2009-ben, amikor ugye a nagy 2008, nem is tudom el, tehát amikor kitört a válság, akkor tartott egy ilyen piacnyugtató nagy sajtótájékoztatót, hogy ugye akkor még így nézték az amerikai buborékot, hogy valami fog történni, és akkor többen mondták nekem, hogy nézd meg, ott ül a Lánfalusi a Trichet-vel, tehát hogy egy nagyon erős kapcsolata volt. Ő választotta ki a vezetőket például az Európai Központi Bankban, még a Központi Bank megalapításánál. Ugye az Európai Központi Bank előtt volt az úgynevezett Európai Monetáris Intézet, aminek az volt a feladata, hogy a közös pénzt előre görgesse, annak az ilyen technikai részleteit vezesse, és azt még Lánfalusi elnökölte, de a bankot már nem. Na de annyit akartam mondani, tehát, hogy Lánfalusinak volt egy bizonyos értelemben zseniális elképzelés, amit sajnos azonban szerintem nem úgy igazolt a történelem is 2016 sem, ahogy ő gondolta.
0: Hát de hogyha most megnézed Olaszországot, akkor ebből kilábalást nagyon kevesen látják.
2: Igen, elmondom, hogy mit gondolt Lánfalusi, és akkor lehet látni a problémát, vagy a dilemmát, amivel nem biztos, hogy tudunk mit kezdeni. Ugye eljutott az egységes piac abba a pontba, ahol már nem nagyon lehetett tovább lépni, mert ugye már lebontották a vámokat, ilyesmi, hát megvalósult az úgynevezett negatív piaci integráció, majd elkezdték harmonizálni a standardeket, elindult a belső piaci integráció, és nagyon jól haladtak abban, hogy igazából tényleg egy valódi egységes piac jöjjön létre. Nem is véletlen, hogy így hívják, hogy a történetileg így hívják, hogy közös piac, egységes piac, belső piac. És látszott, hogy innen valahogy lépni kell, és ugye a következő lépés az úgynevezett közös valutának a bevezetése lett volna. Na most az ilyen integráció elméletekben, amit egyébként egy Balassa Béla nevű közgazdász dolgozott ki 64-ben, van egy világhírű cikke, ami Oxfordban volt, és ott jelent meg valahol, tehát nagyon idézett cikke. Abban van egy ilyen probléma felvetés, hogy a közös valutával az a gond, hogy amint a közös valuta megszületik, akkor az már nagyon erősen a föderatív államberendezkedés felé lök egy ilyen integrációs alakzatot. Ugyanis a közös valutának az is a feltétele, hogy mellette egy ilyen úgynevezett fiskális, tehát mondjuk így budgetary, hogy mondják? Költségvetési integráció is kialakulja, mert ugye a közös valutának az a gondja, hogy egy adott, vannak ilyen elméletek, hogy mi az úgynevezett ideális egységes valutatérség, és amit ki szoktak mutatni például Paul Krugman is, hogy ugye Európa az nem ilyen, tehát hogy történnek ilyen sokkok, és kell a kiegyenlítés, mert ugye a közös valutával az államok elvesztik a monetáris politikájukat, nem tudnak leértékelni, kamat politikát se folytatni, és így tovább, tehát csökken a mozgásterük. És Lánfalusi azt gondolta, hogy ha létrejön a közös valuta, akkor a közös valuta, ami ugye 94-ben kezdett el működni, egy ilyen spillover effekt keretében tovább viszi a politikai integráció felé az uniót.
0: Ez természetes.
2: És erről szól igazából szerintem a 90-es és a 2000-es évek európai politika története, és a Maastrichti szerződés az ezt a politikai pillért próbálja mögé rakni. Csak az a gond, hogy nem ment.
0: Jó, hát ez
2: tehát, hogy megvan a...
0: De hogy miért nem ment, ez egy másik
2: kérdés. Egy adatot még. Tehát, hogy megvan a közös pénz, meg van a belső piac, viszont a fiskális, föderatív jellegű újraelosztás, az elenyésző mondjuk Németország föderális költségvetéséhez, vagy akár az USA-hoz képest is. És ez a probléma, hogy itt mondom, hogy megint a szuverenitás hagyományával találjuk szembe magunkat, hogy nem akarják a költségvetési önállóságot feladni az államok, és amíg nem adják föl, addig nem lehet kompenzálni a közös valuta által okozott károkat, mert a közös valuta nem csak előnyöket, hanem károkat is okoz.
0: Ez egy inherens ügy Európában, ez, hogy mondjam, ezért, mint egyfajta mantrát ismételgeti az összes felelős európai politikus a szuverén európai államok soha nem látott eddigi kísérletét arra, hogy bizonyos szuverenitás bizonyos elemeit megoszta, de nem adja fel. Na most ez fából vaskarika. A nagyobb kérdés az az, mivel sok kis európai állam, most szintén eszemét a litvánok is szokták mondani, hogy mindenütt van egy litván elem, a románok is mondják, mindenütt van egy litván.
2: Hát legalább ennyire legyen, ugye? Tehát, hogy
0: a lengyeleknek van egyedül igazuk, mert egy lengyel mindenütt van.
1: Azt tényleg igaz.
0: Ez egyedül őnek igaz. Na most, hogy miért nem adnák föl az európaiak a szuverenitásukat, ez az érdekes kérdés, nem az a tény, hogy nem adják fel, hanem mert ez egy adott. De ide szerintem most nem fogunk erre választ találni.
2: Nem, viszont hogy mondjak annyit, hogyha megnézed, hogy mi történt ebben az évben,
0: igen,
2: akkor
0: igen,
2: valahol van. Mindig ott van a háttérben az, hogy csak azért sem. Tehát, hogy
0: na de hát azért, mert
2: a lengyelek, a magyarok, az angolok.
0: Azért, mert nem. Az miért?
1: Akkor mondok
0: nem.
1: Egy provokatívat. Szerintem igen. Egyszerű. Ezek a politikai elitek, akik nem akarják
2: kiadni. Nem,
1: kérdezni,
2: nem.
1: Ez nem van, és felhergelik a
2: népet
1: is. Na, akkor tessék, vitatkozzatok. Ez szándékos, hogy milyen provokatív.
0: Nem, ez sajnos.
1: Szűk politikai elitekről van szó. Akik utálnák átadni a
0: szuverenitás.
1: Ez nekem kevés, tessék
0: indokolni. A szuverenitás feladása, az, elmondom, hogy mi mindenből áll. Az abból áll, hogy megszűnnek az európai parlamenteknek a szuverén törvényhozó, az, hogy mint amikor annak idején Európában ugye a hatalmas feszültség volt a pápaság és a királyok között. A királyok azt mondják, hogy én nevezem ki ezt a érseket, mert a mi érsekünk, mert a mi ügyeinket a pápa kinyúl messziről, és az mondja, hogy nyet.
2: Rómából ide lesz szövegeljenek, ugye? Román, ugye
3: vagy Avignonból.
2: Avignonból, meg Rómából ne szóljanak
1: be. Avignonból nekem ne szóljanak
0: be. Na de ha csak azt nézzük, hogy az Amerikai Egyesült Államok alkotmányozó nemzetgyűlésén, vagy alapító ülésén, Philadelphiában 1787-ben milyen vérre menő viták voltak arról, hogy egy New Yorki, vagy Rhode Islandi, vagy egy Vermonti embernek Washingtonból ne szóljanak bele abba, hogy ha ő öl, akkor mi történik vele? Mert ő igenis az eredeti vermonti telepes hagyományaira, a kvékerekre, a nem tudom, ti az átkozott katolikus német telepesek a Pennsylvániában ne mondjátok meg nekünk, mert semmi közünk hozzátok, mert ti Németországba jöttetek.
2: Mi
0: meg 150 éve itt vagyunk Hollandiából, tehát még az Egyesült Államokra is, és a mai napig ez az Egyesült Államok belpolitikájára ráüti a bélyegét. Tehát a szuverenitásról egyszerűen már beszéltünk itt, az nem egy kitaláció, annak a megszűnésének kell egy kialakított alapja legyen. Kell egy konszenzuális alapja legyen, hogy igenis elfogadom, hogy Angela Merkel fogja megmondani, hogy itt mi legyen.
2: És mondhatok.
0: És kész. Na most, szeretném azt a francia ügyet elmondani, amit találtam, ez az egész 2016-hoz, amit egyszerűen csak rábukkantam.
2: Oké, akkor egy apróságot teszek hozzá, tehát, hogy a...
0: Ez hiába, ez van.
1: Tehát magyarul a népnek is fájna.
2: Nem. Ennél, hát, tehát a Miklós tök jól exponálta, hogy egyrészt ez egy politikai kérdés. Tehát, hogy akkor, ha föladod, elfelejteted
0: a nemzeti
2: parlamentet. De én azt akarom mondani, hogy ez nem csak politikai, hanem kulturális kérdés is. Gondold el, hogy kéne a magyar történelmet újraírni, hogyha kivonnál belőle a szuverenitást.
0: Abszolút, hogyne.
2: És ez viszont, ez már nem csak az elitek.
0: Ez viszont nem állt. Na de az nem állt.
1: Miklósnak.
0: Az nem állt. Az nem
1: állt. Gépontjára tapintottunk.
0: Ez az elképesztő tarnac.
2: De akkor ugyanígy meg kéne írni a román történelmet, ugyanígy meg kéne a lengyelt, stb. Csak ezért mondom, hogy milyen erős.
0: A lengyelek, azok teljesen, azok elkezdenék pörögni, és odáig pörögnének, ami stratoszféráig fölmennének.
2: De ezt mondom,
1: szuverenitás elven, már, mert ugye tanítanánk Mohácsot egyszer magyar szemszögből,
2: egyszer török szemszögből.
4: Egy valaki.
0: De a Mohács az hagyján, de hogyha...
2: 48-at próbáld meg megmagyarázni a szuverenitás
0: nélkül. Az is meg, de meg lehet, ha majd ne lehetne, sőt, meg kell. Hát ugye a híres, a Norman Davies angol történész direkt azért írta a The Isles című angol-brit történelemkönyvet, hogy mindent a másik szempontjából írt. Azt mondja, hogy ő most viking, tehát nem a Alfred királyt, nem a vikinget támadták meg, hanem ő a vikingek szempontjából, hogy néz ki ez a szakállas marha, ez az angol, ez az Alfred.
2: Éppen Norman Davies-t olvasok, a Europe-ot.
0: Hát mindent a másik szempontjából írt meg, mert attól látod meg a dolgot, attól látod meg a fájdalmat.
2: Én csak erre akartam utalni, tehát hogy abszolút, sem politikailag, abszolút, sem kulturálisan de nem, emlékezetileg.
0: Ezt viszont meg kell csinálni, attól függetlenül. Ezt meg kell csinálni. Az, hogy lengyel történelemkönyvben be legyen írva, hogy azok a területek, és itt aztán az életveszélyes, szerintem...
2: Litvánia, Litván, lengyel personál,
0: Unió, azok a területek, amiket a sztálinék család és kriminális módon elfoglalta két héttel a német támadás után, azok etnikusan alig-alig voltak lengyel területek, és azok nemrég kerültek Lengyelországhoz, de az első világháború után,
2: persze,
0: a
2: lengyel
0: háború révén, ahol a lengyelek Kijev határánál voltak, és egészen elképesztő területi elképzeléseik voltak, tehát itt ott semmiféle balansz nincs a történetírásban.
2: No, de szóval csak ennyit, hogy 2016-ban
0: ami nem mondaná azt, hogy a Katyn nem egy tömeggyilkosság és egy holokauszt. Oké, hadd mondjam el ezt a...
2: Oké, akkor egy gondolat, hogy nekem erről szólt 2016, hogy azt láttam, hogy ez így nem megy. Tehát, hogy mindig beleütközünk ebbe a
0: kulturális szóval, úgynevezett, amit a kulturális szóval, arra szükség is van ráadásul, hogy az valamilyen...
2: Hát ez meg a másik, hogy akkor hogy lehet identitást építeni úgy, hogyha nem tudsz mögé tenni egy ilyen
0: nézőpontot. De ez a nemzeti identitásokból idáig van az egész.
2: Na, Franciaország.
1: Franciaország, és utána majd egy percben is elmondom nekem, hogy szólt 2016.
0: Az európai identitás egyáltalán nem lehetetlenség. Egy értelmes ember számára mondta, hogy úgy, ahogy egy texasi mondhatja, hogy ő amerikai elsősorban, másodszorban texasi, harmadsorban texasi német, miért nem mondhatná?
2: Én európainak tartom magam, csak szerintem ez nem az identitás, amire... De mindegy, ez messzire
0: okay, vezet. Hát
2: magyar és
0: az európai. Az a te sorozatod. Másoknak lehet más a sorrendje. Az teljesen rendben van. Nem, itt van egy érdekes történet. 1953-ban egy Pierre Pujard, egy Pierre Pujard nevű szakszervezeti vezető Franciaországban maga mögé állította a kiskereskedők és kézművesek szakszervezetét, és egy fenyegető kis Jean d'Arc hadseregére emlékeztető brigádot hozott létre, általános sztrájkot indított a parlamenti tagok ellen, az elit ellen, a csalások és a korrupció ellen, azzal, hogy közvetlen korporatista hatalmat át kell venni. És megindultak, úgymond. És az akkori gólista kormányzat, akinek az algériai háború, meg a tunéziai, meg a marokkói konfliktus elvette az erejét a belpolitikáról a koncentrálásra, nem tudta ezeket, nem akarta leverni. Kialakult már az a szó, hogy puzsárizmus. Elolvastam ennek egy bizonyos irodalmát, nagyrészt csak franciául van, mert nem szedték ezt elő eléggé. És amikor 1961-ben Nagy-Britannia beadta a legelső európai közösségi vagy közös piaci tagság kérelmét, még azt hiszem a Macmillan miniszterelnöksége előtt, akkor azok az angolok, akik elemezték a lehetséges következményeit egy angol tagságnak, aki akkor még csak a hatokhoz csatlakozott volna, ha minden jól tudok, kifejezetten kihozták annak a lehetőséget, hogy átterjedne Angliára a puzsárizmus. Már akkor ilyen... Na most itt arról van szó, hogy kifejezetten egy elit ellenes, populista, dogmatikus, militáns mozgalomról volt szó, amire aztán 1958-ban De Gaulle lecsapott, és ezeket szétverték a szó legszorosabb értelmében, de kifejezett félelembe tartották az elitet. És látok referenciákat erre a modern korban, néha-néha előjön, hogy valaki puzsáristának neveznek Franciaországba, ha demagóg, hogyha erőszakot szakkal fenyeget, és hogyha az egyszerű munkásruhába öltözött, böcsületes, olajos kezű, bérből és fizetésből élő ember jogaiért küzd a felfogalkodott öltönyösökkel szembe. Ezért gondoltam azt, hogy létezett ez már egy másik történelmi korszakban, és ők Európa egyébként a közös piacot is megemlítette a Pierre Puzsár azzal, hogy a nagy tőke konspirációja.
2: Hát ezt majd halljuk néha.
1: Azt akarom mondani, hogy ehhez szerintem jó köthető az én rövid leszek, mert én azt akartam behozni a diskurzusba, mert persze a puzsárizmus ma is van, csak szerintem attól lett ez az egész jelenség jóval kiterjedtebb és nagyobb, és szerintem azért van ennek sokkal, ez szerintem inkább egy ilyen elszigetelt dolog lehetett.
0: Akkor
1: hát az internet miatt. Tehát ugye behoznám itt a diskurzusba ezt az egész internet dolgot, hogy a 2016, ugye mind a kettő, de a Brexitnél nem tudom, de ugye mondjuk a három dolgot szoktak mondani, ugye a menekült válság, Trump és a Brexit, ez a három ilyen nagyon meghatározó esemény a 2016-os évnek, és ahogy megrázta az Európai Uniót a menekült válság. A menekült válságnál is Trump esetében mind a két esetben kimutatták azt, hogy mekkora hatása volt az internetnek, leegyszerűsítve azt, hogy ez arról szól, hogy miközben azt gondoltuk, hogy az internet ki fogja nyitni a világot számunkra, demokratizálja a vélemények cseréjét, lehetővé sokkal gyorsabbá teszi ezt, sokkal plurálisabb, egy színesebb véleménypaletta lesz, fog rendelkezésünkre állni, nem fogják ezek a vélemény monopóliumok ugye befolyásolni a kisembert, a szabadságot ki fogja teljesíteni, ehhez képest buborékba zár bennünket, azt látjuk. Egyrészt ugye látjuk azt, hogy például a menekültek menekülésében mekkora hatalmas szerepe volt annak, hogy milyen, ez hihetetlen ezt így kimondani, de hogy tulajdonképpen az emberek eddig azért nem indultak el, mert nem tudták, hogy milyen jól élnek a nyugaton a többiek.
2: Hát meg nem volt Google Maps például, tehát.
1: Igen, és akkor elindulnak, és lehet ugye, amikor kiposztolja háromszor a szomszéd faluból a szegény gyerek, kiposztolja a Merci mellett magát minden két-három szögből, ez egy teljesen más incentíva, tehát teljesen más indítatás, mint amikor kapott egy levelet, meg egy csomagot a távoli vidékről. De ugye a Trump esetében a hamis hírek, amiket látunk, vagy az alternatív valóságok, mert azt se tudjuk, hogy mi igaz, mi nem igaz. Lehet látni, néhány hírt nyomon követtek egész a forrásáig.
0: De amit mondasz, a kulcs, ezt ki akarom hangsúlyozni, hogy fél szóval, fél mondattal mondtál, de rendkívül fontos, hogy a Facebook egy szoftver, amit egy hatalmas ilyen mainframe computer özön támogat valahol, nem is tudom, aztán Nyugat-Amerikában valahol ez a maga a fizikai jelenléte. És ez a szoftver azt hozza létre, azért ilyen népszerű, mert te barátokat gyűjtesz, és nem az ellenségeidet.
1: Így
0: nem
1: van,
0: az,
1: pont nem a buborék hatás miatt népszerű.
0: Amit a buborék hatásnak nem, ez ilyen visszhangkamrák ezek.
1: Visszhangkamrák, igen.
0: Ahonnan visszaverődik az, hát hiszen te olyat imádod, ha valaki megnyomja azt a like gombot, hogy jaj, hát tetszett neki, Istenem, de jó, hát én egy népszerű kis fószer vagyok. Hát,
1: mekkora nagyot mondtam.
0: Mekkora nagyot mondtam, és őt imádom én is, őt, ő is imád engem. A nagyon kevés az az ember, aki megtűri a barátai között azt, aki folyamatosan olyat mond, amitől a falra mászol, de nem szeretsz falra mászni, persze. Nem azért tartod ezt a nyavaját a zsebedbe, hogy állandóan idegesítsenek. Ebből kifolyólag létrejönnek egymással kapcsolatban nem levő, de egymást utáló és egymást démonizáló csoportok, tehát igazad van, hogy rosszabbá. Most már azt mondom. Régebben azt mondtam volna, hogy nem, mert információ, meg megtudod a legújabb könyv, és a recenzió, és a London Review of Books, és a nem tudom, micsoda.
2: Csak nem dobja föl nekem, ha túlzottan liberális, mert ugye mit tudom, kiszámítja, hogy milyen az én világban.
0: De nem csak az, hanem a barát, a tanult kollégád elküldi, hogy figyelj, láttad ezt a cikket? Régebben azt gondoltam, hogy ez a lényege. És tényleg nem láttam ezt a cikket, és tényleg letöltem, és olvasom, és na, hát tényleg előre, szakmailag is
1: az
0: előre.
1: Én újságomat a barátaim szerkesztik.
0: nem csak az, nem csak az, hanem egy amerikai szakfolyóiratból kimutat egy cikket, persze, amit én föl tudok használni a tanulmányomba, és azt mondom, hogy na hát, tényleg a Facebook hozzásegített, de mi igaz? De most már azt mondom, hogy a plusz-minuszokat összeadva, globálisan egyrészt nem a szakmai körök a lényege, tehát nem a legtöbb kör ezekben, nem szakmai kör, hanem egyszerűen...
2: Öndicsérő kör. Önfényező,
0: öndicsérő. És egy nagyrészt handabondázó kör, vagy a szabad...
2: Facebook forradalmár, fotel forradalmár és
0: tehát társai. Igazából...
2: Milyen szép kifejezés
0: valószínűleg van a magyar nyelven. Veszélyessé váló, elkülönülő, hermetikusan elkülönülő, egymás elleni utálatot korbács, felkorbácsoló csoportok jöttek létre.
2: Viszont nekünk is van egy Facebook oldalunk, és itt tudtok minket lájkolni, és tudtok nekünk levelet írni, és
1: válaszolgatunk.
2: Én akkor hadd mondjak valamit. Hogy nagy örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy januárban vendégünk lesz Markó Béla, elfogadta a meghívásunkat, és jönni fog, és tudunk vele majd beszélgetni politikáról és irodalomról. Ennyit.
1: Jó. És ezzel műsorunk nemzetközivé vált. Határon túlról is érkeznek vendégek. Gyorsan elbúcsúzunk, jó? Az január 6, ugye?
3: Nem tudom.
1: Majd emberek, számoljátok ki, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, meg sikeres.
2: Ott. Bizony, és ne csak a politikával foglalkozzatok, sőt, foglalkozzatok kevesebbet a politikával.
3: Foglalkozzatok mással.
2: Annyi minden, sokkal jobb dolog van
1: ennél. Igen, egyetek forrá bort, meg egyetek sok bájgét.
2: Fedezzétek fel a családotokat, ilyesmi.
1: Elbúcsúzzunk.
3: Offline.
1: És két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kertakaró.
6: Jó.
5: Kertakaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
10: Nem értem.
5: Hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió.
5: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
5: Na kelt a karó.

Victor Hugo, mivel ajkamhoz ér. Mivel ajkamhoz ért, színültik teli kelyhed, és sápat homlokom kezedben nyughatott. Mivel beszívtam én nem egyszer drága lelked lehelletét, e mély homályú illatot. Mivel titokzatos szíved nekem kitárult, s olykor megadatott beszédét hallanom. Mivel ott zokogott, mivel mosolyra lágyult szemed szemem előtt és ajkad ajkamon. Mivel hogy sugarát üdvözült főmre szórta örökké fátyolos világú csillagod, és nyaradból lehult egy gyenge szirmú rózsa, amelyet életem árja elringatott, most azt mondhatom az időnek, míg tovább száll. Vágtas, ha jól esik, az én időm örök. Vidd hervadt csokrodat magaddal, szebb virágszál nyílik lelkemben, azt soha le nem töröd. Nem dönthetik fel a friss vízzel teli korsót, vad szárny csapásaid, minden hamut kevés. Lelkemnek lobogó mágiáját ki nem oltod. Szerelmes szívemen nem győz a feledé.

Viktor Hugo. Bűnhődés. Részlet. Hult a hó. Üszte a hódítót hódítása. Fejét a sas íme először megalázta. Zordnapok, a császár hátrált. Háta meget Moszkva füstje tüze nyaldosta az eget. Hult a hó, dőlt alá lavinaként a bőszég. Fehér mező után újabb fehér mezőség. Zászló, parancsnokok, ugyan kibánta már. Tegnap még nagy sereg, ma futó birkanyáj. Egybe kavarodott közepe zöme, szárnya. Hult a hó, bújtak a döglött lovak hasába a sebesültek. A sírnéma táborok őrhelyén nyergükben ültek a megfagyott, fagytukban megmerett kürtösök, zúszfehéren tartva részkürtjüket kőajkuk szögletében. A pehelyek köz golyó, Kartács bombatorult, ment, meglepetve, hogy ő is vacog, vonult a gárda komoran, jégcsapa szürke bajszon. Hult a hó szünetlen, fújt panaszlón a szél, s a vad helyen kifogyott télidő derekán a kenyér, leszakadt a cipő, nem eleven szívek, nem fegyvert forgatott had, a ködben lábra kelt rémálmok, ilyen hosszú lidérc menet. S körül a puszta, a látni is rettenet kietlenség, bosszút jövendőlt mindenünnen, és szőtt, és borított a halk ég, mind sűrűbben az óriás hadra, óriás szenvedő. S ki maga maradt, tudván végperce jött. Bajós birodalom, szabadulást mi hozhat? Két ellenség, a cár, a tél a rosszabb. Ágyú, el a csövét, tűzre a kerekét, meghalt ki lefeküdt. Sereg, vadcsőcserék menekült, s nyelte csak, nyelte be mind a puszta. Meglátszott, mert a hósíkot ráncosra húzta, ahol egy-egy ezret szunnyadt. Ó, másnapok, minőket Hannibál, Attila láthatott. Hidon lősze, sebesült, épp rohant, mielőbb odatúrra. Lefeküdt 10 000, felébredt némi 100. Nej, akire nemrég egész hadtest vigyáz, órájáért csatáz 3 kozák legénnyel. És állj, ki vagy, jönnek, riadó, minden éjjel. A kötkísértetek elszedték fegyverük. A sötétből félvad népek, a kesejük szörny vikácsaira nyitva iszonyú szájuk, lovas forgataggal örvény lettek királyuk. Egy egész hadsereg hult el, egy éj alatt. S a császár állt csak, és nézett csak hallgatag. Olyan volt, mint a fa, melyet ver már a fejsze. A balsors, a komor favágó törni kezdte fölhágva rá a nagy, hatalmas terebélyt. És ő, a büszke tölgy, a bosszúrája mért zuhataga alatt, mely eddig elkerülte, csak nézte, ágai hogy hullnak el körülte. Pusztul tiszt közlegény, ahogy sora kerül, de rajong mind, míg él. A fősátor körül lesik, hogy jár le föl a vásznon az az árnyék, kinek jó csillaga hiszik, magasra száll még. Felség sértő a sors, szerintük az hibás. Ám a császár szívén most rémület cikáz, s lesújtva, ó, kiben hihessen még ezentúl, e látványtól köves szemével égre fordul. A dicsőség fia remeg. Napóleon vezeklés idejét érzi, sápatagon légiói előtt, a hóbaszort vetés előtt, a hóbaszort vetésen. Hadak istene, szól! Ez hát a büntetés.

0: evezzetek, mondták a nők. Ó, hogy lehetne, mondták halkan ők, a férfiak. Felednünk, hogy veszélyek, nyomor vár, harc, s úgy fél a lélek. Aludjatok, mondták a nők. Ó, hogy lehetne, mondták halkan ők, a férfiak. Megkapni drága ékültiteket, bájitalok nélkül. Szeressetek, mondták a nők.
1: Kézen fogva a két kicsit. Kézen fogva a két kicsit elindulok. Az erdőt szeretem, hol őzbak andalog és foltos szarvasok űznek fehérű nőket, felágaskodva, ha egy ág rettenti őket. Mert a vadállatok olyan izgékonyak, lomb lágy neszétől is félve iramlanak. A fáknak az a mély, nagyszerű tanúsága, hogy van éden, s a szív ott lel szívbéli társra, s hogy semmi mit sem ér, csak a fészek s a csók. Hajdan Teokritosz az isteni bozót mélyén hallotta, hogy suhannak a menád. Sétámra jó helyet majd én is ott találok a két kicsivel. És közben kihallgatom, mit magyaráz a kis Jeannak Zsorzs oly nagyon, s mikre tanítja Jean Zsorzsot. Mint pátriárka, kit a gyerek vezet sétálva, s megmegállva, ahogy étvágyuk és játékuk rendeli, léptem picike kis léptüket követi. Virágot szednek, és ezegetik a szedret. Ó, erdők, óriás nyugalma, drága zengzet, április illata és békéje lebeg. Egyetlen dolgom-e földön, a szeretet.
0: Gérard de Nerval,

mert minden földi lélek. Mert minden földi lélek valakibe átszáll, mint illat, ének, láng vagy zene. Mert minden élet annak, amit szeret, rózsákat mindig ad, vagy töviseket. Mert április a lombnak víg zajokat, s az alvó éj a gondnak nyugalmat ad. Mert vizet a virágnak az ébredő hajnal, cinkét a fáknak a levegő, s mert a keserű hullám, ha partra hág, a földnek rásimulván csókokat ád. Én csüggve karjaidban, az ajkadon, a legjobbat, amin van, neked adom. Gondolatom fogad hát, csak sírni tud, ha nincs veled, s te hozzád zokogva fut. Vágyaim vándorolnak mindig feléd, fogad minden napomnak árnyát, tüzét. Üdvöm gyanútlanul és mámorosan hízelgő darra gyúl és hozzád suhan. Lelkem vitorla nélkül száll tétovas, csak te vagy íme végül a csillaga. Vedd múzsámat, kit álma házadba visz, s ki sírni kezd, ha látja, hogy sírsz te is. S vedd égi szent varázskincs, vedd a szívem, amelyben semmi más nincs, csak szeretet.

Tilos Rádió. A Kertakarót hallgatjátok. És az első blogban Viktor Hugóra emlékeztünk, aki 1802-ben ezen a napon született. Most pedig vitorlázunk tovább. Jó hallgatást!

Verhagytej indul, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut vele. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettele. Vers vagy tej, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelket tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gunnyalink szivárványos magasban a büszke győzhetetlen eszmekét? Vers vagy tej, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan szívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabáncs. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésre dallamot kiépül, s zengő egész volt, zengő költemény.

amatőr voltam. Pénzért verset sohasem írtam. Hogy lírám túlságosan is én líra, én tudom legjobban. Hallom az aktivitást követelő kérdését, hol van benne a kor? Nem az én feladatom, hogy erre a jogosult kérdésre megfeleljek. Hiszem azonban, hogy az 1850-es évek fájdalmas arany lírájában is ott van a kor, még akkor is, mikor Ossiánt idézi Mélabúja. Hiszem, hogy nem csak a türtályoszi vers, vers, ha a fiait féltő Laokon jaja versé változnék, millióké lenne az a laokoni jaj. Hiszek Arany János igazságában, a bölcs tanácsban, melyet élet elvilladott tanítványának. Ember lenni mindig, minden körülményben. Hiszem, hogy a hazaárulás mellett az ember elárulása is Dante legmélyebb pokol bugyrába tartozó bűn. Vajda Jánosról, a nagy bizalmatlanról olvastam, hogy 50 éves írói jubileuma napján meghatva ezt felelte az írók küldöttségének, mely üdvözölte. Bevallom, régóta azzal a hittel élek, hogy körülöttem mindenki gazember. Nem volt igazam. Én szerettem az embert. Sok ezer fiatal fiú és fiatal leány nevelte és őrizte meg hitemet az emberben. Ők mutatták meg nekem az ember arcát. Mindig az volt az érzésem, hogy több szeretetet kaptam embertársaimtól, mint amennyit nehéz életsorsom miatt viszonozni tudtam. Ami kevés bántásért elfeledtem. Tudom, hogy a 70. év, melyhez közeledem, nem tető. Kifutó hegyhát, mely a mélység felé ereszkedik, és sötétedő völgyek felé mutat. De olyan magaslata van még, ahonnan átfoghatom az életemet. Megölelhetem a sok tetővel integető földet, melyen születtem, s mely emberré nevel. Átölelhetem a nemzetet, melyhez tartozom, s csokonai nemes szavával élve az emberiség kertjét, mely felé egész életemen át, sokszor fájó, sokszor lelkesedő, de mindig tiszta szívvel törekedtem.

Reggeli rapszódia. Bartalis István bátyámnak, B. mesternek szeretettel. Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni igaziságával, a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába? Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe? Miért nekem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem? Te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő. Vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mester ilyen szőt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokban is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekébe, így hát ne várjon tőlem senki gőtevén gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társadal mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredned. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés, s akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettint, és mosolyint elégedetten, s még a versben kevésbé járatosak is fölfőlélegeznek egy-egy jobban sikerült levegő vételemtől. Egészen eltikkadtam, adj egy korty valamit, én kárpótlásul, vigaszul fordítok neked valami igazit, à la chic parisien, à la Baudelaire, à la Rimbaud, vagy legalábbis à la fin de siècle. Vagy két világháború közti módon, ha úgy tetszik, mert azt még azért úgy, ahogy kell, ahogy illik, testhez állunk, és mégis lezserül, ahogyan B. mester az ország talán még egyetlen élő reverenda és palászszabója szokott, de csak nekem és családomnak, mint magam a velünk együtt élőkéből magunknak fordítani és foltozni is, ha éppen kifeslik valami. Én rendkívül büszke vagyok B. mester kitüntető barátságára. Csettint, hamiskáson, huncutan, hunyorít, mintha érezné, hogy a versben az émüét, a néma et is ki kell ejteni méghozzá önnek, és röviden. Csettint és hamiskáson, hunyorít olyan formán, mint amikor nincsen otthon B. némi, és mi lesonfordálunk a pincébe titkon kocintani. Ő nézik bennem, bízta, csettintve, hunyorítva, már-már képes volnék magam is à la Baudelaire, legalábbis à la fin de siècle, meg tudnám én is 20. század végi módra, ki tudnám én is eredeti, jó, békebeli anyagból azt a néma hangot, amit ki kell ejteni. Öreg iskola ünnepére. Bennünk is vásnak a lépcsők, bennünk is öregednek, újulnak a falak. Halálunkig halljuk a csengőt, nyelvünk magányos márvány tenger partján, millióm rodostóban zágont. Dúlások, üszkös falak, karantén, könyvtelenné árvított bibliotékák, istens ember csapása. Mi minden volt, s mi jöhet még ünnep előtt, ünnep után. Addig vagyunk, leszünk,
amíg a lépcsők bennünk is vásnak, vénülnek és újulnak a falak, amíg halljuk a csengőt és benne a tengert, és minden rodostóban zákon. Harang fölírat. Azért harang a harang, hogy hívja az élőket, temesse a holtakat, s hogy árvíz, jégverés, tűzveszély idején, s hódító horda láttán félreverjük. Történelem óra. A történelmet próbáltam magyarázni a köveknek. Hallgattam. Próbáltam a fáknak. Bólogattam. Próbáltam a kertnek. Szelíden rám mosolyog. A történelem 4 évszakból áll, mondtam. Tavaszból, nyárból, őszből és télből. Most éppen tél jön. Isten háta mögött. Üres az istálós a jászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a 3 király. Sok dolga van, az ő sem törődhet, messzi a csillag. Mindenüvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderektet. Előrelátó vagy, de mégis. Nézd, Uram, a hátad mögé is. Ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak. K. barátomnak. Korszerű hősiesség az enyém. Végig merlek kísérni, ha nem is a főtérig, de mégiscsak a legforgalmasabb, Európában úgy mondanák a Bahnhofstrasszén, kiteszem magam az árgus tekintetek, satán még árgusabb rejtett kamerák prédájául, és bólintok, biccentek a mellettünk elsandító ismerősök felé, leleintve magamban a mindegyre föl-föl nyűszülő félszet, mégiscsak 2 gyerek és egy asszony többé-kevésbé biztosnak mondható jövője, jelen esőt múltja, de mégiscsak alávaló fráter volnék, ha még ennyire se futná a merzből, ha nem is a főtérig, mosolyogni való, sőt nevetséges az én hősi oldaladon kutyagolásom. Láttam egyszer, mondom útközben, hogy mondjak én is valamit, láttam egy hős ledöntött szobrát hányódni a tyúkutvar szemetében. Mosolyognivaló, sőt nevetséges volt, ahogyan a kakas a szobor tetemen végig parádézott, s a lenyakazott fejre pottyantva egyet kukorékolt. Mosolyognivaló, sőt nevetséges volt a hős rohamra vezénylő karlendítése ott a tyúkudvar szemetében, ám ha egyszer majd letisztogatják szétesett tagjait, s lenyakazott fejét visszaillesztve méltó helyre állítják, csodálattal néz föl rá, s megilletődve megy el előtte az akkori arra járó. Könyvjelző. Van, amikor mágiákba gyűjtve folytogat áldozati füstje, úgy érzed, amíg könyvre könyv ég, mintha agyvelőt pörkölődnék. Van, amikor a megmaradtra vadásznak, mint a ritka vadra. Becsöngednek éjnek évadján, és besurrannak, mint a patkány, szimatolnak, szaglásznak körbe, majd polcostól döntik a földre, és gyanúsított könyved örvén elhurcol téged is a törvény. Van, amikor finomabb módját eszelvén ki, nem indokolják, miért, s miért nem, mint a zúzzák, a bebegyelt ocsút bezúzzák, mielőtt még világot látna, átpréselik a más világra. Van, amikor csak lipve, lopva, elfelejti hozni a posta. Ha merszed volna, tudakoznád, Pilátusként kezüket mossák. Van, amikor szemük serebben, csak ráböknek, hogy mi van ebben, s mi amabban, leszedni mindet. Átnedvesül a gatyád, inged, megszégyenültem, mint a tolvaj, maradsz a szennyes kis motyóddal, mintha velődet vették volna, szédelek ki a folyósóra, reszkető kézzel, matarászva, fordítva gyújtsz cigarettára, s egész életed kesernyéje harap
tikkadszát szögletében. Elmondhatom. Elmondhatom én az emberiségnek, ahhoz a szűk nem tudom hányadához tartozom, akik igazán fajra, felekezetre, sőt nemzetiségre való tekintet nélkül a legfelső emeleteken élnek, laknak, nem kopog, topog, csoszog, senki sem a fejünk fölött, csak az esők dobolnak a tetőn, gyermekkoromat lopva vissza egy valaha szénával teli, s ma már üresen roskadozó szénapadlásról. Ránk forróban tűz a nap, hozzánk közelebb vannak a csillagok, és fohászunk is forban van az alattunk lakókéhoz viszonyítva. Jaj, csak tót, ágas ne álljon egyszer ez a ház, ezzel ébredek minden hajnalban, és amilyen csöndben csak lehet, úgy lopakodom ki a fürdőszobába, és amilyen óvatosan csak tudom, éppen csak meghúzintom a láncot, de hogy is akarom én magam ellen ingerelni az álmatlanságban szenvedő történelmet.

Caña di Sándor. Bántoni nem akarlak. Bántani én nem akarlak. Szavaimból betakarlak. Elelnézlek, amíg alszom. Én sohasem rád haragszom. De kit bántsak, ha nem téged? Az én vétkem a te vétked. Mert akarva, akaratlan, halálom hordod magad alatt. S a fiammal, akit szültél, halálom részese lettél. És történhet már akármi történhető e világi. Oldhatatlanul köt hozzá, de magasztos bizonyosság. Világrészek, galaktikák távolából is mindig rád emlékeztet ez a vétked. Kit szeressek, ha nem téged? Zelk Zoltán. Vers a lehetről és a nem lehetről. A nem lehetről. Mondjad, még lehet másképp lehet? Vagy már csak így lehet, hogy nem lehet más, csak a nem lehet? Kimondanám már, hogy Isten veled, de fölsikolt bennem a nem lehet. Mert hajad, orrod, szájad és szemed. Mert az leszek, jaj, megint az leszek. Az a csordából kimart, seblepet, kölykese volt, nöstény elveszett csikasz. Ki nyugtat csak akkor talál, ha puska végre fogja a halál. De este lett, és olyan este lett. Megleltem újra arcod és kezed. Egymás szájába sírtuk, nem lehet. Hogy már csak így, hogy másképp nem lehet. És hajad, orrod, szájad és szemed. S ki azt hittem, hogy élni ébredek, megint csak itt, megint a dérlepet falak között, megint a nem lehet. Vacog a szív, veri a perceket, veri, hogy nem, hogy nem, hogy nem lehet. Ha megyek már az utcán, úgy megyek gázolva, folyó, ziálva, hegyek. Mert voltak folyók, és voltak hegyek, és voltak évek, voltak emberek, és mi volt még? Mi volt? És azután egy nyári perc, december udvarán, a vén remény, és voltak reggelek, mikor veled, melletted ébredek, és hajad, orrod, szájad és szemed, s az ing, s a váll, s a paplan a kezed. Úgy szól a szó, mint az emlékezet, hát nincs szavam több, és nem is lehet.

Nagy László kiviszi át a szerelmet. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt? Lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra, lágyhantú mezővé a sziklacsípőket, kiöleli sírva. Kibecéz falban megered hajakat, verőereket. S dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt. S kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Ladányi Mihály, de mihez kezdjen az? De mihez kezdjen az, akinek nincsenek látomásai? Csupán a jövőről volt valami elképzelése. Mihez kezdjen, aki körül emberek nyüzsögnek, akik nem akarnak megdögleni az ég legendái alatt semmiféle kereszten? Váci Mihály, valami nincs sehol. Sűvítnek napjaink a forró sortüzek, valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélek szakadva jóttevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talp alatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol, s a mi dolgunk ezt bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani, újra kezdeni minden ölelést. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent e világon. Megteremteni, ami nincs sehol. De itt van mindnyájunkban mégis. Belőlünk sürgetve dalol. Újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol.

őskori motívum. Fönn csillag orsón szövik a sorsot, lenhűs habokon vezetik a ladikot, kis hal, nagy hal, előtte, mögötte. Zong. A napsugár szikrázva dől, borzong a víz, lágy szél legyint, sás árnya táncol, mint a láng, s az út felől reám tekint a kék szirmú katáng. Ó gyönge szél, ó gyönge szél, ó halkuló, ringasd levél a lelkemet, ringasd levél a lelkemet, mint habsörényt a tó. Magyar népdal variációk. Tudom én már, mit csinálok, üveges inasnak állok, apró tükröket csinálok, annak örülnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, gerencsér inasnak állok, apró babákat csinálok, azon nevetnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, asztalos inasnak állok, apró ágyakat csinálok, abban álmodnak a lányok. Rock and roll. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bőrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakkebeleidet én ma kitaposom, meg a bádok minták is mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Hegyi táj, szimbólum az emberről. A patakos völgyben madárhangok kuszasága. Fölötte a csend, ahol az Isten arcú függősziklák honolnak. És legfelül a senki éneke, a hegytetőn köszörűkő sivítás, élesen reped a jég. Ablak az éjbe. Szűzarc égi vánkosán, át a vércsék városán, lehajolt szárnyak és csőrök felett gömbölyű tér megrepett penge hold, várás ablak négyszöge, bámuló illatzene, libegő kerete négy széle fog, szélből épült bástya fog, égi kő. De ha te hámba fogod, nyergeled az ablakot, paripád, vihar villám szoroson, fénylő szűzarc eloson, ködön át, ablaknégyszög, aki vá, illatzene, aki bá, kerete, illa bá és villa bé, azé meghasad belé, de ha te... Nehéz óra. A sötét jóslatok kora elmúlt, a történelmi tél itt fütyül immár. Az ember tagjaiban öngyilkos hatalommal, vérében méreggel, fejében őrülettel, mint a veszett kutya, nem tudni, mi végzetre jut. Ha új pusztító eszközeivel végigboronál népein, eljut a kerék és tűz elvesztéig, a beszéd elfeledtéig, a négy kézlábig. Megmenekül, ha millióféle mindenáron akarás kukac nyüzsgése helyett, mielőtt a külső világban sürögve-forogva intézkedik, előbb felméri és rendezi benső világát. A megismert és rendezett bensők túlnőnek egyéni mohóságaikon, egymással összeférnek, külső világukat is harmonikussá alakítják. Ez az egyetlen járható út. A történelem eddigi véres sodra, bármennyi szépséget és fenséget hordott magában, immár a közös halál, vagy még rosszabb, továbbvergődés, folyton embertelenebb leszűkülésben. De ma olyik bölcsőben tűzcsecsemő ring, isteni hozománnyal, amilyenről alig álmodunk. Miképpen a most elmúlt korszakban feltárták az anyagi világ rejtett erőit, ők elkezdik feltárni a benső, testtelen hatalmakat. E kisnedek kezében az észlámpása nem uralkodik, hanem szolgál. Átsüti a tudat alatti életerőket, s a tudat feletti szellemerőket, megmutatja és munkába fogja sorban.
A múltbeli ember mindig másokat hódított meg, de órezgő reménység. A jövőbeli meghódítja önmagát, ezért a sors maga meghódol előtte és a csillagok. Scherzo. Heisinger a nemzeti szocializmust a viceházmesterek forradalmának nevezte. Kemény papírból és zacskóból épülnek utcák és terek, sok csecsemő és rádió szól, s lógó füllel minden ajtóból ugatnak a gázmesterek. Karmuk tömpe, farkuk sörényes, szemük vérpásztás és kerek, gerincük szomjas, hasuk éhes, mindegyik elmúlt 3 éves, mind vizsgázott gázmesterek. Senki sem mondja imaháznak, honnan elősündörgenek, s csontot, szemetet lakomáznak, egymással játszva rongyot ráznak, mint többen a gázmesterek. Orruk rücskös, nézésük kancsal, útszélen dakszlit nem zenek, csordákba verődve haraggal, hosszú, lógó, bozontos farkkal loholnak a gázmesterek. Üvöltenek, hogy ne is élhess, éjjel-nappal dühöngenek, mind büszke, sértődő, fölényes, mind a becsületére kényes, söpörnek a gázmesterek. Kaput nyitnak, kapupénzt kapnak, bozontjukkal billentenek, de hirtelen nyílik egy ablak, s mosókonyhán lakó vadaknak bedobják a gázmesterek. Nevük Csömbör, Szerecke, Vájnok, kavargó füstből lett nevek, sosem éltek ilyen családok, mint a szatírok és najádok származnak a gázmesterek. Meg nem születettek, kiontott magzatvízben fetrengenek, születnek orcátlan porontyok, fürgék falánkok, mint a pontyok, ők lesznek a gázmesterek. Robbanó szemétládák hullnak és megfullnak az emberek. Törmeléket, rongyot rabolnak, mohó hullahegyeket falnak, vigadnak a gázmesterek. Húzódja végső napsugárba, bár a nyarat nem menti meg. Plémajon mászik dinnyefára, kihal az emberek világa, és élnek a gázmesterek. Salve Regina! Ezentúl hadd maradjak közeledben, bár fátylad elmúlását nem ígéred, csak orkánban felszáradt harmatot, ha két zöld csillagot tüzes hajnalba lebben, s durvább arany bevonja éjjé fényed, s a szörnymaszkot, melyben nyomot követtem erdőn, hol nincs kimélet, de puszta homlokod állandó tájra nyit fehér oszlopzatot. Omlásra szánt cikláid közt ülök a fenyvesen túl, mit érint havad, ott a hatalmak hűs márványú lába lecsügg a porladásba, jégtalpuk hömpölyög, tértől fel égrejti alakjukat, a mély völgyből feléjük füst pörög, oltári áldozat gyűrűzik a bokákra, eleven álruhák megszentelt lánghalála. Úrnő, ha végzetem szép csillagát, megvonod az ott égő maskarától, s adsz kardot, pajzsot a harcos kezébe, gyámságodból kilépve az elhalt sorson át, félek anyám jóságod nappalától, oly kedvessé szőtted az éjszakát irgalmad illatából. Az űr nagysága fénye összehúzódva bújt élő szirmok közébe. Zord átkelőhely fiat birodalma, mégis otthon, mert orsód otthona. Fátyladban tompul a fagy és a hév, ujjattól cseng az év, nézd, bár nem lát az alma. Te bájolsz, csalsz, szemfényem asszonya, marasztaló aranykor mézfuvalma. Hisz évezrek sora feledné, hogy a rév csempész csapszék, ahol nem nyit, csak zár a név. De járkált forróbb konyhán jelmezem a sokszarvú, sokkarmú árny alak idegen és saját vértől csorogva, zsoldjáért ácsorogva. Szolgálók hirtelen surrantak, tört tükörben láttalak. Szakácsnőben lehimbelt meztelen, főtt az ünő a bak. Lében puhult buzogva, húsom kifort velőm, s kivált szemem vakodva.
Most kőasztalt terít a pirkadat, és hív megfoghatatlan lakomára a semminek látszó első sugár, s föld, ég, látóhatár, elpattant foglalat, áthabzik rajta ékességed árja, s a tönk anyage tündöklés alatt mély forrását kitárja, telt szerelem pohár, fölötte lengsz, nyitott szárnyú fehér madár. Élő testet falként körülövez bizonytalan messze, mégis husomban, s mindened egyszerre ajk, kéz, kebel, szem. Test, mely anyagi szellem, szellem, mely tiszta test. Minden tagot fátyol, s égkő burokban csonton áthat, s magához nem ereszt. Hívsz, és hang mégse lobban, tánc, nyugvás együttemben, míg hajsátrad borít, az öblös benti csendben. Fekete kánaáni fürteit kéken szikráznak a belső homályba, delejesen villint Éva rőt sörénye, vagy a bűvös Lilit minden csápasztó szőke koronája, e tel zsarátnok, mit vihar hevít. Hajfonatot sok ága függ, sárkány lakta mélybe, forog a rém körül, és elcsitítja végre. A röpködő hajsudarak mögül ez anyai rojtbojt játékon át duzzogva sír a váz, nyugtott se lelhet, míg álomba nem ernyed, mint köt, ha szétrepül, de hallja az örök szüret dalát, orgánum, melyben minden elmerül, őrlik a garmadát, s a mámoros lehellet ívelve magasan diszkantuszban felelget. Mindjárt érez téged Isten áldott, a kezdettől való erős anyát, a mindenütt áramló ifjú nőt. Ha könnyű kék cipőd érint rögött virágot, látják rózsás ezüstány hímes aranypalástod, és mindahány ruhád léteddel egybeszőtt, piros köntösben állsz a pőre láng előtt. Égi alakjait közt múlt az éjjel, hajnalban látom völgyi kertedet, ime csodás rózsabogyó csúcsára saját termővirága ráford temhulva széjjel, tavasz örök rózsája integet, természete könnyen megküzd a téllel. Kis földi testedet nagy lényed áradása magába foglalja, és nincsen pusztulása. Zömök, mosolygó, barna bőrű lány, sok függő kormos varkocs keretében a kerek arc világító fehér, enyhén árnyalja vér. Keskeny vonású száj, lágyívű orr, csodálkozó sötét szem, egyszerű szépség, hétköznapi báj, piciny vagy gyöngeségem, de parányabb a tér, a sors, a lét, belé fájtlad egy csücskefér. Legyen a csontváz térdeplő szobor előtted, gyengéd látomás, e lárva régebben, mint én, ismerés szeret. Tőle tudom neved, s megilletődve forr az agy, a szem, a szív koldus családja, a királynő látogatásakor. Pincében holdvilága, benhintett fényedet a háznépre, s felém, kit árnyuk eltemet. Vérlombos, vaskos formáik között lejtő Madonna csendje, áthatod lázas tikkat, elnémulásukat, már nem vagy egymagad, öletben csecsemőd és ringatod, majd holtat tart karod, ő fekszik minden szemfedő mögött, pillantásod nyugodt, apád, aki fiad, magában oldja fel esengő szomjukat. Legyen az álca áldott, s elhagyott, ha egy szülötted a rombul, kikel, karodban ül, te tartod fény elé, így ér a szem elé kibomló alakod, lenge csipőhajlat, feszült kebel, imádott szűz arc, gyermeki nyugodt, jéghomlokot emel a mélységek fölé, a háromság kopár kék térdei közé. Hadd bízzam rád, világom, Isten anyja, fonódva ráhulló holttest alatt, mikor lágyát vetkőzi a vadaknak, görcsét az áramoknak. Árnyékot fölkavarva énél zavarosabb a virradat. Már idegenbe küld uram parancs, aki néked is urad. Útján a lovasoknak megyek, amerre az ősi léptek kopognak. Kik lábad elkipor, a szomjú kígyó pusztul, de kéjben, mert érinti talpad.
Eves roncs, hörpöl, sóvár, sárga, éjet, ott is szerelmed éget, s ő esküdözne, így jó, meghatva könnyez, gyantája megalvad. Lidércem szégyen én a te vakító utat, ha átnyilalhat, szent szűz illesse lépted, hogy verejtékezzék álmában, áldva téged. De tőlem vedd el külön sorsomat, mihelyt méltó leszek rá, nem kívánom, elválaszt tőled, kis burokba vet, mely mint úszó sziget fátlat habján halad, s bár édes tengerez, szerelmes álom, száz buborék tükör veled mulat. Te légy az én halálom, add nékem életed, üszköm mágjádra tedd, égesd el a tied. Utolsó pillantásod iszonyat, a zöld szikrájú szerető sötét szem tompán dermed borostyánkő homályba. Nincs többé fénye, lángja, nem óv, nem kér, nem ad, villáma megfagy a szempilla résben, s minden kert egy gyümölcsöt széthasad a földön és az égen, végső kaput kitárva elhunysz gyámoltadért, a mindenség halála. A tiszta reggel rémlátás az éjnek, homlokod íve űr a félhomálynak, ahol vonulnak vértes századok, s hegyek közt imbolyog szüreti völgyi ének. E vértesek jutalmat sose várnak, mellükön címered, de rád se néznek, ki szebb vagy, mintha szárnyat forrás fölött lobog, s mint tartófonalat szövői csillagok. A kő és az ember, amerikai néger spirituel szang. Rejtőzködnöm nem lehet, elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek, ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm, ha megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek. Én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Gyerekdalok. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya dindon diridongó. Bolygó, zápor, libben táncol, suhog a fű sűrűjén fa ágán. Kéklő halvány felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Három egész napon át bújtam erdő vadon át, gombamező ciklatetőt bejártam. Három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsipot csináltam. Túl, túl, messze túl, mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl, lófejszéles ibolya virul. Túl, túl, messze túl, mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. A rátóti ürgepásztor álmodott egy rőv kolbászról, aztán álmát felkötötte kéményben a rőzsefüstre. Majd álmodott egy kabátról, amely föllefut magától, a kéménybe is fölszaladt, elvitte a kolbászrudat. Dob és tánc.

kiecsönd, fényes csönd, béke csönd, béke fény, béke csöndes fénye, fény, csöndje csönd, csöndje fény, fénye, béke csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Út, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút, békéje, inda, fű, inda, kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönddajkája csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény halmai, földke, a fény halmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű,

Varēja tīka šū, oršū, kuporšū, kup, kup, horkai, ūrjāši čön, ūrājo, šokkilönkis čön, ingājo, kövön, gyík, fénylő, néma, bálvány. Béke veled szeretőd lappang virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, szállj, békés lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fény, ünnep, lengy, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke. Valstriszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyiget teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék. Az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a déra kökényt megeste, hűvös és öreg az este. Barbár dal, képzelt eredeti és képzelt fordítás. A képzelt eredeti így szól, egy nem létező nyelven. Gya gulbe rár kicsere, ajdi muszta szémó, ajni mankot vanta szémó, adeni marúva bató, jemen. Ole gyúró nanni he, ole csillambó ababi he, ole bungló iningi he, lillardai he, jemen. Va puccio come i chiede, va im la gulmo buglaviere, va leli gulmo di diede, va oda diaru moe, jemmat. Ugyanez magyarul, szél völgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajaj. Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj. Földet tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj. Ars poetika. Örök létet dalodnak, emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget, bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked. Dalod az örök létből tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, ormótlan sárcipődet, szolgálj a géniusznak, add néki emberséged, mely pont és végtelenség, akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek, és megint messze szállnak.

Kányádi Sándor, Pantarei. Az istenek is behódoltak. Zeus tűrte, hogy Jupiternek nevezzék, csak a rang, a tekintély, egy szóval az állás maradjon. Kivethet ezek után követ az együgyű kecskepásztorokra, hajósokra, mívesekre, kereskedőkre, akik továbbra is épp úgy adóztak, áldoztak, mint az előtt. Egy-két próféta hajlamú pap, spoéta még hetvenkedett az elején, de aztán őket is megvették az élelmes rómaiak. Fölvásárolták a múltat, kibérelték a mítoszokat. Így állt össze görög, etruszk és nevesen maradt kövekből a nagy plágium, Róma, aztán Jupiter tonát. Amint azt a latin órán tanultuk, Afrodite Vénusz néven lett sztár a Cinecittában. S az etruszk váza szép néma leánya elment mosolygó manökennek egy modern áruházba. Ott nyelv nélkül is lehet boldogulni. Egyedül Poszeidon nem békül. Hiába emeltek új nevén szobrot majd minden városban. A zsongító szökőkutak sem tudják haragját csillapítani. Szelídebb óráiban kiáll Pestumi templomának parancsoló romjai elé. Három ágú a szent berkek pipevirágai közt legelésző bivaj csordát. Míg görög szertartásra gyűlnek az ámuló idegenek. Wunderbar, beautiful, merveilleux, kattognak a fényképezőgépek, surrognak a kamerák, s a légió veteránja ágálva mutogat. Majd alázatosan tartja markát, mosolyog, hajlong. Thank you, danke schön, merci, grazie, grazie tante. Ioan Alexandru, statiszták, Jancsik Pál fordítása. Turnéra megyünk a színészekkel. Mi statiszták a hátsó padokon ülünk, rang, bajusz, spofa lemez szerint. Az első felvonásban mind föllépünk. Martalócok egy kastélyban, a sötét feudalizmus legfényesebb fejlődési szakaszában. Páncélingben állunk, keresztbetett alabárdokkal, amelyeket füstszínű ezüsttel futtattak be. Kimért léptekkel járunk szörnyű gatyában, ahogyan a korízlés megkívánja. Ti is, mondta az egyik rendező, háromszor nősült és csudamód érti a dolgát. Ti is, noha egy szót se szóltok a színen, mozdulatokban, mimikában, éljétek át a szerepet. Csak így sikerülhet a teljesség élményét adnunk a nézőnek. A második felvonásban szerzetesek vagyunk. Tarkóra húzott tonzurás parókában, kezünkben rózsafűzér, arcunk bepúderozva, komoran, töprengve és titokzatosan állunk, tisztünk a kordivat szerint, az elhalálozott hős baldahinos ágya mellett. A harmadik felvonásban a nép vagyunk, a széles tömegek, fáklyával a kézben. Vigyázunk, nehogy tüzet fogjon a díszlet. Hullámzunk, hódolunk, hangtalan a kordivat szerint a nemrég kikiáltott hős uralkodónak. A negyedik felvonás alatt megmosakszunk mind, a katonák, a papok, a nép, aki voltunk. A hátsó padokon rang és életkor szerint éjféltájt halkan énekelve érkezünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Román Szligonyik, figyelmeztetés, Gömöri György fordítása.
Állítólag én vagyok az a nélkülözhetetlen következő tégla abban az épületben, amit jövőnek hívnak a költők. Nem akarok tégla lenni, melyet a kőműves a téglarakásról levéve egy ütéssel széthasít és eldob. Az éjszakánál sötétebb árnyék vagyok. Szín vagyok, zene, építek, virágoknak színt adok, embert is ölhetek, akinek anyja van, kedvese, aki neki hordja mosolyát a nehéz napon át. A legmagasabb fejeket én vágtam le a nyaktilóval. Én vagyok a 17-es év. Én írtam a Marseillaise-t. Hiroshimára én dobtam le a bombát. Én írtam a verset, amit olvastok. Ezért ostobák, ne mondjatok engem téglának!

végesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, és lóra, lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom lóra, lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam lóra, lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra, meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkőlapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra, lovamra, riskobogásos, üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra, lovamra. Eladó. Csikók tündér sörénye, játék. A kedves meg a gyilkos szándék. S holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasat bátran, vándorolsz a lompos kabátban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterba tipornak, s nem takar be a lobogó, csak hullik szívedre a hó. Sarkantyú hava most jön el,

áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg. Kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalap levéve. Hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó, a gyáva, a féreg monarchiája. Vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részleg. Jövőtlen örök élet. Minden tudással páros. Tudásunk is halálos. Almáját halva ettük. Értelmét is felettük. Ki se űzettünk érte. Izzunk édenbelésve. Civilben is vigyázban. Vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg. Mennyi szerelmes lélek. Históriások, hősök. Kivágott nyelvű regősök. Csöpp csillag, csöpp merénye. Magyar vesz és elakad zárvány. Koldus kapuszi várvány. Idegennek betérő. Sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad. S igézünk halálra váltan, sokszívű Európában. Áruház, magyar, részleg. Tető, alap, tenyészet. Felhőkarcoló zengés. Fegyelem és kilenkés. Ragyog tengelyre szedve. Épült a félelemre. Civilben is vigyázban. Áruház, Európában.

0: Conti haza, 24 óra!
1: Ból már nem sok.
0: Már alig van.
1: Valentin nap. Van hajnali három.
0: Zombik. A zombik napja.
1: A zombik. Tegnap voltak a zombik, nem? Vagy ma nem, is zombik?
0: A Valentinok a zombik.
1: Mindig? Pénteken van farsang, nem? Két pénteken keresztül.
2: Farsang. Nem? Mi? Már lemaradtunk egy farsangról?
1: Persze. A most sőt, kettőről most, is. Ja. Előző pénteken is farsangról.
3: De nem most van még a farsang időszak?
0: Húsvét.
1: De nem, elvileg farsang van, tehát, hogy
3: mert volt
1: mindegy, tehát, hogy igen, Honti Hanna van, Omikron van a pult mögött, és a vendégeink fes, friss fiatal emberek hajnali háromkor.
0: Hol olvastad ezt a szót, ezt a fes?
1: A szemükön.
0: Ja?
1: A szemükből és a tokájuk állásából olvastam, hogy ezeket, hogy mennyire friss frissek és fessek. Név szerint itt van, mondhatom úgy, hogy az Imagy Core, illetve az Imagy Show-ból Bobby és Cash, vagy, tehát, hogy ezt használhatom?
3: Persze.
1: Nem jogvédett meg ilyenek?
3: Nem.
1: Jó, oké, illetve a Game Day iroda képviselő, ugye Gergő és Imi van közöttünk. Szerbusztok, srácok!
2: Sziasztok!
1: Az első dolog, hogy hogy bírjátok a hajnali hármat, hogy
0: de mi az, hogy iroda van? De már mi az, hogy iroda vagytok?
2: A névválasztás az a legutolsó dolog volt, amit kiválasztottunk egy műsorunknak. Tehát, hogy Game Day az alap volt.
4: Az se volt alap.
2: Nem, de hát mindig, igen, jogos.
4: De az úgy volt alap, hogy nem tudtuk, hogy az alap.
2: Igen.
4: Mert ezt a csatornát elkezdtük tervezni egy, nem tudom, egy majdnem évvel azelőtt, hogy elindítottuk. És tényleg úgy voltunk fel, hogy akkor már minden megvan, meg lesz, hogy mivel csináljuk az adásokat, minden. Első adás mikor megy ki, majd vasárnap, és ez egy pénteki napon még azon veszed észre magad, hogy nincs nevünk. Be kéne foglalni a domaint.
0: Bejutott eszetekbe.
4: Igen, de hogy akkor volt két napunk logót csináltatni ehhez, meg stb. És így mi legyen, és rájöttünk, hogy Gergő mindig Game Day-nek hívja azt, amikor van egy kis időnk pihenni, meg játszani. És akkor Game Day. És mi legyen ez? Aztán nem akartam kivenni a szádból a szót, és utána elkezdtük pörgetni, hogy hát igazából ugye mi egy hét, egy játék, próbáljuk majd egy kicsit ilyen kvázi intézményesített keretek között, akkor ez már egy vállalkozás, ez egy cég, ez akkor ennek kell, hogy irodája legyen, akkor ez egy Game Day iroda.
0: Majdnem, mint az offshore cégeknél. Igen.
2: Hasonló logika.
4: Annál több munkát végzünk.
1: Igen, tehát ugye kezdjük ott, hogy ugye amikor ti ezt megalapítottatok, tehát nektek akkor kellett lenni egy közös pontnak, tehát hogy valahol kellett találkoznotok, valahol el kellett ezt indítani, nem úgy van ukmuk-fuk, hogy összeülünk és műsor gyártunk az internetre, tehát hogy nem gondolom, hogy alkalomattán az instant közepén jutott az eszetekbe.
2: Nem. Kellett, hogy tábla, ahova rajzolgatunk, és kihúzzuk az ötleteket. Úgyhogy még az egyetemen így órák után bennmaradtunk, és akkor ott írogattuk fel, hogy mi az, aminek mindenképp lennie kell benne, és mi az, amit hajlandóak vagyunk elengedni. Úgyhogy onnan indult az egész szervezés, de hát aztán az iroda maga az, az én lakásom, ahol összegyűjtöttük a konzolokat, meg a gépet, meg ilyesmi, és akkor az lett ott a munkahely. Úgyhogy ilyen szempontból megtartottuk ezt a koncepciót, hogy egy helyen összejövünk, és akkor kreálunk valamit.
1: És ezt mindenkihez idézem most a kérdésemet, ez mennyire munkahely? Mennyire munka ez, amit ti csináltok, akár mint a lakásod, akár mint ez a projekt, amit internetre való műsorgyártás alatt értetek, ez mennyire számít nálatok munkának? Tehát a munka alatt azt értem, hogy na, fel kell kelni, be kell menni.
0: Ő utálja a munkáját, és ebből az alapkérdésből kérdezi, hogy ki is utáljátok.
3: Ugye nálunk ez azért más, mert ugye van egy két oldal dolognak, ugye van az Imagy Show része, amit ugye nap mint nap ugye én összehetek magunknak, plusz van az Imagy Core, ugye amiből képződött az egész szó, és ugye az emberből mindjárt klipeket csinálunk, tehát vannak olyan emberek, akik elvárnak nekünk egy színvonalat, egy minőséget, egy klipet, egy produktumot, amit majd ugye indíthatnak ugye a zene, ahova csak akarnak, tehát nem rajta múlik. Tehát kvázi nekem beérni a melóval nagyon rövid idő, tehát ez tök jó, mert egyébként tuti elkésnék, és
1: te is otthon dolgozol azért?
3: Igen, mert ugye
0: most
3: már átalakult a lakás, van egy szoba, amit abszolút átalakultott, egy ilyen stúdióvá, green screen, meg minden háttér már van, meg csak erről szól az a szoba, tehát az csak erről híres most már, hogy ugye gyakorlatilag ott ugye tudunk stúdiózni akár, tehát stúdió felvételeket csinálni, majd nem zenét, hanem konkrétan ilyen videókat, Illetve, hogy ott vágunk, ott mi ez a brainstorming akár, hogy, vagy ha jönnek hozzánk, hogy megbeszélés egyben, akkor ott van egy exkluzív környezet, leülünk szépen.
0: De összegyűjtöttetek pénzt, vettetek 4 GoPro kamerát, és vagy hogy képzelem?
3: Nem, mert az ugye ez a forgatás rész, az abszolút ez ugye ettől függet a testvérától. Ez már sokkal régebbre nyúl vissza, és abból alakult ki ez, hogy én egy ilyen netes online karriert is elkezdtem olyat építgetni, és ez a klippesdi, meg ezt, hogy forgatok, ez onnan indult ki.
1: Igen,
3: kvázi.
1: Ezt
3: akarom,
1: hogy ezt válaszok a podcast, hogy mi volt az alap,
3: hát az alap az abszolút az Imagic Core nevezetű dolog volt, ez 2012. novemberére tehető vissza.
1: Ez tulajdonképpen micsoda ez az Imagic Core? Hogy tudnád definiálni magatokat?
3: Hát egy forgatócsoport, én tudnám mondani. Tehát szerintem ez a legjobb szó talán rá, hogy volt egy zenész ismerősöm, nemzetesen a Funkadeli, hogyha szem lehet nevesíteni, Kőházi Feri, és beszélgettünk még egy fél évvel rá való nyára, hogy mi az a dolog, amivel így ki lehetne rukom, mert én grafikával foglalkoztam, ahova el lehetne még ebbe a világba. Tehát, és hogy a mozgókép az, tehát mindenki néz videókat, és ez abszolút olyan közeg, amit így meg lehet kvázi még nem is lovagolni, hanem úgy be lehet még kitörni talán. És mivel én szeretem a grafikákat, elindultam erre, ugyebár erre a területre is.
0: Mi, elkezdett tanulni?
3: Hát igen, így magamtól.
0: Jó, csak hát így hogyan?
3: Igen, abszolút. Tehát én nem értettem hozzá, de így bevállaltam az első klipemet, és így valahogy megszületett végül is. De mivel ismertem ugye ezt a termékcsaládot, így nem volt olyan nagy váltás, és így kialakult ebből az, hogy utána ugye az ismerettség révén, ugye mégis egy zenész, ugye volt egy-két olyan ember, aki szeretett volna ilyen dolgokat. Illetve utána jött a Kobi, ugye, aki most nincs itt, de ugye vele csinálják ezeket a dolgokat, neki alapból van a zenei szférában nagyon sok ismerőse, tehát vele alapból könnyebben nagyon sok embert ismer, és így azért tudjuk így a léptéket fölvenni a megrendelőkkel, kvázi. És ez volt ugye az alapütemterv, hogy ugye ez a klip dolgok, hogy ugye ennek is vannak ugye lépcsőfokai, hogy nyilván van egy olyan szféra, amit nem tudsz megütni, mármint egy kezdő zenész nem tudja kifizetni egyszerűen, mert nem tudja. És van az, ami nagyon-nagyon az a legalja, ami tényleg ez a mobiltelefonnal, mert tényleg megnézed, és tudod, hogy egy dzsuva az egész. És ezt a kettő közé belőttük ezt a dolgot, hogy azért, aki már szeretne jobbat, de még a legjobbat nem tudja megfizetni, de azért mi már azért tendálunk a felé, hogy azért mindig innoválunk, meg megteszünk azért mindent, amit tudunk a dolgainkba, hogy azért a legjobbat hozzuk ki a projektekből. És az évek azért szerintem minket igazolnak, hogy azért elég szép dolgot el tudtunk
1: kérni. Hány éve csináljátok?
3: Hát ugye 12, most már második, harmadik éve lassan is tudom már. Nem tudom, mert telnek az évek egyebek, és így én nem is ezt figyelem, hanem az, hogy
1: tehát folyamatosan megkeresítek ezeket a munkákat, tehát ez nagyon nagy.
3: Abszolút. Hát ugye gyakorlatilag egyikből a másikba, a projektekből haladunk, és így ez a háttér, nem is háttértevékenység, ez a fő tevékenység, és mellette van ugye az a YouTube-os történet, ami így köré szövődött, ha mondhatjuk ezt így.
1: Csak ezt te nektek is vágyad volt, hogy fél is, hogy neked az internetre kell gyártani?
3: Vagy ez egy jó kérdés, nem? Mert én is látom a YouTube-osokat, meg csinálnak ilyen videót, olyat, és
1: ugye, mert egyszer már erről beszéltünk itt,
3: igen.
1: Nem tudom, mikor voltatok itt nálunk, ugye
3: nem nagyon meleg volt, arra emlékszem.
1: Igen, és nagyon sokan voltunk, nagyon akkor sokan is, voltunk. Igen, de így szűken igazából, nem tudom, ki hallgat éppen, aki azt is hallott, és egy maratuncsi lesz.
0: De hogy kérnek föl a melóra? Egyszerűen hogy találnak meg? Hogy igen,
3: hát,
0: hogy?
3: Hát azért most már szerintem van egy bizonyos körben egy kvázi hírünk is, hogy azért
0: tudják. Ja, hogy a híretek viszi el?
3: Persze, azért megrendelők alapján azért terjed az embernek a... Meg hát azért szerintem egy minőséget képviselünk, amit tudják, hogy ezek mi vagyunk. Tehát egy olyan képi világ megjelenítés, ami hozzánk köthető, és aki ilyet szeretne, az nyilván megtalál minket. Mi lehet, hát a megrendelők alapján ők egymásra.
0: Jó, mert azért mondom, hogy ott találnak meg, akkor van már egy vizuális világotok, amit választanak.
3: Igen, abszolút. Hát főleg van egy ilyen vizuális világunk, mert azért követjük mi is ugye a kortársainkat, és azért látható az, hogy sokan merre mennek, vagy mivel nem törődnek, és mivel alapból törődünk, ezért ugye kirejű az, hogy nekünk van egy olyan megjelenésünk, ami egy bizonyos képi világ, amit mondjuk egy olyan filmesebbnek hívunk, ez egy ilyen vezérszó mondjuk úgymond, És sokan bizonyos dolgokat egy videó utómunkálásán nem vesznek még figyelembe, na mi ezt igen, és nekünk ez az elényünk, hogy nekünk van egy olyan adóászunk, hogy sokan egy bizonyos lépést kihagynak, és mi ezt megcsináljuk. Uh-huh. Úgyhogy ezt nem tudják, hogy pont a legutóbbi ilyen felkérésünk volt, hogy kértek egy bizonyos klipet, hogy ezt leforgatják nekik, de hogy az utómunkát nem tudják megcsinálni, és így ültünk, hogy ezt nem tudják megcsinálni. Hát jó, erre jöttetek. És kész. És ennyire egyszerű dolog, hogy az, hogy van valakinek egy kamerája, az önmagában nem túl sok dolog. Tehát azután még kell ezzel foglalkozni. Egyrészt az utómunka, és mi azért foglalkozunk, hogyha kész van a klip, azzal is ugye a Kopinak elég sok, vagyis hát vannak kapcsolatai ilyen média szegmensekkel, és ugye azért így az átfutását is azért nézzük, hogy hova jut el az egyik projektünk A-ból B-be, tehát nem ér ott véget, hogy mi leforgattuk, hanem mi azért szeretjük azt látni, hogy ez a mi gyermekünk, tehát azért az nekünk fontos, mint referencia, mint mi, hogy az hol jut el.
1: Nálatunk, Gergő, mi ez az alapeszencia, amitől ti ezt elkezdtétek és kamerát
2: rakottak? Hát, játékos télen azért eléggé tömött a YouTube ilyen pillanatban, tehát hogy az általában a játékos közeg az kifejezetten technikailag művelt, úgyhogy le tudja gyártani a saját műsorait. Amit mi próbálunk képviselni, meg ami nekünk ilyen alapvetés, az az, hogy minőségi, meg esztetikailag elemző tartalom, ez relatíve ritka. De az a helyzet, hogy talán még amerikai szinten is, tehát hogy kevés ember szeret ezzel ilyen szinten foglalkozni. PewDiePie a maga 30x millió feliratkozójával az nyilvánvalóan hasít, de ő nem elemez, tehát hogy ő nem azzal foglalkozik, hogy mitől jó egy játék, mitől művészet egy játék, hanem hogy mitől vicces. Úgyhogy mi ennek a másik oldalát próbáljuk megfogni, hogy mitől érték egy játék, egy igazán semmilyen tömegjáték, az miért hasonlítható egy igazán semmi tömegfilmhez, és hogy melyek azok az alkotások, amik viszont művészi magaslatokba is tudnak törni. Uh-huh. Úgyhogy a Game Day irodának szerintem így ez az alapvetése, ezt az értéket megtalálni.
4: Ezt segítünk válogatni igazából, mert annyi játék jön már ki, hogy követhetetlen. És ami közönségünkön látszik is, hogy az idősebb korosztályt, idősebb alatt értem ezt a 18 kötőjel 35-öt, és
1: az
4: nekik...
1: Hát
4: játékos... Persze, ebben az a meglepő számunkra, hogy igazából akik már ilyen 90-es években elkezdtek játszani, akár már középkorúként, vagy velünk egykorunk, az még játszik, viszont ugye neki lehet, hogy van már feleség, gyerek, nagy munka, stb. És egyszerűen fontos, hogy mire ne pazarolja el az idejét. És tök jók azok a visszajelzések, hogy hú, srácok, nagyon örülök, hogy ezt megmutattátok, mert akkor ezt ki fogom próbálni, mert amúgy nincs időm játszani. Vagy kaptunk egy csomó olyan e-mailt, hogy hello, 2 éves a kisfiam, a feleségem szeretne játszani, de nem tudja, hogy mivel. Milyen olyan konzol tudtok ajánlani, ahol gyerekjáték is lesz majdnem sokára. Nekem valami lövöldözős, de az asszonynak is valami táncolós. Tehát, hogy... És megírja.
2: Kapjuk a képet, hogy vettek egy Wii U-t, és
4: ott ott a karfán a baba is mellett a dolgok lepakolva. Igen. Múltkor nekem ezek még mindig nagyon szürreális, meglepő pillanatok, amikor egy étteremben eszel, és így megáll az asztal mellett egy ilyen 35 éves srác, és ilyen mosolyog vagy, nagyon jók vagytok, tetszett a múlt heti, csak így tovább. És ez köpni nyelni nem tudok. Jó érzés.
1: És alapvetően...
0: Hadd támogassam meg őket.
1: Jó, támogass.
0: Hartyándi Jenő barátom 20 évvel ezelőtt azt mondja, hogy Baki, csináljuk azt, hogy mi megmondjuk páran, hogy mik a jó filmek, és ez egy fesztivál lesz. Mondom, ez az ötleted? Azt mondja, igen. És a Győri Media Wave Fesztivál az úgy lett nagyon híres, hogy tényleg megmondtuk minden évben, hogy mi a jó, és elhitte a világ. Ehhez két dolgot kellett tenni, minden anyagot megnéztünk becsületesen, tehát nem lehet kamuzni. Jó, nagyon sokan, hát pont ott az információ hatalom, hogy birtokolod az anyagot. Más kettő, hogy hát jó döntéseket próbáltunk hozni. És csak mondom neked, hogy Párizstól Kínáig mindenhova meghívtak minket. Tehát ha azt mondja nekem a Jenő, hogy érted, hogy szinte őrült gondolat, nem? Hogy úgy válik értékké a munkátok, hogy referenciát válasz arra vonatkozólag, amit mondasz. Na jó, jó, csak mondom, hogy igen, ez működik, csak tényleg hitelesnek kell lenni, tehát nem lehet kereskedelmi érdekeket összekeverni, például ebben az esetben, igen.
2: Nem, abszolút.
0: A függetlenség az végtelen fontos egy vélemény kimondása.
4: Arra vagyunk abszolút a legbüszkébbek szerintem, mert teljesen önerőből megy az egész, és ugye hát itt kinek a kezébe vagy elvileg, hát a kiadók kezébe, igen, hogy megkapd idő előtt a játékot, megkapd ingyen a játékot.
0: Már belenyúlna a dologba,
4: és szerencsére mi nem tapasztaltuk ezt velünk, nem, senki nem közeledett még úgy felénk, hogy most ezt ki kéne próbálni, és azért milyen jó lenne, hogyha mi jókat mondanák róla, mert a csatorna kezdetétől úgy működünk, hogy én bárkinek pofátlanul megírom, hogy hello, ezek vagyunk mi, kíváncsiak vagyunk erre a játékra, léci adjátok oda. És mindig csak egy játékot kérünk az adott kiadótól. Nem azt mondjuk, hogy figyelj, akkor írjál fel a listádra, és akkor az összes játékot kérjük az egész évén. Mindenkinek megmondom, hogy minket mindig csak egy adott játék érdekel, azt kérjük, ha odaadjátok, fogunk vele foglalkozni, ha nem, keresünk másikat. Tehát, hogy szerencsére nem az van, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, mindig van ABCD tervünk, jó, AB mindig, kettő általában egy hétre. Az egyiket sikerül összehozni, sikerül, ha nem, most név nélkül csak egy példa, hogy tavaly évvégi játékot nagyon sok helyen díjazták, hajkuráztam 4 héten keresztül, és már kollégák, az újságíró kollégák mondták, hogy srácok, mindig nem adták oda, nem érem el, nem válaszolnak, nem érdekli őket, stb. Figyeljetek, én odaadom a konzolomat, odaadom hozzá az én példányomat, játsszátok, és azt mondtuk, hogy állj, a kiadó nem adja oda, akkor mi nem fogunk vele játszani. Most nehogy már én csináljak idézőjelesen reklámot egy olyan terméknek, amit oda se akarnak adni, azóta más játékokat elemeztünk, és időközben érdekes módon a kiadó is észbe kapott. Persze, megkaptuk.
2: Persze. A játék az egy kifejezetten fiatal művészeti ág, és ilyen szempontból nagyon nagy igény van az ízlés meghatározó egyénekre. Tehát, hogy még nincsen egy ilyen alapkifejlett, ilyen filmes elit, aki, hogyha oda tüsszent, akkor ez a film már fontos van ilyen szempontból. Tehát ez a színházban, filmben ugyanúgy megvan, zenében is talán. De játékban még nincs, és így az a lényeg, hogy minden megkapja kellő figyelmet. Így még nincsen ilyen elvárás. Lesz egyszer, én egészen biztos vagyok benne, hogy már úgy fogják osztani a játékokat, hogy na, esetleg talán, hogyha te a mi kezünkre játszol, akkor igyen. Most jelen pillanatban még az is csoda, hogy
0: tiszta állapotok.
2: Igen, igen, ez a fiatalságának mutató.
0: Jó, hát ezzel fog múlni,
2: igen.
0: A rózsaszín laptopot szólalt meg.
1: Nem tudom, hogy csinál önmagát, hogy újra indul, meg ilyen fura dolgokat csinál hajnali 3-kor, tehát hogy nem
2: részt akar venni.
1: Bírom követni lényegében. Arra akartam amúgy kitérni veletek kapcsolatban, hogy ezt akkor te is mondod, hogy önfenntartó az irodalmi állatok, tehát hogy emellett akkor ti mit csináltok, mert ugye aki sem mondta, hogy ők mivel foglalkoznak emellett, ugye az is filmes dolog, tehát ti miben életek ki a nem perverziót, vagy szintén perverziót, nem tudom, ki mit csinál.
2: Ez egy ilyen kicsit fura dolog, mert még mindig úgy tekintenek a YouTube-ozásra, mint egy ilyen hobbi témára, vagy mindig úgy, hogy jó, ezzel el vagy, és amúgy mit csinálsz? Ez nyilvánvalóan ilyen pillanatban már nem a helyzet. Tehát, hogy ez mindenképpen egy olyan szakma, amit céltudatosan űzni kell, üzleti hátteret kell neki teremteni, és vállalkozni kell rá. Úgyhogy ilyen szempontból ez abszolút az életünk része, bár én helyet nem beszélek, de hát emellett nyilvánvalóan az ebből következő projektek azok, amik, vagy az ebből kinövő projektek azok, amik életben tartanak minket, és amik így fejlesztenek kreatív szinten is, tehát ugyanúgy reklámfilm, audiovizuális content internetre, netes promóció, tehát hogy ez a világ, amiben benne van most ilyen pillanatban a YouTube-ozás, ez egy eléggé nagy világ, amire kifejezetten sok igény van, de kevés ember csinálja professzionálisan. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy mi meg tudunk vágni ugye egy kontentet, hogy az érdekes legyen, és izgalmas legyen, és megosztásra kész legyen, ugyanúgy egy reklámfilmet is hasonló elmélettel kell feldolgozni. Úgyhogy ilyen szempontból kapjuk a megkereséseket, ilyen szempontból tartunk előadásokat, és ilyen pillanatban ez az, ami mozgatja a mi üzleti háttéri életünket is. Hogy hogyan lehet internetes kontentet úgy gyártani, hogy az megosztódik, az izgalmas, érdekes, és az akár egy brandet is tud képviselni.
4: Ja, van egy Gergő halmaz matematikaiul, van egy Imi halmaz, a metszete a Game Day iroda, meg hogyha néha beugrok, akkor a hírügynökség, meg egy-két közös projekt lehet az a videóklip kisfilm, bármi, de egyébként meg ugyanezt csináljuk a saját kis halmazrészünkben is, videózunk, kreatívot gyártunk, vágunk, operatőrködünk, amire szükség van. Tehát a YouTube az most még a YouTube, de igazából ugyanaz, csak más a felület. Én ahhoz,
1: az egy
4: ugyanolyan platform, én nem is tudom, valahol sikerült nyilatkoznom, hogy én úgy tekintek most a YouTube-ra, mint 96-7-ben a KRTV-kre. Tehát, hogy addig volt valami, a királyi tévé, aztán meg jött kinyílt a világ, rájöttek az emberek, hogy úristen, nem csak egy csatornát lehet nézni, vagy kettőt, hanem van sok más is, és én meg tudom keresni magamnak. Na most ez ugyanakkor a robbanás, csak most már még szabadabban ki tudod választani, most már nem csak azt választod ki, hogy mit akarsz nézni, azt is kiválasztod, hogy mikor akarod megnézni, meg itt van akkor gaming téma, kiválasztod azt is, hogy te kitől akarod hallani azt, amire kíváncsi vagy, az adott játékot. Tehát szerintem ez az evolúciónak ez a lépcsőfokán tartunk éppen.
1: Ez lényegében ugye az internetre való műsorgyártás, ez ugyanolyan platform, ez az új média ág. Lényegében azt látjátok, ebben van akkor a potenciál benne, hogy mondjuk tehát kiszorítja akár nézettségben, használtságban más médiumokat?
2: Ez már most is így van. Én úgy gondolom egy szinten. Viszont mindenképpen a szabadságnak akkora értéke van, hogy az talán a nézettségét is fel tudja múlni. Tehát, hogyha valakinek egy olyan ötlete van, amit mondjuk cenzúráznának, vagy ami mondjuk nem állna meg a helyét tévén, felmegy internetre és tud generálni magának egy tökéletes közönséget, aki lehet, hogy mondjuk nem reklámpénzben, nem annyit hoz, mint egy tévén, viszont megveszi az összes pólót, támogatja, pénzeli, PayPal, amit akarsz. Tehát, hogy ha így könnyörtelenül üzleti térre helyezzük a hangsúlyt, még akkor is lehet versenyezni, szerintem. Amerikában mindenképpen talán.
4: Ott igen, és a vicces az, hogy ide jártunk a szomszédba, Szent Királyi utcába, egyetemre, és a legjobb, hogy amit mindent elmondtak, hogy mi az, ami nem működik a tévében, az működik a YouTube-on. Gyors vágás, ilyen effekt, olyan effekt, kiabálsz, szétvágod a saját mondatodat, elképesztő, és nem az, hogy működik, ezt szeretik. Próbáljál meg egy olyan műsort csinálni YouTube-ra, hogy te vágatlanul beszélsz benne 3 percig. 50 másodperc után fognak elkapcsolni. Nem elég gyors, nem elég informatív, nem elég pörgős, nincs egyedisége. Tehát nagyon aranyos volt, mikor így kész lett a Google Ground, és így mutatták, hogy tök jó, van itt egy stúdió, majd lehet ide jönni bárki, YouTube-osnak, akár már menőnek, akár most feltörekvőnek, hogy lehet ezt használni, és akkor ott van bent egy kis dohányzóasztal, meg 2 szék. És akkor mondtuk, hogy na ez az, ami nem működik az interneten.
1: Mondjuk egy pici ellenpéldával hadd éljek az asztal túloldalába, hogy valamilyen szinten ti ellenpélda vagytok az irányban,
3: pont ezért, mert amit de igen, mert amit ők mondanak, ez abszolút így van, csak ugye én pont emiatt csinálom azt, amit én csinálok, mert nyilván van aki ugye ezt fogyassza, és van az, én pont ezért csináltam ezt az Image Show-s történetet, hogy azt a részét ragadtam ki az egészből, amit senki más kvázi nem vállalt be, hogy amikor abba hagyja a dumálást, én azt fölveszem. És van ez egy olyan réteg, aki viszont mint aki megnézi ezt a való világot.
1: The behind the scene.
3: Igen. Tehát, hogy mi van akkor, amikor te lenyomod a kamerát, tudod? Tehát tök hétköznapi dolgok, és persze az én is azért figyelek arra, hogy azért érdekesebb legyen a dolog, így tudat alatt is akár, de mégis azért sok olyan dolog van benne, ami sokaknál nincs benne. És az azért jó, mert én is voltam, amikor néztem másokat, és úgy kíváncsiatom, hogy de mit csinálnak, amikor kikapcsolja, értem? Beszél, oké, elmondta a kis világát.
1: Ez amikor a hírek után tudok, még egymás felé fordulnak, mert esetleg minden is dumálnak, és mi a tökömről dumálnak, tényleg ez végszer.
3: Ezért ott még történnek dolgok, értem? Megbeszéli, hogy hazajött a melóból, mit tudom én, és lehet, hogy ez nem egy olyan érdekes dolog, hogy ettől nem bírsz aludni, de valakinek igen. És ez is egy olyan dolog, ami szerintem van egy bizonyos terennek is a dolognak, aki viszont erre ízel, hogy hát de mit csinálnak, érted? És azért csak megnézem, hogy mi van már megint, érted? Hát én megnéztem 3-at, és akkor hát a 4-et se hagyom ki, meg hát akkor tényleg megvette, vagy nem? Vagy elmentek oda végül, vagy? És így van egy ilyen érdekessége a dolognak.
1: Valóság show jelenleg.
3: Hát gyakorlatilag ilyen, de épp az, hogy nem valóság show, ez az antivalóság show, mert minden, ami valóság show, én mellőzöm. Mert senki nem esik ki. Gyakorlatilag unalmas is lehet. de valóságos, mert ez a valóság, mert valóságban vannak olyan részek, amit nem töltesz ilyen izgalomban.
1: Tehát akkor ilyen real valóság.
3: Igen, abszolút.
4: És megint ott tartunk, hogy az unalmas része már nem mehetne le tévében.
3: Igen.
4: Semmilyen tévében.
3: Nem kompatibilis, viszont pont ezért kompatibilis a nettel, mert valaki meg ettől van oda, és amikor én is mondom, hogy hát ezt majd így megreformálom, és akkor jaj, ne, hát én azt szeretem, amikor te kimész kávét főzni, és csomóan mondják, hogy jó, megint kávét főzöl. Most akkor mégsem tudom.
5: Viszont én azt mondanám, hogy én meg pont a kettőnek a kombóját próbálom csinálni, hogy én most kezdtem el egy ilyen late night show-t így a YouTube-on, mert csak két adásnál járunk, és próbálom ezt a műfajt így a YouTube-ra, hogy hogyan tudna működni, hogy mégis pörgős legyen, ne legyen annyira unalmas, ne legyen annyira kereskedelmi tévés, de a YouTube-on mégis kompatibilis legyen. Igen. És akkor most ezzel próbálkozok, hogy hogyan tudnék egy ilyen, mert így a magyar YouTube közösségben még én legalábbis én nem láttam egy ilyen late night talkshow-szerű.
1: Te vágottatok azt te is egy talkshow-szerű?
5: Nekem, hát már van, most tartok lassan a második adásra, még nagyon elején járok, de fejlődök minden, úgy oldottam meg, mert egy ilyen jelenleg úgy látom, hogyha minden héten kiadok egy kis apró részletet, attól megmarad a YouTube-os, hogy ez gyorsan, fogyasztható, könnyen, de aki mégis úgy szeretné, hogy tényleg ez a kereskedelmi tévés, annak ott van hó végén, megnézhető az egészet 40 percbe is.
1: Tehát a 40 perces anyagodat szépen ledraboltad?
5: Igen, azt egy hónapra tökre be lehet osztani, hogy...
1: És ezt a beszélgetésként kezdjük el, most gyorsan rád keresek közben.
5: Talkman. Éve Talkman Bobby, és akkor talán kiad.
2: És egyébként ez amerikai szinten is abszolút érzékelhető. Nincs olyan late night show jelen pillanatban Amerikában, aki nem gyárt külön YouTube exkluzív klippeket, amik akár 17-8 percesek is lehetnek. Nyilvánvalóan valamilyen szinten a nyugat az a példaadó, meg ők viszik a zászlót, és hát ott is az van, hogy ugyanúgy a Colbert, ugyanúgy a Daily Show, ugyanúgy a John Oliver, mindenkinek van külön web-exkluzív klipje, amit fel kell tenni, mert ezzel is pörgeti a saját nézettségét. A tévé egyedül már nem elég, az már nem létezik igazából.
0: Érdekes, igen, a tévé meghalt, képzeljétek, olyan furcsa dolgokat lehet tapasztalni, hogy igazán jó művészi filmeket, sorozatokat már csak a netre csinálnak, mert a tévé már nem bírja elviselni se adásidő, se pénz, költség. Ez az adásidő, ez nagyon érdekes dolog. Mindent a reklám tett tönkre. Mondjuk azt, hogy a Led Zeppelin még 7-8-10 perces számokat csinált, mert nem voltak kereskedelmi rádióadók, amik 4 percen beadják a reklámot. A tévét tönkretette a 20-22 perces ilyen sem. És annál a művészet mindig erősebb, hogy egy forma tönkretegye őt. Valóban szerintem már hideg lakásokban éhező nyugdíjasok néznek már csak tévét.
5: Hát ez kávé. Igen. De erre pont a legjobb példa a Netflix, ami erre épül, hogy ott vagyok, le tudom darálni egybe az egészet, csak netkál.
1: Azért definiáljuk így később este, hogy mi az a Netflix, de nem biztos, hogy olyan a
5: hallgatók. Hát a Netflix az egyfajta előfizetői szolgáltatás, nem is egyfajta internetes, nem is tévécsatornát ad, hanem bármikor megnézheted azt a sorozatot, amikor akarod, és nem úgy van, hogy minden héten jön egy rész, hanem megvan adva, hogy április 27-én kijön a House of Cards második évada teljesen. Igen. És azt te úgy osztod be, hogy akarod, akkor nézed meg, amikor akarod. És ez szerintem a legjobb ötvözete a, mondhatni így, a online tévézés, igen, a YouTube-nak, igen, meg a tévének.
2: Igen, mert azért benne van a tévé, tehát hogy ez egy videótékaként is funkcionál olyannyira, hogy vannak ilyen filmek, amik kifutnak, és idő után már nem elérhetőek. Nyilván az semmiben nem kerülne nekik ott tartani. De mindig az is hír, hogy most már az eredeti Home Alone az most kifut, és egy hét után már nem lehet kapni.
0: Kicsi szorongás.
2: Ugyanúgy, mint a videóték, így van, és akkor megint felpörgetik. Tehát egy tökéletes hír a kettő között. És pont ezért a legfrissebb platform, ami most már annyi pénz generál, hogy saját sorozatokat csinálnak, amikor ebből
3: is. Nem is akármilyeneket.
5: Hát most már Marvel.
2: Már Marvel filmek.
1: De miket csinálnak most?
2: Daredevil jön most ki.
5: És elég jó minőségbe tűnik a első képek meg trailerek alapján.
2: Rengeteg díjat nyert. Orange is the New Black, meg a House of Cards, tehát nagyon-nagyon szépen koncepciózusan. felvesznek olyan ötleteket, amiket mondjuk egy tévé az nem tudna kihasználni, igen, mert hát az nem eléggé szerkesztett meg, az nem az én helyzem szerint van. A House of Cards első szezonjában a Fincher, meg ki tudja még, tehát nagy rendezők váltak szerepet, ugye egy-egy részre lerendeztek, mert annyira izgalmas volt az egész dolog, és be is vált.
5: És ez csak, bocsásson,
0: de... Fincher több részt is rendezett benne.
4: Én csak visszaugranék el, ez is erre a 10 perces Led Zeppelin jelenségre, hogy kaptunk megkeresést, hogy hát mondjuk tévé átvenni a Game Day irodát, milyen király lenne. És akkor mondtuk, hogy köszönjük, hogy szépen, nem. Hát, hogy tévé, kábel tévé. Nem akarok reklámozni, nem emlékszem, hogy ki, de hogy kábel tévé, srácok, heti adás,
0: egy kis pénzért tettek volna titeket.
4: Így van, és mondtuk, hogy nem. És kérdezték, hogy de miért nem? Mondtam, hogy azért, mert ha van egy A játék, amiről én azt mondom, hogy erre 4 percet érdemes szánni, nem fogok belőle meghatározott 22 perces műsort csinálni. Vice versa, vagy hogy kell mondani. Ha van egy játék, ami megérdemel másfél órát, nem fogom levágni 22 percre. Tehát ezért
3: jobb. Ez abszolút ismerős, mert nekem is volt hasonló, hogy ugyancsak egy kereskedelmi tévé megkeresés, hogy egy hasonló formátumban hogy el tudnának helyezni, de én úgy voltam, hogy nekem az meg nem pálya, mert én nem azért csinálom, hogy megszabott keretek között produkáljam magam, hanem azért csinálom, mert ez azért olyan, mert én így gondolom, hogy ez ilyen. Tehát, hogy mert én ilyen vagyok, ilyen az életem, és én az életemet osztom meg emberekkel, mert úgy gondolom, hogy ez akár...
0: Nagyon sokáig nem fogják érteni, hogy miről beszélsz.
2: Igen. Nem feltétlenül, azért nekem volt egy ilyen csatorna a hírűnökség terén, akik megkerestek, hogy jó, akkor ugyanezt, ugyanígy. Hetente egyszer, és akkor megkérdeztem, hogy és beszélhetek az egyik részben az abortuszról? Hát azt nem kéne, mert az olyan érzés, és akkor viszlát. Köszönjük szépen. Ez teljesen egyértelmű volt, hogy nem.
1: Lesz egy undorító kérdésem mindenki felé lényegében. Van-e az a pénz? Motiválhat-e mondjuk, amikor már tényleg olyan szintű, hogy főműsoridő, mit tudom én, a legnagyobb kereskedelmi csatorna?
0: Nem idióták, ha azt mondom nekik 100 millió szerint, kiszállnak az adásból, és nem látjuk többet egymással.
3: Én erre azért tudok neked nemet mondani, hogy megszerzem máshogy ezt a 100 milliót, ennyire egyszerű.
0: Majd szólja.
1: Mi akkor jobban leszünk a szerintem.
3: Nem azért, nem. Ez nem, azért nem motiválna, mert az, hogy eladjam a formátumomat, ez könnyű lenne, meg tök jó lenne, mert itt van. De más is meg tudom azt a 100 milliót szerezni, és inkább úgy szerzem meg, és addig azt csinálom, hogy én szeretem.
0: Meg figyelj, kapna 100 milliót, azonnal meg kéne változtatni a mindent, amit eddig csinál.
1: Ezért volt genyó a kérdés?
0: De nem az eddiget, onnantól mit csinál? Tehát érted, még 100 millió forinttal se tudod ki tehát pontosan önmaga tevékenységnek megszüntetéséről szól azért a pénz.
5: Aztán a havárok ebből mennyit kapnak? Utána jön a másik kérdés.
0: A show szereplői, igen. Figyelj, igen.
2: És még a logikus keretek között sincs szerintem annyi, ami megérné, mert nyilván nem, mindenki azt gondolja, hogy ugyanez a siker lesz tévén, nem. Ami benned érdekes, meg ami miatt te működsz, az abszolút más, mint ami kb. TV-n
0: nem az ott felület, igen.
2: Nem, tehát az, ahogy Stolbuci levezet egy való világot, vagy ahogy ahonnan bárki csinál egy ilyen late night show-t, az olyan képességeknek a tárháza, amire én soha nem tudnám feltrenírozni magam. Tehát az egészen más világ a kettő. Nem lehet átültetni, annak ellenére, hogy sok ember szeretné, hogy az így legyen, aki mondjuk reklám, órának akar reklámot venni a Facebook oldalon, mert hogy akkor fiadok ennyi pénzt, és akkor posztolj ki egy óra reklámot. Nem, mert ez nem így működik, de ez egy nagyon hosszú folyamat, mint megértik sokszor.
4: Volt ilyen megkeresés, látszok. Mi lenne, ha ennétek, miközben játszotok? És akkor az nem olyan direkt reklám, csak hát azért mégis
1: a sárjából. Bocsánat, de reflektálvá tettem, hány kritikus mondja azt, hogy nem, reklám lényegében tényleg ott van benne a pofádba, a nem tudom, elmennek így hirtelen a Pepsi mellett,
4: ezt is mondtuk, hogy srácok, mi nem eszünk, miközben játszunk, te is szája nem lehet beszélni.
0: Én szoktam.
3: Zsíros kézzel nem lehet játszani. Én
5: szoktam, amikor a kontrollert rossz utána megfogni, de...
4: Persze, nem, de érzitek a lényeget, tehát vannak ilyen agyament...
1: De olyan kaja lett volna ez mondjuk, amit tényleg teljesen abszurd, hogy eszem mondjuk egy jó pacsapökköt.
2: Nem, de abszurd, hogy eszel bármit. Tehát, hogy ez egyszerűen annyira idegen ez a fajta világ, ami mondjuk egy egy barátok közben teljesen elmegy, hogy akkor ott valaki valamit rákcsál. Ez teljesen más, de felfoghatatlan egy internetes személyiségnek, hogy valami ilyesmit csináljon.
1: Mondjuk egy Image Show-ba el tudnám képzelni valaki ezt így, mert azért egy egész nap felvétele.
2: De az egy hibrid műfaj is.
1: Igen.
3: Ebben a környezetben persze, de náluk persze, hogy nem.
1: Tehát a kedves sponsor keresett fel inkább az Image Show-t, majd esznek.
3: Igen, mert náluk már én sem tudom elképzelni. Látnám őket is, hogy esznek, és nézni, hogy mit csinál, érted? Mert tényleg nem az a formát, és nézed, és így már mint néző nekem leesne, hogy itt valami nem jó. És már ott valahogy így bukna a dolog szerintem. És a netes közegben ez nagyon...
1: És valljuk be, hogy olyan furán néznek ki azt, hogy most ennünk kell, de nem akarunk is így...
2: Meg poén szinten se. Persze, tehát hogy itt azért mindenképpen meg kell tartani, hogy szponzorok vannak, de mindenki organikusan épül bele a műsorba, meg organikusan épül bele a formátumba. Tehát, hogy senki nem gondolja azt, aki nézze mondjuk egy amerikai youtubert is, hogyha van egy szponzorált műsor, akkor az ördögtől való, hanem nyilvánvalóan valakinek enni kell valamiből. Tehát ez egy természetes dolog. Ha organikusan beleépül a műsorba, ha valami olyasmit kapok, amit amúgy nem kapnék még, de szponzoráltan megkapom. Tehát vannak ilyen alapértékek, meg ilyen alapszabályok, amiken, hogy az ember átlép, akkor lehet az egy étel, lehet az egy ruhamárkötök, mindegy, kilóg a sorban.
0: Kivétel, ha a Tarantinonak hívnak, és a ponyva regény elején hosszan értekeznek, és az az utolsó mondat, hogy Big Burgerben nem voltam.
4: A legtisztább az lenne, hogyha tényleg azt tudnánk mondani, hogy srácok, ezt a mai műsort a XY támogatta, mert ugye azért tőlünk nyugatabbra, megint ezt kell mondani, ez annyira normális, mert itt felfogják az emberek, hogy hát nem a levegőből szedjük mi se a kenyérre valót, hogy tényleg ilyen alapvetően fogalmazza, és...
0: De gazdagabbak is.
4: De ez azért
0: gazdagabbak is, gazdagabb kultúra pazarol.
4: Itt van a fordítottja van. Tehát, hogy az... Voltunk egyszer konferencián, médiakonferencián, ahol egy kedves kislány, mint a nem tudom milyen XYZ ABCD generáció képviselője, büszkén mondta, hogy ők már nem néznek tévét, csak YouTube-ot, de azt is csak adblockerrel, mert neki még nehogy megjelenjen az a kis kiixelhető reklám se, mert hogy menjenek a francba. És én tényleg ártatlanul föltettem a kezem, hogy de amúgy te szereted azokat a YouTube csatornákat, amiket nézel? Persze. Neked mennyibe kerül az a YouTube csatorna? Hát hogy értem? Mondom, mennyit kell fizetned azért, hogy a YouTube csatornát nézd? Hát az semennyi. És mondom, és azt tudod, hogy akkor a kedvenc YouTuberednek azt a 13 fillért is kiveszed a zsebéből, hogy hát ő ebben mondjuk annyira nem gondolt vele. Mondtam, jó, én meg csak kérdeztem.
2: És ennek egyébként megvan a túloldala is, tehát hogy maga a közösség meg a kultúra is nagyon allergiás erre. Például mi játszottunk játékokkal,

0: mint hátulnak húzódó kis felhasználó ebben a szférában, tehát aki elég gyakran néz azért magyar videókat. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a szférában nagyon bele van, akiről úgymond lehet tudni, mert fel is vállalja, hogy ő ezért mondjuk külön bevételt kap, vagy akármi. Ő nagyon undorító módon bele is nyomja a fejünkbe. Tehát, hogy szerintem én, mint felhasználó, ezt tudom mondani, akár a kibekkelésre, akár a korrupciós félelemre, hogy azért, mert elege van nagyon sok embernek abból, hogy pofátlanul bele van tolva a fejedbe, hogy oké, mondjuk például van külön erről egy videó. Tehát érted, ennyire bele van tolva a fejedbe, hogy külön csinál erről csak egy videót, hogy na, van most ez a mit tudom én, a
1: mondd már példát.
0: Nem akarok.
1: Azt mondom, hogy kerülgetik, én nincs olaj. Nézegeted, de most már mondjad.
0: Van Béla, van ki csatornája, mindenféle videókat csinál. Igen. Bélát egyszer csak megkeresi, mondjuk egy játék videókat csinál. Megkeresi egy játékot kiadó cég. Mondjuk,
1: Kalasnyikov 47. Igen.
0: Az a lényeg, hogy azért pluszba kap pénzt, hogy ez a kis Béla csinál egy külön videót arról, hogy na gyerekek, van, mit tudom én, az xy.hu, uh-huh. És akkor itt tök jó játékok vannak, ilyen játék, olyan játék, vegyétek meg, itt, meg itt. Nem máshol. Itt, meg itt vedd meg. Sőt, még van konzoltisztító, meg monitortörlőkendő, amit akarsz, játék,
1: szuki,
0: itt vedd meg. Azt, hogy így. Tehát, hogy nekem
2: ez egy tévés reklám. Az az, hogy amit most leírsz, az egy tévés reklám, hogy mennyire íze.
0: Ahogy a YouTube-os, vlogos, köntösbe.
2: De ez rosszul van előadva. Ez rosszul van előadva. Egy YouTube-os az úgy adja elő, és az úgy is van, hogy srácok, hogyha támogatni akarjátok a műsort, akkor regisztráljátok ide. Egyrészt, hogyha az én nevemmel regisztráltok 10%-ig kedvezményt, tehát ők is kapnak valamit, másrészt pedig ezzel a műsort támogatjátok, hogy még éljen egy hónapig. Tehát ez egy nagyon nagy különbségek vannak, hogy egy youtuber az olyan nyilvánvalóvá teszi, hogy neki ez egy pozitívum, neki ez a műsort támogatja, stb. És kedvezménnyel jár. Tehát, hogy ilyen szempontból nem ugyanazok a megállapodások, mint tévében, és így sokkal, hogy is mondjam, tehát kedvezőbb a hangulat bármilyennél.
3: És én könyörgöm, bocsánat, most te.
4: Köszönöm, hogy átadta. Volt ugye nyáron ez a Kimittúbos dolog, ugye, Vagárgő zsűrizett is. Yeah. Ott volt az, hogy a más videósok fel voltak háborodva, hogy betört a kereskedelmi tévé a YouTube-ra, és én mindegyiknek így megmondtam volna, hogy haló, most a kereskedelmi tévék is a reklámba jönnek, és a legtöbb ilyen YouTuber, mert nekik így fellázott, hogy de szar, mindegyiknek van partner szerződése, és ugyanúgy a reklámból jön neki a bevétel.
0: Én nem ezt akartam mondani, amikor, akkor mondok egy egyszerű példát, ami mindenkinek átérezhető, volt egy olyan időszak, most nekem valamire elmaradoznak, néztem egy videót, mondjuk egy zenés videó, 4 perc, bruttó 4 perc, ugye, mint az előbb akitől hallottuk, mondjuk egész klippel együtt 6-7 perc egy videóklip, és az elején oké, kibekkelem 3 másodperc, don't worry, oké, megyünk tovább, és a közepén random módon, érted, de mondjuk én mosogatok, éneklek, fel van hangosítva, a jazzes Feka Csajszőt nyomja, énekelek a konyhába, tak, és reklám. Nem tudom, milyen tusfürdő, tudom, olyan habos lesz.
2: De ilyen nincs.
0: De ilyen nincsen,
2: nem 4 perces, mi az műsornál nincsen.
0: De
2: ilyen.
0: Rövid, zenében. 20
2: perc kezdődik.
3: Van most már egy pipa, hogy te betelted az anyagot közepébe, és vagy a végén.
5: Nem, akár egy percet berakadsz egyébként, sőt fél percet.
2: Hány összöny is.
0: Rohadt idegesítő, érted, hogy jön, hogy Agatha Ferenkin, és nyomod, és akármi. Ez csak jön a túlsfüldő reklám. És meg kell várni, még ki tudod bekelni, és aztán
1: visszatudod. Az, amikor azt mondják, hogy pofátlan.
0: És ez a pofátlan, érted?
5: Te mondd azt, hogy
1: az ez.
0: Igen.
1: Jé, azt hittem, hogy személyesen nekem szó.
0: Ja, persze, ez ilyen közös.
1: De hogy.
2: De itt megint a kommunikációról van szerintem.
5: Ezt akartam mondani, hogy nem,
2: hogyan közvetít?
5: Igen, van ez a Béla, ez azért adja elő ilyen nagyon rosszul, mert finsz, már bocsánat, de nincs róla tudomás, hogy ezt nem kell tálalni, mert nincs, tehát ő egy olyan ember, hogy XY jött akárhonnan, nincs arról tudomás, hogy ezt marketingileg nem kell tálalni. Azt úgy lehet tálalni, hogy ezt a kávés, akár micsodát eladom neked, hogy te nem tudod, hogy eladtam neked, de te akarod ezt a kávés.
2: Igen, azért itt azért megállapodásukban is különbség van, tehát hogy nyilvánvalóan egy youtuber nem mondhatja azt, hogy jaj, hát nem fel

0: vettem ezt a pólómat. Jaj, de szeretem ezt a pólót, tehát nyilvánvalóan vannak olyan szabályok, amit évén elmegy, itt meg nem. Tehát a kommunikáció egy szint, a másik pedig az, hogy YouTuber nem feltétlenül vállal be olyan dolgokat, amikor őszintén véleményez valamit, vagy úgy tesz, mint hogyha véleményezné, pedig nem is ez a véleménye.
1: Keresztkérdés. Amikor mondjuk videót gyártotok, körbenéztek, hogy ne legyen reklám megjelenítés mondjuk a háttérben? Mind a kettőtöknél releváns szerintem, tehát hogy...
0: Hálószobámból közvetítem, ott nincs sok reklám.
1: De hogy mondjuk ott körbenézel, hogy ne legyen olyan, ami mondjuk tömegtermék, vagy bármit, hogy nem maradjon ott egy dezodor, vagy bármi, nem tudom, mennyire használod azt a polcot,
2: ami
3: arra
2: volt példa.
3: Persze.
0: Az old spice.
3: Tehát egy random bent marad, mert neked az személyes környezeted, és otthon vagy. És benn marad a képbe.
1: Tudom, ezt kérdezem.
0: Mi az?
3: És műsornak kb. A 10 perces gameplayből a beköszönésbe látszik meg az elköszönésbe. 30-30 másodpercig. És tényleg, és az egész összes komment arról szól, hogy na most vettem
1: meg. Nem, amúgy csak egy hülyének felelteni, és mindenki rákap.
0: Így van. Sőt, volt olyan, hogy még egy nagyon korai adásom, hogy viccet csináltam abból, hogy a filmben nagyon sok volt a termék megjelenítés, és én is elkezdtem megjeleníteni a Nescafét meg a Boci Csokit, és emberek komolyan elhitték, hogy engem szponzorál a Boci Csoki, amikor még volt 500 nézőm, és nyilván van a Boci Csoki, lesz a rengem.
2: Az ősi emberi tulajdonság, az
0: idénység. Igen, ez megint a hisztériának a példája, tehát hogy ennyire félnek az emberek.
1: De akkor figyelnetek kell?
0: Persze.
3: Uh-huh. Igen.
0: Persze. Sajnos.
1: De akkor nem azért, tehát hogy teljesen másokból akartok erre figyelni, hogy ne kapjatok rá olyan kritikákat, vagy mutogatást, vagy azért, mert mondjuk, tehát hogy támadó jelleggel a trollok miatt, vagy amiatt, a hit miatt, hogy ne gondolják azt, hogy nektek az direkt van, mint mondjuk egy filmben a Pepsi.
2: Igen.
3: Így van, kerül. Pont, köszönöm szépen, is. Kell. Pontosan, igen. Nem kell.
2: Mindenki, igen. Elég arra a celep, hogy eladja a tévébe azt a terméket.
3: Van. Ez meg a kedvencünk tényleg, amikor a tök irreleváns dologgal keresnek meg, hogy srácok, nem akartok? Hát napszemüveget. Nem.
0: De hát annyi nézőtök van, meg annyi elérésetek van, a számok azok rohadt jók, ilyen számokban vagyunk érdekeltek. Nem. Mi meg nem. Úgyhogy ez igen, ez egy jó, ilyen balanszírozó játék.
2: Jó, mindig megy ez a szabadságjáték, mindig, és ez egy folyamatosan igen változó terep. Hát képzeljétek el a finn világ esetében, ahol celluloid volt, micsoda borzalmas nagy hatalma volt elvileg egy producernek, hogy azt nem adok több anyagot.
4: Igen.
2: És ennek ellenére is mindig voltak szabadságharcosok, akik olyasmiket forgattak le, mint teljesen mindegy, bármire van. Most már szinte a technológiával például ez eltűnt, nem?
4: Uh-huh. Teljesen.
2: Na jó, de ez
3: nem volt mindig.
2: Kézzel, Yashizoru Ozu, a japán rendező, az bolond volt, az japán volt, az méterre kiszámolt az egész filmet. Így le volt írva, hogy 25. méternél befordul Jikinji asszonyba. Tehát azért mondom, hogy most már azért a technológia mérhetetlenül alátok feküdt. Hát, az egész...
4: mindig jó egyébként, tehát ez a fajta szabadság az én érzékelem, hogy a jelenkori, akármit nevezik művészeknek, ez olyan fajta teret, hogy nem érzik ezeket a határokat, ami nem feltétlenül jó. Mert azt mondjuk, hogy hát te bármeddig ráérsz, meg azt csinál, amit akar, és az nem feltétlenül így van, mert azért valamelyre csak haladunk, nem? Tehát
3: meg kell tanulni bánni a technikával azért, hogy ne csesz ki saját magaddal. Én még a mai napig is nem vagyok olyan gyakorlott gameplayben, mint a Gergő, tehát amikor játék közben kell okosakat mondani, nem az általa megírt, megszerkesztett, szépen 55-ször átrágott kritika jön, és simán ugye 8-10 perc egy megvágott anyag, hát ha annak 60 perc a nyersanyaga, akkor izzadunk ám rendesen. Gergőnek már megvan az a rutinja, hogy csinál mondjuk simán 25 perc nyersanyagot, és abból van meg a készanyag, én már eljutottam erre a 35-40 perces nyersanyagot kell csinálnom ahhoz, hogy egy gameplayt össze tudjam tenni. Pont azért, mert nincsen korlát, nincsen határ. Elindítod, hát ezt nem sikerült jól elmondani, nekifutok még egyszer. És akkor már nekifutsz már 63-szorra. És ott van a...
2: Milyen érdekes, hogy mondtátok így, a filmben is kb. 10-szeres ráforgatást használtak, és így mondtad aztán, hogy akkor is a 10-es ráforgatás jövő ki végül is, hogy igen, 60 percből lesz 6 perc.
3: Körülbelül.
0: Igen, az idő a legnagyobb ellenség.
2: Igen, csak olyan vicces, hogy tök mindegy, hogy van anyagod, nincs anyagod, akkor is kb. Ennyit.
3: Minket de ostorral ütött, imádott általunk, imádott Fekete Ibolya, aki mindig fölhívta a figyelmünket arra, hogy gyerekek, oké, hogy dokumentumfilm, de akkor is gondoljatok bele, hogy nekünk még filmre kellett venni, hát elfogyott. Ne vegyél föl mindent, gondold át, tervezd meg. És ő igaza volt, emlékszem, de annyira belégett az agyamba, megnézte az egyik fél éves vizsgámnak a nyersvágottját, és mondta, hogy jó, animikém, ez jó lesz, azért még itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itt kéne a ritmuson, meg stb. Meg figyelj, volt neked a nyersanyagodban az a jelenet, amikor azt mondja, hogy Ibolya idézte, és utána megkérdeztem, hogy Ibolya, basszus, 4 óra nyersen volt, és még a másik 13 osztálytársnak is 4 óra nyerse volt.
2: Is ateista, biztos.
3: És nem is, mondta, hogy jaj, Imikém. Azt mondja, szerinted nekünk volt ilyen technológiák? Nem, mi leforgattunk valamit, mindig a legelejétől végig kellett nézni a szalagot. Ő annyiszor végignézte, hogy ráállt az agya arra, ő nyersanyagot fejből tudta, és mind a 14 főnek az osztályunkból fejből tudta a 4 órát.
2: Tudod, miért? Mert ráadásul a Grünvalszkék mesélték, hogy a filmrendezők, operatőrök, akik kézzel együtt tanultak, ennyi eszük volt néha a magyaroknak, hogy fotóval kezdték. Tehát nem is a mozgóképpel, hanem az állóképpel, és a tehát Sáros, mert Sáros Sándor, aki a világ legnagyobb operatőrrel, 3 éven keresztül kompozíciót állított. Elég jó sikerült a Szimbád. Érted? Tehát, hogy ha ezt gyakorlod, akkor szinte így rááll az egész. És
1: igen. Hát akkor mondjuk egy természetfotósnak a kitartása, a kompozíció keresztül.
2: Nem, hanem hogy a Fekete Ibolya a fotó memóriája annyira kialakult a hosszú évek alatt, hogy lát egy képet, nem felejti el.
3: Így van.
2: Igen.
0: Ez a hatékonyságnak a különböző mércét, az ugyanúgy, ahogy nekünk le kell gyártanunk egy kritikát, mert 2 nappal később már irreleváns, hogy mit mondunk bármiről, mert 1000 oldalon van. Tehát ugyanúgy, hogyha az ember egy filmszalagot néz, akkor azonnal rá kell állnia, hogy az a pillanat megvan, mert különben egy hónapokig bányászhatják el az anyagba az értéket.
1: Fontos amúgy, hogy első.
4: Nálunk egyébként ez ennek a metódusnak tovább halad, ugye mivel én vagyok a, ugye én meg a Kobi csináljuk ezt a kvázi Magicort, én vagyok a technikai része, tehát én forgatom, én veszem föl, én állítom be a mert amit ő nem tud. Uh-huh. Viszont ő az, aki megkapja a nyersanyagot, de az összeset, az elejétől, hogy leül és végignéz, és így kiszemezi. Na ez 06-tól 03-ig marcsoló, ez ettől eddig nagyon jó, ezt megkérdezzük tőlem, hogy ez szerintem
1: jó. Tudod, editet csinálj vele.
4: Igen, valami. Tehát így editál nekem, és akkor leülünk, utána vágom azt, és akkor na, akkor nézzük végig, elkezdjük szemezgetni az anyagot, és akkor ezt nézzük meg, kiszemedjük, és úgy szedjük össze az egész dolgot. Tehát, hogy egymás keze alá dolgozunk, és ezért tud az olyan jól működni, mert tényleg ilyen gondolatban is már annyira együtt vagyunk, hogy mutatja, hogy ez szerinte jobb, és hogy ez, és akkor hát ő is ezt gondolta, csak azért megkérdezte. És akkor így tényleg, hogy ő tudja a nyersanyagot kívülről, én ugye leforgatom az egészet, ő koordinálja, hogy mi az, amit ő szeretne látni, egyebek, én megcsinálom, és átnézzük. És hogy ez az, hogy, ugye, hogy én mondjuk lehet, hogy nem tudom annyira a nyersanyagot, mert én nem azt a részét figyelem, hanem más, viszont ő aztán teljesen tudja, és aztán mutatja nekem, messzörök, és a végén ott van a
1: munkamegosztás. Visszatérve, hogy mennyire fontos, bár szerintem irreleváns a kérdésem, de azért rátérek, hogy ebben az internetes
2: szóval mennyire azt mondod, fontos. Hogy
1: igen, mert lehet, hogy más választ adnak, hogy én
0: számítok.
2: Nem vagyunk az RTL-ben, nem csináld ezt.
1: Igen, lehet, hogy más választ.
2: Egy irreleváns választ kérek akkor. Jó, folytasd.
3: Talán.
5: Releváns tartózkodás.
1: Igen, jó, az lett volna igazából. Köszönöm szépen. Annyi a kérdés, hogy mennyire fontos, hogy elsők legyetek egy produktumban?
3: Hát nyilván.
1: De nem, tehát mondjuk ezt valaki megcsinálja már, akkor ez mennyire cinkes neked, mit tudom én, a harmadik negyedének a
3: tervezet. Válaszolj hírügynökségként, aztán én válaszolok
0: mindig odafűnt. Nekem vannak kollégáim, akik nem feltétlenül, sőt, biztosan nem konkurenciát képviselnek, akik mondták nekem, hogy muszáj neki kirakni egy nappal előbb a kritikát, mert különben összehasonlítják a kettőt. Tehát, hogy ilyen szempontból tényleg az van, hogyha bármennyire is határtalan az internet, nyilvánvalóan kultúrközegek vannak, és hogyha valaki mind a kettőt nézi, akkor összehasonlítja, mert jobb dolga nincs. Úgyhogy muszáj, amilyen gyorsan csak lehet kitolni az anyagot, és az, hogy én megnézem a filmet szerdán, szerda csütörtökön, és kirakom a rész szombaton, az egy lustaság, az egy szörnyű renyhesség, és ez a szakmai szempontból elfogadhatatlan. Ez rengeteg idő.
2: Igen.
0: Bizony, tehát hogy én ilyen
2: szempontból... Ott ülök és várakozok.
0: talán menjünk. Igen, és akkor talán a vasárnapi mozizást még elkapom, de hogy a szombati randit már nem. Úgyhogy ez ilyen szempontból nyilván ez különböző faktoroknak a beszámításával egy döntés, de abszolút fontos. Percre mérik, hogy mi az, ami érdekes.
3: Game Day iroda szinten nem fontos nekünk legalábbis. Ez részint a saját döntésünk, részint fizikai képtelenség konkrétan. Azért, mert akkora, hát olyan széles a játék tárháza, hogy van olyan játék, amit kipörgetsz 10-12 óra alatt, és van olyan kaland és vagy szerepjáték, amit meg 200 óra kipörgetni. Ketten vagyunk, hiába kapjuk meg mondjuk 4 nappal megjelenés előtt. Nincs az az Isten, hogy végig tud játszani. Szokták kérdezni, hogy miért nem játszunk MMORPG-kkel, ugye ez a masszív multiplayer online RPG-kkel. Igen, miért nem játszunk ezzel, és így mondjuk, hogy srácok, azért, mert nincsen egy farzsebe 400 óra. Hogy ezt beletoljuk gyorsan, aztán elmondjuk a véleményünket. Tehát ilyen szempontból a Game Day irodában nem annyira fontos a megjelenés. Amikor olyan játékot teszt, amikor van lehetőségünk, akkor az éppen kijövővel foglalkozunk, hanem akkor a tarsolyban lévővel.
0: Igen, meg mondjuk egy játék, az 16 ezer forint. Ez egész más, mint az ember belül egy moziban, mert nincs jobb dolga. Tehát ilyen szinten azért megvan, meg hát persze, hogy az MMO-kkal van például ez a szituáció, hogy én nekem 2000 órán van a WoW-ban, érdekelne a véleményetek. Na, azt nem kapod meg soha! 3000 óra volt benne van, és tudok neked valami újat mondani, az nem fog megtörténni ez a helyzet. Ez nyilvánvalóan más. A filmekben ez nem így.
1: Mondjuk egy sorozatnál már lehet, hogy vissza akarok csatolni, tehát, hogy mit tudom én, egy 10 évados sorozat, amit te még sosem láttál, és akkor na, ezt most akkor léci-léci mondd el, akkor te nem hiszem, hogy le fogsz ülni egy péntek délután, és letárad a 10 évadot, amit valaki valóban 10 éven keresztül nézte.
0: Hát ez 10 évad nem, de nekem voltak szörnyű napjaim, akkor ilyen
2: 10 évados sorozatot belenéznél tényleg, tehát az Onedin családról beszélünk. De mindjárt gondolkodok 10 éves sorozatokon.
0: Mondjuk a Scrubs, ami 11 szezon, a hivatalos számolás szerint, lehetne 13 is, de azt nem fogadjuk el. Az például generációkat növesztett fel, vagy és a többi, tehát az elnyomott férfiaknak a bibliája az a
1: sorozat. Hát és akkor a sorozat, ki vagy doki, aki nem tudom, 50 éve megy, tehát
0: az igen, az tipikus, hogy na, lesz valamikor, de ne hülyés ki, mert újra kezdték az egészet, és csak 11 szezon. Nem. Nem? Nem.
1: Ja, amúgy 50 éve megy a sorozat. Tehát, hogy azért ezt hozzá kell tenni.
0: Nincs is róla sok kritika.
1: Nem véletlen. Amúgy még egy jó a játékokra visszatérve, hogy mondjuk van egy ilyen hosszabb játék, mondjuk vegyük egy ismertebbet, mondjuk a Postált. Tehát azért nem egy olyan rövid játék, amit úgy ukmukfuk kiviszel mondjuk egy óra alatt, hanem azért mit tudom én, attól függ milyen állapotban vagy, de azért egy nap, két nap, tehát egy több időintervallum azért ezt kibekelni. Mennyi időt szántok egy ilyen játékra, ami, tehát hogy mi az a pont, amikor azt mondjátok, hogy jó, most már alkothatunk róla véleményt, most már ismerem annyira minden csinyen binyet, hogy el tudjam mondani róla, hogy ez egy jó vagy egy rossz játék.
0: Attól függ, hogy mi az, amire helyezel a hangsúlyt. Tehát nem úgy, mint egy filmnél, ahol minden egybe kell venni, hogy kb. Az élményt feltérképezd. Mondjuk egy GTA, aminek a sztoria alul fejlett, az a mechanikával foglalkozó, a karakterekkel foglalkozó, és ebből ezt fel lehet fejteni, mint egy 8-10 óra alatt. De egy Bioshock Infinite, aminek a történetének az utolsó 3 perce az, ami után fekszel a padlon, és halkad nyiszítesz, ez egy konkrét történet, megtörtént velem, az fantasztikus volt. Ott nem lehet azt mondani, hogy jó, hát érdekes volt, lövöldözős volt, ez jó volt, rész, nem, mert nem tudod, hogy mi az, amitől igazán üt. Tehát tényleg minden játék az maga újra definiálja a saját szabályait és az értékrendszerét. Úgyhogy ilyen szempontból sokkal kiszámíthatatlanabb szerintem, mint egy film.
3: Műfaja válogatja egyébként. Van egy jó kis autós játék, a kedvenc olasz visszerelőnkkel, például a 8-as rész, direkt nem mondom a nevét, bárki tudja. Most azért nem kell a gomba kupától a csillag kupáig mindent 3 csillagra megcsinálni, hogy tudjad, hogy az egy mennyire jó játék. Mert elég vele egy 4-5 órát szórakozni, és elküldeni egymást a kedves édes anyukájába, mert ezek a játékok tönkreteszik a barátságot, miközben határtalan szórakozás 3 évestől 93 évesig. Tehát, hogy ott például nem kell kijátszani minden, de ahogy a Gergő mondja, hát ahol meg igényli a történet, ott az van, én emlékszem, a kedvenc példám az a amikor ott zombultam, mert meg voltam csúszva a játékkal, a végigjátszással, és ott zombultam a Gergőnél a tíf előtt, és reggel 9-től...
2: A zombulás az, hogy esik le az arcod darabokban.
3: Igen, ott reggel 9-től este 10-ig ültem a monitor előtt, és játszottam végig, és...
2: De kaját nem is vettél magadhoz semmit, vagy...
3: Az reggel 9-től este 10-ig
4: azt támogatták,
3: nem? Kijátszottam egy ültőhelyemen a játékot, és arra emlékszem, hogy ott nem emlékszem semmire, arra emlékszem, hogy a Gergő jött-ment, az alatt ő fölvette a heti részét a filmről, és meg is vágta, és ki is rakta. Én meg nap végén örültem, hogy ez az, ki van játszva.
2: 10 órán át játszottál.
3: Igen, és tök vicces, nem rossz ízzel mondom, meg még véletlenül se sajnáltatom magunkat.
1: Magába szívott?
3: Ezt akarom mondani, hogy ezzel a gaming újságírással az a probléma, és ez bármelyik kolléga, például a kedves Dave barátunk a GameStar-tól, akivel most forgattunk, alá tudja támasztani, hogy amikor le kell ülnöd, és határidőre kell játszani, messze nem olyan élvezetes, és akkor igazából nem is azt kapod meg a játéktól, amit nyújtani tudna. Mert már nem tudod befogadni, nem, agyilag már nem vagy azon a szinten, hogy minden olyan kis apróságot észrevegyél, jól vegyél, hanem csak gyerünk, átékot.
2: Hát igen, a szabadság helyett feladat, igen.
3: Igen, az feladat, és ezt próbáljuk meg elkerülni több, kevesebb sikerrel.
0: De néha be kell csúszni.
1: Mondjuk egy Sims-el próbálkoznátok?
3: Nem, azt mondjuk direkt, hogy vannak olyan játékok, eleve nem megyünk neki, amiben sok száz órát kell beletolni, nem megyünk neki, hülyeséget nem akarunk mondani, és csak azért, hogy legyen arról egy adás,
1: azért mondjuk az tipikusan, amit ki tud pörgetni egy rövid idő alatt, mert effektív. Tehát ha nem megyünk el a szélsőségeig, hogy az UFO-t összerakod az apácával, és belefulladod a medencébe, akkor lényegében ezeket a szélsőséget leszámítva, amit karaktercsinálás, házcsinálás, élet...
0: Ez a probléma a Sims-el egyébként, hogy ezt egy Excel táblázat alapján lehet kritizálni. Tehát pontosan tudod az adataidat, pontosan tudod, hogy mit lehet benne csinálni, és mit nem, mi az innováció, mi az újítás, milyen a grafika, ránézel egy darab képre, és kritizálni tudod eredménnyel, és valósághülyen azt a játékot, mert az már nem egy játék a szó szoros értelmében, nem egy történet, egy interakció, az egy ilyen változók, amiket manipulálni tudsz.
3: És ez a kedvenc példánk, pont az ilyen játékok, arra a sok nézői javaslat, felvetés, brainstorming, hogy szerintetek nem-e lenne jó-e valami olyan játék?
1: Nem, már a kérdést tettük.
3: Valami olyan játék, aminek így te írod a történetét végig. És akkor nem tudjuk, hogy elmondani, nem, mert az a Sims. Leülsz, és te írod a történetét, és azt mondja, hogy de én olyan, nem játszok. De hát azt írod te. Tehát azért szoktuk mondani, hogy igen, azért nem kell az, hogy egy játékban például a történetre 100%-ig ráhatásod legyen, mert ugyanúgy megvan írva dramaturgiailag, mint egy nagyon jó film. Most képzeljétek el azt a helyzetet, 400 ember ül a moziba. Hú, szerintem most ennek meg kéne halnia, és ott tényleg úgy folytatódna, hogy valaki elképzeli. Hát az összes többi ki lenne akadva.
0: Persze.
3: És természetesen nem az lenne a végeredmény, amit a rendező meg az író megálmodta.
1: Már mondjuk ezért nagyon vagány lehet egy interaktív mozit megcsinálni.
3: Nagyon béna lenne.
0: Ez igen. Meg az alapvetően bármilyen másmilyen művészeti kapcsolatra felhúzható, tehát ez a könyv versus film, hogyha jaj, a könyv nyilván jobb, mert az én fejembe játszódik, és én tudom elképzelni. Nem tudom, hogy kinek milyen fantáziája van, nekem nincs olyan, mint egy Oscar díjas
1: tervezője,
0: tehát nem tudom azt mondani, hogy az én szörnyem az jobban néz ki, mint a te szörnyem.
1: Nem az ego, hanem a közösség, tehát a moziban egy bizonyos tömeggel járok, attól, hogy nem ismerjük egymást, felvethetne mondjuk egy olyan kérdést, hogy akkor erről hogy döntünk mi közösség, meghalljon, ne halljon meg.
2: Egyetlen egyszer.
1: Jó, mondjuk ez nem megvalósult,
4: mert
1: vita
4: kérdés kell közösségére. Mindenki nyomja meg a
0: nyomógombat. Nem sikerült.
2: Egyszer megtörtént a mozi történetében, és ott voltam azon a vetítésen, Derek Jarman megvakult. És kitalálta azt, hogy 90 percig kék vásznat fog vetíteni, és alátumált. És beültem egy moziba, több százan voltunk, és ott ült 300 ember nézte a kék vásztat, akár hiszed, akár nagyon jó volt megcsinálva a hang, tehát azért belenyúlkált a dolog audiális. Mindenki más filmet látott. Pedig ugyanazt a vásznat néztük, és itt van az abszolút alternativitás, de csak szerintem így lehet ezt megoldani, igen, semmilyen más, más módon, igen, hogy figyelj, kihúzok neked, ha nagyon nagy szükséged van rá egy fehér vásznat, és akkor álmodj rá valamit.
0: Igen, mert azért a túloldal ennek megtörtént, az interneten volt egy ilyen kísérlet, hogy ne, Pokémonnal volt, meg Super Mario-val lejátszották, rendkívül egyszerű játékok nyilván alapjaiban, hogy bárki, aki felment chatre, az beírhatott egy parancsot, hogy mit történjen. Egyik játékban sem jutottak el a második.
4: A Pokémon kiátszották.
0: Irányítva. Tehát ott is megvolt ugyanúgy, ahogy az ember beszél a fehér vászon mellé, megvolt az irányított szabályrendszer, és az alapján valahogy el lehetett indulni, de az első kísérlet a Pokémon a konkrétan a kezdőképernyő, hogy merre menjen a karakter, merre tegye meg az első lépést.
2: Nagyon jó, már itt lehetett. Jó, hát örülünk az anarchiának, a pusztulásnak már 4 óra van csak hátra 24 órákban.
1: Bizony.
2: És abban bízakodunk, hogy az összes hallgató még fönn van.
1: És aki az elejétől végig, igen, fönn vannak. Srácok, nektek nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a hajnali órában.
2: És mindig tájékoztassatok, hogy hol tartotok a karrieretekbe, jó?
1: Tényleg egy kis ajánlóval mondjátok be, hogy hol lehet akkor rátok keresni, hogy hol lehet a ti munkásságotokat követni, hogy a Léknál itt van még egyszer, hogy
4: az
1: hol
4: hát lehet. Nekem a Talkman, ez a neve, de hogyha oda írják, hogy Talkman Bobby, BY, akkor ott kijön, most nekem ez a fő irányvonalom, ez az életem, ennek élek, és ezt
0: Műleg a Game Day irada vagyunk.
3: Meg Hollywood ügynökség, meg most már görbetükör.
0: Ennyi.
1: Így van, arról nem is mondtál egy szót se.
0: Majd következőek, ha jövünk.
1: Hagyjani háromra jöttünk legközelebb, és csak mondom. Ja.
2: Egy hosszú vágás most.
1: Elvágtál? Jaj, de jó.
2: Mi van? Jaj,
5: mert mi lesz ezután?
6: Keltakaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
6: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
6: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztek. Ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
6: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
6: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
6: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
6: Na, kelt a karó.

kosztolányi hang. Volt ember. Ha nincsenek is vannak meg. Csoda. Nem téve semmi, nem akarva semmit hatni tovább. Futók között titokzatos megálló. A mély sötét vizekbe néma lassú hálók. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élek. Mindent felejtő, mindent porba ejtő henyérők, kiknek kezéből a haraszt alatt lassan kihult a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyújtni az egyszer-egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezer bogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel. Kilobbant sejtcsalat.

0: Össze-vissza csatangolok, hónapok óta szakadatlan. Öldöklő édes napszurás kínosz kápráztat éjjel-nappal. Honnéte sok-sok látomás? A víz felől kifordul éppen, tündökletesen fiatal, lebeg a hirtelen sötétben, a part fele csak mosolyog. Tüzet fog messze pár vitorla, merőleges, déli meleg zuhog a szétszórt kabinokra, s a részletek, a kicsiségek. Egy szál virág a puha szélben, akár egy néma csecsemő forgatná ámuló kezében a dallamok. Szobák során ugyanaz a locsogó dallam, mintha a mezitlábas tenger bolyongan a falaikban. De legszebbek a szeretők, sörényük kisüt a homályba, szemérmük szép utolsó sátra, a szeretők s az alkonyat, a házsorok, ahogy kihunynak, s a házak közt a homokon a roppant tömegű tarany. Ki eszelhet ki nála szomorú? Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madár hal, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt, de virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasad patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsut forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint, ismeritek? Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptek. Majd este lesz, és rám kövül sarában az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulás, e lázas bácskákat, s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt. Félálomban ujuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek baklatozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre. De nem lankadtam mondani, mint kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalálok. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szava. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se van. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kint felett nyugány. Éles kövek közt árnyékon csörömből. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajsza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könyv helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. az előző verseimben a figyelmem teljesen direkt volt. Tehát szemügyre vettem valamit, és azt teljes hangsúlyával megcsináltam. És most a mellékzörejekre figyelek, és majdnem a fő hangsúlyt elnyomom, hogy halljam a mellékzörejeket, amik tétovábbak. Szóval, amíg az egyik a Duna lehetne az első korszakon, a második a Tisza.
1: És mégis tudod-e valamiféle indokait adni, akár belső vagy külső indokait ennek a váltásnak?
0: Igen, talán az ambíció, az ambícióváltás, szóval itt mondjuk írói ambícióra gondolok, hogy az elsőben van valami, hogy át akarom verekedni magamat a világon és a dolgokon, míg a másodikba inkább behereztem őket. Szóval.
1: Ez tisztán egy belső fejlődés, vagy meg tudsz nevezni?
0: Ha ezt fejlődésnek lehet nevezni.
1: Na, fejlődést értem, mint folyamatot, mint folyamat, amik egymásra következnek.
0: Folyamat. Ami... Annyiban következetes, ugye, hogy az én általam annyira szeretett Simone Weil mondta szépségről, ezt talán elmondhatom. A szépség egy labirintus. Sokan megindulnak benne, de a legtöbben feleúton elfáradnak, megállnak. Csak néhányan jutnak be a labirintus közepébe. Ott Isten várja, fölzabálja és kiokádja őket. Akkor kijönnek a labirintusból, megállnak a labirintus ajtajában, és az arra jövőket szeliden befelé tessékelik. Most azért mondtam el a labirintust, mert van a hűség a labirintushoz. Tehát, hogy mondjam neked, ha egy olyan falszakaszhoz, vagy folyosó szakaszhoz érkezek, ami látszatra kevésbé attraktív, azt is vállalni kell, mert kihagyhatatlanul megy befele a labirintus közepébe, amit azért teljes pontossággal nem tudok, hogy mi. Érted? Tehát én ezekben a versekben majdnem azt mondhatnám, hogy lényegesen vakabbul tapogatódzom. Mintha a labirintus eleje megvilágítottabb lenne, még mintha lenne egy külső beszűrődő fény. Érted? Érted? Tehát itt látszatra tulajdonképpen esett verseket vállaltam hosszú időn keresztül. Azzal a mély hittel, hogy valami fele vezetnek, mert a fal erre mutat. A fal e fele vezet. Mit lehetne itt nagyon nehéz. Nézd, ha nagyon primitív szinten, például egy író leírja azt, hogy fa. X-en leírják, mindenki tudja ezt a szót, hogy fa. Ha pontosan látja, illetve érzékeli azt a fát, amit leír, csak így, hogy fa, akkor az a papíron megjelenik. Ha nem, akkor nem. Na most van egyfajta, ez az a bizonyos misztikus pozíció, hogy tulajdonképpen leírás és megközelítések nélkül az egyszerű kimondás a legelemibb, és aztán már a részletezés ebből az elemi magból nyeri az erejét. Nem pedig egy gazdagsággal megközelíteni a mozdulatlan magját a dolognak. Ami lényegében mozdulatlan.
1: Így értékeljük például ezeket a majdnem prózai mondataidat a verseidbe, ezeket a nagyon egyszerű, egy kerti szék, egy kint feledett
0: rizány. Például, igen, például.
1: Ha ez sikerül, akkor ennek mi a titka?
0: Az, hogy kikerekedik belőle végül mégis egy egész, és rendszerint egy váratlan egész. És például megmutatok egy verset, ami látszatra semmifele se vezet, szóval össze-vissza kanyarog, és akkor a végén kiderül, hogy pofon egyszerű. Érted? Szóval itt most ne formális kanyargásokra gondolj, amit én mindig eltolok magamtól, mert félek, hogy azzal lefedem a lényeges. Szóval, hogy mondjam neked, nem csak meta tartalmak vannak, hanem metaformák is. Érted? Most a metaforma, ha túljátszom a formát, nem tud megjelenni. A metaforma az valahol a hatókörömön kívül esik. Vagy beúszik, vagy nem. Ennek elébe le lehet menni. Ebben tudatosan nem megcélozható, de azért megcélozható, körülbelül úgy, ahogy az álomban is, ahogy vissza tudsz keresni egy álmot. Tudod? Szóval nagy gyakorlatot lehet, annyi a lehetőség. Valahol, nézd, mondjuk a költői munka szerintem az egyszerre rendkívül passz, egy abszolút passzív és abszolút aktív. A vadász, amelyik hihetetlen aktív figyelem és várakozás, és semmit tevés. De akkor, amikor a vad megjelenik, abban a pillanatban a koncentrálás maximum. Most ez körülbelül az, ami a gondolkodás is. Az igazi gondolkodás az a semmire koncentrál. Addig mindaddig, amíg tudod még, hogy mire koncentrálsz, addig ismert dologra koncentrálsz. Tehát csak a problémát szükíted mindaddig, amíg már nem tudsz semmit. És akkor a semmire koncentrálsz. Tehát az igazi gondolkodás az a semmit se gondolás. De egy problematika közepébe érve. És ott megragadva semmi. Most ebből a semmiből vagy kijön a felelet, tehát az a fajta összegezés, amit nem tudnál a részletekből összerakni, vagy nem. Ez a vadász esélye.

0: Jancsi, ebben a pillanatban dolgozó prózát írsz.
1: Igen.
0: Most próbáld meg ennek a munkának a vetületében elmondani ezt az állapotot.
1: A cím mindjárt megmondja, hogy mire gondolok. A regényem címe, mert konokul regénynek nevezem magamban, ez lenne, hogy önéletrajzai. Most ez egy 5 éves kislány önéletrajza, egy öreg filozófusé, saját magamé, egy fiatal prostituálté, egy apáccáé, és ez mind én vagyok. Ilyen értelemben igyekszem meghaladni a pszichológiát és a történetet is. Ami össze, és kiderül, hogy ezek összeillenek, hogy ez mind én vagyok, a figyelmemnek az önéletrajza ez. Nem az én önéletrajzom, hanem a figyelmemnek az önéletrajza. És a figyelmem önéletrajza az lényegesen szélesebb, mint az én saját magam önéletrajza. Azt merném mondani, hogy ez egy megkonstruálatlan Szent Lajos király hídja, ahol híd nélkül valamennyien eleve zuhanunk, és egy közös gravitáció súlyában. De most, hogy ezt meg tudjam csinálni, visszatérek ahhoz a régi rögeszmémhez, hogy egy író újra és újra semmit se akar tudni, szemben egy filozófussal. Tehát egy fordított művelet, ugyanolyan intellektuális művelet, mint a filozófusé, aki a megismerésig akar eljutni, de ez irtóztató erőt kell kifejteni ahhoz, hogy újra semmit se tudjak. Hogy újra első először lássam ezt a pohárat. Először érintsem az egy asszal.
0: De Simon Bárcsi a filozófus, és nála is érzed ugyanezt az irányt, hogy a megismerés fele dolgozik? Vagy
1: na most az a furcsa, hogy az végeredmény ugyanaz. Azt hiszem, hogy egy író legvégül ugyanannyit tud, mint egy filozófus a világról. Csak olyan, mint a Jákob létrája, mint az angyalok fölle közlekednek. A fölfele közlekedő angyalok épp úgy angyalok, mint a lefele közlekedők, és a küldetésük is ugyanaz. És ugyanazon a létrán másznak. Értek, szállnak föl alá. Tehát nem lefogalmazom a világot, megfogalmazom, hanem valamiféleképpen megismétlem a keletkezést. Nem én ismétlem meg, az ismétli meg önmagát. Ugye az a régi fordulattal, hogy a mű akkor kezdődik, amikor önmagát kezdi írni. Ez ugyanaz. De most itt, és ha egyszer elindul ez a sarjadás egy művön belül, akkor majdnem jó, és ez most ellene mond annak, amit idáig elmondtam, majdnem jó, hogy előtte én írtam, én fogalmaztam. Mert a hirtelen föllépő keletkezés, vagy sarjadás, tehát még a mű önmagát kezdi írni, visszavetül, és megváltja a megfogalmazott anyagot. És valami egész különös kettős életet ad neki, és egy olyan reményt, hogy mondjam neked, hogy a terveimben mindig belebukunk. Egy megrendezett ünnep a sose sikerül. Hanem az esőről befut egy társaság, az remekül érzi magát. Na most, az összes megrendezett és elképzelt és tervszerű életünkért, ami megbukott, ez a keletkező pillanat megmutatja azt, hogy visszafele is megváltozhatunk. Tehát az elrontott ünnep jóvá változhat. Ez világos?
0: De csak mégis hogy lehet a semmivel foglalkozni? Tehát mi ennek a fiziognomiája?
1: Nézd, ez a semmi, előbb mondtam, hogy egy bekerített semmi azért. Tehát megelőzi egy nagyon is nagy fölkészülés. Ami végül is befut a semmibe. Ugye a Rodennek a gondolkodója az így gondolkodik. Így nem gondolkodik semmi. Mindenki nyitott szájjal, kiürült arccal és hülye szemekkel bambán gondolkodik, ha igazán gondolkodik. Például az oratórium írásakor egy ponton elakadtam. Egy ponton elakadtam, és egyszerűen volt, hogy nem tudtam megoldani. És éreztem, hogy úgy, hogy egy elfelejtett nevet nem találunk meg, hogy ez van megoldás. Csak mint egy elfelejtett nevet nem tudom megtalálni. És akkor elmentem, hát ez rég volt, 61-ben, a Paradiszóba délután, ahol tömeg táncolt, szólt a jazz, a fejem tetején táncoltak. Ugye? Ittam egy pohár konyakot, és két perc múlva megvolt a megoldás. Még a sortra is emlékszem, az ott, hogy boldogságig lelassult pusztulás. A kályhám ritka szép porcelán kályha, érdemes közelebbről is megnézni. Most én kerestem valamit, ami talán ez a bizonyos mellékfigyelemre jellemző, tudod, amiben látszatra nincs semmi újdonság, semmi. A meglepetést én mindig valahol máshol várom. Majd talán itten meglátjuk. B.I. kisasszony. Küldj fésűt és konzervet. A régi fésű szóval eltörött. Küldj cipőt, meleg alsót. Képzeld, úgy hívnak vasgolyó. Még 3 év, a kert vacak. Vigyázz, hogy ne kerülj ide. Bár a karácsony szebb, mint otthon. De 2 golyó, mondjuk, hogy összekoccan. Az is mi. Nincsen folytatás. Holnap vagyok itt utoljára. Kezet csókoltam mindenkinek. Másokból voltam én itt. Fedőbűnnel sikerült eltakarnom azt az igazit. Azt, amit nem lehet se elviselni, se kimondani. Bűn az, minek nyomát is sikerül eltüntetnünk. Holnaptól ellenállás nélkül egyenletesen gyurulok.
0: Arról beszélsz, hogy látszólagos banalitások.
1: Igen. Ez viszont jobban előkészít bizonyos belépéseket. Tudod, amit a direkt figyelem nem tud produkálni. Legalábbis így van. Mondjuk egy Flaubert-i figyelem nem tud. Egy Dostoyevsky-ig. Tudod? Most ennek egy másik változata például a vázlat. Üss le! A bajuszod tovább nő. Nekem viszont van 1-2 oly emlékem, hogy pontosan tudom a különbséget a természetes test meleg és a szerelem melege között. Pedig én csak 5 éves voltam, s a lány 16. A legcsodásabb az, hogy 2 meleg tudhat egymásról. Mai szóval milliárd közlés lehetséges 2 test között, anélkül, hogy találkoznánk. Micsicsák rabruhát viselt, én habos gallért és bársony ruhácskát. Ő elpusztult, én pusztulok.

0: Ha megkérdezik, és egy szóba kell válaszolnom, hogy hiszek-e, azt mondom, hogy hiszek. Pontosabban azt, hogy igyekszem hinni. De ez egy olyan igen, amin a sírig el lehet vitatkozni, és
1: többre. Már önmagaddal is?
0: Önmagammal is.

0: átláthatatlanra, az eleve áttekinthetetlenre, tervezetre. Nálam a hit az majdnem azt mondjam, hogy egy animális hit. Tulajdonképpen érettségi után én hitetlen voltam, és egy nagyon nehéz éjszaka után elmentem gyógyulni. És azt sose felejtem el, a Domonkosok templomába gyógytam kora hajnalban. Nem tudtam aludni egész éjjel, vártam, hogy mikor nyitják ki a kaput, és akkor hallottam, hogy kinyitják a kaput, és lementem hosszú esztendők után gyógyulni. És elmondtam a bűneimet, a rács mögött nem tudom elfelejteni a pap arcát, olyan volt, mint egy tisztára mosott kavics, fiatal ember volt. Akkor befejeztem a bűneim felsorolását, azt mondta, édes fiam, magát Isten nagyon szeretheti, hogy ennyit szenvedett. Most ezután jött a háború, és ott volt egy tapasztalatom, teletöntem a hátizsákomat könyvekkel. És a könyvek kezdtek anakronisztikussá válni. Sorra dobtam ki őket a vagomból, érted? Emlékszem, Romain Roland Dante drámája volt az első, amit kihajtottam, mert nem lehetett vele mit kezdeni. Nem volt érvényes. És egy maradt, az evangélium maradt velem, de az úgy maradt velem, mint egy kutya. A karthalzi temetőkertet ábrázoló fényképet 1965-ben készítettem Svájcban. Alatta gyerekrajz. Aztán Sheryl Sutton képe Robert Wilson a Süket pillantása című darabjának főszerepében. Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken. Honfoglalás a levegőben. Madarak, nap, és megint madarak. Estére mi marad belőlem? Estére csak a lámpasor, a sárga vályok falragyog, s a kert alul a fákon át, mint gyertyasor az ablakok, hol én is laktam, s nem lakom, a ház, hol éltem, és nem élek, a tető, amely betak, Istenem, betakartál régen. Ez a fénykép Londonban készült Simone Weil-ről nem sokkal azelőtt, hogy éhen halt. Azt hiszem, hogy minden eltökéltség nélkül organikus, amit csinálok. És sokszor az az érzésem, hogy már erősen kifele megyek. De önmagamat kell befejeznem.
1: Ezt hogy értem?
0: Pontosabban nem is önmagamat.
1: Mint teljesítmény?
0: Igen. Hogy a korból kifele megyek. És
1: akkor annál inkább
0: Igen. Persze, hogy
1: tényező?
0: Mi ez? Nem fontos tényező. Nem, nézd, nagyon fontos tényező, de hogy mi a kor mondani valója. Tehát nem biztos, hogy az, amiről beszél. Hát hiszen, mikor, mondjuk nagy példát mondok, ugye, úgy éreztük, hogy Thomas Mann beszél a korról, és kiderült, hogy Kafka. Ugye? Tehát,

0: hogy ezt nagyon nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen mi a kor, mert a kor nem biztos, hogy azonos azzal, amiről beszél. Értek? Nem teljesen azonos.
1: Ugye? De ennek a fajta költészetek mi az összefüggése a korral?
0: A korral?
1: Mert más céloz be láthatólag.
0: Mint a kort?
1: Igen.
0: Én nagyon bizonytalan tudok erre válaszolni. Én ezt nem tudom eldönteni.
1: Van egy szóhasználatod, a 20. század botrányáról beszélsz.
0: Igen. A koncentrációs táborok univerzumára gondolok. Ugye? Ami mint egy fenyegető alapképlet létezik azóta is. Na most, mint lehetőség, mint visszatérhető lehetőség, mert hiszen megtörtént egyszer. Na most, akármilyen iszonyú ez, ahogy én ezt már többször megírtam, itt készültek el a század betűformái. Ugyanúgy, ahogy a passió játékok tárgyai, civilizáció szinte minden eszköze megmerült ebben a krízisben, ebben az infernóban, ebben a passiójátékban. A Auschwitz-i múzeum hajhegyeire, szemüveghegyeire gondolok. És ezt azt hiszem egyszer megfogalmazni, és most sem tudnám jobban megfogalmazni, hogy ezekbe a tárgyakba, és ezekbe az emlékekbe, és ezekbe az eseményekben éreztem meg azt, hogy mindaz botrány, ami megtörténhetett, és mindaz szent, ami megtörtént. Érted? És ez a feszültség, ez számomra egy feledhetetlen ollója maradt az esztétikámnak, és ilyen értelemben a konkrét, ami már majdnem átcsap a képletesbe. Elolvasom a Harbach 1944 című verset. Újra és újra őket látom. A hold süt, és egy rúd mered, s a rúd elé emberek fogva húznak egy roppant szekeret. Vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit, a testükön a bor, az éhség és reszketésük osztozik. Viszik az utat és a tájat, a fázó krumpli földeket, de mindennek csak súlyát érzik, a tájakból a terheket. Csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben egymás nyomában inganak. A falvak kitérnek előlük, és félreállnak a kapuk. Elébük jött a messzeség, és megtántorodva visszafut. Térdig gázolnak, botladozva facipőiknek alacsony, sötéten zörrenő zajában, mint láthatatlan avarom, de törzsük már a némasságé, magasba mártják arcukat, feszülten, mintha szimatolnák a messze égi vájukat, mert fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárult a halál. Én nem akarok egyéb lenni, mint tanúságtevő. És ahogy azt mondtam, hogy önéletrajzaim, ez kétségtelenül önéletrajzom egyik nagy fejezete. És a saját önéletrajzom. De talán a valódi összefüggésünk szintjén, mert minden látszat ellenére, és minden önzőségünk és rohadtságunk ellenére, menthetetlenül egyek vagyunk. Szóval ezt a serépkönyvemben, a mostani színpadi könyvemben írtam ezt, hogy a nagy drámák mélyén dübörögve vagy csendbe ott gurul, mint egy vasgolyó, hogy az, hogy egyek vagyunk. A hősök vívják a maguk párharcát, és a mélyben gurul ez a golyó. A nagy művekben. Többnyire csendben. Egy aranykori töredék. Öröm előzi, hirtelen öröm, ama szemérmes szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan is sima, a szél sikált a torlaszos tetőkre, a tengerkőre, háztetőre látni, az alkonyati rengeteg ragyog, kimondhatatlan jól van, ami van, minden tetőről látni a napot, az össze-vissza zűrzavar kitárul, a házakon s a házak tűzfalán, a világvégi üres kutyaólban, aranykori és ugyanaz a nyár, és ugyanaz a lüktető öröm, dobog-dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, és esztelen szorít magához. Mi készül itt a tenger ragyogásból? Ha lehunyom is süti a szemem, mi kívül izzad belül a pupillán, itt izzít csak igazán ideben, a világ is csak vele fényesül az örömtől, aminek neve sincsen, mint vesztőhelyen olyan akító és olyan édes. Úgy igazi minden. És már több verset nem tudok.

versek a jelenések könyvéből. És amikor fölbontatott volna a hetedik pecsét, lőn nagy csendesség mennyben, úgy, mint fél óráig. És látámom a hét angyalokat, kik az Isten előtt állanak, és adatának azoknak hét trombiták. És a hét angyalok, kiknél hét trombita vala, készülének a trombitáláshoz. Azért az első angyal trombitála, és lőn kőeső, és tűz vérrel eledj, és vettetének a földre. És az élőfáknak harmad részek megéke, és minden zöldelő fű megszárad. És mikor a második angyal trombitált volna, mint egy tűz miatt meggerjedett nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része lőn vérré. És a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad részek meghala, az élő állatok tudni illik, és a hajóknak harmad részek elveszett. Mikor a harmadik angyal trombitált volna, leesik az égről egy nagy csillag, mely ég valamint egy szövét meg, és esik a folyóvizeknek harmad részekre, és a vizeknek forrásira. A csillagnak neve pedig űr. Változik azért a folyóvizeknek harmad részek ürömmé, és sok emberek meghalának a víztől, hogy keserükké lettek volna. És mikor a negyedik angyal trombitált volna, megvereték a napnak harmad része, a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad részek, annyira, hogy meghomályosodnék azoknak harmad részek, és a napnak harmad része nem fénylenék, és az éjszakának is hasonlóképpen. És látték és hallék, az égnek közepette egy angyalt repülni, ki ezt mondja vala nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakósainak. A három angyalok trombitájuknak szavok miatt, akik ezután trombitálnak.

Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egekké, s örökre, a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madár. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvasságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín, ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább-e vonulást, e lázas fácskákat s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is. Szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az év. De nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfulló remény, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat,
szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szív szakadva menekülnek most az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva lécek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szava. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kintfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékon csövettem. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam, kövön és kerítésem. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkora én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovát a rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már teremtni akarsz. És könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árnyék.

0: apokrif.
1: Apokrif.
0: Mert elhagyatnak akkor.
1: Mert elhagyatnak akkor.
0: Külön kerül az egeké,
1: külön kerül az egeké,
0: a világ végi esett földeké,
1: örökre a világ,
0: s megint külön a kutyaólak csöngje,
1: s megint külön
0: a levegőben menekvő madárhad,
1: a levegőben menekvő,
0: és látni fogjuk a kelő napot,
1: és látni
0: mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat olnyogott.
1: És mint figyelő vadállat.
0: De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével. És szólok én,
1: ezer levelével,
0: mint éjidőn a fa.
1: És szólok én, mint éjidőn a fa.
0: Ismeritek az
1: évek vonulását.
0: Az évekét a gyűrött földeken.
1: A gyűrött földeken.
0: És értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasat patákon, hártyás lábakon, az éjszakát, a hideget, a gödröt,
1: a
0: rézsút
1: forduló
0: fegyenc
1: fejet.
0: Ismeritek a dermet
1: vájukat,
0: a mélyvilági kint ismeritek.
1: Ismeritek.
0: Feljött a nap.
1: Feljött a nap.
0: Vesszőnyi fák sötéten a haragos ég intabörösében.
1: A haragos ég
0: intabörösében. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan.
1: Szemközt a pusztulással
0: nincs
1: semmi ember lépked hangtalan.
0: Árnyéka van.
1: Nincs semmi.
0: Meg botja van.
1: Árnyéka van.
0: Meg rabruhája van.
1: Meg botja van.
0: Ezért tanultam
1: meg járni. Meg rabruhája van.
0: Ezekért a kései.
1: Ezért tanultam
0: keserű
1: járni.
0: Léptekért.
1: És ezekért a kései.
0: És rám kövül sarával az éjszaka,
1: s majd este lesz,
0: s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskákat s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt.
1: S ágacskáikat.
0: Valamikor a paradicsom állt. Félálomban újuló fájdalom,
1: a paradicsom
0: hallani, óriási fáj.
1: Félálomban újuló fájdalom.
0: Haza akartam
1: hallani
0: hazajutni
1: óriási fájt.
0: Ahogy megjött ő is a Bibliában.
1: Haza akartam hazajutni
0: végül. Irtóztató
1: árnyam. Ahogy megjött ő is a Bibliában.
0: Irtóztató
1: árnyam az udvaron.
0: Öreg szülők a házban.
1: Törődött csönd. Öreg szülők a házban.
0: És már jönnek is.
1: Már hívnak is.
0: Szegények
1: már
0: sírnak
1: is.
0: Ölelnek botladozva.
1: Visszafogad
0: az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra.
1: A szeles csillagokra.
0: Csak most az egyszer,
1: csak most az egyszer szólhatnék veled.
0: Kit úgy szerettem.
1: Év az évre.
0: Év
1: de
0: az
1: nem
0: évre,
1: lankadtam mondani, mit kisgyerek
0: sérteszkarésben.
1: A már-már elfúló remény, hogy megjövök
0: a már-már elfúló remény,
1: hogy megjövök közeled.
0: És
1: riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat az emberi beszédet, én nem beszélem.
0: Riadt vagyok, mint
1: élnek
0: egy vadállat.
1: Madarak, kik szívszakadva menekülnek.
0: Szavaidat az emberi beszédet,
1: alatt,
0: én nem beszélem.
1: A tüzes ég alatt.
0: Élnek
1: izzó
0: madarak,
1: mezőbe tűzdelt
0: kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt.
1: Nem értem én az
0: izzó
1: emberi
0: mezőbe
1: beszédet,
0: tűzdelt árva részek és mozdulatlan égőket.
1: Hazátlanabb az én szavam a
0: nem
1: szóval.
0: Értem én az emberi beszédet.
1: Nincs is szavam.
0: És nem beszélem iszonyú a tenyerbe.
1: Terhe omlik alá a levegőn.
0: Hazátlanabb az én szavam a szónál.
1: Ad egy toronytest.
0: Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn.
1: Nincs
0: hangokat már. Ad egy toronyteste.
1: Egy kerti szék. Egy
0: sinfelek
1: éles kövek
0: mi
1: közt,
0: üres a világ.
1: Árnyékom csörömből.
0: Egy kerti szék, egy kint felett nyugágy. Éles
1: látja
0: kövek
1: Isten,
0: közt,
1: hogy
0: árnyékom csörömből.
1: Látja árnyam kövön is.
0: Fáradt vagyok.
1: Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőt.
0: Látja Isten, hogy állok a napon.
1: Akkorra
0: látja
1: én
0: árnyam
1: már,
0: kövön és kerítésen.
1: Halott redő,
0: lélegzet nélkül látja állani árnyékomat.
1: Egy jó tenyérnyi törmelék.
0: Akkorra én már, mint a kő vagyok.
1: A
0: halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már. A teremtmények arca.
1: Csorog alá.
0: És könyv helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá. Csorog az üres árok.

0: apokrif. Mert elhagyatnak akkor minden. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutya ólag csöngy. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak. És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétett hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mély világi kint ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért, s majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, én húnyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskákat s ágacskáit, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt, fél álomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozó. Visszafogod az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök, és megtalálok. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol sem. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékon csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könyv helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.
1: Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöngye. A levegőben menekvő madárhad. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kész fejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasadt patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín. Ismeritek? Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije. Árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka. Én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron. Törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan, égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá. Csorog az üres ár.

szabad esés. Még a pillanatra is pontosan emlékszem. 1959. november elején, amikor az iskolából kijövett, a többi kislánnyal rágyújtottam egy cigarettára, életem első cigarettájára, amit rögtön el is nyomtam a következő házfalon, hirtelen, mintha viharba kerültem volna, mindenem elnémult és megállt. A homlokom, a hajam, a ruhám. Azóta vagyok szép. Minden megállt és elnémult rajtam. Ahogy ez a férfi is áll valahol, vagy inkább, igen, inkább valamikor. Az apám? Nem, ez a férfi sose volt az apám. Utánoz, másol, ismétel valamit, de nem megy neki. Közben unszolják, utasítják és nézik őt. Végre. Többé senki se figyel rá, akár el is mehetne. Tette, akár egy kéz, elrendezi, és kisimítja homlokából a haját. Amikor elnyomtam a falon a cigarettát, megégettem az életet. Másként a többiek biztosan észrevették volna, hogy nem megyek utána. Szépségem azóta egyetlen folyamatosítás. Míg az ujjam is hiába perseltem meg, igyekezve megszabadulni parazsától. A csapás nem az ujjamra tapadt rá, hanem mindenemre, mint valami mértéktelen vaskorona, minden irányból érkező szorítás, messziről, roppant messziről, de nem a mindenség súlytalanságával, hanem épp ellenkezőleg, az égi testek tonnáival és tonnáival. Éjszaka elfogott a remény. A fürdőszobában tövig nyirbáltam a hajamat, és édesapám borotvájával két hosszú vágást húztam az arcomra. Rövid időre rá éreztem, hogy két meleg csík siklik a cipőmbe. A fürdőszoba leszállt a pince alá, én meg a vaskorona súlyától belezuhantam a tükörbe. Megkönnyebbülés volt levetnem ruhámat és fölöltenem azt a másikat, amit azóta se cseréltem le. Egy nagy épületben lakom tökéletesen egyedül. Nem alszom és nem eszem. Nagyon ritkán hánykolódom ugyan, képek bombáznak, de különben csendes vagyok, kisimult és nyugodt, mint a vidék hófúvás. Gyönyörűek a mozdulatlan képek. Ők valóban olyanok, mint a gyerekkori hóesés. Olyan hideget árasztanak, aminél a kályha mellő csak a hulló hó látványa mellett. Hogy ez a igen. Három keresztre vert ember. Egy, kettő, három. A középső Jézus.
alantkiáltozás. Ha valóban Isten fia vagy, szállj le keresztül. A lármában a három férfi egyként hallgat. Aztán a ballator neki támad a középső. A jobb szélső viszont. Hiszen semmi különbség sincs közöttük. Mire a középső? Bizony-bizony mondom neked, még ma együtt leszünk valami paradicsomban. Ettől a perctől mindenki egyedül kettejüket figyelte. Jézus mind feketébb lett, meggörült. A jobbik lator viszont már ragyogott, már üdvözült. Már csak azért van itt, hogy megvárja a haláltussában pattanásig megfeszült szomszédját. De mi történt bal oldalt, ahová senki sem figyel? Még János, még Mária, még a farizeusok és pribékek sem. Jézus keresztje elnehezült, a szögek fölnagyultak, a szálkák alaglitjai pedig megnyúltak és kiszélesedtek. De ismétlem, mi történt bal oldalt? A bal szélső kereszt átlényegült, átfinomult, a szögekből tűlett, és a férfi mezítelensége vakítóbb, semlegesebb és pillanatnyi minden pornográfiánál. Szögek, tűk, semmi. A ballator lehuppant a földre, beteljesítve a csodát, amit a hányaveti katonák és a szálfa egyenes erény kiáltozott Jézus felé. A ballator leszállt a keresztről. Nem halt meg, nem támadt fel, egyszerűen eliszkolt és megbújt egy bokorban. Csupasz volt, és guggolva épp vizelt, amikor a kiáltásra elvégeztetett, visszakapta a jelentéktelen fejét. Mindenre még vissza kellene térnem, le kellene valahogy lassítanom magamban. A varró tűvé finomult szegeket, a bal oldalon bekövetkezett csodát, a hosszú parazsat az ujjamban, és a kiáltást, igen, a kiáltást, mely egyszerre jött mindenfelől és középről, mindenki torkából, és főként arról az egyetlen helyről, annak az egyetlen pontnak a mélyéről, ami körül évek óta változatlan szépségben forgok. Az épület zajtalan, akár a lábamra húzott nemes papot. Sehol senki. Se tisztálkodnom, se innom, se ennem, se aludnom nem kell. A labirintusban eltévedni se lehet. Látogatónak elegendőek a képek. Olykor szaggatóan támadóak, de sose tartsok. Máskor csak állnak, majd megmozdulnak, mint ha én hoznám mozgásba őket. És ez talán igaz is. Próbálom legördíteni magamról azt a mindennél súlyosabb terhet, ami idáig jutott. Mi van magam?

0: Любовь.
1: Без комментариев.

Tilos Rádió FM 90.3, benne pedig ez már a telibe viszonyzott vágyakozás, Skifi napi külön száma, várjuk ide a stúdióba DJ Bodót, és hogyha minden jól megy, Igor Lazint is, és Skifi képregényekről, meg mindenféle ilyesmiről lesz szó, de addig zene DJ Lingammal, 215 37 73, ez a telefonszámunk, Tilos Rádió.

One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye.

0: Jó estét kívánunk!
1: Sziasztok!
0: Ez itt a teliben viszonzott vágyakozás. A Tilos Rádió csütörtök esti műsor. A lemezjátszók mögött DJ Lingam.
2: Szervuszt!
0: Velünk van Péro.
1: Én csak egy UFO vagyok itt.
0: Edit, műsorkészítő társa. És az előzetes programmal ellentétben nincs velünk Igor.
1: De nem tudjuk, hogy miért. Tehát lehet, hogy elvitték.
0: A rajzolt UFO képregény figurák. Most ez csak azért probléma, mert hogy ő volt az, aki a ma esti adásban értett volna a science fiction képregényekhez. Úgyhogy azt hiszem, kénytelenek vagyunk az előttünk álló másfél órában valami más témát találni, mert hát egyikünk sem egy science fiction képregény rajongó. De igen?
1: Kicsit, de nem tudnék róla beszélni. Szeretem a science fiction képregényeket, és szerintem itt el is veszne a fonalat.
2: Innen jött nyilván az apropó, hogy ez a műsor a science fiction képregényekről szóljon.
0: Igen.
2: Eszünkbe jutott, hogy mi ezt szeretjük.
0: Szeretjük.
1: Csak nem tudunk róla beszélni.
0: Ezzel szemben vannak olyan dolgok, amiket nem szeretünk, de tudunk róla beszélni. Úgyhogy a ma esti adásunk témájául inkább azt választottuk, hogy némileg elrugaszkodva a science fiction témájától, megnézzük azt, hogy az, amiben itt és most élünk, vajon mennyire tekinthető science fictionnek.
1: Úr Jézus, eddig már nem volt szó.
0: De, hiszen...
1: Jó, akkor mondok egy példát. Tegnap volt az internet napja.
0: Igen.
1: Szerintem a science fiction.
0: Hát egyáltalán, amikor ugye ezt az internettel foglalkozók nyilván tudják, hogy a Vannevar Bushnak az As We May Think című 49-es tanulmány, amelyikben ugye lefektette az internet...
1: Feltalálta
0: az internetet, igen. Anélkül, hogy ennek bármiféle technológiai realitása lett volna akkor és ott. Gyakorlatilag hát nehezen meghatározható műfajú írásmű. Akkor sokan science fiction kategóriába sorolták azt, amit végül is így effektíve ma átélünk a hétköznapokban, és ez ugye 49 és 89 vagy 99, mondjuk egy ilyen 40-50 év az, ami összecsúszott a science fiction és a valóság közötti távolság, és szerintem az elmúlt 40-50 évben ez a 40-50 év, ez még tovább rövidült. És hogy ma a science fiction sokkal kevésbé elrugaszkodott a valóságtól, mint amennyire volt Verne Gyula valósága egy valóságtól elrugaszkodott valami. És mondok egy példát is. A William Gibson, vagy Gibson.
1: Szerintem Gibson.
0: Nek a legutolsó műve, a Pattern Recognition, amit talán még itthon nem is fordítottak be a magyarra, de az egész egyszerűen arról szól már, hogy még annyi science fiction elem sincsen benne, mint a korábbi műveiben, hanem egy teljesen jelenvaló marketingesnek az életét írja le, aki semmi másban nem jó, mint ilyen emergens kulturális mintázatok felismerésében. Divat, vagy mém, vagy nevezd bárhogy pletyka képes képes kulturális jelenségeket beazonosítani, még mielőtt azok ugye szélesen elterjedtek lennének, hogy alkalmas-e válnak-e, vagy válhatnak-e egyáltalán széleskörű terjedésre. És ekköré bonyolít egy egyébként nagyon szép technológiával fűszerezett történetet.
1: De hát a korábbi Gibsonok se, tehát a Mona Lisa Overdrive, vagy a bármelyik többi sem volt. Tehát én azokat sose úgy hívtam, hogy, mert ugye a többi szifit, ez mindig úgy, hogy apámnak nagy szifi gyűjteménye volt, és akkor azt szépen lassan elolvasgattam. Tessék csak.
0: Köszönöm.
1: És akkor azokat mindig úgy éreztem, hogy tényleg, hogy így előrefelé kivetünk egy horgot, és aztán úgy magunkat hozzáhúzzuk annak fényében, hogy a szerző elég okos, és lát szociológiai, meg technikai, meg társadalmi, mindenféle tendenciákat. És ehhez képest a ízével kapcsolatban, amit ugye nem is szifinek nevez az irodalmár, talán cyberpunknak mer nevezni az irodalmár, vagy van olyan irodalmár, aki kimondja ezt a szót, na mindig. Tehát, hogy abban mindig csak azt éreztem, hogy így mellé van csak csúsztatva. Tehát, hogy így van a mi világunk, és egy kicsit párhuzamosan egy kicsit előbbre van csúsztatva. Tehát, hogy ez már, és azok azért a 80-as évek vége, azok a regények, tehát azok sem voltak annyira elrugaszkodottak szerintem.
0: Igen, de mondjuk lehet, hogy annak köszönhető, hogy úgy írunk science fiction-t, hogy gyakorlatilag hátat fordítunk a jövőnek, tekintetünket a múltra vetjük, és így, mint egy rák, így hátrafelé lépdelve óvatosan keressük a jövőbe vezető lépéseket. Tehát nagyon kevés olyan szerzőt tudnék mondani, több fogok meg, aki képes lenne ezt az általad említett horgont olyan messzire eldobni, hogy az már így ne a tehát ne legyen levezethető a jelentőségeiből az a világ, amit ő
1: egyébként egy politikai ízének is jó lett volna, a politikára betített párhuzamnak ez a rákos menés a múltra vetett szemekkel, de így közbe.
0: Lehet, hogy onnan emelte váltikat.
1: Fúj.
0: Szóval, hogy az a szerző viszont, aki szinte science fiction szerzőként kanonizálódott az irodalomban, aki ezt csinálja.
1: Jaj.
0: Az egy Philip Dick nevű ember, mindjárt felveszük a telefont. Jó, hogy ez a te telefonod.
1: Nem, sajnos az enyém.
0: Jaj. Szóval az, aki science fiction szerzőként kanonizálódott, az egy Philip Dick nevű ember, aki úgy írt science fiction-t, hogy gyakorlatilag a trippen maradt rajta, tehát ő egy ilyen flower power hippie kaliforniai emberke, aki rajta maradt az LSD-n elég csúnyán, és hát ettől aztán egy folyamatos olyan világban volt, aminek nagyon sok ponton ugyan van még kapcsolata a jelenvalóval, de hát ezek a kapcsolatok ezek nagyon szürreálisak, és hát sokkal lazábbak, és sokkal kevésbé következik az az alternatív párhuzamos világ az, amit ő fölvázol, vagy leír a műveiben, mint mondjuk egy normál science fictionben, mert hogy a science fiction megpróbálja legitimálni magát talán azzal, hogy hihetővé teszi magát, egy tripes látomás meg nem kell legitimálni.
1: Van, aki Sid ír inkább, mint Fit, az biztos, tehát a C. Clarke az mindig science-t ír valami iroda, vagyis ilyen lírával, tehát ilyen poézis az egész, és hát a Lemnek az utolsó pár regénye most jelent meg, vagyis nem regénye, hanem két írása jelent meg, ami volt ugye régen az a technológia, hát igen, ha erre készültünk volna, de minden esetre most megjelent két Lem, ami már csak szí, vagy szinte szí az egész, tehát hogy csak előrevetített tudomány is, kevés irodalom van menet, vannak azért más szerzők is, ezért meg mindig megbolondul kicsit. De hát mondjuk a történelembe visszatekintésre ugye a szép példa, ez az ember a fellegvárban. Ahogy felvetetted még, mielőtt bekapcsolódtunk volna az éterbe ezt a topikat, hogy mi volt? Akarat és... hogy volt?
0: A science fiction, mint akarat és képzet.
1: Című rövid eszé, így van. Szóval, hogy ott azért az akarat és képzet szerintem nagyon szépen összekapcsolódik, bár tudomány ilyen kevés van benne. Tehát, hogy ott egyszerűen csak ugye az a felvetés abban a regényben, hogy mi lett volna, ha a nácik megnyerik a második világháborút. Majd egy szép fordulattal van benne egy szerző, aki ugye, de vagy el akarják olvasni, elmondjam nekik, hogy mi a csavar benne, mi a szépség, elmondjam.
2: Hát légy szíves már.
1: Az a csavar, hogy van benne egy író, aki azt a regényt írja, hogy mi lenne, hogyha nem a nácik nyerték volna meg a második világháborút, és őt keressük egyébként, ő az ember a fellegvárban, tehát a quest az a szereplőink, mindenki hozzáigyekszik, oda visznek a fonalak.
0: De Goebbels, mint a New York város kormányzója szerepel benne, tehát így ilyen Amerikát is elfoglalták a németek és a japánok közösen, és akkor a keleti parton meg a nyugati parton osztozkodnak a németek és a japánok. Egy szép történet. Mondjuk egyébként innentől viszont már egyáltalán nem tudom, hogy mit jelent az, hogy science fiction, tehát ebben még nem igazán gondoltam bele. Azt hittem, hogy amiben lézer van, meg robotok, akkor a science fiction. De most ugye a science, mint life sciences, vagy társadalomtudomány, vagy természettudomány, vagy technológia, tehát mit a science fiction, egy fiction. És hogyha egy társadalomtudományi utópia fikciós megfogalmazása.
1: Akkor jó, hogyha a társadalomtudomány, vagyis én mindig azt szerettem lévén, hogy a normális, amit a BM-en tanítanak, ahhoz mindig keveset értettem, illetve az rögtön elmúlt az általános iskola után, mert akkor még valami ment, de utána így az elmúlt. Én mindig azt tekintettem jónak, ami egy társadalomtudományi halucináció a jövőbe vetítve.
0: De hát ezt meg irodalomnak hívják, nem? Vagy ez a jövőorientáltság az, ami science fiction, ez egy science fiction.
1: Hát nem feltétlenül jövő, de szinte a jövőnek annak, persze az pont nincs benne a nevében.
0: Igen.
1: Hát nem tudom, hogy kell a jövő hozzá, de mondjuk példát, hogy ami nem jövőorientáz, és akkor meg is lennénk, de nem tudok.
0: Hát Verne Gyula utazás a Föld belsejébe.
1: Ja, igen, az igaz. De hát Gyula.
0: Gyula. Tehát, hogy igazából nagy bajban vagyok, hogy ha most a könyves polcomat el kellene kezdeni osztályozni, és nem nagyság és szín szerint, és létrehoznék egy ilyen science fiction polcot, mint ahogy van, akkor oda valójában mi mindent raknék bele.
1: Na?
0: Hát például benne van a sertéstenyésztő kézikönyve, mert az is tehát számomra pontosan ugyanabban
1: a makramékönyv.
0: De ez nekem egy ilyen régi projektem, hogy a könyves polcba tematikus blokkokba elrejtek egy hibát. És végül is kiderül, hogy hát az, amit én hibának gondoltam, az egy másik rendszerben, viszont egy teljesen egységes rendszer, tehát a sertéstenyésztő kézikönyvben. Illetve szerintem kis polckit otthon együtt.
1: Az autó úgy fekvése kifogástalan.
0: Igen, azok mind beértek, összeértek Philip Dickkel és Asimovval és Lemmel, és nem tudom. Nem tudom, hát azt azért így már ugye volt szó az Orion űrhajós kalandokról. Ha bemegy bárki a Jaffa című kocsmába, étterembe, akkor ott lehet kapni régi ilyen élet is, tehát filmszínház, muzsika, újságok hevernek ott szerteszét, és akkor az egyikben szerepel Kucka Péternek egy olyan cikke, aki konstatálja azt, hogy a Magyar Televízió a műsorára tűzte az Orion űrhajót, bocsánat, a dadogásért, és hát leírja, hogy hát még egy ilyen ernya sorozatot, hogy hát az meg pont tényleg ezt kellett kiválasztani, hát ez a legszürreálisabb hülyeség, amit itt ki lehetett választani az egész kínálatból, és hát tényleg hát szedjük már össze magunkat, hogy ezzel letetjük a magyar népet. Tehát az ember tényleg arra tette fel az életét, hogy ezt a tudományos fantasztikus irodalmat, a minőségét azt így behozza az országba, és akkor ehhez képest itt tényleg ez
1: szóval a vasaló és a porszívó csövön összehegeztett díszletek. Mondjuk szerintem is rémálom. Tehát, hogy így megnéztem, sajnos ezt kell mondjam, megnéztem ezt a magát a játékfilmet, amit összehegeztettek a sorozatból, és úgy mondjuk vicces volt egy 10 percig, de tényleg, tehát hogy így tényleg jókat lehetett nevetni abból, hogy miből csinálták a díszletet. Tehát, mintha adtak volna 5000 forintot, hogy most akkor sci-fi díszletet kell csinálnom, és akkor így még megnéztem, mi van még anyámnak a sufniában. De utána ez, tehát azért egy erős rémálom ez a film. Tehát teljesen jogos szerintem. Én egyetértek ezzel az úriemberrel, aki föltette erre életét.
0: Hát igen, mert ugye az, ami a, tehát hogyha a science fiction az a díszletekben fejeződik ki, és egyébként meg tényleg egy ilyen német 60-as évek bűró szex vonalat visznek egyébként mondani valóban, akkor onnantól az érdektelenné válik. És ilyen szempontból most pont a Kubricknak a 2001 űrodüsszeje az, ami nagyon szép párhuzam, hogy annak a belső terei, meg bútor dizájnja, meg tér dizájnja, meg öltözködés, ez egy mennyire szépen összerakott valami, de hát ugyanaz a 60-as évek retro dizájn. Tehát, hogy nem.
1: De mondjuk ott azért elképest a költségvetésre dolgozhatott az ember. Jó, mondjuk az nem csak azon múlik, mert a Tarkovskit nézel, ott nincsen semmi, aztán, de pont azért, mert hogyha mondjuk nem volt büdzsé, akkor nem kell próbálkozni valami nagyon rossz idézőjelbe tett dolgot csinálni. De mondjuk én annak láttam a díszlet, a Kubricknak, a 2001-nek a díszletterveit, ott az fel volt építve egy kis makett, egy ilyen konzervdoboz képzeljünk el, ami inkább ilyen löncshús konzerv, tehát inkább ilyen lapos és széles, csak ez a konzervdoboz föl van állítva, és ez a konzervdoboz maga a díszlete, a belseje az űrhajónak, az mondjuk egy olyan 20 méter magas konzervdoboz volt, ami mint a Vidán Parkban mechanika forgatott. És bent a térben meg egy olyan kamerát használtak, hogy ezt ki tudják használni, ezt a hengerességet. A kamera pedig be volt téve egy olyanban, mint ami szokott lenni ez a szigeten is, az a belekapaszkodsz egy több karikába, tehát bekötnek ilyen több karikába, és te így forogsz ezekkel a karikákon össze-vissza, és maga a kamera is egy ilyen több karikás rendszerbe bekötve, hogy minden tengelyen teljesen surlódásmentesen, dinamikusan tudjon forogni. Elég csodaszép volt, ja. Hát meg úgy hagyták dolgozni az embert. Jó, hát tudok, egy science fiction képregény, nagyon jó. Láttam a Kubrick Múzeumban, volt egy képregény, ugye a film akkor született. Berlinben van egy egész Kubrick, az összes filmjének, az összes minden, ami megmaradt. Igen, igen.
0: Igen. És miért van Berlinben?
1: Szerintem lehet, hogy kicsit a izé miatt, ami hogy a Potsdameren megépített, nem tudom konkrétan, csak tippelgetni tudok, hogy egyrészt ugye megépült ez a nagy mozicentrum a Potsdameren, plusz a Sir Kenedem, aki a Doctor Strange Love-nak is a díszlettervezője volt, meg még szerintem A 2001-nek nem tudom, hogy ő volt, de ő nagyon sokáig a Kubricknak volt a házastársa ilyen értelemben. Ő Sörken Edelm egy rendes német polgár volt, mielőtt Sör lett, csak 17 éves korában már jött visszabombázni a németeket, és ezért lett Sör később. Tehát, hogy apukáik elmentek időben, és csak jött visszabombázni, és akkor mondták Sör. Tehát, hogy szerintem ez ilyen összefüggése is van, hogy így ez a visszahívás, vagy ilyen értelemben így kerültet vissza. Ha. Mert domináns nagyon a díszlet a múzeumban.
0: Ha. És ez ott van a Potsdamer placon?
1: Hát a Potsdamer mellett.
2: Ez a filmmúzeum része, nem?
1: Tehát, a filmmúzeum az egy külön dolog. Aha, a filmmúzeum a Potsdameren van.
2: Igen.
1: Ott benne a Sony üveg.
2: Igen, a Sony tudva.
1: Csodában. Nem, ez egy ilyen klasszikus, kicsit lejjebb visszafelé van egy ilyen valami... Nem tudom, majd így megkeresed az internetes világáron. Uh-huh. És mit akartam mesélni még erről a 2001-ről?
0: Képregény.
1: Ja igen, képregény, hogy ugye maga a 2001 russza az a szép, hogy az abban az évben születik, amikor ember a holdra teszi lábát, uh-huh. Tehát hogy egy kicsit így kapcsolódunk is a valósághoz, tehát már mint hogy Kubrick aktuális nagyon. És miután ugye megszületik ez a film, aminek több megnézés után is szokták kérdezni, hogy mégiscsak mi ez a fekete monolit, és hogy egyáltalán mi a vége. Tehát így többen kiszoktak ezen akadni, és erről van egy képregény, kortárs képregény. Szépen az utolsó kockáim fel vannak plánozva benne a képregény kockákba, lerajzolva, majd a legvégén ott a monolit, meg minden, és a legvégén pedig van egy kis borító, egy magának a forgatókönyvnek a borítója, hogyan keressünk nagyon sok pénzt egy teljesen érthetetlen szifivel. Ez a kortárs képregényben így kritizálja az alkotó. Meg abban a múzeumban még

0: végig.
1: Iszki.
0: Van minden. Majmos rész is mutatják, hogy vették fel a majmos részt. Majmos részhez van építve egy viszonylag kis díszlet, ugye az elején a születéses történet, és ott egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult technikát használnak, mert ugye 69-ben még nem cégézünk, meg nem tudunk lukasztani, meg tehát a Blue Box is így, és ott egy nagyon bonyolult háttérvetítési technikával, ezt mondjuk a VJ-nek szívesen ajánlanám, mert egy elég bonyolult háttérvetítési technikával oldják meg több vetítőn keresztül. Egy épített díszlet, és a maga ez a naplementés história, ami mögöttem, azt egy ilyen borzasztó bonyolult háttérvetítési technikával oldják meg.
1: Én azt hittem, hogy ezt helyszínen vették fel.
0: Nem, az hiszem, az épített volt az egész. És lehet nézegetni magadat a múzeumban, a díszletben. Én például, engem kirögtek, mert a hajamat csináltam meg benne.
1: Science fiction. Van magyar jó science fiction? Ez, ami nem...
0: Film?
1: Film, aha. De ami mondjuk nem a Mézga Gézáéknak a kalandjai.
0: Feature? Tehát nagy film?
1: Feature, aha.
2: És nem a Pirx kapitány kalandjai.
1: De az sem magyar.
0: Nem magyar a Pirx, szerintem. Hogy ilyen?
2: De a Pirx az magyar, de hogy nem, a Lukács Sándor játsza.
0: Mindusszula.
2: Abban van a konkrétan a kávédaráló.
1: Meteó? Ide sorolható?
0: Hát a meteó halucin, drogos halucinációhoz sorolható, az kétségtelen, de hogy science fiction lenne, azt nem jutott eszembe róla sose.
1: Sose.
0: Esetleg a fürdőkádat, mint időgép, vagy mire gondolsz?
1: Nem,
0: sose, ez az a, nekem sose jutott eszembe.
1: Ez a mindenből kiemelt érés idő. Tehát, hogy...
0: a magyar filmekre jellemző ez a végtelen absztrakt, tehát úgy, ez egy gyakori magyar művészszínbetegség, hogy végtelen absztrakcióban menekülünk, ahelyett, hogy foglalkoznánk a körülöttünk lévő valósággal. Vagy ez magyar a művészszínes betegség, de nem
1: a science fiction. Nem a jellemző. Dolog,
0: nem, a science fiction nem menekül. Nem, az nem menekülés.
1: Hát miért, dehogy nem, hát ez az nem, egész hagyomány, ez Lichtel elkezdődött, aki elkezdte a társadalom kritikáját.
0: Igen, egyrészt társadalom kritika, az nem menekülés például. A kritika az semmiképpen nem jelent menekülést.
1: Hát, de kérdés az, hogy honnan kiabálsz. Tehát, hogy érted, lehet, hogy el kell menni a Lilliputba, hogy onnan fogalmazhass meg egy érvényes társadalom kritikát. Vagy el kell menned egy épülőbős nagymarosi erőmű beton falai közé, hogy aztán onnan tudjál kibeszélni, nem?
0: És?
1: Így értem a menekülést, hogy...
0: Ja, értem, de hát és szerintem inkább érzékletessé tevő eszköz az, hogy kiemeled a kontextusból, nem menekülés. Hmm. Én azt gondolom erre a bős nagymarosról akár, vagy a lovakról, vagy a, nem tudom, a törpékről.
1: Kijelenthetjük, hogy science fiction már pedig nincs. Nem, és mi szeretnénk haladni a műsorban, és itt a 9 óra 5 perc van, és így járjuk körbe ezt a témát, és hát már itt már reggel is hallgattam az adást, és ott is tényleg Orion Alpha Hold bázis volt, minden tényleg űrkutatás, és az egész tényleg pattogtunk faltól falig, hogy mi ez a science fiction, és hát így most estére igazából így ezért lett meg bennem, hogy...
0: Mint science fiction, pedig lenn nincsen.
1: Igen, az már pedig az irodalmároknak egy ilyen konspiratív.
2: Igen, és leáldozott az időszaka valamikor. Ha? Tehát, hogy már nincs.
1: Igen, van most CG van, számítógépes grafika van. Az se science fiction.
0: Nem, a CG az egy alkalmazott eszköz, amit szerintem sokkal szebb ráadásul úgy alkalmazni, hogy így csak összecsúszik nagyon finoman a valósággal. Tehát, hogy csak így éppen, hogy csak átalakít az dolgokat. Egy kicsi csalásokat eszközöz, nem ilyen nagy robbanásokat, meg ilyen, nem tudom.
1: Mert hát az onnantól képregény. Tehát a CG az innentől tényleg rajzolt dolog. Tehát én igazából nem látok különbséget Enki Bilal munkássága és Star Wars utolsó három része között, ugyanúgy, hogy egy számítógéppel vagy kézzel rajzolt furcsa világ.
0: Milyen értelemben nem látsz különbséget a Star Wars és az Enki Bilal között, kérdezném fel hangon. Hogy értem tényleg? Először mondd el, hogy milyen értelemben aztán?
1: Hát olyan értelemben, hogy mind a kettő ugyanabban a hagyományban, a képregény hagyományban gyökerezik, és nem a science fictionnek van nem létező, most kimondottan nem létező hagyományában. Tehát, hogy van egy történetünk, amelyikben lehet, hogy ezek kardoznak,
0: hát az a
1: lehet,
0: különbség...
1: hogy furcsa autók mennek benne New Yorkban a 27. emelet magasságában, és akkor ezt szépen megrajzoltatjuk távol-keleti cégi artistákkal.
0: Hát ha a lényegről beszélünk, a Star Wars az nem egy sci-fi, az egy fantasy, ami sci-fi köntösbe van öltöztetve.
1: Na tessék, most behoztál még egy ismeretlen

0: fogalmat.
1: Úristen, és telik az idő. Szóval, hogy igen, és az más szerintem a fantasy szifoid köntösben, mint...
0: Miért? És akkor mi a fantasy? Most már én megrögzött pozitivista leszek, és mindenre definíciót fogok kérni.
1: Jézus szíve, oda könnyebb lett volna felkészülni,
0: de... Fantasy az ilyen, ez a szerepjátékos ruhákban kardozó furcsa emberek, akik sárkányokkal küzdenek.
1: Igen, nem? Végül is, hogy akarjuk, igen.
2: Mint a csillagok háborújában.
1: Igen, csak ott itt van egy ilyen cifoid köntös rajtuk még. Tehát, hogy ez a, mondjuk a Darth Vader sapja, az mondjuk egy, nem egy klasszikus. Tehát a klasszikus fantasy, az tényleg inkább ez a, ugye ez a Tolkien-i világ. Mármint az a köntös, vagy az a körítés, vagy az a szett. De hogy ez inkább, tehát ez egy szaga, ez egy családregény, ugye ez egy... Mert a fantasyben szerintem az is fontos, hogy az alapvetően szaga és nem társadalomkritika. Ahogy a sci-fi jelentésében inkább egy ilyen társadalomkritika, meg nagyobb mozgások, históriák. Itt meg mindig valami apu, anyu, egy család, négy elfek, sokkal inkább a szagából jön.
0: Mert ugye azt azért sok helyen is nagyon sokszor leírták, hogy például a Star Trek, amelyik egy ilyen nagy alapszifi műnek számít, ugye az semmi más nem csinál, mint fogja a régi klasszikusok, klasszikus filozófiai, etikai, erkölcsi, morális problémákat, amiket már megírt Platón, és akkor az belehelyezi egy idegen bolygó környezetébe, és közben vannak emberek, akik néha mellükre csapva távoli emberekkel kommunikálnak.
1: Neki van hegyezve a fülük.
0: Neki van hegyezve a fülük, de hogy igazából ennyi a science fiction része. És hogy ugyanazokat a dilemmákat járják körbe, mint egyébként amiket körbe jár, most kicsit sarkítva, de a Vészhelyzet című sorozat, csak ők egy másik fikciós vagy non-fiction környezetben teszik ugyanezt. És hát igazából tematikájában tényleg csak a díszlet változik.
1: Na jó, és a Ghost in the Shell-ről mit gondolsz, hogyha azt gondolod, hogy a Star Wars meg a Bilal azok ilyen kis japánok szorgos kezeinek munkája, eredménye? Bár szerintem lehangoló, hogy ezt gondolod azért főleg a Biláról csak, de mindegy, tehát hogy mit gondolsz a Ghost in the Shell? Ilyen értelemben, mint sci-fi lét, az-e? Vagy az cyberpunk? Ott a lényeg a...
0: Na hát az is, tehát hogy nekem ott is az a Ghost in the Shell-el is az volt az élményem, hogy az a lépés, amit megtesz a jelenhez képest, az a lépés, az, tehát hogy ő már lerakta a lábát, miközben nekünk még a levegőben van a lábunk, tehát pont ennyi a kettő között a különbség, amikor ő elkezd azon molyolni, hogy mi van, ha összeér a gépesedő ember, meg az emberesedő gép, és akkor ezek ketten tudnak párosodni és boldogan élni a cibertérben, amíg meg nem halnak. Ezeket a lépéseket már ma Magyarországon informatikus mérnök hallgatók megteszik, akkor, amikor kifejlesztik azt a chatbotot, Igloo kapitányt, aki chatbotként csetelő iskolás lányok telefonszámait képes kiszedni a lányokban. tehát ez a lépés már megvan, még a párosodás sig nem jutottak el, de hát ez már nem
2: de dolgoznak.
1: Van azt hiszem a Vuk Csosziknak volt még a 90-es években egy ilyen genitális hardware-e, az volt, azt hiszem talán még mindig fenn van a hálón, Fuck You, Fuck Me, az volt a címe, és ott lehetett ugye a különböző részeibe behatolni az eszköznek, de hát az mondjuk egy rendes komputerdoboz volt, tehát semmi izgalmas igazándiból.
0: Tehát, hogy ezeket nem, hogy mondjam, tehát, hogy nem látom őket nagyobb távolságra, a Ghost in the Shell-t, mint mondjuk látom nagyobb távolságra az iskola határont. Tehát most itt körbenézek, és akkor az iskola határon ez pontosan ugyanolyan távolságra van tőlem, mint a Ghost in the Shell.
1: Hát az iskola határon az visszafelé van.
0: Igen.
1: Na és?
0: Hát egy epsilon sugarú körben.
1: Jó, ezt oké. Epsilon rendben van, de hogy így az miért probléma, hogy valakik annyival előtted járnak, hogy ők már letették a lábukat egy valamiféle ingományos tanulra, és azon egy elég szilárd egységes történetet, mint lélek a kaszniban megcsináltak, és ezt nevezhetjük science fictionnek.
0: Hát itt én csupán csak az elnevezés önkényességét vitatom, de
1: javasl,
0: ezzel nem
1: jobbat.
0: Veszünk össze. Rajzfilm.
1: Aj, de buta vagy. Úristen! A műfaj és a műnem és a mód, azok nem ugyanazok a dolgok.
0: Én közgazdász vagyok, nekem nem mondja ilyeneket, de vagy magyarázd el legalábbis, hogy mi az.
1: Balázs, van valami szifi zene?
0: De most komolyan, magyarázz el szépen.
1: A rajzfilm, érted? Igen. A rajzfilm az abban különbözik, hogy vannak olyan filmek, amikben élő emberek vannak, a rajzfilmek pedig rajzolva. Tehát ez egy ilyen...
0: Igen. Ez de ez nem már egy, a Star Wars esetében sem ilyen nagyon egyszerűen meghatározható
1: valami. Jó, ott van egy, igen, ugye? Egy mix-up.
0: Vége van.
1: Igen, de attól még az nem a, tehát nem a műfaj kategóriája, hogy dráma, thriller, nem tudom...
0: Én egyre inkább úgy látom, hogy a filmgyártás, most lehet, hogy meg nagyon leegyszerűsített szerve megyek rá, hogy van a dokumentumfilm, azt még értem, hogy micsoda, mert ezt ilyen low budget VHS kamerával kulcsa emberek felveszik, és van a rajzfilm.
1: Ez a kettő van. Van az, amikor Jani kimegy a izével a VHS-re az utcára, meg van a rajzfilm. Ez a kettő létezik.
3: Meg a minden máskor.
1: A borderline esetben.
3: De az Istennek se férnek bele ebbe a kategóriába, az a többi.
0: Belátom, hogy egy némileg leegyszerűsített tipológia, de hát mondjuk tehát azt azért fönntartom azt az állítást, és megkövetem a magyar filmgyártókat azért, mert egyikbe se férnek bele, mert a rajzfilmre nincs elég pénzük, és a dokumentumfilmet fog valamire annyira nem szeretik. De hogy azért...
1: Nem ismered a dokumentumfilmeket, ez inkább arról teszel tanúbizonságot megint. Na, gyerünk, go on. De mondjuk tényleg a Tarkovszkijnál nincs szifoid köntöst, és nem rajzfilm. De
0: most a mostani filmgyártásra
3: beszélek a Tarkovszkijról. De mondjuk a Solaris az egy skifi, nem?
1: Igen. De én a izéről beszélek a másikról.
0: De az miért skifi? Most azt mondd már el nekem, hogy ez miért science fiction, mert idegen bolygón rájátszódik.
3: Igen, tehát nyilván a maga módján, de szerintem teljesen komolyan skifi, és ráadásul nyilván a mostról szól, mint ahogy a skifi. Ami nem a fantasy. Mint...
1: Igen.
3: Jó, de tehát ilyen szempontból az, és ráadásul tudományosan megalapozott egy csomó minden benne.
0: Azt értem, csak az iránt berzenkedem, de nem fogok többet elragaszkodni. Kicsit berzenkedek, csak azért, mert egy réges-régen egy távoli galaxisban ez az invokáció.
3: De filmet, nem, de onnan indulunk ki, hogy a skifi az irodalom, nem? Tehát, hogy azért az irodalom része, tehát hogy nem a ponyvához tartozik, nem a kalandregényekhez, és ilyen értelemben a Solaris.
1: Van olyan része a sci-finek, ami az irodalomhoz tartozik, a szép irodalom.
3: Igen, tehát ami elfogadott a szép irodalom számára is.
0: De ezek sincsenek már, ezek a kategóriák sincsenek, ki kell, hogy benneteket
1: nem elrejtsd. Nem lehet hát ennyire posztmodern, a mindennel összefügg hullámos útján.
3: Figyelj, az biztos, hogy a skifi retro, tehát, hogy most
0: nem, most megnézitek, ezért szedtem elő a nagykönyv top 100-as listájában mik vannak, akkor az 1984 az mi a lófasz?
1: Az egy utópia.
0: Az egy utópia. És mi a különbség az utópia és a science fiction között? Tehát van értem én, hogy a könyvtárosoknak muszáj belerakni egy etójelzés alá ezeket a dolgokat, és a szénak...
1: Le a szifinappal!
0: És hogy nem ugyanott van a fantasy, a science fiction, meg a szép irodalom, mint ahol a költészet, meg a nem tudom micsoda, de nem, mi nem könyvtárosok vagyunk, hogy a másik polcra kell felraknunk csak azért, mert hogy ott van egy külön doboz a...
3: De te oda rakod, ahova akarod, tehát oda rakod a sertéstenyésztés mellé, tehát érted? De valahogy muszáj szerencsétlen könyvtárosnak
4: szerintem
3: mondjuk például
4: ebben. Szerintem az, amiben idegen bolyók vannak, és lehet fénysebességgel utazni. És Edith lefordult az
1: rossz.
0: Miért? Ez a fénysebességre utazás, ez jó, ezt én megveszem. Tehát az a fizikai képtelenség. Tehát a nyilvánvaló fizikai képtelenség.
1: Pedig szerintem azok a legjobb szifik, amiben olyanok vannak, amik lehetnek, vagy lehetnének. Vagy csak egy kicsit, tehát nem evidens, hogy nem lehetnek. Tehát a Dick az azért nagyszerű. Nem? A C. Clarke azért nagyszerű. Mert meg a Lem is, mert olyanok vannak benne, amik így már csak kicsike, tehát hogy lehet, hogy még nem hordta alájuk a technológia azt, ami hogy megvalósuljon, de már mindjárt biztos fel fogják találni típusú dolgok, hogy mindjárt össze fog jönni a technológia. Én jobban szeretem azt, ami tehát mit is?
0: Jó, csak szóval ezért kezdtem el mondani ezt a nagykönyves dolgot, mert az ember beleveri a gépbe, hogy anagykönyv.hu, és nem azt veri be a gépbe, hogy www.nagykönyv.hu, mert ez egy nagyon rejtélyes szájtra vezet el. Tehát, hogyha anagykönyv.hu megnézi a top 100-at, akkor ott egymás mellett van az 1984, a Da Vinci kód, ami ugye megint mi a lófasz, a Galaxis úti kalóz toposoknak, amelyik az egyetlen echte science fiction ebben a kategóriában.
1: De az meg egy science fiction paródia ráadásul?
0: Ráadásul. Meg a Gyűrűk ura,
1: ami fantasy,
0: meg a Két Lotti.
4: Ez egy kategória?
1: Nem, hát ez egy nagy zsák.
0: Ez egy nagy zsák.
1: Ez az összes.
0: És a rózsa neve. Vagy a, de ezt nem is nagyon is néztem, hogy a Fukó inga benne van, ha nincs, akkor mondjuk.
1: Vagy a Pendragon legenda.
3: Igen, tessék.
1: Azt nem olvastam, két lottit.
0: Szóval, hogy nehéz lenne ezt így szétszortírozni, úgyhogy egyet tudjunk benne érteni, hogy melyik mű miért került pont abba a dobozba, ahol belekerült. És akkor innentől én tényleg az
1: eldobnád a dobozokat. Hogy eldobnád a dobozokat.
0: Igen, mert egyébként abban a valóságban, ahol én már letettem a lábamat, ugye, és amelyik mondjuk a könyvtárosok még nem tenném hozzá, az már arról szól, hogy nincs ez az osztályozási rendszer, ahol disznyunk csoportokat tudunk lerakni egymás mellé, és azt tudjuk mondani, hogy na, az a polc az a science fiction, és ez a polc meg a költészet.
1: Ez tehát
0: pont az interneten, ahol a hiperlinkek ott vannak egymás mellett, ez a fajta hülyeség, ez nincsen.
1: Jó, nincs ilyen hierarchikus kategorizálás, de fel lehet úgy őket teggelni, ahogy én azt mondtam, hogy szifoid köntösbe öltözött fantasy. Tehát vannak azért teggek, amiket így hozzáragasztasz egy tárgyhoz, hogy megbírja találni valaki az interneten.
0: Robot van benne.
1: Robotos.
0: Üres.
1: Üres.
0: Üres. Hát akkor a háború és békét.
4: Szerintem Balázs rakd ABC sorrendbe a könyveidet. És...
0: hát egyébként van egy ilyen történet. Nem a sajátom, tehát nem az én könyvtáremmal történt meg, de hogy a takarítónél egyszer csak rendet rakott a könyvtárban, és méret szerint rendett el.
1: Úr Jézus!
0: És egyébként, hogyha tényleg nagyon posztmodern akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy neki is igaza van, tehát itt a bölcs rabbi, hogy neked is igazad van.
4: Színek szerint is.
0: Igen, tehát, hogy nem rosszabb az a rendezési áv sem.
1: Book, a science fiction akkor, nem? Ha rajzfilm.
0: A beszélő rókák. Kedves hallgatók, ez itt a Tilos Rádió terében viszonzott vágyakozás című science fiction különkiadás, amivel hát hallhatóan bajban vagyunk, hogy hogyan is tudnánk végül is a sajátos szkepticizmusunkat science fiction mezbe öltöztetni. 9 óra 16 perc van. Kicsit zenélünk, a telefonszámunk 215-37-73. Maradjatok velünk, vagy menjetek moziba. Mi itt leszünk, az biztos. Este 10-től űrzenék lesznek, ugye, ha jól tudom, a Barázdenés csomótban.
3: Igen, és már hamarabb lesz
0: Patrik Lajos,
3: igen, Hősöm tere.
0: Hoppá.
3: Beom.
0: Akkor már nem sok időnk van.
3: Nem sok, negyed óránk van, úgyhogy ha nagyon akarsz valamit most mondani, mondd el.
0: Hát még egy végső atakra összeszedem az erőmet.
3: Rövid szám.
0: Oké. Okay.

0: Nem is néztem meg, hogy mit mond a sci-fi-ről. Ha addig bekapcsolódsz, akkor kiderül, vagy a Wikipedia mit mond a sci-fi-ről. Én azt tudom mondani, hogy végül is az, amit itt a zene alatt össze legúztam a fejemben a science fiction-ről, az az, hogy hát az a szomorú helyzet, hogy a science fiction-t azt, hogy úgy mondjam, föléltük. Tehát bekajáltuk, komercializáltuk, megfestettük.
1: Igen, és így mindennapjaink el.
0: De ez ugye a mesékre azért is általában igaz, azt gondolom. Tehát, hogy hogy a mesékkel is így jártunk. Egész egyszerűen. Tehát, hogy az a fajta távolság, ami, hogy van az egyik világ, ami itt van, de van egy másik, amelyik viszont ez, ott van valahol az óperencián túl, az a dolog az így.
2: Azt nem érzem igaznak. Nem, szerintem nem elég szép ez, hogy mi élünk.
0: Nem gondolod azt, hogy mondjuk nekem egy ilyen, tényleg egy ilyen utolsó menedék lehetett volna mondjuk a Tolkiennek a Gyűrűk ura, de az, hogy tényleg Orlando Bloom szembe jön velem, és megkapom arany 10 doborozos csomagolásban, Zsákos Frodó megnyitja nem tudom, Xbox bemutatóját, ez innentől meg lett éve. És akkor ez lehet, hogy milyen a médiaváltással is valamilyen rejtett összefüggésben van, hogy amíg olvasol, addig az a tied. Amikor már együtt nézitek másik 20 millió emberrel a bemutatón, akkor az onnantól valaki másé. Na, és akkor, hogy a mesékkel mennyire jól együtt lehet élni, itt ugye 9:30-tól a Parti Nagy Lajos és a Hősöm tere egy részlete lesz, amelyik szintén egy, ha akarom science fiction, ha akarom társadalomkritika, ha akarom egy gyanúsan reálisnak tűnő dokumentumjáték.
2: VHS-re,
0: így van. Aminek a teljes verziója?
1: Nem, hát az egész könyv sokkal hosszabb. A teljes verziója majd talán később lesz valamikor a Tilos Rádióban, különböző részletekben. De 25-én egy 2 órás kis eszenciát ad belőle elő.
0: Ja, 6 órakor a Közgáz Központi Könyvtárban, a Közraktár úton.
1: Igen, de azt hiszem, hogy a Zsíl utca felől van a bejárat. Ravasz dolog ez.
0: Igen?
1: Igen. Nagy ravasság. De szerintem mind a 2 oldalról be lehet menni a könyvtárba. Tehát ez benne lesz a könyvtár területén.
0: Amíg arra jártam, addig a Közraktár útra voltam. Aha. Na, majd megtaláljátok, szóval, hogy jövő szerdán 6 órától Parti Nagy Lajos, és a Balázs és Iris Lemonade vetít. Azt mindenképpen jól szokott sikerülni, Sanyi és Atesz csinálja a hangot alá, és hát Parti Nagy Lajos élőben
2: MC-zik
0: hízom.
1: Slammel.
0: És hát aki viszont a science fiction másik megvalósulását szeretné látni, az ballogjon el szépen a BBC honlapjára, ahol a brit állami vagy közszolgálati csatorna hoztolja a Hitchhiker's Guide to the Galaxy kollaboratív tudástárat, amelyik hát ezerrel dübörög, és az, ami ott mint science fiction paródia le volt írva, az bizony egy létező valóság. Lásd, internet kellett hozzá, hogy azért ez megvalósulhasson. És azt hiszem, hogy amikor ez így először megszületett, mármint hogy a mű, akkor még az internet ez sehol nem volt ilyen szempontból, tehát van Vannevar Bush és Douglas Adams az internet két kitalálója, ha úgy tetszik.
2: Nem, ott van még a Nam June Paik, aki megmondta, hogy meg kell csinálni a Super Highway-t, és ugyanezt a mondatot kimondja hogy hívták a szökembert, aki az Amerikai Egyesült Államokat vezette nem régiben?
1: Clinton,
2: így van. És akkor a Clinton Stole My Idea című projektet később megcsinálta, tehát hogy ő is részt vett abban, hogy ő kitalálta, de hát vannak még egy pár, akik ezt szerintem szignálják maguknak az internetet. Én is. És ha nem hiszitek, akkor letöltöm az egészet, és nem van ott fönn semmi.
0: Hát igen. Úgyhogy a legközelebb valamilyen nihilista napot tartsunk, én azt javaslom.
2: Szerintem lesznek támogatói a rádióban.
0: Ugye?
2: Megszervezett?
0: Meg, abszolút. Ahol egy
1: akkor
0: ilyen
1: borzalmas posztmodern. Hogy tehát az annyira posztmodern lesz, hogy...
0: Dekonstruáljuk.
1: Igen.
0: Tehát azt fogjuk mondani, hogy kedves hallgatóink, az a is jel. Az adott most lekapcsoljuk.
1: De ha jól emlékszem, volt már nekünk ilyen.
2: Csinálta nekem ezt a nihilista adást. Legutóbb.
0: Jól van. 2 hét múlva szerintem el fogunk tudni kezdeni egy jelentősebb projektet. amelyik egy, visszatérve már a nem science fiction, ez egy nagy remix verseny lesz, de egyelőre csak ennyit árulnék el.
2: Már itt járunk.
0: Valahogy így megpróbáljuk a nemzeti identitást újra kreálni a jövőben. Ez is egy science fiction, nem a magyar nemzeti identitás az internet korában.
2: Jövőben.
0: A jövőben. Így van, egy lehetséges értelmezés most jön 9:30-tól a Hősöm tere formájában. Maradjatok velünk, éjfélig tart a science fiction nap. 10-től a Barázdán is csomót űrzenekülön kiadása lesz a Kultiplexben. 6-tól a Doni Darkument, este 8-tól az Orion a visszatérés, úgyhogy mind a kettőről már lemaradtatok. Szerintem vegyetek elő egy olyan könyvet, amit még nem filmesítettek meg, és szórakozzatok jól.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!

jótékonysági felhívás következik. Adj, hogy adhassunk. Kérünk, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez, személyi jövedelemadód 1%-ának a felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54, kötőjel 2, kötőjel 43. Jótékonysági felhívást hallunk.

0: Sebők Miklós.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-37-73. Volt egy kis késés, rövidített szignál, tietek a szó.
2: Szervusztok, kedves hallgatók! Szeretettel üdvözlöm a vendégünket, Földi Andrást, aki az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, professzora, és Fekete Balást, akivel...
0: Sziasztok, most már a Zsolt is itt van, bizony, visszajött a Zsolt.
2: És egy régi álmom teljesült ezzel, hogy most a Földi András itt ül köztünk, mert én régóta terveztem, hogy olyan adásokat fogunk csinálni a politikai kultúráról, illetve a Polkult műsorban, ahol beszélünk egy kicsit történelmi dolgokról is. És az első, amiről szerettem volna beszélgetni, és egy nagyon kompetens emberrel beszélgethetek, és nagyon örülök neki, az ókori rómaiak politikai kultúrája. Nehéz volt rávenni Andrást arra, hogy eljöjjön közénk, és nagyon örülök neki. Szóval a római politikai kultúráról fogunk beszélni, de előtte egy személyes kérdést azért még hagyj tegyek már fel, mert mindig szoktunk egy kis rövid személyes kérdést feltenni, hogy lett belőle római jogász.
3: Jó estét kívánok, szervusztok! Hát valóban sokszor föltették nekem ezt a kérdést, és nem is meglepő, hogy egy furcsa, ritka foglalkozás. Én tulajdonképpen latin nyelve, történelmmel szerettem foglalkozni, de édesapám azt tanácsolta, hogy hasznosabb, hogyha jogi pályára megyek, ezt már gimnazista koromban mondta nekem, hogyha még mindig olyan nagyon fog érdekelni az egyetem során utána a latin, meg a történelem, akkor lehet belem például római jogász, tehát hogy akadva kitalált a harmadikos gimnazista koromban, hogy római jogász.
0: Micsoda pályakép.
3: Így is alakult, úgy elég könnyen sikerült tulajdonképpen.
2: Mert még azt akartam megkérdezni, amit mindig meg akarok kérdezni, meg római jogászoktól általában meg szoktam kérdezni, hogy lehet a római jogban még újat mondani?
3: Lehet, mert ugye hát változik mindig a világ, és a római joghoz mindig tudunk fordulni a új kérdések. Hát most ugye itt van ez a bevándorlási kérdés. Hát a római jog is, a római birodalom is találkozott ugye a bevándorlása, egy nagyon komoly népvándorlás formájába. Úgyhogy mindig vannak új problémák, amikre a római jog oldaláról új válaszokat lehet adni. Más oldalról meg néha találnak azért forrásszövegeket. Előkerülnek papíruszok, pergamenek, fémtáblák, egyebek, írott emlékek, amik gazdagítják nekünk az ismereteket.
2: Tehát vannak azért új források
3: még mindig
2: is.
3: Vannak, igen.
2: Még mindig találunk
3: igen,
2: új
3: igen, források. Néha újságban írják, nem tudom, index.hu-n olvastam, meg valami császári rendelet gyűjteménynek egy új töredékeit találták meg, és ez néhány évvel ezelőtt volt, 2-3
0: ezek életen. Egyébként jelentősen változtatnak azon a képen, amit ti tudtok, vagy inkább csak egy ilyen kiegészítés?
3: Hát, ez inkább csak ilyen egész minimális, hát ismert gyarapodást jelent, amit igazán nagyon várunk, azt mondta 200 évvel ezelőtt megtalált, ugye Veronai, hát Gaius kéziratnak a hiányzó oldalainak a pótlása, 1933-ban volt egy nagy jelentőségű papíruszlevet Egyiptomban, és azóta semmi jelentős hát gyarapodása ennek a forrásnak nincs, tehát hogyha Egyiptom sivatagban, vagy akárhol Jordániában esetleg, ha előkerülne valami ebből a szövegből, akkor ott jelentősen gyarapodhatnának az ismereteink, mert fontos oldalak hiányoznak a könyvből.
2: De ezt üldözik is, tehát én úgy tudom, hogy egy tréri professzor utazta végig, azt hiszem a Közel-Keletet, és ilyen kolostorokba aludt, mert nem tudom, átvilágított mindenféle régi, mert ugye többször írtak a pergamenekre, letörölték, és többször... Igen, de tessék.
3: Igen, köszönjük.
2: És, de nem talált sajnos, tehát, hogy üldözik máig, tehát ez egy, vannak projektek, hogy keressik ezeket a forrásokat, de hát most már nehezebb gondolom találni ilyeneket.
3: Igen, de mindig találnak, és még adott esetben Itáliában is találnak, még Rómában is ad abszurdum, valami föld alatti munka során előkerülnek dolgok.
2: Hát ennyit a római jogról. Én olyan témákat vetettem fel neked, amik itt felhívtad a figyelmemet, mi alatt beszélgettünk kint az előtérben, hogy ezek csupa negatív fogalmak. Három fogalmat dobtam be, vagy három dolgot, hogy beszélgessünk már. Egyrészt az erőszakról. Rómában azért az a politika és az erőszak eléggé szépen összefonódott, a másik meg ez az idegenekhez való viszony, aminek ugye van azért aktualitása.
0: Igen, most megmutatjuk, hogy lehet akár még a római jog, illetve a római kultúra aktuális napjainkban.
2: De aztán felhívtad a figyelmemet arra, és szerintem inkább kezdjünk ezzel, hogy hát azért a római politikai kultúrának voltak azért olyan részei, amik hát követendőek és követhetőek, és mintaként szolgálhatnak máig is, és itt ugye nyilván a retorikai hagyományt emlegette. Tehát, hogy azért nem volt ez egy ilyen teljesen erőszakos és véres, és nem tudom milyen csupa negatív dolgokat tartalmazó valami.
3: Hát egyszerre jelen volt természetesen az erőszak és a vér meg mindenféle bűnök, és ugyanakkor a magas szellemi színvonal és komoly erkölcsi hát példák állnak előttünk, akár a köztársasági kort nézzük, akár a császárkort. Ugye azért alapvetően negatívan szokták ábrázolni a képet, ugye Jéring, a híres jogtudós, ugye mindjárt olvastuk a munkáit, ugye a Geist des römischen Rechts, a római jog szelleme cím könyvét, ugye többek között azzal a gondolattal indítja, hogy Rómát rablók, csavargók, kalandorok alapították, ugye akiket máshonnan elkergettek, és ott ugye ők egy hazát tudtak maguknak találni, alapítani. Zlinszky professzor is, ugye.
2: Igen, ő is ezt.
3: Zlinszky János is.
2: Követte, ugye,
3: ezt a könyvében nagyon szépen leírja, és a római jog az valójában ezeknek a vadaknak, ezeknek a vadembereknek a ketrec volt, és tulajdonképpen valóban eléggé borzasztó világ lehetett ez, a római ősi világ, ahol a családapa, ugye a pater familias, a gyermekei fölött az élet és a halál jogával rendelkedett, szabadon megölhette ok nélkül is bármelyik gyermekét, maximum ilyen formai előírásokat kellett ehhez betartani, hogy a rokonok tanácsát összehívta, és akkor össze kellett hívnia, hogyha meg akart ölni a gyereket, és kikért a véleményeket, de ez nem kötelezte őt, tehát ő döntetett, úgyhogy ő mégiscsak megöli a gyermeket. Ha nem
2: hívta, még akkor is le akarták beszélni a
3: igen, ha nem hívta össze ezt a tanácsot, akkor ez emberölésnek számított, ha viszont összehívta a tanácsot, meghallgatta őket, és legyintett egyet, azt mondta, nem érdekel, mit mondtok, én akkor is megölöm a gyereket, akkor ez egy teljesen jogos cselekedet volt, és egészen Hadrianus császár koráig, hát azért gondoljuk el, Krisztus utáni második századig ez így volt, és akkor Hadrianus elé került egy ilyen eset, hogy egy apa a gyermekét azért ölte meg, mert a vadászat során nem tanúsított megfelelő szintű bátorságot, ügyességet, és hát ez az apát fölháborította, hogy milyen nyamvat ez a gyerek, nem is méltó arra, hogy éljen, és megölte, és akkor Hadrianus császár elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát ez még sincs így rendjén, és kell, hogy valami jogos ok legyen az apának.
2: De akkor sem megtiltották, hanem csak azt mondta,
3: igen, hogy legyen egy jog. Méltányolható okra van szükség, és akkor lesz csak a gyermek megölése jogos, és csak valamikor a IV. Században tiltotta meg egy császári rendet apának, hogy a gyermekét megölje, akkor már államnak a büntetőjogi monopóliuma ezen a területen is érvényesült. Attól kezdve. Szóval elég sokáig tartott ez a fejlődés, bele gondolunk, hogyha csak a 12 táblás törvénytől számítjuk, akkor 800 évig tartott, amíg eljutottak ide, és azért Rómát nem 450-ben Krisztus előtt alapították, hanem a hagyomány szerint ugye 753-ban.
2: Na, de vissza erre, hogy a pozitív elemei a római politikai kultúrának, tehát például a szónokok, a rétorok, hogy a retorika, a meggyőzés azért egy magasabb színvonalon állt, mint
3: hát igen, hát aki Cicerónak a beszédeit olvassa, és ugye nem csak törvényszéki beszédei voltak, amelyeket vádlóként vagy védőként tartott meg, hanem voltak komoly politikai beszédei, Sulla, Cézár és Antonius ellen egyaránt ugye mondott beszédeket, aztán ez az életébe is került, ugye a Cézár elleni beszéde csak számüzetésbe került, és ott ki is békültek aztán, de a Antonius ellen beszédei miatt ugye meg kellett halnia. Ezek rendkívül magas színvonalú szónoki beszédek voltak, és nem tudjuk, hogy...
2: Tényleg így hangzottak el egyébként?
0: Hát, de magutére Catilina paciencia nostra, quam diu etiam furoristetuos nos eludet.
2: Azt tovább folytatod rá a jaffábit audáciani
0: hirnitén nocturnum
3: presidium palácii nihil urbis filie nihil timor populin hil concus bonos mamion, és így tovább ezt tudjuk aztán Balázsa egy ideig folytatni, aztán ahol biztos megakadunk.
4: Ha már a retorikai hagyományról beszélünk, ugye akkor
3: csak igen, hát a Catilina elleni első oráció az nekem valóban a szívem csücskébe van, és a latin tanáromat nagyon szerettem, és a latin is.
0: Én nem szeretem, de meg kellett tanulni.
2: De ezek így hangzottak el, vagy igazítottak rajtuk, mikor lerögzítették őket? Tehát tényleg élő szóba ezek ilyen színvonalon?
3: Én nem vagyok klasszika filológus, tehát azt gondolom, hogy azért többé-kevésbé Cicero ezeket el tudtam mondani, ezeket a beszédeket bizonyára fölkészült rájuk, az is biztos, hogy igazított rajtuk, utólag tökéletesített, de hát azért mégis a Démosztenész mellett az ókor legnagyobb szónokaként is hát emlékezünk őróla, tehát az biztos, hogy nagyon szépen tip-top beszédeket ő meg tudott már ezt a kifejezését tartani, úgyhogy, és azért nem csak Ciceróról lehet itt szólni, ugye a Kátónak is a nevezetesek ugye a beszéde, ugye tudjuk ezt a Ceterum censeo Carthaginem esse delendam mondatot, és hát ez most madarossának tűnik, hogy mindig ezzel fejezte be a beszéd, de ezeknek a beszédnek nyilván volt füle farka, tehát volt ennek a római arisztokráciának, vagy a patriciusoknak, szenátoroknak egy nagyon komoly hát kultúrája, műveltsége, ugye, már a Krisztus előtti második századtól az elvárás volt, hogy görögül is ezeknek kellett tudniuk, hogy a görög filozófusokat olvasták, és hát a szónok ki hát beszédnek a törvényeit is, hát a görögöktől nagyon sok minden mással együtt megtanulták, tehát egy nagyon magas kultúrával rendelkező, nagyon igényes arisztokrácia volt, uralkodó osztály volt, és ez meglátszott a római szenátusnak, a vitájnak a szellemi színvonalán, hogy érdekesen ezt összehasonlítani a mai parlamenti.
0: Ez nem fog elmaradni.
3: Szellemi színvonalán.
0: De előtte szeretnék valamit kérdezni, hogy ugye viszonylag sötét képet festettél Róma alapításáról. És hogy jelenik meg itt a kultúra akkor? Tehát mi az a hatás, ami miatt elkezdenek egyszer csak a patriciusok például kulturálódni?
3: Hát ugye ők latin pásztorok és szabin parasztok voltak. Alapvetően nagyon egyszerű emberek voltak, akikre először az etruszkok irányából érkezett, vagy ő hozzájuk érkezett ilyen komoly szellemi hatás. Az etruszkok pedig sok tekintetben a görög hát kultúrának a hatását közvetítették Róma felé, a rómaiak felé, tehát voltak éppen itt a görög kultúra képezi az origót, ami először etruszk közvetítése, később pedig már közvetlenül is.
2: És mindának tekintették? Tehát úgy néztek fel rá, hogy mi is szoktunk ma a nyugati kultúrára felnézni, hogy követjük azt, ami nyugaton történik, úgy követték a görögöket, ahogy mi követjük, az amerikaiakat?
3: Hát igen, mert az etruszk...
0: Ahogy te követed az amerikaiakat.
5: Jó van, akkor ahogy én.
3: A etruszk nép ugye egy magas kultúrával rendelkező úgynevezett Herrenvolk volt, a német szakirodalom még ma is ezt időnként mondja, ezt a Herrenvolk, nem egy teljesen uralkodásra termett nép, ugye, mint a spártaiak, az is egy Herrenvolk volt, és ez most nem valami fajelméleti alapon értendő kategória, hanem ez az ókori hát felfogást tükrözi voltak éppen, tehát hogy a rómaiak hogy gondolkodtak saját magukról is, egyébként ugye persze, meg az etruszkokról, meg a görögökről, tehát ez feltétlenül az ő szemléletük szempontjából egy hiteles fogalom, hogy uralkodás a termet nép, Herrenvolk, tehát ők ezért felnéztek a etruszkokra tulajdonképpen, és a görögökre is felnéztek, a kultúrájuk miatt is persze, de egyéb erényeik, nem tudom, férfias erények, katonai erények, uralkodás termettség hát okából.
2: Lehet, hogy ez csak egy ilyen mellék hatás volt, nem? Hogy kiszelték őket, mint katonákat, és ezért aztán a kultúrájukat is tisztelték mellette.
3: Igen, szóval na most én azért azt akartam volna leszögezni, hogy én most itt nem szakértőként jöttem el hozzátok, hanem a kollégátokként és barátotokként eleget tettem annak a meghívásnak. Én egyszerű római jogász vagyok, és én ezeket a témákhoz professzionálisan nem értek, tehát se az erőszakkal, se a nem tudom én milyen idegen ellenességgel, se a populizmus megnyilvánulásaival nem foglalkoztam professzionálisan, meg átlag embernél lehet, hogy többet tudok.
0: Meg szerintem arról, nálunk is azért hagyjuk olyan,
2: de fogadjuk a hallgatóknál is.
3: Rómaiaknál mindez hogyan nézett ki, de én nem vagyok szakértő, és most még időm sem volt az elmúlt napokban, most nagyon fölkészüljek
0: erről. Szerintem ebben a műsorban senkinek sem kell szabadkoznia, mert amennyit én hallottam, pont azért szeretik igazán a hallgatók, mert nagyon okos emberek jó hangulatban beszélgetnek.
2: Viszont szerintem menjünk vissza egy picit erre, mert itt ugye ez a tisztelték, és hogy a magukat hogy látták, és azért többnek látták, mint ugye a többi környező népet, hogy azért Rómában volt egy nagyon komoly idegen ellenesség, illetve hát ez is egy ilyen nagyon paradox volt, nem? Mert ugyanakkor meg a peregrinusoknak köszönhetjük a római jogot, mint olyat, nem?
3: Tehát... Igen, ez nagyon érdekes, ez az idegen ellenesség, mert a 12 táblás törvény korában, tehát Krisztus előtt 450 körül, 451-450 egész pontosan az évszám, akkor a idegeneket hostisnak nevezték, a hostis latin
0: pedig
3: szó,
0: azt pedig jelenti,
3: az ellenséget ellenség. Jelent, tehát az idegen az ellenség, ugye ez egy nagyon ősi hát tulajdonsága az embernek, ugye ezt a néma csere kapcsán is ismerjük ezt a problémát, hogy nem mertek egymással találkozni, meglátták egymást, akik esetleg megölték egymást, a teljesen vadidegen emberek, hanem hát tehát volt egy ilyen viszonyulás, akit nem ismerünk, az a legjobb, hogyha elpusztítjuk, mert akkor semmi baj nem származhat bele. Tehát a idegen ellenség. Aztán ez egy fejlettebb hát korszaknak a tükröződése, hogy az idegent már csak akkor nevezik hostisnak, hogy a ténylegesen ellenség, ha pedig nem ellenség, akkor peregrinus, ugye, tehát a per, ugye agros, ugye a mezőkön vagy földeken keresztül átérkezett Rómába, és nem a szomszéd utcából jött elő, ugye, tehát a peregrinusok, ebből számolik az arándok szó is a modern nyelvekben, a pilgrim, meg ehhez hasonló szavak. Úgyhogy így van, tehát ez sokat fejlődött, a idegeneknek az elfogadása, hát olyannyira, hogy hát a Karakalla császárnak ugye, mindenki tanult középiskolában, nem tudom, remélem, még most is tanítják, ugye erről a híres rendelettéről, ugye, amely 212-ben megadta polgárjogot a római birodalom összes szabad lakosának, hát nyilván rabszolgák maradtak rabszolgák, de a szabad lakosság, most elenyésző kivételektől eltekintve, megkapta a római polgár jogot, tehát ez egy óriási dolog volt, ha belegondolunk, egy hatalmas ilyen identitásváltás tulajdonképpen, hiszen egy a római városállam volt eredetileg, ugye a római a polgárság, ugye a kettő azonos volt, a római polgárság, a római polgár közösség, az a római városállam volt, és ez terebélyesedett először ugye Itáliára, ugye kiterjedt, aztán föltenger nyugati medencére, keleti medencére, ugye, és ez már nem volt Róma városa, még Itáliára mondhatták, hogy ez Róma városa, csak egy kicsit megnőtt, ugye a Rubikó folyótól egészen a messinai szorosig tart, de már a birodalomra, hát már a három kontinensen nem lehetett azt mondani, hogy ez még mindig Róma városa, és mégis a római polgárjogot, mint a római város lakói lennének, megkapták Karakalla császár.
2: De ez csak egyszerűen egy valamilyen humanista belátásnak a következménye volt, vagy ennek volt valami célszerűség, emögött voltak célszerűségi.
3: Hát ennek volt.
2: Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezeket azért néha célszerűségi megfontolások
3: abszolút,
2: is vezérelték.
3: Nagyon jól, emlékszel is talán még erre, de ez valóban így van, a konkrét ok az volt, hogy bizonyos adófizetési kötelezettségeket ki akartak terjeszteni, ugye a nem római polgárokra, vagy a polgárjoggal nem rendelkező alattvalókra is, de azért mégsem egészen ilyen egyszerű ez, mert volt egy fokozatos kiszélesedés a római polgárnak, tehát ezt nem csak egyenként, hanem csoportosan is adományozták, egész városoknak is adományoztak egy csapás a római polgárjogot, és ez fokozatos, tehát a korszellem ebbe az irányba haladt, hogy ez nem volt már annyira abszurd Karakalla korában, hogy mindenki római polgár legyen, aki nem is tud latinul, fogalma sincs a római kultúráról, teljesen más út él, ugye, nagyon messze Rómától, és ők mind római polgárok, ez nagyon furcsa helyzet is volt, de én azt hiszem, hogy itt a tendenciába ez belesimult, tehát ahogy fokozatosan kiterjesztették a római polgárjogot, ennek a betetőződése volt ez a híres, ugye, Karakalla féle rendelet.
0: És amikor elkezdődött aztán később a népvándorlás, ami végül elsodorta a birodalmat, akkor ehhez hogy állt az akkori római közvélemény? Tehát erről tudnál egy picit nekünk mesélni, hogy voltak például olyan elképzelések, hogy lehet, hogy a római polgárjoggal kéne ezeket, akik itt dörömbölnek, lekenyerezni, hát, vagy inkább építsünk falakat, limész, stb.
3: Falakat is építettek, ugye hát a Anglia és Skócia határán, hát talán nem pontosan mai határban, de arrafelé ma is állnak a Hadrianus császár falainak a romjai, mert hát északi barbár népektől való védekezésnek ebben látták a megoldását, hogy ott építettek egy falat, és eléggé hát azért tényleg tudták is tartani sokáig a Britanniát a rómaiak. Másút is hát a limeszt, ahogy mondod, ugye kiépítették, nyílegyenesen halad helyenként a limesz Németországban, ennek lehet látni a nyomait, ezt még Alföldi Géza mutatta meg nekem ott a helyszínen, Heidelbergnek a környékén egyszer egy kiránduláson járhattam vele. És hát persze aztán betódultak, ugye hiába volt fal, meg hiába volt ott a Duna, meg hiába volt a Rajna, átkeltek ugye a barbárok, és betódultak a birodalomba, és hát nem tudta a császár őket megállítani, hát ezt tudjuk, a keleti császár igyekezett őket pénzzel ugye nyugat felé terelni, a nyugati császárnak nem volt pénze, ő meg kénytelen volt letelepíteni őket, földet adott neki, és azt kérte tőlük, hogy akkor legalább a hunoktól mondjuk védjék meg őket, a még rosszabbaktól, védjék meg őket a germánok, és hát ez végül is sikerült is. A katalonumi csata például azért valamilyen módon azért mégiscsak nem Attilának a győzelmével ért véget.
0: Akkor ilyen értelemben volt egy ilyen integratív ereje a birodalomnak? Tehát akár kulturális, akár gazdasági
3: szemmel? Feltétlenül, és még azt se lehet mondani, hogy aki megtanult latinul, azt már ők teljesen elfogadták, mert ha nem tanult meg valaki latinul, akkor is tudott érvényesülni. Legfeljebb mondjuk akkor nem a hadseregben, vagy nem tudom, jogászként tudott érvényesülni, mert a görög nyelven nagyon jól prosperáltak, ugye ezek a úgynevezett új polgárok, hát Karakalla korától kezdve, aztán már később már nem új polgárok, hanem ők is polgárok leszármazottaiként. Tehát a befogadás eléggé jelentős volt, tehát ugye azt azért tudjuk, hogy a nagy hadvezérek, ugye, hát, sőt a császárok maguk is hát barbár származásúak voltak, hát Diocletianus ugye illír származású volt, és hát a késő császárkorban a nyugat-római birodalomnak a élén, a vandál Stilicho állt gyakorlatilag hadvezérként, a császár az csak egy báb volt, és a Stilicho irányította ott a dolgokat. Úgyhogy aztán időnként megölték, mert azért utálták őket, de mint katonákat nagyon nagyra értékelték, és ezek mindenféle római nemesi címeket azért kaptak, tehát teljesen hogy is mondjam, elismertségük, tekintélyük meg volt, de hát szeretni nem, tehát a konzervatív rómaiak nem szerették őket, az biztos.
0: Csak használták.
3: Igen, igen, igen.
2: De akkor a római birodalom bukását mégiscsak a barbárok beözönlése, vagy nem, az nem ilyen egyszerű ez a helyzet?
3: Tehát, hát nyilván tényezős a dolog.
2: Integrálni tehát, őket?
3: Amennyire én tudom, most megint azt kell, nem szakértőként mondom, csak egy bizonyos fajta hát ismeretekkel talán rendelkezem erről a kérdésről. Tehát a nyugat-római császárok nagyon gyengék voltak. És főleg abban voltak gyengék, hogy nem tudták beszedni az adókat. A helyi földbirtokosok azok ellenálltak. Akkor mondta a császár, hogy ha pénzt nem adtok, adjatok embert, katonát. Azt se tudunk adni, mert kell itt mindenféle mezőgazdasági munkákra kell az ember, nem adunk se pénzt, nem adunk se katonát, nem adunk. Most így nehéz hadsereget ugye fölállítani, hogyha pénz sincs, katona sincs, úgyhogy tulajdonképpen sokak szerint emiatt bukott meg a nyugat-római birodalom. Hogyha nem, azt az áldozatot meghozták volna a földbirtokosok saját elemi érdekükben, amit az önzés miatt ugye nem hoztak meg, akkor meg lehetett volna talán menteni, vagy tovább halódhatott volna, de hát ez így történt. A keleti birodalom persze gazdagabb is volt, tehát volt nagyon érdekes ilyen különbség a két hát térség között, ugye ma ugye a Nyugat-Európa gazdag, és Kelet-Európa hát ugye áhítozva
2: pontosan
3: nézi,
2: pont,
3: hogy
2: pont azon a helyen mikor, most a nagy gebasz,
3: mikor ugye juthatnánk el arra a szintre, akkor pont fordítva volt, tehát ezek a ma lesajnált területek voltak a világnak a legfejlettebb, leggazdagabb területei kulturálisan már fölényben.
0: Persze, hát csak soroljuk a neveket, ugye Antiókia, Konstantinápoly,
3: igen.
0: Alexandria, ezek igen, ugye mind olyan igen. városok voltak abban a korban, ami elképzelhetetlen lett volna.
3: Alexandriai könyvtár, a világ legnagyobb könyvtára igen. volt, ugye nem Rómában volt, a világ legnagyobb könyvtára, Alexandriában volt, ugye korábban Pergamonban volt egyébként, azból lett az Alexandriai könyvtár részben, a pergamoni könyvekből. Tehát igen, tehát a keleti birodalom nagyon fejlett volt, nagyon gazdag volt, tehát a katonák nem voltak olyan nagyon erősek igazság szerint, de azért meg tudták részben védeni magukat, részben pénzzel tudták elterelni ugye ezt a veszélyt nyugat felé, aztán kiderült, hogy azért katonailag is ők elég erősek, hát azért a vandálokat nagyon könnyen legyőzték tulajdonképpen a Justinianus császárnak a csapatai az 530-as években nagyon gyorsan elfoglalták Kartágót, és ott megtalálták a nyugat-római császári koronát egyébként, amit a vandálok raboltak még 455-ben, tehát ez azt mutatja, hogy a vandál birodalomban azért volt rend, tehát azok pusztító népségként ismeretesek, de azért amit elraboltak, azok a kincseken nagyon vigyáztak, és még nem tudom én, 80 évvel később adokat ott meg lehetett ezeket a kincseket találni, amikor jöttek a felszabadító bizánci csapatok, ez megint külön vicces egyébként, hogy a felszabadító bizánci csapatoknak mennyire nem örültek az itáliaiak, egyáltalán nem gondolták, hogy a görögök most az ő felszabadítóik, ők jól elvoltak a keleti gótokkal, a rómaiak tulajdonképpen szerették egymást, ugye a rómaiak értékelték a keleti gótokat, a keleti gótok azok meg mint valami őrzővédő szolgát megvédték ugye a rómaiakat, és akkor ennek aztán vége szakadt, pontosabban hát mondjuk egy hosszú 18-es háború vetett véget, ennek elég nehezen tudta Justinianus ugye az ő hadserege legyőzni a keleti gótokat, de pont azért, mert a rómaiak imádták a keleti gótokat, és ez kölcsönös volt, úgyhogy nagyon jól működött. A frankokkal utálták egymást például a rómaiak, nem minden germán nép szerette a rómaiakat, de a keleti gótokkal jóban voltak.
2: Hát ez nagyon érdekes, mert ugye itt azt látjuk, hogy egyrészt egy folyamatos hanyatlás van, tehát nem arról van szó, hogy ez, nem tudom, hogy lehetne az én fejembe él egy ilyen kép, hogy jönnek a barbárok, sőt egyébként ezt ki is használják ma, mert van egy ilyen, én olvastam ezzel kapcsolatot, nagyon sokszor ez a leegyszerűsítő képpel próbálják megmagyarázni, hogy mi zajlik most.
0: Hát ez
2: hogy majd úgy fognak elsöpörni bennünket.
0: Számtalan ilyen publicisztika van, hogy itt állnak a barbárok.
2: Igen, tehát úgy fognak bennünket elsöpörni ezek a migráns hordák, ahogy a római birodalmat eltörölték a földszínéről. De ezek szerint, amit mondasz, ez egyrészt egy sokkal hosszabb folyamat volt, másrészt egy sokkal, sokkal differenciáltabb, sokkal komplexebb dolog volt, harmadrészt meg még az sem biztos, hogy tényleg ők sodorták el és pusztították el a római birodalmat, nem igaz?
3: Igen, és azért egy valamit ne felejtsünk el, ugye Rómát ugye patriciusok alapították, ezek a latin pásztorok és szabin parasztok alértorok, és szabin parasztok alért tulajdonképpen már úgy patriciusokká nem esettek az idők folyamán, és ők nem nézték jó

0: Hogy a legnagyobb klasszikus római jogtudósok, hát azok többnyire nem is itáliai származásúak voltak, azok provinciákból származtak, netán keleti provinciákból származtak, ami még kulturálisan sokkal távolabb, mint hogy egy Spániából származik valaki, az egy romanizált provincia volt, de nem romanizált provinciákból származó jogtudósi körök is voltak, még Ulpianus, valamilyen szemita eredetű, hát személynek tartja őt a szakirodalom bizonyos hát jelek alapján. Tehát ezek teljesen hát a rómaiaktól idegen etnikum, eltérő kulturális hát közegből származó személyek, és a legnagyobb római oktudósok, a császár oda vette ezeket maga mellé, ugye ezek nem csak egyszerűen elméleti emberek voltak, ezek diktálták ugye azt, hogy a jog az hogyan fejlődjön, tehát rengeteget köszönhetett Róma ezeknek a hát idegeneknek tulajdonképpen, hát maga a római jog, tulajdonképpen a görög filozófiának a hatására lett olyan nagyon fejlett, ugye magától ez nagyon kétséges, hogy hogyan tudott volna ilyen fejlett lenni. Nem a görög jog, hangsúlyozom, a görög filozófiának a megtermékenyítő hatásától inspirálódtak a római jogtudósok a Krisztus előtti első, második századtól kezdve, amikor megkódította a Róma Görögországot, ugye ez nem, hát ez részben nyilván kifosztás is volt, de hát azért ők tisztelték a görögöket, átvették a kultúrájukat, és ez még a jogtudományra is, ami pedig nekik egy nemzeti sajátosságuk volt, és Görögországban nem volt jogtudomány, sőt, a filozófia ugye az viszont inspiráló.
1: Sőt, ugye a peregrinusoknak köszönhetjük a kereskedelmet, ugye a kereskedelmi élet megélénkült ott, és ugye azok a komplex, bonyolult jogi megoldások, amik ugye megszülettek ebbe az időbe, azok nagyobb részt annak voltak köszönhetőek, hogy ugye fellendült ott a kereskedelmi élet, és valamit csinálni kellett.
0: Ja, hogy ne, hát akkor most felmondom itt ezzel kapcsolatban a leckét, ezt tényleg eszembe is juthatottam magamtól is, hogy ezt tanítjuk, hogy a római jognak a fennedszert, részben valóban a görög filozófia, most én próbáltam itt a népekre koncentrálni, milyen az idegen népektől mit kapott Róma, de valóban hát a gazdasági oldalról jöttek a peregrinus kereskedők. Ugye ők vitákba keveredtek a római polgárokkal, és már az egy szem prétor, aki addig működött, ugye Krisztus előtt 242-ig egy szem prétor működött, nem tudta már ezt a sok vitát kezelni, nem is akarta kezelni ezeket a vitákat, és ezért egy második prétori tisztséget felállítottak, és ez a második prétor, ez már nem volt kötve ugye a római jognak a merevsége, hanem teljesen szabadon, méltányosan tudta kialakítani azokat a szabályokat, amiket hát Jus Gentium-ra hivatkozva hát ő bevezetett, a népek jogára, a népek közös jogára hivatkozva bevezetett. Tehát valóban a római jog fejlődése több tekintetben is az idegeneknek köszönhető, részben idegen kereskedőkkel kialakult hát ilyen jogi vitáknak a méltányos rendezése, részben pedig a görög filozófiának a hatása.
2: És egyébként ők ennek tudatában voltak, ezek a patriciusok, meg a római jogra oly büszke római polgárok, vagy ezt így jó, de ti most már a mi jogunkat fejlesztitek, köszönjük.
0: Igen, hát Cicero ugye azt mondja, azt hiszem, hogy a De Oratore című, a szónokról szóló munkájában, hogy a 12 táblás törvénynek egyetlen táblácskája többet ér, mint a görög filozófusok összes művei. Hát ez nyilvánvalóan egy hülyeség. Ugye, és ráadásul Cicero ismerte a görög filozófusok műveit, ő ezeket görögül olvasta, és egy részét kívülről nyilván tudta Arisztotelész, Pláton, stb. Műveinek, tehát ezt ő maga se gondolta komolyan, de mégis ez a nemzeti büszkeség, ugye ez megvolt benne, hogy mégis a 12 táblás törvény az egy olyan törvény, ilyen a görögöknek nincsen, ugye, és még a görög filozófia sem érhető ez, mert ez egy olyan nagy dolog, és valóban nagy dolog, hiszen a 12 táblás törvényen született meg a jog, mint önálló norma rendszer, hiszen tudjuk, hogy mindenütt más utad ókorban, a jog, erkölcs, szokások, vallási normák, ezek valamilyen zavaros keveréket alkottak, és a rómaiaknak volt ilyen zsenialitásuk, hogy már a Krisztus előtti 5. században a jogot egy önálló norma rendszerként tudták. Na most nem tudom, Cicero ezt mennyire gondoltát, de ha erre gondolt, akkor teli találat volt, amit mondott, hogy tényleg a 12 táblás törvény maga nevében felülmúlhatatlan. Olyasmit hoztak létre, ami addig nem létezett sehol a világon.
2: És akkor ilyen értelemben a jog a nemzeti büszkeségük része volt, amit paradox módon egyébként alapvetően nem a római kultúrához kötődő jogtudósok, prétorok,
1: hatások teremtettek meg. Külső hatások alakítottak és használtak.
0: Ugye a 12 táblás törvénynek a keletkezésére ugye ismeretes az a monda, vagy legenda, vagy nem tudom micsoda, hogy görög földre küldtek ki három, vagy egy 10 tagú bizottságot, és akkor adokott Szólón törvényeit ugye följegyezték, és akkor abból minél több mindent igyekeztek a 12 táblás törvénybe beépíteni, ugye ez nem egy teljesen hát dokumentált ugye, történet, de mindesetre görög hatásokat kiszoktak mutatni a 12 táblás törvény szövegébe, de én most akartam valami okosságot
1: mondani. Én azt akartam mondani, hogy hány olyan dologra vagyunk, mint magyarok büszkék, amik valójában egyáltalán nem magyar dolgok. Hát az ételeink többsége az nem magyar
0: igen,
1: étel.
0: Igen, tehát
1: a híres magyar konyha legtöbb étele az valójában egyébként
3: nem magyar. A gasztronómiai nacionalizmus az
1: fontos.

0: Tehát, mondani, hogy kicsit milyen, mi is ilyenek vagyunk.
1: De valami kis nemzeti erényt még itt vigyünk azért ebbe bele. A rómaiak ugye parasztemberek voltak, és parasztemberek rendkívül érzékenyek voltak arra, hogyha az ő olajfájukat kivágta valaki, az ő szőlőtőkéket kivágta valaki. Hát ez a legnagyobb katasztrófa, ezt meg kell torolni, ugye. Tehát nagyon érzékenyek voltak. A görög kereskedett, első ide egy hajó, hát akkor már többi hajó majd megérkezett, tehát ő nem volt annyira érzékeny, vagy egy törött korsó, ugye, újabbkor irodalmi példára mondjak, ugye erre ők nagyon érzékenyek voltak, és ezért a magánjog ott, ugye a kártérítés szabályokat, szerződés szabályokat nagyon részletesen kidolgozták a kicsinyességük miatt, ha úgy tetszik. Ugye a nagyvonalú görögök, ugye egy görög kereskedő, az ugye ügyesen kereskedik, akkor sokkal többet tud nyerni egy üzletben, mint valami kis kártérítésben. A római pedig az életét adja a vagyonáért, ugye, vagy megöl mást, ugye, ha őt megtámadja. Tehát volt ez a paraszti mentalitás, ez nagyon fontos volt, tehát a görög filozófia, meg itt a, nem tudom én, a kereskedelmi viszonyok fejlődése, mert azért ez a paraszti mentalitás, ez a kicsinyesség, ez a magántulajdonhoz való görcsös ragaszkodás, amit én nagyon keményen megdolgoztam, azt az életem árán is megvédelmezem, ugye? Tehát ez azért benne van, tehát a rómaiaknak ez a, és még, még egyéb ilyen nemzeti lelki sajátosságot is lehetne mondani, hogy azért a rómaiokat nem véletlen, hogy Rómában alakult ki, és nem másútt alakult ki.
0: Kicsit zenéljünk?
1: Rendben.
0: Szerintem 36 van, úgyhogy egy pár percig megpihenünk a tömény, a csoktömény beszéd után.

0: Nekem van tudom.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió, Polkult, és visszajöttünk, és folytatjuk tovább a műsort.
2: Vendégünk Földi András, a ELTE jogi karának professzora, és a római politikai kultúráról beszélgetünk, és itt van velünk még persze Max is, és Fekete Balázs, és hát a peregrinusokról, vagy az idegenekről beszéltem, hogy a rómaiak azok hogy viszonyultak az idegenekhez, és hát nem is szerették őket, de ugyanakkor meg mennyi mindent köszönhettek nekünk. De egy kicsit most a másik két témáról is beszélgessünk már, amit én felvetettem. Ugye az egyik az erőszak a politika. Elhangzott itt az, hogy milyen magas szintűek voltak a szónoklatok, hogy volt az arisztokráciának egy rendkívül pallérozott és görög filozófián alapuló műveltsége, és a többi. És hát ehhez képest ezzel kontrasztban ott van az, hogy ezek legyilkolták egymást pillanatok alatt, hogyha úgy kívánta az érdekük. Szóval nagyon véres volt ez a politikai élet.
3: Vagy, jól gondoljuk egyáltalán,
2: vagy
3: hogy véres
2: vagy
3: volt,
2: csak így látszik így sejtjük. A kiemelkedő nagy események miatt, vagy hogy...
0: Vagy... Igen, hát éppen most erre a beszélgetésre felkészülve olvastam a Erőszak a Római Köztársaság korában című könyvet, egy Lintott nevű oxfordi kutatónak egyébként egy régi könyve, 60-as években jelent meg első kiadásban. Ő azt mondja, nem voltak annyira erőszakosak, annyira vérszomjasak a rómaiak, mint ahogy ezt szoktuk gondolni. Hát ugye vannak fokozatok, tehát mondjuk az ókorban legvérszomjasabbak, legerőszakosabbak van, szerintem az asszírok voltak, tehát az egyiptomiak azok kimondottan szelidek voltak például ő hozzájuk képest. A rómaiak biztos, hogy nem hát a csúcs kategóriába tartanak az erőszakosság szempontjából, de azért elég erőszakosak voltak. Tehát és nem szabad azt gondolni, hogy ez csak a ilyen gyilkosságokra terjed ki, vagy mások megölése, vagy ez hasonló brutális cselekmények. A római hivatalnokok, az állami főhivatalnokok, azok is erőszakosan jártak el adott esetekben, dühösen, indulatosan hoztak döntéseket. Ismerünk egy ilyen történetet, hogy valaki a utcára kirakta a butorait, és azok ottan keleténél hosszabb ideig ott maradtak az utcán, ezt észrevette a Edilis Curulis, aki Rómának hát a utcáinak a rendjére is ügyelte, mint a piacoknak is a felügyelője
3: volt. Közteresek ki,
0: és ezen ő fölháborodott, és megparancsolta, hogy törjék össze ezeket a butorokat. Adok, lehet, hogy azért értékes butorok voltak. Az föl sem merülhetett, hogy az Edilis Curulis egy kártérítést fizessen, ez ugye benne volt a, hogy is mondjam, az ő hát jogköreiben, hogy hát akkor erőszakot is alkalmazhat, és amikor a piacon nem stimmelt valami, akkor nem csak a hamis súlyokat törette össze, esetleg még egyéb dolgokat is ott erőszakkal rendezett, tehát egy nagyon kemény hát fellépés volt jellemző a császárkorban is egyébként ez volt a helyzet. Van egy ilyen történetem, ami persze most itt nem is az erőszakosságot mutatja, csak inkább ennek a történetnek a lényege nem az erőszakosság, de ez is benne van, hogy egy róma, nem tudom melyik császárt meghívott egy arisztokrata egy lakomára, és ott valami olyasmi történt, ami a császárnak nem tetszett, a császár megharagudott, jogosan haragudott, mert nem akar a történet elmesélni, és megparancsolta, hogy rendben van, akkor ebben a házban összesen ilyen finom mívű poharakat törjék össze. Volt oka rá egyébként a császárnak, nem akar, csak jelzem, hogy a jogállam, ugye itt a rómaiakra nagyon szívesen visszavezettünk, ugye ez a Peter Stein professzor hangsúlyozza többek között, hogy a rulávló, ugye azt, ami a rómaiaktól származik, a jognak uralkodni, aki az állam minden négyzetméterén, most egy kicsit anakronisztikus területmértéket használva, a jognak kell uralkodni. Azért ez nem egészen így volt. Tehát a köztársasági korban is, meg a császárkorban is azért a állami hatalomnak a birtokosai adott esetben, hogyha fölháborodtak, akkor erőszakosan léptek föl. Persze nem végeztettek általában ki jogtalanul embereket, de ilyesmi is előfordult. Úgyhogy...
2: Meg a pártoskodás is, tehát hogy hát azért persze, az is jellemző persze, volt, persze, nem? Tehát, hogy nagyon erőszakosan intéztek a politikai ellenfeleikkel is erőszakosak voltak.
0: Igen, hát a leghírhettebbek a proskripciók, ugye a politikai ellenfeleknek egy ilyen névsorba való összeállításokat gyilkolták, hát ugye itt a jognak és hát a jogtalanságnak lényegében határán mozgunk, ugye a szulai proszkripciókra, hogyha gondolunk, hogy a szula az diktátor volt, tehát sok minden bele lehetett magyarázni a diktátori hatalmat. Tehát tulajdonképpen valóban az erőszak az állami szférában is jelen volt, de azért én azt gondolom, hogy tényleg nem lehet sommás hát képet alkotni, tehát ez a rulávló is, ez a jognak az uralma is azért más oldalról jelen volt. Ugye az Edward Gibbon, ugye a 18. század hát második felében hát működött, egy angol történésznek nagyon híres ez a könyve, a The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, tehát a római birodalomnak a hanyatlása és a bukásáról szó, 4 kötetes ugye könyve, amelyben hát ő kimondja, hogy hát azért a császár kornak a korai szakasza az volt az egész emberi történelemnek, az emberiség egész történelemnek a legboldogabb korszak, amikor a legtöbb ember jólétben élt, békében élt, a Pax Romana volt, a római légiók ugye biztosították 3 kontinensen azt, hogy hát béke legyen, rend legyen, tehát azért nem valami zűrzavaros, ilyen kaotikus birodalomként.
2: Szóval mindennapoknak nem volt része az erőszak, tehát azért nem úgy nézett ki a római politika, hogy a mindennapoknak része lett volna az erőszak, gondolom ezt akarod ezzel mondani, tehát hogy azért ezzel szembeáll az, hogy van egy képünk arról, hogy a politikusok mi mindent képesek voltak egymással megcsinálni, de közben azért általában véve a római birodalomban pedig
0: hát ugye, hogyha újságokat...
1: Erre akartam kérdezni, hogy ezt ilyen 21. századi fogalmakkal ezt nevezhetnénk akár rendpárti diktatúrának is?
0: Tulajdonképpen akár igen. Tehát ugye Augustus császár ugye azzal büszkélkedett, hogy helyreállította a köztársaságot, és visszaadta ugye a állami főhatalmat a szenátusnak és a római népnek a kezébe, és ő a továbbiakban már csak, mint a köztársaság első polgára tekintélyével támogatja a magisztrátusoknak, mint a konzuloknak a munkát, valójában pedig az állami hatalmat kisajátította, az állami bevételeket, jövedelmeket is kisajátította, újraelosztotta, stb.
3: Szerencsére ez nem ismerős sehonnan, tehát nem hallottunk.
0: Ezt is mondhatjuk, de ezzel együtt tulajdonképpen tényleg nagyon szép korszaka volt az emberi történelmek, nem tudom, ez az abszolút megfogalmazás, amit a Gibbon alkalmaz, az mennyire hát védhető, de valóban ilyen sokáig, ilyen nagy területen, ilyen sok ember viszonylagos jólétben, biztonságban, békében éljen, ez tényleg nem nagyon sokszor volt az emberi történelem, a történelem folyamán.
3: Ha már Gibbont emlegetjük, Montesquieu-nek is van egy műve ugye a rómaiak bukásáról, hogy így fogalmazza. Igen. És abban viszont valami másról ír, hogy a köztársasági erények eltűntek pont arra az időszakra, amikor hát a Gibbon igen, ilyen pozitív bizony, módon bizony. Hivatkozik. Igen. Erről mi a véleményed?
0: Igen, a rómaiak nagysága Montesquieu és hanyatlása.
3: Igen. Montesquieu és Gibbon összehasonlítása.
0: Munka, ugye most az jut eszembe ebből a munkából, hogy Montesquieu fájlalta azt, hogy már a köztársasági kor végén is mindenféle jött-mentek, ugye?
3: Igen, jöttek ezek így be, és akkor így beépültek a hadseregbe.
2: Montesquieu is ráfogta a migránsokra.
0: Mindenféle jött-mentek voltak többségben, és ezek a régi római erények, ugye már olyan kevés volt a igazi régi római, hogy hát ezek már lehanyatlottak.
3: Meg már nem ezek a szarvától álltak föl harcolni, aztán mentek haza, hanem hogy volt jöttek ezek a zsoldosok, meg minden.
0: Igen, meg az elpuhulásnak a problémája, a dekadencia, ugye mind belejátszik ebbe, valóban. Montesquieu ezt egy ilyen pessimistában ítélte meg ezt a történetet, mint Gibbon. Igen, pedig hát azért ők úgy nagyjából kortársak voltak, ugye.
3: Igen.
0: Montesquieu egy kicsit talán korábban ért. Igen.
3: Amit ebben egy picit ki szeretném volna ugratni, ez az erények szerepe. Hogyan...
2: Helyben vagyunk itt.
3: Hogyan lehetne a...
2: Balázs elérkezett a kedvenc témájához, az erényekhez.
3: Nincs túl sok időnk, de te hogyan látod? Tehát, hogy milyen...
2: És még majd a populizmusról is beszéljünk már 2 szót.
3: Innen akarok. Tehát, hogy milyen típusú erények dominálták így ezt a mi általunk vélt klasszikus ilyen római gondolkodást, ezt a patricius hagyományt.
0: Hát ugye a pietász tulajdonképpen, amit nem kegyességnek helyes fordítani, hanem az embertársaink iránti kötelesség vagy kötelezettség érzetünk, tehát tulajdonképpen a jámborságnak egy olyan érted, a jámborságnak is lehet folytani, de nem ilyen nem passzív, vagy nem tudom én milyen alávetésben megnyilvánul jámborság, hanem hogy nagyon komolyan veszem azt, hogy nekem mi a feladatom, és aszerint járok el, és tisztelem a normákat, tehát a normakövetés tulajdonképpen, hogyha mi jogászok vagyunk, ezt ki lehet emelni, Éneásznak volt ugye
3: Hát Didót ugye ez a pietász hódította meg, emlékeim szerint.
0: Hát, meg az Éneásznak a szépsége.
3: Szépsége, igen, de hogy az erkölcsi...
0: Ugye olyan fantasztikus szépséget bocsájtott rá, ami...
3: Igen, a külcsíny és a belbecs összhangja.
0: Igen.
2: Tehát ez valami fajta kötelességtudat? Tehát most csak az jutott eszembe, ha van egy, csak az a baj, hogy nem fog eszembe jutni ennek a német írónak, magyar származású német írónak, aki Amerikáról írt a 30-as év, 20-as, 30-as években, Németországban rendkívül népszerű volt, ilyen úti könyveket írt Amerikáról. És azt jó, ez a service, ő is ezt mondja, hogy az amerikaiakat mennyire áthatja ez a kötelességtudat, hogy Amerika attól vált nagyjá, hogy mennyire erős benne az amerikaiakban a kötelességtudat. Most hirtelen ez jutott eszembe,
0: igen,
2: hogy ez mennyire...
0: Volt valami, hogy is mondjam, valami görcsösségig menő kötelességtudat, ugye ezt a római, meg a görög vallás összevetése során is kiszokták emelni, hogy a görög vallás az ilyen felszólt örömnek a vallása, és a római vallás az pedig a szorongásnak a vallása. Tehát ebben a régi, ugye, hát rablókig, nem tudom, csavargókig, kalandorokig visszamenő eredetben, meg a ketrec, ugye a római jog az ő számukra. Ebben az is benne volt, hogy szorongtak és féltek egymástól is, idegenektől is féltek, nem voltak felszabadultak, nem voltak lezserek, hanem nagyon tühtigek voltak.
3: Remélem nem mondok nagy butasságot, de ugye a do ut des, hogy adjon mondás, az lényegében ezt fejezi ki.
0: A do ut des aztánképpen egy római jogi közmondás, nem tudom ennek az ősi eredete meddig vezethető vissza, a digesztában benne van egy Paulusi töredékben emlékezetem szerint, ami egyébként az istenekkel való viszonyra, hogy
3: igen, ez a kezdetben ez még a fász
0: hát
3: világába tartozott.
0: Majd neked egy, nem tudom én, fogadalmi követ, de akkor tényleg segítsél rajtam. Tehát az a
3: igen, mert a görögöknél, ugye Dionysos népénél ez elképzelhetetlen lett volna, hogy Apolló népénél, hogy majd én számon kérlek téged meg így.
0: Hát ilyen fogadalmi ajándékok, nem tudom, ilyen fajta dolgok léteztek a görögöknél, de nem volt ilyen üzleti jellege valószínűleg.
3: Igen, erre gondoltam.
0: A rómaiak mellettek ilyen nyersebben, mondhatni egy kicsit vadabb, primitívebb formában jelentkeztek a görögök, azért finomabb lelki alkatúak voltak.
2: Hát lehet, hogy nem lesz időnk a populizmus. Vagy még lehan időnk arra? Egészig beszélgethetünk egészig? Vagy abba kell hagyjunk 55-ig? Ránézek ide, Maxra, Boldarra nézek.
1: Tudjuk, aztán majd
2: meglátjuk. Meglátjuk, igen. Még egy utolsó kérdést.
3: Ha már a finom lelki alkatnál tartunk.
2: Egy utolsó kérdést. Rómában nagy szokása volt, szokás volt a nép közé pénzt szórni, játékokat szervezni neki, hízelegni a népnek. Tehát a populizmus, mint politikai magatartás, azt mondjuk, mert Rómában látható a legkifejlettebb formájában, nem igaz?
0: Így van, ugye ez a pénz szórása nép közé, azért azt ugye csinálták ugye különböző konzulok, meg egyéb ilyen állami főtisztségviselők, azért tegyük hozzá, hogy a saját pénzüket szórták.
3: Hát ez
0: nem
3: tényleg
0: az államnak a pénzét szórták.
2: Most, annak ez fontos különbség.
3: Mert elvesztettek közpénz jellegét, ugye?
0: Nem tudom, én gladiátori játékokat, meg egyéb ilyen mulatságokat rendeztek a népnek, azt is a saját pénzükből rendezték. Aztán később már az állami finanszírozás is ebbe bekapcsolódott, hogy a császárkorban nyilván a nagy állami fürdőket a császárok állami pénzekből építették. Ezeknél a fürdőknél azért azt képzeljük el, hogy oda ingyenes volt, ugye, azért voltak közfürdők és nem magánfürdők, mondta ingyenes a római polgár, oda ingyenesen bejárhatott, és azért voltak olyan hatalmasak ezek a fürdők, és azért volt olyan sok fürdő, hogy tényleg a római polgárok, ha nem is mindenki minden nap, de hogy nagyjából el tudjanak járni, fürdeni, ezek 10 000 négyzetméter nagyságrendű területen helyezkedtek el, mozaik padló, olyan márványszobrok, amiket ma ugye álmodozva nézegetünk, többségük ezeknek a híres szobroknak a római fürdőkben volt felállítva, tehát a Gellért fürdő az egy teljesen jelentéktelen kis vidéki fürdőnek számított a római birodalomban, számított volna, mert ott olyan kápázatos fürdők voltak, tehát ez is hozzátartozott a népnek a, hát hogy kegyeinek a kereséséhez, hogy a nép az a cirkuszban, színházban, amfiteátrumban szórakozóan, fürdőkben.
2: Ez azért olyan furcsa nekem, de közben egyébként nem a nép választotta a tisztségviselőket, tehát miért hízelektek neki, hogyha egyszer nem, mert ha már tudjuk, miért hízelegnek a népnek, azért hízelegnek neki, mert ő választja négy évente.
0: Mert ha 1 millió ember lakik Rómában, és adok ottan éhesek is unatkodnak, akkor azok elkezdenek ott mozgolódni, és azt a császárok nem akarták.
2: Ja, értem.
0: Úgyhogy edeket etették, ugye a pánemet szircenzész, hogy etették őket, szórakoztatták őket, ott a fürdőkben lebzseltek naphosszat, így senki nem akar, hogy nyilván forradalmat csinálni ilyen körülmények között. Tehát a Rómában ugye ilyen hát módon kényeztették a városi népet, a vidéken meg azért becsületesen dolgoztak egyébként.
2: És nem akartak
0: emberek
2: a vidékiek Rómába özönleni?
0: Hát nem tudtak oda özönleni, mert hát nem tudom megmondani, mi a válasz, hát igazából abban nem volt, abban olyan könnyű azért, hogy fölülni egy vonatra nem lehetett, ugye.
2: Értem.
0: Ilyen és akkor problémák is voltak. Igen.
2: Szóval a populizmus az imént származik, azt hiszem, hogy a populizmus legfejlettebb formájában Rómában láthatjuk.
3: Igen, ma is még csak karcolgatjuk ezt a fajta. Ezt,
2: de talán el fogunk érkezni erre a szintre egyszer. És akkor szerintem véget is ért az adásidőnk, még tudnánk beszélgetni erről arról, de nagyon köszönjük Földi Andrásnak, hogy itt volt nálunk.
0: Köszönöm a meghívást, élvezetet.
2: Ma a római politikai kultúráról beszélgettünk, 2 hét múlva újra találkozunk.
3: Reményeink szerint Körösényi András talán, igen, de ezt majd még egyeztetnünk kell vele, és a populizmus lesz akkor is a téma, egy finom átkötéssel.
2: Finom átkötéssel, de akkor már a modern populizmus. Akkor 2 hét múlva találkozunk, szervusztok, legyetek jók.
0: Szervusztok.

Magyaros Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

elrejtezem a füstölt szürkeségben. Igaz, követtem, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve vonszolódik, az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl, micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellopózni, a füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel, a tenger felé, ami titkos észak-nyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre!

あ、普通のやつだよ。Az időmet szeteiben, éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van, pillék lepik a neoncsövet a szobámban, ablakban állok, idül a magány, régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan, egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik, és ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül a telítődő ének.

0: Ultima realitas. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igazi énekesek. Sőt, néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal, barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Ha néha eszembe tódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgy is jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a Holtak szigete, az unalmas szörnyvilág. Mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam. Ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák. Ezek azok, amiktől a lelkem émelyek, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen értem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott, a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éjjel kertben voltam Thanatos zuholása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a két helyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg. A sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, csak a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök, a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött, csak az a csoda, ami elmúlt, ami egy percig maradik, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha, eónok múlva se teremti meg még egyszer a világot.
1: Eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél, e teljesedésből átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítő. De most elmosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem, a kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kedve. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését, nem tudta betemetni. Húztél.

Genuss minden időbe. Te szivárvány szemöldökű, napvilág lánya lángölű, Dárdának gyémánt köszörű, gyönyörű, te segíts engem. Te fülemülék pásztora, sugarak déli lantosa, legelső márvány palota, gyönyörűm, te segíts engem. Síralom völgyi datoja, festmények rejtett mosolya, templomon aranykupola, gyönyörűm, te segíts engem. Díjra korbácsolt versenyló, lázadásokban lobogó, csillag, dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem. Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréi harsona, gyönyörűm, te segíts engem. Béta sugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habját elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts engem.

önmagammal, ha küzdködök, gyönyörűm, te segíts engem. Jog, hogyha van, az én jogom. Enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom. Gyönyörűm, te segíts engem. Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vér s korom, galambok búgnak vállamon, gyönyörűm, ha segítsz engem. Verte.

Figyelem, figyelem! Figyelmeztetjük a szeretőket, ne mókázzanak jelképeikkel. Csintalanságuk haszontalan, jelenünktől idegen. Figyelem! Tekints le az érdekek zónáira. Ülnek ott hatalmas páncélmackók. Hasukban az apró szabványzacskók, mindben kereken 30 ezüst. Íjászaim, az eskü, ne hagyjuk abba havat, szelet, északi süvítést a világ ablakainak, a sötét lelkiismeret hártyáinak. Hajrá, az idegek havazzanak, tombolj te sörényes velem! Zúdítva zenét, a szkíta nyilak érsznyelvét az éter síkjairól, hol testvér a húrral a köröm, a szem és hűen szolgál a nyerek sisak, de a dű nyargaló fejedelem, barbár és tiszta akár a hó. Íme a leszakadó ezüst zene, a páncélszekrénybe nem zárható, vérre se váltható, vad havazás. Figyelem, figyelem! Felhívjuk a lakosok figyelmét, jelenkezzenek hómunkára. Harcra a hó bikái ellen, elállják már az utat, forognak, hidakon bömbölnek tereken. Vakítják a szemet is, karambol! Figyelem, figyelem! Itt maradunk magas hazánkban. Havazás fehér szívében, hallatlan örvénykerékben. Itt nem horkad be a halántét, határainknak vérnyoma nincs. Ide kergültünk kénytelenül, ezt megalkottuk eszményien. Itt hahotázunk a vérünk tábortüzénél, itt lerogyunk, ezüst arcunk fájt már a csókra, ezüst kezünk cédrus pohárra, kikalapált alakunk fájt már lenvirág ingért, s ideje jött, ideje a hömbölyödésnek, égő cukor és pörkölt dió aromájának, ideje jött húsunk mátvirág barlangjában a barbár ífeszülésnek, ríkatóan fehér havazásnak. Figyelem, figyelem! Felhívjuk a lakosok figyelmét, nemzeti kincsnek nevezett szkíta leleteinkből. Két alak, egy férfi, egy nő eltűnt már a havazás előtt. Ezüst az arcuk, ezüst a kezük, a hóvihar mozgó centrumából fővárosunk felett magasan halál biztos, hogy ők zengenek. Magas a jutalom is, azé lesz, aki lehozza őket a földre megkötözve, fegyver is használható. Figyelem, figyelem! Fegyver is használható!

csönd van, a lábsebb zizeg szélha járja. Fekszik a nádas hóba folytott cicomás ezret. Fölötte tépet ruca pihetétova repket, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bord danolászva itta a jó katona, végpoéta. Ráfeszült hit, hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek. S nézd, amik pengve, sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle, menj haza gyorsan, hívogatnak otthoni fények. Asszonyod teste, mint a tavasz, kivirul néked, tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmod ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekereket.

hallottad egy hírt a kis cserepesnek? A kis cserepesnek és Szent Margitának, Szent Margitán lakó juhász Veres Pálnak, és az ő fiának, jó Veres Jóskának, aki a koponyán 7 hajnalig ivott, 7 állónak táncolt, 7 báránt megevett, és egy álló 7-ig rejtőzött, aludott. Ettől az erei 7 emberre rúgott. 7 emberre rúgott altában ereje, 77-re, mikor rejtekiből ébredt. 7 szív bátorsága, az mind az övé volt. Élő Veres Jóska aludt, mint a meghót. Költötte az apja. Kelj fel, fiam Jóska! Szél fú az intárul, nagy fekete felleg, kerüli a nyájat, tenger, csikasz fíreg, valami ellenség, tatár vagy a file. Elserkent azt Jóska e szók hallatára, hanem neki fordult még nagyobb alvásra, még nagyobb rejtésre, még nagyobb húnyásra, fel nem kellett apja semmi hívására. Akkor ment az anyja, szülő édesanyja, néki az elgyövő nagy bajt, hogy elmondja. Költötte e szókkal, kelj fel, fiam Jóska! De csak félig kelt fel, visszaesett alva. Ment aztán a párja, a jegyes mátkája. Szél fú az intárul, nagy fekete felleg, kerüli a nyájat, tenger, csikasz fíreg, valami ellenség, tatár vagy a file. Kedvese szavára, a baj hallatára, Jóska fel is ugrott nyomban a lovára, kardját felemelve fennen fohászkodott, szaladt rá a pogány temirdek hadára. Hely, aki Isten vagy, lássad most vígemet, meghalok hazámír, szerelmes mátkámír, magyar nemzetemír, apámír, anyámír, tiszta jó nevemír, az én Krisztusomír. Így szavakat szólla, ösvényt vág mentibe, szekérutat nyitott vissza gyűvésibe, hanem akkor a lú kibukott alula, szívit dárda járta, fejét tatár nyíla, meghúlt a hazáír, úgy, ahogy azt mondta, apjáír, anyjáír, magyar nemzetünkír, hites mátkájáír, ami Krisztusunkír. Ide van temetve a Veres halomba. Vidd el, madár, vidd el levelemet, de nem igen messze, csak a tenger mellé. Apámnak, anyámnak tedd az ablakjára, ablakjáról vedd el, tedd az asztalára. Tudom, mindjárt kérdik, hogy vagyok, mint vagyok, tudjad megmondani, tatár rabja vagyok, földig vasba vagyok. Mert én úgy meguntam karcsú derekamon rabszíjat viselni, kezemen lábamon vasakot görgetni. Jobb lett lenne szívem, híredet, nevedet ne hallottam lenne, talán esztendőkvel többet éltem lenne. Szép fekete hajom meg sem őszült lenne, gyenge piros orcám meg sem hervadt lenne. Két fekete szemem, ki nem sírtam meg. Menj el, édes szolgám, tekintsd meg szép hazám, akarja tatárkán, csak hozz választ hozzám. Mondd meg szép Erdélynek, búba borult népnek, fő-fő vármegyéknek, a székely községnek, ha kérdik, mint vagyunk, mondd meg, rabok vagyunk, térdig vasban járunk, és csak sarcoltatunk, kezeink bilincsben, tömlöc fenekében vagyunk, nagyinségben, tatárok kezében. Megsarcoltam volna 20 000 tallérban, de az pogány tatár csak meg sem hallotta,
idegen országra hordoz szerfeszéllyel, sűrű számú pénzen át török kezében. 18 000-en vagyunk nagy inségben, tatárok kezében, szörnyű inségekben. 800-at hajtottak a vörös tengerre, mint ártatlanokat a veszedelemre. Kérjük szép Rákócit, mint kedves urunkat, szánja meg gyermekink, özvegy feleségünk. Tatár udvarában, hideg cellájában, sötét kamarában tartnak nagy rabságban. Elváltozott színünk, elhervadott orcánk, bélyesett két szemünk, mint az írott két szemünk. Lengyelország szélén egy aranyalmafa, alatta sétálgat két lovas katona, mind az fújdogálja, de keserű kenyér a katona kenyér, a kardjával szántja, vérrel boronálja, a kardjával szántja, vérrel boronálja. Legkeserűbb kenyér az idegen kenyér, kit kardjával szánt meg, vérrel boronál meg. Az egyik katona csak azt sóhajtozza, idegen az ég is, idegen a föld is. A másik katona csak azt sóhajtozza,

Az egyik katona erre elindul, a másik katona arra elindul. Kövecses víz közepibe úgy feredik két görce. Oda mene egy nagy madár, révig csapa, mint egy tatár. Az egyiket elszenvedi, másikot onnat elűzi. Az es onnat felreppene, zöld erdőbe béreppene, de nem száll a szép zöld ágra,

0: pasado siento que sueña conmigo.
1: Kemény a vád, nemes volt. Higgyed el, tudunk mi ennél többet is, ha kell. Tudjuk viselni, mit a sors reánk néz. Tudunk harcolni Istenért, hazáért. Áldozni életet, ontani rémet egy asszonyért. Egy álomért, valamiért, ami elérhetetlen. Tudunk szeretni, tűrni szárnyszegetten. Panasz keserve, kín, elfolytva állni, meg nem nyomni, történjék akármi! Szenvedni némán, és hinni mégis, hogy kiderül a legsötétebb kék is. Reján köszönt a békítő kívánc.
0: Ez minden?
1: Tudunk nem csak beszélni, elnévulni is. Elmondanom, ha tiltott, hogy mit érzek, hallgatok inkább, és titokban vérzek.
0: Ki bűne, hogy szeret? Ki biztos, hogy fényt, éltető hevet keresni ott, hol úr a búg sötétségét akar? Jártál utánam, meg se lát. Támoda nem volt egy tekintetem se, nem tudtam azt se, vagy-e, és ki vagy? Vak szenvedélyed maga szülte csak, hogy rád nehezedett a bal szerencse, s ráhúj szívedre a fekete fátyol. Te vagy a bűnös, engem hát ne vádolj.
1: Vádolni nem, csupán szeretni merlek. Való igaz, a bűnös én vagyok, s nagy bánatom azóta még nagyobb, mióta vélet szemtül szembe állok, s tudom, örökre elveszítlek ismét. Hát csak azért mutattad szép személyed, hogy fukarul azonnal visszavedd. Szájad piros pecsétjét, éj szemed tüzét, ne lássam többé. Mondd, hogy éljek hangod vigasztaló zenéje nélkül? Hogyha jönnél hozzám, feleség.
0: Nem. Mondjam újra, nem kell senki, senki se tette már, hogy ott.

verseknak nézve. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékéltünk a mindennapi halál. Te fáradtan jössz a kertből. Palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője, völgyi falvak szegény népét. Tarka kendős pórleányok vettek körül a virágok. Jer szép várúrnő, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az ég. Jer, kigyúl királyi cellánk. Kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen full koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány prücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villany ég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áramlázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeim, s a hegy, mely István király óta szomor. Fény! Ó, mi rég szomjaz rá bús telepén! Fény! És több fényt! És mindig több fényt! Ne maradjon egy homályos zug a földön! Gyújjanak ki plánétánknak útjai és rétjei! Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes repülőgép szelje át a vak eget! Fényt, ó, tiszta fényt! Ne kelljen pöttykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint e prücskök búsan, félig nyílt ajtóknál, a fények küszöbjein. Fényt, és fényt! Mármint a néró fáklyái, magunk is égnénk, csak hogy fény legyen! Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint mi, e petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy szál deszkán úszna sötét tenger fölött, mely minden percben összecsak. Vigyázz! Jól fogódzunk, édes, el ne ereszd bánni. Messze vak rakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon

Babics Mihály, Verses nap. Esztergom, Előhegy, 1932 nyarán. Naplót írni. Akkor írtam naplót, mikor gyermek voltam, s napjaim simán gurultak, mint a fűzni való gyöngyök. Jaj, egy élet is kevés már, és egy nap is sok nekem. Én már csak az órák képét festegetem, mint a piktor, aki ugyanazt a tájat reggel, délben, délután és este újra s újra festi, fények játékát tanulja. Én is óráról órára, ahogy jön és megy a felhő, lelki fényeim játékát festegetem újra s újra, fények és árnyak játékát, amik jönnek és eltűnnek. De versem, mint fénysugár, a távol űrbe viszi őket, a jövőbe, mint a fénysugár a tájképét az űrbe, ahol él és száll örökké az Isten szemébe nyúlva. Reggeli 6 óra. Nem zene még, nem zene még ez. Még csak hangolnak a zenészek. Most apad az álmok vize. Kenderice, vészek csippen, rigócska rikkan, vagy kakuk zeng föl innen-onnan, emberi hangon, mint egy titok, amit a morc éj elhallgatott, de már nem állja, és kibudjan itt is, ott is a pokorban. Nem zene még ez, nem zene. A hajnali óra üt. Hét óra. S én hallgatom ködből, mint a vak, hogy múlnak a hajnali órák. Életem órái múlanak. Folyton rövidülő életem órái múlanak zengve. Ércesen múlnak ők, öblösen. Zengés, de nem zene még ez, nem. Azt az órát én meg nem érem. Zenétlenül így kell végeznem. Ott kün tyúk kárál, szarka csörök. Ki a vendég, akire várjak? Az ablakon egy dongó nyöszörök. S mi emberi hangon szól a kakuk, mintha önmagát csúfolná. S a szél is kezdi már. Zúg. 8:30 közt. Itt a legnagyobb átok a szél. Ilyenkor kezdi, s csak este ül el. Mit álmodtál, kedvesem? Fülemüle is szólhatott az éjjel. Mi nem hallottuk. Mi aludtunk mélyen, mi már hiszen falusiak vagyunk. Falusi gond űz minket, most vakolnak a kőművesek, villanyég ma holnap, s olaj nem fogja kormozni falunk. Fülemülével nem gondol a gazda, terrászokat rakadtam sárba gazba. Mint felvigyázó botos Babilón, rabok nyüzsgését, vagy a polinézi gyarmatos néger szolgáit, ha nézi, úgy állok fönn a lépcsőfordulón sárga kalapban, s óra hosszat nézem a munkát. Pedig sem évem, se pénzem kis gyarmatunk álmára nincs elég. Mi hátéken? Sem úr, sem úrnál dicsőebb munkás nem vagyok. Csak úgy nézem őket, ahogy hallgatjuk a fülemülét. Később. De nem fülemüle muzsikál,
hanem a szél zakatol, mint hogyha hosszú táviratot kopognának valahol. Kopog, fűrészel, von, csikorog, dróttalan morzejelek, érthetetlen s végérhetetlen sziszegés a mezők felett s dombokon át, idegesítő üzenet egy idegen vidékről. Valahol lehűlt a levegő hirtelen, s mert egyetlen életbe kötve e földön száz távoli táj, ami egyik oldalon történt, az a másik tájon is fáj. Elbúvok a forró nyárban, egy kis hegyen búvok elén, de búhatnék vadpreriken vagy rejtek völgyek ölén, a világtól nincs föld elzárva. Rám kopog, megcibál, utánam nyújtja hideg kezét, egy szomszédé. Már tízre jár. Hozzák a postát, nem a postás, mert ide föl se jön a postás, hanem a kis cseléd Mariska. Piros szatyrával ő a posta. Jön és jön, emelik a lépcsőt, hozzák felém híreit és őt. Kék, széles fodrú, könnyű szokna száll, terraszokról terraszokra. Jön, jön, naívul, mint a végzet, nem tudja, mit tart a kezében. Úgy jön újsággal és levéllel, mint Eolusz lánya a széllel. Mindig megdobbanak a látom, díszelek fűnök a világon. Ingadom, leng a ház, s nyugalmam hajlong, mint a levél az ágon. Délelő. Hajlong csak, ingi, remegj, te bűnös nyugalom. Mit álmodtál, kedves, kérdeztelek emiatt. Nekem mindig vádló, rossz álmaim vannak. Nem szégyene társam a nyugalomnak. Veszem a fűnyírót, s a fanyeső ollót. Megyek, hol a zsering, s vadgaz összetorlott. Ami munka hiány megfojtja a kertet, mint a gondolatok hálója a lelket. Jó volna írtani, munkában izzadni, emberi törvényt a vakbozótnak szabni. Ami Istentől van, rendetlen, vad dolog. Csak azt mondom rendnek, amit én rajzolok. Ó, gonosz természet, ellenséges világ, szakállas burjánzás, engedetlen csinák. Ó, irtó mámorom, ó, gyilkos gyönyöröm, kemény fonadékát vágom, ölöm, töröm. Megdől ollóm előtt a tüskés gyülevész, meginog és poshat kuszabogjakba vész. Vágom hatalomban, átforrósult hitben, a nap úgy néz rám, mint zsarnokra az Isten. Káblok, a szemem lehunyom, mi haszna? Nagyon is sokáig bámult már a gazba. S tudom, majd ha este elfújom a lámpát, szobám éjjében is füvet és torzsát lát. Ebéd után elpilledve tompán, benn ülünk a függönyös verandán. Kávé gőzöl, édes erős illat, és a pasziánszot rakja újjat. Csészénbe nézek, hol a cukornak nyomán apró szökőkutak fornak, s arcom visszanéz, mint bűvös körből egy fekete kerek jóstükörből. És a kártyák hullnak az asztalra, piros szívek, zöld levelek sorra, mint az ősznek piros és zöld gajja hull majd nem sokára az udvarra. Ó, mondd, hol a tükör? Hol a kártya, amely megjósolja és beváltja, hogy hány nyáron ülünk még mi itten, ilyen polgárilag és meghitten,
óciumban, ómód elhúzódva, és remegve, hogyha jön a posta. Így múlanak életem órái, kártyaejtő ujjaidra várni, míg kislányunk hintáz lenn a kertben, eltűnik az egyik másodpercben, majd fölbukkan újra, mintha szállna, karjait, mint szárnyakat kitárva. Fél három. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? A délután oly fülleteg. Pihenni próbálsz, nem lehet. Olvasni próbálsz, halk potom fátyol szárny csikland orrodon, majd hirtelen fülön kotor egy rebbenő kis légsodor. Ezerszer hessentett tovább, ezerszer visszaszáll reád, mint kínos emlék, pici vád, mely nyugtott egy percig se hágy. Pici, mint kis új körmötök, s eleven, mint az ördögök, s puha, mint száraz puha csöpp, melyel a világ arcba köp. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? Vagy ölnél ezreket, hogy megvéd bús kényelmedet? Menj ki, ahol a szabad ég lesz szobád, kisebb nem elég, hogy megférj, és békibe légy a léggyel, és veled a légy. 4 óra felé. Zeng, placsog a szélben a vitorlaponyva. A pallér a beton lágy húsát paskolja. Csügget szemmel kérdez az üres délután. Mit csinálsz most, gazda? Mögi bükálsz újra sután, avagy veszed újból a fűnyírót? Nincsen egyéb dolgod? Más kert, amit munkálj? Más gaz, mint a szegény füvek, amit gyomlálj? Szólogatom magam, mint aki poéta. Nyílt írógépemen leüllepszik a por. Nem furcsa-e, kedves, így idehúzódva élni, stán egy kicsit táblabíró módra, egy írógéppel, mint tört vitéz egy rokkant gépfegyverrel, aki elmaradt egy dombon, s messze látja, hogy a barbár ellenerő mindent befon, nincs jog, s a kuszára görbet igazságtalanság fölveri a völgyet. Ó, halálos dudva, hol a szivós indás lombok poshat árnya alatt, az isteni igazság beteg lesz, s nem bír lélegzeni. Az az igazság is, aki bennem lakott. Így fult ki, s hult ki a kis házba, mely mintha nem is tér, de idő távolában ringna egy tűnt, naív század hét szilvafája közt. 5-től 6-ig. Úgy érzem, mint aki tisztásra menekül, mindenfelé erdők, szörnyek veszik körül. Küzdött ellenük, de most attól is fél, ha egy levél a szélben lába elé röpül. Nincs erdő köröttem. Állok zöld domb ormán, nagy folyó, kisváros szeliden néz föl rám. S már a szél is megáll, hirtelen elhallgat, mint a ventilátor, amit lecsavarnak. Alig olykor-olykor egy ágyuhang dörgül, katona gyakorlat moraja a völgyből. Folyón innen és túl két kis szomszédország labdázza fülembe a jövendő. S már a pallér szediszer számács hazatér, messze tütül egy gyár, a munka véget ér.
de a csúvás bomba egész éjjel dörög. S a gyanú virraszt az alulvilág fölött. Nyolc óra. Nézd, tologatja festett kulisszáit az este. Gicses alkonyat. Pátosszal, tragikussan, színpadról lecsusszon a vén színész a nap. A házfal rózsaszín már, űrdiófánk ír rá idegen betűket. Mint Belshazzárnak ódon falára, mozi módon égi vetület. Bazilika gömbje keresztjét zord ökölbe szorítva emeli. Zorda nyújtja a béke jelét a bajós égbe, mely vérrel hult tel. Vérét fölitatják a szürkületi vatták. Árnyék elborít. Bezárul a diófa, leveleivel óva magányát, oszlopba, háztetőbe, koppanva, beütődve, bőregér csapát. Gyertyalobban égni, s száz pille összevéti az életet s halált. S száz kandiszemerláng pislog egyszerre fel ránk, a város köztük-e fölébredt csillagos földi égnek tejútja, a Duna. Kilenc után. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékültünk a mindennapi halállal. Te fáradtan jössz a kertből, palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője völgyi falvak szegény népét. Tarkakendős pórleányok vettek körül a virágok. Jel szép várúrnőm, halk léptű tollas szerecsen szolgáink, leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az égnek. Gyere, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány plücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villany ég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áram lázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeink, és e hegy, mely István király óta szomor. Fényt, ó, mi rég szomjaz rá bús telepünk. Fényt, és több fényt, és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki planétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes röpülőgép szelje át a bakeget. Fényt, ó, tiszta fényt! Ne kelljen pötykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint a prücskök, búsan, félig nyílt ajtóknál a fények küszöbjein. Fényt és fényt! Mármint a Néró fákjái magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint milyen petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy száldeszkán úszna a sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz,
jól fogózzunk, édes. El ne erezd vállamat. Messze vadrakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon bebecsap.

0: Kell takaró.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó. Jó.
0: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
0: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: szeret?
1: Igen.
0: Miért?
1: Mit miért?
0: Miért szeret?
1: Nem tudom, csak. Nagyon szép vagy.
0: Csak azért szeret?
1: Nem, nem csak azért.
0: Hát még miért?
1: Ne kezd már megint. Ugyanazért, amiért tegnap, meg tavaly előtt, meg azelőtt, azelőtt.
0: Mondd el még egyszer, miért szeret?
1: Mindenért, mert szép is vagy, meg okos vagy, meg jó vagy, meg előzékeny vagy, meg aranyos vagy,
0: és
1: meg kedves.
0: És ha majd öreg leszek, és rossz kedvű, és csúnya.
1: Te sohasem leszel csúnya.
0: Szóval csak azért szeretsz, mert szép vagyok.
1: Jaj, ne.
0: Ha öreg leszek, akkor már nem fogsz szeretni?
1: Dehogy nem, akkor is.
0: Nem, akkor nem fogsz szeretni.
1: Te döntöd el, hogy én kit fogok szeretni, ha öreg leszel?
0: Igen. Ha öreg leszek, nem kellek már neked. Sajnálni fogsz. Tudom, hogy csak azért szeretsz, mert szép vagyok. Vald be!
1: Nem, nem azért szeretlek.
0: Miért? Nem vagyok elég szép?
1: Hagyd már abba, gyönyörű vagy, de nem azért szeretlek.
0: Akkor miért?
1: Elmondtam már százszor, ne kérdezz már mindig. Ilyet csak frusztrált kis csajok kérdeznek dugás előtt, vagy után, vagy helyett.
0: Aha. Szóval én egy frusztrált kis csaj vagyok szerinted.
1: Nem, szerinted vagy az. Én inkább érdekesnek talállak, meg szépnek. Érdekesnek. És kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen leszel öregen.
0: Na, azt biztos nem játsszuk el most.
1: Minden lehetséges módon megnézlek. Nagyon elszánt vagyok. Rajtam múlik, hogy milyen leszel.
0: Ne érdekeljen. Elég, ha én tudom, milyen vagyok.
1: Én tudom, milyen lehetsz.

0: Jó. Ez itt a folyó. Ott az arcunk a vízben. Látod?
1: Igen, látlak. Szép vagy.
0: Állítólag, ha valamiből túl sok jut az embernek, azt szerényen el kell rejteni. Különben nagyon ránéznek. Szemmel verik, így mondják. Például, ha nagyon szép gyereket szülsz, azt nem szabad mutogatni, dicsekedni vele, mert valaki úgy rácsodálkozhat, vagy annyira elkívánja a szépségét, hogy megbetegszik a kisbaba. Lehet, hogy Narcisz is ezért lett oda.
1: Szemmel verték a nimfák.
0: Nem, hanem ő, saját magát. Meglátta magát a folyóban. Lehet, hogy fel se ismerte. Tyű, a mindenit. De jó pasi ez. Gondolta, és vitte volna magával. Nyúlt utána bele a vízbe, de kifolyt a keze közül. Nyúlt utána még egyszer. Semmi. A nagy küzdésben, hogy elkapja végre saját magát, volt ideje töprengeni szerintem, és ettől csúszott szét. Lehet, hogy nem is az önimádatba halt bele, hanem kinyírta magát, mert megzakkant a gondolkodástól, hogy ki is ő valójában.
1: Gyönyörű vagy.
0: Ej, de szép szomorú arcom van, gondolta magáról. Bárcsak lenne még valaki. Hozzám hasonló. Nem lennék ennyire egyedül. És felmerült benne a halál gondolata.
1: Ha az ember sokáig egyedül van, felmerül benne a halál gondolata.
0: Elképzelem, térdelünk egymás mellett, sokan az Eufrátesz, meg a Nílus, meg a Duna partján. Egy fiú, egy lány, egy fiú, egy lány, egy fiú, egy lány. Nézegetjük az arcunkat. Olyan szép legyél, mint én. Olyan szép legyen a szemed, mint az enyém. Karcsú a nyakad, mint az enyém. És így tovább felsorolunk mindenfélét, amit saját magunkban szeretünk.
1: Milyen édes vagy könnyes szemmel.
0: Mikor ölel már meg valaki?
1: Ölelnélek. Ha hagynád, nem unod még? Mert én már fáradok. Nem nézegetem magamat tovább, inkább téged nézlek. Minden reggel felébredéskor rád gondolok. Az állandó hisztikre, anyafogásra, az elégedetlenségre, a kifogásokra. A hajadra, a szemedre, a cicidre. És akkor feláll a farkam. Ebből tudom, hogy még élek.
0: Most még ne.
1: De hát azt mondtad, hogy a folyóparton.
0: Nem. Nem most. Majd. Időt kérek, illetve nem tudom. Még nem döntöttem el, hogy hogy legyen.
1: De te mondtad, azt mondtad, azt ígérted, hogy szerelmeskedünk a folyóparton.
0: Én nem ígértem semmit. Én biztos nem ígértem semmit. Arra emlékeznék, rohadtul utálok ígérgetni, úgyhogy tuti, hogy én semmit sem ígértem neked.
1: Tessék, és évek óta ez megy. Mindig ez megy. Egy lépés előre, kettő hátra. Először azt mondod, hogy igen, aztán persze nem. Azt kéred, hogy szeresselek. És megsértülsz, hogyha hozzád érek. Haragszol rám olyanért, amit el sem követtem. Amit más követett el, azért is rám haragszol. Megkötözöl. Illegeted, billegeted magadat. Rázogatod a hajad ide-oda. Mindenhol ott hagyod az illatodat. Ez nem ígéret? Folyton boldogabb akarsz lenni. Boldog. Boldog. Buldog. Na az vagyok én. Egy bazi nagy, boldogtalan buldog vagyok. Akkor tessék, itt vagyok. Boldogtalan buldogként. Lementem kutyába. Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Tessék engem szeretni. Itt vagyok a boldogtalan buldogként.
0: Állj már fel. Bolond vagy? Mindenből viccet csinálsz.
1: Igen. Te viszont mindig mindent eltúlzol.

0: mellét, mert a szilikon betokosodott. Azt mondta, így kell kilazítani. Ha te simogatsz, én szép vagyok. Hibátlan. Anyám kedvenc története rólam, ezt mindenhol elmeséli, hogy nagyon édes voltam kisránykoromban. Egyszer bujócskán ellegugoltam a szoba közepén, összeszorított szájjal, behunyt szemmel, és még a fülemet is befogtam. Azt hittem, így nem láthat senki.
1: Bujócskázol?
0: Hibátlannak akarom magamat.
1: Össze kéne végre szedned a bátorságodat.
0: Lakott a szomszédunkban egy feltűnően szép arcú, jól öltözött, kikent kifent nyomorék lány. Gírbe-gurba volt a gerince, nehezen mozgott. De botot nem használt, inkább csak úgy kapaszkodott mindenbe, amibe tudott. Mindig vörösre rúzsozta a száját. Állandóan mosolygott, mint a szép nők, hát ha valaki őt figyeli. De a legjobban a hosszú haját utáltam, ahogy fésülgette. Feltűnően, büszkén. Ha én a tükörben nézek, a hibákat látom a testemen, ez meg nem veszi észre, hogy nyomorék.
1: Húzd ki magad, ne hülyéskedj, nem akarlak ilyennek látni.
0: Pedig, ha nem figyelek magamra, ez vagyok.

velem, obzu mámor bežego szívemem, úgy hiszem, hogy ez a nagy szerelem. A fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin,

0: Neked milyen az apád?
1: Meghalt.
0: De milyen volt?
1: Hát, szemüveges. Van róluk egy képem, anyám, apám összeülelkezve.

0: Anyám kezébe virágcsokor, apám fején szemüveg, mosolyognak mind a ketten. Esküvői kép úgy néz neki, mint egy hollywoodi álompár. Angelina és Brad. Pedig az apám az kultúros volt, az anyám meg a cupi Jenő titkárnője.
1: Szóval szépek voltak?
0: Ja, szépek most is.
1: És miket csináltak?
0: Hát az apám kultúros volt, az anyám meg a cupi Jenő titkárnője.
1: De nem, nem úgy. Az érdekel, hogy miket csináltak, hogy hogy éltek?
0: Normálisan. Nem tudom, egész nap dolgoztak, este meg römisztek.
1: Römisztek?
0: Ja.
1: Miért?
0: Mert volt két gyerekük azért. Römi. Négy személyes játék. Kártya. Francia kártya. Jó játék, nem ismered?
1: Nem. Nem tudom, hogy kell játszani a családdal.
0: Volt olyan, hogy mi már tesóma rég kidőltünk, ők meg hajnalokig folytatták, úgy belemerültek.
1: Engem is megtanítasz römizni?
0: Kizár dolog.
1: No.
0: Na jó. Figyelj, a lényeg az, hogy megtanult a kombinációkat. Az volt, hogy ha én voltam az osztó, akkor mindig apának osztottam. Először, mert ő ült mellettem jobbra. Neki 15-öt kellett osztani. Ez a játék további szempontjából majd fontos lett. Aztán utána anyának 14-et, tesómnak 14-et, meg magamnak is 14-et.
1: Csodálatos családod lehetett.
0: Apának azért kellett 15-öt osztani, mert úgy indított a kört, hogy dobott
1: minden
0: egy napot.
1: Minden nap együtt játszott a család.
0: Utána, hogyha anya akarta, ezt felvehette.
1: És nagyon szerettétek egymást.
0: De csak azért, hogy aztán utána rögtön lepakoljon.
1: És szerelmesek voltak egymásba.
0: Igazából, hogyha tudod a kombinációt.
1: Szerelmesek voltak egymásba?
0: Mi?
1: Szerelmesek voltak egymásba?
0: Már hogy anyám meg apám? Ja, gondolom. Volt olyan, hogy este arra ébredtünk a tesómmal, hogy ezek összeül elkezdve táncolnak a nappaliba. Úgy öltött a zene, hogy felébredtünk, viccesek voltak.
1: Csodálatos család?
0: Hát azért, mert néha befröccsöztek, aztán táncoltak a nappaliba, attól még nem voltak csodálatosak. Szerintem ilyen egy átlagos család.
1: Én ilyet szeretnék. Volt régebben egy reklámfilm a tévében. Mosolygós barnahajú csaj főzi a kávét. A finom illat elárasztja az egész lakást. A férje megérzi, felébred. Felül az ágyban, még csukva a szeme, nyújtózik egy jó nagyot, és sóhajt. Elmosolyodik, a kávé illatától felderül az arca. Kinyitja a szemét, odarohan a lányhoz, hátulról megöleli, közben a két kisgyerekük is odafut, és egymást ölelik mind a négyen.
0: Atya úristen!
1: Én pont ilyen családot akarok.
0: Babácska.
1: És olyan szép akarok lenni én is 40 évesen, mint az a mosolygós, barnahajú csaj.
0: Babácska, figyelj, az egy tévéreklám. A tévéreklámokban 25 évesek játsszák a mosolygós, barnahajú 40-es nőket, ezt mindenki tudja.
1: Jaj, ne fárasz már, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy ilyen családot szeretnék.
0: De babácska, figyelj, az egy tévéreklám. Egyébként meg minek rohan oda a két gyerek? Azok is kávéznak reggel, vagy mi?
1: Nem, nem a kávé miatt, az anyjuknak, apjuknak örülnek annyira, azért szaladtak oda.
0: Ja.
1: Most ezzel meg mi bajod?
0: Babács, baba, figyelj, az egy tévéreklám volt.
1: Nekem nem. Nekem az a jövőkép volt.
0: Olyan vagy, mint egy gyerek.

dolgozó ki már az ország, a föld a gyára kép. Az élet színvonalat tükrözi a rendes öltözés. Egy új állami szabadságot keres fel te hát, ott készülnek csak

ünnepnapokon egy gyerekkel velem. Szőke, kékszemű, jószagú. Nézi, hogy milyen másnapos vagyok, és csóválja a fejét. Nem tudja befogni, folyton csacsog. Mit csacsog? Visítozik. Olyan jó kedve van. Velem jön a munkába, és fogja a kezem. Éjjel a kocsmában is ott van. A hotelek teraszán, kávézókban ül mellettem, figyeli az arcom. Két ital után szól, hogy ne igyak sokat. És ott van a rám törő haragnál, a verekedéseknél megfogja a kezem. Szudáni kurvák mocskos ágyában szól, hogy húzzak fel gumit. Itt vagyok, mondja. Itt vagyok. Amilyen szaros, olyan fenyegető. Csak áll és néz, és azt mondja, ugye tudod, hogy itt vagyok? Ilyenkor próbálom magam összekapni. Keveset iszom. Nem mutatom be neki például, hogy hajnalban a legszebb véreset az eladott családapák hányják. Korán megyek haza. Ha velem van, a lakást kitakarítom, felszedem a szemetet. Ha találok tisztát, lepedőt cserélek, mert csak tiszta ágy szélére ül. Együtt fekszünk le, a kezünk összeér. Reménykedem, hogy holnapig marad. Álmomban nevet a kis szaros. Vigyázz rám, és nem hagy el. Az angyal.

amikor a moziba én figyelem a forrókbai táncokat, ez az a moziregény, amiben én vagyok csupán az áldozat, mikor a derek a mond, bizsereg a rumbakubai ritmusa, bizsereg a szívem is. Szerelem iránt van pokoli gusztusa, tüzel a szám az egész alakon, s ezen a rém szomorú alapon, bukom el én az erény mezején, noha még tagadom, dom, dom. Engem a rumba döntöget, rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba

A kislányomnak van egy komplett zenekari készlete, cintányér, dob, gitár, furúja, mikrofon. Zenélni fogunk, mondja. Én melyik hangszeren játszom, kérdezem. Egyiken sem. Mindenki ő. Egy személyes zenekar. Azért jó az egy személyes zenekar anya, mert így egymás után mindig csak te következel. Bűvész is volt, újjong a fiam, magyaráz, mutogat, csatakos, lucskos, kócos. Az arca kipirult, a gatyája lóg, a nadrágszárát letaposta. Nem is köszönt, beront a lakásba, mondja, mindent el akar mesélni azonnal a szülinapi partiról. A húga kilöki a WC ajtót, éppen pisilt. Volt varázsló, tényleg? Volt igazi varázsló? Aha, és az egyik lány majdnem szétfűrészelte, de az utolsó pillanatban kiderült, hogy otthon felejtette a fűrészét. Királylányok és varázslók. Ez a leosztás nálunk. Esetleg bűvészek. Ha túl közel vagyok a valósághoz, kicsúszik a lábam alól a talaj, nem tudom, merre van az előre. Jobb hazudozni össze-vissza, mint régen, ha naplóírásról volt szó. Nem akarok visszanézni. Nem írom le, mi történt, inkább csak emlékszem, hol így, hol úgy. Majd utólag kitalálom, mi volt, és hogy mi legyen. Például legyen úgy, hogy 8 éves vagyok. Február 24-e, kapok anyutól egy üres füzetet, piros masni a borítón, ajándék, ráírta az ő szép betűivel az én nevem. Ez egy üres füzet, anya. Igen. Mit csináljak vele? Írjál. Mit? Naplót, vagy amit akarsz, te döntöd el. Eldöntöttem. Lesz egy történet. Az enyém, én írom. Jó vastag füzet, 92 éves koromig tart. Született ekkor és ekkor, meghalt 2063. Ugrálok az időben, mese és valóság között ide-oda, mint a Veszett a világ, azt a filmet is nagyon szeretem. De ez vidám lesz. A mi családunkban csak kedves és jó emberek élnek, a véres jeleneteket a szomszédok játsszák. Vagy a bűvészek csinálják. Anyám boldog és nem dohányzik, apám vicces ember és erős. Most nincs itthon. Van rengeteg testvérem, unokatestvérem, tántim, nagybácsim, hatalmas, mosolygós család. Hétvégén együtt járunk kirándulni a budai hegyekbe, és általában orosz krémtorta a reggeli. Vagy Rigó Jancsi. Gesztenye szív. Puncsos Minyon. Néha nagyon elrugaszkodom a valóságtól, ez másokat zavar, engem nem. Pont elég, hogy tudom, innen indultam, tehát ide kell visszatalálni. Láttam egy filmet múltkor, nagyon érdekes volt, arról szólt, hogy a népek annyira be vannak tojva a világ végétől, hogy mindenki naphosszat csak imádkozik, várja a messiást. Egy rakás ember összejön, szinte az egész föld. Áldogálnak, imádkoznak, közben forgatják a szemüket, fejüket, jobbra, balra, hátra, keresik a megváltót. Az a győztes, aki először látja meg. Hogy mi a nyeremény, nem derül ki, nem is érdekel. Az volt az érdekes, hogy amíg az emberek ott topognak együtt, kapkodják a fejüket erre-arra, addig a megváltójuk egy egészen másik helyen ül és vár rájuk, türelmesen. Várja az embereket, hogy majd összetalálkoznak és minden a helyére kerül, de nem találkoznak, elkerülik egymást, külön utakon járnak, senki sincs a helyén. Illetve nem mozdul senki. Az emberek topognak, a messiás meg üldögél.

0: Sziasztok! Vendégeink vannak. Gerner Anna Iringó vagyok.
1: Tallér Edina vagyok.
2: Gerner Csaba vagyok.
3: Kondákor Zsófi.
4: Én pedig Jászberényi Gábor.

megszokja az ember, hogy nem szeretik. Magát nem érzi többé csontgyatörtnek. Elhallgat magára húzva azt a csöndet, mit hirtelennyében épp megtalált. Nem játszik benne száz privát halál, árnyéka sem ugrik épp az égig, s bár a sok hatástól mindkét szem bevérzik, megdöbbentő, de nem is fáj nagyon. Csak felvillan, mint az elromlott neon, míg likőrbortok előtt piszkos eső esik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. A város fényei egy percre kihunynak, a holdat nézi, a ronda barna holdat, s megérti azt, hogy úgy pótolható, mint egy elveszített régi kulcscsomó. Hogy érdek van csupán, csak érdek, és át nem gondolt gyors szeretkezések, hogy fogamzás és fogatkozás nem ér, és nem számít a sűrű barna vér, az ablakon kilép a lélek. Beszédnek nincs sok helye itt. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Nem érzi többé, hogy rajta gyors vonat haladt át, bár másképpen szívja a cigarettát, és másmilyenek lesznek számára az utcák, a bárok füstje bent, a lusta kurvák. Megtanulja, semmi sincsen ingyen, hogy pénz beszél, és közben nincsen Isten. Elnémítja a szép tapasztalat, hogy bármi is történik, életben marad. De nem álmodik, ha lehunja szemeit. Megszokja az ember, hogy nem szeretik.

Kis hit. Kis hit. Kedvesem, kis hit. Pipacsmező, mezőnyi méreg. Bocsáss meg, kis hit. Kis hit, kis hit. De most itt foglak hagyni téged. A te virágaid mind vadak. De én se leszek már szelíd és senki. Virágozz vadul tovább, kis hit, én. Meg rohanok újjászületni. Újjászületni, kis hit, kedves. Korábbi címem, régiségem, tárgyi emlék, hogy min feküdtem kiásott földként, és mégis éltem. Itt hagylak, kis hit. A bűntudatommal, a kérlelhetetlen logikáddal, emlékül pedig a törhetetlen üvegből megőrzött pár szemszilánkkal. Megyek. Mert vár már egy válogatott kis csapat. A hátra levő évek, többet akarok érni annál, vagy éppen annyit, amennyit érek. Sok mindent akarok. Felnőni újra és gondolkozni is. Ha újra megy, majd feltámasztani azt, ami felébredt és csalódott arccal újra meghalt. Nem válogatni eszközökben, a jövőt uralni, végre egyszer megváltani vagy megjelölni vizelettel vagy képzelettel. A lánglelkű hülyét megdicsérni, a korrekt bölcsnek ellenállni, jól titkor rugni a társadalmat, ha meg akar ölni és zabálni. Kis vészcsengőket, szirénákat fogadni örökbe, nevelni, szépen gyerekzsivajban hajtogatni, hogy egyszerre mindig csak egy beszéljen. Jöjjön csak, aminek jönnie kell. Aminek dőlni, dőljön. A biztosaknál legalább egyel több dolgok vannak égen földön. Ilyenek járnak a fejemben, kis hit. Homokos, szomorú síkra érni sietős léptekkel, átvágni rajta, vagy megfutamodni, mint a férfi. Igen, a pokolba vezető út is az én céljaimmal van kikövezve. És tudom, hogy te se csak gonosz vagy, kis hit, hanem még ezer más gyógyfüvecske, és ezért majd persze visszavágyom hozzád, kis hit, a bizonytalanból, hogy masszívnak tűnő roncs legyek újra, nem megbízhatatlan erős kalandor. És mondogatlak, és emlegetlek, de mondogathatsz és emlegethetsz, kis hit. Kis hit, kedvesem, kis hit. Maradok mégis egyre messzebb.

Profigyilkosok. Délután 2 múlt, a fű közt feküdtünk. Egyedül voltunk a kertben. Mindenhol érezni lehetett a gyümölcsök szagát. Oda vonzotta a darazsakat és a méheket. A zümmögésüket hallottuk a fejünk felett. A fák levelei között átsütött a nap, átmelegítette a ruhánkat, ez jó érzés volt. Szerettünk a kertben egyedül lenni, hogy senki sem szól ránk. Egy darabig hang nélkül feküdtünk egymás mellett, eszegettük a lehullott medgyet és a magját a fű közé pöckölték. Az öcsém vette észre a madarat. Megbökte a vállamat és az egyik megyfára mutatott. Követtem a tekintetét egészen a fa legfelső ágáig, ahol a varjú ült. Nagy fekete madár. A súlya alatt meghajlott az ág. Eddig csak a szántóföldön láttunk ilyen madarat, sosem repültek be a kert fái közé. Bár többször próbáltuk, nem tudtunk elég közel menni hozzájuk. Ellentétben a kis testű madarakkal intelligensek voltak és ravaszak. Kitapintottam a mellettem heverő puskát és magam mellé húztam. Szlovák gyártmányú Szlávia puska volt, fekete tusa zsírosan fénylett. Apám meghúzatta benne a rugót, hogy erősebb legyen, hogy lehessen vadászni vele. Büszkék voltunk rá, hogy saját fegyverünk van. Nem zavart, hogy osztoznunk kell rajta, hiszen mindenen osztoztunk. Felültem, letörtem a csövét. A zsebemből elővettem az olmot és beletöltöttem. Ügyeltem arra, hogy a maradék lőszer véletlenül se szóródjon ki a zsebemből. 923 darab lövedékből kellett gazdálkodnunk egész nyáron. Ennyi volt a dobozban, melyet a puskához kaptunk. Apám azt mondta, nem vesz többet, ha elfogy, ezért próbáltunk takarékoskodni. Kiszámoltuk, hogy naponta összesen 10-et lőhetünk el. De miután apánk egyre többet hagyott minket egyedül, megszaladt a kezünk. A hüvelykujjammal belesimítottam a töltényt a puskába, majd visszacsaptam a helyére a csövet. A művelet alatt egy pillanatra sem vettem le a tekintetemet a varjúról. Megijedtem, hogy a csattanás elriasztja. Másodpercekig némán álltam. A madár azonban nem foglalkozott velünk. Jobban érdekelte az ág szélén lógó gyümölcs. Tollászkodott, a csőrével unottan tépte a túlérett megy húsát. A vállamhoz szorítottam a puskát, belenéztem a keresőbe és megpróbáltam a légzésemre figyelni. Az öcsém mocorogni kezdett mellettem. Biztosan el fogod találni? Kérdezte suttogva. Biztosan. Ma már egyet lelőttünk. Ez minimum 2 belágást ér. Bicskával apró rovátkákat húztunk a puskára minden ölés után, úgy, ahogy a Winnetouban olvastuk. Tudtam, hogy ha valamivel, hát ezzel a mondattal meg fogom győzni, hiszen szentül megesküdtünk, hogy a nyár végére meg lesz az 50 rovátka, és csak 18-nál jártunk. Igaz, volt még másfél hónapunk. Ő kételkedett abban, hogy tudjuk teljesíteni a vállalást, hiszen kicsi volt még, és nehezen tartotta a puskát. Sokat hibázott. A magam részéről azonban nem aggódtam túlzottan. A kezdetektől profi gyilkos voltam. Amikor apánk a kezünkbe adta a puskát, azt mondta, tisztán öljünk. Abból indult ki, hogy előbb-utóbb úgy is rájönnénk. Az emberiség nem a céllövészet miatt találta ki a lövöldözést. Jobb, ha ő mondja el, mit kell tudnunk. A ház előtt álltunk, ebéd után. Még érezni lehetett a paprikás krumpli szagát a levegőben. Ő pedig előttünk lőtt agyon egy verebet, ami a diófára ült. Egy lövés, egy halál. Ezt nevezte tiszta ölésnek. Azt mondta, ha már lelövünk valamit, mert biztosra vesz, hogy le fogunk lőni hamarosan, ne szórakozzunk vele. Ha ölünk, hát öljünk gyorsan és pontosan. Tiszteljük azt, aminek szíve van. Az első pár hétben nem sikerült semmit lelőnünk, de aztán belejöttünk. Megrészegített minket a hatalom, hogy a ravasz megnyomására valami az előbb, ami még élt és mozgott, holtan esett a földre. Korábban is öltünk hangyákat, bogarakat, de ez merőben új, érdekes érzés volt. Büszkén emeltük fel a halott verebeket, és vittük a lábuknál fogva az emésztő gödörig, ahova a tetemeket szórtuk. Aztán az, aki elejtette a vadat, rituálisan bevágást ejtett a puskatusán. Éhes vagyok, mondta az öcsém, és felült. Egyél cseresznyét. Válaszoltam, de nem fordultam felé. Unom a cseresznyét. Ezt lelőjük, és utána eszünk. Nem sokára megjön apa. Visszahúztam a földre, nem akartam, hogy elriassza a madarat. Az órámra néztem. Apánk tényleg késett az ebéddel, én is éhes voltam már. Anyánk a nyár eleje óta kórházban volt, nála lehetett. Majdnem minden idejét vele töltötte. Amióta kiderült, hogy valami baj van a méhével és kórházba kell mennie, apánk ingázott a munkahelye, a kórház és közöttünk. Nem tudtuk, hogy mi anyánk betegsége, nem beszéltek róla előttünk, csak esténként miután lefektettek minket. Arra emlékszem, hogy azelőtt a nap előtt, amikor bevonult a kórházba, sírt a konyhában. Apánk azt mondta, minden rendben lesz. Aztán elment a kórházba, és nem jött vissza napokig. Eltelt 2 hónap, és még mindig ott volt. Eleinte persze sokat sírtunk éjszaka, végül abba hagytuk. Figyelmünket a nyár kötötte le. Apánk nem engedte, hogy látogassuk. Azt mondta, kicsik vagyunk még hozzá.
Rajzokkal és levelekkel tartottuk a kapcsolatot. Mivel másodikos voltam, én már szépen írtam. Komoly fogalmazásokat küldtem be olyan mondatokkal, mint ma sokat bókláztunk az erdőben. Az öcsém pedig rengeteget rajzolt neki zsírkrétával, vulkánokat, tankokat, vagy ami aznap éppen az eszünkbe jutott. Anyánk eltűnésével sok változás történt otthon. Apánk például nem játszott többet velünk. Mogorva lett. Lefogyott és visszaszokott a dohányzásra. Lelőhetem én? Kérdezte az öcsém, és egészen mellém hajolt. Nem. De a múltkorit is te lőtted le. Azért, mert neked még nem megy olyan jól, mondtam, és leeresztettem a fegyvert. Nem igazságos, hogy mindig te lősz a puskával. Még a csövét sem tudod letörni egyedül. Akkor sem igazságos. A következő a tiéd. Rendben. Az utolsó mondatot már suttogtam, mert észrevettem, hogy megmozdult a madár. Lusta száncsapkodásokkal átrepült a gyümölcsös kerten, és a ház mellett álló fenyőfa felső ágára ült. Felugrottunk és a ház felé szaladtunk, hogy megfelelő pozíciót találjunk. Nem vitatkoztunk tovább. A rozsdás zöld kerítés mellett álltam meg, és újra a vállamhoz emeltem a puskát. Pár centivel balra vitt, ezt belekalkuláltam a lövésbe. Éreztem a szelet az arcomon. Nem volt annyira erős, hogy befolyásolja a lövedék pályáját, de biztosra akartam menni, ezért irányba álltam. Belenyomtam a vállamba a puskát. Hagytam, hogy a markolat nyomásához hozzászokjon a testem, és könnyedén tudjam elengedni a golyót, úgy, ahogy apánk tanította. Kilégzéskor kell lőni, mert amikor az ember levegőt vesz, bemozdul a válla. A keresővel ráálltam a varjúra, megcéloztam a nyakát. A megfelelő pillanatra vártam, amikor már nem éreztem a kezemben a puska súlyát. A kirepülő ólomgolyó süvítését hallani lehetett a levegőben. A madár lebukott a fáról, én pedig diadalmas mosolyal eresztettem le a puskát a vállamról. Mindketten odarohantunk, ahova a varjú leesett. Még életben volt. A lövésem a torkát érte. Körbe-körbe csapkodott a szárnyaival a földön. Nem tudott elrepülni. Pár méterről néztük a haláltusáját. Nem láttunk még ilyet. Újra töltöttem. A madár szügyére céloztam és lőttem. A lövedék becsapódott a testébe. Felborzolta a tollát, de nem állította meg a mozgásban. Vergődött tovább, vérrel kenve össze a betont. Öld már meg! Kiabálta az öcsém. A zsebembe nyúltam, elővettem egy újabb ólomgolyót, és megint újra töltöttem. Ezúttal a szárnyát találtam el. A lövés ereje talpra állította a madarat. Abba hagyta a csapkodást. Észrevett minket, megindult felénk. A földön húzta a szárnyait, ahogyan lépdelt. A torkából csepegett a vér, összekente a tollait. Megtöltöttem a fegyvert és lőttem. Mellbe találtam, de nem állt meg. Hátrálni kezdtem, mert féltem, hogy összevírez engem is. Egy méterre lehetett tőlem, felemelte a fejét és rám nézett. A szeme fekete volt, mint a gomb. Károgni kezdett, hosszan és elviselhetetlenül hangosan. Lőttem megint, de meg sem érezte. Ez nem akar meghalni, kiabálta hisztérikusan az öcsém. Nem tudod megölni. Kiabálta és futni kezdett. A madár pedig jött. Próbáltam újra tölteni, de kiszórottak a zsebemből a töltények a földre. Csak a puskát tartottam a kezemben. Amikor fél méter távolságba ért, megállt, és megint elrikoltotta magát. Láttam, ahogyan mozog a csőrében a nyelve. Kiejtettem a puskát a kezemből, hangosan csattant a földön. Dobolt a vér a halántékomban. A homlokomon kiütött a hideg veríték. Egész testemben a kerítéshez nyomódtam. Éreztem, hogy a drót belevág a hátamba, hogy nincs hova tovább hátrálnom. A madarat pedig nem tudom megölni. Hosszú másodpercek teltek el így, hogy farkas szemet néztünk, hogy bámultam bele a fekete szemébe, és közben folytak a könnyeim. Hát ti meg mi az Isten csináltok itt? Hallottam apám hangját. Sápadtam át a kerítésnél, a kezében cigarettával. Egy mozdulattal mellettem termett, és egy nagyot rugott a varjúba. Hallottam a madár csontjainak recsenését. A rúgás a levegőbe emelte, és több tollát kitépte. 3 métert repült, majd neki csapódott a házfalának, véres nyomot hagyva maga után. Nem halt meg. Keservesen károgott és vergődött a földön. Megpróbált talpra állni. Apám felkapta a légpuskát, a madárhoz ugrott, és a tussal teljes erőben fejbevágta. Többször is lecsapott. Addig ütötte, míg össze nem zúzta a koponyáját. Pár másodperc alatt végzett. A puskatoson lévő vért a fűbe törölte. Nem tudtam mozdulni, csak álltam és néztem, hogyan lebegnek a levegőben a madárból kiszakadt fekete tolpihék. Estére belázasodtam. Forogtam az ágyamban, lerúgtam magamról a takarót. Ha lehuntam a szemem, a varjú állt előttem, csak jött, és nem tudtam megölni. Hangosan nyöghettem, mert az apám bejött a szobámba. Késő éjszaka volt már, ő pedig még utcai ruhában volt. Éreztem a leheletén a sör és a cigaretta szagát.
Leült az ágyam szélére, megsimogatta a fejem, majd a hőmérőt a hónom alá dugta. Nem tudom, hogy hol rontottam el. Mindent úgy csináltam, hogy tanítottad. Mégsem tudtam megölni. Nem csináltál rosszul semmit. Még Isten sem öl mindig tisztán, mondta. Megsimogatta a fejemet, betakart, majd visszament a szobájába, és felhangosította a zenét.

Nem nyertem soha. Illetve egyszer. Tombolám. Papucsot. A bejáratnál osztogatták a szelvényeket, hogy majd délfél után lehet vele nyerni. Hagyományőrző lagzi. A vőlegénye magyar mente, a menyecske ruhán nemzeti színszalag, hajnalig zene, tánc, aztán meg nótázás. Szomorút vidáman. Mindenki ordítja torka szakadtából, hogy indulj el az úton, én is egy másikon. Éjfél után tényleg sorsolás, menyasszonyi csokor, marcipán vőlegény, pálinkában áztatott cseresznyebe főtt, kézzel festett üvegben balzsamecet, lencsibaba, válkendő, karácsonyi terítő. Az utolsó egy kartonlapból készített, hímzett, virágmintás, piros-fehér-zöld papucsot kapott. Asztali dísz. Annyira azért nem volt jó buli. A mennyasszonynak földhöz kellett vágni egy köcsögöt. A babona szerint minél több darabra törik az edény, annál nagyobb lesz a boldogság, egészség, gazdagság, meg ilyesmi. Háromszor is próbálta, de nem tört el a kancsó. Mi a francból csinálták? Betonból? Azt a játékot sem szeretem, hogy számold meg a sarkokat az új lakásban, első este, és akkor valóra válik, amit majd éjjel álmodsz. És ha rémálom, akkor mi van? Vagy ami még rosszabb, mi lesz, ha nem álmodok semmit? Inkább fordítva játszom. Álmodj szépeket, számold meg reggel a sarkokat. Ha rosszat álmodtál, ne számold meg a sarkokat. A menőállásokat nem ellevállalni, megnyerni szokták. Több fordulós tesztmunka és elmélet. Vagy megfelelő kapcsolat. A húgom egy New York-i étteremlánc valamilyen főnöke. Nem tudja, minek mondják magyarul, én meg elfelejtettem, minek mondják angolul. Egy a lényeg, a húgom álma teljesült. Kivéve, hogy legyen együtt a család. Unszol, költözzünk oda, Amerikába. Az én fizimiskámmal lehetnék például hostess, aztán meglátjuk. Simán megkeresnék annyit, hogy akkor nyugodtan írhatnék. Egy ismerősöm könyvkiadást nyert. Pontosabban megnyert egy krimi pályázatot. És az volt a nyeremény, hogy a könyvkiadó megjelentette a regényét ünnepélyes keretek között. Nagyon boldog volt a lány, ez az első kötete. Viszont kirúgták a munkahelyéről, mert csúnya szavak is szerepeltek a könyvében. Persze nem ez a hivatalos verzió. Másfél éve történt. Azóta jóformán annyit sem mondott a kiadója, hogy bakfigy, de a napokban kapott tőlük egy levelet. Megkérdezték, hány kötetre van szüksége, mert a többit jövő héten bezúzzák. Kint hideg van és köd, de legalább nem esik az eső. Épp most ment el a ház előtt a 47-es villamos. A kislányom szerint a villamos lány, a busz fiú.

Az eladó a szupermarketban úgy áll a pult mögött, mint egy próbababa. Nincs vevője éppen, bár nincs maga a stadionnyi térben, épp elmereng. Talán ő is egy anya. Fáradt nagyon, az éjjel-nappal nyitva tartó áruház, egy gyár megtörte már. Egyenruhája vérpiros, és a fityulája is a hipermarket logóját kínálja. Barna haja kivillan épp alóla, szeme álmos kék, a köténye zöldje rajta, arcában ott van egy áldott vonás. Már sejti tán, hogy minden test magányos, ahogy ott áll. A szemhéját, mintha egy körző húzta volna, a kitűzőjén csupasz keresztnév. A világ most is megváltóra vár, egy puszta névre, ahogyan minden évben. Már kirakták a karácsonyi árukészletet. A fákra lámpasor került, színes. A zene commerce áradása száll, jingle bell, jingle bell. Az őrület csendes, konszolidált zenéje, de édes. A bulvárlapok főcímén kiölt ma. A nő a fejét jobbra ejti le, két keze támasz, amely a pultra fekszik épp fel. Feje fölött aprócska glória. Fáradtan áll, és arra vár, hogy az esti műszak egyszer csak lejár. Felsál, karaj, szűzérmék, tábla jelzi itt a korpuszt, hol a húspultos Madonna arca úszik el. Horgonyt vetett egy gondolat, egy ember. Ott csend van, és itt zúg, miként a tenger.

Tégy csodát, Madonna! Engedd, hogy megváltozzon az életem, másképp akarok élni, velem is tégy csodát! Ez egy filmben van, aprócska szőke lány, 1957, Róma, templom, oltár, ott van Szűz Mária, illetve az őt ábrázoló képek, szobrok mindenfelé. Ájtatos tömeg, sok-sok elkeseredett ember lögdösik egymást, nyomulnak befelé, minél közelebb kell lenni, hangosabban kell kiabálni, így talán jobban meghallgat a Szent Szűz. Énekelnek, sírnak, rínak, ordítoznak, tégy csodát, tégy csodát. Ott a lány is köztük. Ide keveredett, megbabonázta a tömeg, a sok-sok kívánság, mindenki meg akarja menteni magát. Engedd, hogy megváltozzon az életem, másképp akarok élni. Ezt vajon kinek mondja? Tudja? Ez is az egyik kedvenc filmem. Láttam már vagy 10-szer. Megható történet az elesett, megalázott, kiszolgáltatott utcalányról, aki a szerelemről álmodik, hagyja magát újra és újra elvarázsolni, illetve sajnos úgy van ez, hogy vannak a varázslók és vannak a bűvészek. Neki, mármint a lánynak sajnos csodák helyett csak trükkök jutnak. Ilyen az élet. Az ő élete ilyen, az enyém nem, másmilyen, az enyém szebb, jobb, az övéhez képest például sokkal jobb. Irigylésre méltó. De azért mégis, mindig mindenki meg akarja menteni magát. Fura és veszélyes helyekre keveredik a lány, keresi a boldogságot templomban, cirkuszban, erdőben, hegytetőn, erős sodrású folyók partjainál. Ott áll, ahol a part szakad. Nem tud úszni. Gyönyörű film, szép, szomorú, költői, klasszikus, és még sorolhatnám, de nem ezért nézem meg újra és újra, hanem Kabiria pillantásáért. Belenéz a kamerába a film végén. Rám néz, pedig ez tilos, a színész nem néz a kamerába, ez alap. De ő mégis megteszi. Kinéz a saját történetéből, rám pillant, mosolyog, bíztatás van a tekintetében, mindig, minden körülmények között van remény. Ez például varázslat. Egy szempillantás alatt behúz engem is a történetbe, ott táncolok a színes forgatagban, valami fesztivál van, bohócok, zenészek, szerelmesek, amíg a szem ellát mindenhol. Művészet mindenhol. A bűvészek a cirkuszban maradtak. Ez most arról jutott eszembe, hogy épp egy szappanoperát nézek a tévében, és Lajos, így hívják az új szereplőt, megérkezik a presszóba, beszélget valakivel, de olyan béna, hogy kétszer is belenéz a kamerába. A rendezője meg vak, vagy mi, hogy ezt nem veszi észre? Honnan szedik ezek össze egymást?

Ez nem én vagyok, te vagy. Kinyílik a szem, a test még alszik. Lassú az ébredés. Néhány falat, a kövér a tányér szélén marad. Kávé, füst és konyha magány. A gyomorban néhány darab pirula halad, hogy bent tartsa a lelket, mert még énekelne a korpusz, de bizti, hogy pár szemszer szemet felnyitni nem fog. Csak életet mímel, ímmel, ámmal, hogy némi elánnal menjen neki a napnak. Ha nincs meg a napi kötelező adag, megmerevedett salak marad. Mozgás nincs. Ez én vagyok. Indulás. Előttem az élet. Megyek. Golyóstollal bontja két gyerek a fészkéből kiesett verebet. Nyúzzák szegény pőrét, csupasz bőrét. Bőrét. Miként a tömegnek kell egy darab a diktátorból, kinek sok volt a jóból.

Hát sereget szerez, bekebelez, újra kábelez minden szinapszist, hogy legyen hitvány ámító hittel, blokkolva minden neurotranszmitter. Ez kisülés, kiütés, mitől minden áll, mozgás nincs. Ez én vagyok. Lépek tovább, hova? Tovább. Hova tovább? Tova. Most, mint rovar, minek szárnya van, betépve, körözve a pompa felé, olyan nagyot koppanós féle. Keleten ebédre megeszik, nyugaton várja a fény. A bomló hús nyitott sebek a helyek, hol lakni testhez áll. Rászállni egyre a szeméthegy tetején, állati erőn felül is párzani. De kellene fegyelem. Le kell a húsról mászni, mert csak hagyja, hogy tömbjék, mint a libát a tanyasi kéz, mely májat növeszt. Ellenkezni nem tud, csak hagyja, hogy tönkre tegyék. Te és én vagyunk síralom. Sötét sebzők, nincsen irgalom. Így lesz a föld tömött liba, koncolt veréb. Robban a libamáj, maszatos darabja egyenesen a napra ragadva. Spriccel a veréb vér, a holdra tócsát csinál.

0: piros rádió. Kert a karót halljátok, még egy pár percig, valószínűleg 5 perccel tovább. Vendégeink vannak, illetve voltak, akiket hallhattatok eddig, és most egy kicsit beszélgetünk. A vendégek közül Jászberényi Gábort ismerjük régen, a Merlinből még.
1: Igen.
0: Akkor milyen színtársulatban is voltál?
1: Mert ugye, Spidro műhely igen, volt a társulat neve.
0: Merlin ugye egy befogadó színház volt, és
1: igen.
0: Különféle csapatok mozgolottak ott, és most egy jelenleg futó darabbal jöttetek.
1: Igen, legalábbis ennek kapcsán jöttünk. Ebből olvastunk fel részleteket, vagy ebből is olvastunk fel, ennek a darabnak a címe Egy perccel tovább, és Tallér Edina írta, aki szintén itt van, és ő is olvasott fel belőle, illetve nem belőle, hanem saját szövegeket. Ez itt a reklámhelye, kedden este 8 órakor tessék eljönni a kínómoziba megnézni minket.
0: Kulturális programajánlót hallottuk.
1: Igen. Jegyárakat nem merünk bemondani.
0: Szabad.
2: Szóval... A stúdió 13 vagyunk mi tulajdonképpen, és Edina itt ül velünk szemben, aki a darab szerzője, illetve a két szereplő, Jászberényi Gábor és Kondákos Zsófi. Tallér Edina írta a darabot, és én Gernár Csaba vagyok, aki a darabot rendezte. Kedden, mint ahogy Gábor említette, tehát most 25-én kedden este 8-tól lesz a kínó kávézóban, Szent István körül 16 egyébként a Vígszínház mellett.
0: Az egy perccel tovább.
2: Igen, című darab. De most mindezen túlmenően ugye hallhattunk a darabból részleteket, hallottunk Jászberényi Sándor, aki Gábor bátyja, ezzel talán nem árulok el túl meg titkot. Gábornak a bátyja, akinek a most megjelenő könyvéből olvasott Gábor novellát, én magam olvastam a verseiből, Kemény István szövegeit, vagyis egy versét hallhattuk, Borbély Szilárd, Isten nyugasztalja

0: egyik versét hallhattuk. Edinának a Lehetek én is című könyvéből hallottunk szövegeket.
1: Ez hol jelent meg?
0: A Kaligram kiadónál jelent meg a Lehetek én is, illetve azt megelőzően 2010-ben jelent meg a Húsevő című regény, de ebből inkább, erről inkább ő meséljen.
2: És Jászberényi Sándornak is a Kaligramnál jelent meg.
3: Igen.
0: Igen, igen.
2: Az az Ördög egy fekete kutya című novellás kötete, úgyhogy több
0: új sütetű
2: több
0: könyvből.
2: Több síkon is egy istálóból jöttünk, úgymond.
0: Zsófi, Kondáko Zsófi is olvasott föl most Edina regényéből, illetve ő játsza
2: a lányt, az egy percet
0: tovább. Itt ül mellettem.
4: Itt vagyok én is. És aki lemarad most a következőről, mikor lehet titeket legközelebb látni, vagy milyen egyéb formában?
3: Szóval ezt az előadást azért havonta egyszer-kétszer játsszuk. Most a kínómoziban, de hát tervezzük, hogy más helyszíneken is, ugye hát nekünk nincsen semmi fajta se anyagi, se pályázati forrásunk, hogy ezt mi finanszírozzuk, úgyhogy pusztán szívszerelemből összeálltunk és létrehoztuk. Tehát nagyjából a játszása is így működik, hogy amikor éppen ráérünk, akkor kitűzünk egy előadási időpontot, és akkor játsszuk.
1: Értem.
4: Egyébként nem kell hozzá nagy infrastruktúra, mert gyakorlatilag egy szék van összesen a színpadon, úgyhogy csak ezt egy kávézóban is el tudjuk játszani akár 10 szék között. Szétologatjuk
1: különféle kellékeket láttam én még.
3: Igen, hát babák vannak benne, alvós babák, amiket aztán lehet használni mindenre. Telefonálni lehet velük, le lehet szúrni velük embereket, és a többi.
2: Igen, de azért a színpadon kellékek nem sok van, de két ember ott van, egy férfi és egy nő, sőt, bizonyos szemszögből nem is egy, vagy nem egy időben vannak ott, mert hogy a történet ugrál jelen és múlt és jövő között. Ráadásul a férfi szerep úgy van kitalálva, és úgy is van színpadra állítva és eljátszva, hogy ennek az egy férfinak el kell játszania több férfi karaktert is, és Gábort érdemes ebben megnézni, mert állítólag, amikor az ember ír, akkor sokkal színesebb a kép belülről, hogy kb. Mi lesz a színpadon ebből. Hát nálam ez fordítva volt, mert ne vigyorogj el a bajszodarat, mert zseniálisan csinálja meg ezt. Tehát több férfit látunk a színpadon, illetve egy nő annyiféle aspektusát, egy lány tipródik, vagy gondolja át az életét tulajdonképpen ebben a történetben, de egészen a gyerekkorától, egészen az élete végéig. És eközben szinte minden megtörténik vele, úgyhogy azon az egy bizonyos széken ül. Úgyhogy mindenki, aki szereti a dolgokat végigjárni, vagy így belelátni, vagy belebesézni a dolgokba, azoknak ajánlom meg, azoknak is, akik nem szeretnek nagyon sírni, hanem nevetni inkább. Még akkor is, hogyha mondjuk nem annyira klassz minden, mert tele van humorral ez az előadás.
4: Én még annyit mondhatok hozzá, hogy személyesen miért szeretem például ezt a darabot. Én pont azért szeretem, mert nem annyira egyértelmű. Tehát, hogyha mondjuk valaki megnézi, én először, amikor láttam, akkor a Csaba játszotta egy másik színésznővel, és utána még napokig beszéltünk róla, hogy vajon ezt itt miért mondta, azt ott hogy mondta, miért, ki mit gondolt, és miért, és meg kéne nézni még egyszer, mert akkor lehet, hogy még kapnánk még több választ a kérdéseinkre. És egyébként a mai napig, most már mi 3 éve játszok a Gáborral, még mindig vannak olyan mondatok, meg olyan részek, amiken elgondolkodunk, hogy mit lehet ebből még kihozni, és vajon mit gondol a fiú meg a lány. És a másik, amiért még nagyon szeretem, az, hogy folyamatosan mi színészileg fejlődhetünk benne, legalábbis próbálunk fejlődni benne, és a Csabival a legjobbat kihozni belőle, és minden előadás előtt próbálunk is, és plusz dolgokat még belevinni, meg átgondolni részeket. És én azt hiszem, hogy fejlődött is a darab a 3 év alatt. Én azt hiszem, hogy még mindig tud Legalábbis mi azt gondoljuk a Gáborral, meg ezt szeretnénk. Igaz?
3: Igen.
1: Igen, ez volt az érzésem a szöveg alatt, hogy olvastam előtte, de mintha bizonyos részek nem így lettek volna kéziratban. Szóval...
3: Hát igen, szóval ez persze, is egy érdekes dolog, hogy de Csaba úgy rendezte ezt meg, vagy hagyott nekünk annyi szabadságot bizonyos helyeken, ahol megengedett a játékban az, hogy adott esetben a saját személyiségünkre formáljunk bizonyos helyzeteket, szövegeket, improvizációval, és az Edina ebbe partner volt, és nem sértődött meg, mint élő szerző, hogy nem pontosan a szövegét mondjuk, és akkor ebből adódik helyenként egy olyan fajta izgalom, ami szerintem a sajátossága a színháznak, hogy csak ott és csak akkor megismételhetetlenül a pillanatot lehet elkapni. Úgyhogy ez még egy ilyen pikantériája a dolognak, hogy előadásról előadásra változik.
0: Még egy néhány szót talán arról mondanék, hogy a darab struktúrája, ugye olyan említette már Edina, hogy a férfi több formában jelenik meg, tehát a lány, aki ott ül középen, egy kislányka, nagylányka, különböző fájdalmaival hozott múltjából hozott dolgokkal, ugye megjelenik benne a férfi, apaként, nagyapaként, mostoha apaként és a szerelemként, és a lánynak az ehhez való viszonyából kiderül az, hogy miért nem tud tulajdonképpen lépni, mitől nem mennek a dolgok. Tehát ez önmagában, vagy önmagán túl még arról is szól a darab, amit én szeretek benne, hogy rávilágít arra, hogy miért nem mennek a kapcsolatok, mi a baj, mit hoz egy ember magával, főleg egy nő, kihangsúlyoznám azt, hogy ez egy női darab, és ugye női szerző, a nőről szóló darab, ami nekem nagyon nagy öröm, a férfi a nő szemén keresztül, a lány szemén keresztül jelenik meg, hogy ennek mi az eredménye, ugye nem akarom lelőni a poént, de amikor az előadás után beszélgetünk a nézőkkel, vagy így duma van arról, hogy mit is jelentett ki, mit mond a darabról, akkor általában a srácok azt szokták mondani, vagy a férfiak, hogy na, tudod, kire hasonlít ez a csaj? Tudod, kire hasonlít ez a csaj? Ez a volt barátnőmre hasonlít, tehát a tönkrement kapcsolat után. A lányok pedig azt szokták mondani sokszor, hogy hát igen, így szoktam én is viselkedni, és hogy ezek ilyen hibák, vagy nem tudom, hogy igen, hozok magammal ilyen dolgokat, és hát ez egy nagyon, nagyon jó dolog, tehát a darab maga, a megírt mű is, és hogy a két barátom, színész barátom előadja ezt a dolgot, nagyon mai, és nagyon a mai kor problémájával foglalkozó, és iránymutató lehet nem csak egy tizenéves korosztálynak, akik mondjuk járogatnak egymásra két hétig, hanem hosszú ideje kapcsolatban élő embereknek is egy hát, hogyha nem is útmutató, de figyelmeztető, egy sárga lámpa lehet, ami villog, vagy akár piros is. Tehát ezt nagyon szeretem benne, én személy szerint.
1: Köszönjük, és ha minden igaz, akkor hallunk belőle még egy kis.
0: Igen, egy részletet még a darabból mondanám.
3: Ha, igen,
0: és akkor még itt gyorsan elmondom még egyszer, hogy Kino Kávézó február 25-e, tehát holnap után este 8, egy perccel tovább Tallér Edina, a szereplő Kondákos Zsófi, aki mindjárt olvas, és Jász Berényi Gábor, aki mindjárt olvas.
3: És rendezte Gerner Csaba.
1: Halljuk.
3: Na, köszönjük.
4: Egyszerre több férfit tenni boldoggá. Ez az álmom.
3: Te ilyen vagy?
4: Milyen?
3: Te most szórakozol velem?
4: Nem szórakozok. Megpróbálom összeszedni a bátorságomat, rendszerezem a dolgaimat.
3: Rendszerezed? A dolgaidat?
4: Igen. Te mondtad, szedjem össze magam, nem kell mindig szépnek lenni, bátorság, babácska. Blablabla, bla, bla, meg ilyeneket magyarázol nekem folyamatosan, most meg kiakadsz. Belém folytod a szót. Már az első életigenlős mondatomtól kiakadsz.
3: Nem akadtam ki.
4: De igenis, kiakadtál, mert felmerült bennem a gondolat, hogy esetleg nem csak egy férfit kell boldoggá tennem, hanem többet is lehet. Sőt, néha muszáj. Kimertem mondani, te meg kiakadtál.
3: Muszáj.
4: Igenis, muszáj. Ezt követeli a karma.
3: A karma?
4: Most ismételgetni fogod, amit mondok?
3: És mégiscsak úgy kávéra. Nem kell pontosan összeszámolni, nehogy szétdurranjon az a gyönyörű fejed. Hogy mégis hány pasival kavarsz egyszerre?
4: Nem kavar.
3: Nem kavarsz? Akkor mit csinálsz? Atya úristen. Meg tudod magyarázni, mi a bánat folyik itt? Jössz nekem a gyerekkoroddal, pufogtatod a töltényeidet, közben meg kiderül, hogy ribanc vagy. Az vagy? Ribanc vagy? Azt kérdeztem, ribanc vagy?
4: Nem tudom. Mondd meg te. Majd te megmondod. Te vagy az én felsőbbrendű énem, nem igaz? Egy olyan lány, mint én, az milyen?
3: Olyannak kell lenned, amilyennek én látlak.
4: Van egy görög mese.
3: Mese.
4: Egy vak figuráról szól. Illetve az elején még nem vak, csak nem látja a fától az erdőt. Jól mennek a dolgai. Kiváló házasság. Nyerő csapat. Apa, anya, gyerekek. Igazi menő fickó. De valahogy mégsem stimmelnek a dolgok. Elkezd nyomozni, hogy mi van. Az van, hogy a történet végére kiderül, ő ölte meg a saját apját, és feleségül vette a saját anyját. Persze nem tudott róla, hogy velük teszi ezeket. Csak a végén jön rá, hogy ez az apám, ez az anyám, ez meg én vagyok.
3: Állítólag semmi meglepő nincs abban, ahogyan párt választunk. A férfiak olyat választanak, mint az anyjuk, a nők pedig olyat, mint az apjuk, és általában meg is találja a zsák a foltját.
4: A fickó kiszúrja a saját szemét büntetésből, mert amíg látott, vak volt. Szép gesztus, szomorú is, férfias is, pont amennyire kell. Fut egy rohadt nagy kört, kiderít mindent magáról, meg a sunyi képmutató családjáról. Leépülés, felépülés, jellemileg mindenhogyan. És a végén ugyanott köt ki, ahonnan elindult. Vak. Bár legalább tudja, mit nem lát.
3: Szúrjam ki a szemem? Akkor elég lennék neked? Az bejönne, mi? Valami bazi nagy dráma, ahol megdöglenek a férfiak a nők miatt.
4: Hol a szempillaspirálom? Keressük már meg. Na, aj, nézd már rám, légy szíves. Most mi van? Mit vagy úgy kiakadva? Nem olyan nagy dráma ez.
3: Ez nem vicces.
4: Nem is nevetek. Előtted térdelek.
3: Miért nem vagyok elég neked?
4: Nem mondtam.
3: Azt mondtad, hogy több férfit szeretsz egyszerre.
4: Szeretnék.
3: Az ugyanaz. Mindig máshol vágysz, másra, másokkal, más dolgokat csinálni. De elmerni valamerre valakivel, ahhoz már gyáva vagy. Tudod mit? Válaszd ki az irányt, meg a hapsit, aztán húzzatok el mind a ketten. Hogyha eltévedsz, akkor kezded előről. Másik hapsi, másik irány. De egyszerre csak egyfelé lehet menni. Mindennek megvan a legjobb helye. Addig kell keresni, míg meg nem találod.
4: Te tudod, hol van ez a hely?
3: Milyen hely?
4: A legjobb helyünk.
3: Igen. Ott, ahol minden látszik. Látszik, hogy hova juthatunk el együtt. Látszanak az útvonalak.
4: Látszik?
3: Igen, látszik. Olyan, mint a Himalája csúcsa. Tudod? Himalája. Csomolunk ma. 8848 méter magas. Tibet, kis Buddha, Brad Pitt.
4: Na jó, hagyjuk. Ez már egy kicsit magas. Nem mehetnék inkább lefelé?
3: Menj, amerre akarsz. Nem érdekelsz. Elegem van belőled.

0: És hogy tovább haladjunk a rádió történeten belül, így a tilosos munkatársak segítségével, Pálfi Balázs, a meleg műsornak a szerkesztője fogja nekünk elmondani, hogy hogyan lesz újságíró az ember, és azon belül is rádiós újságíró. Úgyhogy ezt a riportot fogjátok most hallani.
1: Úgy lehetett Magyarországon újságírónak lenni, hogy az ember a MUASZ tagjává válik, az Újságíró Szövetség tagjává válik. MUASZ tag pedig úgy lehetett az ember, kivéve a kivételeket, mert ugye azok mindig voltak, hogy elvégzi az újságíróiskolát. Ez egy egyéves iskolának mondták, de ez fél évet jelentett igazából. Szeptembertől, mit tudom én, februárig gyakorlatilag egy egyetemi vagy főiskolai fél év, mindenféle tantárgyakkal, akkor az a dolgozatokkal, nagyon szigorú ilyen, ezek is voltak, ilyen katalógus olvasások, mert ezért szerettünk lógni, néha sikerült is, vagy gyakran. És akkor levizsgázott az ember, meg volt az első fél éve, utána kezdődött a gyakornoki év, magyarul ment vissza dolgozni, írt valami szakdolgozatot, és utána volt egy ilyen záróvizsga, az is megvolt, és utána kapott egy diplomát, hogy ő elvégezte a újságíró iskolát, és ezzel automatikusan felvevődött a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagjai sorába. Ez így történt, ennyire egyszerű volt. Most már akkoriban ez ilyen státusz volt, mert akkor az újságíró az olyan különleges volt. Szóval, és ez igazából én ezt nem szerettem, és ez volt mindig a mániám, hogy nyitott stúdiót, nyitott rádiót, hogy mindenki belebeszélhessen azt, amit akar. Ezt nagyon nem szerették volna. De már azért voltak nyomai Nyíregyházán a stúdióban is, voltak élő műsorok, lehetett telefonálni, élő telefonokat adtunk be, de akkor az
0: meddig tartott a nyíregyházi jelenléted?
1: Az 1987-ig, ha jól emlékszem. Ugye egy idő után elkezdődött a műsorok meg a dolgok ismétlődése, tehát újra ugyanezt a témát, újra a megyei művelődési központ, mint nagyon érdekes volt a kezdeményezés, arra emlékszem, hogy milyen örömmel csináltam meg először, hogy karikatúra kiállítás, de amikor a negyedik éve a karikatúra kiállításról kellett 2 percet csinálnom, vagy éppen 5 percet a magazinba, mert ugye ez a 2 variáció volt, akkor egy kicsit unalmas volt, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor én most újítok egyet, és elmegyek a Magyar Rádió szegedi stúdiójába. A Magyar Rádió szegedi stúdiója akkor indult, hiper, szuper, gyönyörű, nem tudni milyen háttérdöntések alapján, ilyen alkuk következtében bővült a stúdiók hálózata. Oda mentem, mondjuk januárban, oda is költöztem, már azt hiszem, hogy nyárig nem is volt adás, tehát ott csak lézengtünk, meg úgy csináltunk, mintha meg előkészültünk, meg dokumentáltunk, meg ilyen, de végül is beindult a stúdió, pontosan egy évig bírtam. Volt 2 agyérgörcsöm, teljesen kivoltam, szóval egy zűrös
0: hely. Mi volt a különbség Nyíregyházához képest?
1: Hát, hogy ez egy új stúdió volt, hogy itt én nem ismertem Szegedet, hát ez egy másik világ, és nem is szerettem meg Szegedet, semmi bajom nincs vele, csak ez egy olyan város, amit nehéz befogadni, vagy nehezen fogadja be az embereket. Nyíregyház ebből a szempontból egy nyitott város volt, tehát ott a 60-as, 70-es években egy ilyen 50-60 ezeres kisvárosból egy 110 ezeres nagyvárossá vált, tehát sok idegen volt, én is idegen voltam, de ott a többség is az volt, tehát nem lehetett érezni.
0: És akkor Szeged nem fogadott be?
1: Szeged ilyen szempontból.
0: Sőt, kivetett magából ezek
1: szerint. Hát azért nem kivetett, én nekem úgy elegem volt, és azt mondtam, hogy na jó, kipróbálok valami mást, elköltöztem ebbe a szép nagyvárosba, Budapestre, és a Magyar Ifjúság című laphoz mentem dolgozni. Ez akkor vált fekete-fehérből színessé, ez volt az utolsó évfolyama, nem egészen teljes évfolyam, mert júniusban kerültem oda, és a következő év májusában meg is szűnt a lap. Úgyhogy azt a majd...
0: Milyen évben vagyunk?
1: 1988-ban vagy 89-ben, itt a dátumok, az évszámokkal mindig bajban voltam, tehát ez a rendszerváltás előtti utolsó nagy év, amikor volt az erdélyi tüntetés, meg ilyenek, akkor ott megszűnt alap, és akkor én már miközben a Magyar Ifjúságnál voltam, és csináltam, nem akartam elfelejteni rádiózni, mert én azért szerettem rádiózni, mert azért egy másik fajta szellemi tevékenység, ahol az ember ír, tehát én, hogyha választanom kell, akkor még mindig inkább a rádiózást szeretem, de jó az írás is, csak az egy ilyen külön hozzá kellett szokni. és hogy ne felejtsek el azért rádiózni, a Danubius rádióban kezdtem el dolgozni, akkor váltott a németből magyar nyelvűvé, kereskedelmi rádió volt, akkor még voltak a kereskedelmi rádiónak úgynevezett közszolgálati funkció részeit, híreket kellett mondani, szerkeszteni meg, ilyen aktuális eseményekről beszámolni, és azt is csináltam, és akkor, mikor megszűnt a magyar ifjúság, ez volt valamikor júniusban, július, augusztus, volt 3 hónap ilyen luk, tehát a fizetésünk még megvolt, de már lapot nem kellett csinálni, akkor ott lébecoltam, akkor konvertáltam át a szegedi lakásomat budapestivé, ide, szóval véglegesen eldölt, hogy akkor itt akarok letelepedni, és akkor szeptembertől visszamentem rádiózni, ez volt a Magyar Rádió, akkor a belpolitikai rovatba, igen, oda mentem, ott elbírtam tölteni egy évet, ott mindenféle ilyen nagyszerű műsorokat csináltam, tényleg még jó is volt közöttük, szóval van olyan is, amit ugye eltettem, és hogy néha előveszem, akkor ilyen nagy tekercsen van, hogy hát igen, ezt erre azért úgy még lehetek büszke, szóval ezt azért úgy még most is akár lehetne belőle kezdeni. Van, ami például a Fidesz házfoglalási akciója, azt is megcsináltam, mert ugye annak idején még, amikor ők fiatalok voltak, akkor még igazi házfoglalók is voltak, ott valahol a Práter utcában foglaltak el egy házat, és ott elmondták, hogy ők bizony majd ebből ilyen kulturális centrumot, meg ilyen alternatív életmód helyet csinálnak, hát nem ez lett belőle. De ez akkor volt, és akkor utána pedig átmentem hát a Napközbenhez, ahol azóta is ottan vagyok, tehát én igazából a Napközben című műsornak vagyok a szerkesztője tizen sok éve már lassan.
2: De aztán valahogy belekeveredtél ebbe a Tilos Rádió történetbe.
1: Igen, és ennek a meleg rádiózás az előzménye, mert ugye ez nagyon ilyen egyszerű történet volt számomra, miután meleg vagyok, és tulajdonképpen Nyíregyházára is már azért mentem, most így kezdték el suttogni, hogy be-be-be-bá, és akkor azt gondoltam, hogy majd egy másik városban mennyivel egyszerűbb lesz az életem, de ott már egy év múlva kezdték el ugyanezt suttogni, ugye főnököm megjegyezte, hogy neki semmi köze, és nem is azért mondja, de azt tudom-e, hogy a XYZ azt mondja rólam, hogy én homoszexuális vagyok, de ez nem érdekel engem, mondja az én főnököm, mondtam, hogy jó, ez is benne volt abban, hogy eljöttem inkább Szegedről. Ide jöttem, és rájöttem, hogy vagy hazudva élem az életemet tovább, vagy pedig elkezdek nyilvános meleg lenni, és akkor ez utóbbi mellett döntöttem, és akkor megtaláltam itt ilyen meleg civil szerveződéseket, mit tudom én, a első magyar meleg egyesületet beléptem, nem tetszett, igazából nem működött, én akkor voltam, de akkor ismerkedtem ezzel a szép várossal, plusz meg kellett ismernem a meleg szubkultúrát, meg ugye közben dolgoznom kellett a magyar ifjúságnál, tehát írni is kellett, meg még a Danubius rádiót is csinálni, tehát kereskedelmi rádiózni is, úgyhogy volt elég dolgom, és úgy belesodródtam a meleg mozgalomba. Volt aki egyetemi melegkör, híd, homoszexuális információs dokumentációs központot akart egy Tóth László nevű, akkor a Szociológiai Intézetben, vagy a Szociológiai Tanszéken dolgozó szociológussal alapítani, ilyen egyesületnek végül is nem jött össze, vagy nem is tudom, alapítvány akart lenni. Tehát voltak ilyen játékok, ezek így utólag azt mondom, hogy játékok, de akkor nem játékok voltak, akkor az nagyon komoly, fontos dolog volt. És akkor belekeveredtem a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért nevű egyesületnek a szervezésébe is, ott is ügyvívő lettem, ezt aztán a bíróság nem jegyezte be, és akkor jogeset lett belőlünk, és mit tudom, ilyen aláírás gyűjtést szerveztünk, és például ilyen nagyon tipikus történet, hogy beszélek Eszterházi Péterrel, aki biztosít engem arról, hogy neki semmi gondja, csak hogy nem ír alá már mindent. És akkor voltak ilyen játékok, de azért csak 150 aláírás összegyűlt, hogy a bíróság milyen alapon tiltja be, vagy nem jegyzi be ezt az egyesületet, szóval ez egy nagyon érdekes játék volt. A lényege az volt, hogy akkor, mit tudom én, a Narancsbaj megjelent velünk interjú, és a rádióban ugyan kicsit ferdén néztek ránk, de még nem szóltak, szóval semmi nem volt. És akkor 94-ben volt, ugye az Antal kormányt váltotta a Hon kormány, ez még úgy zajlott, hogy a rádióban is kicserélődött a vezető garnitúra szinte egy az egyben, akkor még ott nagy mozgások voltak, és az volt a rendszerváltás utolsó ilyen jelentős műsorszerkesztési tényező mi volt, miszerint kitacepa hozták a falakra, újságokba, vagy ilyen Igen, még mindig vannak a rádióban ilyen fali újságok, ahol kitűznek közleményeket, hogy lehet műsorokletekkel házalni XYZ-nél. Csak nekem már a fejemben régen megvolt a meleg műsor, hogy már hogy ilyet csinálni kéne, és akkor leírtam, itt tudom, 3 oldalban, igazából az egyetlen újdonsága volt, hogy abba beleírtam, hogy én a műsorban mindig el fogom mondani, hogy én magam is búzi vagyok, és hogy ennek megfelelő jelentősége lesz ezáltal. Akkor így rám nézett Fiala, aki elolvasta a szinapszist, úgy hívják ezeket a néhány oldalas tervezeteket, és ő volt az éjszakának a felelős szerkesztője. Próbálkoztam más műsoroknál is, de akkor még mondták, hogy az éjszaka maximum az éjszakába. Elolva, hogy tényleg? Mondtam, hogy tényleg. Mondta, hogy jó, ennyi. És akkor elkezdődött 2004-ben az Önazonos, és rá vagy 2 évre felment folyamatosan, először ilyen 3 és 5 között, 2 és 4 között, 1 és 3 között, és utána este 10-től, és mit tudom én, ahogy az ment, egyszer csak a Tilos Rádió elkezdett az éterben szólni. Addig is voltak közös ismerőseink, ugye Narancsosok, Simó Gyuri, egyebek, valahol össze-vissza találkoztunk, mint tudom én, a Roma Rádiós projekt ügyében többször ültünk le beszélgetni az Autonómia Alapítványnál, hogy hogy is lehetne egy Roma Rádiót létrehozni. Én, mint ugye meleg műsor, meg szóval ilyen tapasztalatokkal, tehát úgy nem volt ismeretlen a társaság, aki akkoriban a Tilos csinálta, és Zsazsát kérték fel, Zsazsa Taxot, hogy, vagy nem tudom, ez a történet nekem nem világos, hogy miért éppen őt, de őt találták meg, hogy nem akarna-e egy ilyen meleg műsort, vagy ilyen zűrös műsort csinálni, és ő csinált Nocsak-Nocsak címmel, például engem is meghívott, mint meleg műsor készítőt a Tilos Rádióban, és akkor viríthattam a Tilos adásban. Én nagyon jóban voltam Zsazsával, és egyszer csak úgy megkérdezte olyan 3/4 év, majdnem 1 éve már csinált, hogy ha úgy alakulna, és ő abba hagyna, akkor én átvenném-e. Hát mondom, hogyha kérnek rá, akkor miért ne? És akkor egyszer csak szóltak, hogy gyere már föl. És akkor fölmentem, akkor még a Podmanicskiből. Ja, te vagy az? Akkor csináld. Szóval körbe ennyi volt. És akkor átvettem a...
2: Ez a meleg műsorváltás.
1: Így van, ez is olyan 7-8 éve volt, és akkor azóta is csinálom. Ennyire egyszerű.
2: Hát azért ez szép, és Zsazsa Taxot hívtad már azóta vissza vendégnek?
1: Hívtam, de nem akar jönni, tehát ő valami miatt megorolt a Tilosod, és nem tudom, hogy mi. Szóval próbáltam kiszedni belőle, de abszolút ilyen személyes. Tehát valószínűleg egyszerűen ilyen megunta, elege lett belőle, besokkalt. Szóval azért a Tilos sem könnyű néha elviselni, azért lássuk be. Most már egy kicsit konszolidáltabbak a viszonyok, de mondjuk a Podmanicki utcában még azért voltak zűrös történetek. Például én erre emlékszem.
2: Hát a Tilos Rádió önmagában egy ilyen jellegű intézmény.
1: Világos, csak ott ilyen extra módon, hogy mit tudom én, hogy ott alszik valaki hetekig az egyik szobában, és ott kell kerülgetni, és ott vele automatikusan emberi viszonyokat kell kialakítani, vagy nem. És van, aki tud, van, aki nem. Az egy ilyen típusú besokalás sejtek én Zsazsa mögött, de tényleg egyszerűen nem sikerült kiúzni, tényleg többször úgy neki duráltam magam, hogy akkor Zsazsa, most már áruld el, hogy miért jöttél el, és azóta sem mondja meg. Hát ilyen, szóval így körbe mellé.
2: Próbáld meg azért még elhívni vendégségbe, és meg kellene, mondj már egy-két tanácsot az eljövendő rádiósoknak, hogyha mondjuk most beadnának ide a Tiloshoz egy műsortervet. Mi inspirálja őket, hogy ők rádiósok legyenek, és nem mondjuk tévések, vagy újságírók hagyományos értelemben?
1: Na jó, akkor megint csak sztorizgatás. Én lehettem volna tévés is. Tehát volt az Ablak című műsor, volt egy olyan év, ahol minden héten benültem a stúdióban, mert az egy ilyen álélő, vagy kvázi élő műsorvezetésű szerkezet volt, tehát tényleg ott konferáltuk fel az anyagokat, amiket mi csináltunk általában, ha nem is csináltam, akkor is beültem, és mit tudom, én mondtam 5 mondatot. Nem tudom, mi miatt az akkori felelős szerkesztő mondta, hogy gyere, én megmentem, mert egyrészt megfizettek meg, érdekes is volt, és nem szerettem tévézni, és volt egy pont, ami után el kellett döntenem, hogy én inkább tévézni akarok, vagy rádiózni, és akkor azt mondtam, hogy én inkább rádiózni akarok. Azért nem akarok tévézni, mert ott nagyon sok ember el tudja rontani az én munkámat. Tehát nagyon ki van szolgáltatva az ember a gyártásvezető a taktikus rossz kedvének és így tovább. Egy rádióban sokkal kevésbé, mondjuk a Királyi Rádióban elég 2-3 emberrel jóba lenni ilyen szinten, hogy ha rossz kedvűek is nem akarnak keresztbe tenni. A tévében volt elég ember részem, és mondtam, hogy én ezt nem akarom. A tilos meg eleve nem ilyen. Itt azért viszonylag jók a játékszabályok. Ha az ember beül, és már tud beszélni, és vannak gondolatai, meg mondani is akar valamit, és ezt megfelelő formába tudja önteni, akkor már lehet. Tehát egy akkora szabadságot élvez az ember, amit máshol meg nem. Ezért kell, vagy ezért érdemes rádiót, vagy a tilosban rádiózni. Én nekem azért nem, hogyha én valamit el akarok mondani, mert nagyon szorít, meg nyűgös vagyok, meg egyebek, van rá elég fórumom, meg most már írok, és meg most már honlapra is rendszeresen, van egy honlap, amit rendszeresen írok, és tehát nincs kényszer arra, hogy csak egy csatorna legyen, de még mindig a fontos a tilos, mert itt megengedhetek magamnak olyan dolgokat, amiket ott soha a büdös életben, hogy egy csúnya szót véletlenül kimondjak, vagy olyan indulattal tudjak reagálni dolgokra, amikre ott egészen más akusztikája van, ott olyan szörnyű visszhangjai vannak, és én magam vagyok ennek a generálója. Tehát egészen másképpen lelassulva, vagy nem is tudom másképpen gondolkodva ülve az ember egy olyan mikrofon elé, mint ide. Szóval itt nagyon sokáig én is ugyanúgy izgultam, tehát nagyon hasonlított az izgalás, vagy izgalás, igen, izgulás, és akkor például megtanultam, mert a kényszer is úgy hozta, hogy miért ne én keverjem magam, és például milyen jó volt megtanulni magamat keverni. Királyi Rádióban elképzelhetetlen, ott üvegfal van, meg technikus van, meg asztal van, tehát ott az egy egészen más viszony. Itt tényleg az ember beül, és adott esetben mondjuk, hogyha nem úgy jön ki, mert ugye ezt nem egyedül csinálom már ezt a műsort, hál' Istennek, tehát vannak állandó barátaim, ismerőseim, akik bejárnak ebbe a műsorba, de előfordul, hogy nem, akkor végig pofázok egy órát, fölkészülök 25-30 hírrel, mondom, kommentálom, zenélek hozzá, tehát ez egy ilyen, még mindig egy ilyen önmegvalósítás, ami talán elég közérdekű ahhoz, hogy mi mindig nem mondtátok, ti fiatalok, ti ifjabb rádiós, hogy na húzzál már el, öreg vagy. Há, ez kicsit
2: a téma kicsit örökké aktuális, így ajánlanád ezért még a rádióhallgatóknak a műsorodat egy kicsit?
1: Minden második szerdán, igen. Most éppen ugye 5-től fél hétig, a Szappanopera helyett van. A Szappanopera helyett cím az úgy találódott ki, hogy ugye majd a telefon, mert ugye, amikor ez a műsor indult, akkor Magyarországon nem volt olyan Szappanopera, amiben meleg szereplő lett volna. És akkor én kitaláltam, hogy na akkor legyen egy olyan meleg Szappanopera, amit úgy a valóság fog kialakítani, ez egy kicsit a való világra való hajazás, vagy kacsintás, de még akkor ez a fogalom se volt ismerős Magyarországon a médiában. Tehát azt gondoltam, hogy majd a telefonálóktól mindig megkérdezek ilyen apró dolgokat, konkrét dolgokat, hogy és akkor abból majd felépül valamiféle virtuális meleg közösség, de ez úgy, ahogy van, nem jött össze, de a cím annyira megtetszett, vagy úgy hozzászoktam, hogy ezért maradt Szappanopera helyett. És ugye itt a lányok is bejönnek a képbe, csak én azt mondtam, hogy az nem lehet, hogy a leszbikusok ne csináljanak műsort, hogy ne legyen külön műsoruk, és akkor akikkel csináltam az Önazonost, Molnár Mirjam volt, aztán elment New Yorkba élni, tehát ő most már nincs Magyarországon sok éve, megbeszéltük, hogy akkor próbáljonak meg önálló szerkesztésben. Tehát ők szervezik a vendégeket, én meg majd szívesen keverek. Na azóta is így maradt ez a dolog. Tehát az egyik héten én vagyok a barátaimmal, ismerőseimmel, és csinálom. A váltó héten meg a lányok jönnek, és én keverek, de közben bele is pofázok, mert nem tudom megállni, hogy ne pofázok bele. Bár már volt egy olyan műsor, már mint ilyen Zárt körül lányok című műsor, hogy azt hiszem, hogy egyszer szólaltam meg, mert hogy nem annyira nem éreztem, hogy nekem ott most mondani valóm lenne, tehát nincs ilyen kényszerem, ezért úgy jól elfogadtak a lányok is, hogy csak akkor szólítanak, meg akkor akarják, hogy beszéljek, hogyha tényleg kíváncsiak a véleményére, meg csak akkor pofázok bele, hogyha tényleg valami a helyére kéne rakni. Úgyhogy ez van a váltó szerdákon.
0: És most be van készítve a CD játszóba egy korábbi interjú, amit Pálfi Balázs csinált még annak idején a Királyi Rádió színeiben. Egy házfoglalásról van szó, és bőven még 2000 előtt járunk.
3: A múlt hét péntek estére időzítettük a punk csapat bemutatását az ő kérésükre. Nagyobb csoport skinheadet vártak aznap estére egy jó kis verekedésre. 22 óráig nem jött az ellenségük, tovább vártak, és inkább a készülődéssel voltak elfoglalva, mint saját helyzetük megfogalmazásával. Az a fiatal ember, aki végül is vállalkozott a beszélgetésre, kívülálló, de az üggyel szimpatizál, és a házatlakók elfogadták szószólójuknak.
4: Külföldről kezdeném, kint Nyugat-Európában a fiatalok különböző házakat kulturális létesítményként elfoglalnak. Szóval ez lehet gyár, ház, óvoda, iskola, bármi. Itt céljaink lennének ezzel a házzal.
5: De menjünk ki, hogy nagy lett a zaj közben.
4: És ez nagyon olyan dolog, hogy, hogy Magyarországon ezt nem lehetett megcsinálni, itt házat foglaljál, mert rendőrség által ez lehetetlen volt, de lassan mindenki most már kijárhat Nyugat-Európában, meg aki nem járhatott ki, kapta a híreket tőlünk, vagy mások, akik kimehettek, és mindenki elmutatta, hogy figyeljetek, gyerekek, van, akit elfoglalt házak, csak fiatalok, ők csinálják maguk, koncerteket szerveznek, kiadnak lemezeket, báruk van, kocsmájuk van, alhatnak, meg kiállításokat szerveznek.
5: Akkor
4: bármi
5: ilyesmit szerettetek volna.
4: Igen, bármilyen dolgot csinálnak, és nem szól bele az állam, és magyarul ezeknek, érted, külön, most olyan is Svájcban, vagy egy-két helyen külön nyomdájuk van, óvodájuk van, filmházuk van, mindenük megvannak ezek. Szóval abszolút egy kulturális központ létesült.
5: Kezdem sejteni, hogy mit szerettetek volna, de akkor most nézzük a tényeket, nézzük a realitásokat.
4: Visszatérve magyarosan, azok az emberek, akik még annak idén elfoglaltak ezt a házat, abszolút nem törődtek, csak buli, meg ez az. És hál' Istennek, mi tudomást szereztünk róla, és megpróbáltunk idejön segíteni nekik, mondom, ilyenekkel, hogy mi elintéztük nekik, hogy nem elintéztük, ez csúnya dolog, hanem segítséget adtunk, hogy a tanácsban például egyesületet alakítsunk. Na, de ezt majd visszatérek erre. Lakni szerettek volna ezek a fiatalok hol, és ugyanolyan rendű cél, hogy egy kulturális központot létrehozzunk, egy koncertteremmel, bárokkal. A tanácselnök helyettes azt mondta, hogy csak úgy tud velünk kommunikációs kapcsolatot létesíteni, hogyha egyesület leszünk. Ezt elintéztük, beadtuk a kérvényt kisebb fajta nehézségekkel. Bíróságon azt mondták, hogy egy hét múlva értesítenek bennünket, de már körülbelül ez 3 hete folyik, hogy nem értesítenek, várunk. A tanács azt mondta, hogy ők ide kiküzdenek egy statikust, meg mi is szerezünk egy statikust, és fölmérik a házat, hogy mennyiből lehetne újjáépíteni. Mivel a tanács már küldött ide statikust felmérte, mi még nem tudtunk, mert mivel még nem vagyunk bejegyzett jogi személyek, nem tudtunk elmenni a tanácssal kontaktust teremteni, ezért fölhívtuk a tanácsot, hogy mi a helyzet. A tanács azt mondta, hogy márciusban ki leszünk innen Paterolva.
5: Ezt ennyi nem még így mondta, nem ilyen direkt módon, de végül is célozgatott rá, hogy nagyon valószínű.
4: Azt is hallottam, hogy azt mondta a tanácselnök, hogy tulajdonképpen senkinek semmi joga nincs itt lenni. És azt mondta, tulajdonképpen úgy hallottam, hogy azt mondta, hogy itt senkinek nem lehetne laknia. Magyarul ezt nem értem, mert amikor a tanácselnökkel beszéltünk, akkor a tanácselnök azt mondta szintén, hogy hát gyerekek, nem nagyon lakjunk itt, meg ez, meg az. És mi erre azt mondtuk, hát ez mind rendben van, de hogyha mi ezt a telket kiszedünk sajátítani, úgymond a saját céljainknak, akkor nem szeretnénk, hogy az legyen, mint a Fidesz ház, vagy bármelyik ház, hogy abszolút levontják, az emberek elvisznek, ami mozdítható, téglától kezdve fémig, meg ablakajtó.
5: Azt ott valóban minden. Jól lerabolták, és mondtuk, ezt itt zárjátok a kaput.
4: Igen, és azt mondta erre a tanácselnök helyettes, hogy jó van, srácok, egy-két ember lakhat bent, de csak azért, hogy vigyázzon, hogy ne lopjanak el. És most ezt nem értem, ezt a tanácselnököt akkor, hogy most mindegy, hogy tulajdonképpen senkinek nem lehet nagy. Most kaptunk egy engedélyt, de mégsem kaptunk engedélyt, hogy itt lakhasson egy-két ember. Szóval egyik szabuk a másik. Nem tudom, hogy nem egyeztetik.
5: És mi lesz? Mit tippelsz?
4: Mi lesz? Mm-hmm. Gőzöm nincs róla.
3: A Fiatal Demokraták Szövetségének házfelelősei, Dékány Tibor és Lobmájer Péter igencsak elkeseredtek, amikor február elején újra megnéztétek ezt a lefoglalt házat. Mikor láttátok utoljára, hogy ilyen nagy megrökönyödéssel észleltétek, hogy már megint rombolódott?
6: Ez január 1. heteiben.
3: És ahhoz képest is romlott?
6: Hogyne, észrevéhetően. Szóval döbbenetes, amit megy.
3: Kezdjük az elején.
7: 88 őszén költözhettek ki a lakókat, tudomásunk szerint. és 88 telén tűnt föl annak az építésznek, aki ennek a tömbnek a rehabilitációjával foglalkozott, hogy ezekkel a házakkal valamit kéne kezdeni, ezek értéket képviselnek. Tehát 88 telén keresték meg a Fiatal Demokraták Szövetségét ezek az építészek, illetve az építész.
8: Csak egy jelképes házfoglalás lett végül is, amit ti csináltatok.
7: Igen, tehát hogyha ebben a műsorban arról van szó, hogy milyen házfoglalások történtek, hát végül is ez egy rendhagyó dolog, mert hogy a Fidesz nem költözött be a házakban, nem próbálta testével védeni ezeket a házakat, hanem megpróbált egy törvényes utat végigjárni. Hát ez láthatóan ide vezetett. Itt állunk a romok között.
8: Na, akkor nézzük meg ezeket a romokat.
6: Hogy most hogy néz ki? Arról annyit kell tudni, hogy a tetőszerkezet a szét van rombolva, a cserepek le vannak verve.
8: Ezek nem voltak leverve?
6: Nem. Sőt, ezek még tavasszal, tehát 89 tavaszán szinte 100%-ig álltak. Tehát megvolt a tetőszerkezet, fedve volt cserepekkel, hát az esőtől védve volt a ház.
8: Volt két eszetfa?
6: Most már csak egy van.
8: Nem értem, én sem értem, hogy mi szükség volt arra, hogy ezt kidöntsék. Mert mondjuk el se vitték, mondjuk az, hogy a gerendákat oda készítették, hogy majd kiviszik, mert hát másra nem szolgálhatott. Az egy másik történet, az másik malopás, az egyszerű.
6: És ha csak a gerendák, de építőanyagok, amire az IKV illetékes azt mondta, hogy használhatatlanok, innen azt tudom mondani, hogy szerintem nem használhatatlanok, mert akkor nem lopták volna tonna számra innen a téglákat, mert valahová ezt beépítették.
8: No, tehát akkor van egy olyan ház, amit kemény milliókért lehet majd csak felújítani.
7: Igen, így van, a költségvetés szerint, amit a szakemberek készítettek, ez kb. 20 millió forintba kerülne, 12 garzonlakás létesülne ebben az épületben, és ezen kívül különböző közösségi helységek.
8: Engem régebben se kellett volna, azt hiszem, hogy a hallgatók nagy többségét most már nem kell meggyőzni arról, hogy mennyivel jobb lenne egy ilyen közösségi ház, egy ifjúsági ház a panel dzsungel helyett. Vajon a tanácsot is meg kell legyőzni, illetve az ő meggyőzésük hol tart?
6: Novemberben a 8. kerületi tanács VB hozott egy döntést, miszerint a Fidesz térítésmentesen megkapja ennek a háznak a kezelői jogát. És ezek után azt mondták nekünk, miután ez a döntés megszületett, hogy menjünk el a 8. kerületi IKV-hoz, és ott kössük meg a szerződést a kezelői jog átvételére. Mi ezt megtettük? És utána
8: mikor,
6: vártunk.
8: Novemberben?
6: Novemberben, ez egy hétre rá.
8: Tehát 3 hónapja.
6: Mi ezt megtettük, és vártunk. Az előzményekből ez számunkra világos volt, hogy itt nem lesznek problémák, ők ezt nekünk ide fogják adni egy-két héten belül, mivel csak papírmunka. Na hát, ez nem így történt.
7: Rohangászunk fűhöz, fához, Kálvária fővárosi tanácstól a 8. kerületi tanácshoz, utána az IKV-hoz.
8: Jó, hát a szokásos játékot veletek is eljátszák.
7: Igen,
8: állampolgárokkal egyébként nagyon könnyen eljátszhatja, csak én azon csodálkozom,
7: van,
8: hogy
7: nem kell bemutatni.
8: Egy nem állampolgárral, egy jogi személlyel ugyanezt a játékot csinálják.
7: Mi megpróbálunk mindig a jog által behatárolt úton járni, de hát úgy néz ki, hogy ez nem igazán járható ez az út.
3: Hogy miért nem járható az a bizonyos egyszerűnek látszó út, erre dr. Molnár Ferenc, a 8. kerület tanácselnöke kísérel meg választatni.
9: Mi abban a tudatban döntöttünk, hogy a végrehajtó bizottság álláspontja elégséges ehhez, hogy átadjunk ilyen nagy értékű telket. A VB állásfoglalása után bányázták ki, hogy a végrehajtó bizottságnak nincs ilyen jogosítványa. A tanács testület hivatott abban, hogy ilyen nagy értékben döntsön. Február 20-án a tanácsülé terjesszük a végrehajtó bizottság jóváhagyásával. Továbbra is fenntartva azt az elvi álláspontunkat, hogy egy ifjúsági szövetség kéri. Ez az elvi álláspontunk, és ezért támogatjuk.
3: Eltelt tavaly áprilistól 10 hónap. Ilyen lassan őrölnek a hivatal kerekei?
9: Nem. Csak felelősséggel valamit lerajzolni, megtervezni, előterjeszteni a hozidőket.
3: De közben ott azok a házak igen csúnyán tönkrementek, szóval az állagmegóvásáról a Fidesz sem gondoskodott, mint házfoglaló, de önök sem, illetve hát az ingatlankezelő vállalat. Kivágták az egyik ecetfát, hordják el a gerendákat, beomlott a tető. 10 hónappal ezelőtt még semmi nem volt ebből.
9: Dehogy nem, teteje nem volt. Egy-két cserepet meg gerendát elvittek, nem azt mondom, hogy nagyszerű hiba. De a lakóház állagán az a 10 hónap már mit sem rontott, sajnos.
3: A másik ilyen házfoglaló társaság a pánkok csoportja. Velük mit lehet kezdeni, mit tudnak kezdeni?
9: Udvariasan felkérjük őket, hogy hagyják el az épületet.
3: És ha nem hagyják?
9: Akkor még egyszer felkérjük, mert a tanácsnak a legfőbb eszköze a meggyőzés. És én hiszem, hogy szót fogunk velük érteni.
3: És hogyha mégsem, akkor következik viszont a kilakoltatás.
9: Nem szeretem ezt a szót, hogy kilakoltatunk, hogy karhatalmat alkalmazunk, hiszen a tanácsnak a végső esetben kell ehhez nyúlnia.
3: Nagyon rossz egyébként most a közhangulat?
9: Ebben a konkrét esetben a lakosság fölkeresett bennünket, és tett javaslatot arra, hogy ezt a rossz épület komplexumot tüntessük el, mert tele lehet férgekkel, ami a környező lakók számára előnytelen. Az ott lakók szeretnék, hogyha olyan épületeket emelnénk oda, amelyek a tájba illőek, amelyek eleve biztosítják a tiszta környezetet.
3: Szeretem a tájba illő épületeket, a tiszta környezetet, de abban kételkedem, hogy ezt bármilyen rendezési terv előírásaival ki lehet kényszeríteni, ugyanis az emberek semmiféle diktátumot nem szeretnek. Az összeállítás utolsó beszélgetése szakemberrel készült. Győri Péter szociológus 4 éve foglalkozik a hajléktalanokkal, házfoglalókkal, mikor találkozott először.
10: Ilyen csoportos házfoglalókkal csak a legutóbbi időkben, tehát az elmúlt év derekától. Mindig is voltak önkényes lakásfoglalók. A tendenciákat már lehetett előtte érzékelni. Az egyéni önkényes lakásfoglalások száma megnövekedett az elmúlt években. Ennek önmagában is sok oka volt, lakáshiány, vidéki munkanélküliség és onnan föláramlás, munkásszállók bezárása. Itt már kialakultak különböző városban bolyongó klánok, amelyek az egyik lakást elfoglalták, onnan kirakták őket, és akkor mentek a másik területre.
3: Milyen politikai vagy gazdasági körülmények tették azt szükségessé, vagy lehetővé, hogy olyan fajta csoportok alakuljanak, akik együtt akarjanak valamit, mondjuk egy házat?
10: A csoportos megjelenés az annak is köszönhető, hogy van egy csöves vagy ifjúsági szubkultúra, amelyik itt volt már a 80-as évek legelején, hisz akkor virágzott a csöves probléma. Ezeket a csoportokat a 80-as évek legelején még kemény rendőrhatósági fellépéssel kitiltották a városból, láthatatlanná tették őket, eltüntették őket azokról a terekről, ahol zavaróak voltak. Nem csökkent a bűnözés, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, a kezeletlen neurózisok. No, ezek mind így egymásra rakottak.
3: Azt mondta, hogy lehetett számítani ilyen folyamatok beindulására, ilyen cselekedetekre. Kinek lehetett volna rászámítani, kinek kellett volna erre felkészülni? Érzésem szerint a mostani tanácsi intézményrendszer képtelen ezzel a feladattal megbirkózni, szóval birkózgat próbálkozik, de csak tüzet tud oltani.
10: Az én megítélésem szerint egy ilyen jó értelemben vett bürokrácia igazából arra való, hogy a maga ilyen helyi mikrotársadalmában lezajló folyamatokat nyomon kövesse, diagnosztizálja, fölkészüljön arra, hogy mit is kéne neki bizonyos krízis helyzetekre lépnie, fölkészüljön arra, hogy hogyan is kell meglépni a különböző lépéseket. Tehát valójában hogyan is kell helyi szociálpolitikát kialakítania és végrehajtania, hogyan kell kezelnie azt a rengeteg problémát. Egyébként nem csak szociális problémát.
3: Feltételes módban beszél, kellene, így kellett volna, így lenne jó.
10: Bizonyos mérce színvonal igenis elvárható a bürokráciáktól, hisz erre valók, ezért fizetjük őket az adónkból. Az egy más kérdés, hogy az elmúlt évszázadokban nem egy ilyen bürokrácia alakult ki, ezt tulajdonképpen mindenki a napi gyakorlatában tapasztalhatja. Minden javaslat vagy javaslatok döntő része az megakadt a döntéshozók tehetetlenségén. Tehát hiába hívtuk fel a figyelmet, ezekkel nem sok hatást lehetett elérni. Hónapok, évek teltek el ilyen harcokkal, és döntések pedig nem születtek, csak a legeslegutóbbi időben. Azok is valójában az abszolút kényszerhelyzet hatására.
3: Az egyik államigazgatási szakember azt mondta, hogy különféle társadalmi egyesületek, szövetségek és körök feladata az, persze az övék is, már mint a tanácsi, hogy kezeljék a hajléktalanok ügyét.
10: A kezelés feladata alapvetően az állami vagy a helyi önkormányzati, ezek a felépítmények, mint az államigazgatás vagy a helyi önkormányzat arra valók, hogy valóban szolgáltatásszerűen a ott lakók igényeit és mindenféle ott lakó igényeit, problémáit megoldják, kiszolgálják. Tehát a feltételeket ezeknek a intézményeknek kell biztosítaniuk. Ami most itt Budapesten ilyen házfoglalás szinten a csövesek, pánkok részéről zajlik, ahhoz azt is látni kell, hogy ezek a csoportok a teljesen hasonló élethelyzetben lévő nyugat-európai társaik mintáit is, ha úgy tetszik, megtanulják, tudnak róla, próbálják követni. Ez nagyon fontos, hogy tanulnak ők is, nem csak a politikai pártok tanulnak a polgári demokrácia politikai pártjaitól, hanem ezek a csoportok is a maguk sorsos társaitól. És bizony jogosan megtanulják azt, hogy sok esetben nincs más lehetőségük, mint hogy szervezett módon valamilyen lerobbant épületben elbástyázzák magukat, és ott megpróbálnak egy szuverén önálló életet biztosítani. Számára.

0: Radio Territories köztéri interakció, azaz városi adásvétel.
1: Mi az? Mi történt? Jézusom! Halló! Torony! Halló! Segítség! Torony! Torony! Mit csináljak?
0: Május 11-én és 12-én, csütörtökön és pénteken kis privát rádióadók lesznek szerte a városban. A helyszínek Tűzraktér, Szimplakert, Millenáris Jövőháza, Kőleves Vendéglő.
2: Itt az irányító központ, utolépés 1-2-1-2-1-2.
0: Gyere és hallgass bele a kísérleti rádióadásokba. Interakcióhősök, hangjátszó tér, bedaráló szónokok, társas magányzóna. Május 13-án a Tilos Rádió Történeti Napon este 6 és 8 között a 90,3-on is hallhatók lesznek a kis rádióadások.
3: Tehát mi lesz ezután?
0: Kell takarolni.
4: Jó.
0: Kell takaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány mind, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
8: Nem értem.
0: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
0: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
0: Na kell takaró.

Elég volt óra közben egy intenzív pillantást vetni Olgi nénire, micsoda titkokat rejtegethet nagy, szomorú beteg szívében. Mennyire eszelős és hamis ez az egész, hogy a magyar ballada világ gyöngyszemeit, próbájait nekünk torna óra előtt felvezetni. Miközben világos, hogy erre, vagyis a magyar ballada világ gyöngyszemeire itt és most senki nem kíváncsi. És ezt ő ugyanolyan jól tudja, mint mi. Mert azonnal megérezte, mikor belépett az ajtón, aztán vigyázz, hogy esélyei a mai napon a magyar ballada világ gyöngyszemeivel kapcsolatban minden kétséget kizáróan a nullával egyenlőek. Mert hajszálai elektromossággal töltöttek fel, fejbőre viszketni kezdett, és még mielőtt megszólalt volna, dadogni kezdett. Érezte a nyelvével, hogy a dadogó izmok előre rángatózni kezdenek a szájában az arcizmaival egyetemben. De mivel régi motoros volt az Olgi néni a pályán, és számtalan esetben ütközött a legteljesebb, azonnali és megmásíthatatlan közöny betonfalába, egyáltalán nem hőkölt vissza, hanem éppenséggel annál nagyobb, eltúlzott lendülettel, harsányan, szinte vicsorogva, megfeszülő inakkal vágott a téma a magyar ballada irodalom gyöngyszemeinek taglalásába. Nos, ekkor történt az, hogy felfogván ezen vállalkozás abszurd értelmetlenségét és hiú önmagáért valóságát, pukkadozni kezdtem. Rekeszizmom pattanásig feszült, és orkánszerűen tört fel belőlem az irtóztató röhöghetnék. És minden további szó, minden komolykodás, csitítás csak olaj volt a tűzre. Hogy jól szórakozom-e? Érdeklődött Olgi néni. Nem látszik? Felszólított, hogy odakin fejezzem be, és én hétrét görnyedve távoztam. Az iskolaudvar porában egy megereszkedett gumilabda hevert öntudatlanul, amitől ismét széles jókedvem támadt. Bekukucskáltam. Olgi néni a magyar ballada irodalom egyik gyöngyszemének ritmikájára próbálta felhívni az osztály szíves figyelmét. Szétzilált hajjal, extázisban csapkodta az első padot. Harmadszor be menne szép, gyönyörű mátka. Az osztály pedig engedelmes, egyhangú, mélabőgéssel, ritmustalan, mély fahangon hadarta válaszul a mamó me mi máma. Kijött Berta néni a szomszéd osztályból, a mozgalom Lennon McCartney-a, aki a csapatindulót szerzette, szöveg dallam, és a következő kérdést intézte hozzám. Te bőgöl ittem, mint egy résztorkú vadszamár? Az azonnali fulladásos halálrémet érített magamhoz. Kicsöngettek. Az osztályunk ajtaja zárva maradt. Becsengettek a következő órára. Géza bácsi, az öreg hajlott hátú fizika tanár, akinek óraközben 20 filléres dobáltunk a kalapjába, az ajtó előtt toporgott. Nem mert benyitni, mert hallotta bentről Olgi néni pattogó ritmusú előszavalatát. Amiután századszor bőgte monoton hangon a nyáj, látszólag beletörődve, valójában a megtörhetetlen akarat konoklázadásával, a mamó máma. Arcot mostam a WC-ben. Megpróbáltam kitölteni normális lelki térfogatomat, visszatalálni nyugodt és komoly önmagamhoz. De a didergő, kunkori, kifosztott lényt, aki oda bent kuksolt, sehogy sem tudtam hozzáigazítani a magamról őrzött daliás képhez. Nem passzoltam többé. Milyen óra jön, Kornyika? Kati néni kiteríti a takarékbélyeg lepedőket, és aki fukarnak bizonyul, úgy megszolmizáltatja, hogy belefeketedik. Kodály módszer. A titá szűnből, nem ismerjük fel, a lipim lopom a szőlőt. Dühében letörli a tábláról a növekvő vakáció feliratot, és egész órán a sallárom huzsedári huzsedomot gyakoroljuk. Lehozatja a lemezjátszót. A hangos résznél Allegro hirtelen lehalkítja, lebuknak a fecsegő. A karénekesek külön kaszt. Elkérik őket óráról, készülnek novhétre, franciául énekelnek, stb. Felsős fiúk általában mezzók, mezzoszoprán. Napokig gyakorolom a helyorgánét, hogy mezzó lehessek. Egész énekkar és főleg rengeteg lány, nő hegyek előtt kell énekelni. Bemelegítésnek a Marseillaise-t nyomjuk. Az egyenkénti felvételi énekeltetés később lesz. Négyen vagyunk újak, mindenki a mezzóra pályázik. No na, majd sejem szok.

0: Kati néni szorosan mellém ül, ihletett pofát vág. Aha, ez kagylózik. Koncentrálok, hogy ne csak ordítsak bele a vakvilágba. Ellenük tört a kényuralba, vérben áztatja zászlaját. Nincs egyenkénti felvételiztetés. Kati néni éles hallásával kiszálazza a hangok szőtteséből a felvételizők hangját. És mindenkit felvesz a medzőba. Kati néni, hurrá, kérek 3 lepedő takarékbélyeget.
1: Medzó vagyok, anyu, medzó!
0: Egy büszke medzós. Ülök a medzó közepén a 7. csajokkal, és helyvargáni. Ugyanitt tartja Rózsi néni a tánciskolát vasárnap este. Klasszikus táncok után vesszük a moderneket. Modern táncnál nem lehet a lányhoz érni, nem bánom annyira, néha mindig izzad a tenyerem, neki meg szaga van és vizes a dereka. Öltöny kötelező, Dezső bácsi klimpíroz. A bites táncok az, hogy megálltok szemben és a karodat lengeted. Rózsi néni mutatja a bites táncot, őszül a hónalja. Ilyenkor Dezső bácsi a táncdal fesztiválból zongorál. Odakint sötét van, hideg, köd. 5 percenként húz el egy autó, tülkölés nélkül. Nesztelenül suhannak Austin, Simca, Foxy. A csípő mozgás a lényeg. Tánc közben tilos beszélgetni. Úgy sem jut eszembe semmi. Ajjaj, fekete vonat. Az a kullogni megalázottan. Kenderesi bácsi a Moszkvicsa mellett áll érre vasalt melegítőben. Télen is kocsival furikálja nejét a hobbi kertbe. Rongyrázás a köbön. Pista bá a lábas alátétett bütykölő gyanútlan nebuló mögé settenkedik, és fakalapáccsal nagyot kúr az asztalra. Tod miért? Ordítja. Ajánlatos azt mondani, Tom. Cipőjét fehérre mázolja, körömollóval lukakat vág belé körben, bajeszt húz, válba boxol, a lúdláb étterem borfoltos itallapjára írt haragos poémáit citálja sztentori hangon. Leghíresebb versének visszatérő refrénje, én, Hegyi Pista, bizisten itt vagyok. Kőszegi, a buzgó propagandista neki is benyalt, sejttéglából szurkálós virágtartót tervezett. Kartonpapírból kivágta a lunyikot, hogy belopja magát Pista bá kérges szívébe. A dörgölődző eminens és a nyálladzó vattulok. Kőszegi ügyvéd lesz. Senki sem akar rajta kívül ügyvéd lenni. Komolykodó, felnőttes, unalmas foglalkozás. És valahogy olyan ellenforradalmi. Milyen ügyet kell pénzért védeni egy szocialista társadalomban? Az ügyvéd aljas érdeke, hogy fennmaradjanak az osztályellentétek, hogy hülyére kereshesse magát. Kőszegi nagyképű és nevetséges ezzel az ügyvédezéssel. Valaki a szünetben bezárta Pista bát a szertárba. Én zártam be. Hiába dörömbölt, nem mertük kinyitni. Az kapta volna az első tockost. Feltépte az ajtót. Repült a forgács, szállt a por. Körbenézett, busa fejét előre szegte. Kőszegi a szeme sarkából rám pillantott. Nem én voltam, nyögtem. Pista bá bevonszolt a szertárba, hogy miért pont engem, azért engem, mert én a becsületemet már a donkanyarban otthagytam. Kúpos fogók a félhomályban, fűrészek, mintázóvasak, melfurdancs, sikattyú, subler, pontozó, rátétmunka, sarkos hajlítás, anyagcsomag. A sarokban boros üvegek egymásra dobálva. Szétverem a moskos pofádat, mondta. És egyre közelebb hajolt. Belém akar harapni. Ez lesz még egyszer 10 év múlva. A csajom felszívódott. 2 hete nem fürödtem. Viszont naponta fókáztam. Viszont a zsebemben lapult egy katonakórházi beutaló. Zsebretett kéz, feltolt tányérsapka. Fütyörészve vonulok a főutcán, mikor kinyúl egy izmos kar, beránt a kapu alá és feltárul egy hatalmas száj roppant örlőfogakkal. A rettenetes halálordítás intonációja kérdővé kunkorodik, támadóm hörögve beszív egy újabb hordó levegőt. De hogy addig sem újjon hiába az idő, gyors egymás utánban 3-szor a falnak taszít. Amit én tévesen ösztökélésnek vélek, hogy válaszoljak, már amennyiben egy halálordításra létezik értelmes válasz. De újból rám hajol, feltárulnak a roppant zápfogak, és szélvészként csap arcomba dühének fülsiketítő tornádója. kikapcsoltam. Ez egy vápos. Ordít, hörög, beszív, taszít. Vápos. A folyamatos üvöltésbe emberi szavak törmelékei keveredtek.
2: Hát, képze, katona! Törészgetünk!
0: Halmazati vagyok. Értesíti parancsnokomat, hogy letartóztatta egy garázda álmokfutó katonáját, akire reméli példás büntetés vár. A Szemere utcai iskolaszertár dohszaga dől a szájából. Összetéveszthetetlen stílus jegyek. Ugyanaz az iskola. Ekkor értem meg, hogy a hegyi Pista miért szervezhetett sejemhernyó szakkört egyetlen egy darab sejemhernyó nélkül. Ennyi jár egy kiszuperált katonatisztnek. Vonszolódom a laktanya felé. Nem visz a láb. Foxy-maxi, futkosó, nyilvános akasztás. Látom tikkelő századparancsnokomat, állandóan csak a végtelen szomorúságot okozom. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Zsebemben a kimenőkönyv, 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Az ájulás kerülget. Parancsnokom becserkészte őrségben egyik katonáját, hogy nem-e horpaszt, akkor lőtték fejbe. Bilux százados. Én meg a Lignimpex titkárnőjét lőttem le. Azért bűnhődök életem végéig. Úgy is lehet mondani, pislogi százados, pislogi. Ahogy növünk felfelé, egyre kisebb vétségért, egyre nagyobb pofon jár. Nem szabad fütyülni, kezet zsebre dugni, úttesten menni, tányérsapkát feltolni, nem szabad bemenni az Ibolya presszóba. Felnőni ráfizetés. Lemondani arról, ami elegáns, nagyvonalú, szellemes, szabad, játékos és eleven. Felnőni annyi, mint megtanulni bárkinek engedelmeskedni, aki ostoba, gyáva, boldogtalan, elnyűtt és oktondi. Önfegyelem, szervilitás, lenőttség. A lenőttek társadalma. Akkor is hazudnak, ha alszanak. Akkor hazudnak a legnagyobbat. A lúdítást is elhazudják. Szakaszparancsnokom dörzsöli markát. Nem megmondta, hogy ez a szemüveges kopasz egy született szabotőr? Iszákosság miatt lefokozták őrmesterré. Azóta nagyon harap, a gumikat is szivatja. Kiprovokál még egy balhét, iránya futi. Lehet, hogy egyből sírva kéne fakadni? Könnyek között fuldokolva nem is tudom elmondani, mi a baj. Odafúrom magam pislogi százados hóna alá. Kisgyerek akarok lenni, aki még nem tud fütyörészve sétálni a fő utcán, összelucskolni a vállapját. A katona szomorú. Kezében a kimenő könyvem, az apát teremtését. A zöldre mázolt bot a szekrény tetején. Inkább lőjenek belém, mennyivel jobb lenne. Fütyültem a fő utcán, egy vápos lőjön le engemet. Nem visznek a lábak, csoszogok egy helyben. Kedves Bilux bácsi, ne bántsál mosta egyszer. Kópéságon kaptalak. Kékasszonyt fütyöltet fő utcán. Ez itt Tapolca, bazd meg, nem a riói karnevál. Rebekka, túlvilági róka tündérpajtásom, szerelmes őrangyalom megint kihúzott a csávából. Biluxot interurbán Pestre hivatták a minisztériumba. Elveszett a parancsnok. Kezdtem megnyugodni. Beletemetkeztem a most és mindörökkében. Fekete zászló a kapu fölött. Benkó Gyuszi elaludt a matracon. Besodródott a tengerbe. Csak vietnámi papucsa maradt kinn a fövenyen, és rólóvászon strandtáskája PVC zsinórfogantyúval. A strandolók nem vettek észre semmit, tovább lármáztak, a megafon recsegett. Kalmár Zsuzsa hazamegy a napköziből, és kész, meghal, nincs többé. A halál titokban fészket ver. Alattunk jár kettővel a húga. Attól kezdve nem tévesztik szem elől, minden lépését figyelik, az anyja mozdulatlan, fekete árnyék a tér közepén, ő meg a homokozó sarkában turkál, vagy a cipője orrát néztegéli. Inkább átmegyünk a Balára tengózni, Balassi tér. Annál is inkább, mert úgy hírlik, jön a Bütyök. A Bütyök szereti kirúgni a labdát a kocsik elé, szeret pofoszkodni, egyszer például alaposan bemocskolt Kőszeginek. Kőszegi lángoló orcáján látványosan tusakodott a sértett önérzet az eminens önfegyelemmel. De nem mert visszaütni, mert látta magát, Kőszegit, a leendő jó nevű ügyvédet a Szemere utca latyakjában hemperegni egy utca gyerekkel. Látta hibátlan nejlomba burkolt indigókék füzeteit sárba tiporva, látta a Bütyököt, e garázda suhancot, flaszterbetyárt, gátlástalan süvölvényt a környék rémét, aki intézet is lányokkal jár az Ilkovicsba, aki fogadásból szétveri kalapáccsal a körmöt az ujján, és aki most véletlenszerűen ő rajta vett revansot, mert miközben a Mohácsi tündét várta, fejbe lőtték hógolyóval. Látta Kőszegi, amint a Bütyök vigyorogva apró fecnikre tépi, ötösökkel telehímzett, csodálatos üzenőfüzetét, és a látvány jóvá tehetetlenül és visszavonhatatlanul megbénította cselekvőképességét. Reszkető hangon megpróbált érvényt szerezni a törvényes igazságnak, de Bütyök sáros lett a fejbugyit felkiáltással, leverte Kőszegi jumbó sapkáját, megköbdöste, megtaposta, és Mohácsi tündével az oldalán elégedetten távozott. Kőszegi másnap beadvánnyal fordult az iskola igazgatóságához, testi bántalmazás megtoroltatásának céljából ismeretlen Bütyök alvilági nevű tettel követő ellen. Szünetben nem hagyta el az osztálytermet, ami a világrend vészes felbomlására utalt, és mikor kihívták történelemből felelni, csak lélektelenül ledarálta a bécsi udvar fondorlatait. Sápadtan, összetörve ült a padjában. Őrölte magában a bosszú gondolatát. Ha nem kap elégtételt, átfordul benne hatalom és engedelmesség dialektikája törvénytelen elnyomássá és törvényszerű lázadássá. Felkelő szabad csapatot szervez a 7. A-ból. A nagy szünetben csúzlikkal és fejes vonalzókkal fölfegyverkezve vakmerő rajtaütést hajtunk végre az igazgatói irodán, dúlva, fosztogatva vonulunk végig a Lipótvároson, lángba borult iskolák szegélyezik utunkat, dühötten kutatunk bujkáló pedagógusok után, akiket lámpaoszlopra akaszthatunk táblával a nyakukban. Erre járt Kőszegi és az igazság. Bütyök átszökött a török-jugó határon. De visszafordult, mert a barátját eltalálták. Bütyök helyből szaltót ugrott, de a focilabdát képtelen volt megszelidíteni. Nagy igyekezetében hanyat vágódik, ordítva lezavar mindenkit a pályáról, mára ki vagyunk tiltva. Középen áldogál Leposa bácsival a csősszel. Akkurátusan rágyújtanak, és ha valaki megpróbál visszaóvatoskodni, kidüllesztett mellel elindul felé. Nagyon tud pofozni. Egy kis terrorlegény. 15 éves, mikor lelövik a határőrök. Közöltük Joli nénivel, hogy példásan fogunk viselkedni, de azt is éreztettük, hogy gorombaságnak tekintenénk, ha háláját nem tudná kifejezni egy később meghatározandó módon. Joli néni olyan napközis foglalkozásokat tartott, hogy puzli készítése békével kapcsolatban, galambhajtogatás, sókerámia, télapó öntés hébó gipszkiöntővel, szívószálból térelválasztó anyák napjára. Mondtuk és gomboztunk tovább. De tudtuk, hogy vele is csinyán kell bánni, mert alamuszi engedékenysége hisztériát takar, szeszélyes és bosszúálló, akár a többi felnőtt. Csak ő még gyenge, gyáva és ostoba is. Mikor közeledett a távozás ideje, ellenőrzőinket a tanári bejegyzések rovatnál kihajtogatva az asztalára helyeztük. A kikényszerített dicsérő azzal a bizalmatlan fordulattal zárul, hogy sok örömet szereznénk vele, ha máskor is így viselkednénk, azaz nem hagynánk el engedély nélkül a csoportot. Társainkat nem buktatnánk lábbal, nem kiabálnánk, nem késnénk el, nem gorombáskodnánk, fütyülnénk, szotyoláznánk, verekednénk, köpködnénk, stb. Elérkezett 68 viharos tavasza. Nem hittem, hogy utolérhet a végzet, igazgatóit az kap, akinek kifelé áll a szekere rúdja, rossz tanulók bukottak, társadalmunk kívüliek. A vesztesek, a leendő kicsapottak, akiket javítóra küldenek. A nagymamához kidobott gyerekek, a dadogós, kacskakezű, üres kenyeret majszoló, sunyi tekintetű megszomorítottak és megalázottak. A tirpákok, bunkók, ismétlősök, akiktől Takács Frici azt kérdi résztvevő hangon, mondd csak, innen a suliból fogsz nősülni? Félhivatalos önvédelmi fegyverünk az úszöges csúzli. A lövedék lecsupaszított, kihegyezett és begörbített dróddarab. De józan megfontolásból leginkább csak papírgalacsinnal lövünk célba, Gyulai Miki fülére. A prágai tavasz. A 68-as budapesti tavasz Szemere utcai epizódja nem áll arányban a prágai tavasz történelmi sorsfordulójával. Ahogy az addigi Szemere utcai pajkos csintalanságokkal sem, de az sem állítható, hogy kimeríteni a gyermeki rakoncátlanság fogalmának örökké táguló kereteit. A sikoly túl hirtelen érkezett a lövésre válaszul. A fogalmazás félbeszakadt. Kábel az arcban. Joli néni magasba tartott ellenőrzőmmel vágtatott fel az igazgatói irodába. Az igazgatónk vagy áttekinthetetlen óriás grafikonokat rajzolt a szobája falára, vagy továbbképzésre ment a kerületbe. Nyertem egy kis időt, fellopóztam, belestem a tanáriba. Röhik, csélnek, viháncolnak, mint a gyerekek, mikor nincs bent tanár. Ellenőrzőm az ügyeletes tanár Berta néni melső zsebében. Onnan aztán ki nem lopom. Letapizni a mozgalom Lennon McCartney-ját, és utánom a vízözön. A napközi ajtóban Joli néni beütközöm. Joli néni, vigyázz, nehéz idők jönnek, rálépek a farkadra, elveszem te néni az életedet. Nincs igazam. Az ügy eltussolhatatlan. A Lignimpex felbőszült irodistái öklüket rázzák az iskola felé. A szüleimmel való összecsapásra készülök, és arra az új helyzetre, amit az igazgatóiból fakadó megbélyegzettség jelent. Figyelmeztetőt kapni. Véletlen. Intőt kapni. Vagányság. Igazgatóit. Veszettség. 4-kor hivatnak, és szigorú szavak kíséretében átadják az ellenőrzőt. Bele sem merek nézni. 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Az ájulás kerülget. Csak csoszogok egy helyben a téren. Driblizek. Egy követ rúgdosok. Egy pillanatra elfelejtek mindent, hogy aztán annál elviselhetetlenebb legyen a gyomorszájamat feszítő végtelen szomorúság. Igazgatói. Itt lapul az ellenőrzőmben egy igazgatói rohó. A hír? Lelőttem a kontyos macát. Véres zsebkendőt szorított arcához. Egy Mengele vagyok. Kukába fogok túrni. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Ülök a tér közepén, fölállok, nem tudok fölállni. Leposa bácsi, hány az óra? Csak ő gicsért valamit az öreg, nincsen órája. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy megállt az idő, hogy nem kéne az időt folytatni. Benyálazott ujjamat feltartom. Nincs szél. Minden mozdulatlan. De akkor meg az idő mégis miért megy tovább? Miért alkonyodik be? Miért kell mindenképpen hazamenni? Ugyanezen a helyen tegnap, vagyis 1000 éve, a zombai rám förmet, hogy biciklizés nincs, mert loptam a távolságot. Ó, boldog, ártatlan aranykor, ó, fejelő bajnokság, és mikor megszomjaztam, abból a pocsolyából szürcsöltem vizet. Nem megyek haza. Aztán hazamentem. És ahogy mentem haza, cipőm talpából kibújt egy szög, de észre se vettem, rá se bagóztam, fittyet hánytam rá. Itt és most a bottalverés a rettenetes csihibúj árnyékában. Nem fogom kibírni. Elviselhetetlen detonáció a szív és az agy tengelyében. kitör a frász, érintési fóbia. Azért lettem a banda mindenható fővezére, hogy senki ne verhessen meg, hogy ne ütlegelhessenek. A vérszerződésről is lebeszéltem ügyesen a skacokat, nem vagyunk mi, bazd meg, Timur és csapata. Mi van? Cukkol később Herendi, mikor újból felmerül a vérszerződés terve. Vattában neveltek? Ha megvágom az ujjam, csak egy kis szúnyogcsípés. Velük maradhatok délután, és nem köszörülik rajtam többi a nyelvüket. Vagy bezárkózom a slóziba, és felvágom az ereimet, hogy ki a gyáva. Tényleg bezárkóztam a WC-be. Az új pegyemet nyiszatoltam, hogy menne-e a vérszerződés. Nem ment. Beszúrtam a pengét az ülőkébe. Vizeltem. Jöttek, hogy akkor most. Hogy hol? A padláson. Ennek a trükkjét még a kercsák szaszerolta ki. Ha a lakat kampóját vízszintesbe fordítod, el lehet húzni a riglit. Anyám a riglit szépasszonyzárnak hívja, hamiskásan somolyog. Négyen ülünk körben, Frici, Petya, Herendi. A kajakos brigád és én viccnek. Egy pohár víz és a Herendi bicskája jól kifenve. Miattam csinálják az egészet, tudom, szorcsiból, hecből, cukkolásból, mégsem tudok kiszállni. Ez is lesz majd 10 év múlva. A bolondot fejjel előre csizmába gyömöszölték. Nem tudtam elmenni. Végignéztem. Később megint arrafelé dolgoztunk, azaz dolgoztunk volna, mert már minden répát összeszedtünk. De azért kivittek hajnalban teherautóval és letettek a csupasz répaföld közepén. Mégsem lebzselhetünk egész nap a körletben. És mi azonnal az ebédről kezdtünk ábrándozni, mint a suliban az utolsó órán. Csak most nem a meleg osztályteremben, hanem szemerkélő, kónos esőben a puszta ég alatt. A tanyasi ember a pityubába ballagott arra, elázott cigaretta fityeget szája sarkában, a faluba indult pálinkáért, és elújságolta, hogy a kutyát, a bolondot, leadta a sintérnek. Mert a műtéti beavatkozás után, amire mindenképp sort kellett keríteni, mert éjszaka kóbor szukák után koslatott, a műtét óta a bolond nem volt hajlandó ugatni. Végérvényesen lemondott az ugatás élvezetéről. Illetve megátalkodott makacsággal ellenállt az ősi parancsnak, hogy az ismerősöket vidám csaholással köszöntse, az idegeneket pedig vérszomjas morgással riassza el. Alkalmatlanná vált a házőrzői feladatok ellátására. Ő pedig nem etett egy éhes szájat, ha az a száj közömbösen hallgat, mikor a kukoricatolvaj átmászik a kerítésen. Herendi a zavaros vízű pohárba csöpögteti a vérét. Én jövök. Nyújtja a bicskát. Sötét pontok robbannak szét a szemem előtt, mint amikor bemondtam a szuszfájrontot az úttörő avatáson. És mint amikor majd kihelélik a bolondot Berettyó újfalú határában. Nem, kösz, mégse. Kitántorgok. Csúfondárosan heherésznek. Kinyomom a szöget a cipőm talpából egy kavicsal. Az oknim kilukadt, lett egy pici seb a talpamon, csípkedem, hátha vérzik. Nagy fohászkodással becsúsztatom a kulcsot a zárba, kettőt fordul, nincsenek itthon. Mi ez? Csapda? Bánatukban már is világgá mentek? Állok a szoba közepén, ketyeg az óra. Rendet rakok. Üres angyal és tekintettel bámulok a leckére. A szekrény tetején a zöldre mázolt virágkarú. Kigyúlt a fény az ablakban, elaludt. Kigyúlt, semmi. A kereszthúzat megemelte az újság címlapját. Behúztam magamról a szvettert, szikrázott belül az anyag. Eltűntek. Elvesztek a szüleim. Bekapok egy szalmiákos cukrot. Rókatündér őrangyalom akcióba lépett. Lehet, hogy megmenekülök. Mézes tejet iszom. Kezemhez ragad a kanál. Kilöttyen a tej a kockás plédre. Hatodikban a lányok megkergülnek. Teszik az agyukat. Kati nénit a vezeték nevén Cserhátinak hívják. Hülye frizurás felsős fiúkkal kokettálnak. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. Megfogadják, ha biológia órán lányt hívnak kifelelni szaporodásból, nem beszél a fiúk előtt. Rúzsozzák magukat. A tanárnők sminkjét utánozzák, illetve a tanárnők sminkjét kritizálják utánzással. Töröld le a szádról, fiam, sziszegi Vera néni, mert ha én törlöm le, azt nem köszönöd meg. Tapizni sem hagyják magukat. Szikrát hány a szemük, visszaöklöznek. Többen magukkal agyba fűbe verik a tapizó szakálypistát. Mi van már az istenit? Az a pech, hogy a legjobb csajok egyben a legkurvábbak. A kercsákkal meg valami csillagszeművel lötyögnek, nem szégyellik. Mennek csörögni, csurglizni, ugrálnak, mint baba fazékban. Egész estét betöltő viháncban vagyunk, srácok. Láttam a csillagszeműt, köszönt és puszit dobott. Anyád, csillagszemű, ki ez? Na majd. Rábeszélés szép szóval, hajtépés, csoportos letapizás, az eredmény nulla. Nem vallanak. Csillagszemű. Kamelod? Kamelom. Ennek a huligán nadrágos csillagszeműnek a hatása erősebbnek bizonyult szokásnál, erkölcsnél, hagyománynál. Az osztály nyitott erotikus rendszerré züllött. Nem is tértek többé észhez. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. Belvár csajok. Mi meg maradtunk kisöcsink balonpantallóban. A komolyan felnőttesen udvarolni próbáló fiúkat közös erővel teszik nevetségessé. Kiszemelik a legkisebb, legfejletlenebb fiút, Cakó Károlyt, őt dédelgetik, ajnározzák anyáskodva, de Édi. Már iskolán kívül lógnak a kercsákkal, és olyan ördögi tapasztalattal térnek meg, hogy I want you. Ha unják a társaságunkat, és ez egyre gyakrabban előfordul, le pá mondják, és faképnél hagynak. Le pá. Ez a belvárság. A le pá, az I want you, meg a kurvulás a csillagszeművel. Mert a csillagszemű jó habokat buborékol, jó a dumája, meg az, hogy kajolom az etetődet, meg az a világi ötlet, hogy tejes zacskóból csőnadrágot ragasztani. Ilyen figy-figy kis divatfigurák köpenyükre omega jelet hímeznek, hajukat tupírozzák. Úgy nézel ki, fiam, mondja igazság néni, mint akit megtépett a tornádó. A Tausz fodrász lesz, jampi foglalkozás, kitatarozza a többiek fejét. A viaszbabát nyerítik kórusban, koncertre járnak, Údó Jürgensz a kis stadionban és a hullámos hajú Vikotoriáni. Kidagadnak az erek Kovács Kati nyakán. Botrányos ízléstelenség. Neményi Béla műbőr kabátja. Majlát Júlia a tolókocsiban. Cini show műsora. Te jó Isten! Kilátszik a köldöke, és azt énekli, ne kóstolj meg minden almát. Ella Fitzgerald KB tagok szoros gyűrűjében, Beat Misa a Mátyás templomban fellép a Zenit együttes. A Sanremo-i dalfesztiválon nem fogadják el a Beat együttesek nevezését. Gianni Morandi és a Protest Song. Rita Pavonét lexikonokra állítják, hogy elérje a mikrofont. A miniszoknyás énekesnő tért feletti tájai. Valami eddig ismeretlen zizegés twist pulóverben megy Tausz a klubestre. Már nem is jár, csak vonaglik, riszálja gírhes kis testét. A krapekja egy szivacskabátos neandervölgyi. Nem mit a kéne, de azért megkérdezném, hová lettek az illatos levélkék? Hová lett a híres nagy szerelmi szenvedély, amiért a vértanúságot is érdemes vállalni? A fiúk közül csak Herendi képes haladni a korral. A nyolcadikos Mohácsi tündével rokizik a zsúron. Mi oldalt állunk, muki fejek, ünneplőben, kísérő szülővel. Apám hüledezve nézi, ahogy a Herendi és a Mohácsi tünde a terem közepén egymáshoz csapódva rokizik. Mohácsi tünde nájlonharisnyája üvegszálas, ruhája színjátszó, haja tupír, szája megy, Herendi bajuszos. Kavari-keveri zenés lárma, mondja apám, a kísérő szülők komoran bólogatnak. Hol van már az az idő, mikor meghógolyóztam a Kiskatit? De aztán megsértődött, mert a Hajdú Jutkát is fejbe találtam. A hagyományos szerelemsorokról hallani sem akarnak. És már nem a fiatal tanárnők, hanem az intézet is lányok hajviseletét utánozzák, és bosszantásból egyre nagyobb mellett növesztenek. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. És mi tudjuk, hogy ez a duda már dehogy is nekünk nő, hanem a Kercsáknak nő, meg a Csillagszeműnek, meg a ki tudja még kinek nő. A nylonnadrág zacskós tejfelirattal már nem az erkölcsi hanyatlás, inkább az őrület jele. Díszcsatot is biggyesztenek rá pirosra festett pingponglabdából. Teljes zacskó nadrágban és twist pulóverben pompáznak valamikori szerelmeink. A lelki torzuláshoz a viháncoló jókedv önfeledtsége párosul, a titkot tudok boldog gőgje. Útjukra bocsátottuk őket a kárhozatba, lepra társaság. Belestem a zánkai lánysátor ablakán. Tausz úgy zavart el onnan ordinári szavakat kiabálva, mint valami kártevő állatkát, véglényt, aki a felsőbbrendű civilizáció közelébe merészkedett. Pedig hogy dédelgettük őket alsóban? Mennyasszony, vőlegény, körben áll egy kislányka. És a szerelem sorok. Hát igen, a római pápa is tévedhet. Apropó, bemondta a rádió, hogy a pápa megtiltotta a papoknak az ökölvívást. Akkor eddig engedte? Rászámoltak a pápára? Megsorozom a bíborosomat? A szerelem soron rendszeres időnként változtatni illett, mert aki nem csereberélte a neveket, ízléstelenséget követett el, hamisság, betegesség, mániákus szerelmesség gyanújába keveredett, de a változásokat csak szubtilis eszközökkel volt ajánlatos érzékeltetni. Mert az aktuális szerelemsor teljes nyilvánosságra jutása, függetlenül a benne szereplő nevektől és azok sorrendjétől, kínos és megszégyenítő lelepleződésnek számít. Egyes adatokat óvatosan kiszolgáltat, bizonyos híreket megszellőztet, most a Kiskati nekem a harmadik, hogy jelezd a szerelmi életedben zajló dinamikus változásokat, hogy ne kever egy monomániás szerelmesség gyanújába. Ezeket az infókat be lehet cserélni más infókra. Lehet zsarolni, meglepetést okozni, intrikálni, egyáltalán a szövevényes érzéki viszonyok életteli világában való tevékeny és erőtől duzzadó részvételt bizonyítani. A szerelemsor olyan változó titkos kód, ami az osztályvezető rétegéhez való tartozást és az azon belüli változó pozíciókat szimbolizálja. Gyulai Miki vagy Méhes Tibor nem is ábrándozhat arról, hogy valaha az életben szerelem sora lesz, hogy szerelmi vonzalmuk ABC-je, ha egyáltalán van ilyen, részt vehet a hivatalos szerelem sorok kusza és játékos, más szempontból véresen komoly és zárt rendszerben bonyolódó hatalmi politikájában. És eszükbe sem jut, hogy a diszkrimináció ellen berzenkedjenek, mint ahogy a felső 10 000 beltagjai sem lázadoznak az ősi szabály ellen, hogy a mindenkori fővezér első helyezettje, főszerelme, amennyiben éppen publikus, nem szerepelhet másnál első helyen, mert ha igen, az párbaj kihívásnak számít, és durva megtorlást von maga után. Hajdú Ági, csak az enyémé. Horváth Zsókának nem nő ki a melle. Kiesik a Matrixból. Hajdú Ági átköltözött Budára. Beregi meg a Kiskati lettek a legjobb nők. De mire a legjobb nők lettek, a Beregi meg a Kiskati, a két fénypofa, furcsa szokásnak kezdtek hódolni. Mastroianni képet vettek a trafikban, és ráírták, imádlak. De még azon a héten belehabarodtak a Somogyvári Rudolfba is, és fölmerült a kérdés, hogy a Beregi Zsuzsinak legyen a férje a Marcello Mastroianni, és a Kiskatinak a Somogyvári Rudolf, vagy fordítva. A Marcello Mastroianni lesz a Kiskatié, a Beregi Zsuzsié meg a Somogyvári Rudolf. Azt kiabálták, hülye, ficsa, pukkadj meg, és egész délután nem szóltak egymáshoz. Egy fiú sose mondaná, hogy pukkadj meg. Azt se szívesen, hogy lezser. Lezser. El kell ismerni, új idők szele érződik a lezser szóban. Futurisztikus üzenet. Lezser. A jövő immár a jelen kapuit döngeti. Elkezdődött a jövő. Pubertálsz, mámorító. A térden zsebes kovbojnadrág még csak óvatos tiltakozás a felnőttek fafejűsége ellen. Ám a miniszoknya a mértékét betöltő és azon túlcsorduló idő aljas csele, a röhögő apokalipszis. Itt a jövő, zabáljátok! A fémkukát műanyagra cserélik, a lejtős biliárdból flipper lesz, a Földön járó csillagok című vetélkedőben bevezetik a világító eredményjelző táblát. Bácsi néni elárulja anyámnak, hogy ő bizony, ha öltözik, kikapcsolja a tévét, vagy átmegy a másik szobába, őtet ne bámulja a savanyú Jóska azokkal a gülű szemeivel. Ládd de, kontrasztos a kép, mondja a lemberdzsekes szomszéd, és megcsavarja a rózsaszín bakelit gombot. Fóliáznak a híradóban, felrobbant a háborúból maradt gyutacs, bravúros motorozás az oroszlánok között. Mongol ajándéktevék érkeztek, Zenóbia az édesanyjával. Hosszabbodik a szoknya, midi, maxi, de legalább a harisnya kultusznak befellegzett. A naívak és gyanútlanok megkockáztatják, hogy a divatnak, mint olyannak ezennel vége. Mert minden forma, szín, anyag, minden variáns megvolt, de a régmúlt, rozsdásnak, avitnak és elfeledettnek hit nehéz fegyverei nagyon is hatékonynak bizonyulnak a jövő izmos kezében. Például Bubi Gallér. Azok a lányok is népszerűvé válhattak, akik nem kerültek rá a szerelem sorokra. Kunági hangszert tanult. Szent Iványi Beáról kiderült, hogy verset ír. Két verset írt a Szent Iványi Bea. Egyet a betűkről, egyet a tavaszról. Szent Iványi Bea másmilyen verseket írt, mint a Hegyi Pista bácsi. Hegyi Pista bácsi véletlenül sem írt volna verset a betűkről vagy a tavaszról. Szent Iványi Bea viszont véletlenül sem írta volna a verse végére, hogy én, Szent Iványi Bea, bizisten itt vagyok. Az is igaz, ebben hasonlítottak, hogy egyikük sem választott volna egy kölyál jelentést a vers információs bázisául, mint Lemur Miki. Attól a perctől kezdve, hogy verset írt a tavaszról meg a betűkről, Szent Iványi Beát vallásos tisztelet övezte. Nem örült neki. Szégyelte, hogy verset írt a betűkről meg a tavaszról. Szülei elmondták Klári néninek, hogy a Bea verset ír, és Beának a tavaszt is meg a betűket is fel kellett olvasnia osztályfőnöki órán. A tavasz. Jól beleizzadt, és nem írt többé verset Szent Iványi Bea. Lemur Miki másnap elémtette élete első versét. Címe: Milyen a közértben a hús? A közértben a hús elszíneződött, rosszul kivéreztetett, beszáradt, kérges, szennyezett, nyálkás, ragadós felületű, avas, penészes, füllett, poshat, dohos, üregeket tartalmazó, széteső, leveteresztő, nyálkás, lepedékes, kenőcsös, megrágott, szőrös, sörtés, kormos, atkáktól fertőzött, gennyes gócokat vagy mirigyeket tartalmazó, kukacos, porcogós. Egy szóval, milyen a közértben a hús? Finya. 10:10. Ilyenkor már tilos a porolás. Bácsi néni felszól, tessen kérem azonnal abba hagyni. Bácsi-bácsit elvitte a szíve. Bácsi néni maradt a házmester. Szétosztja reggel a tejet. Hófehér üveg a küszöbön, kék alumínium kupakkal. 10:15. Sikoltozás, rohangálás, szirénázó rendőrautó. A negyedik emelet 47-ben ismeretlen tettesek bestiális módon kioltották Jellemes Lajosné nyugdíjas életét. A következő években az ellenzékiség sajátos, egyedüli és első kifejeződése Magyarországon, hamiskás vagy gúnyos mosoly kíséretében a rendőrség tehetetlenségének okát firtatni a Balaton utcai rablógyilkosság ügyében. A Kékfény műsorvezetője, Szabó László, napi 2 doboz Philip Morris szívott, az árából egy munkás család simán megélt volna. A Balaton utcai gyilkosság fogalommá vált, mint Gagarin őrnagy az űrben, csak ellenkező hangulati töltéssel. A Balaton utcát később átkeresztelték Pálffy György utcára. Pálffy György kommunista volt. Megölték a kommunisták, és elnevezték róla Balaton utcát, mert a Balaton utca a kommunista rendőrség tehetetlenségére emlékeztetett. Pálffy György viszont a hatékonyságára, mely utóbbi viszont akkorra engedékenységgé és megbocsátássá nemesült. Miután bácsi bácsit elvitte a szíve, bácsi néni albérlőt vett a kis szobába. Vele végeztette a szemetelést. Csak bácsi néninek volt kulcsa a lifthez, mindenkit fel kellett kísérnie. Nem volt ajánlatos túlzásba vinni a liftezgetést. A lakóbizottság megszavazta, hogy vasárnap délután nem kell lifteznie, kimehet a temetőbe bácsi bácsihoz. Kilógatták a liftkulcsot a lépcsőházban, de csak a házban lakó nagykorúak használhatták. Lehet, hogy itt, ezen a ponton kapott léket a kommunizmus büszke hajója? Az biztos, hogy Jellemes Lajosné sorsa ekkor pecsételődött meg, mert a rabló a lift segítségével jutott fel a negyedikre észrevétlenül. Sokat beszélgettem apámmal a Balaton utcai gyilkosságról. A gyilkos köztünk él. Szembe jön az utcán. Nem ismerjük fel. Rémületes. Jellemes Lajosné nyugdíjas halála után néhány nappal újabb véres esemény borzolta fel a kedélyeket. A Balaton utcai gyilkossággal ellentétben a Kennedy gyilkosságot szabályosan filmre vették. Sok száz rendőr figyelte a terepet, mégis. Varga József a tévében heurisztikus erejű cáfolatát adta a magányos tettes teóriájának. Mindkét ügyet sűrű homály fette, de a dolgok igazságtevő természete szerint előbb-utóbb horogra akadnak a gonosztevők. Bácsi néni kommunista volt, a házmesterség bizalmi állás. Kommunista volt muszájból. De nem feltétlenül kommunisták ölték meg a lakóját, Jellemes Lajosnét, és még kevésbé valószínű, hogy ő maga ölte volna meg, mint ahogy Pálffy Györgyöt viszont bizonyítottan és bevallottan a kommunisták ölték meg, pedig ő nem is muszájból volt kommunista. Persze, kérdés, mi a muszáj? Varga József fanyar kommentárban érzékeltette, hogy az USA olyan ország, ahol a finánctőkével összefonódott kábítószeres maffia hidegre teszi az elnököt és rákeni Fidelre. A végén még Jack Ruby is fűbe harapott, hát nem különös? Varga Józsefet savanyú Jóskának becézték. Lóarca volt, lusta szemhéja, beszéd közben élére állított könyvön nyugtatta kezét. 3 millió magyar háziasszony volt halálosan szerelmes Varga Józsefbe, 2 millió Kós Jánosba, 1 millió Kádár Jánosba, viszont mindegyik Kovalik Károlyba. Szabó Lászlóba senki sem volt szerelmes, talán ezért is dohányozta toprondja a tüdejét. Mikor Varga József nyomatékot adott a mondandójának, fölemelte lapát kezét, ujjait póklábakként a nézők felé feszítette, majd szimpadiasan visszaejtette a fekete könyvborítóra. Apám biztosított róla, hogy előbb-utóbb kipattan az ügy, de legalábbis kiszivárog, az igazságra fény derül. De mi van akkor, ha nem? Elkezdtem várni az igazság pillanatát, teltek múltak az évek, évtizedek, évszázadok. Végre megnyitották a titkos dossziékat. De egyáltalán nem pattad ki az igazság, és szivárogni is csak annyi szivárgott ki belőle, hogy Oswald pokoli szerencsével találta el az elnököt, mert a rekonstruálás során a mesterlövészeknek egyszer sem sikerült. Mellé trafáltak. Igaz, nem fohászkodtak Fidel Castrohoz. A mű Kennedy megúszta. Oswaldot, a kommunistát, Pálffy György elvtársát nem a kommunisták, hanem egy hamis kártyás Jack Ruby lőtte ki. Ami nem biztos, hogy ugyanaz, de a végeredmény szempontjából mindegy. Ma már senkinek sem érdeke a hallgatás, de nincs, aki beszéljen. A kiszivárgott féligasságok összemosódnak. Mindennek az ellenkezője is igaz. A 70-es évek paradigmatikus bűncselekménye, a Hungária körúti postarablás elhalványította a Balaton utcai rablógyilkosság emlékét. A közvélemény ekkor már nem egyszerűen a rendőrség tehetetlenségén háborgott, hanem annak a pikáns gyanújának adott hangot, hogy a véres bűncselekményt maguk a rendőrök követték el. Szabó László főcsővezető napi 3, havi közel 100 doboz Philip Morris cívott, egy tejkombinát menzájának napi költségvetése. Elterjedt a gonosz pletyka, hogy kettős életű rendőrtisztek lőtték tarkón a postás kisasszonyokat. A kékfény szórakozott diszpécsere élőben kapcsolt egy ismeretlen telefonálót, aki az ország nagy nyilvánossága előtt vonta kérdőre Szabó Lászlót a rendőri ködösítés ügyében. És a rettegett inkvizítort, a pöfékelő hóhért először láttuk hebegni. a rendőrség ködösít. Apám lefasisztázta a telefonálót. Szabó gyorsan átváltott a következő témára. Erkölcsi torzszülöttnek nevezett egy zokogó kisnyugdíjast, aki a sufniban szobáztatott, hogy mozgássérült gyermekét gyógyítassa. Óva intett a nézőket, hogy bedőljenek a gátlástalan öregember hatásvadász könnyeinek. Lányaink ezreit taszította a végleges züllés mocsarába. Az ellenség nem alszik, hanem állarcot ölt. A lincs hangulat tovább fokozódott a krónikus blitzelő ikoncsempésznél. A szatírt Szabó mindig a végére hagyta. Bácsi néni nem szerette a női albérlőket, mert azok mosnak is. Bácsi-bácsi utolsó ténykedése, mielőtt elvitte a szíve, levelet írt a Lottó igazgatóságnak. Tisztelt Lottó igazgatóság! Én, 72 éves ember, részemről ünnepélyesen kijelentem és becsület szavamat adom, hogy bármennyit nyerek április hónapban a lottón, annak 50%-át, azaz a felét, felajánlom a hős vietnámi harcos elvtársak részére, és az összeget már nem is veszem fel, hanem rögtön átutalom nekik. Maradok tisztelettel, bácsi, bácsi. A jeges ár meghágta a töltést, és nagy recsegés ropogás közepette legyalulta a nyárfa erdőt. Mint a közeledő ágyúk dőreje 44-ben. Nem lehetett kikapcsolni a közvilágítást. Este kigyulladtak a fények, mutatták a vizen, hol volt a Táncsics utca. Az ordas dűlő északi fertáján látszott még néhány ház. Különben csak a kémények sora, meg az égő lámpák, meg az alkony. Maglódi Pityu bácsi arra ébredt, hogy nem hallja a kutyát. És valahogy olyan kancsalul jön be a fény az ablakon. Azt álmodta, hogy egy fekete ládában fekve ki kell nyitnia egy esernyőt. Sosem volt esernyője, minek? Megszáradsz, kibírod. Bolond! Bolond! Semmi. Hol a csizmám, bassza meg? Maglódi bácsi sokáig nézte a rezgő holdat két példányban. Egyik fönt az égen, a helyén, a másik lent a vizen, ahol se holdnak, se víznek nem kéne lennie. A bugykos után nyúlt. Na, gomám, most aztán vagy megtanulsz repülni, vagy... Kiállt a ház elé. Immár a folyópartra, és nézte, mit visz a víz. Lovat vitt a víz, felfúvódott tehenet, de nem csak azt, hanem, láss csodát, egy esernyőt is vitt a víz, és az esernyő ringó öbléből, mint egy nagy, fekete kagylóból, sárga kis csibék tekingette kifelé. Pompásan utazunk, Pityubá, jöjjön maga is, nem kell ám félni. Meghibbantam. A kerítés végénél a hold és a lámpák lidérces fényében felbukkant egy motorcsónak, meg egy rohamcsónak. Katonák szálltak ki a rocsóból, meg a mocsóból, és megragadták a kicsit álmélkodó, majd haragosan rukkapáló, ám mindenképpen nagyon részeg Pityu bácsit. Azzal fenyegetőztek, hogyha a Pityu bácsi úgymond gizdáskodik, és továbbra is azt ordítja telitorokból, hogy mindenkit kivégeztetek, akkor nem veszkődnek vele tovább, homokzsákba gyömöszölik és beépítik a védőgátba. A katonai sátorban egy orvos hajolt Pityubá fölé, és értesítették Maglódi Vera budapesti napközis tanárnőt, hogy az apja delirál. De mire Maglódi Vera budapesti napközis tanárnő megérkezett, az apja már egyáltalában nem delirált, hanem éppenséggel rá akart gyújtani, pálinkát követelt, és azonnal vissza akart menni, hogy megkeresse a bolondot. Pityu bácsi minden kutyáját bolondnak hívta. A dömperek forgása hatalmas kátyúkat vájt a földbe. A pesti árvíz vidám operetvilág, a kettes villamos helyén bohókás alkalmi fürdőzők a rakparton. A Belojannis utcában az első emeletről horgásznak a lakók. A Bécs felé tartó szárnyas hajón, amely mintha összezsugorodott volna a hatalmas víz közepén, iciri-piciri utasok integetnek pálcika kezükkel. Buzgárok törnek fel a Margit-szigeti nagyszállónál. A belvíz elönti a sportuszodát is. A mentőbrigád tutaja a nagymedence fölött, karneváli hangulat, Velence. a természet érezteti hatalmát. Megtréfálja az embert, de az ember érti a tréfát. Munkából hazainduló, atlétatrikós fiatal emberek hógolyóznak hahotázva egy júniusi délután a Csepeli Hév megállóban. A közlekedési katasztrófák már nem olyan mókásak. Kitolat a vonat a nyugatiból. Dunába zuhan a locsolókocsi. A természet és a közlekedés hajlamos rá, hogy kataklizmákban fejezze ki magát. Borzadozni mégiscsak a nyugatnémet szuperkémmel lehet a legjobban, aki haditechnika lopási kísérletének tanúit sarlóval feldarabolta és eladta a berlin étterem szakácsának. Már akkor felfigyeltek rá az ébernyomozó hatóságok, kalandjai felügyelő és a hód névre hallgató szuperkém elhárító tiszt, mikor egyszerű turistaként átlépte a határt Hegyeshalomnál. Hód árnyékként követte, és egy kántor nevű kutya segítségével kiszimatolta, hogy a lopótök, ez volt a kém kalandjai felügyelő által adott fantázia neve, a húskombinált hűtőházában barikádozta el magát. Rettenetes kézitusa után letépik róla a maszkot, és kiderül, hogy lopótök valójában Kádár János, aki így módon tette próbára emberei rátermettségét. És a berlin étteremben eredeti, valóságos, igazi őzragut szolgáltak fel, nem emberbe csináltat. Kádár kiküldte az őröket, és leült hóddal sakkozni. Ez régi, kedves szokása volt a Kádárnak, még a mozgalmi időkből, mikor vájárként dolgozott egy kelengyeboltban, hogy kiküldi az őrt, Hód szívósan védekezik, és mikor a főtitkár azzal az elkoptatott rigmussal próbálja lealázni, hogy huszára szélen a sakkozóra szégyen, arcába vágja szabadság, szerelem, E2 kell nekem. Kádár vicsorogva letépi magáról a második maszkot, és kiderül, hogy mégse őzragú volt a vacsora, hanem mégiscsak emberbe csinált. Lopótök a fekete királynőt Hód bordái közé csumázza és elinal, de rajta veszít. Mert mikor az igazi echte, ő így mondja, Kádár ellen készít elő merényletet, immár apró Antal cserzett állarcában. Kalandjai felügyelő keze abroncsként szorul a csuklójára, és földre hull a gyilkos fegyver, egy hangtompító szíjáj és tukker, ami annyi egyszerű gondolkodás magyar munkásembernek oltotta ki az életét. A kihallgatások során megtörik, bevallja, hogy Magyarország esküdtellensége. A síralomházban fejest ugrik az emeletes ágyról, mint az a korábbi, szerencsésebb szíjái ügynök, aki így úszta meg a kivégzést 56-ban, és ma a svájci Alpokban síoktató. Az akasztás után derül ki, hogy kalandjai felügyelő valójában az áruhás Kádár, aki tehát már a sakkpartinál sejtette, hogy a másik Kádár nem lehet az igazi, echte Kádár, mert ő az igazi, echte Kádár. De nem akart Hübele Balázs módjára cselekedni. Előbb-utóbb úgy is kibújik a szög a zsákból. Mondjuk ez Hód életébe került, sajnos. Fekszem az ágyban, a szent agónia fogja. Ferde fénysáv a paplanon, nyitott könyv, víz, gyógyszerek, Walkman. Elfogy a múlt, könnyű a halál. Teljes életet éltem. Bejön a lány, hogy langyos, száraz tenyerét homlokomhoz érintse. A múlt képei közt való élvetek kurkászás helyett úgy döntök, hogy ez az egész csak egy rossz álom. Nem sokára felébredek. Mellettem piheg a rám. De melyik is? Nem szerettem senkit. Elalvási puszinál belestem anyunak. Emlékezhet-e egy gyerek álmában arra, hogy majdani halála pillanatában múltbeli önmagáról fantáziál? Ha nincs itt senki, rosszul csináltam. Egyszer a Tausz Jutkát mindenki szeme láttára felpofoztam. Téptem a haját, hagyja abba, mit képzel, belém nem lehet csak úgy szerelmes, nem engedem. Anyajegy a homlokán, barna kitüremkedés a bőrön. Az is iszonyú, hogy mondjuk ahhoz hozzáérni. Rálököm a kukára, elcsúszik, lucskosan bőgni kezd. Sípol a vérráspoly. Azt képzelte, hogy egy frissen öltöztetett, illemtudó baba, akivel még nem játszott senki, illatos és megérinthetetlen. De a lépcsőházban a bütyök várta, kiráglak a bugyitból, te! És akkor arra az elhatározásra jutott, hogy vagy felakasztja magát, vagy belém szeret halálosan. Lábamra kúszik a fény, lábamra kúszik a fény. Pipaszár. Így hívtam mindig viccesen, mert

párnával szúnyogra lőttem sok-sok évvel ezelőtt. Idil, kétségtelen. A múlt képei, a szép emlékek többnyire egy nagy berúgáshoz kapcsolódnak. Aztán felébredni, gyorsan bekapni néhány előre kikészített kolbászos katonát, 7:30-kor vár a Frici a stollár sarkán, és nincs még meg a nyelvtanom. Hamarosan kisöcsi lettem balonpantallóban. Tausz Jutka a hosszú hajú krapekjával a Beat Clubban csörög. Szégyen, megvetés, felejtés. Ugyanezek a szériák, remény, gyönyör, szégyen, megvetés, felejtés. A felejtésekbe betokosodva leszel halhatatlan. Mintha egy fekete spulniról tekernék le az áttetsző szálat. Délután Inotai doktornő, az utolsó liaison, fecsivel matat a fenekemen. Mogorva, rögtön kéri a lét. Így van ez jól, ezt érdemlem, ez dukál. Nem lettem szentimentális. Szívem hidegen forog, néhány távoli szerv emlékezik tétován a lehetséges és langyos érzelmekre. Üresen lepergő pillanatok befejezett sora. Ha nagyon fáj, vinnyogni nem illik. A repedés a plafonon felszakított seb. Ordítsak. Langyos, hűséges tenyér az arcomon, a kar lágy vonala, finom sejmek. Nincs ott semmi. A hang hosszan letapad, tátogok, egy hal, hogy végre kiszakadjon. Barna pötty a homlok közepén, izzadt arcomhoz szorítja arcát, ugyanazt ismétli, akkor is, most is, mindig, örökké. Elkezdtem írni a híres embereket és az osztálytársakat, hogy tudjam, ha lelövik őket. U-tant nevében az U jellegzetes burmai jelölése a 40 éven felülinek. Legjobb barátja U-nu, azaz öreg Nu, Burma híres miniszterelnöke. Furceva a Su népművelési minisztere. Pályafutását a Bolsevicska gyárban kezdte, mint szövőnő. Aztán a légi flottához került, bár igazából a tenger vonzotta, a cirkálók. Mozgalmi érésének következő szakaszában 600 matrózt tartott állandó készenlétben. Csombe, Mobutu talpnyalója. 10 millió csikkaszt megzsarolják, így lesz belga kém. Fidel Castro. Egyszer Batista, a véreskező diktátor egy falusi iskolában felemelt egy kisfiút, és így szólt hozzá. Kuba jövője a hozzád hasonló ifjak kezében van. Batista ezúttal nem tévedett. Hoover, FBI főnök, kedvenc kifejezése, belső felforgatás. Ő terjeszti el az új lenyomatokat. Luigi Longo, látta Lenint élőben. Szigorúak voltak a konspiráció szabályai. Őt viszont senki sem látta élőben. Mikor kitört a háború, a fronton termett, hogy az első sorokban harcoljon. Akkor látták őt élőben. Mobutu, a belga titkos rendőrség ügynöke. Bejelenti, hogy 5 éven keresztül ő lesz Kongó elnöke. Talpnyalója Csombe. Nikolaje Ceausescu. Börtönévei során melegbaráti kapcsolatba kerül a veteránokkal, és mikor egyesül a két munkáspárt magja, póttaggá választják. Fan Van Dong, mandarinnak születik. 7 évet tölt a Halálszigetén, majd bekapcsolódik a munkás mozgalomba. Fejszál, Saud herceg. A régi típusú konok kényúr az olajkutak terhére felvett előleget háremének mértéktelen felduzzasztására fordítja, mire az ulemák tanácsa Fejszál herceget nevezi ki az ország uralkodójává. Chiang Kai-shek félszívvel működik együtt a Kuomintang baloldalával. Engedelmes eszköz. Grecskó marsal, világszerte elismert hadvezér. Barátja Konyev marsal. Együtt mulatnak, együtt harcolnak Konyevvel. Julius Nyenyere, a zanaki törzs egyszerű sarja begyalogol a városba. Pártot szervez, és egyesíti Zanzibár Tanganyikával, Tanzánia néven. Johannes Virolainen, tagbaszakadt szőke óriás, szenvedélyesen szerelmes a mezőgazdaságba. Kenyatta Jomo, neve azt jelenti égő lándzsa. Földrészméretekben gondolkodik. A megrémült angol gyarmatosítók azzal a koholtváddal veszik őrizetbe, hogy Mau Mau névvel titkos bookmaker irodát tart fönn Kikuyu.

földön. Áldó Móró. Finomabb római szalonokban azt játsszák, hogy felolvasnak Móró beszédeiből egy nyakatekert részt, és a jelenlévőknek ki kell bogozniuk, mi a kérdésről a szónok valódi véleménye. Skrofulák Tibi. Árnyékban élő nyúlagyú hebefrén, gyászszegély a köröm alatt, csimbókokban lógó haj, vigyorog, mint a vadalma. Néhai Csesznegit idézi a feleleteivel. Ludas Matyi számba vette anyja lábait. A vékony munkás réteg egyre vastagodott. Asztrik apát felkente Szent Istvánt a trónra. Mazányi Mónika, vidékiesség, csöndes cseléd alázat unalom. A nevetségesség és mellőzöttség sötét bugyra. Nyolcadikban kinövi szemüvegét, kitelik, megszépül. Mazányi a femme fatale. De már késő, nincs idő. Bójai Feri. Szórakozottságból tele hímzi az ellenőrzőjét ötösökkel. Azt hazudja, elvesztette. Onnantól kettős könyvelés. Nagybátyja Klosár Párizsban. Tarnai József bukott gyerek, megfagyva érkezik. Óra közben állatokat rajzol hangulati alapon. Üvegharangban él, tűvel szurkálja kisöccsét, csak telefonon vagy messziről hajlandó beszélni. Nyaka hátul csupa tinta. Senki sem figyelmezteti, nem tartozik ide. Mária néni felszólítja és megdicséri a helyes válaszért, pedig csak hallgat. Lélektani módszer. Töltőtollal elefántot tetovál a lekötözött szomszéd Gyurika hátára hangulati alapon. Javítóintézet. Diszidál a család. Nem hallunk többé róla. Dormán Enikő jelentést ír az úttörőszobában. Egyik hajfonata a vállán, másik az őrsi naplóra hull. Festmények a falon. Scsipakov először szánt magáén a béres. A jelképes csőszkunyhó. És Kántorede mezitlábasok a csasziban. Kedves Berta csapatvezető néni, őrsvezetőnk magatartása az utóbbi időben gyökeres változáson ment keresztül. Évelején jól végezte dolgát, hívott őrsgyűlésre régi úttörőt a kerületből, őspajtást, de mostanra megszelesedett. Mezitláb jön be tornaóráról, és azt kiáltja, hol a csukám, hapsikáim. Mezőgazdasági munkán henyél, lemarad a szüretelésben. A vonatindító tárcsáját palacsinta sütőnek nevezi. A legutóbbi őrsit úgy nyitotta meg, őszinteségi rohamában, hogy előre, fel a WC-tetőre, és meg akarta szavaztatni, hogy indítsuk be a munkás őrs riadó láncát hamis parancsal. Új őrsi indulónak a következő vers Berta csapatvezető néni által való megzenésítését javasolta. Egy kerek erdőben puff, szarkák verekedtek puff, Szarka Matyi meghallotta puff, szúnyoglábát kirántotta puff, bagolyt küldtek orvosért puff, még a bagoly ballagott puff, szúnyog néni megfagyott puff. Hozzáteszem, a puffokat ő találta ki. Mindent az őrsvezető helyettessel, Dormán Enikővel, azaz én velem végeztet. Elesett őrs vagyunk, mely etikai értelemben a megsemmisülés felé hanyatlik. Rajzászlónk tisztaságát mindössze 27 pontra értékelték. Lemúr Miklós, a paraszt őrs megszelesedett vezetője, a szomszédos könyvtárszobában éppen egy érdekes cikket olvas a fiúk évkönyvében a hidak statikájáról. A falon itt is festmények. Resetnyikov ismét kettes. Egy másikon rongyos gyerekek csorba bögrével ingyen levesért tülekednek a csarnok előtt. Valamint egy teljes alakos József Attila, akiről azt mesélte Olgi néni, hogy 39-es lába volt, de 43-as gombos betétes lakcipőben kellett járnia. Ha a parasztőrs egyszerre ugrálna a folyosón, gondolta Lemúr Miklós, leszakadna az emelet. Összedőleszteni a sulit. Lemúr Miklós utolsó őrsvezetői ténykedése, mielőtt Klári néni célirányos ösztökélésére őszintén feltárta vívódásait, és visszahullott a nótafák és zászlótartók közlegényi televényébe, a mókamesteri tisztség létrehozása volt. Az újonnan választott mókamester, vagyis maga Lemúr Miklós első indítványa szintén egy új őrsi tisztség létrehozása volt. Őrsi kivégző osztag parancsnok. Tudod, mi a véleményem rólad? Mondta Dormán Enikő. Hogy szétzülleszted a mozgalmat. Nem züllesztem szét a mozgalmat, válaszolta Lemúr Miki.
mert egy napon születtem Majakovszkijjal. A tisztségválasztáson fejetlen kavarodás. Ki legyen az őrsi hírszerző, nótafa, twistfa, tejfelelős, hiányzó felelős, jó tanulás felelős, hulladékgyűjtő felelős, iskola virágosítási felelős. Témákban dormán kifogyhatatlan. Aktíva ellátás, őrsi kohézió, utcaügyelet. Következő napi rendi pont, Navratil szégyent hozott a parasztőrsre. Navratil puskázott. Jellegtelen tanuló, kirívó öltözékben. Elveszünk tőle egy magatartáskártyát. Nem az első eset. Társadalmi munkán kijelentette, kapálják a krumplit azok, akik kitalálták. Rosszul állunk a pontversenyben. Első a munkás, második az értelmiségi őrs, harmadik a paraszt. Eredetileg munkás paraszt őrsöt akartunk Kukorica Jancsiból, de a középső padsorban több a jó tanuló, ők lettek a munkás őrs, mi meg a paraszt. Volt még, hogy kommunizmus őrs, meg osztály nélküli társadalom őrs, Berta néni nem engedte. A november 7-i iskolai ünnepségen, mikor a Szent Iványi Bea azt szavalta, hogy és aláhull a kétfejű sas, őrsünk egyik tagja, Bójai Feri, bemondta a szuszfájrontot. Más szóval elájult. Lerogyott, kivitték. Végül is nem telt róla. Mostantól Mihin hadnagy sírját fogjuk gondozni a kerepesi temetőben. Azért esett Mihin hadnagyra a választás, mert láttuk a síron a fényképét, és megbolygatta érzelmi világunkat, hogy arcának vidám kifejezése milyen ellentétben áll azzal, hogy meghalt. Ez egy szovjet katona, úgy hívják, hogy Kosztya, testvérekkel együtt szabadságunk hozta. Vendégül látjuk Jelisaveta Alekszandrovna Bricker szovjet elvtárs nénit, Mihin hadnagy nővérét. Bricker nénit meghatotta Pest felszabadulásának hangszórón keresztüli ünneplése, és kiderült, hogy személyesen ismeri J.B. Levitánt, a moszkvai rádió világhírű bemondóját. Jelisaveta Alekszandrovna Bricker szovjet elvtárs nővér néni időskora ellenére benne volt a legkülönbözőbb csintemésekben. Mikor tudomást szerzett felajánlásunkról, hogy a Pákozdi csata emlékére 40 kiló száraz kenyérből kisképernyős televíziót vásárolunk a patronáló szerv nyugdíjas otthonába, Műm 14, lemondott az ankétról a golyós csapádgyárban, és elvállalta az őrködést a Stollár Béla utca sarkán, ahol a hulladékot tároltuk a mérlegelésig. Ott állt Bricker néni inkognitóban a pincelejáró előtt, és hálás volt, hogy újraélheti az illegalitás éveit. Bricker néni segítségével megismerkedtünk V.I. Goblein elvtársnővel is, valamint Madár elvtárssal, akik együtt vettek részt Budapest felszabadításában. Vált válhoz vetve harcoltak a gyilkos pergőtűzben Goblein és Madár. Bricker, szovjet elvtárs nővér és nagymama néni elhozta magával kisunokáját, a 8 éves lónyát is. Lónya szalamandrát fogott a budai hegyekben. Eltette spirituszba, hazavitte. De nem bírta ki, órán körbeadta, és az amúgy jelesrendű, jó magaviseletű diák magyar gyíkért intőt kapott. Később levelet írt a parasztőrsnek, megemberelte magát, űrhajós lesz, csókol mindenkit, lónya. Berta csapatvezető néni az esti zászló levonásnál négy rendetlen kispajtást megdorgál, mert csendes pihenőben elhagyták körletüket, s necire horgáztak bottal. Drámai hangon sorolja a neveket. Rónai László, Sabján László, Gara László. Ekkor már az egész kállai csapat hegyezi fülét, a szúnyogok elnémulnak, a napkorong odatapad a kíváncsi döbbenettől a badacsony oldalához, és folytatja Berta néni, de megremeg a hangja, és... László Endre. Röhög a tábor. A bűnösök hősökké avanzsálnak. Harsan a kürtszó, ki az ágyból, frissen, mosolyogva kezdjük a napot. A későnkelőket gúnyos taps fogadja. Egész napos kirándulás, akadályverseny. Libasorban vonulunk, veszélyben a helyezés. Pajtások. Szegény, őzgidának nagyon fáj a lába. Részesítsétek elsősegében. A meglepetéseket hozzátok magatokkal, és ne feledjétek, a néphadsereg a mi hadseregünk. Lepényevő verseny? Már leharaptam volna a középdöntő egyforintosát, de Navratil az arcomba tenyerelt, és mikor Mária néni megpuszilt, lekváros lett az orra. Slambucos kondérba zöld hernyó potyog az eperfáról.
Itt volt elrejtve a Kállai Éva csapatzászló, rohadt fricek, csak az esőben össze kellett csomagolni. Mutatja Berta néni a csomagot, körbeálljuk a szemerkélű esőben, és darra fakadunk, míg jön az Ikarusz. Pompásan buszozunk. Őrsi portja. Az alsógödi MHS telep felől friss énekszót sodor felénk a szél. Összekovácsolódunk a csillagtúrán egy terjedelmes vidéki alapszervel. A helyes válasz? Ságvári átoperálta arcát, és lelőtte a cukrászdában a detektíveket. Jó Gabi készítette a ládikát, amiben a szihalmi iparőrs egy szihalom határából vett őrsi rögöt küldött Csillebércre. Zöld katonai helikopterek a kuruc felkelés zászlait húzzák a ködben. Bolgárpajtás jelvényt tűz mellemre. Azóta jó barátom, javítgatja oroszomat. Budj gatov, légy résen. A letűnőben lévő kispolgári erotika füllett szelleme itt lengedez az új világ épülő intézményei között. Timuristák koreai lány nyakába csimpaszkodnak az ősbükkösben. Beregi szerint a fő timurista somogyvári Rudolfra hasonlít. Kiskati szerint Marcello Mastroianni-ra. Akár meg is pukkadhatsz, hülye ficsa, ordítják a sátorban. Vörös nyakkendős ifisták szöges drótot tekernek a fatörzsre, hogy a gonosz macska ne tudjon felmászni a fészekhez. Együtt kajálunk. Kolkaja, mondják. Bedobod uzsonnád a közösbe, sietnek, exportból visszamaradt strandhintákat fognak felszerelni a Kékesi Béla altáborban. A fekete kávé rabjai is megtalálják napi adagjukat. A vörös nyakkendő a munkásság vérrel festett zászlajának darabja. Másra használni, szembekötőnek, zsebkendőnek, törülközőnek, úszónadrágnak, sapkának, térdvédőnek, korbácsnak, szögletzászlónak, szalvétának, borogatásnak, légycsapónak, gyújtózsinórnak szigorúan tilos. Ki tud szebb hurkot kötni? Gubacsot fűzünk bele hurok helyett. Berta néni betiltja a gubacsot, de a nejlonkendő fölött szemet húny. Engedmény a reakciónak? A táborparancsnoksága nagy tábor ügytőre. Áll a zászló, űrkarnevál, gyarmati ifjúság. A tábortűz vitt jellegének ismertetése. Sátorról sátorra megy a hangulatbrigád. Unokákról a dal nagyapákra marad. Félszemmel Kodály Zoltán bácsit lessük, tetszik-e neki dalunk? Tetszett neki a bohókás csasztuska, jazzt játszottak Tihonovnak, magyar népdalt követelt. Lövés jelezte, hogy elfogták a határsértőt. A pajtások feloldódva kíváncsian jöttek a tisztásra, biztatták az illetőt, nosza, induljon az őrszobára, de gyorsan. Értékeléskor a határőrparancsnok elárulta, hogy az egész határsértés meg volt rendezve. A határsértő nem éppen rokon szenves szerepére egy színjátszó csoportos katonatársuk vállalkozott. Este határőrök tették színessé, feledhetetlenné tábortűzünket. Április 4-én mi zászlóval díszítjük fel otthonunkat, mondta a határőrparancsnok, amit úgy hívunk, laktanya. Szent Iványi Bea elszavalta a tavaszt. Tausz Jutka meg a tábortüzes verset. Jött az este, a nagy alkalom, legszebb lett ő a kultúrműsoron.

Tilos Rádió. A keltakarót hallottátok. Garaci László Pompásan búszozunk című regényének hangjáték feldolgozása. És a jövő hétre maradt még egy kis rész. További jó tilosozást!

0: Mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó.

0: Édesem Lajosom.
1: Itt voltál, nem? Hallottál minden szót?
0: Hát, talán nem jól hallottam. No, eredj be, kérdezd meg.
1: Én? Kérdezd meg te!
0: Én nem merem. Nem merem.
2: Én azt hiszem, jobb volna, ha az anyu menne be az őrnagy úrhoz.
0: Igen, igazad vagy, kislányom. Akkor bemegyek.
3: Tessék!
1: Mit mondtam? Semmit.
2: Majd meghalljuk. Itt az anyu.
0: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Lajosom. Hát ő úgy értette, hogy te azt mondtad, szőrnagy.
1: Ez csak valami félreértés lehet. Én azt mondtam, hogy ha kedve tartja, akkor az őrnagy úr... Nem így mondta.
4: Biztosan. Te mindig tudod, mit hogyan kell mondani, édes jó Lajosom.
1: És te? Te mit nézel így rám?
5: Meg szabad mondanom? Én nem tudom, hogy az apu most így mondta-e vagy úgy, de azt észrevettem, hogy máskor, ha ideges vagy fáradt, esetleg szomjas, nagy ritkán mondott már ilyeneket.
1: Milyeneket?
5: Zúristen! Ezt például biztosan tudom, hogy tetszett már mondani.
4: Érdekes, most úgy így hallom, már nekem is úgy rémlik.
1: Lehetetlen, talán régen a vasútnál. De mióta tűzoltó lettem, mindig vigyáztam a szép magyar beszédre, mert tudom, hogy ácskálódóak az emberek.
4: Ágikának teljesen igaza van. Egyszer engem is úgy hívtál. Zedvig.
1: Zedvig? Ohoho. Talán Hedvig, de úgyse, édes jó Mariskám. Hát...
4: Zedviget mondtál. Csak persze már elfelejtetted.
0: Eredj be, kövesd meg, és kérj bocsánat.
1: Azt aztán nem.
0: Nekünk csak egy fiunk van, édes jó Lajosom, és jusson eszedbe, hogy mit kellett küszködni a szegény ember fiának, amíg tanítót nevelhetett a gyerekét.
2: És majd jönnek a hidegek, a nagy orosz hidegek, a hóviharok és a fagyhalál, és majd jönnek a hóban kúszva a partizánok, az övükben kés van, a szájukban kés van. És nem is kell az apunak bocsánatot kérni.
1: Na.
2: Csak tessék kiigazítani, amit mondod.
1: Na,
2: tessék, menj!
1: Hagyjál csak, Mariskám, hát nem kell engem tolni. Magamtól is be tudok menni.
0: Na, hála Isten!
2: Anyu, kérem, szabad valamit mondanom?
0: Mi az, kisvárnyom?
2: Én csak nem mertem szólni, pedig hallottam, hogy az apu mit mondott.
0: Mit?
2: Nem őrnagyurat, nem is szőrnagyurat, még csak nem is zőrnagyurat. Az apu azt mondta, te keléses segegű.
4: Micsoda? Segegű?
2: Keléses, azt még megértem. De segegű? Van ilyen szó? Hegedű. Azt már hallottam. De segegű? Úgy hangzik, mint egy átok.
0: Miket beszélsz te? Miket hallasz te? Romlásba viszel mindannyiunkat.
2: Segegű. Ez valami rossz.
0: Felejtsd el! Megértetted? Felejtsd el!
2: Vigyázz, jönnek!
6: Mi az, Mariskám? Mit állnak itt? Mit búsulnak? Egy ilyen kis bicsaklás miatt? Vagy talán történt valami?
2: Jaj, dehogy! Milyen tisztelt őrnagy úr!
6: Akkor lássuk munkához! Minden perszirká! Most nem is tudom, a kedves doktor velünk tart, vagy sem?
1: Hát, ha tetszene szorítani egy kis helyet, megköszönném.
6: Hát, hogy ne szorítanánk! Mégpedig, ha megengedik, akkor most én venném kezelésbe ezt a margóvágót. Ágika, odaül, Tóth úr pedig az én helyemet foglalhatnál.
4: Te ne neves ki apádat!
1: Hát, ez nem nagyon szép.
5: Olyan lett, mint egy krumpli.
6: Mindegy, kérem. Nem a szépség a fontos, majd ez is megjön, csak ki kell várni az idejét. Az a fontos, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, mozog a karunk, mozog a kezünk, múlik az idő. Hogy érzik magukat?
5: Mi nagyon jó!
6: És a kedves Tóth úr,

0: Ányóra, tizenegy múlt, és Tótéknál még ég a villany, pedig Tótó 9-kor szokott lefeküdni, és közben jött neki egy tábori lap. Lássuk csak, mit ír. Sötétedéskor, amikor legfenyegetőbb a partizán veszély, az őrnagy úr szórakozásra, társaságra vágyik. Ilyenkor nem szereti, ha valaki aludni megy, sőt, az álmosság legkisebb jele, különösen az ásítás nagy mértékben fölidegesíti. Kár volt a levelekkel manipulálni. Most úgy érzem, azért is én vagyok a felelős, ha túl, amitől Isten őrizten, elásítanám magát. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Ő szokott nyújtóskodni, szokott nyögni is, de ásítani, pláne egy őrnagy előtt, nem. Ezt a lapot is eltépem, de nem lesz semmi baj.
1: Kérem szépen, nem is tudom hány óra, de remélem, ha aludni akarnak, szólnak.
2: Hát bizony, ha már az alvást tetszett emlegetni.
3: Aludni még mit nem.
4: Én azt hiszem, még sohasem voltam ilyen friss.
1: És a kedves Tóth úr?
2: Mit tetszett mondani? Ja, én kérem, szeretettel, én nagyszerűen meg vagyok.
3: Csak a mélyen tisztelt őrnagy urat féltjük.
1: Sajnos rossz alvó vagyok.
2: Ettől az éles hegyi levegőtől még a súlyos álmatlanságban szenvedő vendégeink is elálmosok.
1: Nekem azt se használ. Én legszívesebben reggelig vágnám a dobozokat.
2: Még csak 3:45.
1: De ezzel a dobozolással valósággal repül az idő.
5: Kedves Tóth úr, én tudom, mi a hát. Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz. Hall engem, Tóth! Csak nem álmos.
2: Igen.
5: Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját oda vegyem magam mellé a jól fűtött zászlóirodára.
4: Apu! Az őrnagy úr oda veszi Gyulánkat a zászlóirodára.
1: Mit szól hozzá, kedves Tóth? Mi volt ez?
4: Mi volt ez?
3: Azt kérdezik, mit csináltál, édes jó Lajosom?
2: Ásítottam.
4: Ásított?
3: Azt mondta, ásított.
1: Nem értem, hogy fordulhatott ez elő, hiszen többször is kérdeztem, nem álmosak-e?
3: De hiszen ő nem álmos, milyen tisztelt őrnagy.
1: Hát akkor miért ásított?
4: Apu, miért tetszett ásítani?
2: Nem. Nálam tudnélik az ásítás, nem az álmos.
1: Yeah. Hanem miért? Talán ásítani is azért ásított, mert jól érzi maga?
3: Bizony.
4: Apu már ilyen, sokszor nagyokat tüsszög, de nem nathás, passziózik.
1: Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfordul.
4: Isten őriz!
3: Jaj, hát hogy tetszik ilyet gondolni, milyen tisztelt őrnagy úr?
1: Hát akkor, dobozoljunk!
2: Engem tetszett kérdezni.
1: Bizony.
2: Megmondjam az igazat.
1: Hát persze.
2: Én...
6: Lajos.
2: Hát én a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit.
1: Akkor lássunk hozzá.

0: No, fene.
1: Sajnos reggel van. Muszáj lefeküdni.
2: Nagyon sajnálom.
0: Igazán kellemes időtöltés volt.
3: Rég volt ilyen szép estünk.
0: Nekem is. És arra kérem, Mariskám, hogy holnap korábban vacsorázzunk, mert akkor hamarabb nekiláthatunk a dobozolás.
4: Meg lesz, őrnagyúr. Szép álmodat.
0: Jó éjszakát kívánok, kedves mindannyioknak!
4: Csak hogy vége lett ennek az éjszakának. Na, gyere, feküdjünk le. Gyere, gyere, édes jó Lajosom.
5: Lajos, hol vagy?
4: Nézd, kislányom.
5: Apu.
4: Szegény apu, a dobozok között elaludt.
5: Most mit csináljunk? Kivigyük? Vagy itt vessünk neki ágyat? Fölbírjuk őt emelni? Anyu! Anyu! Anyu, na hát! Ő is elaludt itt a dobozok között. És már én is úgy érzem, mintha le akarna ragadni a szemem.
6: Alszanak, alszanak, hadd aludjanak. Egy vörös keresztes sürgöny érkezett, nézzük csak. Sajnálattal értesítjük, hogy Tóth Gyula zászló tábori posta 707/7 az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Úristen, mit tegyek? Ébresszem? Ne ébresszem őket. Ki a megmondhatója? Tanácsa. Nincs kitől kérnem, mert a községben mindenki fél bolondnak tart. Nagy tévedés. Mert az ugyanigaz, hogy fél bolond vagyok, de nem úgy, ahogy hiszik. Nekem ugyanis a másik felem bolond. Más szóval, még ebben a kegyetlen háborús időben is megpróbálok segíteni a községbelieken. Hát ezért, és mert a kedves Tóth urat annyira szeretem, ezt a halálhírt darabokra tépek, amit az emberek nem tudnak, az nincs.
5: Agiko,
3: tessék!
5: Gyere ide, kislányom.
3: Itt vagyok, anyu.
5: Hallgass meg, mit írtam Gyulánknak. Kedves egyetlen fiam Gyula, épp egy hete, hogy a mélyen tisztelt őrnagyúr itt üdőzik nálunk. Ez alatt Istennek hála másfél kilót hízott. Már nem álmodik rosszat, téged pedig odavesz majd maga mellé a zászlóhai irodába, ahol biztonságban leszel. Így mondta?
3: Így.
5: Sajnos egy kicsikét rákapott a doboz csinálásra, úgyhogy estétől reggelig abba se bírja hagyni. Ágika meg én csak bírjuk valahogy, de apádnak szegénykének nehezére esik ehhez a virasztás. Álmosságában néha az se tudja, hogy mit csinál.
3: Azt kéne megírni, hogy mi történt tegnap.
5: Az most következik. Na. Tegnap is, amikor leesett egy doboz, bemászott érte szegénykém az asztal alá. Ilyenkor tudod, mindig megszokta csiklandozni Ágika bokáját. Sajnos a nagy álmosságában tévedésből az őrnagyor bokáját csiklandozta meg, aki megharagudott, és abba hagyta a dobozolást, pedig még meg se viratt. De azért ne aggódj, már csak egy hét van hátra, mi pedig örülünk, hogy biztonságban vagy. Sokszor csókol szerető anyád. Na, Ágika, írd alá.
3: És Ágika.
5: Na, most pedig szólj az őrnagyúrnak, hogy szeretettel várjuk az esti dobozolásra. Én pedig hívom apádat. Lajos! Hol vagy, Lajos? Ne aludj! Gyere elő szépen, édes jó Lajosom.
2: Itt vagyok.
5: Na, ülj le szépen, húzd ki magad. Miért tartod a szemed becsukva?
2: Azt hittem, nyitva van.
5: Hol az őrnagyúr?
3: Nem akar kijönni.
5: Mit nem akar kijönni? Nem akar, vagy dobozolni sem?
3: Dobozolni sem.
5: Szentséges szűzanyám, csak nincs megsértve.
3: De!
2: Fogadjunk, hogy megint velem van megakadva.
5: Jaj, nekem! Apádra van megsítődve az őrnagyúr?
3: Igen!
5: Tehát miért? Mit csinált apád?
2: Szerintem még mindig az a bokacsiklandozás bántja.
5: Na, hát mondd már, kislányom, hát mi történt?
3: Én azt nem merem elmondani. Hogy mondhatom? Szóval, az történt, hogy amikor az apu bemászott az asztal alá, bokán harapta a mélyen tisztelt őrnagyurat.
2: Mit csináltam én?
5: Ugyan már, apád nem harap.
3: Nem.
2: Hát ez hallatlan.
5: Jó.
2: Mi az? Hát miért csóválod a fejed? Miért csézak? Nem tudsz beszélni?
5: Csak arra akarlak kérni, édes jó Lajosom, hogy légy egy kicsit elővigyázatosan.
3: És máskor, hogyha valami leesik, az apu ne csináljon semmit, majd én lemászok érte.
5: Ez így nagyon jó.
2: Megbolondultatok? Én a könyökömmel lelöktem egy dobozt, bemásztam érte, felhoztam és kész.
3: Ez igaz. De azért, ha nem tetszik haragudni, az apu egy kicsit sokáig időzött az asztal alatt.
5: Ez igaz? Még nekem is feltűnt.
2: Talán aludtam egy kicsit, de harapni nem haraptam meg senki.
3: De azért, ha szabad valamit mondanom, az emberek nem szoktak ok nélkül megsértődni. Lehet, hogy az apu úgy csiklandozta meg az őrnagyúr bokáját, hogy azt harapásnak is fel lehet fogni.
2: Itt megáll az ész. Ti azt hiszitek, vagy azt akarjátok velem elhitetni? Hogyan kérem? Soha életemben nem haraptam meg senkit.
5: Ez így van.
3: Hát az apu nem is olyan ember, de azért, ha nem tetszik haragudni, amiért ilyen dolgokkal hozakodok elő, bizony máskor is előfordult már, hogy az apu minden ok nélkül furcsa dolgokat csinál.
2: Én? Például mit?
3: Például tavaly tavasszal, méghozzá a vasárnapi korzón, vérig tetszett sérteni Tomai főtisztelendő urat.
2: Ez valami pletyka lehet.
3: De hiszen ott sétáltam az apuval, és majd a föld alá süllyedtem. Mert igaz ugyan, hogy az apu egy szép dicsértesség a Jézus Krisztussal üdvözölte a főtisztelendő urat, de közben egy olyan alfricskát adott neki, hogy majdnem lerepült a kalapja.
2: Mit adtam, orfricskát? Nevetséges. Megengedem, hogy talán el akartam hajtani egy legyet az orráról, de megfricskázni a plébános urat. Mondd meg te, Mariskám, hogy ilyennek ismersz.
5: Én igazán nem hiszek el rólad semmiféle buta pletykát, de azt tudom, hogy a plébános úr néhány napig hűvösen fogadta a közönség.
2: Képzelődtök, ez csak véletlen lehet.
5: Véletlen, véletlen! Neked minden véletlen. Az is véletlen volt, hogy egyik napról a másikra elbocsájtottak a vasúttól?
2: Ezzel hozakodsz elő. Mintha nem tudnád, hogy a piskolti állomás főnök azért bánt el velem olyan csúnyán, mert a lassú felfogású unokaöccsét akarta behozni tolatási rendezőnek.
5: És kellett a hely, mi? Ismerem már ezt a mesét. Csak hogy nem így történt, hanem az történt, hogy az olasz császár, az a csöpp kis aranyos Viktor Emmanuel itt járt vendégségbe Magyarországon. És az történt, hogy a főméltóságú kormányzó meghívta a kicsi császárt Bölényre vadászni. És az történt, hogy az állomás személyzete éjjel-nappal meszelte a falakat, mázolta a padokat, ültették a muskátokat.
2: Ennek semmi köze.
5: És amikor már minden szépen ki volt csinosítva, és a vágány mellett felsorakozott az egész vasúti személyzet, az állomás főnöktől le a két tollatási rendezvény.
2: Nem vagyok kíváncsi.
5: Hagas! És abban a pillanatban, amikor a külön vonat keresztül száguldott az állomáson, az egyik tolatási rendező, aki pedig te voltál, akit az a szegény, szerencsétlen kicsi császár soha nem bántott, letoltad a nadrágod, és a lehető legsértőbb módon a hátsó feledet mutattad a külön vonatnak.
2: Őrület vagy te, vagy én, vagy mind a ketten, csak álmodjuk az egészet.
5: Álmodjuk, nem álmodjuk, fütyülök rá. A fiadra gondolj, a mi fiunkra. Akit megvesz az Isten hidege, ha be nem mész, és bocsánatot nem kérsz a milyen tisztelt őr.
2: De miért kérjek tőle bocsánatot?
5: Amiért elvesztetted a józan eszedet, bemászál az asztal alá, és boká haraptad a fiad jót tevét.
2: Jaj, nem értem, nem értem. De jól van. Bemegyek.
1: Jó estét, itt vagyok. Ne fárassza magát, kedves Tóth. Nekem elég az a tudat, hogy jobb belátásra jutott. Nem történt sem. De mielőtt dobozolni kezdenénk, kijelentem, hogy csak akkor vagyok hajlandó hozzálátni, ha ez mindnyájunknak egyformán örömöt okoz. És ha már ezt a kis félreértést sikerült tisztázni, elvárom, hogy a kedves Tóth úr továbbra is ilyen őszinte legyen. Mihelyt kifáradt, megmondja, másfelől viszont ameddig dobozolunk, addig szívvel lélek. Na tessék, még be se fejeztem a mondatot.
2: Mi baj már megint?
0: Ezt én kérdezhetném inkább. Történt valami?
2: Semmi a világon.
0: Mert ide nézett balra a hátam mögé.
2: Ja, úgy, berepült egy lepke.
0: Milyen lepke?
2: Két sárga folt van rajta, meg egy piros.
0: És maga dobozolás közben lepkékkel foglalkozik?
2: Épp csak oda nézett?
0: De közben arra gondolt, hogy jó volna utána menni, megfogni, agyon ütni. Így történt, vagy nem így történt?
2: Honnan tetszik gondolni?
0: Nézzék, Tóthék. Én élek, halok a dobozolásért, de így, ahogy eddig csináltuk, ez nem mehet tovább. Ha közben mindnyájan másra gondolnak, akkor ez teljesen hiába való erőpocsékolás. Hagyjuk is abba, kérem.
4: Jaj, nekem, hát miért hagynánk abba?
0: Értsék már meg! Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz, és akkor úgy járnak, mint az előbb a Tóth úr a piros pettyes lepkével. De csak itt, a maguk vendégszerető házában jöttem rá arra, hogy ennek egyetlen orvossága van, mégpedig a dobozolás. Értik már a gondolat menetet?
3: Világos, mint a nap!
4: Én még itt-ott nem értem.
2: Én is csak itt-ott.
0: Mindegy, nem is fontos, hogy most, amikor úgyis kissé nehezen forog az agya, megterheljük ilyen elméleti okfejtésekkel. Maradjunk a dobozolásnál. Hogy csinálták az én ideérkezésem elő?
3: Akkor a kartonokat én vágtam, és az anyu hajtogatott.
0: És a kedves Tóth?
2: Én csak úgy levegőztem.
0: Ez a baj. Most pedig én egymagam vágom a kartonokat, maguk pedig hárman végzik a hajtogatást, illetve csak végeznék, de kevés a karton, aminek az az oka, hogy azelőtt egy volt egy ellen, most pedig én vagyok egyedül három ellen. Így aztán maguk csak unatkoznak, bóbiskolnak, és hagyják elkalandozni a gondolataikat.
3: No.
0: Nézzenek meg engem! Amikor ideérkeztem, úgy meg volt rongálódva az idegrendszerem, hogy lidérces álmok gyötörtek, és sehol sem éreztem biztonságban magam. Most pedig elmondhatom, hogy nem csak meggyógyultam, hanem meg is fiatalodtam ezen a kellemes helyen. Szinte azt se tudom, mi a háború!
4: Hallod ezt, édes jó Lajosom?
2: Igen, Mariska.
0: Ez pedig nagy részt a dobozolásnak köszönhetem. Higgyék el, már fölébredéskor alig várom az estét, hogy végre hozzáláthassuk.
3: Én is,
4: meg ő is, ugye, édes jó Lajosom?
2: De még mennyire?
0: Van ebben az elfoglaltságban valami felemel, valami tiszta szépség, valami örök nyugalom. Dobozolni a legjobb a világon.
3: Jaj, hogy ez mennyire így van!
0: Néha elábrándozok rajta, milyen jó lenne, ha még több, sokkal több ember foglalkozhatna dobozhajtogatással. Egyszer talán eljön az az idő, amikor rávehető lesz az egész emberiség.
3: Ha lehetne,
0: persze,
3: Isten!
0: Persze, úgy gondolom, hogy ezt nem szabad uniformizálni. Minden nemzet más színű és más formájú dobozokat csinálhatna. A hollandusok olyan gömbölyűt, amilyen a sajtjuk. A franciák olyat, ami muzsikálni tud. Még az oroszoknak is. Persze, ha már legyőztük őket, szabad lenne dobozokat csinálnia. Persze, csak kicsiket, mint a gyufás katuja.
3: Jaj, én ezt megérhetném.
0: Na. Ez nem lesz hamar. De ha sikerül, ha győz ez az eszme, akkor az egész emberiség áldani fogja nevünket.
3: Őrnagy úr, kedves őrnagy úr, tessék megengedni, hogy kezet csókoljak a kedves őrnagy úrnak.
0: Na, azt nem engedem, csak így a homlokomon. Álmok, álmok, gyönyörű szép álmok. Remélem, kedves Tóth, most már megértette, mi a bajom ezzel a margóvágóval.
3: Hát ezt igazán nem nehéz megérteni. Az a baj, hogy a mi margóvágónk kicsi, és az őrnagyúr ezért nem tud bennünket utolérni.
0: Hát szörű, a maguk kislányának olyan az esze, mint a nap. Na, kedves Tóth úr, a többi már gyerekjáték, ugye?
2: Hogyne.
0: Gratulálok, és mi a teendő?
2: A teendő... Nem tudom.
4: Ne tetesd már magad, édes jó Lajosom.
3: Apu, kérem, tessék rám nézni, mit mondtam az előbb?
2: Hogy ez a margóvágó kicsi.
1: Nagyszerű. És ebből mi következik?
2: Semmi.
3: Jaj, jaj, milyen az apu?
1: Nem szabad így beszélni. Ő erre rá fog jönni a saját erejéből.
5: De tessék megengedni, hogy egy kicsit hozzásegíts.
1: Azzal csak nekiálltunk, Mariska, mert sebet ejtünk az önérzetén. Nézzetek, ha szűk a csizmája, mit csinál?
2: Mindjárt. Akkor sántikálok.
3: Apu!
1: Ne erőltessük, ne sürgessük. Talán én el is fordulok, mert a jelenléten feszélyezi őt.
5: Édes olajosom, neked most gondolkozni kell. Várj csak, megmasszírozom a fejedet. Jó?
2: Finom.
5: Tudsz gondolkozni?
2: Az a baj, hogyha gondolkozni kezdek, mindjárt az az érzésem, hogy valami nekem akar jönni.
5: Húzzuk arrébb a bútorokat?
2: Nem, a bútorok akarnak nekem jönni.
5: Hát mi?
2: A fal.
5: Fal? Menjünk ki a kertbe.
2: Nem az a fal. Amelyik nekem akar jönni, az itt van a fejemben, bent.
1: Na, kedves Tóth, széna vagy szalma?
2: Sok minden eszembe jutott, mélyen tisztelt őrnagy úr, de sajnos egyik sem volt az igaz.
1: Szabad tanácsot adni? Csak nyugodtan, kényelmesen gombolja ki a zubbonyát, kedves Tóth.
2: Kérem, őrnagy úr, azt hiszem, nekem most dereng valami.
1: Már is? Nagyszerű. És mi volna az a valami?
2: Sajnos nem az jutott eszembe, amit vártam, hanem valami egészen más.
1: Talán ne zavarjuk. Próbálja meg újra, kedves Tom.
2: Hát kérem. Hát ez a margóvágó kicsi.
3: Igen.
2: Most. Mintha valaminek kibontakoznának a körvonalai.
3: Igen.
2: Bocsánat, kiment a fejem.
3: Jaj, Lajos! Nem lehetsz te olyan fáradt, hogy egy ilyen semmiség ne jusson az eszedbe.
1: Hagyja, Mariska! Nagy dolog a muszáj. Ő erre rá fog jönni. Vegyen egy rukkottótú.
2: Hopp! Vigyázat! Na. Jön már!
3: Igen?
2: Mit van? Megvan, rájöttem! Őrnagy úr, Mariska.
3: Igen.
2: Ha ez a margóvágó kicsi, akkor egy nagyobb margóvágót kell csinálni.
1: Gratulálok, kedves Tóth! És meg is tudná csinálni?
3: Ő ne tudná, igaz-e, édes Lajosom?
2: Igaz, őrnagy úr. Holnapra kész leszek vele. Gratulálok!
5: Édes jó Lajosom, hogy dolgozik? Már nappala sincs, már éjjele sincs. És nekünk nincs egyebünk, csak a remény. Gyulám, drága Gyulám, csak te légy meg nekünk. Csak te gyere az a kisfiam.
4: Ki az? Tessék!
7: Jó estét, kedves Tótné.
4: Mit kíván, Giziné nagyság?
7: Hoztam egy kis sült almát, és ha nem veszi tolakodásnak, szeretnék beszélni az őrnagy úrral.
4: Igen, hát ez lehet. Őrnagy úr, kérem!
8: Tessék!
7: Tessék neki megmondani, ki vagyok én.
4: Ő a Gizi Gézáné.
8: Mit parancsol?
7: Jaj, kedves Tótné, kérdezze meg, nincs kedve egyszer benézni hozzá.
4: Hát, hogy tessék egyszer benézni hozzá.
8: Az nem fog menni.
7: Csak egy negyed órára.
8: Negyed óra, ha nekem annyi negyed órám volna.
4: Hallotta.
7: Mondja meg neki, kérem szépen, hogy hozzám nem csak gyantaszedők járnak, mert amit én csinálok, az nem szatyorkötés.
4: Amit ő csinál, az nem szatyorkötés.
8: Ezt te is.
7: És ugye, hogy itt járt egy őrnagy, és fumigálta a munkakörömet. Pedig van még szakmai tisztesség is a világon.
4: Azt mondja, van még szakmai tisztesség.
9: Megértem én magát, asszonyság. Nekem itt és nem csak magánál voltak éppen viziter nem illenék. De mikor? Mikor? És mit szólnának a kedves tóték, ha én akár egy negyed órára itt hagynám őket?
5: Úgy bizony.
9: Tudnélik, a világon a legfontosabb dolog a jelenlét. Ott lenni mindig, mindenütt ott lenni. A fronton már alig várják a katonáim a visszatértemet. Néha megpróbálok arra felé nézni, ahol a zászló olyan fekszik. Na, hát ez csak olyan vágy. Őszintén sajnálom, asszonyság, de az ember nem lehet egyszer itt is, meg ott is.
5: Őszintén sajnálja.
9: Hanem fogadja ezt a fényképet, szerény kárpótlásom.
5: Fogadja, asszonyság, szerény kárpótlásom.
7: Kiszögezhetem.
5: Kiszögezhetik?
9: Hát persze.
7: Az ágyam fölé is.
5: Az ágya fölé is?
9: Akárhová, ez mindig magára
7: köszönöm
9: néz.
7: Köszönöm szépen.
5: Köszöni szépen. A viszontlátásra.
7: Viszontlátásra.
3: Elkészül! Megvan!
5: Ja.
3: Anyu, anyu, hozzuk a margóvágót!
0: Hadd lássam! Bum! Már a hangja is nagyszerű. Gratulálok, Tóth úr, ilyennek álmod.
2: Köszönjük szépen, őrnagy úr.
0: Próbáljuk ki, lássunk hozzá, ne vesztegessük az időt. Csatárlánc, Tóth úr majd adogat, én bevagdosom a kartont, Mariska, Ágika hajtogatja a dobozokat.
5: Igen.
0: Rajta! És milyen szép, komoly hangja van neki. És mekkora pengéje. Egy borjút ketté tudna vágni ez a gép. Fürgében, kedves Tóth, most 3 kartont vágok egyszerre. És viszi!
3: Az én apumnak aranykeze van.
0: Talán még 4 kartont is elvisz az agyét.
3: Hát tessék 4-et belefogni.
0: Nem lesz az sok. Na várjanak. Most 4 kartont teszek bele. Úgy viszi, mint a vajat. Mondják, Tóthék, nincs kedvük énekel.
3: Énekem van.
5: Nekem is.
0: És a kedves Tóthnak nem hallom a hangját.
2: Hogy van-e kedvem énekelni? Persze. Ha kivolnék aludva, és nem kötszeres dobozt kellene hajtogatnom, de így megmondhatom őszintén.
5: Hát persze, csak gondolj a fiunkra.
2: Hát akkor dehogy sincs. Nekem is nagy kedvem van énekelni, mélyen tisztelt őrnagy úr.
9: Én mától kezdve 3-4.
2: Én...

0: csak írtad reszket. Én ezt a drága percet végélek elfeledni nem fogom.
1: Kedves tóték, mondok maguknak valamit. Amikor ennek a nagyszerű margóvágónak fenyegető döngése közepette, mindnyájan belemerülünk a dobozolás munkájának magasztos örömébe, ha megengedik, akkor most megpróbálok ötöt befogni.
2: Nem lesz ez egy kicsit sok?
1: Illetve mielőtt hozzáfognánk, még azt szeretném mondani, hogy eddig Mikulic hadnagy volt a szobatársam, de mihelyt visszaérkezem a frontra, a maguk kedves Gyulafia kerül a helyébe. Ez azért előnyös, mert az iskola épületet, ahol lakom, kettőzött őrség veszi körül.
2: Köszönjük szépen, kedves őrnagy úr!
3: Soha, de soha nem fogjuk tudni eléggé meghálálni.
2: Apu! Apu!
1: Hol van a kedves Tóth?
4: Hol vagy, édes jó Lajosom?
2: Talán csak lecsúszott az asztal alá.
1: Kerítsék elő!
4: Az asztal alatt nincs. Lajos!
3: Kimegyek, megnézem. Olyan álmos szegénykém, talán azt hitte, hogy bejön. Pedig kiment.
4: Lajos! Hol vagy, Lajos?
5: Mariskám, mit kiabálsz? Miért az utcán keresed az uradat?
3: Én őt mindenütt keresem, de sehol se találom. Csértesek a Jézus Krisztus. Szerintem elbújik.
5: Mindenki máskor is? El szokott bújni?
3: Amióta a dobozolást csináljuk.
5: Hát ebben a békés egyházközségben már mindenkinek kibillent az esze. Ma délelőtt értem küldött Leonhard, luxemburgi herceg, hogy mit évő legyen, mert meggyőződéses kommunistának érzi magát.
3: Szegénykém, és mióta?
5: Reggel még kutyabaja se volt. Lovaglás közben történt a változás.
3: Talán a rázástól. És mit tetszett neki tanácsolni?
5: Egy forradalmárnak langyos fürdőt. De neked se lesz könnyű tanácsot adni, mert nem csak a vendégedre kell tekintettel lennünk, hanem az urad érzékenységére.
3: Hiszen ez az, ez az. Még az asztal alatt is a vendégünk lábát harapdálja.
5: Hiú ő, nagyon hiú. Nem lehetne egyszerűen odakötözni a székhez? Akkor biztosan nem szökik meg.
3: Nem, ez azért nem jó, mert ha sokáig ül, akkor egy helyben elalszik a drágám.
5: Hát, akkor kössetek a nyakába csengő. Véletlenül van is egy tartalék minisztráló csengő.
3: Csengő? Olyan lenne, mint egy kis bárányka. Mint egy kis bárányka. Jó, csak attól félek, hogy a csengő idegesíteni fogja az őrnagy urat.
5: Hát.

0: Innen jön a hang.
1: Ó, az nem lehet. Olyan tő nem tesz, mert úgy fél az őrnagy úrtól, mint a tűztől.
0: No, nézd csak! Kinek a csizmája lók ki az őrnagy úr ágya alól? Húzd csak meg!
1: Igen.
0: Hű, de nehéz! Húzd meg a bal lábát!
1: Húzom!
0: Hó! Na, mit mondtam? Ő az. Ébredj, fiam!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké! Hogy kerülsz ide, édes fiam?
2: Az ablakon át.
0: De miért?
2: A szobán nem jöttem át, mert ott volt az őrnagy úr.
0: Vagyis józan megfontolással, épésszel az öt érzékszerved birtokában? Hagy minket magunkra, Mariskám, fiam!
1: Igen.
0: Jaj. Beszélj!
2: Mit csináljak? Tessék elhinni. Küzdöttem ellene. Hiába. Napok óta kísért egy vágy, egy mindennél erősebb vágy, hogy bebújjak valami alá.
0: Mi alá?
2: Az majdnem mindig. Akárhol vagyok, csak azt lesem, van-e közelben megfelelő búvóhely. Tudom, hogy nem szép tőlem, de most is mi alatt a főtisztelendő úrral beszélget. Alig bírok ellenállni a kísértésnek, hogy be nem ásszak a reverendája alá.
0: Fiam, fiam, egy ilyen szép szál egészséges ember. Nézd, fiam, most fölemelem a reverendámat. Ha könnyít rajtad, nem bánom, mász be egy kis időre alá.
2: Nem mondom, jó volna, jaj, de jó volna, de inkább nem. Félek, hogy a kísértés egészen elhatalmaskodik rajtam.
0: Látod, ez illik hozzád, ez a beszél.
2: Jaj.
0: És most mit hívők legyünk? Háború van, az újságok nap mint nap, csapataink győzelméről írnak, de mi mégis félünk, rettegünk valamit. Miket beszélek? Szedd össze magad, fiam! Gondolkozz! Próbáld megmondani, mi bánt! Talán az könnyít rajtad egy kicsit.
2: Őtisztelendő úr, engem három dolog bánt.
0: Mondd!
2: Először is. A kedves vendég úgy kívánja, hogy a homlokomba húzzam a sisakomat, amit nevetséges és szabályellenes.
0: Ez? És?
2: Aztán szeretek néha nyújtózkodni, és közben azt szeretem mondani, jaj, anyám, jaj, drága, jó édesanyám, miért hagytál el engem?
0: És?
2: A harmadik panaszom az, hogy estétől reggelig, amikor aludni szeretnék, dobozokat muszáj hajtogatnom, és ráadásul énekelnem is kell.
0: Énekelni? Remélem nem zsoltárokat.
2: Világi dalokat, főtisztelendő úr.
0: Ez a bajod? Ez fáj neked? Gyere csak, Mariskám!
1: Igen, csendesik.
0: Kár, hogy nem hallottad. A háború kellős közepén vagyunk, amikor más ember az életéért reszket, vagy éppenséggel a halottait siratja. Ő meg csip-csup panaszokkal áll elő, pedig hálát adhatna az Istennek, amiért hozzátok vezérelte a fiat parancsnokát. Vedd innen! Látni se akarom!
1: Tessék benne, mit csináljak vele?
0: Neki nem pap kell, neki nem Isten kell! Neki idegorvos kell.
1: Elviszem Cipriani professzor úrhoz. Talán ő segít.
0: Igen. Ő nagyszerű ember, világhírű orvos. Menj, menj békével, fiam. Háború van, mindnyájan szenvedünk miatta.
1: Köszönöm szépen, édes Lajosom.
2: Köszönöm.
0: Isten veletek.

0: volna? Mit tehettem volna érte? Istenem, atyám, te, aki a szívekbe látsz, te tudod a legjobban, hogy a legszívesebben én is bebújnék valami alá.
1: Jó napot kívánok, méltóságos professzor úr. Elhoztam a férjemet. Tessék őt megvizsgálni, nincsen megrongálódó az idegrendszer.
2: A tűzoltó parancsnok úrnak? Azt én kötve hiszem, asszonyság. Üljön le. Maga pedig, kedves Tóth, szintén üljön le.
1: Hát miért nem ülsz le, édes jó Lajosom?
2: Csönd! E szerint maga most ül, kedves Tóth?
3: Ülök, professzor úr.
2: Helyes. Akkor álljon föl.
1: Most meg leülsz?
2: Hallgasson. Minden rendben van, kedves Tóth. E szerint maga ugyebár fölállt. Mellesleg. Meg tudnám mutatni, hogy hol van föl?
3: Egy kicsit gondolkoznom szabad. Tudom is már, professzor úr. Sehol.
2: Kitűnő megállapítás.
1: Jaj, édes jó Lajos.
2: Azonyság maga, ne szóljon bele. Illetve fogadja jó kívánságaimat. A kedves férje kitűnő egészségnek örvend.
1: Ő? Hát hogy tetszik tudni ilyet mondani? Hiszen most is össze-vissza beszél. Azon kívül bemászik az asztal alá, és harap. És valami fal is van a fejében.
2: Fal? Milyen fal? Vakolt?
3: Igen, bár némely helyen már le van battogva.
2: Érdekes. Érdekes. Olyan van nekem is. Be akar omlani?
3: Nem. Nekem akar jönni.
2: Jó pofa fal lehet. Tudja, mit kell csinálni? 5 colos elsőrendű fenyőfa póznákkal aládúcolni, és nincs semmi baj. Maga pedig vígan táncolhat, asszonyság, és legyen büszke a kedves férjére. Ami az idegrendszerét illeti, ő egy vasgyúró. Most pedig sétáljanak haza.
1: Milyen tisztelt professzor úr, hát hogy menjek vele haza? Hiszen tetszik tudni, hogy ki a vendégem. És ez az ember, ahelyett, hogy kedvében járna, össze-vissza áshítgat, átkukucskál a fel fölött, és állandóan elbújik, mint egy gyerek.
2: Az én klinikai praxisomban az efféle tünetek mindennaposak. Manapság, asszonyom, aki meg tudja mondani, hogy mi van fönt és mi van lent, arra viszont én merem rámondani, hogy beteg. Csodálkozik? Pedig minden kornak megvan a maga jellemző vonása, amiénké éppen a fogalomzavar. Volt már úgy, hogy az emberek kutyafejű isteneket imádtak, vagy zsigerekből jósoltak, de azért ők sem voltak elmebetegek. Na, kedves Tóth, ha szabad kérnem, álljon föl egy percre. Vagyis, hogy pontos legyek, üljön le. Nagyszerű. Mit gondol, kedves Tóth? Milyen magas maga?
3: Én az átlagosnál magasabb növésű vagyok.
2: Nagyon helyes. És az őrnagy alacsonyabb termetű magánál?
3: A mélyen tisztelt őrnagy úr, nekem legfeljebb a vállam úr.
2: Sejtettem. Manapság minden őrnagyocska azt hiszi magáról, hogy fontos személy, és vérig sérti, ha egész nap föl kell néznie a házigazdájára.
1: Hallod ezt, édes jó Lajosom?
3: Hallom. Már mit csinálja?
1: Gyulánk életéről van szó. Legalább erre a pár napra nem tudnád összehúzni magad egy kicsit?
3: Nem megy. A test magasságomon sajnos nem tudok változni.
1: Hát tetszik hallani? Ezt teszi velünk. És egy apára, aki a fiát a biztos halálba küldi, még azt tetszik mondani, hogy nem beteg.
2: Pedig már az, hogy a test magasságát ilyen világosan látja. A lelki egészség legbiztosabb jel. Mostanában, asszonyság, úgy szólván, senki sem ismeri a saját testméreteit. Ez épp olyan kortünet, mint a fogalomzavar. A kistermetűek óriásoknak hiszik magukat, aki pedig a többinél egy fejjel magasabb, az mindenáron kicsinek szerette látszani. Ezt a pár centiméteres különbséget kellene valahogy kiküszöbölni, és nem lenne semmi baj. Az volna a legegyszerűbb, asszonyság, ha Sámlira állítanák az őrnagyot.
1: Jaj, nem! Esetleg leesik a Sámliról, megütheti magát, ami az egész üdülését elrontaná, és kockára tenni a fiunk életét.
2: Akkor nincs más hátra, mint hogy magatót mondjon le a kényelméről erre a kis időre.
3: Én inkább jobban kihúznám magam, és még magasabb lennék az őrnagy úrnál.
2: Nem, nem, nem, nem. Maga akkor lenne csak alacsonyabb nála, ha némiképp berogyasztaná a térdízületét.
3: Hogy én berogyasszam a térdízületemet?
4: Az magának megcsekottyan, kedves tór.
3: Mit fognak szólni a községbeliek, ha meglátják a tűzoltó parancsnokukat berogyasztott lábbal?
1: Ne a hiúságodra hallgass, hanem a fiadra gondolj, édes jó Lajosom.
2: De efelől megnyugtatom. A mai világban az emberek, még az épelméjűek is, elveszítették a szemmértéküket. Még ha térden kúszni látnál, az se szúrna szemet senkinek. Sőt, még tisztelnék is. Ki minél kisebb, annál tekintélyesebb.
1: Legalább próbáld meg, édes jó Lajosom.
3: Megpróbálom. Mert a fiam életéről van szó. Így jó lesz.
4: Nagyon jó.
3: Mert ha muszáj, még rogyhatok lejjebb egy kicsit.
4: Semmiképpen. Ennél többet a világ legkisebb őrnagya sem kívánhat magától. Inkább azt nézzük. Tud-e így járkálni?
1: Igen, majd én belekarolok.
4: Nem kell. Elmegy ő szépen. Na, induljon Tóth. Egy, kettő, bal, jobb. Egy, kettő, nagyszerű, még mélyebbre.

0: Nem fáradtak el, kedves Tóti?
1: El, egy csöppet sem, őrnagy úr.
2: Ilyen friss még nem voltam soha.
0: Mondja csak, Mariska, mi történt a kedves férjével?
1: Jaj, nekem. Valami rossz?
0: Épp ellenkezőleg. Nekem úgy tűnt föl, ami persze tévedés is lehet, mintha a kedves férjének termete megkisebbedett volna.
2: Igazán? Na hát, miket tud csinálni az én apunk?
0: Talán csak optikai csalódás, de nekem úgy tűnik, hogy ő legalább egy fejjel volt magasabb, amikor megérkezt.
1: Hát, az bizony lehet.
0: Nagyon kellemes változás. De lehet-e az, hogy ő az idő múltával tovább zsugorod?
2: Hát bizony, aputól kitelik.
1: De hogy beszélsz? Apád nem zsugorodik. És azt hiszem, hogy az őrnagy úr is téved. Ő alacsonyabb lett ugyan, de azért van.
0: Például most is itt van. Mert én, mintha nem látnám. Olyan kicsi mégse lehet, hogy észre ne vegyem.
2: Apunál nem lehet tudni. Ő, ha valamit a fejében...
0: No, várjanak, abba adjuk a munkát. Névsort olvasok. Akinek a nevét kimondom, azt mondja, jelen. Mariska?
2: Jelen.
0: Ágika?
2: Jelen.
0: Dótú? Miért sír, Mariska? Csak nem halt meg a férje.
1: Rosszabb annál, és most az is sírok, mert nem lett volna szabad félrevezetnem a miért tisztelt őrnagy urat.
0: Hogy félrevezetni?
1: Úgy, őrnagy úr, hogy én nem bírok hazudni. Inkább megmondom az igazat. Őrnagy úr, kérem szépen, ő nincs velünk.
0: Nincs?
1: Nincs.
0: Ha nem, hol van?
1: A budiban.
0: A budiban?
1: Igen, a budiban is berigyzte magát, és nem hajlandó kijönni semmi pénzért. Ez a tiszta igazság.
0: Na nézzék, nekem is feltűnt, hogy egész délután zárva volt a budi, és hiába kopogtam, nem nyitották.
1: Én is hiába kopogtam, őrnagy úr.
2: Az apu néha makacs tudám lenni.
0: Eszerint a kedves Tóth úrnak el van rontva a gyomra?
1: Nem hazudok, kutya baj a gyomrának.
0: Puszta keftelésből ül azon a helyen?
1: Nem hinném, mert soha nem járt még oda puszta keftelésből.
0: Majd én kiszedem belőle, hogy mi piszkálja az orrát. Maradjon! Négy szem közt akarok vele beszélni. Ne köhétseljen! Megint köhög! Mi azt truccolni akar vele? Ne tegyen úgy, mintha megnémult volna, mert pontosan tudom, miben töri a fejét.
3: Ez tévedés, őrnagy úr. Ilyet ne is tessék rólam feltételezni.
0: Pedig így van, maga itt forral valami. Ül és töri a fejét.
3: Jaj, de hogy inkább kinyitom, őrnagy úr. Tessék, nem forralok én semmit, hiszen napok óta nem fog a fejem.
0: Hát mit csinál itt?
3: Semmit.
0: Lárifáj, akkor meg minek bezárkózni?
3: Milyen tisztelt őrnagy úr, esküszöm, hogy napok óta nem jutott az eszembe semmi.
0: Nem gondolkozik?
3: Szó sincs róla. Én csak elülök itt, mert nem háborgat senki, zümmögnek a bogarak, és ha beriglizem az ajtót, mintha szegény jó anyám ringatna a karján.
0: Hát miért nem szól? És miért áll föl? Parancsoljon, kérem, foglaljon helyet. Sőt, mondok valamit. Mi most szépen megkérjük a kedves feleségét, hogy nyisson egy üvegsört.
4: Igen, már is hozom.
0: Nehogy úgy vegye, kedves Tóth, mint aki akarnám túrni. De nem akadna ott még egy kicsi hely?
3: Akadni akad, és nagyon megtisztelő. Foglaljon helyet, őrnagy úr.
0: Köszönöm.
3: Sajnos, szűken vagyunk egy kicsit.
0: Ugyan már nem számít.
4: Tessék, itt a sör!
0: Isten éltese, kedves Tóth!
3: Egészségére kívánom, őrnagy úr.
0: Kellemes hely.
3: Csak egy kicsit primitív. Jába, vidék, az vidék.
0: Ez a helyiség úgy, ahogy van, az én kívánalmaimnak tökéletesen megfelel. Kedves egészségére!
3: Viszont kívánom.
0: Milyen jó itt. Én a maga helyébe ki sem mozdulnék innen.
3: Nem is nagyon kívánkozom el.
5: Nagyon megértem. Mi ez a susogás?
3: A lombok.
5: És mi zúgít?
3: Egy bogár.
5: Akkor hát, egészségére, Tok!
3: Egészségére, őrnagy úr.
5: Nincs is kedvem fölkelni.
3: Nekem sincs.
5: De azért remélem, este lesz szerencsénk a dobozolásnál. Vagy talán terhére van?
3: Ilyet ne tessék rólam mondani.
5: Tudom, tudom. Érdekes. Eleinte voltak köztünk nézeteltérések, de most szerencsésen elsimult minden. Hála Istennek.
3: Hála Istennek.
5: Tótó. Kistót. Mondok valamit, hallját, Totocskám?
3: Totocskám?
5: Azt mondom, ne énekeljünk valamit.
3: De mit?
5: Na, Gaudeamus igitur. Hőrömni!
6: Gaudeamus igitur, jóvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, jóvenes dum sumus.
1: Összeburulva egymást átkarolva, és hogy Totocskámozza az őrnagyúr az apádat? Jaj, Gyulám, hogy ezt nem láthatod. Sose hittem volna, remélni sem mertem volna ezt a barátságot így kettőjük között. És már csak két nap van hátra. Másfél. Édes jó Lajosom, most már csak ezt az egy napot bírt ki. Nem is egyet, csak ezt az éjszakát kell még átdobozolni. Még két óra, még egy, még 10 perc. Ágika!
2: Igen?
1: Öltöz! Lajos!
3: Na?
1: Kikísérjük az őrnagyurat a buszhoz. Itt a sisakod. Húzd a szemedbe, de úgy, hogy utoljára húzod. Siessünk, jön a busz!
2: Már itt is vagyunk!
5: Higgyék el, kedves Tóték, nekem semmi kedvem elutazni.
1: Hogy elrepült ez a két hét, igaz, édes jó Lajosom?
5: Magával nagyon elégedett vagyok, kedves Tóth, csak arra vigyázzon, hogy vissza ne essen a régi hibáiba.
3: Nem, nem.
1: És csókoljuk a fiunkat, és tessék átadni neki ezt a kis pitét.
5: Átadom, Mariska. És ha egy ilyen nehéz percben tréfához volna kedvem, azt mondanám, szép volt, talán igaz se volt. Menni kell. Igazán nem voltam a terhük.
1: Ó, dehogy, éppen ellenkezőleg.
5: Isten velik, Tóti!
1: Viszontlátásra, őrnagyúr!
2: A viszontlátásra, őrnagyúr!
3: A viszontlátásra, őrnagyúr!

0: Igazítsd meg a sisakodat, édes jó Lajosom.
1: Elment. Tessék, karoljon belém az apu.
2: Nem karolok senkibe. Menjünk haza.
3: Még én mindig jött egy elkalódott lap. Szegény Gyula, lássuk, édes szüleim, tudják, mi jár a fejemben az a nap, amikor megszökött a mi kis mókusunk, a Micu. Mi gyerekek bőgni kezdtünk, te édes apám azt mondta, ez a buta mókus is szabad akar lenni. Még a szeretetünk se kellett neki. Milyen nagyszerű mondás, azóta én is rájöttem, milyen nehéz jónak lenni, illetve, hogy a jóhoz rosszat is kell tudni tenni, mert mindenki egyszerre jó meg rossz, és a körülményektől ilyen lesz-e vagy olyan. Csak azt nem tudom, milyenek legyenek ezek a körülmények, erre nem bírok rájönni, talán csak azért, mert még túl fiatal vagyok, és nem ismerem jól az életet. Négyen voltak, hárman vannak, pedig én mindig a páros számokat szerettem. 2, 4, 6, 8. Szegény Gyula, Isten segíts, eltépem ezt a lapot is.
0: Megjöttünk. Itthon vagyunk.
1: Itthon vagyunk, és egyedül vagyunk.
0: De mondok valamit. Hagyjunk mindent úgy, ahogy van, és feküdjünk.
2: Hogy is ne. Előbb rendet csinálunk. Ágika, hord el ezeket a dobozokat, én most megfogom azt a nagy dög margóvágót, nene. Ne segítsetek, ezzel én akarok elbánni.
0: Hova tetted, édes én Lajosom?
2: Levittem a májvák mögé a kertbe. És mostantól kezdve reggel fogunk reggelizni, este fogunk vacsorázni, éjjel aludni fogunk, és mindent úgy csinálunk, mint azelőtt.
0: Úgy lesz, ahogy te akarod, édes jó Lajosom. Hozzatok egy szivart.
2: Hozhatsz.
0: Milyen szép este van. Ágika, adj tüzet apádnak.
1: Tessék, apu.
0: Késő van. Nem vagy álmos?
2: Érdekes. Most nem. Inkább nagyon jól érzem magam. Menj egy kicsit odébb, kislányom.
1: Nyújtózkodni akar az apu. Végre valahára. Tessék hozzálátni.
4: Jaj! Anyám, anyám, édes jó anyám, miért hagytál el? Jaj!
0: Az őrnagy úr.
4: Látom, nem hisznek a szemüknek. Pedig én vagyok az.
0: És tényleg ő az.
4: Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelemet, de a pályaudvar parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és emiatt 3 napig nem járnak a szabadságos vonatok. Mit szólnak hozzá?
1: Én nem is tudom.
2: Én se tudom.
0: Hát örülünk, édes jó Lajosom.
4: Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még eltöltök itt maguknál 3 szép napot. Remélem, nem leszek terhükre. Na! Ha ilyen szépen együtt vagyunk, mondok valamit.
5: Ne dobozoljunk egy kicsit. Micsa? Hát az új margóvágó.
4: Az hova lett, kedves tót?
2: A margóvágó. Mariska, nem tudom. De ha igaz. Levittem a kertbe, mélyen tisztelt őrnagy úr.
4: A kertbe a gépet? De mint? És hova?
2: Csak ide, a májvákhoz. Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom.
4: Na, menjen, mutassa az utat!
2: Első a vendég, Hörnöly úr.
1: Ne menjek segíteni, apu?
2: Nem. Ott maradsz, ahol vagy.
0: Istenem, uram.
1: Anyu.
0: Csönd. Jaj, nekem.
1: Anyu.
0: Csönd.
1: Anyu, kérem.
0: Hallgass már.
2: No, mi az? Miért álltok itt?
0: Mi csak te rád vártunk.
2: Itt vagyok. Késő van. Menjünk lefeküdni.
1: Apu, kérem.
0: Hallgass.
6: Háromba vágtad, édes jó Lajosom.
2: Háromba? Nem. Négy egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tettem?
0: De. Jól tetted, édes jó Lajosom. Te mindig tudod, hogy mit, hogy kell csinálni.
7: Fiam! Fiam!
0: Édes, egyetlen kicsi fiam.
3: Mindig azt hittem, ami nincs, az nincs. Ne háborgassuk vele a délőket. Tévedtem volna, hiszen Tóték Gyula fia sincs már, és mégis jönnek egyre, jönnek a sürgönyök, meg a tábori lapok. Alig győzi az ember összetépni. Hát ez meg mi? Valami okmány. Jegyző könyv felvétetett a 8/26-os tábori kórházban a néhai Tóth Gyula zászlós tulajdonát képező ingóságokról, az összeírást Kincs Károly hadnagy végezte el. Korodi I. és Boglár Z. őrmesterek jelenlétében.

0: az öreg is van, boboniás meg az öreg.
1: Mutko, gyűvök ide, azt akkor lettem itt.
2: Öreg, az álmos komor. Ténylegesen öreg. Ide gyönt és aztán itt is volt. Ja. Normális. Ha mire céloz ez?
3: Csakolom, bocsánatot kérek, tilos rádió?
2: Hol tilos, fiam? Hát itt aztán tényleg nem szabad.
3: Ja, hát mert csak, hogy itt van ez az FM 90.3, azért.
2: Hát pont ez a tilos. Igen, fiam. A FM 90.3, hát az tilos. A tilos a rádiózás végig.
4: Tilos.
2: Tilos, nem szabad.
4: Mégis van.
2: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálnom.
1: Adószám. Adószám, nem?
2: Na, ezt öreg, ezt bogarásza ki.
1: Jó Méta, van, megmondjam, adószám. Jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
2: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de...
1: Aztán meg a 2...
2: meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
3: Jó van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
2: De mit a fiam? Micsoda?
3: 1%.
2: Hány száz? Mennyi sok száz?
3: Hát nem száz, csak 1%.
2: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
3: Igen, már valaki nem fizeti be, pofárunk, jó?
2: Az igaz? Na, ez az...

1912. április 5-én születtem Budapesten, egy Damjanich utcai bérházban. Nagyon szép csecsemő voltam. Mihelyt megláttam a napvilágot, állítólag a bába letépett édesanyám kebeléről, betekert valami törölközőbe, melegkora tavaszi nap volt, és kirohant a körfolyosóra. Kiabálni kezdett, hogy fiú, fiú, Isten áldotta, szép kisfiú, stb. Sorra nyíltak ki a gangon az ajtók, jöttek ki a lakók, néztek engem, és örvendeztek. Ez volt életem egyetlen felhőtlen sikere. Ettől kezdve az én sorsom merő dekadencia és romlás. 3 éves koromig laktunk ott, ez egy csúnya pesti bérház, ismerjük mindannyian. Szürke, rideg, kopott, öreg, semmi pátosza nincs. Megjegyzem, pátoszom nekem sincs. Észrevették már, hogy minden pesti kapuajnak ugyanaz a szaga. Ázott keramit, zsírban fonnyasztott hagyma, repedésekből kivirágzó vakolat és szerény mennyiségű macska pisi szagából. Titrálódik össze, mindenütt ugyanabban az arányban. Nemrég elmentem oda azzal a céllal, hogy érezzek valamit. Beléptem, itt szült meg anyám, ehelyt vettem először lélegzetet, itt láttam meg a napvilágot. Nem éreztem semmit. Úgyhogy levontam a tanulságot, hogy vagy kunyhóban, vagy palotában kell annak születnie, aki büszke akar lenni a szülőházára. Ez én nekem nem sikerült. Apám patikus volt, az örkénypatika fogalom volt Pesten, apám is fogalom volt Pesten, tudni, ő egy mixát, sőt, krúdi hős volt, egy szenvedély megszállottja. Én azt hiszem, ez a típus végleg kiveszett. Gavallér volt az én apám. Esetünkben ez azt jelenti, hogy 3 vagy 4 patikát mulatott el szépen sorban egymás után. De ő nem ivott, tehát nem voltak nőügyei, csak bement az éjszakai helyre, és akkor francia pezsgő mindenkinek. Fizetni szeretett. Ő még a közös hadseregben szolgált, a monarchia idején, mint gyógyszerész. Egyszer Bécsbe helyezték. Ott is az első dolga az volt, hogy a tisztársait elvitte a Rónáher nevű híres mulatóba. Már most tudni kell, hogy nekem nincs nagy zenei hallásom, de apámnak egyáltalán nem volt. Ő a harangkongást nem bírta a kalapácsütéstől megkülönböztetni. Mégis bécsi tisztek magyar nótát nekünk, mire a Rónáher híres frakkos szalonzenekarának a karnagya hátrafordult, entschuldigung, itt nem játszunk magyar nótát. Apám fölállt, elővette a szolgálati fegyverét. 12 tükröt körben belőtt. Büntetett. Rögtön sürgönyzött a nagyapámnak, hogy ő ott ül a Rónáherben, fogyasztott 12 velencei tükröt. Ennyi meg ennyi koronára volna szükség. Hát így mentek el a családi patikák egymás után. És mindig, amikor egy patika így elment, akkor a másik nagyapám, anyai ágon, a Pető nagypapa, az is egy gazdag család volt. A Pető egyszer gyárak a Felvidéken. Vett egy újabb patikát az én apám, aminek meg is lett a logikus következménye, apám lassanként meggyűlölte az apósát. Hiszen mindig ő mentette meg, valóban a végén a nevét nem volt szabad kiejteni otthon. És ő még Österreicherként született, hát a családi hagyomány szerint a német nevet a família Mária Terézia, vagy talán II. József idején vette föl, tehát amikor a birodalomban élő zsidókat német név felvételire kötelezték. Csak hát kiegyezés után nagyapám magyarosítani akarta ezt a kimondhatatlanul hosszú nevet. Leült, gondos mérlegeléssel kiválasztotta a neki tetsző őbetűs magyar nevet. Ez nem csak a hasonló csengés miatt kell, hanem azért, mert akkor a monogramot nem kell átvarratni. A fehér nemű. És Bölcs Páter familiászként útnak indította, akkor már egyetemi hallgató apámat Szolnokról Budapestre, menj el fiam a belügyminisztériumba, be kell adni a névváltoztatási kérelmet. Apám meg is érkezett, a belügyminisztérium helyett egy vendéglőbe ment, ahol mintegy 48 órát maradt, és olyan emelkedett hangulatba került, hogy elfelejtette ezt a nehezen kiválasztott nevet. Vissza a vonatra, átkozta a sorsot, a körülmények szerencsétlen összejátszását.
bámult ki az ablakon. Rossz kedve volt. A szerelvény beállt egy kis állomásra, ki volt írva nagy betűkkel örkény. Tetszett neki. Leszállt, ott helyben bevárta az ellenvonatot, visszajött Budapestre, beadta a névváltoztatási kérelmet. Én pedig az elemi iskola sikeres abszolválása után a budapesti piarista gimnáziumba kerültem, ami az ország egyik legjobb hírnevű iskolája volt, és méltán, tehát aki ott végzett, abból valami lett. Azt is mondhatjuk, hogy a Horthy-kor egyik káderiskolája volt. Hetedikben baleset ért engem az iskola épületében. Megbuktam. Magyar irodalomból buktam meg, ami egy író múltjában ritka gusztusos szeplő. És nem valami adit lobogtató lázadások miatt kerültem én szembe vaskalapos tanárokkal. Én készületlen voltam, nagyképű, teljesen igazuk volt. Tényleg van valami, amit csak egy szerzetes rendi iskola tud nyújtani a diáknak, a tanár ráér. Önképzőkör, tanulókör, lelkivizsgálat. A lelkivizsgálat majd minden esetben oda kulminált, hogy szüzességet fogadtattak velünk. Nem lesz szép fénye a szemednek, ha a bujaság bűnébe zül lesz István, mondta nekem az osztályfőnököm. Én valóban 18 éves koromban léptem át ezt a határt, amit egy törtebb szemfényű gyerek sokkal hamarabb át tud lépni. Hogy mi lett a 8. A-ból? Adtunk a hazának 7 banktisztviselőt, 9 orvost, mérnököket, több katonatisztet, egy háborús bűnöst, és 1945-ig 17 halottat. Mi jártuk a magyar lateinerek haláltáncát és a környező néhány évfolyam, ha pedig azt nézem, hová vetődtek a fiúk. Hát nincs világrész, ahol ne volna követünk. Itt volt például a szivar. Tudom, hogy minden osztályban van egy szivar. Nos, köztünk ő volt az első, aki a szigorú tanári intelmek ellenére nem féltette a szemefényét, hanem a megfelelő helyen, gondolom apai tőkével, elkövette a főbűnök legbájosabbikát. És emlékszem, hogy amíg dicsekedett, az Ádám csutkája rettentően kiállt és föl alá járt, mint egy motor. Egy teljes esztendeig éltem abban a szent meggyőződésben, hogy aki arra vetemedik, amire a szivar, annak ugyanígy ki fog nőni az Ádám csutkája. És föl alá fog járni, mint egy motor. Vallásos voltam. Annyira, hogy ma is, ha nem is vallásos, de hívő léleknek tartom magam, ami azt jelenti, hogy én egyházi szertartáshoz, dogmákhoz, struktúrákhoz nem kötődöm, át tudom magam adni egy zenés mise szépségének, de hát ez az élmény mindenki számára nyitott. De kétségtelen, hogy van, amiben érvényes ez a gimnazistakori hit, mégpedig az, amit már az egyházatják ismertek és megnevezni érdemesnek tartottak. Az eredendő bűn fogalmát alkotva meg. Én egy gyógyíthatatlanul bűntudatos alkat vagyok, tudom, honnan származik, hát abból a töménytelen tilalomból, amivel a világba, a családba való beilleszkedésünk során találkozunk. Már most, minthogy e tilalmak ellen lázadtam, mindig erőt vett rajtam az önvád, amikor megszegtem őket. És ezt az állandó rossz lelki ismeretet, amivel én együtt élni kényszerülök, mondjuk így házi használatra, azzal magyarázom, hogy az ember mégiscsak a világegyetem legmagasabb rendű jelensége. Tehát, hogy én emberként élhetem végig az életemet, az adósságot jelent. Valakinek, valaminek. Ez az én szememben csak elnevezés kérdése. Ha nem szeretném kerülni a nagy szavakat, azt mondanám, embernek lenni feladat. De én szeretem kerülni a nagy szavakat. Megfogadtam, hogy nem beszélek osztálytársakról, úgysem érdekel senkit, már azokon kívül, akikkel együtt érettségiztem volna. De egy nevet még muszáj. Krazsóf Kajetán. Ötödikben hozott egy békát az iskolába. A béka természetesen elugrott, brekegett, illetlenül viselkedett. Soha nem lesz belőle semmi, Krazsóf, mondta a görög nyelv kiváló országos hírű tanára, miközben kizavarta őt a teremből. Ugye teljesen fölösleges mondanom, hogy mi lett a Krazsófból.
görög nyelv kiváló országos hírű tanára lett. Csődöt mondott minden jóslat. Hát én rögtön érettségi után, előző évben történt magyar bukásom ellenére, a barátaimmal, akik mind írónak éreztük magunkat, összedobtuk, ami kis pénzem volt, és létrehoztuk a Keresztmetszet című lapot. A beköszöntőben rögtön közöltük, hogy a magyar irodalom mindeddig smafu. A Vándor Lajosék kicsi szegényes szobakonyhás lakásán volt a szerkesztőségi óra valamelyik délután, mikor a szülők nem voltak otthon. Nos, itt szerkesztettük írásainkat lapunkba. Ez az a szakasz az életemben, ahonnan kezdve én valamiféle kettősségben élek. Itt arról volt szó, hogy volt pénzem. Nekik nem volt. Az, hogy az ember író legyen, ez a vágy azonnal és törvényszerűen sodorja az ember ebbe a társaságba. Mit mondjak erről? Nem volt kabátjuk. Nekem volt. Nem egy. És ezek az én barátaim lettek, befogadtak. Nálunk otthon nagyon nagy élet volt, tehát az akkori világ előkelőségei, tábornokok, bárók, püspökök, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorákat kell elképzelni. A barátaim meg, ha egyáltalán tudtak vendéget hívni, láttam, hogy a szendvicsen hajszálvékonyra vágják a parizet. Persze, hogy ez megindít az emberben valamit a világról. Tehát ez a kettősség, ami az egész életemben végigmegy, a dolgoknak a mindig kétfelől való közelítése, színe visszája. Ez itt elkezdődött én bennem. Természetesen én a szüleimmel nem szakítottam soha. Nem lehet egy szerető szülővel azért szakítani, mert gazdag. Első házasságom szintén fiatalkori. Kibe szerettem bele? A húgom legjobb barátnőjébe szerettem bele. Kölcsönös, viharos, égigérő. Nagy szerelem volt. Hamar összeházasodtunk, szintén gazdag család. Akkor volt a Kozulics nevű olasz hajótársaságnak egy ilyen kedvezményes tengeri útja, hogy nászutasok ketten egy-eggyel mehettek, hát tényleg olcsó volt, pengőben befizettünk. Földközi tengeri, ha jól emlékszem, 4 hetes körutazás, a Róma nevű 33 ezer tonnás luxushajó. Indulás előtti este édesapám behív engem magához, azt mondja, foglalj helyet, fiam. Akartok gyereket, vagy nem? Én zavarba jöttem, köztünk jó viszony volt, de szemérmes viszony, tehát én érzelmekről apámmal nem igen beszélgettem, mondtam, hogy hát nem tudom, nem gondoltunk el, persze, hogy gondoltunk rá. Felnőtt férfi erre gondol, fiam. Itt most nálad? Akár. Apám, ha itt most nálad gondolok erre, hát itt most talán még, mintha nem akarnék gyereket. Apám arca fölsugárzott, éreztem, édesfiam, hozattam is én neked Amerikából valamit. Fölnyúlt a szekrény tetejére, levett egy dobozt. Nem volt nagy, ekkora volt. Vörös masnival át volt kötve. Én nem mondok semmit, van benne használati utasítás, és ha azt betartjátok, semmiféle nem várt események. No, jó utat, köszönöm szépen. Kihátráltam a szobába. Behajóztunk a Rómára. Luxushajó, 2 uszoda, teniszpálya, kaszinó, éttermek, minden, ami kell. Mi persze harmadosztályon voltunk a legkisebb kajütben, de ez oly mindegy, ha az ember fiatal, szerelmes, mégis nászutas Rómát. Első este a legjobb étterembe vittem a feleségemet, gyertyafény, pezsgő. Majd lementünk a kajütbe, ahol várt minket ez a doboz. Kedvesen foglald el magad, van egy kis dolgom, már is kinyitottam. Következő tárgyak voltak benne. Volt benne először is egy hófehér celluloidból való rendkívül gusztusos ilyen mozsár. Aztán egy keverőlapát. Továbbá egy szivattyú. Gondosan beosztások rajta 10 vagy 20, nem emlékszem pontosan. Kétféle végződést szereltek ki ehhez a hatalmas pravaszhoz. Egy elkeskenyedőt, mint a rendes injekciós fecskendő úgy nézett ki, nagyobb volt, és egy kitágulót, mint a kacsa segge. Felváltva lehetett rá applikálni. Volt egy
óriási tubus, mint a fogpaszta kupakkal, ebben volt a hatóanyag és a használati utasítás többnyelvű tankönyv. Vastag. Életem, gyújts rá, van egy kis olvasnivalóm. Olvasol most, drágám, apám tanácsára, hogy semmiféle nem várt események. Az angol nyelvű utasítást nyitottam fel, ami oldalakon keresztül köszöntött, hogy a témába vágó legjobb terméket választottam, hiszen ennek a használata nem csak tökéletesen megbízható, de roppant egyszerű is. Nem lévén egyébről szó, mint arról, hogy én ebből a tubusból ebbe a mozsárba belenyomok egy egységnyit a keverőlapáttal, mint egy 15 percig erőteljesen. Keverem a masszát, ami, ha nem tartok szünetet, dús habképződést fog eredményezni. És utána nincs más hátra, mint a keskenyebbik végződés segítségével a nyert dús habot egy erőteljes mozdulattal a szivattyúba felszívni, végződést levenni, kacsaseggét rátenni, azzal aztán a megfelelő helyre szintén egy erőteljes mozdulattal a nyert dús habot betolni, és utána a természet ajándékait boldog önfeledtségben és a felelősség nyomasztó súlya nélkül. Nagyon diszkréten volt fogalmazva, hogy miért vagyok én a hajón. Életem, járj egyet a taton! Kiraktam az órámat, nyomtam, vártam, kevertem. Én egy tapasztalt patikus fiú voltam. Gyerekek, ezek nem hazudtak, ez egy korrekt amerikai cég. Én egy olyan habot csináltam. Ekkorát. Kezdtem felszívni, akkor jött a sétájából a feleségem. Fúj! Mi ez? Drágám, apám tanácsára, hogy semmiféle nem várt események. Védj szépen pizsamát. Itt a perc. Ő egy gyönyörű szép asszony volt, egész késő öregkoráig, magas, erős, nagyon szép nő. És ez egy kicsi harmadosztályú kajüt. Nekem elő volt írva egy mozdulatsor. Rövid leszek, nem fértem így hozzá. Mit volt mit tenni, kinyitottam a kajüt ajtót. Az így nyert helyet felhasználva. Csak hát a folyosón jöttek, mentek az emberek. Este 10 óra volt, a hajón voltunk. Már ismertek, köszöngettek, buonasera, buonasera. Benne volt a kezemben, természetesen. Hamar került egy pincér, hogy ő elviszi. Non, non, grazie. Végeredményben ezért jöttünk. Éjfél tájban kiürült a folyosó. Én a kicsit fáradt habot zsupsz. A megfelelő helyre juttattam, végre becsaptam az ajtót, és akkor neki láttunk jövetelünk tulajdonképpeni céljának. Ez nem váltotta be hozzáfűzött és kölcsönös reményeinket. Ugyanis ez a hab, ez ott volt. Nem akarok és nem fogok részletekbe menni. De mi mindannyian tudjuk, hogy ennek a dolognak mégiscsak van egy ilyen dugattyúszerű mozgása. Amitől ez a hab feléle, és kezdett kijönni. Szeretném, de nem tagadhatom el, hangja is volt. Mint amikor egy gőzmozdony így tolat. Én a nász éjszakámon másodpercek alatt szűntem meg férfi lenni. Hát ezt a tolatási jelleget nem szerettem. Kuporogtam azon az átkozottul keskeny kajutágyon, apámra gondoltam. És akkor a feleségem elmosolyodott, és azt mondta, édesem, most ne gondolj a papára. Most gondolj rám. Lecsavarozta a kajüt ablakot, a keletkezett derék magasságig szilárdan álló habot. Kihajtotta az óceánba, utána dobta az egész készüléket, az elúszott algír felé. Csináltuk úgy, ahogy kell. Mikor hazajöttünk, apám, mégis férfi, érdeklődött. Mondtam, sokat emlegettünk. Felejthetetlen perceket szereztél, köszönöm. Ez egy páratlan hatású medicína, add el bárkinek, aki használja, amíg él nem lesz gyereke.

Tilos Rádió. Keltakarót hallottátok, és benne folytattuk az örkény emlékműsorokat a jövő héten. Folytatja Mácsai Pál is. Jó hallgatást!

0: Sziasztok, folytatjuk a Honti és Anna 24 órás műsorát pénteken 13-án a rádiózás világnapján, és a Szilágyi Saci, a Sándor a vendégünk, aki te tulajdonképpen fotós, vagy fotográfiai író, vagy foglalkozásodra nézve?
1: Hát most fotoművészeti íróként jegyzem magam, egy olyan 20 éve. Eredetileg én magyar történelem szakon végeztem, irodalmár szerettem volna lenni, de azt elsodorta a mozgalom, hogy úgy mondjam. Aztán 90 után nem szálltam be a politikába, hogy úgy mondjam. És hát vagyok, aki vagyok.
2: Miért nem szálltál be pont 90-ben a politikába?
1: Mert nem az én dolgom volt, úgy gondoltam, hogy én akkor újságíró voltam egy darabig, többek között ugye
2: igen,
1: is
2: a
1: magyar.
0: De te narancsnál. A 80-as években viszont nagyon aktív politikus voltál a szó civil politikai értelmében, hogy akkor ez demokratikus ellenzék.
2: Igen, azért nem lehet érteni, hogy pont 90-es években nem szállt.
0: Azt értem, hogy a 90-es években miért szállt.
2: Miért? Akkor már ki lehetett ábrándulva az ember.
0: Nem a kiábrándultság, akkor hanem volt akkor remény, már a civil politika helyett jött a pártpolitika, nem?
3: De ezek kérdezem, addig láttál reményt a civil politikában, pedig nem.
1: Na, hát egyszerre sokat kérdeztetek, még te nem kérdeztél, mondjad.
4: Hát nem, mert fiúk egészen...
1: Ne hagyd magad.
4: Nem, egyébként én is ezzel kapcsolatban elnyomtatok, igen, most jut eszembe.
1: Na, ugye?
4: Igen. Nem, hát az, hogy volt-e bármilyen inspiráció arra, hogy beszállj a politikába, vagy megkeresések, tehát, hogy így ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban én ezt kérdezném.
0: Már hát, hogy mostanában?
1: Nem, hogy akkor. Hát, ha nagyon akartam volna, akkor lett volna. De nem akartam, tehát ez egy szándékos
0: volna, akár. Nem akartam volna. Akár.
2: Milyen miniszter? Milyenre gondoltam?
1: Ja, mindenféle.
2: Nem, ez jó, ez a pontos válasz, a mindenféle.
4: Na jó, de milyen igen. Színekben, és milyen mindenféle?
1: Szóval az a helyzet, hogy én ugye valóban egy ilyen a demokratikus ellenzék egyik elég milyen figurája voltam. A nevemhez fűződik a beszélőnek az elindítása, előtte még korábban a Hétfői Szabad Egyetem, az 78-tól 85-ig ment, plusz 88-89-ben a nagy tüntetéseknek a szervezése, beleértve életem legboldogabb napját, erről majd gondolom, illetve ennek a mai kapcsolatáról beszélünk, ez a 89-es március 15-e. Meg hát a Nagy Imre temetést én piszkáltam ki a temetőből, hogy most ilyen nagyon rövidre zárjam a dolgot. És hát...
2: Neked köszönhetjük Orbán Viktor karrierjét?
1: Igen.
2: Jól hallom. Okay.
0: Megcsinálta volna a nélkül is szerintem az Orbán, az ő karrierjét, de tényleg...
1: Hát, majd beszéljünk róla, szerintem az a beszéd az nagyon rendben volt akkor és ott, de mindegy. Na, visszatérve, hogy a Danis Gyuri barátommal, aki az SZDSZ-nek volt egy ilyen szervező zsenie, elképesztő űrge egyébként, szegény meghalt két éve, vagy valahogy így két éve, vagy egy, már nem is emlékszem, hogy tavaly előtt. Nem volt olyan város, ahol ne lett volna 3-4 haverja, szóval én még ilyet nem csesztem. Egy ilyen embert ismertem még rajta kívül, aki az összes létező községről tudta, hogy a templomtól balra milyenféle népség lakik meg jobbra. Ezt úgy hívják, hogy Tölgyesi Péter. Na, visszatérve.
0: A fantasztikus, hogy mindent tudott. Na, azt akarok, akkor beszéljünk a Tölgyesiről
1: is, mert én
0: a politikai irányba, meg nem tudom, lehet, hogy én a Pető Iván vonalhoz álltam közelebb, de én a Tölgyesinek drukkoltam, hogy ő legyen az SZDSZ-nek az elnöke.
1: Na, de visszatérve.
0: Na, beszéljünk meg később. Most
1: még egyszer, bocsássuk, keresztül.
4: Aranka.
2: Az most én elemet nem kérdezted meg többször.
1: Nem vagyok rád annyira kíváncsi.
2: Igen, látom.
1: Na, szóval, hogy Aranka kérdésére, hogy feleljek. Szóval, amikor itt mentek a kerekasztal tárgyalások, akkor mi a Danis Gyuri barátommal mentünk le vidékre, és szerveztük az SZDSZ-t. És a Fideszt, mert azt akkor még együtt adták. És azok az idők voltak, amikor tulajdonképpen az MDF volt egy olyan megtűrt dolog, és nem volt teljesen veszélytelen, legalábbis ott lent helyben. Tehát nekem kinyalhattak már, bocsánat, de szóval velem nem tudtak volna mit csinálni, de ott lent helyben, vidéken abszolút nem volt veszélytelen megszervezni egy SZDSZ alapszervezetet. És akkor mentünk le, én mondtam, hogy gyerekek, nyugi, leverjük ezeket, mint vak a poharat, és ha már itt vagytok, akkor szervezzétek már meg a Fideszt is. Mert mondom, azt együtt adták. Egyébként én szerintem ez volt az egyik baj, amitől megvadult az Orbán. A másikat meg úgy hívják, hogy Antal József, de gondolom majd erre még
3: mitől vadult meg az együttszervezést?
1: Nem az együttszervezéstől, hanem attól, hogy nagyon sokáig az SZDSZ úgy tekintett ezekre a fiatalokra, mint a ifjúsági szervezet.
5: Mint a fidelitás, a saját fidelitás.
1: És ez nem volt helyes, én hiába mondtam, hogy ez nem lesz jó. Most ehhez tudni kell, hogy én az SZDSZ-es barátaimnál egy olyan 10-15 évvel fiatalabb vagyok. Tehát nagyon sokáig én voltam az ellenzék Benyáminja.
5: Egész addig még a Demszki. Gorodha publikus akkor mondta, hogy mikor születtél, melyik?
1: Én 54. február 10-én, köszönöm szépen.
4: Akkor is nagyon jöttes.
2: Boldog születésnapot. Ez jó.
1: Tehát 61 éves vagyok.
5: Göncz Árpáddal születél egy napon.
1: Pontosan így van.
5: Jó, ő 93.
1: Üzentem is neki a nekem ő ilyen atyai jó barátom.
5: Hát nekem is ő Árpi volt, bácsi, és gondolom mindenkinek itt.
1: És hát vele nem tudtam beszélni, a Zsuzsával tudtam beszélni, a feleségével, és hát körülményekhez képest jól van, ennyit tudok mondani, és ezúttal én is üzenem neki, hogy jó egészséget és boldogságot még, ami van. Na, de visszatérve, tehát mivel nagyon sok helyi szervezetet
2: azért gyűlöli az Orbán Viktor, azt mondod, a liberalizmus, mert annó ezt, akkor ez így, és így történt vele.
5: Nem, szerintem nem.
1: Hát, figyelj ide.
2: Ne ti válaszoljatok,
1: hogy ha engem kérdezel, hát
2: a liberalizmust, érzem a szavaiból. Holott.
1: Na de emlékszel rá, hogy 92-ig ez hogy volt? Mert hozzá képest a kis János egy nem is tudom mi volt. Tehát abszolút vadliberálisok voltak. Hát,

0: Ilyen alapon változtatgatta elveit a Fidesz, ugye, ha egyáltalán mostak neki.
1: Én abban nem látok bele, én csak azt gondolom, vagy úgy, tehát itt távolról nézve, én azt gondolom, hogy aki meghibbantotta Orbán Viktort, azt úgy hívják, hogy Antal József.
0: Na
1: ő magyarázhatta el neki,
0: nekünk is a hallgatóknak,
1: hogy hogyan működik ez az ország, beleértve a klérust, és bocsánat, de én szigorúan, én nem vagyok hívő egyébként, feleségem igen, egyházi esküvünk volt, stb. Most ezt nem akarom ragozni, mert nem én vagyok most ebben az érdekes, de hogy más dolog a klérus és más dolog a hit, de hát ezt neked aztán miképp nem kell mondani, de hogy a Antal József magyarázhatta el a Viktornak, hogy hogyan működik ez az ország. Tehát egyrészt, hogy van a klérus, van a 3x3-as rendesen, és hát ezen a két lábon kell állni. Nagyjából. És ha belegondolsz, akkor nagyjából ez is történik.
0: Már úgy, ezt úgy kell érteni, hogy a 3x3-as ügynökök kilétének titokban tartása, és a klérus
1: hát is, meg hát a régi 3x3-as hálózatból, ami még megmaradt.
0: Egyrészt a használása a hálózatnak, másrészt pedig az ügynök lista titokban tartása.
1: Hát igen.
0: És a zsarolhatóság.
2: És az ebből fogadó nép, tehát a néplélek, mert ugye az is egyben megmögötte van, ugye ez ennek a leképeződése.
1: Hát én nem tudom, néplélek ügyben mit magyarázhatott a néhai megboldogult Antal József, és egyébként nem akarom a emlékét megsérteni. Én
3: most
1: nem,
3: már.
1: Nem szenvedhettem akkor sem, de hát ugye halottul vagy jót vagy semmit. Neki egy nagyon negatív emberképe volt. Hihetetlen negatív. És a Viktorban eredetileg nem ez volt, én szerintem, amennyire én ismertem. Én egyébként nem őt ismertem a legjobban, én a Rocky Zolit ismertem, meg a...
0: A Rockember az annyira fölötte áll a fideszeseknek szellemi értelemben, aki a Tahiti mitológiáról könyvet...
1: Igen.
0: Szóval azért,
1: de én nem ilyen... Hát nézzétek,
3: ez egy... Nem a tipikus fideszes. Nem. De az kialakul a fideszes, az nem azonnal.
1: Tehát őt meg a Dajcs Tomival volt, ami jóba. És tulajdonképpen ezekkel a szerveződésekkel.
0: Fodorra?
1: Gáborral úgy később, illetve hát én is voltam lakója Kis Jánosnak, meg jóval utánam a...
0: Fodor is.
1: Gábor is volt lakója, mert... Szóval én ettől az ellenzéki pesti társaságtól csak jót kaptam. Tudod, úgyhogy...
0: Te hova valósi vagy különben?
1: Hát születni Nyíregyházán születtem. A nagyszüleim azok tunyogmatolcsiak és gacsáiak, mondd valamit.
0: Hát tudjam, hogy igen, de Gacsáj nem.
1: Gacsáj Rozsáj.
3: Ez a Gerló, nem? Ezért szeretem. Tudjam, Gacsáj, jelezed a másik.
0: Hát nem, hát jó, most már tudom, most azt fogom kötni.
1: Gacsáj az Rozsáj mellett. Rozsáj az onnan ismer. Hát, mind a kettő az ott van a, hogy mondjam, ez a szájvonal végénél, ott a, most már ukrán és román és magyar hármas határnál.
2: Parcú műszaki rész.
1: És így van.
3: Hú. Közben Hóérka behozott egy tálszendvicset. Ezt...
1: Te vagy a Hóérka? Nem így képzeltem. Nem, köszönöm szépen.
3: Kellemes, hogy mindjárt a Hóér.
1: Hát igen.
3: Na de nem, még mindig nem, tehát még nem adtál magyarázatot az első kérdésünkre, hogy...
1: Hát de, hogy nem, azt magyarázom, csak én mindent ilyen hosszú petting nagy élvezet tudom. Hát, szóval... Tehát, hogy de hát az egyenes válasz a konkrét kérdésre az, hogy hát engem nagyon sokan ismertek az SZDSZ-ben, tehát hogyha én nagyon ambicionáltam volna azt, hogy elinduljak bármilyen
0: kisségét. Na, van egy
3: telefonál. Vedd
0: fel az egyik
3: kérdőzőjén.
2: Nincs,
3: hogy
2: haló.
4: Halló, sziasztok. Bocsánat, kérdezhetek valamit, mert valami megütötte a fülemet.
1: Mondja.
4: Hogy azt mondtad, hogy az Antalnak negatív emberképe volt, és az Orbánnak nem ezt. Kifejtenéd, hogy ez mit jelent? Mi az, hogy negatív emberkép? Hogy rossznak gondolta az embereket? Vagy?
0: Nem volt humora, sose nevetett például.
1: Ezt nem én mondtam, de ez is egy... Igen.
4: Tehát úgy idegenül állt a világban, vagy...
1: Hát abszolút.
4: Jó, oké, csak ennyit akartam.
1: Abszolút, és

0: És meg azt is gondolom még ráadásul, hogy azt gondolta, hogy az embereket olyan dolgok mozgatják, mint szóval, hogy meg lehet, sőt, emiatt meg is kell venni őket, stb. Stb. Szóval nem, tényleg nem. Én például, hogyha mentem volna valahova egy hajó kirándulásra, biztos nem őt választom társam.
1: Jó. Oké, rendben.
0: És ez viszont az akkori Viktorra nem igaz.
1: Ja, bocsánat, egyébként, ha már így belemerültünk. Szóval arra azért tényleg kíváncsi lennék, aki ismerte őt fiatal korában, hogy ennek tényleg nem volt semmi nyoma, hogy ez lesz belőle, mert, vagy jele. Tehát, hogy én azért nem nagyon hiszem, én értem azt, hogy a hatalom az teljesen deformálja az ember, de azért nem hiszem, hogy feketéből fehérre tudja átfordítani. Tehát nekem van olyan ismerősöm, aki mit tudom én, most harmadszor válik el, és egy lehetetlen alak, és fogalmam sincs, hogy milyen nő képes összeállni vele. De ő ilyen volt egyetemista korában is, erőszakos,
2: igen,
1: stb. Stb.
2: Nekem is ilyen információ vele.
1: Jó, de ezt most már a rádión meghallgatom, hogyha válaszoltak.
2: Okay, köszönöm. A Víg Mónika, aki a Narancsnak alapító szerkesztője volt, még abból az időből tulajdonképpen a Fidesz Hírek nevű labból akarták őket kinöveszteni, és ő azt mondta, ő részt vett akkor a Fidesznek alatt az életében, 92-ben bekövetkezett autóbaleset haláláig. Ő mondta, hogy cezaromán a Viktor.
0: Én nem ismertem olyan közelről. 91
2: körül kezdett ilyeneket mondani.
0: De. Én nem ismertem olyan közelről a Viktor táborról. Én csak azt tudom, hogy az ilyen felszólalásai, hát pontosan azt mondta, amit az ember hallani akart, és másrészt meg taknyolás is. Tehát nekem, amivel a tököm tele volt a 80-as években, ez az értelmiségi mellédubálás. Ezt én nagyon utáltam.
3: Erre hadd tettek egy összevételt, hogy
4: de miért használsz múlt időt? Most nem utálod az értelmiségi mellé dumálás politika ügyben?
0: Nem feltétlen ismerem, de majd erre visszatérünk.
3: Tehát én ezzel kapcsolatban, ugye itt a hallgató kérdésére, meg ezzel kapcsolatban, hogy én úgy látom, ez az én véleményem, mondom, tehát, hogy én úgy látom például, amikor volt ez az ominózus beszéd a Hősöktől, amikor az oroszok kimenetelét forszírozta, hát hogy ott is az is egy plágium volt, már előre le volt a szervezve, és igazából ő volt az, aki magához ragadta azt, mint hogy ő hatott volna rá arra, hogy kimenjenek az oroszok. Tehát ott is ráérzett a néphangulatra, és én már ott ugyanezt a mentalitást láttam benne, hogy azzal kapcsolatban, mint most.
0: Ez szerintem egy városi legenda. Én most direkt megnéztem, idefelé jövet, megnéztem a interneten, hogy mi van erről. Tehát voltak ilyen-olyan csapatmozgatások az országon belül, de arról nem volt szó, hogy kivonuljanak a szovjet csapatok. És az a külügyi ember, nevét persze elfelejtettem, aki ezekben a tárgyalásokban komoly szerepet játszott, ő is a Viktor beszédhez köti. Tehát én szerintem tehát utólag most mindenki olyan kurva okos, hogy én már akkor láttam, meg én már akkor megmondtam. Én szerintem ezt nem lehetett akkor látni. Tehát a Viktor egy csodálatos, tehát az volt, de nem csak benne, a többiekben is. Hát a Szelényi Zsuzsi a maga csetlés botlásával esze ágában nem volt mellé beszélni. Tehát szokás mondani, hogy a fiatalság nem erény, hanem helyzet. Lehet, de egy kurva jó helyzet. Tehát, és benne van az, hogy az, ami esetleg másokban így, tehát én annak idején sokkal többet, tehát hogy mondjam, az, hogy a rendőrség cseszegetett bennünket, ellenzékieket, azt el lehetett viselni, mert az volt a normális, az volt a dolguk, hogy úgy mondjam. De az, hogy emellé még az értelmiségi haverjaink is cseszegettek, az azért már nekem sok volt. És már pedig ez volt, és ráadásul a később az SZDSZ-ben, hát én sejtettem, hogy én ott megbolondulnék ettől az értelmiségi oldudvartól, mert mindenki rohadt okos, állati okos. És hát én meg nem voltam olyan nagyon okos, meg nem is akartam olyan nagyon okos lenni, én ilyen praktikus ember voltam, csináltam egy 100 000-es tüntetést, és ez azért ne felejtődjék el, mert tulajdonképpen ezért jöttem ide.
3: De van ez a mondás, az okos ember hülyeskedik, hülye ember okoskodik.
0: Ez jó, ezt nem tudom, de hát volt ez az országos tanács, vagy mi a franca?
2: OT.
0: Hát így nem lehet politizálni. Na most én meg soha, na ez a másik, ezt már nem tudom, melyikőtök kérdezte, hogy én Én nem akartam, tehát nekem az ellenzékiség az nem politizálás volt, hanem erkölcs, hogy úgy mondjam.
2: De az erkölcs az mondjuk az egy gondolati szerkezet, amelyben struktúrában van az, hogy hogyan cselekszel. De a megnyilvánulás...
0: Az
2: erkölcs az egy olyan norma rendszer, amelynek az alapján...
0: Ugye?
2: Gondolati dolog, egy norma rendszer, egy
0: lelkiismeret... Sokkal egyszerűbb. Nem, sokkal egyszerűbb.
2: Amelynek az alapján te gyakorlatilag dolgokat csinálsz, és cselekszel. Amit hát igen, jónak találsz, azt csinálod, nem azt.
0: De ez egy sokkal egyszerűbb dolog volt, hogy jó lehet, családilag nekem nem ez jött, mert édesapám katonatiszt volt, ilyen szegény paraszti családból, ahogy már céloztam rá, hogy nagyszüleim hova valók, de ilyen kiemelt káderként elég magas beosztású katonatiszt volt. De minden esetre, mikor én már olyan felnőtt lettem, egyetemista lettem, akkor hát egyrészt arra kellett rájönnöm, hogy hazudnak az iskolában. Ugye arra kellett rájönnöm, hogy itt mindenki 50, hát nem mindenki, de amikor fölköltöztem Pestre, mert megtudtam, hogy itt van egy olyan zenekar, hogy Sirius, és akkor eljöttem, meghallgattam, és akkor azt mondtam, hogy tényleg ez volt, én Szegeden laktam, följöttem stoppal a Bercsényibe. Ne viccelj, az egyetlen világszínvonalú zenekar, hát teljesen. Na, de hogy itt mindenki 56-ot, vagy nem mindenki, hanem amikor már ezzel társaságra elkezdtem barátkozni, tehát hogy magán beszélgetésben forradalomnak nevezik, de nyilvánosan megment az OSE, ugye nem tudom, emlékeztek-e, maga nem tudhatja, mert fiatal, ugye októberi sajnálatos események, szóval ilyen egész, szóval, és az, hogy én elkezdtem a hétfői szabad egyetemet, annak az volt az oka, hogy ne legyen kettős
2: beszélt. Ez a repülő egyetem.
4: Miért nem tartóztattak le téged soha?
0: Nem tudom. Én nem bújtam el.
4: De megérdemeltél volna egy letartóztatást.
0: Meg, persze. És akkor lehettem volna én a Dembski, mi?
4: Nem,
0: a
4: Dajst, amire gondoltam.
0: Vagy a Dajst. Nem, én nem kerestem egyébként a bajt. Tehát engem például a Krassó Gyuriéknak ez az akcionista cucca, ez engem inkább zavart, mint vonzott. Meg bele volt más bajom is, mert kis forradalmi hazugságért azért nem ment messzire. De hát ez mindegy, ezt most hagyjuk. Ő is halottról vagy jót, vagy semmit. Na mindegy, szóval visszatérve, hogy nekem ez egy erkölcsi dolog volt, hogy ne legyen kettős beszéd.
5: Hát igen.
0: Mert szóval, hogy mondjam, én nem voltam elég okos ahhoz, úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég okos ahhoz, hogy a sorok között olvassak.
4: De ez most ezért... mi az, nem voltam elég okos, tudod, Szokratész beszél így, hogy aténiak egy dolgot tudok, hogy nem tudok semmit. Tehát így gondolja?
0: Így kecni. Aha, igen.
4: Jó.
2: Szeretnéd esetleg is.
5: Nem, ő is van lesz, mint a szokták.
0: Na jó, persze ez egy álnaív dolog, de tényleg arról volt szó, hogy ez meg félig meddig azért komoly. Tehát az, hogy az egyetem is tud, én magyar töltem szakra jártam. Magyar tanáraim kurva jók voltak, a töltem tanáraim azok seghülyék. Nagyjából ez volt a leosztás. Szegeden kezdtem, aztán mondom, a Sirius miatt fölköltöztem Pestre. Egy darabig egyébként a Bercsényiben csöveztem meg egyebek, úgyhogy nagyon sok építész haverom van, Nagy Bálint is, aki ugye a beszélőben aztán, meg szerintem a Bábcit is én
2: olyan ismételt, igen.
0: És szerintem rajta keresztül ismerlek téged. Na mindegy, szóval, hogy ez egy intellektuális, egyrészt egy intellektuális mozgalom volt szerintem, mert gondolj bele, a beszélőnek a nagy tette szerintem igazából az volt, hogy egy politikai kultúrát teremtett. Hát addig vagy sziszegve volt egy ilyen antikommunista duma a kávéházakban, nem tudom én, egy anyázás, ma így mondanánk, de hát abból a világon semmi nem jött ki. Na most a beszélő vezércikkei, ami többségét a Kis János írta, nem mindegyiket, de a többségét, ott egyáltalán lehetett gondolkodni a politikáról. Nagyon nagy dolog volt. Tehát az, hogy menjenek a oroszok a nem tudom én micsodával meg. Szóval ezzel semmire nem megyünk, és most is nagyon nagy szükség lenne valami ilyesmire. Én úgy gondolom. Lehet, hogy szamizdatra is, lehet, hogy hétfői szabad egyetemre is, illetve hát úgy tudom, hogy van is ilyen, egy kicsit próbáltam itt tájékozódni, mert...
6: Gabi, ilyenek, mint ilyen.
0: Igen, ilyenek. Igen. Hál' Istennek. Hát,
3: de olyan szempontból, hogy most van, én mondom, van több ilyen fórum, csak egyszerűen ezek meg így nem kapcsolnak egymáshoz, és marginálisak. Nem annyira beszélnek, és az volt a szerep, hogy sokkal funkcionálisabb volt, és nem volt más.
0: Hát egyrészt volt más is, tehát nem az egyetlen.
3: De nem ilyen súlya volt, tehát a beszélnek tényleg ilyen...
0: Na jó, de azért volt, hát nézd, a beszélnek először is azért volt súlya, azt nem tudjátok, de a 83-as év az nagyon kevés volt. Szóval akkor nagyon úgy nézett ki, hogy a zsernyákság tényleg elhatározta, hogy felszámolja az ellenzéki ügyeket. És a beszélőben is volt egy beszélgetés, hogy tehát egy ilyen szerkesztőségi beszélgetés, hogy úgy néz ki, hogy ennek nincs értelme, és abba kellene hagyni.
4: Hát, 83-ban volt egy ilyen pillanat?
0: Bizony. Hát gondolj bele, mi 80-ban kezdtük.
6: Azt megtudod csatlani, hogy 83 körül mekkora példánszáma lehetett a beszélőnek?
0: Nem, mindig olyan 1000 körül ezer, volt, igen. Aztán 2000 volt a nagy időkben, nem ezt számított.
6: Azt
0: számított,
6: a rendszerváltás korán 7-8 ezer volt.
0: Akkor sem volt több.
4: Nem ezt számított. Ennek adott körbe.
3: Kézről kézre.
6: Akkor kikerült az utcára, a felszabtéren.
0: Csak elmondom, basszaveg. Szóval, hogy nem ezt számított, hanem az, hogy a Szabad Európa Rádió felolvasta. Na, azt számított, mert azt viszont legalább 100 000 hallgatták, ha nem többen, illetve Csernobil után, hát azt hiszem duplájára emelkedett a hallgatóság száma. Na, az számított igazán.
3: De most arra akartam kiugadni, hogy például most azért nem lehet olyan szerintem olyan hatékonyan ezt csinálni, mert annyira felgyorsult az információlomlás, annyiféle platform van, hogy egyszerűen megöli a sokféle platform.
0: Hát ezt nem tudom.
4: Szabadságtéri emlékműnél átcsorgó mutatják, hogy a szabad egyetem gondolata azért létezik még mindig.
3: Csak nem tud olyan szignifikáns erőt képviselni, mint annak idején Szabad Európa meg a...
4: Hát
3: beszél.
4: Nagyobb nyomás volt, jó, van éppen szocialista diktatúra, hát. Vagy mi a kutyafa. Most kapitalista diktatúra, azért összemérhető ez a két korszak.
3: De nem biztos, hogy már különbség lenne, hogyha most ugyanolyan információs körülmények lennének, mint akkor.
6: Hát összemérhető, szerintem összemérendő és összehasonlítandó ez a két korszak. Szóval ha térek fél mondat után más irányba ment beszélgetésre, hogy ha a demokratikus ellenzékben a politizálás az valahogy civil politizálás volt.
0: Tehát nem, már... számomra volt
6: az. Hát de azoknak a számára, akik ugye az ellenzéknek úgy voltak az aktivistai és tagjai, hogy nem volt ez még úgy intézményesülve, hogy ne lehettek volna civil. Mindenki civil volt.
0: Hát bizonyos értelme.
6: Ugyanúgy ma ugye vannak a kormánypártok, vannak az úgynevezett ellenzéki pártok, vannak a parlamenten kívüli pártok, de akik most lépnek színre, és most szökkennek szárba, és egyáltalán alakulnak meg, vagy kezdik magukat artikulálni, ezek pont a civilek. Tehát a politikát ki lehetne esetleg venni, vagy ki lehet esetleg venni a profiknak a kezéből, és részvétellel helyettesíteni nem helyettesíteni a szakértelmet, hanem hát átvenni a beleszólást, hanem is a hatalmat. Az analógiákat hogy látod a akkori meg a mostani idők között?
0: Látok analógiákat. Szóval az az igazság, hogy én tényleg tehát úgy csináltam végig ezt a úgymond ellenzéki politizálást, hogy én egy Népszabadságot a kezembe nem vettem, mert most mit tudtam volna meg belőle? Hát a világon semmit. Tehát azt, amit én tudni akartam, tehát hogy számomra 56 az forradalom volt, az, hogy a Kádár gyilkos, azt én leírtam a Bibó emlékkönyvbe, már azt hiszem, hogy ott egy kicsit ki kellett húzni egy fél mondatot, de az most mindegy.
6: De az nem ez volt.
0: A Bibót idéztem, aki nekem elmondta, én 2-3-szor találkoztam Bibó Istvánnal, meg 10 évet töltöttem a ő munkáinak a gondozásával, és az egyik ilyen találkozásunkkor, többen voltunk nála, akkor mondta, hogy a Kádár az olyan, mint ugyanazt csinálja, mint Ferenc császár, Ferenc József és Horthy Miklós, hogy először megmutatja, hogy hol lakik az Úristen, nyakasztat és akasztat, majd aztán fokozatosan kiengedi a gyeplőt. És ezt a nyakasztat és akasztat, ezt ki kellett hagynom. Ez ugye 80-ban jelent meg, akkor hány éves voltam, 26.
4: Mondjuk 26. meg, a születben arról beszéltünk, hogy talán életedben egy szöveg jelent meg úgy, ahogy te szeretted volna?
0: Igen, ez nem az volt. Ezt ki kellett venni. És egyébként ennek kapcsán ismertem meg a Göncz Árpádot. Tehát ő volt az, aki elbeszélgetett velem, hogy ezt kéri a szerkesztőség, és hát nekem nem is az, mert ha a saját szövegem lett volna, akkor azt mondom, hogy azért könnyebben belemegyek, de hát idéztem a Bibót. Tehát még nagyobb felelősség volt. De hát úgy voltam vele, hogy mindegy. Na, visszatérve, tehát, hogy én köszönöm szépen, nem vagyok éhes, hogy éppen incsiklandozó szendvicseket kínálgatnak a kedves kollégák. Na szóval, hogy én nem olvastam például a Népszabadságot, meg egyáltalán az úgynevezett politikáról, hát azt gondoltam, hogy most mi a francnak, hát semmit nem lehet tudni. És nem foglalkoztam vele. És tulajdonképpen, hogy megelőlegezzem, most is azt gondolom, hogy egyfelől sajtószabadság van, másfelől nincs igazi újságírás Magyarországon, mert nem lehet tudni, hogy nincsenek információk. Tehát egy ilyen vélemény újságírás van, nem sokban különbözik a kávéházi fecsejtől, már bocsánat, ezt lehet magas szinten űzni, meg nem, de hát elképesztő. Elképesztő. Az a nagyon kevés az más, de tulajdonképpen még ott sem igazi információkról van szó, hanem egyebekről. Na most és ugye hát én életkoromnál fogva is, meg egyebek miatt is, én például nem facebookoztam nagyon sokáig. És most ősszel kezdtem el annak hatására, hogy eltévedtem egy-két ilyen tüntetésre, és baromira jól éreztem magam. Ez a tá-tá-ti-ti-tá, ez nekem bement a fülembe, ráadásul még korábban is ismerős volt, ugye, hogy ez nekem tetszett. És akkor valaki mondta, hogy hát ez a Facebookon szerveződnek ezek a dolgok. Most nem akarom hülyébnek beállítani magam, mint amilyen vagyok, szóval én azért tudtam, hogy mi az a Facebook, csak nem foglalkoztam vele. És akkor gondoltam, jó, fölmászom, megnézem, hogy mi van. És fölmásztam, és hát persze, ahogy ez szokott lenni, hiperaktív lettem rögtön, hát ezt te is tanúsíthatod, hogy tele micsodáltam. Ez a bajom egyébként, hogy nem tudom ezeket a kifejezéseket se, hogy
7: nekem
0: posztoltam. Mindent csináltam én mindent. Nyomkodtam, lószar, és tulajdonképpen az volt az elképzelésem, hogy mondom, nagyon belelkesedtem ezektől a tüntetésektől. Fogalmam nem volt, hogy melyiket kiszervezés, megmondom őszintén, hogy nem is érdekelt. Abszolút nem érdekelt. Az érdekelt, hogy ott színpadon elhangzott, meg maga a helyzet, hogy ott lehetek, és akkor én is beinthetek egy
4: nagyon. Akkor te most remélsz, ugye?
0: Én abszolút remélek, de kicsit de olyan bonyolult.
7: A tüntetések, mert így a résztvevők létszámával mennyire voltál megelégedve?
0: Egyáltalán nem, hát pont ez a lényeg, hogy mivel én annak idején ugye a március 15-ét, ami hát mégiscsak egy szemben a 100 000-en, nem tudom én micsoda ellen, az tényleg egy 100 000-es tüntetés volt, ez lószar, itt ha 20 000-en voltak, sokat mondok. Tehát
7: most az internet adósra gondolsz?
0: Igen. Igen.
7: Hát a másodikon szerintem azért több
4: volt. Hát jó,
7: voltam.
4: Mondjuk 40 ezer, de az, amit mondasz, a 100 ezer.
7: Jó, ez igaz, igaz nagy.
4: Jó, ez a Rákóczi-Fini
0: porta téma. Én a BBC két tudósítójával, meg a rendőrségnek a izéjével mindig az adott szám. Szoktam mondani, ehhez értek, tényleg értek. Tehát az, amit én láttam ezen a Erzsébet hídon vonulós cucc, az, ha 22.514 embernél több volt, akkor én learapom a saját fejemet. Tehát ez nem volt 20.000 embernél több. Ez biztos.
7: Ennyire el szoktunk már ott a megektől.
4: Nem, én szeretnék, hogy 100.000 legyen, szeretnék. Az a 20.000 inkább.
0: Na, visszatérve, hogy azt láttam, hogy egyrészt itt hetente volt, hogy hetente több tüntetés is van, és hát ez nem jó. Hát kifáradnak az emberek, mert azt nem csak meghirdetni kell, hanem... stb. Tehát volt egy szép, és elkezdtem ezügyben posztolni, vagy mit kezdtem posztolni. El csinálni? Elkezdtem azt írni, hogy gyerekek, jó lenne azért gyűjteni, izmozni a március 15-ére. Mert tudnélik, a politikának van egy szakmai része, én ahhoz nem értek, de van egy szimbolikus része, ahhoz talán valamit értek, vagy van valami érzéken, inkább így mondanám. És tudtam, vagy sejtettem, meg valami kis tapasztalat is. Tehát, hogy én egy szép, nagy, 100.000-es március 15-én gondolkodtam, és ezt úgy meg is lebegtettem a Facebookon, és elkezdtem szervezni, és el is jutottam valameddig. Tehát az én elképzelésem az volt, hogy ugye 89. március 15-e, és nem, hogy mondjam, egyrészt nem nosztalgiából, másrészt nem akartam magam reaktiválni. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ez a mostani történet, ez nem az én történetem, ez a mostani 20-30 évesek története. Én már kiszórakoztam magam, köszönöm szépen, jól megvagyok, és tényleg jól megvagyok a bőrömben, de ez nem az én sztorim. Tehát nem nekem kell megmondani, hogy mik legyenek a követelések, mit tudom én. De azt érzékeltem, hogy itt a külön, ahogy pláne, hogy elkezdtem tájékozódni a Facebookon, hogy itt különböző társaságok vannak, és nem értenek szót, meg nem tudom én is. Azt gondoltam,
7: megfúrják is egymást.
0: Megfúrják, ja, hát ez ugyanaz. Na most március 15-én anno mi 31, illetve nem mi, hanem ezt mondhatom így, és elnézést, ezt soha nem voltam álszerény, de most se leszek, tehát azt effektíve, hát én meg a többiek úgy 31 különböző szervezetet fogtunk össze. És az volt az okosság igazából, hogy mivel vonulós volt a tüntetés, mindegyik szervezetnek, amelyek egymással nem biztos, hogy szót tudtak volna érteni, de mindegyik szervezetnek tudtunk adni olyan terepet, olyan helyszínt, ahol ők megnyilvánulhattak. Nem tudom, érthető-e, hogy mit akarok mondani.
7: Kicsit azért meg fecském.
3: Külön helyszíneket? Tehát, hogy a
0: hát mi
3: közben?
0: Annak ide, hát nem, hát ezt előre ki volt találva, hogy ki hol szól, de az útvonal mentén.
3: Tehát, hogy egymástól elkülönböző helyszíneket.
0: És innen jött nekem az ötlet, hogy ezt most is meg lehetne csinálni, hogy anélkül, hogy összekényszeríteni egy izébe a különböző szervezeteket, úgy megőrizhetnék az arcukat, hogy mit tudom én, az egyik elvállalja, az nekünk még nem volt helyszínünk, de a József Nádor teret, ugye hát az elképzelés az volt, hogy délben, ahogy szoktunk volt mindig, tehát már 72-73-tól kezdve, a Petőfi szobornál kezdenénk, és akkor mennénk különböző helyszínekre. Azt tudom, hogy például a Szabadság térre senki nem gondolt, holott 89-ben az egy nagyon fontos helyszín volt. Tehát
6: és 2014-ben is.
0: És így van, de
4: tudod, mi a baj? Kérdezte Veszerre a Jancsót.
0: Nincs vége a történetnek, de én nem felejtem el, csak hogy ne fussunk ki az időből. Hogy, igen?
4: Miért nem szerveződnek ilyen tüntetések, mint szerveztetek? Anyám még mind a mai napig emlegeti sírva. Hogy kérdezem, Miki bácsi, miért nem csinál olyan filmeket, mint régen? Szegény legények meg hasonló. Azt mondja, Tibor, figyelj, most már a televíziókban olyan asszisztensek vannak, akik egy napra le tudnak szervezni 8 vagy 12 embert. De olyan, mint az én időmben, hogy 2-3 ezer embert leszel, olyan már nincs. És mondom, hogy ezért változott még Miki bácsi stílusa. azt mondja, meghaltak a bűnések is, akik tolták a kocsimat. Tehát igazad van, nagyon jó az elképzelés, hogy nem kell feltétlenül egy színpadra az összes elképzelést és akaratot összehozni, és ezt ki lehet teríteni egy
6: igen, több színpadra. Igen, egy út ment.
3: A Biden nem mondta végig.
4: De ezt mondom, annyira analóg és hatékony szervező vagy, ahogy azt mondja a Jancsó, hogy már nincsenek is olyan szervező. Tulajdonképpen folyamatosan azt érzem, hogy pánikhelyzet van a civileknél, vagy az ellenzéknél, hogy végre legalább valaki mondja meg. Tehát a minimum elfelé, tehát nem az, hogy összerakom és a szinergia hatásainak megfelelően kifejtődik ez a hatás, hanem a ellentétes irányú szorongást látok.
0: Hát igen, meg nyilván mindenki meg akarja mutatni a saját arcát, ami egy teljesen jogos törekvés, és épp ezért gondoltam én.
4: De te nem akartad 89-ben a saját arcodat megmutatni. Én
0: nem, várjál. Én soha nem a saját arcomat akartam megmutatni, hanem én másokat akartam segíteni abban, hogy megmutathassák az arcát.
4: Na de ezt mondom, hogy ilyen figura már nincs.
3: De ez egy hatalmas különbség.
4: Ez egy hatalmas különbség.
0: Hát lehet. Na mindegy.
4: Tehát a Misetics Bálintnak én drukkolok, mert szimpatikus, és tök jó, hogy oda ment a Rogán Antalhoz, de mondjam azt, hogy a mások meg másnak drukkolnak.
3: Nem, itt... És te, ugye, bocsánat,
4: ez a Fradi Dózsa problémával
3: leöntetődik az egész. De hogy mondjuk te a sok csoportosulás, ami most jelen van, úgy nem ismer részletesen a
0: na majd, embereket, ugye? Azért meg nem nagyon.
3: Na, hát azt mondom, mert azt akartam kezdeni, akkor lehet felfedezni bármi minőségi különbséget a szervezők hozzáállása között.
0: Ne. Mindjárt mondom, mert tehát azért nem vagyok teljesen hülye, tehát azt fölfogtam, hogy itt vannak ezek a már nem úgy értem, hogy az előbb azt akartad mondani, hogy hülye vagyok.
3: Nem,
0: csak hogy tiszta legyen. Tehát fölfogtam, hogy itt vannak ilyen ego szkanderek, meg nem tudom én micsodák, és
4: jelentős
0: és de arra gondoltam, hogy itt vagyok én a múltammal, azt vagy tudják, vagy nem, az tök mindegy, de minden esetre mégiscsak egy, hogy mondjam, tehát tüntetés szervezésben elég jó voltam, hogy úgy mondjam, jó referencia munkáim vannak. Azt tudtátok egyébként, hogy a gyülekezési törvényt az csak Lex Sacinak hívják? Majd ezt is elmesélem. Az tényleg, Isten bizony a nevemhez fűződik. Na mindegy. Na visszatérve, arra gondoltam, hogy én, mint kívülálló, ha nem is összehozni, de legalább, hogy mondjam, egy asztalhoz le tudom ültetni az embereket. Pont azért, mert tehát, hogy félreértés ne essék, én nem arra gondoltam, hogy én Szilágyi Saci meghirdeti, hogy legyen egy 100 000-es tüntetés március 15-én, és akkor lehet hozzá csatlakozni. Hát ez egy baromság. Tehát nem erre gondoltam, hanem pont arra gondoltam, hogy mivel kívülálló vagyok, ezért talán könnyebben. Na, és elkezdődött ez a dolog, most én nem akarom nevesíteni, mert nem a nevek az érdekesek tényleg, de az első egy-két akadályt elég jól vettem. Tehát volt erre fogadó készség. Tehát volt készség arra, mert ugye mi volt az én problémám? Az volt az én problémám, hogyha március 15-én különböző szervezetek meghirdetnek külön-külön, nem tudom én micsodákat, akkor még a 12 pontjukat se fogjuk. Ja. Érted? Tehát egy zűrza, egy
6: kakofónia lesz.
0: Ez a helyes kifejezés. Szóval zűrzavar lesz az egészből. Nem jó. És tehát arra gondoltam, hogy ki csináljon a saját helyszínén olyan szónokokkal, akikkel akar, abban nem kell belepofázni, de legyen egy közös fölhívás, és legyen egy közös 12 pont. És legyen 100 000 ember. Meg lehetett volna csinálni. Na most mi történt? Az történt, hogy ilyen kisebb szervezetek, viszonylag kisebb szervezetekkel, akik... Na jó, itt...
6: Nem akarsz neveket mondani.
0: Nem akarok én neveket mondani, mindegy. Szóval ott ez...
4: Nem akar.
0: Francnak se hiányzik. Hogy jól fogadták a dolgot, főleg ezt tetszett, amire ti is reagáltatok, tehát, hogy külön helyszínek, tehát egyszerre autonóm, mégis közös, És akkor lett volna egy olyan megbeszélés, ahova megérkezett ez a megint csak nem akarok neveket mondani, de egyik a 100 000-es, a másik a 60 000-es zsugásoknak a képviselői, és közölték, hogy vagy úgy lesz a március 15-i, de úgy, hogy ott voltak ezek, tehát akik már elvileg benne lettek volna, közölték, hogy vagy úgy lesz a március 15-e, ahogy ők elképzelik, vagy sehogy. És az egyik őjük azt bírta mondani, hogy ő már megbeszélte egy szervezettel, elcserélte a március 15-ét a Putyin tüntetésre, és
7: mi van? Hát, de most
6: ezt kérdeztem én is, amikor mesélte a Saci, hogy mi van?
0: Ha hiszed, ha nem, ez hangzott el, én sem akartam hinni a fülemnek.
4: Még egyszer.
0: Tehát, hogy a Putyin tüntetést átengedte, annak a szervezését átengedte neki annak fejében, hogy ő megkapja a március 15-e szervezését. Tehát egy mutyi, nem tudok más mondani.
7: Ez annyira kicsi.
4: Tüntetés mutyi van az országban.
0: És hát
4: jaj, de jó, hogy elköltöztem Szerbiába.
0: Én egyszerűen, jaj, egyszerűen nem. Hát ott az isteni lehet.
4: Most akkor ez borzasztó. Ez borzasztó, hogy most mondtál.
0: És nem bizony nem hazudok, higgyétek el. Én nem akartam hinni a fülemnek, és az, hogy nem álltam föl, és nem mondtam, hogy hát gyerekek, bacatok egyedül, én ehhez nem kellek, annak egyszerűen az az oka, hogy nem akartam hinni a fülemnek.
6: Hát a... Kérdezzek valamit tőletek is.
0: Igen.
6: Hogy ugye a civil, vagy a részvételi azt akarom, hogy van egy részvételi szintje a demokrácia gyakorlásnak, főleg manapság, tehát azok az egyes csoportok, akik azon az útvonalon saját színeiken saját magukat képviselik, ez megy magától. Igazából nem itt van a nagy kockázat, és nem itt van a nagy kérdés, hanem ott, amikor egy metaszint megjelenik, aki majd összetereli őket, kinek a nevében tereli össze. Tehát gyakorlatilag, amikor megjelenik csírájában a képviseleti demokrácia működtetésének a kérdése, ott jönnek létre ilyen...
0: Igen, Lukám, itt most nem erről van szó.
4: Kérdés, mert én nem...
0: Nem erről van szó. Ezt a problémát, amit te mondasz, pont az én abszolút civil és abszolút kívülálló helyzetem ezt megoldotta volna. Tehát nem hozzám kellett volna csatlakozni, mint ahogy, ha bármelyik meghirdeti, akkor valamelyikhez kell csatlakozni, ha közöset akarsz.
7: Hát ez nagyon durva, ez
0: De lehet is. Én, ahogy látom, itt két... Na, mert ugye kérdeztétek, hogy milyen analógiákat látok. Tehát én azt gondolom, van ez az örök vita, hogy a parlamenti pártokkal igen, vagy nem. Én azt gondolom, hogy a mostani parlamenti pártok annó a reformkörösöknek feleltek meg, tehát az MSZNP-n belüli frakció izének, amivel én azt gondoltam, hogy azok csak jobbak, mint a Kádárék, de hát semmi közöm hozzájuk. Hát az ég egy adta világon semmi közöm. Tehát, és én emiatt az MDF-el sem nagyon tudtam mit kezdeni, mert azok meg ott voltak. Hát a pozsgai segélyben voltak benne. Már bocsánat, én szeretek.
6: Most már fordítva
0: szeretek
6: van.
0: Fogalmazni. Na most, tehát ez engem nem érdekel. A civilekben meg mindenféle bumbánatos, mit tudom én, ómagyar síralom, emlékszel te erre? Volt valami ilyen ómagyar síralom szövetkezet, vagy egyes?
4: Ma is van.
0: De mindegy, de hát úgy voltam velük, hogy tök mindegy. Semmi közöm igazán. Hát az ómagyar Mária síralomhoz van, de ez a...
4: A hátrafelé az ómáriához nincs, igen.
0: Vagy a mi volt még a nem hitel, hanem Széchenyi kaszinó volt.
4: Igen.
0: Mit
4: nem emlékszem?
0: De se, hát ugye? Pedig mi mindent elkövettek, hogy nem emlékezz. Na szóval, hogy ezekhez nekem nem volt közöm, de ezek civilek voltak, és azt szerettem volna, hogy igenis hozhassák el a kis táblájukat, meg a vizé, meg mondhassák el a szövegüket, stb. Na most én úgy látom, hogy mivel kétfajta igény van, emiatt kétfajta úgymond civil szerveződés is van. Az egyik igény az az, hogy az Orbán rezsim takarodjon lehetőleg tegnap, vagy...
6: Tegnap előtt és melegebb éghajlatra.
0: Így van. Tehát ez az egyik. A másik meg az, amelyik azt mondja, hogy föl kell építeni a civil társadalmat.
5: De ez most, nem egy más kizáró követelések.
0: De úgy néz ki, hogy igen.
4: De. Igen.
0: Úgy néz ki, hogy igen.
4: De.
0: És egyrészt...
4: Váradi Zsolti, nem?
0: Egyrészt én nem úgy látom, hogy azok, akik ebben a tüntetés bizniszben benne vannak, amiben biznisz most nem pénzt kell érteni, hanem
7: pozíció.
4: Lázár János, hogy föl fog hívni minket. Lázár János a vonalban, viccelek, ne higgyétek el.
0: Haló,
5: azt kell.
4: Igen.
8: Halló!
0: Na.
8: Az eszme maradt, csak az arcok. Mások a forradalomból viccet csináltak, énekelte a Pál utcai fiúk ugye a 90-es években.
0: Ja,
4: igen.
8: Na. Most azt képzeljétek el, ha ezek hatalomra kerülnek. Hát amikor még ellenzékben, amikor már ellenzékben ilyenek.
0: Hát figyelj ide, én mondom, nem akartam hinni a fülemnek, hát ehhez képest a Gyurcsány Ferenc egy, nem tudom, egy szűzlány. Hát
4: úriember.
8: Ezért már régóta mondom, Magyarország pontosan ott van, ahol lennie kell. Olyan miniszterelnöke van, olyan miniszterei, és pont olyan ellenzék.
0: Hát, nézd én.
8: Illatma, kutyám éppen megzabál egy kis kutyát.
0: Oké, na helló.
4: Jó,
0: csak. Hát én azért hurrá pessimista voltam, és vagyok világéletemben, tehát abból indulok ki, hogy annyira szar a helyzet, hogy ennél csak jobb lehet, szóval.
6: Igen, ami pont ünnepélye, onnan már csak fölfelé.
0: Így van,
5: lejjebb is.
0: Van. Na, visszatérve, tehát én úgy érzékelem, hogy ez kétfajta civil, úgymond civil kezdeményezés. Először is én azt gondolom, hogy amikor először elkezdődtek ezek a tüntetések.
4: Két pár nappal ezelőtt Lázár János azt a szót használta.
0: Ki az a Lázár
4: János? Lázár János magyar miniszterelnök helyettes, ha jól tudom.
6: Miniszterelnökség.
0: Ja, jó.
4: Nagy posztot ölben. Csináltam egy vudu babát, ami rá hasonlít, azt szurkálom. Mert azt a kifejezést használta, hogy megélhetési civil. És akkor kinevettem, hogy azért erős a kifejezés, de most, hogy így mondod, elbizonyítottam, tényleg vannak megélhetési civil
6: vannak politikusok. Vannak élhetési emberek.
4: Nem, mert önmagában a civil az, aki a megélhetésért küszködik egyik napról, másik hónapról. Ez a hódmezővásárhelyi népművészeti fülesedény meg azt a kifejezést használta, hogy megélhetési civil.
5: De ő nem erre gondolt.
0: De.
4: Éppen ezt akarok
7: kérdezni.
4: Milyen rossz,
7: hogy valamiben lehet, hogy igazából.
4: Igen, azért álltam meg, hogy lehetséges, hogy van ez, aki ezekkel...
0: Én nem akarom módszerolni őket. Én csak egy dolognak voltam a tanúja, hogyha más is hasonló dolgok elő tud hozni, hát könnyű megfejteni, hogy kikről van szó, de nem akarom nevesíteni, mert a francnak se hiányzik egy per. Mindenki gondoljon, akire akar. Apja és fiáról van szó egyébként, hogy elkenjem a dolgot. Szóval, hogy de én értem, hogy miről van szó. Szóval bennük valószínű az a lázék, hogy minél hamarabb eltakarítani ezt a lopkodós. És tényleg úgy van, minden nappal az ország milliárdokkal lesz szegényebb, vagy azért, mert na mindegy, igen, ezt nem mondom, ezt tudjátok. Igen. Na most van a másik társaság, ami nekem nagyon-nagyon rokonszenves, és ezt kezdtem el mondani, hogy amikor a tüntetések voltak, például Kunce Gábor teljesen értetlen volt az egésszel szemben, hogyha jól emlékszem. Nem tehát jött ez a nyomás, hogy de tessék pártá alakulni.
4: Igen, és a nyomorult, így van. Minden nap.
0: És igen, a civilek meg mondták, hogy én nem akarok párta alakulni, mert én civil akarok maradni. És azt nem értették meg, amit viszont én azt hiszem, hogy értek, hogy ez egy új társadalmi modell. És ahhoz, azzal szemben, hogy szarjuk le a politikát, mert mocskos, nem tudom én, milyen dolog a politika, én, aki bimon nőttem föl, én tudom, hogy a politika nem mocskos személy dolog, csak akkor, hogyha mocskos ülés szemét módon csinálják. Ennyi az egész. Na, visszatérve, tehát van egyszer ez az elképzelés, másrészt meg az, hogy oké, okay, egyrészt nem tudjuk, vagy nem lehet elzavarni a Orbánt és a bandáját, másrészt nincs is, aki odaálljon, tehát igazuk van azoknak a civileknek, akik építkezni akarnak. Na, én megmondom őszintén, hogy az én szememben ez az építkezős civil társaság, ami nagyon rokonszenves, és hát ráadásul...
2: Ez alakítja át a társadalmat.
0: Hát csak ehhez idő kell.
2: Hát idő kell, igen.
4: Nagyon örülünk, mert Váradi Zsolt, hadd mondjuk el a Hont és Anna legalább háromszor vagy négyszer láttam.
2: És még fogjuk látni, és most is látogatok, hogy csak bonyolult lett volna.
4: Várj, a Lex Sacit el kell mesélned, mert egy óra van.
2: A következő
6: vendégünk 20 percet késik, van neked még annyi?
4: Hát
0: hívjátok föl késsel 30-at. Ja, nem.
2: Mert én akkor javaslom, hogy tartjuk 5 percet.
4: Egy kis zene is volt.
2: És akkor még visszajönnénk.
0: De mi zenélünk?
7: Most egy kicsit
4: zene. Nem, hogy a hallgató.
0: Ja, hogy ők.
2: Itt vagyunk ismét. Péntek van 13-a, Honti Hanna 24 órában, van remény, és van Saci, Szilágyi Sándor itt ül közöttünk még.
0: Jaja.
2: Egyelőre.
5: Voltatottunk a témában? A civil szervezeteknek a megosztottságán is a...
2: Hát, hogy az a úgynevezett összefogás, most az, hogy ezt milyen értelemben kell gondolni, hogy az egyes civilek, akik mondjuk magukat képviselik, azokat egy március 15-e vagy valaminek a kapcsán ki fogja össze, mint különálló, vagy önálló valaki, például te, vagy más, hogy szerinted ez lesz most a fontos kérdés, amikor megjelenik a közvetlen demokrácia, hogy akkor a képviselet az hogyan zajlik?
0: Nem. Hát ez egy egyszeri alkalom lett volna, ami azt demonstrálhatta volna, hogy ezek a civil szerveződések nem ilyen elaprózott valamik, hanem pláne, hogyha összeállnak, akkor tudnak erőt fölmutatni. Sajnos ez nem sikerült. Én szerintem ez nem az én kudarcom, hát elmondtam, hogy mi történt. De arról beszéltünk inkább, hogy kétfajta civil szervezet van. Az egyik az tulajdonképpen ilyen, hogy mondjam, politikai nyilvánossághoz szeretne jutni, ami érthető, mert az is egy fontos szempont, hogy ezt a jelenlegi kormányzatot le lehessen váltani. Én ugyan nem látom a realitását. Nagyon nagy a különbség a 90 előtti attitűdhöz képest szerintem abban a tekintetben, hogy akkor ugye mi egy megszállt ország voltunk, egy egypártrendszerű berendezkedéssel. Én a magam részéről nem tudtam elképzelni, én úgy csináltam végig az egész 80-as évek, 70-es, 80-as évek ellenzéki mozgalmát, hogy közben egy percig nem gondoltam, hogy az én életemben az, ami nekem fontos, hogy több pártrendszer legyen, hogy az oroszok menjenek a francba, hogy ez megvalósul. Mm. De úgy voltam vele, hogy...
2: Tehát most is úgy gondolod, hogy ez még odébb van, és hát ha idébb van.
0: Ezt nem tudom, hogy most hogy gondolom. Először is most nem nekem kell gondolni, hanem a mostani fiataloknak kell gondolni.
2: De gondolni neked is kell.
7: Miért?
2: Gondolni
7: mindenkinek kell. Mindenkinek. Tehát, hogy ilyen célok, nem csak a fiataloknak, vagy én gondolom.
5: És a geopolitikaiért azon mindig változik.
0: Én gondolok ezt, azt, amaz, de nem annyira, akkor inkább úgy mondom, hogy nem annyira fontos, hogy én mit gondolok. Akkor az volt fontos, most meg nem az fontos. De vannak párhuzamok, mondom. Tehát, hogy és vannak nagyon nagy különbségek. Tehát az azért egy nagyon nagy dolog, bárki bármit mond, és bárhogy azt mondja, hogy a rendszerváltás óta, meg egyáltalán az egész rendszerváltás szart se ér, hogy azt viszont higgyék el nekem a fiatalok, hogy az azért egy nagy dolog, hogy elmentek a francba az oroszok, és hogy több pártrendszer van. Akármennyire szar ez a több pártrendszer, és akármennyire a...
4: Visszajönnek az oroszok, szerintem?
9: Nem sokára jön.
0: Hát...
4: Nem olyan egyszerű azért ez a...
0: Hát nézd...
4: Azért Ukrajna is probléma, mert...
6: Egészen szervesen, igen. Soha nem is voltak itt az oroszok, csak amikor le kellett,
4: szervesen,
6: verni. Le kellett verni egy forradalmat, de akkor jöttek.
4: Igen. Hadseregcsoport volt.
6: De szervesen
5: az oroszok. Mennyire befolyásoló ebbe a megítélésbe, mert szerintem ezt nem lehet függetleníteni, és ilyen szempontból hasonló a helyzet a két időszak között.
0: Én ebben nem hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy azért mégiscsak tehát egy nemzetet azt határoz meg, hogy a vezetői hátsó lábukra állnak, vagy nem. De hát, hogyha kutyaként viselkednek, akkor kutya lesz ez a nemzet is. Hogyha hátsó lábukra állnak, akkor emberi lesz.
5: Igen, de van olyan történelmi szituáció, amikor hiába viselkednek bármi vezetői, és nem tudnak mit csinálni.
0: De mire gondolsz?
4: Mit Dögóra gondolsz a másik világháborúban?
5: Bármire tudom. Azt mondom, hogy ezeket aznak mérlegelését, hogy bekövetkezik az, hogy bármilyen rendszerváltás, bármilyen kormányváltás, ezt mindig meghatároztam Magyarországon, egy kis ország nyitott gazdasággal, hogy hogyan alakult a környező ország, vagy a környező geopolitikai helyzet.
0: Hát én ezt nem tudom. Egyrészt én nem ezekben a dimenziókban gondolkodtam. Én azokban a dimenziókban gondolkodtam világ életemben, hogy mi lenne a mi ez?
4: Hallgató a vonalban, ja? Hallgassuk, pardon? Meg. Mondjad!
9: Szia!
0: Haló!
10: Haló, sziasztok, ember vagyok. Csak egy kérdést szeretnék folytatni az elhangot, hogy tud a nemzet kutyaként viselkedni? Erre kíváncsi lennék, mert...
0: Nem a nemzet. A nemzet vezetői tud.
10: Vagy vezetői tudnak kutyaként viselkedni, de egy nemzet önmagában nem tud, szerintem.
0: Ezt mondtam én is.
10: Ja, akkor ezért nem mondtam.
0: De ha veszekedni akarsz, veszekedj.
10: Én nem akarok ezeket, de veszekedhetünk, de másról, ez
0: bejutunk. Nem. Épp ezt mondom, hogy egy nemzet nem tud. A nemzet vezetői tudnak kutyaként viselkedni. Ezt mondtam.
10: Igen, akkor bocs, akkor jó, akkor ezért nem maradtam el.
0: Hát köszönöm a pontosítást, oké,
10: halló.
5: Na, De soha nem tudnak függetlenül viselkedni a környező összük.
0: Nem kell függetlenül viselkedni. Most az Orbán úgy csinál, mintha ő ilyen faszagyerek lenne, meg nem tudom én micsoda, és hogy az EU-val szemben, meg nem tudom én mivel szemben, de hát kutyakomédia az egész.
5: Ja,
0: hát közben tényleg szaréhugyé, meg hát illetve nem szaréhugyé, hanem úgy néz ki, hogy elég rendes suskákért eladja az országot, hát szóval ilyen nincsen. Ne haragudjál. Ott vannak ezek megint
4: kívül? Hallgató.
9: Jó.
0: Halló.
9: Szia.
4: Mondjad.
0: Nökén.
11: Szia. 48 győztes vagy vesztes forradalom volt?
0: Melyik 48?
11: 1848.
4: A forradalom szerintem győztes, a szabadságharc vesztes.
6: Ilyesmi lenne válaszol.
11: Jó, tehát a végeredmény az vesztés volt.
0: Nem volt vesztés.
6: Nekem volna válaszom.
0: Nem volt vesztés. Miért lett
6: volna
0: vesztés?
6: 67-ben győzött.
0: Figyelj ide, te...
11: Igen, 50 egy picit, csak hadd mondja végül.
0: Nem, 67, nem 67-ben. 67-ben árultatott el, de...
6: Árultatott el és győzött egyszerre.
0: Igen, na mondjad.
11: 56, Deni?
4: Pillanat, elütjük
11: a kutyát. Deni!
4: Nem megint ez a kutya.
11: Leszáll az úttest.
0: Na most figyelj ide, megeszi azt a másik kutyát, lesz két kutyát.
11: Hát igen, 56 az győztes vagy vesztes forradalom volt?
0: Szerinted?
11: Ezt kérdezem tőletek.
4: De visszakérdeztek.
0: De én kérdezem.
11: Na, de én kérdeztem
4: vele. Ah, jó.
0: Figyelj ide, hogyha annyit mondok
4: jó.
0: Neked, hogy az én születési évszámom nem 56, de az összes PIN kódomban, és ezt üzenem mindenkinek, a 56 szerepel, szóval, hogy figyelj ide, az egyetlen olyan történeti esemény, amikor Magyarország egyáltalán világ történeti tényezővé vált.
11: Na, én minden este azt szerettem volna mondani, hogy nem csak a győztes forradalmak tudják összetartani a nemzetet.
0: Én sem mondtam, hogy a győztes forradalmak, viszont forradalmak és nem ellenforradalmak tartják
11: össze. De én most nem veled vitatkozom, hanem aki veled vitatkozott ott a stúdióban, és azt mondta, hogy ez egy kiszolgáltatott nemzet, meg félembe kell venni. Tehát nem feltétlenül kell egy forradalomban nyerni.
0: Így van. Oké, köszi.
4: Köszi.
0: Na, szóval, hogy én is azt gondolom, hogy a megjött a következő.
4: De azért kíváncsi lennék a gondolatod végén.
0: Tehát, hogy én persze, hát helyzet mindig van, na de egy politikust mégiscsak az határoz meg, hogy egy helyzetben hogyan viselkedik, és egy helyzetben lehet úgy viselkedni, hogy lefekszem a helyzetnek, meg lehet úgy viselkedni, hogy nem fekszem le a helyzetnek, és lehet úgy viselkedni, hogy úgy csinálok, mintha nem feküdnék le, és közben mégis lefekszem egy helyzetnek. Nem, most lehet,
4: ez az
0: hogy
4: Orbán
0: ezt,
4: az utolsó,
0: nem? Miből gondolod? Na, szóval, hogy és a legaljasabb az egészben az, hogy számomra a politika önmagában, mondom éppen azért, mert én Bibu Istvánnal töltöttem 10 évet, már az ő műveivel, tehát nem egy aljas ördögtől való dolog. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy a politika és az erkölcs, a politika és az emberi józanság összeegyeztethető dolgok. De azon múlik, hogy össze kell egyeztetni. Ha nem egyeztetjük össze, ha arról szól úgymond, tehát hogyha a politika az a hatalom technikájáról szól, akkor az engem nem érdekel. Hogyha a politika arról szól, ami a szó eredeti értelme, ugye a polisz, a közösség ügyeinek a rendezése, vagy annak az intézése, akkor az számomra egy szent dolog, és azt lehet szolgálni, lehet... De egy dolog nem fér bele, az egész biztos, tehát az, hogy lopunk, csalunk, hazudunk, az nem fér bele.
4: Két dolgot akkor ehhez. Először is véletlenül minap Platont olvasgattam, és azt írja,
0: fantasztikus. Hogy lehet véletlenül Platont olvasni?
7: Leesett a poltról.
4: Úgyhogy a könyvek mindenfelé hevernek, nincsenek visszatérve a helyükre.
0: Na jó, igen.
4: Nem, tényleg, igen, hogy hogy a demokráciába az, hogy a demokráciát kívülről nem lehet bevezetni, a demokráciát alulról építi föl azon szabad, egyenlő jogú polgárok közössége, aki a magasabb, nem tudom pontosan fordítani, a magasabb értékek iránt vannak elkötelezve, tehát például drámát néznek. A platoni, a görög városállamban, a demokráciában teljesen természetes volt, hogy a választók szellemi színvonala megközelíti a politikusét. Ez szerintem...
5: Ez most is igaz.
4: Kétharmad! Mindjárt elkezdek kiabálni, de lesz kétharmad.
5: Most megközelíti a szellemi színvonala a választók.
6: A képviselete volt a démosznak.
4: Egy,
6: népek,
4: kettő, jó, akkor
5: ez... De most is megközelítél.
4: Jó, ez egy gondolati csíra, kettő.
6: De Platón jelenezte a demokráciát is, és a színházat is.
4: Hogy Szabadkán ülök, mert itt tudok gondolni a magyarokra. Mert itthon vagyok, nem tudok a magyarokra gondolni, mert benne vagyok, de akkor ott ülök, tudok.
0: Hát gondolk, hogy az itteni szerbeket.
4: Azt mondja, ne figyeljetek, komolykodjon. Azt mondja az a Frankfurti Elmélet Zeitungnak Orbán Viktor, tök komoly, ezt írásba adta, nem ferdítek, hanem pontosan parafrazálom, pontosan tök vicces, hogy mi nem multikulturális társadalmat akarunk építeni. Nekünk a multikulturális társadalommal szemben van egy saját egyéni magyar megoldásunk.
6: Azt, hogy utáljuk a...
4: Jó, figyelj, ez csak az első mondat, mit nem is vettem elő a fejszín. Az a nagyon érdekes, hogy ezen gondolkoztam, eszembe jutott rá. Oh. Nem. Orbán.
7: Az ő
4: rá. Svájcban egy liberális, multikulturális társadalomban nevelteti a lányát.
7: Igen.
4: Kérdés.
0: Na de azt hál' Istennek nem építheti.
4: Miért nem tűnik fel a magyaroknak, hogy ennek az embernek...
6: Feltűnik.
4: Nem, ha feltűnnek, érted, másnap elcsapnák. Azt mondanák, Viktor fiam, hazudós vagy, mert a édes kicsi lányod, aki számít, gondolom, számít a hazával szembe, azt a, ahol illegális a fű, legális a fű. Beszélek Svájcról. a demokrácia nem, nem
0: a házban,
4: ne, értitek? Nem, arra a kérdésre kell választani,
0: hogy nem az Erbágyánban tanul a
4: nem család. Az Orbán Viktor a kérdés, a magyarok a kérdés. A magyarok.
0: A magyarok,
4: magyarok
0: az a
4: vonal.
0: Ugyanaz a kérdés.
9: Ja, megint.
12: Szia!
13: Szép jó napot mindenkinek, szervusztok!
0: Szervusz! Kutyával mi a helyzet?
13: Nekem nincsen az az másik. Embernek.
0: Kérdés, ja, bocsánat! Ő cukros Imike.
4: Ő cukros Imike. Jó,
0: mondjad.
4: Mondjad.
13: De egyébként van ott van két aranyos kutyusa.
12: Igen.
13: Én is ezen gondolkodom, hogy a

0: gondolkodom, hogy ezek tönkretették az oktatást, az egészségügyet, lopnak, csalnak, hazudnak, belehazudnak a pofámba, akkor én nem szavazok rájuk. Valamiért mégis szavazok rájuk, azért, mert írtak, vagy mutkoltak, zsidóznak, cigányoznak. Lehet, hogy rosszul gondolom?
1: Szóval nagyon lehet, hogy jól gondolod, igen. Hogy valóban fogadók és de az az igazság, hogy...
0: Na, hallgatlak benneteket, az én Istenem áldjon meg mindenkit, úgy álltok egymásra, szervusztok.
2: Szóval, hogy ugyanazoknak a problémáknak ugyanazon problémák helyzetből való kiutat van, aki az idegen keblemre ölelésében látja, van, aki az idegennek
3: elutasításában ez azért
2: látja.
3: Történetileg egyrészt változhat. Tehát, hogy magyarázzam, és én szerintem most sokkal jobb a helyzet Magyarországon, mint volt ezelőtt 20 évvel. És egész egyszerűen én azzal magyarázom, hogy hála jó Istennek nagyon sok fiatal tudott elmenni külföldi, főleg európai, vagy akár amerikai ország, tehát külföldi országokba, és hát ott megtapasztalták, hogy milyen
2: van
3: normális,
2: olyan,
3: így van.
4: És implicite benne van, hogy abba bízol, hogy visszajön?
3: Én biztos vagyok benne, hogy a többség vissza akar jönni.
4: Azért mondom, mert csak abban pozitív ez a tapasztalás, hogyha visszajön.
3: Egy normális ember, ez hülyeség. Tehát egy normális élethelyzet az mégiscsak az, hogy a barátaid, a családoddal, ezekkel vagy körbevéve, nem pedig vadidegenekkel, ahol el kell kezdened felépíteni a magad életét. Na most igazából a kérdés, amit a betelefonál föltett, igazából az, hogy mi van azzal az 1 100 000 szavazóval, aki elpártolt a Fidesztől. Hogy miért nem jelentkezik? Kezdik ez úgymond a baloldal? A büdös életben nem fog.
4: Nem fog, azt én is.
3: Tudjálik, hát egész egyszerűen ott egy fal van, le van szigetelve.
4: Annak vége.
3: Tehát a baloldal, úgymond baloldalra, most ezen is lehetne vitatkozni, hogy mi a baloldal, meg a jobb oldal, mert én például egyáltalán vagyok biztos, hogy az MSZP egy baloldali párt. Nem. Én például önmagamat anarcho-szocialistának határoztam világéletemben meg magam, és én most is.
4: Keresztény-szocialista vagyok.
3: Na, az is legyen.
4: Olyan hülyeség ezt Magyarországon
3: nem,
4: mondani,
3: nem,
4: de
3: nem,
4: van
3: nem,
4: ilyen?
3: Nem, én pontosan tudom, hogy miről okay. Beszélsz. Én meg anarcho-szocialista vagyok, tehát azt gondolom, hogy a lehető legkisebb méretében is, meg pláne hatókörében legkisebb államot szeretnék, magyarán ne pofázzon bele az állam az én életembe. Ne pofázzon bele. Tehát amihez nincs köze. Tehát a nők micsodáján keresztül, mert tényleg mindenben, tehát hogy a vasárnapomat hogy töltse, melyek a picsába? Bocsánat, de ez
4: nem,
3: az állam.
4: A véleménye, ez a kifejezés
3: jó,
4: okay, már helyen való.
3: Bocsánat.
4: Szerintem a picsa sokkal szebb szó, mint a geci.
3: Jó. Na, visszatérve, de a másik pedig az a szolidaritás, tehát a ennyiben vagyok én szocialista, hogy én azt gondolom, hogy a társadalomban minél nagyobb társadalmi, tehát nem intézményes, hanem társadalmi szolidaritásra lenne szükség. Tehát
4: na de
3: az,
4: miért?
3: Hogy egy,
4: érted? Miért?
3: Mi az, hogy miért? Hát figyelj, de egy olyan országban élni, ahol olyan mély szegénység van, ahol figyelj ide.
4: A mély szegénységben miért tartanak jobban együtt az emberek? Ott vagyok köztük, látom, képzeld el,
3: hát
4: a cigányokat se utálják annyira, tehát a mély szegénység nemzeteket is másként tesztel meg.
3: Hát
4: van néplélek valahol, gondolom, ez valahol összefügg.
3: Néplélek a vonalban.
4: Aztán hallom.
5: Igen. Szia!
0: Halló, sziasztok, ápoló vagyok.
5: Szia, ápoló.
0: Én is a semmi hatalmat senkinek alapelt tartom legszimpatikusabbnak, de hadd kérdezzem meg Satitól, akinek figyelmmel kísértem a munkásságát annak idején közelről, hogy a legutóbbi választásokon ő kire szavazott, és miért?
3: Melyik volt a legutóbbi?
2: Hát volt három, tehát tavaly volt parlamenti, önkormányzati és európai.
4: Ne, az a érek a legjobb is. Bármelyik eredmény.

0: Érdekel, hogy szavaztál?
1: Fogalmam nincs, már megmondom őszintén. Ilyen kizárásos alapon ment, elmentem, mindig elmegyek, és ilyen, hát befogom az orrom, meg becsukom a szemem, nem a szememet, nem, tehát abszolút negatív módon szavazok, nem tudok más mondani. Hát valami ilyesmi. Nem... Isten bizony, nem szoktam sumakolni meg.
0: Hadd tegyek egy vallomást. Én kétszer szavaztam a mocsok...
1: Tehát én megfordítom. Volt ma olyan, hogy az SZDSZ-re nagyon rossz szívvel szavaztam. Inkább így mondom.
0: Képzeljétek tehát, el, volt én rossz szívvel a Bajnaira szavaztam. Én olyan hülye vagyok, én följöttem, képzeld, Szabadkán fölvonatoztam, hogy meghallgassam ezt az embert, ott állt a napfénybe, és azt mondta, hogy ő addig nem megy el innen, míg az Orbánt el nem zavarja. Bajnai, ha hallod, te gyáva kutya, te komolyan, hogy lehet, hogy mernek ilyen mondatokat mondani? Nincs is az országban, nem is dolgozik a politikában.
2: Úgy mernek, hogy valaki, aki elhiszti, és itt
0: tűnnek. Te tényleg azt gondolja, hogy ez a felvétel nincs meg? Nem felvétel, láttam, az arcomba mondta a napfényben.
3: Jó, és szerinted érdekli?
0: Igen, egy kicsit tudod, hittem neki. Tudod, azért volt nagy szemét.
4: Lehet, hogy akkor még ő is elhittem.
0: Hittem neki, átvert, apám, ő vert át utoljára a társaságon.
1: Na.
0: Vége. Köszönjük, Saci, hogy velünk voltál.
2: Egy rövidet átállunk a...
0: Zene van, és folytatódik a... Pont is. Először
2: éves.
0: Kiabáltam ma a mai nap folyamán. Nem, Gellom, én mondod, majd nem is kiabáltam.
2: Hát egyszer-kétszer becsúszott, semmi gond.
0: Igen.
3: Na, kéne picit.
1: Na, hát sziasztok. Örülök, hogy mi...
5: Mert mi lesz ezután?
6: Kert akaró.
0: Jó.
6: Kert akaró.
7: Sanyi. Hatesz és Varek.
6: Kelt akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
6: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
6: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
6: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
6: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
6: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

1962. február 4-e. 1. 1962. február 4-én reggel 7 órakor mondják, a bolygók az égen ritka helyzetben fognak állni. Napkeltekor a vízöntő jelében a nap mellett ott lesz a Hold, a Merkur, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz. A hagyomány 7 bolygója egyetlen stelliumban. E kolosszális találkozással pontosan szemben áll az Uránusz és a Plutó, és pontosan 90 foknyira a Neptunusz. Az asztrológusok a helyzethez különböző jóslatokat fűznek, és ezek közül egy sem mondható kedvezőnek. A vízöntő az állatkörnek az a jegye, amelyben világtengelyünk jelenleg áll. Jézus születésétől a 20. század 4. évtizedéig a Föld a halakban tartózkodott. Most, 19,5 év után új világhónapba léptünk át. Az ilyen átlépés mindig válságos volt. Ma is az. Most ez a 62-ben elkövetkező stellium a válságot, mondják, még jobban aláhúzza. Egyesek a reánk váró eseményt az atombombával hozzák kapcsolatba. Mások a helyzetnek messianisztikus jelentőséget tulajdonítanak. Korunk egyik nagy előnye, hogy annyira tele van lappangó borzalommal, hogy az ember bárhová néz, mindenünnen egy-egy apokaliptikus halálnem arcát látja magára meredni. Jóslat van elég. Kétségtelen bizonyítékául annak, hogy mialatt az emberek túlnyomó többsége élete felszínén csak azért látszik loholni, hogy éhen ne haljon és meg ne fagyjon, a mélyben hogyan reszket valamitől, aminek még józanságáról sem volt alkalma meggyőződni. A konstellációk fix időponthoz kötött jóslataival az ember nem lehet elég óvatos. 1962, 64, vagy más várt és rettegett időpont minden valószínűség szerint csődöt mond. Mindig van valami sajnálatra méltó naivitás abban, ha valaki a valóságos történést csak mint látható és látványos események bekövetkezését képes megragadni. Az öntudatlan messiás várás olyan modern változatáról van szó, amely a nyíltan vallott pragmatikus ateista racionalizmussal csodálatos ellentétben áll. Mielőtt a hivatalos tudomány az ember minden élettevékenységét egy állatirasz sajátságaira vezeti vissza, és ezzel az egész létezést papíron kiszámíthatóvá akarja tenni, az emberiség sohasem volt babonásabb, és egy imaginárius világvég lehetőségében hisz. Nem éppen csodálatra méltó. Nem lehet elég keveset élni ahhoz, hogy az ember a bajokon való segítésnek tökéletes időszerűtlenségét ne tapasztalja. Úgy látszik, az ilyen időknek az a sajátsága, hogy nem azoknak enged, akik javítani kívánják, hanem azoknak, akik ténylegesen aláássák. A modern civilizáció gépszövevénye remekül működik, amíg jó idő van. Mihelyt aszály áll be, vagy árvíz van, sokat esik az eső, vagy a hó, kitűnik, hogy az egész elképzelhetetlenül labilis. Inogni kezd, és pedig nem egyik vagy másik részletében, inogni kezd az egész. Az államintézmény is csak jó idő esetén működik. Mihelyt szociális zavar, elégedetlenség, bizalmatlanság lép fel, válságba kerül. Az egész civilizáció normál időben jó. Nem számol azonban a mutációkkal és a katasztrófákkal. Ami pedig a vízöntőbe való átlépéskor, főként pedig a stelliumban fenyeget, az éppen valami ilyen mutáció vagy katasztrófa. Ilyen ki nem számítható aszály vagy árvíz, vagy olyasmi, amivel a civilizáció nem kalkulált, és ezért most egész létében fenyegeti. Mihelyt valaki eddig eljutott asztrológiára, már nincs is szüksége. Részben azért, mert ehhez a tudáshoz való igazi kulcs fölött ma igen kevesen rendelkeznek,
és így a jóslatok iránt az ember nem lehet eléggé bizalmatlan, de részben azért is, mert a helyzet asztrológia nélkül is éppen elég világos. Nincsen szükség a hindu kaliyuga elméletére sem, amely azt tanítja, hogy a sötét korszak végső idejében élünk. Ennek tünetei az államok és a társadalmak felbomlása, világháborúk, szociális felfordulások, a morális debakl, felfordulás, ismeretlen betegségek, és az a tény, hogy a társadalomban alig van ember, aki saját helyén áll. Egyik oldalon a felhalmozott vagyon és hatalom, a másikon a tehetetlen szegénység. Vallás szurrogátumok, hamis proféták, és sok más. Az asztrológia, a Kali Yuga és hasonló teória a hagyomány magyarázata. Ma pedig mindez hatástalan. És ezekkel a módszerekkel a mi létünk kérdései megoldhatatlanok. Történetünk e fokán, a keresztény ájomban, a tudomány, a szabadság és a személyiség korszakában a hagyomány már érvénytelen. 2. Régebben a fejlődés elméletet nem úgy tanították, mint ma. Folyamatos evolúciót nem tételeztek fel. Úgy látták, hogy sima átmenet a természetben sehol sincs. Az egyes fajok között szemmel látható problematikus hiányok vannak. Ma ezt úgy magyarázzák, hogy a közbelső fajok kivesztek. Nem mondom, ez is kényelmes álláspont. Régebben valamivel intelligensebben azt mondták, hogy minden faj keletkezése hosszú-hosszú ideig felhalmozott erőknek és hosszas készülődésnek ugrásszerű megnyilatkozása. Úgynevezett mutáció. Ehhez képest az élőlények családfáját az egysejtűtől az emberig nem tekintették egységes, összefüggően emelkedő rendszernek. Az ilyesmit nagyon is absztraktnak, doktrinérnek tartották volna. A régiek azt gondolták, hogy voltak hirtelen kiugrások, megelőzések is. Voltak ideiglenes megoldások, sőt kísérletek, voltak hibák és baklövések, kudarcok, és elég nagy számmal voltak visszaesések. Egész sereg fajról azt tanították, hogy ez az embernek retrográd evolúciója. Úgy képzelték el, hogy az emberiség egy része valamely mutáció következtében a többitől elszakadt és visszaesett. És aztán, ahelyett, hogy fejlődési hátrányát behozta volna, egyre jobban lemaradt. Mondjuk úgy visszakanyarodott, és irányát ismét a primitív felé vette. Egyiptomban azt mondták, hogy a pávián, Iránban azt mondták, hogy a kígyó és a hangya leszakadt embercsoport, amely ilyen sokan retúrban, furcsa szédületben visszafordult, és jelenleg retrográd irányban mozog. Ez a kép a modern, gyermekesen mechanikus, sok tekintetben ostoba és unalmas fejlődés elméletnél sokkal szellemesebb és érdekesebb. Nem is szólva arról, hogy mennyivel valószerűbb. A faj nem állandó tényező, hanem valamely irány felé mozgásban való állandó erőfeszítés. Darwin ebből sejtett valamit. Csak hogy nem minden faj mozog előre, és nem mindegyik mozog ugyanabban az irányban is, egyöntetű időben. Van olyan, amelyik lassan mozog, amelyik hirtelen, sőt, ugrik. Vannak stagnáló fajok. Vannak, amelyek retrográd mozgásban vannak. Ez a sok szimultán idő és irány és cél és mozgás, a mai monoton, egy irányban menetelő, terrorista, imperialista állammal analóg. A modern fejlődés elméletnél komolyabbnak és reálisabbnak látszik. A régieket nem szabad lebecsülni. Mérhetetlenül okos emberek voltak. Sok tekintetben okosabbak, mint mi. Nagy előnyük volt fölöttünk, hogy olyan alkalmakra is gondoltak, amikor az idő nem kifogástalan. Számoltak a mutációkkal és a katasztrófákkal.
Tudták, hogy az átlagos időknek átlagos teóriák felelnek meg. Válságos időkben azonban egészen más elméletekre van szükség. Ilyenkor mélyebbre kell nyúlni, és többet kell merni. A baj a nyakunkon van. Lesz, ami lesz. 3. Ha a kozmikus helyzettel kapcsolatban mutációról vagy katasztrófáról van szó, rendesen arra az Atlantisra szoktak hivatkozni, amely állítólag 12 000 évvel ezelőtt az óceánban egyik napról a másikra elsüllyedt. Atlantis azonban tegnap volt, a világ pedig nem tegnap előtt keletkezett. Amiben a régiek ismét kimagaslottak, az a generozitás, nagyvonalúság, ahogy történetüket mérték. Nem úgy, mint mi, nemzedékekben, legfeljebb századokban, vagyis időmilliméterekben, hanem tágas és levegős távlatokban. Amikor történetről volt szó, az egyiptomi és a hindu és a kínai papoknak volt szívük 100 000 évekről beszélni. Ha az ember a mutációt és annak lehetőségeit megkívánja érteni, a brahmanok történeti perspektíváit minden esetre fel kell vennie. Csak így értheti meg a következőket. Iránban, ha valaki valamilyen individualitás ellen bűnt követett el, vezeklésül kígyókat kellett megölnie. Ha valaki a kollektivitás ellen vétkezett, hangyabolyokat kellett elpusztítania. Ez volt a penitencia. A rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a kígyó valamikor ember volt, de autokrata, önhitt és önző, kevés, hiú, befolyásolhatatlan és részvétlen, kőszívű, kegyetlen, zárkózott, egocentrikus ember. Egész rassz volt ilyen. Az énről a régiek éppen úgy tudták, ahogy ma tudjuk, hogy tulajdonképpen a matematikai pont. Fikció. Üresség. A semmi. Az én felület. Látszat. Ruha. Fátyol. Maszk. Aki tartósan az én világában él, az ilyen felületté válik. Ezért az egoista hiú és a hiúság merő külsőség. A többitől elszakad. Érzéketlenné válik, ezért dőfös és konok. Belső világa lassan kiürül, és csak az marad meg belőle, ami látszott. Mindössze a fátyol. Egyetlen vonal. A kígyó. Aki középpontjába énjét helyezi, annak középpontja üres. Maszk. És egyetlen vonal. A kígyó, ha szembenézi, pont. Profilból vonal. Ez a pont és ez a vonal az én valódi képe. Valamely mutáció következtében az én ember, ez az autokrata, szívtelen maszk, az emberiségről leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia. A közösséghez úgysem fűzte semmi. Most egészen magára maradt. Mindez talán 100 000 év alatt történt, de egyetlen megrázkódtatásban vált valósággá. Beledermedt saját maszkjába. Emberi alakját egyre jobban elvesztette, és olyan alakot vett fel, amely létezésének megfelelt. Ez az alak a kígyó. A kígyó, amely semmi más, csak felület. Centrumtalan üresség. A maszk és a középpontban a nem létező fikció. Egyetlen ruhafoszlánya. Szalag. Fátyol. Felület. Vonal. 4. Aki Iránban a közösség ellen vétkezett, annak hangyabolyokat kellett elpusztítania. Ezt a rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a hangya állam valamikor emberi közösség volt. Ez a közösség lehet, hogy az éhehalástól való félelmében,
vagy vele született örömtelenségében, vagy valamely ismeretlen októl hajtva és szorongva olyan szervezetet épített ki, amelyben a középpontban a munka állott. Semmi más, csak a munka. Nem volt színház, nem volt költészet, nem volt muzsika, nem volt sport. Hangya az, akinek nincs szabad ideje. Munka lett az evés, az ivás, kötelesség a szerelem. Tompult automatizmusával dolgozni, fát hordani, vizet meríteni, beverni, kirakni, eltenni, szállítani, monomániás egyhangúsággal, folyton-folyton dolgozni, ösztönből, kényszerből, szokásból, szenvedélyből, hülyeségből, kicsapongásból, őrületből, folyton dolgozni és dolgozni és dolgozni. Valamely mutáció következtében a munkaállam leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia. A többi néphez úgysem fűzte semmi. Nem volt zenéje, csak munkaüteme. Nem volt költészete, csak munkaparancsa. Nem volt vallása, és soha nem nézett az égre. A kígyó énjébe, a fikcióba, az ürességbe merült el, mint én, és mint individum, és mint egyén, és egyedül. A hangya, mint állam és közösség és társadalom merült el és fordult vissza. Egyszerre több millió lény. Elkezdett feketedni, hat lába nőtt, csápja és rágója, mindez hihetetlenül praktikusan, munkájához mérten és annak megfelelően. Kedélyét elvesztette, és egyre mogorvább lett. Elkezdett zsugorodni, és sietni, hogy egyszer munkájával elkészüljön. A munka azonban olyas valami, amivel még soha senki sem készült el. Közömbössé vált a humor, a művészet, az öröm, a szabad csatangolás iránt. Leszokott a jó, mély alvásról, az üldögélésről, a beszélgetésről. A hangya, mint egész állam, az emberiségről egyszerre szakadt le és korcsosult vissza egy különös irányba, ahol lény előtte még nem állott és nem élt. Rág, cipel, keres, rak, emel, fut és fut és fut. Végül a szerelemről is leszakadt. E dráma olyan mélyen megrázta, hogy még ma is, minden évben meg kell ismételnie, hogy a hímeket, akik nem dolgoznak, csak szeretnek, gonoszul és vérszomjasan, egy hallatlan Szent Bertalan éjszakáján halomra gyilkolja. 5. Azt, hogy a vétkesnek az iráni rítus szerint miért kellett magát ilyen vezeklés alá vetnie, most már nem különösebben nehéz megérteni. Miért kellett annak, aki az individualitás ellen bűnt követett el, kígyót ölnie? Mert az illető a kígyó bűnben, az egocentrizmus bűnében részesedett. Abban a bűnben, amelyet sok százezer évvel ezelőtt az individuum követett el, és amiért kígyóvá lett. Miért kellett annak, aki a közösség ellen követett el bűnt, hangyabolyokat elpusztítania? Mert az illető részesedett a hangya bűnben, kedélytelen volt és mogorva. Monomániásan dolgozott és futkosott és sürgött, forgott, tett, vett, rohant és cipelt. Részesedett abban a bűnben, amit egyszer, sok százezer évvel ezelőtt egy emberi közösség követett el, és hangyává lett. Elveted a tettet, kinő belőle a magatartás. Elveted a magatartást, kinő belőle a jellem. Elveted a jellemet, kinő belőle a sors. Nem csak az egyes ember sorsa, az egész emberiségé. De a régiek tudták azt is, hogy még mielőtt a tett volt, van valami más, ami annál mélyebb, sokkal mélyebb. Ez a kép. A gondolat. Ez az idea. A régieknek tudomásuk volt arról, hogy ezeknek a képeknek vagy gondolatoknak leírhatatlan hatalmuk van.
A kerek földön a legnagyobb hatalom az idea, és ezért a legnagyobb valóság a kép. Ma azt hiszik, hogy a hatalom a revolvergolyó, és ezek szerint az egyetlen valóság. A régiek tudták, hogy a revolvergolyót megelőzi az embernek önmagáról alkotott, látott képe. A gyilkos előbb van, mint a revolver. A pisztolyt az ember süti el, mégpedig az idea, a kép és a gondolat mágikus érintésére. A kép kitágít és leszűkít, és lehangol és felbuzdít, és megőrít és búskomorrá tesz. A régiek a képeknek az emberre tett hatásával tudatosan foglalkoztak. Ezért tudták, hogy a kép az embert az emberiségről leszakíthatja és kígyóvá varázsolhatja. Mint Odysseusz társait Kirké bűbája disznókká varázsolta. Tudták, hogy a kép az emberiségről egész népeket szakíthat le, és örömtelenül nyüzsgő hangyabolyá teheti. A kép jelzi azt, hogy az ember önmagában milyen erőket táplál, hova és merre koncentrál, milyen hőfokon. Azt, hogy mi a vágya, mitől fél, mit kíván, merre megy, mit titkol és mivel kérkedik. Ma ismét kezdik tudni, hogy nincs külső és belső valóság. Valóság az, ami hat. És semmi sem hat mélyebbre és mélyebbről, mint az idea. Az embert nem intelligenciája vezeti, nem akarata, hanem imaginációja. Ma ismét kezdik látni, milyen iszonyú veszélye és következménye van annak, ha valaki a pszichológiai realitást elhanyagolhatónak véli. Kezdik megérteni az ideák hatását, és kezdik megérteni, mi történik azzal az emberrel, aki önmagát kígyóvá, és azzal az állammal, amely önmagát hangyabolyjá változtatja. Kezdik megérteni, nem a revolvergolyó varázsolt el őket, hanem saját képükké alakultak át. Az emberben elhatalmasodhat a sok en retour, a visszafelé való szédület, amikor az ember saját létéről, anélkül, hogy tudná mikor és hogyan, leszakad, és a sötétség bűveletében a létezés távoli, elfelejtett tájaira visszabukik. Ez a sok en retour minden megrázkódtatáskor fellép, és minden mutáció egyik legfontosabb tényezője. Ilyenkor az örvény visszaszívó hatalma igen erős. A lények ezreit, egész népeket szívhat vissza, mint ahogy visszaszívta a hangyát és a kígyót. 6. Az új élet először mindig, mint idea jelentkezik. Ilyenkor az új ember a világban még láthatatlanul él, mint szédítő lehetőség. A józanok számára tökéletesen hihetetlen, bámulat és fantasztikus izgalom, kiválóság és vívmány, mint veszély és különbözés. Ez a lappangási idő, amely alatt a kép csupán eszmény, és ezért csak nem tilalom. Senki sincs, akit az ideál észrevétlenül ne feszélyezne, és éppen ezért ne fertőzne meg. Bűvös varázskép, amit az ember önmagáról gondol, persze észrevehető szerénytelen túlzással. Úgy látszik, az egész emberiség törvénytelenül a vadonatúj élet előlegéből él, és ebből a még tilos létből torkoskodik. A hétköznapi értelem a dolgot hiába tartja eszeveszettnek. A fanatikusokat követik a tudósok. Vagyis a profétikus monomániát követi a szientifikus egzaktság pátosza. Most már nem csak, hogy meg kell csinálni, hanem be is van bizonyítva. A bűvös kép boldogság, de ugyanakkor kötelesség és büntetés terhe alatt követendő mintakép. Az eszménnyel az ember önmaga útját mind a két oldalról elállja. Belülről azzal, hogy önmagának puha álomhangon suttog, kívülről azzal, hogy nagy, nyilvános érdemet ígér.
Nem egészen érdektelen, hogy a mai embernek ez az eszménye micsoda. Mi az, amire magát oly kínnal kényszeríti, és amelyre ugyanakkor oly szenvedélyesen sóvárog? Mit csinál az ember önmagából ma, amikor álmodik, és magát nyilvánosan kitünteti, amikor önmagát eszményíti, csak nem tudatosan, mintha már sejtené, hogy ennek a bűvös képnek melengetése biztosan az első, és biztosan a döntő lépés, ami bizonyos egészen új élet megvalósítása felé. Az eszmény a kép, amelyé változni óhajt. S ha rajta múlna, már is az lenne, mint ahogyan ténylegesen már is az. Az elhatározás megtörtént. A bűvös képben annak a vadonatúj életnek első csíráját életre hívta. Most már minden azon múlik, hogy a körülmények mennyire kedvezőek, és a teremtő eszménycsíra életének fenntartásához szükséges összes szerveket milyen gyorsan és tökéletesen tudja kifejleszteni. Az ilyen kihordási idő lehet nagyon hosszú, de lehet egészen rövid is. A történeti körülmények ma példátlan kedvező voltát tekintve úgy látszik, hogy az új lény megszületése küszöbön áll. Senki sem állíthatja, hogy ez az új élet meglepetésszerűen lép elő. Csak nézze meg jól Bosch és Breuer képeit, és gondolkozzék afölött, amit Swift a Yahoo-ról mondott. Akkor talán sejtelme lesz azokról a titkos és fenyegető gondolatokról, amelyekkel az emberiség már sok száz éve oly ittas és elvetemült kíváncsisággal foglalkozik. Az ember azt a lényt, amelyet végre teljes életnagyságban meg akar valósítani, és a föld történetének tevékeny hatalmává kívánja tenni, sok-sok száz éve hordja magában bámulatra méltó titoktartással. Ezt forralta magában, mielőtt nyilvánosan folyton utópiákról és ideális életről beszélt. Ezt gondolta ideálnak. Szándékát jól elrejtette. Milyen mamlaszok voltunk, mikor a kélyes hitegetéseknek felültünk. Nem gondoltunk arra, amit az idealisták már réges-régen csak nem a szószékről tanítottak, hogy van eszmény, amely fügefa levél, és ezzel az ember szégyenét takarja. Az ellenkezőjét jelenti annak, amit mond. Az idealisták, ha másra nem is, de arra megtanítottak, hogy óvakodjunk a moralistáktól. Nem jó olyan országban élni, ahol az igazságról sokat beszélnek. Ott az embernek a már csak nem természetes áruláson kívül is irtózatosabb dolgokra kell felkészülnie. Ha valaki a mai művészetet, mondjuk a szürrealista festészetet, vagy a regényt, vagy a költészetet jól megnézi, vagy modern zenét hallgat, Bosch szörnyei és a mai gondolatok között való nyílt azonosságot tapasztalatilag észlelni fogja. Az egész élet egyetlen középpontból lüktet. Ez a középpont tudattalan, de közös. Csak úgy lehet felőle tudomást szerezni, ha az ember megvizsgálja a tudattalan és közös megnyilatkozást. A művészet mondja el az ember titkos gondolatait és félelmeit, és azt, hogy mire sóvárog, mitől reszket, és azt, amerre szédül. A művészet az a kulcs, amellyel az eszme arra, amit eltakar, visszanyitható. A felbőszült komisság elemi kitörése. A viszályok kioldhatatlan világszövevénye. Az embernyúzás technikájának megsemmisítő fejlettsége, és mindez még a rafinált önsanyargatás módszereinek hallatlan virtuózitása, mindenről csak a mai művészet beszél úgy, hogy világosabban már nem is lehet. Grillparzer úgy látszik jól látott, amikor azt mondta, hogy a modern emberiség a humanizmusból kiindulva, a nacionalizmuson keresztül a bestializmus felé tart. Mintha az ember számára csak egyetlen élvezet lenne, a más szenvedésében való gyönyörködés. Amelynél nagyobb, csak a saját szenvedésében való gyönyörködés. 7. Amikor az ember önmagát a vadonatúj létezés számára fölszenteli,
olyan lényt csinál, amelyet pontosan legfeljebb Swift vagy Bruegel tudott volna leírni. Ma olyan művész, aki az élet nemének ilyesfajta átalakulását figyelemmel tudná kísérni, és azt fel tudná mérni, sajnos nincs. A mai művészet részleteiben fontos mozzanatokat ábrázol, de a látomás egészéhez sem a tudás precizitása, sem az erő mélysége fölött nem rendelkezik. Minden jel arra val, hogy a legközelebbi korszakban a föld uralkodó lénye nem az ember lesz, leginkább madárhoz hasonlít, és pedig nagyságban is alakban a keselyűhöz. Félig madár, félig rovar. Szárnya nem tollas, hanem szaruhártyás. Amikor repül, úgy zúg, mint a bogár. Nyaka, lába is ilyen szaruréteggel borított, és éles, üvegszerű karmai vannak. Több száz, néha ezer lény él egy csoportban, de minden rend és vezető nélkül. Maguk között sem okosabbat, sem hatalmasabbat nem tűrnek meg. Szüntelenül veszekszenek. Tökéletesen értelem nélkül egymást lögdösik, tépdesik és taszigálják, ok nélkül egymást mardossák, vagy lesből egymás fejére ütnek. Egymás oldalából vagy combjából húsdarabokat tépdesnek ki és lenyelik. Ezek szerint mindegyik csak nem állandóan tele van vérző sebekkel. Mivel a sebek természetesen fájnak, a lények ingerültek, és folyton egymást figyelik, mihelyt az egyik csak gyanús mozdulatot tesz, támadásnak vélik, odakapnak és felvisítanak. A másik erre dühében szárnyával csapkodni kezd és visszavág, eszeveszetten forgolódik. Horgas csőrével jobbra-balra csapdos, tekintet nélkül arra, hogy mit és kit talál. Most a többi is odafigyel, oda sereglik, víjogni kezd, csődület támad, azonnal két párt alakul. Az egyik a másikat szidalmazza és piszkolja. Megrohanásra azonban nem kerül sor, mert egy perc múlva a pártok már egymás között is összevesznek, és így szívódnak tovább. A sok száz madár, rovar, berregő zúgással repül, de rendesen nem nagyon messzire. Néhány mérföld után leszállnak, mert elunják is. Amilyen lármásak, rendetlenek, piszkosak, amilyen eszeveszetten veszekszenek, éppen olyan restek. Ahol megtelepszenek, ott pillanatok alatt mindent fölfalnak. Állatot, hangyát, tetűt, egeret, gilisztát, békát, levelet, füvet, a fa levelét, kérgét, rügyét. Ahonnan eltávoznak, ott sivatag támad, puszta föld és kövek. Egyetlen állat sem tud ellenük védekezni, mert amilyen aljasak, hitványak, sóvárak, olyan vérszomjasak és mohók. Elefántot, orszarvút éppen úgy pillanatok alatt szétszednek, mint oroszlánt vagy krokodilust. Nincs szenny, amit el ne kapdosnának, különösen egymás elől. Ha valamelyik a falatot már nem tudja lenyelni, el akarja dugni. A többi azonban résen van, és akit azon kap rajta, hogy ételt elrejt, azt azonnal véresre püföli. A hím cement szürke. Horkoló hangon berreg, körülbelül, mint a motorkerékpár vagy a géppisztoly. A nőstény eszeveszetten tarka, piros, sárga, kék, lila, zöld szarutollaival kelleti magát, szakadozott fejhangon visít, csőrével szüntelenül tollait fésüli, peckesen illegeti magát. A hím brutális, zaklatott, tele méreggel, és lihegbe sürgölődik a koncért és a nőstényért. Lecsap, veszekszik, kurrog, tolong. A nőstény, mint a vámpír, ha egyszer hímhez jut, folyton nyakán lóg. Szídja, bántalmazza, alvás közben is fölzaklatja, követelőzik, sértődik, duzzog, siránkozik, panaszkodik, pletykál, zsivajog. Bár a lényfaja rovar, mégis eleven szülő. Gyermekeiket úgy nevelik, hogy azokat a hím a nősténre, a nőstény a hímre uszítja, amíg a kis rovar az undortól mindkettőt megcsalja, meglopja és becsapja. Az új faj neve Csirihau. Latin, illetve tudományos neve Csirihau communis. Többféle variétásban szerepel. Van Europeus, Africanus, Asiaticus,
Americanus, és itt többféle alfajt különböztetnek meg. A Csirihau szemmel láthatólag azt hiszi, hogy amit csinál, az az egyedül józan és észszerű élet. Amit lehet felfalni, amit nem lehet, a többi elől eldugni, s ami ereje ezen felül marad, párzani és horkolni. A létezés egyetlen lehetősége azonnal mindent bekapni, és a nőstényt lerohanni, aztán víjogni és verekedni. Vezetésről szó sem lehet. Egyik se hisz a másiknak egy szót sem. Így valósul meg a teljes egyenlőség. Csak az él meg, aki éppen olyan kegyetlen, komisz, zsivány, aljas, vérszomjas, alattomos, késóvár, sunyi, mohó, erőszakos, mint a többi. Soha sem tisztálkodnak. Régebben a Varietas Germanicusnál szokás volt a fürdő úgy, hogy vezényszóra a vízből hol kiugrottak, hol bele. A szokás már idejét múlta. A többi fajta más szokást honosított meg, és pedig, hogy ürüléküket egymásra kenik. A szenny így vastagon és csomókban áll rajtuk, a koszfoltok között üt át a sebzett véres hús és az ótvar. Sok csirihau tele van fekéllyel, soknak fél lába van, fél szeme, vagy bevert feje. Különösen kedvelt szokás, hogy egymást szárny tövön vágják. Akkor nem tud repülni. A többitől lemarad. Az idegen törzs elkapja és széttépi. Néha vele marad nősténye, de csak azért, hogy a hímet agyon üsse, felfalja. Ezután csürhéjét ismét megkeresi. A csirihau józanságával igen meg van elégedve. Azt hiszi, hogy sikerült az életet tökéletesen leegyszerűsíteni a maga teljes realitására. Ez a valóság. A többi csak mellébeszélés. Ez a létezés quintesszenciája, minden fölösleges szentimentalizmus nélkül. Ez az úgynevezett létért való küzdelem. Mindenki csak magára gondol, magát biztosítja. Önmagának szerez annyit, amennyit tud. Mindegy, milyen áron és milyen úton. Ez az észszerű, a józan, az okos, a praktikus. Aki mást mond, az csak saját érdekeit védi rafináltan, és valami trükkel akarja ugyanazt. A csirihau az ilyesmin keresztül lát. Az élet alapvetően önző. A rend és az uralom arra lenne való, hogy egyesek a többi rovására jól éljenek. Ezt megszüntették. Náluk nem lehet hazudni. Mindegyik amúgy is tudja a másikról, hogy zabálni akar. Zabálni és párzani, és horkolni. A többi tökéletesen érdektelen. 8. Ez a csirihau. Ez a századokon át melengetett és némán táplált eszmény, a józan valóságérzék csodája, a fanatikus proféták monomániájában és az exakt tudósok kísérleti racionalizmusában közösen kiérlelt, most megszületésre váró új világtörténeti lény. Ez az emberben, mint állatfajban való hitnek, a sokan retournak, az örvénybe való visszaszédülésnek édes diadala. Ez a puha bűvös álomnak és a kőkemény szükségszerűség realitásának tündöklő egysége. A várva várt boldogság és az utópiák nagy, nyilvános érdeme. Erre készült az emberiség oly titokban, célját még önmaga előtt is letagadta, hogyha majd eléri, gyönyöre annál nagyobb legyen. Mielőtt a szószékről morált és humanizmust, tökéletes embert és társadalmat, oly sok vallást és tudást hirdetett, legőszintébb szívbéli izgalmával erre gondol.

kudarcra egyaránt tökéletesen érzéketlen. Csak élni akar. Élni. Nem egész lény, a létezésnek mindössze homályos nyoma. Alaktalan. Ha nem is egészen testetlen, tudatlan, csak derengő, szomjú ösztönével lézeng és nyüzsög. Van, aki úgy írja le, hogy láthatatlan pszichikus baktériumhoz lehetne hasonlítani. Uralkodó állapota a szorongás és az alattomos késóvárság. Ha az ember nem védekezik ellene testi és lelki tisztasággal, belefurakszik az ételekbe, a gondolatokba, a beszédbe, a szerelmesek csókjába, az anyatejbe, az imádságba. Belepiszkol az ember fantáziájába. Feldúlja a harmonikus barátságokat és házasságokat. Népeket egymásra úszít, gyűlölködést szít. Pimaszul bemászik az álmodó képeibe, és összerondítja a tiszta szándékokat. Mivel láthatatlan és ritka testű lény, és mivel nem ismer tiszteletet és szégyent, számára minden úgy szabad. Egyetlen módon lehet ellene védekezni. Világossággal. Napfény, értelem, erkölcs, derű, nyugalom, béke. Mindaz, ami ma nincs. A pantagrueli mágiával. Ahol valaki hazudik, ír így, ahol tilosat gondol vagy tesz, valamit elrejt, ott millió számra megjelenik, és az embert elárasztja, és mint az atmoszféra veszi körül. Bele tolakszik a lélegzetébe, vérébe és májába, és elkezdi mérgezni. A bastard csak tiszta gondolatokkal, mély meditációkkal, erényes tettekkel, imákkal űzhető el. Ilyenkor nincs hatalma. Ha a bastard valamely lényt megrohan, azt elfogja a sokan retour, a sötétségbe való visszasóvárgás, az örvény szédülete. Az a lény, ha ideje korán nem védekezik, visszaszédül. Mint az iráni hangyaembernek, elkezd hatlába nőni. Megfeketedik, összezsugorodik, és elkezd futni, és futni, és futni. Mint az iráni kígyó embernek, lesorvad a keze és a lába, elvékonyodik. Vére kihűl, és a hasán kezd csúszni, mint a csirihaunak keselyű csőre nő. Kurrog, zsivajog, tépdes, rikácsol, falánk, orvul, taszigál, irigy, verekszik, és tele van folytott méreggel. 12. És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit. Elkerülhető a katasztrófa? Mi fog történni? És végül mit lehet tenni? És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit. Szent Colette egy víziójában látta a lelkeket oly sűrűn, mint ahogy a hó esik a poklokra hullani. Gigantikus hekatomba, amelyhez képest Michelangelo utolsó ítélete illedelmes jelenet. Ki hozza ezt az ítéletet? Mindenki maga. Iszonyú veszélye van annak, ha az ember a láthatatlant megtagadja, és azt hiszi, mert a láthatatlan nem érzékelhető, nincs. Veszélye van, mert ebben a világban tájékozódását elveszti, és így a világ legfélelmetesebb erőinek önmagát kiszolgáltatja. Ennek is vége lesz nem sokára. Addig mondják, hogy a lélek tudománytalan, amíg elnyeli a tudomány. Egyetlen dologról van szó. Az örvény szédületéből megszabadulni. A világosság kezét nem elereszteni. Nem engedni a csábításnak. Se fel, se le. Embernek maradni. Amikor ilyen katasztrófa fenyeget, úgysem lehet megszökni. Aki saját énjének bőrét akarja megmenteni, az már is kezdi tagjait ledobálni, vére kihűl, és nem sokára hasán csúszik. Aki azt hiszi, hogy a kollektívumban el lehet bújni, annak már is nő a hat lába, elkezd fekteni.

Ketedni, és fut, és fut, és fut. Nem kell sem a kígyó, sem a hangya. Jó dolog embernek lenni. Ha aztán a katasztrófa mégis elkövetkezik, mint Atlantis esetében 12 ezer évvel ezelőtt, vagyis tegnap, és más esetekben is, de minden valószínűség szerint igen sokszor elkövetkezett, mert hiszen van rossz idő, van vihar, tájfun és számum és szökőár és földrengés, és ilyenkor a civilizáció csődöt szokott mondani. És ha a katasztrófa mégis elkövetkezik, az emberiséget valamely ismeretlen vész elönti. Az ember ember marad. Nem aljasodik el, és helyéből nem mozdul. Az újan avatott görögök a tengerbe rohantak, és a nagy szent vízben alámerültek. Ez volt a halál és az újjászületés rítusa. Hala de mystai, tengerbe müsztészek. A tengerbe avatottak. Merüljünk el és szülessünk újjá. Amíg emberek vagyunk, nincs mitől félnünk. A napfény és az értelem világossága a miénk. Fejünket semmiféle irtózatban nem vesztjük el. Embernek kell maradni. És ha jön az ár, halade mystai.

Hénof. A héber hagyomány azt mondja, hogy Hénok Metatron. Metatron. Ez a különös szó, mint a már elkallódott kabala könyvei magyarázzák, rang. Isten után közvetlenül ő következik. Feljegyezték, amikor az Úr Hénokot a lelkek fölött való teljhatalommal megbízta, az angyalok elcsodálkoztak és azt kérdezték, ugyan miféle dolog ez, hogy mi egy halandó emberi lénynek szolgáljunk? Hosszú ideig az egész mitológiai túlzásnak is látszik. Csak lassan, mi alatt az ember a hagyománynak egyre nagyobb területét látja be, tűnik ki, hogy az őskor kivétel nélkül minden vonala és útja kereszteződésében ott áll Hénok, a Metatron, a lelkek világának helytartója, a hierarchiák legmagasabb lépcsőjén. Még az arkangyalok fölött. Néhány lényeges mozzanat. Ádám Rariel arkangyaltól könyvet kapott. A könyv, héberül széfer, körülbelül mint a görög logosz, tudást és világosságot és értelmet is jelent. De minden esetre valamit, amit bevéstek, vagyis szignatúrát. A könyvet Ádám elásta. Hénok azonban megtalálta, és így azt, ami a paradicsomban történt, közvetlenül megismerte. De, mint Bőme mondja, az első hat pátriárka után, Ádámtól Járedig, Hénok volt az első próféta. Az apokalipszis küszöbén, a sötét korszak kezdetén ő volt az első éber, mert próféta nem annyi, mint jós, hanem annyi, mint látó és szóló, mint őrző. Phylax pneumaton, mint Platón írta. Tanúja volt az angyalok lázadásának. Ő volt a követ, aki a bukott angyalok kérvényét az égben az Úrnak átadta. Az egyetlen lény, aki a halál küszöbét teljes öntudattal lépte át, amikor az Úr őt magához emelte. Ő volt az, aki a csillagokról való tudást az emberekkel megismertette. Törvényeket és szokásokat hozott. Végül, mikor a mennyben járt, ő volt az, aki a megváltót születése előtt saját szemével látta. Hénok lénye összeköti a paradicsomi emberiséget az apokaliptikus emberiséggel és a megváltás emberiségével. És ami a legfontosabb, Hénoknak szemléletes tapasztalata volt Istenről. Ténylegesen látta őt és hangját hallotta. Nem jelképekben, mint Illés vagy Mózes. Nem látomásokban, mint a hinduk vagy az irániak. Nem a mítosz káprázatában, mint a görögök vagy az egyiptomiak. Hanem személyesen és közvetlenül szemtől szemben állt és beszélt vele. Hénok megmutatja, milyen az apokalipszisben az egyetlen lehetséges magatartás. A sziklaszilárd bázis és a megtántoríthatatlan hűség és elszegődés. Hénok ezért Metatron, a világ kancellárja, és Isten után közvetlenül ő következik. Ezt a tényt ma minden erővel fenn kell tartani, és hangsúlyozni kell. Ma, éppen ma, mikor, mint a Széfer Jecirak mondja, az égnek földi megnyilatkozása nincs. A történet e pontján ma a válság egyre félelmetesebb szorosában. Ma Hénok magatartásán kívül más egyáltalán nincs. Az apokalipszis jelenlegi végső szakaszában más tenni, mint amit ő tett, nem lehet és nem szabad. A megtántoríthatatlan hűség és elszegődés. A megrázhatatlan bizonyossága az Úrban. Ma úgy mondanák, hogy az igazság szellemében. Ébernek lenni, ahogy a keresztény vallás mondja, hinni. Mert a hit hűség is. Pistis, ahogy a görögök, Fidesz, ahogy a latinok írták. Légy hű. Légy éber. Keresd meg azt a könyvet, amit Ádám elásott. A könyv héberül széfer, tudást és világosságot és értelmet is jelent. Az apokalipszisben a mélyponthoz egészen közel, a várható ítélet előestéjén, ma Hénok magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Igen, aki a hagyományt olvassa, egészen elcsodálkozik.
Hénok, akinek könyvét a régebbi farizeusok az Ószövetségből oly észrevétlenül kicenzúrázták, hogy tőlük még a maiak is tanulhatnának, Hénok az őskor minden lényeges mozzanatával vonatkozásban áll. Az egyik feljegyzés azt mondja, hogy benne Ádámnak első lelke kelt életre, az a lélek, aki Ádám a bűnbeesés előtt volt. Mikor megkérdezték tőle, mi a neve, azt válaszolta, 70 nevem van, de a király engem csak Kamasznak hív. Kamasz. Gyermek, ifjú. Efébosz, mint Platón, a Fédroszban írta. Hénok az úr kamasza. Ez a tündöklő kölyök, akiről a megváltó később azt mondta, hogy jaj annak, aki nem tud olyan lenni, mint ő. Hénok tudta, mit jelent a sötét nemzedékben élni. Az istentelenek között, az emiták, vagyis a borzasztók, a refaiták, vagyis a gigászok, a giborim, vagyis a hatalmaskodók, a szamszuniták, vagyis a zűrzavarosak, az anaguidák, vagyis a szörnyek, az avidák, vagyis a visszájára fordítottak, a nefilim, vagyis a megrontók között. Elárulták a fényt, írja a hagyomány. Hénok az árulókat és a törtetőket nem gyűlölte. Az Úrral szövetségben állt. Nem gyűlöl, de aki nincs vele, ellene van. Az egyetlen mód az elátkozottak között élni. Nem gyűlölni. Az Úrral szövetségben állni. Az Úr felvitte őt az Araratba, a legmagasabb mennybe, hogy a vízözön nemzedéke ellen tanúskodjék. Megnyitotta neki a bölcsesség 300 000 kapuját. Az ész, az okosság, az élet, a béke, a hatalom, a bátorság, a kellem, a tanítás, a könyörület, az alázat, az istenfélelem 300 000 kapuját. Adott neki 72 szárnyat. És 365-szörös áldással adott neki 365 szemet. Mindegyik, mint a nap. Olyan székbe ültette, amely az ő trónusához hasonló. Megkoronázta. Testének húsát élő tűzé változtatta, és olyan volt, mint a fákja, és mint a villám. És mint az egyik könyv írja, az emberek nem mertek reánézni, mert arcáról az isteni rettenet sugárzott, és aki látta, meghalt. Az Úr így szólt. Neveim közül 70-et kivettem, és nekiadtam. Palotám előtt ül, és ítéletet tart az égi seregek fölött. A parancsokat a nyelveknek ő osztja el. Nekiadtam a 22 pecsétet, amelyek mindegyikét ujjammal jelöltem meg, és ezek a bélyegek azok, amelyek az ég minden törvényét lezárják. És végül ismét és újra ő volt a kamasz, az Úr kamasza, a hajnal és a harmad gyermeke, mint Bőme mondja, a paradicsomi lélek. És jaj annak, aki nem tud hozzá hasonló lenni. Mi volt az a bűn, amit a lázadó angyalok elkövettek? És mi volt az a sötét tudás, amire az özönvíz emberiségét a bukott angyalok megtanították? Igen, Bader szerint már nem tudjuk, mert nem tudjuk elkövetni. Valami borzalom történt, amitől Hénok minden szava reszket. Nem kell azt hinni, hogy ez a borzalom az özönvíz fenekén nyomtalanul eltűnt. Talán létünkbe észrevétlenül beleépült, és azért nem tudunk róla, mert állandóan elkövetjük. Az özönvíz előtt élt emberiség sötétsége a maiénál minden esetre kisebb volt. Az Antikrisztus korszakában mi, ma, mélyebbre merültünk. Hénok helyzete a miénknél könnyebb volt. Nemtelen hitvány fiak, mondja Jeremiás. Mi az oka, hogy mennél inkább ostorozlak, annál inkább dövelitek a bűnt? Talpától fogva tetejéig nincsen-e testben épség, mindenestül seb, daganat, kelevény, siess a dúlásra, siess a prédára. Az apokalipszis pedig így. És az Antikrisztusnak adatott hatalom minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött.
és meg fog alázkodni előtte a föld minden lakója, akinek neve nincs beírva a megölt bárány életkönyvébe. Adatott neki felsőbb hatalom. Kai edoté auto exousia. Siess a dúlásra, siess a prédára. Hénok csak Azazelt ismerte, és a lázadó angyalokat, a szörnyeket és a gigászokat és a visszájára fordítottakat, de nem ismerte az Antikrisztust és azokat az embereket, akik összerágták nyelvüket a fájdalomtól, de azért nem tértek meg. Az ember kínjában melléről a szőrt kitépné, mikor a becsapottak milliárdjait látja, az árulást és az erőszakot, a hazugságot és a gyűlöletet, és a dühöngőket, és az orgyilkosokat, és a ripőköket, és a mérgezőket, és a nyelvöltögetőket, és az elvetemültség, és a szenny, és a gyalázat, és a káromlás, és a törvényesített és megzenésített embernyúzás emberiségét. Siess a dúlásra, siess a prédára! Nyelvüket a fájdalomtól összerágták, de nem tértek meg. Ó, Hénok helyzete igazán könnyebb volt. De ma sincs más mód, mint helytállni, ahogy Hénok tette. Hénok, aki az úr kamasza volt. Nincs más mód nem gyűlölni, hanem szövetségben állni az úrral. Ez a kamasság, ez a hűség, a hit. Pistis, ahogy a görögök, Fidesz, ahogy a latinok írták. Ez a megrázhatatlan bizonyosság. Ma, amikor az égnek nincsen földi megnyilatkozása. Ma, amikor az egész emberiség egyetlen mozgatója, hogy siess a dúlásra, siess a prédára. Amikor az emberek nyelvüket összerágták a fájdalomtól, de nem tértek meg. Tehetsz valamit? Feltéve, ha a földön a legfelsőbb teljhatalmat kezedbe kapnád, akkor is tehetetlen maradnál. Ha melledről a szőrt kínodban kitépnél, akkor se tudnád tenni semmit. Nem tudnád őket észre téríteni. Nem tértek meg. Nyelvüket a fájdalomtól összerágják, és elviselnek árulást, és erőszakot, és nyúzást, és éhséget, és háborút, és ruddalást, és hazugságot, és ripőkséget, és leköbdösést, és nem térnek észre. Tovább nyüzsögnek. Siess a dúlásra, siess a prédára. Az Antikrisztusnak felsőbb hatalom adatott. Kai edoté auto exousia. Ki vagyunk neki adva? És ebben a helyzetben nincs más mód megállni, mint azt az isteni kölyök tette. Az úr kamasza. A hajnal és a harmad gyermeke. Nincs más mód, mint nem gyűlölni, de az úrral megrendíthetetlen szövetségben állni. Ma a várható ítélethez egészen közel. Hénok magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Az egyetlen, mondjuk adatot, amely az Antikrisztus felől kétségtelen, senki sem érti. János apokalipszise azt mondta. 666. És hozzáteszi, íme a bölcsesség. Hode hé Sophia Estin. 666. Fejtse meg, aki tudja. Mint oly sok tudás kezünkben van, és nem tudunk vele mit kezdeni. Hodé hé Sophia est. De valami most már, ma, az apokalipszis ilyen előre haladott évszakában, hogy bizonyos. Az Antikrisztus nem személy. Nem ember. Lehet, talán nem biztos, hogy valamilyen formában emberi alakot is fog ölteni, de akkor minden inkább lesz, mint ember. Inkább szörny. Visszájára fordított. Zűrzavaros. Hatalmaskodó lesz. Borzasztó. Megrontó. De ezen felül még erőszakos és vérengző, és hazug, és dühöngő is. Elég. Lehet, hogy ez így mind majd a legközelebbi jövőben testet ölt.
de akármilyen félelmetes és irtózatos, de kimerítő nem lesz. Az Antikrisztus nem alak, nem ember, nem lény, nem test, lélek, szellem olyan egysége, mint amilyenek mi vagyunk. Hiszen éppen ez az. Ez a titka. Talán ez az, amire János azt mondja, hogy íme a bölcsesség. Az Antikrisztus éppen a személytelen, a nem ember, a nem létező, a semmi, a hiába való, az üres, a sötét, a bűn, a tagadás, a nem valami, nem valaki, hanem a semmi, amit az ember akkor tapasztal és él át, amikor szembe kerül az átkozott és buta kényszerrel, a személytelen erőszakkal, azzal, amely mögött nem áll ember, hanem éppen a személytelen. Szembe kerül vele, megborzad, meg akarja nézni, megfogni, de a semmibe nyúl. Semmi. Nem létező. Talán ez a 666. A személytelen terror. Rémület és reszketés, írja Henok. Tromos kai phobos. De az Antikrisztus nem személy, de nem is dolog. Azt lehetne mondani, hogy generális kényszerképzet és rettenetes őrület. Azért van, mert az emberiség ebben az őrületben él. Azért kelt fel, és fog felkelni, és a világ azért van neki kiadva, és azért adatott neki felsőbb hatalom. Exousia. Az Antikrisztus kolosszális valótlanság. A borzalmas nem létező. Mondjuk úgy, hogy a bűn, vagyis Istenen kívül lenni, a semmiben és az űrben, és a sötétben, és a tagadásban, és a megsemmisülésben. Mert a bűn éppen a nem létező. Aki bűnt követ el, az önmagát személyes létéből, vagyis a szellemből, vagyis a valóságból, végül Istenből kizárja. Nem létezővé vált. Mert Isten az egyetlen valóság, ahogy Coventry Patmore mondja. The divine is only real. Az Antikrisztus nem lehet ember, alakot nem ölthet. Történeti személy nem lehet, mert éppen a negatív lét. Mi a borzalom a személytelenben? Az, hogy megszólíthatatlan. Az a személytelen, ami a terrorban, az erőszakban, az ínségben, a szükségben, a felelőtlen irtózatkeltésben nyilatkozik meg, abban, ami a földet ma a rémület és a reszketés helyévé tette. Tromos kai phobos. De senki se tudja, hogy a föld miképpen lett ilyen. Miért? Mert nem az ember csinálta, hanem a nem létező, az értelmetlen és a vak és a komisz és az őrült. Főképpen őrült. És valótlan. Mert értsük meg, csak a személy valóság. A személy, vagyis a szellem, végül Isten. The divine is only real, mondja Coventry Patmore. Ami rajta kívül van, az a megsemmisülésbe lóg. Lehet, hogy János apostol ezt akarta elrejteni abban, amikor azt írta 666. Íme a bölcsesség. Az Antikrisztus megszületését hiába várjuk. Sohasem fog megszületni. Fognak továbbra is születni, és egyre többen hitványok, és pimaszok, és vérengzők, és hazugok, és visszájára fordítottak, de az Antikrisztus nem születhetik meg, mert nem személy, még csak nem is dolog. Az Antikrisztus a személytelenség ténye, a megszólíthatatlanság, a megsemmisülés ténye. 666. Íme a bölcsesség. Az Antikrisztus az apersonális legázoló szükségszerűség. Az anonim borzalom, ami például a hivatal vagy a technokrácia, vagy a rémállam, az irtózatos tény, amellyel szemben védtelenek vagyunk. Nem mert tőlünk független, hanem mert ezt a nem létezőt mi valósítjuk meg, és mi csináljuk, és mi tartjuk fenn, és mi ragaszkodunk hozzá. Egyetlen pillanatában sem valódi.
egyedül az Isten a valódi. The divine is only real. Az Antikrisztus testetlen és lelketlen és szellemtelen fikció. 666. Ez az, ami most és ma van. Ebben a valótlanban élünk. Ez az apokalipszis végső szakasza, a személytelen terror megjelenése. Mindenki reszket, mégis itt van, és tény, és mindenki csinálja. Semmi, és mégis tény. Senki sem személyesítheti meg, mégis itt van. A napokban sokan és sokszor szóvá tették, hogy ma úgy szólván nem történik semmi, ami ne kívánna rajtunk valamiféleképpen segíteni. Politikában és gazdaságban és tudományban és vallásban egyáltalán nincsen mozzanat, amely mögött ne a jó szándék áll. Biztos. Akármilyen ügyefogyottan, de ez a jó szándék jelen van. Szekták és államok és szervezetek és művek. Csupa jó szándék. Egészen biztos. De minden ilyen jó szándékot belülről valami megőröl. Alig kezd el élni, már is csődben van. A nem létezőbe porlad. Ez az egyetemes romlás jelenléte. Nem lehet segíteni. A megsemmisülés állandó jelenléte. Az ember csaknem megrendítő erőfeszítéssel készít állami és társadalmi és gondolati és tudományos és ipari és gazdasági terveket, egy percben az egész visszájára fordul, és ahelyett, hogy segítene, a romlást fokozza. Egy idő óta az emberi létezés egész területén nincsen, és nem volt olyan szándék, amelyre ez érvényes ne lenne. Meg akart bennünket menteni, és amit elért, még több rémület és reszketés. Ennek a minden jó szándékot és segítést belülről megőrlő és felbontó személytelen hatalomnak vagyunk kiadva. Ez a 666. Ez az Antikrisztus. Semmiféle természeti megjelenése nincs, nem rovar, nem féreg, nem mikroba. Absztrakt és fiktív. Talán annak az embernek viselkedéséből érthető, akit Proust domptörnek nevez. Ez az állatszelédítő, a cirkusz igazgató. Egyik kezében cukor, a másikban ostor és tüzes vas. Egzecíroztat bennünket. Köteleken és karikákon kell átugranunk, és körbe kell futnunk, és szép sorba kell állnunk, és egyszerre tapsolni vagy kiabálni, hogy éljen vagy vesszen, halálra áll. Gömbökön balanszírozni kell, és fejünkön kell állni, és a labdát szájunkkal elkapni, és masírozni, és egymásra a puskát ráfogni, és a másikat jelszóra lepuffantani, és indulókat énekelni. Azt lehetne kérdezni, hogy a domptőr, vagyis a cirkuszigazgató az előadást kinek, és milyen nézőközönségnek rendezi? Tűnődve nézünk egymásra. Nekem nem. Neki sem? Nem. Igazán nem. Neki sem. Kinek? Miért van ez az egész fene nagy díszelőadás? Senkinek se kell. Mindenki unja. Mindenki szeretné a cukrot, és fél a tüzes vastól és az ostortól. A domptör hülye. Azt hiszi, hogy az előadás kell. Nem. Az egész mutatvány senkinek se kell, és legjobban szeretnénk már végre hazamenni, de nem lehet. Kötélen kell táncolni és hurrázni. A cirkuszigazgató nem veszi észre, hogy az előadást az absztrakt személynek rendezi. Vagyis a kell nem személyes, hanem absztrakt kell. Nincs közönség. Körös körül a semmi és az űr, és a valótlan és a fikció, és a kényszerképzet, és az őrület. Főképpen az őrület. Az előadás senkinek se kell, mégis tart, és végig kell játszani. Amíg rájövünk, hogy nincs is közönség. Andersen meséjének ez pont a fordítottja. Ott a király büszkén lépeget a nagy ünnepen pucéron, abban a hiszemben, hogy a világ legszebb ruháját viseli. Mi itt a semminek komédiázunk, abban a hiszemben, hogy a világközönség színe előtt a jövőt csináljuk. Hol a néző? A cirkusz üres. Az igazgató őrült. Nem látja, hogy közönség nincs. Vagyis a néző a személytelen, az absztrakt, a nem létező. Ez az absztrakt és nem létező személytelen semmi,
Ez a sötét és üres kényszerképzet, ez a 666, az Antikrisztus. Íme a bölcsesség. Az ágy. Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként 13,5 kilométerrel szűkül. Már nincs messze az az idő szól, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában, vagy az óceánon félórás megnyugvásban részesülni. A meghittség köre egyre kisebb. Az aranykorban az volt az öröm, hogy az egész föld intim volt, mint a gyümölcsös. Ezért hívta az aranykort a tóra Édenkertnek. Később voltak uralkodók, akik megkísérelték, hogy birodalmukban a paradicsomi békét megőrizzék. A kínai Jü volt ilyen császár, és minden bizonnyal Echnaton fáraó. A különös, hogy az aranykori intimitás eltűnésének arányában az emberi lét is megzavarodott. Mintha a béke és a csend között valami eddig nem tudatosított összefüggés lenne. Nem tudni pontosan, hogy a kör milyen mértékben vált egyre szorosabbá. Még nemrég volt néhány földesúri birtok, aztán csak tanya, kastély vagy virágos kert, vadászlak az erdő közepén, vagy világító torony a szirten. Voltak, akik legalább kis szobájukat akarták megmenteni. A meghittség utolsó állomása az ágy. A paradicsomból ez maradt. Az ember a földről kiüldözte önmagát, de ez a kis hely még a kuckóban, ahová elbújhat egy cseppet aranykorából élni. Ha kint zúg is a motor, a szomszédban vinnyog a rádió, belül az zaklatottság nem simult el, az óra mindig ketyeg, és a lelkiismeret háborog, de bevonhatja magát egy különös burokkal, a párnára dőlhet, mint egykor nyári délután az árnyékban fejét a tigris hasára hajtotta az illatos fügefa alatt. Életünk koordináta rendszere az oszlop és az ágy. Az oszlop az út fölfelé, hajthatatlanul fölfelé, az ébrenlét és az éberség és a tudat és a nappal. Az oszlop tartja az eget a földön, vagy ami ugyanaz, a földet az égen. Gondolkozni annyi, mint merőlegesnek lenni, és a földet az éggel összekötni. Ágyban lenni annyi, mint vízszintesnek lenni, aludni és megnyugodni a kiegyenlítődésben. Visszabújni az éjszakába, az anyába, ahonnan származott. Minden reggel megszületni, oszloppá lenni, és este abban a metamorfózisban, amelynél nincsen természetesebb és rejtélyesebb, újra vízszintessé lenni. Oszlop annyi, mint individuum. Ágy annyi, mint elolvadni a közösben. Házastársakban, amikor egy ágyban alszanak, az eszenciák kicserélődnek. Férfi és nő egymást áthatja. Inkvalálnak, mint Böhme mondja. Az együttalvásban válnak egyre hasonlóbbakká, vagyis egyre egyénibbé. Ahogy Saint Martin írja, az egyesülésben elhatárolódni, és az elhatárolódásban egyesülni. Az ember, ha éjszaka felébred, nem is tud különbséget tenni önmaga is, a között, akivel alszik. Semmi sem érthetőbb, mint a gond, amivel az ember az ágyat megalkotta, ahogy föléje védelmet épített, mert a ház az ágy héja. Ahogy évezredeken át kigondolta a rugót, a matracot, letakart a fehér lepedővel, fosztott lúdtollból készült párnát helyezett el rajta, paplant vagy takarót vagy dunyhát, és nincs érthetőbb, mint a kultusz, amivel az ágyneműt mossák és mángorolják és vasalják, reggel az ablakba teszik a napra és a szélbe. A világ rúpaloka, mint a hinduk mondják, a hely, ahol a dolgok vannak. De ha az ember a házba lép, rögtön tudja, az ott lakók az aranykorral milyen viszonyban állnak.
A házak is a lakások többségében olyanok, hogy le sem lehet ülni. Egyetlen meghitt hely sincs. Van itt divat, hencegés, higiéné, csak meghittség nincs. Az ágy eltűnt, csak a fekhely maradt. Nem lehet sem nászt tartani, sem szülni, sem meghalni. Az alvásból a biológiai aktus maradt. Intimitás nélkül élünk. A lakás szállás, otthon lenni szentimentalizmus. Kajüt egzisztenciák. Úton vagyunk, de senki sem tudja, hová megy, és nincs utazás, csak közlekedés. Az utcán alszunk, és a kirakat ablakon a függönyt valószínűleg csak álszeméremből húzzuk össze.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

folytatjuk Isaac Asimov Caves of Steel című hangjátékának, illetve regényének feldolgozását angol nyelven. A szöveg magyarul megtalálható a neten, tehát jó kis angol nyelvlecke.

0: őszén. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég velem. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan bőrdül a körzet. Visszajön az egész tél belé. Vadrobotban gyúr tű és gyűlölet, undor és félelem. S mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Orzomba hallom a hasábok hajtszupognak. Ha vérpad épül, az sem áld íj hangokat. Lelkem tor, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütéseiben. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeit ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobácsa tűzvará a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívemre. Még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen, szeretőm vagy húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozat. Ó, vond öletbe, vond s ölelt homlokom át. Hadd élvezzem fehér s forró nyarunk siratra, az ősz utó szelét és sárga sugarát.
1: Paul Verlaine, Chanson d'automne.

0: megette már a dér a bokros oldal. Fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után, ragyog az ősz, és dalt hallok, trigódal, egy ritkalombú vadcseresztetán. Ilyenkor címke cserregét ökörszem, rég hallgat búbos bankos gyárleszó, a bártalan nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója ragyogott át a bíbor völgy felett, attól dalul a völgy révült rigója, ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mintha félne, ködül a hangok túl finom során, mint a hunyt szemmel álomban zenélne, egy álom őzben, álom fuvolán. A hangja nem fog mámorral pitelni, nagy líra nincs, mégis így volna jó, amíg a hóhullám jön énekelni, mint az a révű, holdkóros igó.
1: Mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunkig kinyúlt, az erdő útja egy homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hótakart haló. Milyen csodálatos biroda! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, odvakból leskelődő rémpofát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke árad. Mi mozdulok? A szélkavart harag? Fácán, mely felriadva megriad. Gubbaszkodó vadmacska lesre áll? Fagyön pontja, szívja fenn a pár. Hol a homály határ? A völgy perem? Az élen túl új köttenger terem? S miről azt hitted, völgyzáró köröd, világokat sötétbe folyt a köd. Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó, nem egy ember vallatja millió. A diadallal áttörő napok, melyet homályan elzsibbaszthatok, egy tavaszodó szebb világ hitét, az emberügy vörös martiét, vagy kataklizmát, véres karnevál, az ember poklát, háborút, halál. Őszi disztihonok. Rózsika, mélyül az őszi homály, hószak csap a ködbe, tördeli gajjaimat, s búg a novemberi szél. Foszlik már a fakú fű közt a lilák buzsa üllő, dér puhított a bogyót, csipked a szürke rigó. Emlékszik, hogy szálltak alá panaszos csapatokban, s jött a nyomukban a hó, a rég, a parajt patakán, s jött az öröm, s csenget, nevetett a komor temetőkert, párafúvó kicsi nép, hóba futó kicsi szán verte jegesre az útja havát. Fagyban, kicsi szánon, hamvas eper pirosan, Rózsika, szállt-e velem? Játék mámor a gyermeki láz, üde, szűzi feszültség. Ért öröm, ért szerelem, Rózsika, volt-e telibb? Átüt a földjáró ködökön szemem, ott az öreg ház, rég nem nyílt ki a zár néma kovács műhelyén. Hol van a gyermek raj, hol a zaj, hol a víg elevenség? Szétszórták az idők, csak maga van. Köt, foltoz, takarít, öreg albumokat levelezget, vagy csak a ködbe tekint, új havazás, jaj a tél. Len röngfás szekerek döccennek az utca kövekben, s háza mögött komorul fenn a magas temető. Vénen is elmennék egy kései látogatásra, látni a hóba borult völgyben a téli falu. Emléksugarak oszlatnák el a néma szorongást, s megfognám szeliden régi leányka kezét.

lélek és ősz. Akvarell táj, kőlélek, márvány lélek. A márványnak nem árt a pára, nem árt a kőnek. Láthat a szem bolyhos kontúrokat, zilált síkokat, omlatok szerkezetet, a lélek kő. Márvány a lélek, a változó évszakra mit se hederít. A lélek évszakai mások, a lélek ideje más. Vénebben jár a vén tőkék és fák között, ismeri makas ritmusuk, buzgó rapságuk, ismeri gyámoltalan védekezésük, hogy mindenről lemondanak, csak megmaradjanak, kopáron, szürkén, bármikén. Egy nyári lepkék bogarak, tébolya, pezseg mindenütt. A pusztulás előtti láz kavarja űzi őket. A lélek kő nyugodt, előre s vissza tudja már, lepkék bogarak istene, kiben szorozva, osztva, jelen van sorsuk, lényük, valahány mozdulása. A pára majd felszáll, a lepkék bogarak tébolya kihúj. Új arcot ölt a táj, aztán megint, cirmosodik a szem, kutya mélyül, sötétedik, a lélek kő, márvány a lélek, szigorú és kemény, legfőjebb néhány karcolásnyit változik.

Minden falutól messze első puszta az, ahol én születtem, Rátszeg, Felső Rátszegre, a Simontornya és Sárszentlőrinc között. Ott volt az apám urodalmi főgépész. Tehát az életem alkalmazkodott a pusztának az életéhez, vagyis a szüleim igen korán keltek föl, ezzel következésképpen én is, és akkor az ember rögtön belemerült abba a közösségi életbe, amit egy puszta termelt, vagyis én a cseléd gyerekekkel, szóval azzal a mély nyomorral közvetlenül úgy érintkeztem, hogy mivel egy nova vagy 350 ember élt abba a pusztába, de olyan belső közösség, hogy ottan legfeljebb ilyen ókori klan közösséghez lehet hasonlítani, hogy például akár melyik béres nyugodtan meghúzta az én fülemet, vagy rakott el, hogyha valami rendellenességet csináltam, fölmentem a fára, vagy kiszedtük a fészket. De épp így elvittek a puszta másik felére, az ökrös szekére, a többi gyerekbandával. Tehát mikor iskola volt, az iskola mondjuk elég messze volt, már a gyerek lépettek meg oda. Tehát oda elmentem korán az iskolába, most az a kedvesség volt még, hogyha nagy hó volt, akkor a fiatal anyám szinte tréfából, de néha azt hiszem, hogy is rákényszerítve, szánkon elhúzott oda. Hát szóval ez egy kedves emlékem. Sőt, mikor mondjuk iskolába behavazódott az a környék, akkor mondjuk a gazdatisztnek, vagy az ispánnak a fiáért hintó jött, és hát azok elrobogtak. Na de az a megkülönböztetés, ahogyan anyám odajött, és erre a puszta gyereksége, hát már nem az anyám húzta hazafelé, azt gondolhatod. Szóval ez egy roppant megható és jó környezet volt, ahogyan ma is azt gondolom, hogy amennyire jár a felnőttnek a magányosságra való jog, hogy csendbe elzárva is élhessen, a gyerek annyira élvezi, ha minél tömöttebben élhet. Érted? Szóval ezt a kérdést a modern társadalom még nem egyeztette össze, hogy a felnőtt szülőnek külön kell lenni, de a gyerek az bandába vágyik. Tehát az azért rossz az egyke, vagy az egy gyerek a családba, és azért volt például, igen, én nagyon becsültem, majdnem azt mondom, élveztem a pesti külvárosok, úgynevezett bérkaszárnyáknak az életét, ahol a gyerekséget egyszerűen leverték az udvarra. Ugye? Most az örök csatában a házmesterrel ott éltek, de valami olyan jó, megint ezt kell mondanom, klani, törzsi közösség, vagy csak életre nevelődtek. Ilyenbe éltem én ott, és hát mondjuk azáltal a kiváltsággal, hogy mi minden nap kaptunk uzsonnát, nagyon egészségeset és bővet, azért, mert apámnak is, nagyapámnak is méhészete volt. Most gondolhatod a parasztban béres gyerekeknek, mit jelentett a mézes kenyér, ami nekünk tulajdonképpen semmi nagy érték nem lehetett, mert hiszem az olcsóbb volt még, mint a cukor. És az anyám nagyon jellemes, nagyon jó, úgynevezett egyszerű érzék művelt is, és jó lelkű. Szóval majdnem örömét lelte abba, hogy mikor mi hazamentünk már tudva, hogy uzsonnázni, akkor aki velünk játszott a puszt, az mind oda tódult, és hát nagy tett egy tányérba a gyerekeknek mézet, hát gondolat, hogy milyen tekintély volt. Mi el tudtunk menni a pusztáról, mármint apán. Tehát nekünk rokonságunk volt Ozorán, Cecén, Kölesden, ami nagy távolságban volt. Tehát oda, hát nem minden vasárnap, de két-három napon, vasárnaponként divat volt a rokonlátogatás. Tehát elmentünk kocsival Ozonán. Hát mikor én olyan megjöttem, tudod, hát a világot láttam. Hát azt a mesélő kedvem és egy kicsit a lódító kedvem innen származott, hogy akkor figyelmet kaptam a többi gyerekek között. Volt miről beszélni, ezek faluba se jártak. Szóval
Emlékszem, hogy egyszer el kellett magyaráznom ott, hogy hogy harangoznak. Érted? Szóval nagy távolságból, hogyha jó volt a szellőjárás, akkor oda jött a harangszó. A módos, a gazdag rész az már apám családja, az ozoráni lakott, oda mentünk gyakrabban. Ugye, mert ott volt nagy szöllő, nagy jó mód, mindenféle. És hát apám egy kicsit, hát mondjuk kérkedett is anyám előtt, akiben élete végig reménytelenül szerelmes volt, hogy hát honnan származik. Ide mentem, ide vitték testvéreimet iskolába, ide akartak engem is az ozorai iskolába iratni, jártam is, szóval ültem sokat az ozorai iskolába, de nekem a cecei tetszett, szóval az anyámnak a családja. Ez egy olyan vegetatív ősi világ volt, szóval nagy jó mód, már paraszti, nem is paraszti, hanem pásztori jó mód, de hát nem is tudták, hogy mi a haza. Na de Szecsén ezek volt 48-asok, ezek katolikusok voltak, bigottak, azok meg már a szecsélyek annyira felvilágosodott protestánsok, hogy nagyapám például templomba sem ment el. Hát Madarász József volt az örök képviselő a családba, a képek, a Calvin képem, szörnyű, azkét a képem mellett az Aradi 13-ban első felelős magyar miniszter Árpád vezéri emeltetése, ismered ezeket? Ozorán csak a szent kép volt, amitől én, hát anyám református lévén, hát reformátusnak nevelt akaratlanul is. Tehát én idegenként fedeztem föl ezt a katolikus világot, de nagyon érdekelt és nagyon különös volt. És hideg-meleg sorsom volt. Gondolod, hogy a tanyai iskolában első voltam, hát nagy kunst, hogy így mondjam, a sereg szerencsétlen béres gyerek között, akiknek odahaza asztaluk se volt, hogy írhassanak, és hát akkor küldték őket napszámba, amikor az ispánnak vagy az apjuknak eszébe jutott. Hát ottan hát rögtön hát bámulták az én agyamat, egyszer egyet ma se tudom, de nagy egyszer egyet, és a gyónás imádságot azt kitűnő. Tehát én azt hittem, hogy az iskola az nekem, és kitűnően rajzoltam. Lerajzoltam úgy a cséplőgépet, hogy minden alkatrész rajta volt. Ki is mentem és megnéztem. És amikor középiskolába kerültem, akkor kiderült, hogy egyrészt nagyon rossz volt a elemi, tehát nem tudtam helyes írást a gimnáziumban, nem tudtam leírni a G betűt, szóval a GY helyett mindig GY-t írtam, szóval legprimitívebb dolgokat nem tudtam. És a másik nagy baj volt, hogy nagyon lassú fejlődési agyam volt. Nem azt jelenti, tényleg van egy közönös, a parasztnak 40 év után nő be a feje lágya. Ez abban a vonatkozásban így van, hogy az elvont dolgok iránt. Tehát én a tárgyakat ismertem, azok bementek a fejembe, szóval a fantáziám teljesen tárgyszerű volt. Tehát elvontan képtelen voltam gondolkodni. Tehát az, hogy mit mondjak neked, az igazság feltételeinek az összefoglalása, valami még egy feltételt, egyszerűen nem értem. Hogyha azt mondták volna, hogy a kasza fokának a harmadik görbületén, ez rögtön végigment az agyam. De ez mindvégig kísértett. Szóval nem tudtam. Szóval még 30 éves koromban is küzdöttem azzal, hogy nehéz a fejem. Most ne vedd úgy, hogy ezt megszáfolásul mondom. Szóval elmaradott egy, hát azért mondom, hogy általában kíméletesebben nézzék, maga az egyszerű sorsból származó embereknek az iskolai teljesítmény. Szóval éppen feleségem, aki pszichológus, az vizsgálják elmebeli kérdéseket, viszont papíron adnak föl neki kérdéseket és rajzba. Holott a paraszt fiúknak és a munkás fiúknak tárgyat kell a kezükbe adni, ott derül ki, hogy forog az agyuk.
tehát az én agyam nem forgott az úgynevezett iskolai tudományokra, amely aztán volt még tehertételem, hogy rettentő tájszólásba beszéltem, és azt akkor kigúnyolták. Tehát én nékem már az első gimnáziumban olyan, így mondják, trauma, olyan belső megrázkodtatásom volt az, hogy az én nyelvemet kilevetik. Tudod? Tehát egy életre majdnem elvédültem. Szóval pláne a magyar nyelvtől húzódtam el, Pesten nem magyarul, még Pesten, mikor már jól tudtam franciául, akadozva, nem nyelvhibával, de szóval nehezen jött ki a szó a számból, franciául majdnem azt mondom, azért tanultam meg, mert franciában, hogyha beszéltem, legfeljebb azt tudták meg, hogy nem teljes párizsi kiejtés, de hogy a magyar rétegből honnan származik ez, hogy nem a parasztság legalsó rétegéből, az a franciában nem derült ki. Magyarul rögtön, pláne a középiskolában. És hát megint dolog az, hogy hát válogatottan rossz tanáraim voltak, ezt meg kell mondanom. Latinba én azért buktam meg latinból, mert nem tudtam skandálni. Most én, aki fordítottam Horácius, már nem sokkal azután, és hát, hogy mondjam, tudok beszélni hexameterbe. Hát nem a latin tanárom, ezt kell mondanom, olyan süket volt, vidékről jöttem föl Pestre. Ottan nem tanítottak meg bennünket skandálni, és ez nem tartotta érdemesnek, hogy 5 percre külön üljön velem, hogy megkérdezi, miért nem tudsz skandálni. Egyszer azért buktattak el, mert Ovidiust nem tudtam skandálba mondani. Na hát a bizonyítványát nem is vártak különösebb bizonyítvány tőle, már szóval apám ilyennel, vagy anyám, hát büszkék voltak, hogy nem tudom én, van kollégium, nem tudom, köpenyem, vagy van diáksapkám, és hát majdnem még, hát mikor Ozorán megtudták, hogy én diák létemre szerszén napszámba járok, tudod, hát fölháborodás volt, hogy hát nem is tudták, hogy én abban az évben éppen megmondtam. Adagolni kell az agynak, hogy mit tud, milyen fogba bevenni. Ilyet, amit én természetszerűleg tudtam, már hazulról, hát épp mondjuk a magyar nyelvnek a titkait. Hát magyar nyelvtant ma se értek, tudod? Szóval azt arra nem tudtak megtanítani. Tehát a főnévi igenév, mint állítmány, ez nekem költ. Ez pontosan az iskola miatt. Én később magam írtam, meg kezdtem írni, magam használatára egy a ős vogulból levezetett mai magyar nyelvnek való nyelvtan. Szóval magyar nyelven mindnyáján tudjuk a germán, illetve a nyugat-európai nyelvrendszert húzták rá, ami az én agyamban nem ment be. Ma sem megy be. Ugye szóval nem tudtam megkülönözni, hogy a főnevet másképp kell, főnevet deklinálni kell az igét konjugálni. Hát a magyarban ez ugyanaz. Azt hiszem nem csak az én családom, hát a 20. században Európa szerte és Magyarországon is voltak ilyen fölemelkedő tendenciák. Az előbb azt mondjuk, hogy az asszonyok kezeltek nálunk mindent. Tehát az én családom majdnem mind a két ágon ez volt, hogy föltört. Szóval az iparosok, szóval egy kicsit módos parasztoknak a gyereke az iparos lett, vagy altiszti Pesten valahol. Annak a fia már középiskolába ment, annak a fia pedig már egyetemi rang után bármit elérhetett. Na most a szégyele az volt itt Magyarország, ellentétben például Szerbiával, hogy megtagadták egymást a társadalmi rétegek. Tudod, ahogyan Szerbiában a miniszternek az anyja még ökörszekéren ment be paraszt asszonyként a fiához, hát nálunk ezt illet letagadni. Most az én családomban ez szintén megvolt, hogy valóban a nagyapám igen módos juhász számadó volt, puszta gazda és hasonló, tehát ő tanítathatta az egyik fiát, akiből vármegyei előkelőség lett. Az én szörnyű Gyula nevem onnan öröklődik mellesleg, mert neki nem volt fia, nem volt gyereke, és hát ez volt a kiszámítás, hogy engem örökbe fog fogadni, és hát
Na de a másik rész az napszámos volt, sőt még annál is alacsonyabb juhászatnak a legalsó rangján. Most utólag gondolok arra, hogy aki teljesen le van nyomva a szolga, ugye, az nem igen lázad a történelem folyamán, hanem azok a néprétegek lázadnak, akik már megkóstolták legalábbis a fiaikkal, hogy van fölfelé lehetséges út. Szedem elő a irodalomnak a példáit, sokat láttam ilyet. És most, hogy te mondod, így gondolok a saját sorsomra is, hogy egyszer el fogsz menni Simon tornyára, ahol most a gimnázium van. Az egy emeletes épület, nagyon szép épület volt, most már tönkretették, volt íves belülről. Hát én abban voltam első gimnazista, szóval már ott az oda kerültünk mi a pusztában. Tehát jó mód volt, és mondom, az ozoraiak azok jó módba jöttek. Tehát azt hiszem, hogy ez egy kardinális dolog, már a jellem dolgából is, hogyha valakinek például választási lehetősége van. Tudom? Tehát az, hogy Petőfi forradalmát, hogy Dózsa nem széke jobbágy volt, hanem ez a félnemes, aki már várkapitány volt lenne a végeken, de közben látta, hogy az ő népe hogy él, és akit megsértettek, ugye ezt ellopták, a szeme láttára vette ki a csáki, vette az olaj a 200 arany márkát, ugye, nem adták meg nekem, neki járt. Hogyha teljes szolga lett volna, tudod, akkor nem húzza ki olyan könnyen a kartot. Zsámoly tettek a ház elé, az lett a zene eszközé. Aki pedig a hurt ütötte, letelepedett a küszöbre. A pusztaiak vasárnapja akkor kezdődött, amikor etetés után valahol megcirrent egy citera hangja. Citera? Egy pár házilag összeszerkesztett lézdarab. 6-7 acél hur rajta egy libatól vagy egy kis faszeg, s mintegy a faszeg reszketek folytatásaként egy öreg, egy fáradtan is tenni kész, egy aszottan is fürge kéz, egy szántatlan is gazdag ész. Ezekből és ezeken át cini-cinizett ki a vágy, a szerelem a végtelen felé, oly félszegen, oly finoman az ég felé, akár körben a tücsköké. Aki hallotta, arra tartott, nem kíváncsiskodon közel, épp addig, hogy ne csak a hangot, a nótáját is kapja el. Vájút fordított, arra ült néhány vén, ahol összegyűlt. Bólintgattak figyelmesen, mint korcs Isten tiszteleten. Égből, pokolból jött a dal, jött az ősök jajaival. Rádióból jön ma a pusztán, nem a múltból a muzsika. Megyek, lám ez is lett az utcán, mutatóba sincs citera. Nem alulról jön a zene, nem Ázsia az őshaza, küldi a légből. Afrika az őserdő legbelseje. Most ez tetszik, most ennek áldoz a nép összegyűlve a tánchoz. Ha jazz puszta rá zegresen, engem nem bánt, a szeretsen panasz is átjár szívemen, ő Isten kis is.

Juhász Gyula. Himnusz az emberhez. Az emberhez száll himnuszomba. Hittel hat harsogom dalom. Nagy ismeretlenek helyében, dacos fejem meghajtva mélyen, szelíden és örök reményben. Ez ismerőst magasztal. Tudjátok-e, hogy mi az ember? A por és a végtelen fia. Istent teremtő földi szellem. Kemény pöröly, vas végzet ellen, ezer fönséges küzdelemben viaskodó harmónia. Nézzétek! Izzadt tarmezőkön, sarcol a rögből élet. Nap égeti és tüske marja, tépázza ég és föld viharja, s a jövendő útján haladva csúkolják fény és felleget. Nézzétek! Napba törtetően mind épít büszke kupolát, egekbe lendül lelke, karja, kőhomloka, érc akaratja, győzelmesen lendül magasba, és mélységekbe szálltok.

forró szeretlek én. Te nyomorúságos, hatalmas. Te végzetes, te forradalmas. Te halálban is diadalmas. Utód az Isten.

Krisztus minden időben. Te szivárvány szemöldökű, napvilág lánya lángölű, Dárdának gyémánt köszörű, gyönyörű, te segíts engem. Te fülemülék pásztora, sugarak déli lantosa, legelső márvány palota, gyönyörűm, te segíts engem. Síralom völgyi datoja, festmények rejtett mosolya, templomon aranykupola, gyönyörűm, te segíts engem. Díjra korbácsolt versenyló, lázadásokban lobogó, csillag, dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem. Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréji harsona, gyönyörűm, te segíts engem. Béta sugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts engem. Minden időben ismerős, mindig reménnyel viselős, bájokkal isteni erős, gyönyörűm, te segíts engem. Öröktől belém karoló, lánkosra velem hajoló, varjakat döggé daloló, gyönyörűm, te segíts engem. Iszonyattól, ha szédülök, ha a pimaszság rám dönök, önmagammal, ha küzdködök, gyönyörűm, te segíts engem. Jog, hogyha van, az én jogom. Enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom. Gyönyörűm, te segíts engem. Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vér s korom, galambok búgnak vállamon. Gyönyörűm,

Őszi erdők. Megőriztem a könyvet, s szilánkjain ülök, még elvadultan, mert valahányszor az írás folytonossága kibomlik, elviszi a szél, ágakra akadt betűk lobognak, integetnek a naplementébe borult láthatárig, mint ez az őszi erdő. Ülök szülőföldem becsukott fedelén, hogy ne engedjem újra elszabadulni, ami még megmaradt a bölcsességből. Szerelmes vagyok a vagyonomba, élek.

csak írni kell valamit, és elmúlik rögtön az inger, az az évezredes árnyék, a nyüzsgő kis rossz kedv vagy jó kedv, marad a mondatok örök hívása, a könyvtárak felől felzengő tiszta háború. Harc az emberi nemért, kinek lelkében nem a fagy, nem az éhség, a félelem volt soha első, hanem a haza, a gyermek, a gondolat szabadsága, s a jövő szerszámai. Csak írni kell valamit az időre, és ez a tavaszi szántás torna a léleknek, a testnek, hogy soha el ne szakadjon a fehér-fekete föld.

hang. Kísértet éles csillagos éjszakákon, átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, és megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink szikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligettünk, s csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek.

költészet. A világon kívül, a világon belül, akit a szívem vár, mindenki megkerül. Az árnyak életét megőrzöm én magam, az elevenekért még minden hátra van, még minden menthető, a dicsőség a szóé, ha meg se szólított, akkor a bentvalóé, ha pedig kin kiált, akkor az ő hatalma legyen az orvosa annak, ki belehalna.

Indián szavak a rádióban. William Lee Sweet Moon indián költőnek. Az indiánok nem hagynak cserben minket. Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket. Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál, de hát nem tudták, mi lesz Segesvárnál, biztosan eljöttek volna ők is. Egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is. Bemapó, jönnek az indiánok, mondták volna. Egy reggel Bemapónak ezt mondták volna. A Bering szoroson át indián lovas csapat érkezik. Áttör egész Szibérián, átvágja idáig magát, segítségünkre jő. Az őrnagyurak így beszéltek volna. Csákójukat a magasba dobálták volna. Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen. Gettó, Bantusztán, rezervátum, jól fogna sokszor, egyik sincsen. Összeverődik a törzs a cukrászdában. Sokáig átsorgunk a cukrászdában. Kisasszony, ne sajnálja azt az indiánert. Így szólunk. S magunkban azt gondoljuk, de magunkban igazán azt gondoljuk. Egy napon néhány indián a Bering szoroson át, akármilyen szoroson át, segítségünkre jön majd, segítségünkre jő majd, átvágja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit. Az indiánok nem hagynak cserben minket.

Vannak vidékek, ahová nehezen, vagy el sem ér a környezetvédelem. Kimossák sói, kasza is fenyeget, csupán a harmad táplálja gyökeret, tisztások széle, éjszakos vízmosás, annak vennék, hát legyen vallomás. Vannak vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradnunk, ha kezemben a kezed, és a viseltes szónak is hamva van. Ha fél árnyékban, s ha nem is boldogan, száríthat szél, és süthet hevet a nap, míg a harmadból egy csöpnyi megmarad. Metszet. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol csak keserű lapi tenyészget, sanyarú sorsú emberek szomorú szemében alig pislogó, mindenre elellobbanó fakó reménység révedez, hogy egyszer mégis vége lesz. Fekete kendők, kalapok, pergamen arcok alattuk, mint a kezek a térdeken, ülnek maguk is félszegen, a velük rozzant egy rokon megszuvasodott padokon. Ülnek, akár egy metszeten, Mexikóban vagy messzifen, Vancouver jól ápolt gyöpén, indiánokat láttam én így ülni ilyen révedőn, reményt már aré rebbenünk. Térdükre ejtett két kezük, az életünk, az életük. Azért mentem oly messzire, belém döbbenjen, mennyire indiánosodik szemünk. Tekintetük, tekintetük. Akár egy temetés után telő vasárnap délután. Indián ének. Vannak vidékek, ahol az ének kiment szokásból. Ha van is élet, azt hihetnétek, mindenki gyászol. Pedig csak védett helyen az ének, valahol mélyen szunnyad a lélek, legjobban féltek gyönge csücskében. Vannak vidékek, ahol a népek, csöndben az ágak, jelekkel élnek, beszélni félnek, viharra várnak.

népe. Fogoly vagyok. Latin nevem Perdix Perdix, vagyis közönséges fogoly. A tyúk alakúak rendjébe és a fácánfélék családjába tartozom. Orgödreim csupaszok, sarkantyúm nincsen. Hátam világos barna, pofám és torkom rozsdaszínű, szemem körül csupasz, vörös folttal, mellem hamuszürke. Hasam fehér, lábaim vörös barnák. Van úgy, hogy a zuhanó ölyvmadár pontosan gyilkosára néz az égből, és rátapad a vadász győztes arca, átsüt a ferde réten át, s vér futja el az ölyv szemét, a pupillát, a retinát. Hosszúságom 26 cm, Közép-Európában élek. Hazánkban mindenütt közönséges vagyok. Félénknek számítok, gyorsan futok, fölriasztva nagy zörejjel emelkedem a levegőbe. Eledelemet, mely magvakból, férgekből és pondrókból áll, kapargálva keresem. Állandó madár vagyok. Télen sokat szenvedek a hideg és a táplálék hiány miatt. Az emberek és a ragadozó madarak is nagyon üldöznek.

Csak erős szaporaságomnak köszönhető, hogy mindeddig ki nem pusztultam. Van úgy viszont, hogy nedvesen s ordítva ébred föl az őv vadász. Olyankor, mikor a rémálma előhívott és ferdén fölnagyított benne egy darab nyálkás negatívot. Nem vagyok jó repülő. Páromat és enyéimet nagyon szeretem. Fogságban megszelídülök és tovább szaporodom. Mezőgazdaságilag hasznos vagyok. Rokonom a szirti fogoly, mely az Alpokban, olasz, török és Görögországban él. Rokonai még a paradicsommadarak, az albatroszok, övmadarak, valamint a kígyász, az igazi és a folytogatós hasok. Nyitott szemed, repkény.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

hosszú tél. Fagyott, havazott, szél fújt, de az ó divatú tömzsi mély kaptár a kertben, hogy kamasz kezemmel zsupjára vertem, működött, mint egy modern dinamó. Ujjam emlékszik rá, most, hogy hófehér haj szeles telében küzdő szívemet tapintja, mert fáj, milyen üzened zsivong abban is, milyen konok mély raj. Nehéz meghalni, így egy télre is bár, hány zsong bennünk rég tetszhalod gyönyör, hány kín, mely elfeledten is gyötör. Oda a nyár, de lám, holtával is jár. Oda az élet, s mi lettem, ami voltam? Munkám, mit sóváron egy életen behortam, az bár nélkülem tovább él, s éltet fagyban, szélben, hóban. Non omnis moriar. Akad majd ifjú kéz, mely megütögeti letolván havát, szavaim mély álomra gyűjt hadát, s füleli, felel neke bár zümmögéssel. Ó, ha tudhatnám bár magam, mit válaszolnak, mi bennem, mint benned is, több, nagyobb annál, mi múló létemmel vagyok. Fogadj be, kas, örök melegi holnap.

majd ha kifárad az éj, hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent békekorát nem cugarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha a világosság terjed ki keletre, nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság! S a régvárt követék végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjel, akkoronád a világ.

a Gutenberg albumba. Majd ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az ész. Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság, s e rég várt követét végre leküldi az ég. Az lesz csak méltó diadal számára. Nevethez méltó emlékjel, akkoron áld a világ.

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért, Elon, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyíjük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, Elon? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva el apom, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazudság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjuk annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnap világa mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi ők, mind e többi ronykereskedővel, ez únt fejek, se mekkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, ne! Ne! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzeményt s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pól is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszem, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Hová lépsz most? Gondold meg, ó pirus! Az emberiségnek elhányt rongyain, komor betűkkel, mint a téli kül, leírva áll a rettentő tanúság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember mindenkit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák, és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek s számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kerengött. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mind. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya, könyvtára nevet. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebelet dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal, kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúj, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem, nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják a dicsők, s az Isten képét szíjjal mostan. És mégis fáradozni kell.
egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs. És nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világ?

legnemesnek írt. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós? Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért te lomb, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért el lomb? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva el lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának bongyoláján. És itt a törvény véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek s számok titkai, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengő. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony candráin méri a világot. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyávák göntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya, könyvtár a neve. Tehát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál forzattóbb legyen, s a rongyos ember bőszül kebele, dögvét sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntjük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők művei, mint a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téve, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád virág. Népboldogító eszmét vértanúi, őt mind a többi rongykereskedővel, ez únt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, őt mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágya üszkén elhamvadjanak. Nem, amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiai a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advát örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják-e dicsőt, s az Isten képét szíjjal ostorozzák.

és mégis. Mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez miért függetni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az islet órákban teremt, s ha összehordtunk minden kiskövet, építjük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevít. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sor, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbetért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt.

hová lépsz most? Gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanúság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudná élt napjait. Miért lom, hogy mint juh a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért lom, szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva a lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Nem itt a gépek, számít titkai, de akik a ruhát elszabdaták, hogy majd belőle csínos könyv legyen, számon kívül maradt. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengő, az őrült ágyán bölcsfej álmodik, a csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ. Könyv lett a rabnő gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszélik bennem naptörténetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő bűnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képek kárhoztak el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment. Hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvész sohajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő? Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téved sújtott embertársinak irányt adjon, erő, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ, népboldogító eszmék véltan. Ők mindet többi rongykereskedővel, ez unt fejek, se megkorhat szívekkel, a rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók, a rossz miatt egymágya üszkén elhamvadjanak. Ó, nem. Amit mondtam fájdalom, hogy annyi elszánt lelk fájdalom, oly fényes elmék, a sár fiai a süllyedést meg nem emberték. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve, aki feketén született, mert az baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét
szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymás szívben átkarolják, uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak, számos millió. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled sors. Bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangya szorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehortunk minden kiskövet, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a mennyajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem körülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszel, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madár gyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És a műsor elejében Gutenberg születésnapja kapcsán szimbolikusan Vörös Marti verziókat játszottunk a Gutenberg albumba, és a gondolatok a könyvtárban volt, most pedig utazunk tovább. További jó.

Írónak lenni nem foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a versek. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a külvilág. Én a belső szemlélők közé tartozom. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. Mert nem rosszul, hanem remekül. Tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinált, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világon. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természet ebben. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánok 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Peti után ugye az epigonok szünetje következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre áll. És azoknak csak tanácskör, és akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetséget ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert kutya se törődött velünk. A már hírneves írók figyelemre sem éltek. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha a fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam neki. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok. El is vagyok foglalva, hiszen nagyon soha annyit még nem dolgoztam életemben, mint most. A regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 000 oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürdöttem 6 hétig a 40 000 oldal kéziratból. Most a világ legszebb sirató dalát, Némiáját vesszük vizsgálatban.

0: nem könnyű, és nem is hálás feladat, mert egyhamar önhitnek tarthatna a hallgató. Ezen azonban nem tudok segíteni, mert 70 éves koromban nem kívánok ebben a legfontosabb ügyemben szerénykedni. Ma már ugyanis tudom, hogy mik ezek a versek, sokáig nem tudtam, mint hogy igazi értékük felől a külvilágból nem érkezett sok bíztatás hozzám ifjú koromban. Ezen felül mindenféle gyenge legényeket tettek elém, és az ilyesmi elsorvasztja az önérzetet. De ma már, oly gyakori tehetségtelen állapotomban csodálkozva tekintem ezt a fiatalembert, aki 21-22 éves korában ezeket a verseket írta. Nem tudom, hogy írta, hogyan írhatta. Az én életem ugyanis a líra dolgában feloszlik tehetséges és tehetségtelen periódusokra. A fiatalkor után volt ugyan még egy-két termékeny periódusom is, de képtelen időszakom annál több. Épp ezért, mikor felszólítottak, hogy ezt vagy azt a nagyságot versben ünnepeljen, kénytelen voltam a következőket felelni. Én nem vagyok versíró, én költő voltam, de az sem mindig, csak is akkor, mikor voltam. Sok mindent tudnék erről mondani, de helyszűke miatt nem tehetem. Itt áll csak ennyit erről, hogy Mekali szavai úgy látszik testet öltöttek bennem, ő a líráról így nyilatkozott. Szép verset, már sokat írtak ezen a világon, de olyat, amelyet alkotásnak lehet nevezni, csak keveset. És az én szervezetem, lelkem úgy látszik, azt követelte tőlem, hogy amit csinálok, alkotást legyen. És ez csak akkor következett be nálam, ha nem az akaratom vezérelt ebben, hanem egész szervezet.
1: Vagy 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óhaj. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal lányok is harsányan kacagtak, annyira nyilvánvaló volt ez szöveg nevetségessége. Meg is kérdeztem az egyik kislánytól, vajon tudja-e, hogy mind nevet? Egész okosan és nyitkívülen felel. És ha nem szerelemről van is szó, hanem közönséges lapos házasságról, akkor is milyen együttélés az, amelyben egy csipetnyi szenvedés is. És igaza volt, hát mik a szerelemről van szó. Magam is így gondoltam együtt, hogy minél nagyobb szenvedés ül ki, annál nagyszerű. Ennél fogva a szenvedély olyan dolog, amelyre még szükség is lehet az ember életben. De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezzünk annak. De baj is az. Azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt, mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsony rendűnek, sőt megalázónak. Úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Még a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek. Például Buddha és a buddhisták ugyan más indokolása, de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjákról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése. És mi eredménye volt ennek az életszemléletnek? Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit. Ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valahányszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben, a mesterkértség, tudálkodság, valamint a lelki magatartás melegségének hiánya mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi lélek szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fentigézett nős ülni vágyó fiatalember képét szándékain túl. Mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbá, hogy a lóversenyt se szereti. De mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőről arra mégis emlékeztetni kell hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alapfokukban érik el legfelső fokot, akkor teljesednek ki igazán. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokozzuk, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeink, rőr, szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondan a mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehet. Nem nevetséges az ilyen fickó? Miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegett nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólni. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, de ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészeté. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kárára lesz művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagyna. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, éltető, nedű, nélkülvalóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek, akikben egy szemernyi művészet sincs. Hát most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt kelt. De minek szaporítsuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember.

Én vacogok már. Én vacogok már minden ormon. Riadalmasan szép a sorsom. Szebb, mint a tiétek pingált akolban, alomban. Rossz álom, február 17. Város, ahol annyi a lángész. Négy kézláb ingó rossz kanok, dicsőségüket csikorogva eszik a véres korpát, női kis kövön kecelnek, pántlik a kalap, fejnél magasabban a far, spucér, szakadéka nyüvesen vigyorog, s kivívja szűz arcom ájulatát. Szememre kiáld egy zöld levelet, kis pajzsot akár a baba tenyér. Volt egykor zöld, a moha volt utolsó, minden gyökérlábú elmenekült. Kőből és korpából csak a kiutat áhítom, de kőfa kelet és nyugat, dél pedig árvíz, daganat a csöndre. Éjszakra lászló, vasbordás magas, duruzsol éles plézsalukon át. Lépcsők neked a rések, s meg lehet úgy meggyalulnak, torzsát sem marad. Milliméterenként vagyok boldogabb, vagyok rojtosabb is, mit hagytam el? Frontális feszületté átfordulva alá tekintek, ó, mennyi zsizsit! De itt, a tűnődés mögött muzsika, mi lenne a tűz? S már fújják is a rések, elérte a láng a képzeletet. Engem is. Nagy udvarú ünnep vagyok. S foltosodom sötéten jövőmhöz. A győ, ti fényes rekeszek ott lent. Pernye bohócként integet személyem. S illetlenül feketén havazok.

0: azt, hogy gördög vagyok, ki tudod-e mondani?
1: Nem szoktam kimondani. Hivatalos papírokra szoktam ráírni a foglalkozás rubrikába, hogy író.
0: Nehéz is ezt mondani. Van egy másik ilyen sokat emlegetett és majdnem nevetséges szava a pályádnak. Ez, hogy ihlet. Mi az ihlet?
1: Igen, szoktak bennünket csúfolni. Ihlet, ezzel a szóval ihletett költő. Most van ihletve. Én ritkán használom. Az ihletet alkalmas lelki állapotnak tartom a versírásra, és az a tapasztalatom, hogy verset is csak jó kedvel, meg erővel tudok írni, olyankor is, amikor esetleg keserű, szomorú verset írok.
0: Például a játékra, a jó kedv benírásról beszélsz, a játékra van erőd, képességed, vagy úgy érzed, hogy csak a sorskérdésekkel foglalkozhat-e egy költő?
1: Az igazi költő nem csak azzal foglalkozik. Játékosan is lehet egyébként sorskérdésekkel foglalkozni. Én örököltem játékosságot, humorérzéket. Sajnos nem tudtam eléggé kihasználni ezt. Most, hogy bölcsebb lettem, tudok mulatni magamon, és másokon is, így is tudok játszani, de magában a versben, a játékot, a vers felépítésében is tudom alkalmazni.
0: Hogyan építed a verset? Hogyan írsz?
1: Én sokszor egy szóból is tudok verset írni. Köréje rántok sok mindent. Köréje tudok rántani. Van Kosztolányinak egy mondata, melyek a legszebb magyar szók. Ilyeneket mondott, hogy vér, gyöngy, kard, szív. Én minden szóból tudnék külön verset írni. Tehát mondom, szóból is lehet. De lehet egy-egy sorból. Egy-egy emlékezetes sorból, amit hordozunk magunkban sokáig, és nem lesz versé. Egyszer csak megérjük azt, hogy a vers építkezik. Például a Ki viszi át a szerelmet című versemet 1954-ben próbáltam megírni, nem sikerült, én csak később, talán 3 év múlva volt olyan, hogy versnek nevezhettem, de később még ezen is javítottam. Van úgy, hogy azonnal megírok egy verset. Főleg fiatal költők koromban történt így. Nem igen javítottam rajtuk, mert azt gondoltam, ez a szűz test, ehhez már nem lehet hozzányúlni. Ezt úgy gondoltam. Később megtudtam, hogy Vörös Márti is javított a legnagyobb verseim, és milyen jó. Például egyszer a cenzúra kedvéért, a Vén cigányon javított, mert nem lehetett ezt a sort megjelentetni, hogy például a Krisztus megfordul a koporsójában. Erre azt írta Vörös Márti, Isten sírja reszket a szentpontban. Gyönyörű lett.
0: Ezt a Ki viszi át a szerelmet című versedet tudod kívülről?
1: Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt, lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhan túl mezővé a szikla csípőket kiöleli sírva. Ki becéz falban megerett hajakat, verőereket, s dult hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyűt, s kiviszi át, fogában tartva a szerelmet, a túlsó partra.
0: Kik hatottak rád? Költőkre gondolok, akiktől a legerősebb hatásokat kaptad költészetedre.
1: Fiatal koromból említem József Attilát, tulajdonképpen az ő versei olvasásakor. Határoztam el magamat, hogy komolyan foglalkozom a verssel. Aztán jött Csokonai Vitéz Mihály a 48-as időkben. Később Ady Endre, és mikor a Taboló és a Mértékes verset próbáltam párosítani, akkor Berzsenyi Dániel, főleg Vörös Martin Mihály. Aztán a külföldiek, hiszen kezdtem már fordítani őket. Whitman, Apollinaire, Bloch, de említettem a Bibliát is, és mellette Majakovszkit, Jeszenyit. Mostanában figyelemmel kísérem a világköltészetet jobban, és ezeket olvasom. Én tanulok mindenkitől, tudok tanulni még egy ellentétes irányzattól is. Én szeretem a bátor írókat, a bátor költőket, és sokszor vagyok olyan helyzetben, hogy szükségem van a bátorításra. Ezért az őseimet, ezért olvasom.
0: Szoktál-e álmodni? És ha álmodsz, miket?
1: Különféle különös dolgot álmodok, hiszen az álom maga is különösség. Vannak szép álmaim, csúnya álmaim, rossz álmaim. Például sokszor álmodok nagy, zúgó, piszkos vízzel, hogy zúg el alattam, és csak egy kis ágacskába tudok kapaszkodni. Álmodok szépeket is. 10 évvel ezelőtt azt álmodtam, hogy egy nagy dombról, csupa bársonyos dombról, barátommal, egy szobrásszal, Vig Tamással csúszkálunk befele, seggen. Többször megismételtük, és nagyon vidámak voltunk. A legjobb álmaim azok, amikor a repülésről álmodok. Már gyerekkoromban is sokat repültem. Mostanában is repülök sokat. Különös módon nem úgy, ahogy általában a többi ember, hogy úszva repül. Én állok a földön, a könyökemet oldalra szorítom, öklömet jól szorítom, erősen bezárom, sóhajtok, erőt veszek és szállok fölfelé, függőlegesen. Nagyon magasra szoktam szállni, ilyenkor látom az egész földet talán. Sok mindent látok. És úgy ereszkedek lefelé, hogy elereztem az erőt, és újra leszállok a földre.
0: Varázsolás, babonák, boszorkányok. Volt ez az iszkázi levegőben?
1: Igen. A mesét mi is úgy fogtuk föl, mint valóságot, és éppen ezért is féltünk. Különösen este, vagy éjjel. Ha nálunk zúgott a kémény, a szélsőházban laktunk, akkor mindjárt az ördögökre gondoltam. Boszorkány hírében állt a faluban egy-két ember, asszony. Ezekre is félelemmel néztem. Féltem a gyerek evő disznóktól. Aztán a haláltól. Apám, ha este, késő este elküldött a mezőre, mert ott felejtettem mondjuk a kaszát, akkor féltem elmenni haza, jövet is nagyon féltem, hát ha találkozok ilyen mese alakokkal, esetleg egy másik kaszással, a halállal. A halál gondolatát nagyon korán éreztem. 6 éves lehettem, mikor egy vasárnap délután elaludtam a réten, a marhák mellett őrizés közben, egy kis dombocskán, amit apám kis bőrcnek, vagyis bércnek nevezett, és alkonyatkor ébredtem föl. És most már tudom, hogy a alkonyati ébredés nagyon szomorú, hát én nagyon szomorú lettem, és hirtelen arra gondoltam, hogy nekem meg kell halnom. Annyira sírtam, bőgtem, ordítottam. Kikelve teljesen magamból, hogy még az állatok is csak bámultak rám. Ilyen érzésem aztán nem is volt később, ilyen hatalmas érzésem. Haláltól ugyan mindig féltem, de ilyen rettenetes indulatot, sírás, zokogás nem váltott ki belőle. Azóta sem.
0: Nehéz elképzelni rólad, hogy később sírtál-e?
1: Nagyon ritkán sírtam. Még akkor se sírtam, ha apám megvert. Jól esett volna, de nem sírtam. Sőt, bocsánatot se kértem. Szeptemberében sírtam nagyot, mert elkéstem a vonatot, amelyik Pestre vitt volna fölvételizni a főiskolára. És nem sírtam apám halálakor se, pedig nagyon nehezemre esett. Lementem a műhelybe, dolgoztam. Viszont barátom Kondor Béla, amikor meghalt, akkor hasra fekve nagyon zokogtam. Megemlíthetem az én kiüzetésemet a paradicsomból. Nem nagy koromban történt, hanem kicsi koromban, talán 5 éves lehettem. Egy kis pajtásnőmmel azt játszottuk, azt csináltuk, amit látunk a madaraktól, a földön járó állatoktól, és hát megleptek bennünket, és el is felejtettem volna, ha nem csúfolnak a lánytestvéreim azzal, hogy a kű között, ezt kiabálták rám, és mikor sírtam, akkor még inkább csúfoltak, hogy rő, hegede, macskalik a fekete. De később is rám olvasták ezt a úgynevezett vétket, holott én nem tartom annak. Nagyon szomorú lélekkel éltem sokáig, és hát gondoltam is ilyesmire, amit ott cselekedtem, nem mertem megcsinálni egy jó ideig. Ez volt az éden elvesztése. Sőt, mondhatnám a gyerekkor elvesztése is. Na, ekkor megtörtént. A normák, az erkölcsi normák nagyon kemények voltak nálunk.
0: Ki szabta?
1: Természetesen a családfő szabta, de ezek a normák betartandók voltak a közösségben is, a faluban is. Hiszen minden együtt volt, az egy egység volt, a munka, az etika, a játék, szórakozás, egyéb egy nagy egységet alkotott. Ha valaki vétkezett valamiben, az nyilvánosan vétkezett, mert mindenki tudott róla, és elítéltetett. Ez a rend, ez a régi erkölcsi rend, ez fölbomlott már. Nagy zavarodást támadt később, most talán helyreáll majd egy más minőségi formában. Tehát itt nálunk az erkölcs volt a legfontosabb, és a munka. A munka az apám, anyám részéről mutatkozott meg, azok voltak a legközelebb hozzám, és tőlük tanultam meg a munka becsületét, és a tisztességesen elvégzett munkának a becsületét. Azóta, ha valami jó megcsinálódott, valaki jó megcsinálta, én azt nagyon tisztelem, akár művészetben látok ilyet, akár a mesteremberek munkái közt, ilyesmit.
0: Istennel meddig voltál függő viszonyban? Hány éves korodig?
1: Nehéz volna megmondanom. Istennel függő viszonyban voltam, pörlekedő viszonyban voltam sokáig. Otthon kezdődött. Én például nagyon haragudtam akkor, ha nem esett eső, amikor kellett volna. Vagy ha nagyon sokat esett már és rohadott minden, akkor is nagyon haragudtam. És ezt az ő számlájára írtam akkor. Anyám is segített ebben. A sok szenvedés, az örök gyötrelem, siránkozás nagyon megviselt engem is. Mármint az anyámé. Én nem szerettem hallgatni, ha sír valaki. Különösen a nő sír, akkor el fog a dűroham. Annyira nem szeretem, annyira bánt a sírás. Mondom, hogy anyám is sokszor kifakadt. Ha van Isten, ezt nem engedhetné meg. Viszont ha valami jó sikerült, akkor mondjuk, hogy van Isten.
0: De azért apád akarata tovább a fejed fölött volt.
1: Apám akarata nagyon sokáig irányított bennünket. Ő elég idős volt már akkor, mikor én Pesten tanultam, és hát a reményei természetesen nem váltak be, és hát ő elaggott, anyám felülkerekedett már akkor rajta, föl tudta emelni apámat, mondjuk ívott egy kicsit, és betette az ágyba, akkor már nem volt apai diktatúra.
0: Amikor megszülettél, azt gondolta apád, hogy te leszel az örököse. Mégis tanítatott előtted. Nem tudom, hogy volt-e a családban tanult ember, iskolázott ember.
1: Nem volt. Apám nem tanítatott volna, még akkor sem, amikor már látta, hogy az én lábam nem gyógyul meg. Anyám akarta, hogy én tanuljak, sőt az egész család és a gyerekek tanuljanak tovább, mert mondtam már, hogy a bank kezében volt mindenünk, és anyám azt mondta, hogy ha mindenünk a banké, a gyerekek ne legyenek a banké, a jövőjük ne legyen azé.
0: Pestre jöttél azzal az elhatározással, hogy te költő leszel. Hogyan lesz az ember költő?
1: Pestre nem azzal az elhatározással jöttem, hogy költő leszek, hanem hogy művész leszek, festő, illetve grafikus. De akkor már írtam verseket. Verseket írtam kíváncsiságból. Meg kell jegyeznem ehhez, hogy a verset egy magyar sláger szövegen tanulmányoztam először. Mégpedig hogy? Romániából átszökött egy unokabátyám, aki egy magyar sláger szöveget énekelt románul. Magyarul így hangzik, hogy leszek a cselédje, lehozom a csillagot én. Ő románul szokta ezt énekelni, engem izgatott nagyon, hogy lehet a verset lefordítani. 10 éves voltam akkor. Leírtam a román szöveget, a magyar szöveget is egymás mellé, és próbáltam egyeztetni. Arra voltam kíváncsi, hogy a betűk száma egyezik-e. Persze, hogy nem egyezett, mert nem tudtam még a szótagról, hogy az a döntő a versenésben. Tehát az első műfordítási kísérletem is tulajdonképpen ez volt. Tehát mondtam, hogy a kíváncsiság tett költővé, vagy izgatott és adott impulzusokat arra, hogy verseket írjak, kíváncsiságból. Ahogy más mesterségeket is kíváncsiságból próbáltam elsajátítani. Akár az ács munkát, a bognár munkát, a cipészséget. Valamikor megírtam, hogy 45-ben az öcsémnek új cipőt csináltam. Viselte egész téren át. Felső részt is én szabtam. Aztán bádogos munkát is otthon tanultam meg, mert hát hiszen sokszor elromlott, elégett a sütő.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És folytatjuk Závada Pál, Jadviga párnája című regényének, hangos könyvének feldolgozását. Jó hallgatást!

A bokrok közül figyeltem a fenti ablakokban föltűnőket, teraszon időzőket, morogva, hogy miért nincs most Gukkerem. Olykor Winkler Alfonz házigazdát vélem fölismerni, de Jadviga alakja ritkán tűnik fel, akkor is inkább keresztül siet csak a szalonon. Míg nem, úgy jön egyszer csak elő, hogy követi őt egy férfi. Egy Schneidig, brillantinos hajú. Jadviga haladtában néz vissza rá többször, és úgy tetszik nevet is. De eltűnnek hamar a szomszédszobában, melyből halványabb fény szűrődik, így nem látok semmit. Semmit, és milyen sokáig. Hátrébb lépek, de úgyse. Szemem már könnyezik a nagy figyelésben, hiába. Később, odabent biztos meleg lehetett már, a teraszon támad mozgás, ami ugyan közelebb esik hozzám, de rosszul világítva. Így történhet, hogy az iménti alakot már csak a falnál általában veszem észre, a villanó hajáról,

heves taglejtésekkel magyaráz, vélhetően egy nőnek, akiből épp csak sejtenem lehet egy világosabb ruhát. De mert a fal mentére teljes árnyék borul, így nem láthatom, hogy Jadviga-e az. Ám a fényes hajót, mintha láttam volna már. Most, hogy gesztikulál, inkább a mozdulatait vélem ismerősnek. Honnan emlékszem rá? 25-30 éves lehet, a nők nyilván festnek, jó beszédűnek tartják. Egy majom, röviden szólva. Nagyon mondja, és megfogja a nő vállát, akinek halvány kék foltja elválik így a faltól. Világos kék ruha, Jadviga állott. És nem mondhatni, hogy unott estélyi csevegésben, most ő beszél. Látom fölemelt kezén, az arca árnyékban, elfordul. A majom átkarolja megint, majd elengedi. Válaszol nyilván, amihez vezényel magának. Suttogó kiáltozás lehet ez ott, a sok vendég között. Még többen jönnek ki, takarnak, így nem látok semmit. Majd odabent, nem messze egymástól, két brillantinos hajút is megpillantok. Nagyjából egykorúak lehetnek, s a fekete ruha is egyforma persze. Melyik volt a teraszon Jadvigával? És Jadviga-e az, akivel ott volt? Kék ruha is több van, most látom. Megőrülök. Leroskodok a fűbe. Megkerülöm vagy háromszor a lugast. Váratlanul fény gyúl odalent, kitárul az alsó teraszajtó, jönnek. Levegőre vágytak a hölgyek urak, a kőkorlátnál gyűlnek össze, viszi a szót valaki, mulatságosat mesélhet, mert föl-föl nevet a társaság. Odafordulok, mert a beszélő orgánuma ismerős. De honnan? A véletlen segít. Mert ez a férfi a kertről kezd beszélni egy másiknak, és errefelé jönnek. Lekucorodok a bokor alá, és már látom, hogy az a fényes hajú mutogat itt körbe. Felén fordul, és én fölismerem benne Winkler Franci. 1915. december 14. Bevonatoztam megint Csabára, hogy karácsonyra vegyek valamit Jadvigának. Némi kerülgetés, toporgás után a fehér neműek üzletébe merészkedtem be, mit már a múltkor kinéztem. Dadogva előadott kérésemre, a készséges asszonyság még kacsintott is, úgy teregette elém a portékát, hogy hát érti ő, mire gondol az úr. Egy aféle hímzett válbodros sejemháló réklit választottam, vagy minek mondják ezt, a csipke mellerésze jó mélyre van dekoltálva, és szallag csokrocska fogja össze, persze csak ha megköti. Semmi kedvem hozzá nem volt, de nem mertem elfeledkezni Szilágyi hívásáról sem. Hát, hozzá is bement. Nem tartott sokáig az egész vizit, mert jószerivel abból állt csak, hogy istentelenül leteremtett. Hogy ő így meg úgy segített nekem, megbízott bennem, én mégis az ő fejére hozok bajt, hogy nem szégyellem magam, és így tovább. Ijedtem, merezgettem csak a szemem, nem értek semmit. Na de, hát miről van szó, kapitány uram, kérlek? Ő meg csak cseplő. Megjegyzés, hát azért ilyen témában is később csak haladt előre a világ. A csepüléstől majd ugrásszerűen a zsarolási fenyegetésig. Jegyzet vége. Végre kivág az asztalra egy paksamétát, amiben elhűlve ismerek rá saját írásomra. Hogy képzeled, hogy ilyeneket irkázta a frontról. Szolgálati kötelemben álló katona. Ki fecsegszít mindenféléket engedély nélkül. Ezek hadititkok, te idióta. Az alezredes úr kell, hogy hívasson engem te miattad?
és dörgölj az orrom alá, hogy miféléket protezsálok én. Hebegtem valamit, hogy én nem tudtam, hogy ehhez engedély kell, és töröltem volna minden oly adatot, mely haditkot sérthetne, hogy hazafias szempontból nem hinném, hogy kivetni való volna benne, de egyik mondatomat se hagyta befejezni, csak ordított velem. Végül avar zavart el, hogy takarodjak. Jadvigának nem mondtam el az esetet. Hazafelé különben utána jártam még a múltkori dolognak. Tudtam ugyanis most már, mert úgy mellékesen megkérdeztem nőmtől, hogy hívják az Irmus férjét. És elmentem ahhoz a franci féle házhoz. Épp akkor jött ki egy házmester formájú ember, kérdem tőle, itt lakik földes doktor úr? Hát éppen itt, azt mondja. Első emelet kettő. Na tessék, ennyire egyszerű. Mégiscsak van ilyen véletlen. Lábjegyzet, úgy szólván szólni akarnék, hogy nem, hogy nyissa ki a szemét, mert ilyen részeknél én az ő kis gyereke vagyok, mint vásári bábszínházba bekiabáló kicsit, hogy vigyázzon, odafigyeljen, mert a háta mögött. De nem tudja a fiú az apai szeretetet hogyan meghálálni most már. Plusz persze még az is, hogy ez nekem egy dupla lélekhasadás. Az apus meg a másik között. Lábjegyzet bezárva. Francihoz azért ezek után se volt kedvem betérni. De meg is láttam utána mindjárt, hogy az ablakba ki van írva, az ügyvéd úr szabadságra ment. Ahogy leemelem a polcról a Bibliát, eldől mellette az öreg rézvasalt Tranastius, a gótbetűs zsoltáros könyv, mely öreg apámé volt még, és utána apovkám hordta magával a templomba. Belelapozok, csak hogy megsimítsam a kis árgult hullámos szélein penészedő lapokat, és akkor ezt a cédulát fedezem föl. Orvosi bizonyítvány. Dr. Roncsok Mihály, községi orvos, ezennel hitelesen bizonyítom, hogy Osztatné György, 48 éves földbirtokost, kit személyesen ismerek, 1913. augusztus hó 26-ától október hó 12-ig többször alaposan megvizsgáltam, és teljesen épelméjűnek találtam. Szervi betegsége idült gyomorbaj, gastritis krónika, mely nem érinti elmebeli képességeit. Az ő kifejezett kívánságára igazolom, hogy vizsgálataim eredményeképpen őt ügyei vitelére, kezelésére s vagyona feletti rendelkezésre maradéktalanul képesnek tartom. 1913. október hó 13-án. Miért kellett vajon apovkámnak épelmélyűségét bizonyítatnia? És ki előtt? Ki nem akarta hagyni evel az aljas váddal szabadon végrendelkezni őt? Lábjegyzet. Hát, ez engem is igen érdekelt. Neki is duráltam magamat bizonyos kutakodásoknak. Jegyzet vége. Hogy nem tudok én erről semmit, mikor itt ültem a beteg ágyánál? Szörnyű ez a gyanakvás, és bocsássa meg az Isten, de csak mamovkára gondolhatok. Látni kéne már azt a végrendeletet. Be fogok menni mégis Winkler Béni bácsihoz. Tetejébe apácskám összes iratait is anyám őrzi féltékenyen. Csak az én nevemre kiállított két takarékkönyvet adta át nekem a temetés után. Az adóíveket, a cséplőgép papírjait, a marhaleveleket és egyéb szükségeseket aztán úgy kellett mindig kikönyörögnöm tőle. És nem hagyott ám keresni az iratos ládában, maga zárkózott be mindig egész estére.
míg ki nem silabizálta, mi kell a papírtengerbe. Megjegyzés, persze, mert abszolút rendbe rakva nem volt. Iktató módszerrel lehet ilyenben csak eligazodni könnyen. Jegyzetbe zárom. Ma, rettenetes perpatvar után, Mamovka elzavarta Huli nánét, hogy a szeme elé ne merjen kerülni többé. A melindai tanyásunk felesége, ez a különben lompos sunyi asszony, kit én sose szívelhettem, eddig is csak hízelgéssel s árulkodással tarthatta Mamovkánál helyét. Habár a Hulina maga jámbor, dolgos, kisé együgyű, de engedelmes cseléd, s mindent rendre elvégez, ha csak el nem felejti. Így ránézni nem árt, mi jobbára Gregor dolga szokott lenni. De most elvethette a súlykot a Hulináné. Anyám nagymosáshoz és karácsonyi takarításhoz, kalácssütéshez rendelte haza Blahov nyanya mellé. Ilyen alkalomkor mindig zeng a ház Mamovka hisztériás vezényszavaitól s a cseléd nők egymásra mutogató perlekedéseitől. Ám a szokott hírig máma másfelé fordult. Huli náné tán a zelenákon köszörülhette meg a nyelvét, ki pedig tudva lévőleg anyám engedelmes alattvalója vagy 20 év óta, és soha egyebe a rajta valón, meg azon kívül, mit istálói vackán tartott, nem volt, s kenyéren és vízen is lesné anyám minden parancsszavát. De hát a kosztra nézve jól van azért tartva. Ilyen formán, hogy a zelenák akármiben is anyám ellen tartana, vagy megrövidítené, merész egy vád lenne. Ha ez volna az a kotyvalék valóban, amit Huli náné nem átallott a nyelvével keverni. De hogy a házi háború miből is pukkant ki, azt én nem tudhatom. Csak anyám rikácsolására neszeltem föl, hogy és még te merészeled kinyitni a papuládat a zelenákra, és hogy borogatja ki a gangon a Huli náné csuhészatyrát, batyuit, és lecsap egy kendőre, meg egy csupor pecsenye zsírra. Sajetota, povedz! Rángatja a nyanya kibomlott szürke csimbókjait, hogy vallja ki, mik ezek, s hogy őtől-e lopni merészel. Krádnyes, csa, krádnyes, odomnya! Hogy mi ez, mondjad meg, na, lopsz te én tőlem? Az meg csak hajtogatja, hogy hiszen anyám adta neki ezeket tegnap, és segély kérve néz a Blahov nyanyára, de az elsunnyog onnan. Hord el magadat innen. Most már tudom, miért nem tojnak a tyúkok. A pulykát is te zabráltad el. Ki vagytok rúgva? A szememet kilopnák. Takarodjatok kifelé a tanyából. Ünnepek után a nyomotokat se akarom ott látni. Ahol elkezdi anyám haigálni a gangról az udvarra kifelé a Huli náné cokmokjait, aki mind jobban tagad, és mondaná, hogy hát nem emlékszik a Mamovka a kendőt tegnap este pakoláskor. Ancsa, szól Blahov nyanya után, hát ott voltál te is a kamrában, hogy azt mondja, nesze, ez meg csak avasodik itt. De hiába. Mamovka még utána is megy, és a nyomorult Huli nánét, ki épp csak belefogja a mocskos lepedőjébe, amit össze tudott szedni, magából kikelve átkozza, és taszigálja kifele a kapun. Megrémülök anyámtól. Mintha nem is láttam volna ilyennek már épp elégszer. Arca torzult marad, ahogy visszafelé jön is, és fátyolos tekintettel néz a semmibe. 1916. február 2. Elhanyagoltam az írást. Ám azt kell mondjam, ez jót jelent. Hiszen, ha visszalapozok, látom, olyankor fogtam bele mindig, ha föl voltam valamiért dúlva. Fölkavartnak lehet ugyan jótól is lenni, de engem sajna sokkal többször kergettek e naplóhoz, rossz érzések, mint jók.
Ám de most a karácsony, az új év és az egész télidő rendesen, békében múlt el. Részemről azzal a megnyugtató örömmel is, hogy Jadwiga hál' Istennek nem lázadt a mamovkám által vezényelt karácsonyi szokásrend ellen. Vagyis majd, hogy azt nem írom, úgy teltek az ünnepek, ahogyan szoktak. Holott nőmmel ez volt az első karácsonyunk együtt. A templomi és a gyertyagyújtási áhítat, de kivált kettesben az esték, megerősítettek abban, hogy nincs bennünk ünnepi tettetés. Valóban szép és erős a szeretet mi köztünk. És ez nőmből is sugárzott. Nem csak a magamét véltem őróla visszatükrözve látni. Így e hetekben, noha megmart a szeretet ünnepén túli kérdés, mégse voltam bolond azon morfondírozni, hogyan állunk a szerelemmel. Vagy azon, hogy mit jelent vajon nejem félig meddig tréfás mondása, ha az ágy közös is, egymás párnáján csak vendégek lehetünk. Tudnélik, a leszerelésem utáni napok egymás testében is örömteltebb ideje múltán megint csak ünnepszámba mentek azon éjszakáink, amikor egészen összeülelkezhettünk. És mondanom nem kell, hogy ez a hébe-hóbaság nem én rajtam múlott. Ám a másfél hónap alatt az a három ölelés testeinknek bizony nagyon is ízlett. És úgy vélem, talán az övének is. Kivált az első, mikor új hálóingét próbáltattam vele föl. Három alkalomra osztva 10 hízót töltünk egyéb iránt, együtt 13 mázsa voltak, köztük 3 csak olyan mázsa körüli, melyből lett 160 kg szalonna, 210 liter zsír, közel 250 kg füstölt, sonkát is beleértve, és 180 kg kolbász. Béresek rendbe kilettek elégítve, a Melindáról kihurcolkodó linájék végleg, zsírral és oldalasokkal is megtoldottam, járandóságon felül. Gregor az odakinti füstölés végeztével kamráinkba hordta a mi nekünk maradót is. Szenteste előtti nap elmentünk Rosszájékhoz, Éva napot köszönteni Ivkának, mert Pali nagyon hívott. Szerencsére Buchbinder Miki is ott volt, így mi férfiak jól eldiskuráltunk. Ivkával Jadwiga beszélgetett, aki a lakodalomban látta csak eddig őt, pedig kicsit kajánkodva kíváncsi is volt a hajdanában rám aspiráló nőre, amit nemrég meséltem el neki. Ahogy szerintem Ivka Palinak viszont sosem. Sokat olvastam is a télen, főleg a kedvenc mixátjaimat, de vettem magamnak és Jadwigának, mikor a háló réklit is, Turgenyevtől, Loviktól, a leányvári boszorkányt, aztán Ambrust, Kóbort, Malonyait, és most végre a Karenina Annát is, amit Jadwiga már olvasott németül, én pedig most kezdem. Hoztam a kereskedőtől egy nyalábra való új időket, azokat is böngésztem. Vízkeresztkor új béres párat kellett fogadni a tanyára. Cvalinga Mihály és Neje, 34 és 31 évesek, 3 gyerekkel. Cvalingát, aki volt már hónaposon, azért választottam, mert igyekvő béresnek mondják, akinek a vetések végeztével csizma szára mögül kizöldül az árpa. Ez a zöldülő árpa olyan szólásmondás féle, aminek az az értelme, hogy olyan szorgalmas, hogy le se húzza a csizmát, vagyis nem is alszik, amíg a munkálatok be nincsenek végezve. Úgyhogy ami mag beleesik, annak még kihajtani is van ideje a csizma szárából. Jegyzet bezár. Jadwiga pedig még december elején bejelentette, talált egy szolgáló lányt magának,
Már el is ment a szüleihez kikérni, kikkel aztán én állapodtam meg a leány járandóságában. Neve Csúvár Anci. 1916. február 7. Esküvünk első évfordulójáról emlékeztünk meg tegnap, a vacsoránál, kocintással, csókokkal. Jadviga új ruhát kapott, és némi ellenkezés után hagyta is magát kibújtatni belőle. Február 16. Elborzasztó jelenetnek voltam tanulja este. Buchbinderrel akadtam össze, aztán ott ragadtam még nála, mert rossza is átjött, bort ittunk, és utána hazafelé, mivel a palival így vezett tovább egyfelé az utunk, az öreg ház felől jöttem be. Úgy 9 óra tájban. Anyámnál a szobában és a pitvarban is világosság. És meghallom a hangját. Most folytottan, mert ajtóablak csukva, de megint kiabál. Benézek a szőlő rugason át, és meglátom. Vesszővel üti az összekuporodott és félmeztelen zelenákot, aki feje fölé tartott karral védené magát, és e szavakat veszem ki tótul. Tosom ti vravela, že štěkaj. Nie vravela som. Som ti kázala štěkať. Sem si ľahni, naprach ty pes. Rozumieš? Nie trúfaj si horstať ani slovo. Štěkaj, pes, brechaj. Štěkáš kúš do vyjebanýho. Ticho, chceš voľačo? Tak mi oblížeš ruku. Rozumieš, ty pes? Poď sem, k nohe. Štěkaj, štěkaj. Kiabálása így van magyarul. Megmondtam te neked, hogy ugassál. Nem mondtam? Ugatást parancsoltam neked. Ide fekszel a küszöbre, te kutya. Megértetted? Nem erészeljél fölállni. Egy szót se. Ugas, kutya, csaholj. Ugatsz, kúss a kibaszott. Csöndet. Akarsz valamit? Akkor megnyalod a kezemet. Értette, kutya? Gyere ide, lábamhoz. Ugassál, ugassál. Zelenák 4 kéz lábra áll, fölemeli fejét, és panaszosan rávonít mamovkámra, aki egyre csak üvölti, ugass, kutya, ugass. Majd meg, hogy fogd be a pofád. Erre a nyomorult engedelmesen odamászik hozzá, és az előre tartott kezet kiöltött nyelvével próbálja elérni. Elkapom tekintetemet, de már is megmozdul a gyomrom. Utána rögtön föl is hullámzik a keserűség a torkomra, és a következő pillanatban, rövid, bő sugárban adom ki Buchbinder barát. 1916. február 22. Voltam tegnap Winkler Béni bácsinál. Jadvigát is hívtam, reméltem, járunk egyet a városban, beülünk a kávéházba és hasonlók, de elhárította, hogy fáj a feje, nem érzi jól magát. Nem akartam mondani, hogy elmúlhat, és honnan tudja máma, hogy holnap is migrénje lesz. Mert csak annál inkább megmakacsolja magát, ha kérem. De így se akart jönni, reggel se. És most nem egészen értem, mi a helyzet, már az, amiről Béni bácsi beszél. Ahogy beléptem, bent találtam az irodán, föltette cvikkerét és felkiáltott. Na, végre már, csak hogy szegény apád temetése óta nem is láttalak. Hogy hát miért nem jöttünk már? Ő többször is üzent a francival, húsvétkor is például. Mert aláírásra vár egy pár papír. Idézést kellett volna tán küldenie. És erre sejtelmem sincs miért, de elhallgattam, hogy hozzám ugyan nem jutott el a hívása. Mentegetőztem csak. Jó, hát ő gondolta, hogy sok dolgunk van, utána meghallotta, bevonultam, azért nem jöhetek, és hogy anyám is csak ígérte, hogy majd, hogy most trázunkban vagyok, most meg lakodalom, hanem ide figyelj.
ezt azért csak megmondom neked, mert Mici nénéd eléggé zokon vette. Volt valami okod rá, hogy ne hívd meg az esküvődre? Hát azért mi apáddal, te is jól tudod, mert jól van, ismerem anyádat, hirtelen haragú, és kicsit összekülönböztünk, biztosan mondta neked, a végrendeletnél. Nem küld meghívó kártyát a lakodalomra, hát nem küld. De azért neked és Jadvigának eszetekbe juthattunk volna, hogy legalább az esküvőre. Jaj, hát mondom, drága Béni bácsi, és felötlik bennem, hogy a lakodalom után jutott csak eszembe, mennyire kínos, pont ők nem voltak ott. De szégyelvén magam beletemettem ezt gyorsan a feledésbe. Úgy röstellem dadogom kéztördelve, én ugye abban a tudatban voltam, mivel a rokonokat és közelebbieket anyám intézte, hogy Béni bácsiék persze, hogy jönnek. És hát nem tudom, na, spondját rá, Micit azért engeszteld majd ki, mert illenék levizitálnotok is az asszonykáddal, lassan már meg is szaporodtok, és még nem is láttunk benneteket. Mici nénéd sokat emleget titeket, meg hát ismered, zsörtölődik a franci miatt, hogy az pedig nem nősül, hogy neki már sose lesz unokája. Lábjegyzett, Béni bácsi már nem élt, mikor Mici nénit én megnéztem, mint álószeres ügynök. Sőt, a sors fintora által, majd a bakterházban is. És akkor se tudta, hogy van unokája. Jövünk, ígérem, Béni bácsi, és ne tessenek megneheztelni. Francinál se igen mutatkozol, ha jól tudom. Összemordultatok tán egymással valamin? Nem, vanok vállat, csak hát a tenger gond, fronton voltam, meg ugye már az asszony szoknyáján ülök legtöbbet, mondom, és igyekszem elejét venni a kérdezősködésének erről. Ne kiveselkedek hát, hogy előtárjam a mamovkával való gondjaimat. És végül, hogy nyélbe kéne ütni vele a vagyonfelosztást rendben, a végrendelet szerint. Béni bácsi fölhúzza szemöldökét. Na de, hisz már lassan 2 éve, hogy megküldtem mind hármatoknak a hagyatéki végzést. Mi hiányzik még? Mind hármunknak? Anyádnak, neked és Jadvigának. Nézek egy nagyot, és megmondom, hogy én bizony se a testamentet, se a végzést nem láttam. Nem-e? Hát nem. És Jadviga sem. És mondani se kell, mindketten tudjuk, ez mamovka lelkén szárad. Béni bácsi szólal meg végül fejcsóválva, anyád igen bosszús volt, habár úgy vettem észre, nem igen lepte meg a dolog. A miféle dolog? Hogy az apai résznek majdnem a fele nem te rád, hanem feleségedre, Jadvigára száll. Hú, a mindenit szalad ki a szám. De hiszen apám nem is sejthette még, hogy összekerülünk. Hát nem is a mennyére örökített ő, hanem a fogadott lányára. Na de hát én azt hittem, veletek ezt ő még életében tudatta. Csóválom a fejem, és közben agyam zakatolva forog. Hogy is van ez? Akkor engem veszteség ér most? De hát ezt a csodát, hogy Frigyünkkel mégis egyben marad minden, aztán, hogy ki tudhat erről, és ha tudja, mikor tudta meg? Anyám? Jadviga? És hogy mennyire megpecsételhette ez mamovka nőmmel szembeni eredendő haragját, hogy a boldogult Zsofka részét Jadviga kapta meg. Másnak az ivadéka jutott a családi vagyonhoz. Tetejébe kinek? Apovka hajdan volt Ponyicki Máriájának a lánya, akivel a gyámapa kiismerhetetlen okból 100-szor annyit törődött, mint önnön édes lányával, kit pedig egészen a mamovkának engedett át. Úgy véltem azelőtt, sikerült kifürkésznem lassan anyám gyűlölködésének okát,
amiért is oly veszettül ellenezte egybekelésünket Jadvigával. Az anya Bonyicki Mária miatt a lányra is féltékeny volt mindig. Kivált, hogy Apovka rögtön, amikor kellett, habozás nélkül állt oltalmazóként az árva mellé. És hogy Apovka után most már én rám köti magát a kisasszony, csak hogy ő, Mamovka, ne szabadulhasson meg már tőle soha. De hogy apácska még vagyont is örökítse rá, ez anyámnak már végképp fölfoghatatlan. Ezek után még jobban érthetem indulatait, hogy elherdálni a család vagyona. Rozbity svaty majetok. Szétverni a szent birtok vagyont. Jaj, mit szóljak, mikor az én kezemen lett az szétzüllesztve, vagyis elzabrálva, amit több nemzedéki felmenők ragasztottak egybe, ami az én nagy lelki furdalásom lehetne. De hát, hol volt a szél ellen appelláta? A májátok, a birtok, a vagyon szentsége lett így a szemében meggyalázva, és most földrémlik előttem anyám bosszús rálegyintése, váratlan, de továbbra is sértő hangú megenyhülése, hogy hát akkor vedd el! Azt mondja, mit bánom én? Megismerte közben Apovkám végakaratát? Hát persze, hogy megtudta, hisz nősülési tervem kinyilvánítása már apácska halála után 4 hónappal történt. 2 napon át készültem, hogy leülök Mamovkával megbeszélni a hagyatékok dolgát, de nem találtam erre nyugalmas percet. Minek is mondom, hogy leülni akartam volna, mikor tudom, azt vele nem lehet. Föl alá járna, vagy mintha rakosgatnia kéne haladéktalanul. Szekrényben matatna, hátát mutatva nekem. De rosszabb lett annál is, mint ami kevés megértést vártam. Pedig eldöntöttem előre, nem hányom a szemére, hogy nem tudatta velünk, ki mit örökölt, és hogy visszatartotta Béni bácsi nekünk szóló értesítéseit, hanem mintha hallomásból értesülve lettem volna eddig is, csak nem firtattam. Ügyintézni nem volt érkezésem, és a vagyonrendezés ugye hosszadalmas dolog, de most a Béni bácsi hivatott, teszem azt valami örökösödési illeték, vagy hasonló miatt, és így tovább. Bizony e kezdésnek a feléig se tudtam eljutni, mert anyám visszafordult a küszöbről, összepréselt szája megrángott, akár egy fölcsípett giliszta, szeme szűkölő réséből, mintha vaspálcát lőtt volna arcomba, és ezt súgta fenyegetően. Kutakodol? Az én hátam mögött? Mi? Erre még legyintettem, és a higgadtat színlelve folytattam, ízelgő kitérővel, hogy a Béni bácsi azért is üzent, mert elvárnának vizitálni, és igen kedves volt. Mamovkán felül is érdeklődött, minden jókat kívánva. A Béni egy alávaló csaló. És ismerősen remeg a dűtő a hang. Jegyzed be, hogy mint később jövő lehetek okosabb Tóni. Én a papírokból, meg majd ebből a naplóból is teljesen állíthatom, hogy Béni bácsi nem volt csaló. Jegyzet bezár. Egy enyveskező fiskális, nem szégyel az ember szeme láttára, és mézes mázoskodva kitanulta jól a zsidók közt. Apádat is az orránál fogva vezette. Én erre, hogy nincs oka anyácskámnak kételkedni benne, rendben találtam mindent, láttam a papírokat, hagyatéki leltárt. Hogy mertél nélkülem? Nem tudsz te semmit, bólogató marha. A pénznek legalább a felét ellopta. Tudom én, hogy hány könyve volt Apovkának a takaréktól, mert hiába mondtam, vegyen rajta földet, malmot, akármit, mert a papír az csak papír. Most meg már romlik is, de ne félj, a Béni beleforgatta már a vagyomba, nem hagyta elolvadni. És amibe a legtöbb volt, itt egy asztalra sújtás ököllel,
az hiányzik a hagyatékból, hogy Béni bácsi apovkám legjobb barátja volt. Mamovkám biztosan rosszul emlékszik. Hogyan képzelheti? Nem vagyok se vak, se bolond. Ordítva már. Hát minek nézel te engem, amit a saját szememmel láttam? Hát biztosan még átrakadta apácskám. Nem rakadta át sehova, sehol nincsen nyoma. A Béni rakadta át a saját zsebébe. Csak nem lehet mit csinálni, megmondta a Braun. Ez a Béni bácsi konkurense. Mert apád mindent oda tett letétbe a Béninek, és már abba a jegyzékbe sincs benne. Amit a Béni írt, a listát, és a beteg apáddal aláíratott az akármit, és elzabrálta. Nagyon kérem, csillapodjék, mamovkám, ez csak vádaskodás, a Béni bácsi nem tolvaj. Nem tolvaj, igen? Akkor ki a tolvaj? Vagy te nálad van az a pénz, mi? Vagy elosztoztatok a Bénivel? Amiért kifundálta? Hogyan forgassatok ki mindenemből? De mit nem képzel, anyácskám? Itt abba kellett hagynom tegnap, mert jött a Buchbinder Miki, de most már nincs is kedvem folytatni azt a szörnyű veszekedést. Kivált, hogy utána Jadvigát gyalázta az örökség miatt, amiről pedig nőm mit tehetne, és nem is tudott róla. Állje úz, akkodda kakotta binyevegyela. Csapta rám végül mamóka a szobahajtót, belém döfve ezt a durvaságot, meg a szégyent, hogy nejemet nem tudtam megvédeni. Hát ez elég mocskos szájjal lett mondva, hogy ugyan már hogy a faszba ne tudta volna. Amúgy az igazság kedvéért ez igaz volt, mert tényleg tudta. Jegyzet bezár. Ám akkor se jutnék messzire, ha azt akarnám lejegyezni, mit szólt örökségéhez Jadviga. Rögtön, ahogy hazaértem, siettem tudatni vele a hírt, de ő le se ült ehhez. Épp csak, hogy felém fordult, és mintha kicsit késve vonta volna föl a szemöldökét, hogy tényleg? Hogy? Erre beszámoltam arról, amit Béni bácsi mondott. Ő vállat vont, hogy úgyis mindegy, és ebben vége is volt. Furcsálottam, hogy utána egyebet nem beszéltünk erről. 2 hét telhetett el tán a Zelenákkal való kutya jelenet óta, és ma anyám szobája előtt a küszöbön egy ajtó félfába vert karikára felfűzött láncot pillantok meg. A mai 1916. március 14-i nap oly örömmel ajándékozott meg, hogy róla még írni is türelmetlen vagyok, mert föl alá ugrálnék, és szaladok már is csókolgatni feleségemet tovább. Máma Jadviga avval ébresztett, hogy most már bizonyosan nem téved, gyermeket vár. Nem lehetett velem bírni, és azóta se lehet az örömtől. Karomba kaptam nőmet, hogy utána egész nap is, amikor csak hagyta, többször hurcoltam konyhába ki, szobába be, mondván neki, hogy kímélned kell magad. Fiam lesz, kiabáltam, fiam lesz. Vagy lánya, figyelmeztetett Jadviga, mert azt is ugyanúgy kell szeretni. Lányom lesz, egy ennivaló tündér leánykám lesz, újjongtam akkor így tovább. Erigyen, ne bolondozzon már, nézett rám nejem elégedett mosolyal. Hát még én milyen elégedetten öleltem, tapogattam őt. Hol van, mutasd, hadd csókolom. Persze nem engedte hasát puszilni, még kevésbé fölvonni róla a ruhát. És hogy milyen ez, milyen haja lesz, milyen szeme, milyen termete, járása, miféle természete, mire lesz esze, képessége. Ezerféle kérdést tettem föl Jadvigának, mikre hol válaszolt, hol nem is felelt, már csak nevetett. Menjen a dolgára már, mit akarsz csinálni, máma? Vigye az ördög a dolgot, én máma nem megyek sehova, téged foglak csak imádni ezért a hírért, ezért az angyali üdvözletért. De aztán csak beszaladtam a faluba, és elújságultam a hírt Buchbindernek meg a rossz apalinak.
Septiben áldomást is ittunk rá, de siettem vissza Jadvigához. Csak elébb a bulgár kertész Mihaló felé kerültem, hogy milyen korai virágja van az üvegház alatt. Leszedettem vele az összes tulipánt, ami csak nyílott. Egyebe még nem volt. Lett abból egy jó nyalábolnivaló. Tétettem mellé bőven rozmaringágat is, mert ez a jelige virágom az én szerelmetes Jadvigámmal. Fiam lesz, vagy lányom lesz. Hogy örültek Marcinak. Bezzeg. Mert Marci bátyámat én szerettem. De bizony, gyerekkorban is észre lehetett venni, hogy anyus őt plusz, mintha bámulva imádná is. Néha majd, hogy szerelmesen. Míg az engem szeretésében mindig volt olyan, hogy mintha jól van te kis hülye Miso, hát azért tégedet is. Apus pedig valahogy úgy igyekezett, amiért én hálás voltam. Csak cseperedett korban vettem már észre, hogy valósággal igyekszik szinte jól bánni velem is, nem csak a Marcival. De én ezeket az eltéréseket mindig csak arra fogtam, hogy hát a Marci okosabb, magasabb, szebb, stb. És hát nem könnyen, de érthető lett későbbiekben nekem a szülői részrehajlás Marci felé, bár sokat elbúsulva sírtam emiatt, hogy kicsi vagyok, stb., de nagyobb koromban ezt összeszorított foggal tűrtem, és megmagyaráztam, hogy biztos én is, ha két fiam volna, a Marci félét jobban szeretné. Csak a néha-néhai elbusongáskor reménykedtem, hogy hát, ha mégis az én félémet jobban. Jadviga beleír. Harmadszor. 1937. június 3. Leírtam már, Ondriskám, mit tartottam én Strázundban, ismeretségünk első éveiben a Franci felől, s viszont mi fűzött engem apácskához. Hosszú ideig ezért kétségeim nem is voltak. Forgolódhat körülöttem a csillogás hiszemében ez a fiú annyit, amennyit akar. Én senki másra nem vágyom, mint akinek addigi boldogulásomat is köszönhettem, s akinek most ezt élete társnőjeként, szerető odaadással hálálnám meg, ha elfogadná, ami nekem cseppet se von áldozat, ellenkezőleg. Magával ragadott az a jóság és szeretet, az az erő és szilárdság, az a pallérozatlanul is bölcs figyelem és tapintat, ami apácskában volt. És bámultam önnön erényeit és fogyatékosságait, egyaránt bátran viselő magabízását. Azt, ahogy természetes becsülettel, szótértően, biztosan forgott úgy a pornép, mint a magasrangúak között. Hogy őt még külhangban, idegen ajkúak közegébe se békjózt az a mukkanni sincs mersze gátoltság, ami honfitársainknak, kivált a lentebbről jöttek úti kátyúja, és gyakorta oktalan idegenekre fenekedésük kiváltója szokott lenni. Lábjegyzet, hát örülhet a síron túl is, hogy ilyen emlékezést kap. Szerintem mondjuk például, miért nem tud elhunyt felett ilyen beszédet tartani egy pap? Jegyzet vége. El tudtam volna képzelni őt a világ bármely táján, üzleti vagy pihenő úton, s mellette magamat, aki úgy hittem nem csak fiatal dísze lehetek, hanem segítője, tolmácsa, papírra vetője, számon tartója munkálkodásának, és teljesítője kívánságainak. Szeretni vágytam, és gondoskodni róla, ami nagyon ráfért volna, hisz egész életében csak ezt nem kaptam meg soha. Sűrűbben ismétlődő látogatásaim, amikor elvitt a tengerhez is egy-egy hétvégére, idővel neki bátorodva, félig meddig játékosan ajánlottam is neki, hogy hagyja a mamofkára a ház és birtok dolgait, és vesse meg a lábát másutt.
vagy meneküljön el hazulról végleg. Kössön külföldön üzleteket. Utazzon, és vigyen magával engem. Miért ne dolgozhatnék inkább az ő keze alá? Jóságosan